amíg eljövök. De csak ennyi, csak egy halvány kijelentés, hogy becsüld meg, amire eljutottál, tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. A harmadik fejezet harmadik versében, az ötödik levélben már így búcsúzik el Jézus a gyülekezettől, íme eljövök, mint a tolvaj. Mert akkor azt mondja, hogy tolvajként jön el, váratlanul, hirtelen jön el. A harmadik fejezet 11. versében azt mondja, hogy íme eljövök hamar. Nem tudom, hogy érzékeljük az előrehaladást. Tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Tolvajként jövök el éjjel, eljövök hamar. A harmadik fejezet 20. versében, az utolsó, a 7. levélben pedig így búcsúzik el, az ajtó előtt állok és zörgetek. Egyre közelebb kerülünk Jézus második eljöveteléhez. Egyre inkább távolodunk a múlttól, jövünk a jelen és tartunk a jövő felé. Tehát ez is azt mutatja, hogy a Jelenések könyvének csak egyetlen egy méltó magyarázata van, amely feltételezi azt, hogy Isten nem hagyott lyukakat vagy üres szakaszokat a világtörténelemben. Isten, aki bemutatta visszamenőleg a teremtés történetet, bemutatta a Mózes előtti 2500 évet is, hiszen ne tessenek elfelejteni, hogy Mózes előtt 2500 évig nem volt írásos kinyilatkoztatás, de amikor lett írásos kinyilatkoztatás, akkor Isten a Mózes első könyvében összefoglaltatott évezredeket, ugye, Hogy a teremtéstől fogva lássuk az emberiség történelmét, hát ezt el is várjuk Istentől, ezt el is várjuk Jézus Krisztustól, hogyha ő a mennybe ment is, ha távozott is innen a földről, de a földnek a jövendő történelmét a föld lakosai elé fogja állítani. Tehát még egyszer mondom, amik vannak, és amik ezek után lesznek. A 7. szám. Az előre haladó kijelentések az elbúcsúzásban, és sok-sok más dolog, amit egy figyelmes olvasás rögtön fölfedez. Rögtön. Hát a 20. olvasás után, hát mert mondjuk a mi figyelmünk az nem az a figyelem, ami a legnagyobb figyelm. Bennünket az élet eléggé szétszorít a 20.-21. század fordulóján. A mi figyelmünket milyen írásművek kötötték le, újságok, vagy regények, vagy nem tudom, hogy odafigyeltünk, nem figyeltünk, sokszor sokat nem veszítettünk. Ment 2-3 lap után a dolog, végére értünk annak a regénynek, vagy írásműnek, aztán valamit megjegyeztünk belőle. A Bibliát így nem lehet olvasni. A Bibliára nagyon oda kell figyelni. A Biblia egy könyvben, azért gondoljuk meg, hogy egyetlen egy könyvben mintegy 6000 évet összefoglalni. És ott olyan mélységben kiértékelni egyéni életutakat, közösségek, nemzeteknek a mozgásait, az egész történelemnek az előrehaladását és ok-okozati összefüggéseit, mert ugye a Biblia nem Nostradamus, hogy azt mondja, hogy majd jön egy valami ott fönt, aztán meg ott lent is lesz valami, meg eféle, és akkor ebből mindenki kiolvas mindent, mondjuk a német légitámadást London ellen, és ugye ebből olvassák ki, hogy fönt veszély, alul menekülés. Hát ez csak a német légitámadás lehet, ugye London ellen, ugye a Nostradamus 16. századi jóslatában, hát a Biblia ilyeneket nem tartalmaz. A Biblia konkrétan rámutat dolgokra, és olyan mélységben, olyan ok-okozati összefüggésekben állítja elénk a történelmet, amiből láthatjuk a folyamatot. A Biblia nem kíváncsiságot akar kielégíteni, a Biblia nem jóskönyv, nem olyan, mint most a New York-i támadás napján, hogy hallottam, hogy illetve mondták is a hírközlő szervek, hogy az emberek sorbáltak Nostradamusért ott a könyvesboltokban. Ugye valaki már mondja meg, hogy tényleg ennek így kellett történni, ez biztos valaki látnok ember ezt elmondta. A Biblia ilyen dolgokat nem mond el. Ha valaki az első világháborúra kíváncsi, nincs benne a Bibliában. Második világháborúra kíváncsi, nincs benne a Bibliában. De ami szülte az első világháborút, meg a második világháborút, azok a 18. századi folyamatok, amelyek egy új világkorszakot hoztak létre, az viszont nagyon részletesen benne van a Bibliában. Ami annak a következménye, arról a Biblia nem beszél részletesen, mert mindig gyökerében kell megragadnunk a dolgokat, mindig az okokat kell meglátnunk, hogy azután az okozatokat el tudjuk helyezni. De hadd hívjam még fel arra is a kedves hallgatók figyelmét, hogy Jelenések könyvében nincs kevesebb idői kijelentés, mint mondjuk Dániel könyvében. Külön felhívom erre a szempontra is a figyelmet, Jelenések könyve tel is teli van idői proféciákkal. Az első idői proféciát a második fejezet 10. versében találjuk. Lesz 10 napig való nyomorúságotok. A profétáknál a napok, mint Ezékiel könyve alapján tudjuk, a napok mindig éveket jelentenek.
Csak ennyit mondott a szmírnai levélben, lesz 10 napig való nyomorúságotok. Bevilágítja Jézus a kereszténység történelmének egyik válságos időszakát, amikor a kereszténységet ki akarták írtani. Ez a 4. század elején történt meg. Csak úgy rámutat ebben a 2. levélben a 10 évig való nyomorúságra. Aztán a Jelenések könyvében döbbenetes idői kijelentések vannak az iszlámról. Ezt ha most mondom, sokan azt mondják, hogy biztos rájátszom bizonyos dolgokra, meg nagy bombasztikus dolgokat szeretnék mondani, de hát itt milyen jó, hogy a 15 évvel ezelőtti előadássorozatot is felvették, a 7 évvel ezelőtti előadássorozatot is felvették. Mosom kezeimet, én már akkor is elmondtam, hogy hogyan van benne az arab történelem, a szeldzsuk török történelem, tehát az iszlám egész kifejlődése, és az európai népekre mér csapása. Jelenések könyve 9. fejezetében. Amikor Jelenések könyve 9. fejezetében erre azért az aktuális dolgokat nem kikerülve szeretnék majd kitérni, nem a mai előadáson annyira, mint sorozatunk keretében, a 9. fejezet 5. versében is olvasunk egy jövendőlést, egy 5 hónapról, ugye 5 hónap a Bibliában az 5x30 nap, 150 nap, vagy 150 év. A Biblia, mondom, napokban adja meg az éveket, és különböző egyszerű számkombinációkban, vagy eleve azt mondja, hogy nap, vagy napok, hónapok szorzataként adja meg. Például ott a 9.5-ben az 5 hónapról szóló jövendőlés, ami később újra megismétlődik, vagy a 9. fejezet 15. versében a napokban megadott évek összeadva 391 nap, és néhány, 391 év és néhány napot tesznek ki, ezt is majd külön szeretném ismertetni. Az egész Jelenések könyve 9. fejezete, amely az 5. és a 6. trombita szó bemutatása, azt állítja elénk, hogy délkeleten, Európától délkeletre hogyan jön fel a történelem mélyéből egy olyan hatalom, amelynek lesz egy démonikus irányítója, lesz egy valaki, aki az arabok törzsi vallását, a judaizmust és a kereszténységet össze fogja gyúrni, és létrehoz egy újabb vallást a 7. században, és ez Mohamed. És hogyan fog Mohamed vallása először délnyugati irányban, a mórokon keresztül Franciaország felé, amik után ott vereséget szenvednek, azután délkeleti irányból Törökországon és a Balkánon keresztül. Tehát hogyan próbálja először harapófogóba fogni erről, aztán a másik oldalról Európát az iszlámnak a hódító hadműveletei, erről a Biblia részletes kijelentés sorozatot ad. Ezt egyébként már Luther Márton magyarázta a 16. században, és hogyha mi magyarok mondjuk 450 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor abban a szerencsében lett volna részünk, hogy több református vagy evangélikus lelkésztől mi erről hallhattunk volna 450 évvel ezelőtt. Most nem nagyon tudunk olyan lelkészeket mutatni, sem Budapesten, sem a Kárpát-medencében, akik komolyan vennék azt, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. És Jézus Krisztus megmutatja azt, hogy miért engedte meg a történelemben a népvándorlást, ez a 8. fejezet, és miért engedte meg az arab-iszlám inváziót, török-iszlám inváziót, ez a 9. fejezet. Ezt, ahogy említettem, majd külön fogjuk részletezni. De teljesen egyértelmű, hogy Jelenések könyvének a legtöbb idői proféciája, nevezetesen 5 idői profécia egy egyházi hatalommal kapcsolatos. Ez az 5 idői profécia sorrendben a 11. fejezet 2. versében, a 11. fejezet következő 3. versében található, majd a 12. fejezet 6. és 14. versében, és a 13. fejezet 5. versében. Még egyszer elmondom, aki ennek után akar nézni. Jelenések könyve 11. fejezet 2. és 3. verse, a 12. fejezet 6. és 14. verse, és a 13. fejezet 5. verse a Dániel könyvéből jól ismert úgynevezett 1260 napos proféciát tartalmazza, vagy úgy, hogy 1260 nap, vagy úgy, hogy 42 hónap, 42x30, ugyancsak 1260, vagy pedig úgy, hogy ideig, időkig, fél időig, vagyis egy évig, két évig, fél évig, a 3,5x360, ugyancsak 1260. Ennyi rejtjel van benne.
de ez elemi matematika. Ugye szorzás. Egyszerű, tehát nem kell gyökvonással bíbelődnünk, nem kell magasabb matematikai műveletekkel bíbelődnünk. Általában a Biblia összeadás és szorzás formájában jelent ki időket. Ezt megszokhattuk már Dániel könyvénél, amely könyvben nagyon sok idői kijelentés van. De hogy mennyire közel megy az emberi történelem végéhez a jelenések könyve, két napra vonatkozó proféciát is hadd emeljek ki, a 8. fejezet első verse. Lőn nagy csendesség a mennyben, mégpedig mint egy fél óráig. Vagy a 12. fejezet 17. verse, ami lesz egy napig való próbatétel, lesz egy napig való hatalom, amit ez a szövetség kap a 12. fejezet 17. verse, egy pillanat, a 17. fejezetet szerettem volna mondani, tehát a 17. fejezetben lehet ezt olvasni, mégpedig a 12. versben, tehát fordítva mondtam, 17. fejezet 12. verse. A 10 szarv pedig, melyet láttál, 10 király, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Egy óra az a napnak a 24. része, tehát ki tudjuk számítani, hogy ez napokra terjedő profécia, hogy megyünk a történelmünk vége felé, a jelenések könyvében napokra menő proféciák is vannak, amelyeknek a megfigyelése, megfejtése során megint csak ne tévesszük el azt a fél mondatot, amiből kiindultam, és amiről a mai előadásunk szól, ez Jézus Krisztus apokalipszise. Tehát ezt Jézus adta. Jézus tudta, hogy miért adta, Jézus tudta, hogy mire hívja fel a figyelmet, Jézus pontosan érzékelte azt, hogy haladunk előre az időben, mire lesz szüksége az emberiségnek, és főleg mire lesz szüksége azoknak az embereknek, akik Jézust követik, és akik Jézus akarata szerint akarnak élni, és akik Jézus evangéliumát hirdetik. Kedves hallgatók, úgy figyelemfelkeltésül majd, hogy nem ennyi elég is, nem? Ne osszoljunk el, nem mondjuk azt, hogy akkor menjünk szépen haza, és olvassuk el jelenések könyvét. Hát ha ez Jézus Krisztus apokalipszise, ez így halad előre az időben, még idői proféciák is vannak, akkor egyetlen egy vágy feszíthet bennünket, hát akkor álljunk neki. És mindenki kezdje el olvasni, hogy mindenki el is kezdhesse olvasni. Még azzal is szeretnék foglalkozni, hogy a négy szerkezeti résznek az elején Jézus mindig meg is jelenik látomás formájában. Tehát, hogyha most önök el akarják képzelni jelenések könyvét, mondjuk így, hogy most magam elé akarom képzelni ezt a könyvet. Tehát egyrészt a könyv 22 fejezetből áll, nem olyan nagy könyv. Vannak olyan bibliai könyvek, amelyek nem tudom, 61 néhány fejezetből állnak. Zsoltárok könyve ugye 150 Zsoltárból áll. Mózes 5 könyve, grandiózus, ugye a Tóra. De hát jelenések könyve a maga 22 fejezetével, ahhoz képest, hogy itten idáig számolva már 2000 évet tömörít össze, mondjuk nem egy nagy dolog, nem a Bálsája enciklopédia, vagy a nagy világtörténelem, vagy nem tudom, a Váci, vagy a nem tudom milyen világtörténelem, tehát legalább 4-5 ilyen vaskos kötetek, nem? De aztán hát vannak egyéb nagy 10 meg 20 kötetes világtörténetek, ehhez képest mondjuk 22 fejezet, és ez ennyi összesen a Bibliában, hát azt hiszem, hogy nincs igaza itt Bölcs Salamonnak, aki azt mondja, hogy a sok olvasás fáradtságára van a testnek, mert igazán nem kell sokat olvasni. Hát egy-két óra alatt elolvashatjuk, de mondom, azért olvassuk el másodszor, harmadszor, tizedszer, huszadszor, mert akkor fogjuk majd megérteni. Szeretnék önöknek egy nagyon egyszerű vázlatot adni jelenések könyvén, amit mindenki fejbe megjegyezhet. A jelenések könyve, mint említettem, 4 részből áll. Ezt a 2000 évnyi világtörténetet 4 szempontból tekinti át. Az első szempont, amiből áttekinti, hogy Jézus Krisztusnak hol voltak igazi keresztény közösségei az elmúlt 2000 évben. Ez nagy kérdés. Ma is nagyon sok ember fölveti a kérdést, na de hol van az igaz egyház? Ez nagy kérdés. Hát erre Jézus maga válaszol. Különben az egész Bibliában Isten is válaszol, mindig is válaszolt erre a nagy kérdésre. A tavalyi jogikari sorozaton ezt egyszer egy előadáson önöknek bemutattam, hogy egy kicsit játékosan, hogyha mondjuk 3000 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor is el tudtuk volna dönteni, hol van az Isten egyháza. Ha 1900 évvel ezelőtt találkoztunk volna, akkor is el tudtuk volna dönteni. Ha 500 évvel ezelőtt éltünk volna, akkor is el tudtuk volna dönteni. Hát csak most nem tudjuk eldönteni.
Hát Isten rámutatott 3000 évvel ezelőtt is, hogy ez a nép az Ábrahám utódai, a zsidó nép az én választott népem. Akkor is volt már kínai, meg indiai, meg nem tudom mennyi vallás, minden népnek megvolt a maga istene és mitológiája, vallása, az Isten rámutatott, hogy ez az én népem. Ő rájuk bíztam az evangéliumot. Pál apostol azt mondja a Római Levél 3. fejezet 1. versétől, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnek. Azt mondja, egy tekintetben Isten rájuk bízta az ő beszédeit. El tudtuk volna dönteni, mert a világ összes könyve közül nem az a Védák, nem az Upanishadok, nem Buddha, nem tudom, nem, senki más nem mondta volna. Egyedül a Biblia mondja, hogy az Isten rámutat, hogy ez az én népem, titeket választottalak, hogy legyetek misszionárius nép, papok birodalma szent nép, ti a zsidók, hirdessétek az élet igaz ismeretét, mert hozzátok küldtem a prófétákat, nektek adtam a törvényeket. Tehát 3000 vagy 2500 évvel ezelőtt is könnyűszerrel el tudtuk volna dönteni, hogy hol van az igaz egyház. Ha meg Jézus mennybe menetel után éltünk volna, már ott voltak az első evangéliumok, ott van Máté evangélium a 21. fejezet 43. versében, Jézus világosan mondja, hogy ti tőletek zsidóktól elvétetik az Isten országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Hát rámutat az őskereszténységre, rámutat a követőire. És Jelenések könyve első 3 fejezete rámutat a 7 gyülekezeti levélben, maga Jézus Krisztus megnevezi, hogy kiket tart igazi követőinek. Kiket tartott az első századokban, az első 1-2 században, a 3.-4. században, a 4.-től a 6. századig, a 6.-től a 18. századig, a 18.-19. században, a 20. században, így rámutat. Hát ha valaki megismeri Jelenések könyve első 3 fejezetét, és erre időt szán, hogy én szeretném megtudni, hogy Jézus Krisztus mit mondott az igazi közösségeiről. Nem azt akarom megismerni, hogy egyes felekezetek mit mondanak önmagukról, mert minden felekezet önmagát tekinti választott felekezetnek, és minden felekezet úgy beszél önmagáról, hogy egyedüli, kizárólagos, és aki nem hozzátartozik, az elkárhozik, vagy legalábbis nem jó úton jár. Ugye ezt szoktuk meg itt, ezt mi minden nap halljuk, egyik felekezet azt mondja a másikról, hogy eretnek, a másik azt mondja a harmadikra, hogy szekta, a negyedik azt mondja, hogy ez itt hibázik, az ötödik mondja a hatodikra, hogy az nem is keresztény. Hát ezt minden nap halljuk, ez rendben is van, hát mindenki véleményt nyilvánít. Na de senki nem kíváncsi arra, hogy Jézus Krisztus milyen véleményt nyilvánít. Hát az bennünket nem érdekel, hogy Jézus Krisztus talán véleményt nyilvánít a Jelenések könyvében, hogy mely közösségeket tart igazi közösségnek. A Jelenések könyve első 3 fejezete az első nagy része a Jelenések könyvének, amelyben a 7 levél előtt Jézus megjelenik. Minden szerkezeti részt Jézusnak egy látomásban való megjelenése vezet be. Ezt nagyon meg kell figyelni, hogy hogy jelenik meg, miért úgy jelenik meg, és mire ad kulcsot ezzel a megjelenésével, ami azután következik. Hát, ha valaki jól akarja megismerni a Jelenések könyvét, az a Jézus Krisztus megjelenéseit, ha a másikra azt mondtam, hogy 20-szor olvassa, ez 30-szor olvassa el. Az első fejezetben megjelenik Jézus. Hogyan? 7 gyertyatartó között jár kell, a kezén 7 csillagot tart, és 2 élő éles kard jön ki a szájából, és így lépdel a 7 gyertyatartó között. A jelképeket azonosítja a Jelenések könyve, tessenek megnézni az első fejezet 20. versét. Rögtön ebből a látomásból 2 jelképet azonosít. Azt mondja, a 7 csillagtitkát, melyet láttál az én jobb kezemben, és a 7 arany gyertyatartót, a 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, és amely 7 gyertyatartót láttál, az 7 gyülekezet. Tehát, hogy mondjam, nagyon sokszor Jelenések könyve azonosítja a jelképeket, amiket nem azonosít, azokat már az előző bibliai könyvek azonosítottak. A Bibliának már van ezelőtt 65 könyve, nyilván, hogy nem mindent a Jelenések könyvének kell bepótolni, úgyhogy menjünk vissza, és azért nézzük meg, hogy mondjuk a bárány jelképet már János evangélium első fejezet 29. verse azonosította, akkor nem fogja az 5. fejezet azonosítani, ahol különben megjelenik Jézus, mint megöletett bárány. Ezt már nekünk tudnunk kell, hogy a megöletett bárány kinek a jelképe. De visszatérve ehhez az első látomáshoz, milyen tökéletesen kifejezi ez az első látomás, amiről majd a 7 levél beszélni fog. Ha önöknek feltenném a kérdést, miről beszél ez a bevezető látomás, hogy Jézus Krisztus jár kell, peripateo, ott az ige, ugye a görögben annyit jelent, hogy körbejár, tehát úgy
jön és megy, és állandóan vizsgálja ezt a 7 gyertyatartót, és 7 csillag van a kezében, és 2 élő éles kard jön ki a szájába. Tökéletes bemutatás. Minek a tökéletes bemutatása? Az, hogy Jézus Krisztus miután a mennybe ment, miután először eljött erre a földre, meghozta az áldozatát, és a mennybe ment, azután ő nem fog természet feletti módon itt megjelenni a történelmünkben, és nem fog beleavatkozni a történelmünkbe. Ő az igén, az ő beszédein keresztül, a kard az az igének a jelképe, a beszédein keresztül irányítja majd a gyülekezet angyalait, angyal annyit jelent, hogy küldött, követ, tehát az egyes közösségek lelki vezetőit, hogy a gyertyatartókban állandóan égjen a láng, hogy legyen ennek a világnak világossága. Jézus Krisztus erről így gondoskodik. Senki ne várja azt, hogy Jézus csodát tesz, hogy megjelenik, hogy nem tudom én, akik a keresztényeket ki akarják írtani, azokat majd ő megfékezi. Nem. Jézus hagyja a történelmet úgy folyni, hogy ok-okozati összefüggésekben folyik, de Jézus Krisztus a karddal avatkozik közbe a történelembe, de a kard nem a kezében van. Ugye, milyen érdekes, ilyen egyszerű látomásokban ilyenekre figyeljünk fel, nem a kezében van a kard. Tehát nem fog megjelenni, nem fog itt háborút vívni, nem fog csatát vívni. Nem lehet azt kérni, hogy a magyarok istene. Meg nem lehet azt mondani, hogy fölajánlottuk az országunkat. Ilyen nincs. Ilyen nincs. Erre azt mondja a 95. Zsoltár, hogy a nemzeteknek minden istene bálvány. Ha magyaroknak van istene, vagy van, akinek fölajánlották az országot, az bálvány. A pogány vallásoknak a maradványa itt a mi történelmünkben. És Jézus Krisztus nem így létezik. Jézus Krisztus a mennyből, a Szentlélek által embereket ihlet, hogy szólaltassák meg a beszédeit, a tanításait, és akik megszólaltatják, azokra azt mondja Jézus, hogy elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Jézus tudja, hogy kiket küld ebbe a világba, tudja, hogy ez a világ egy farkas törvényű világ. Tudja azt is, hogy ő csak olyanokat küld, az ő nevében csak az, mert aki viszont őre hasonlít, ezért ugye a Bibliában a bárány Jézusnak is a jelképe, de Jézus követőinek is a jelképe. És Jézus Krisztus küldi a követőit a világba, és ahol megszólaltatják a Bibliát, a Biblián keresztül, az igén keresztül, a két élő éles kard mindig a Biblia jelképe. Zsidó 4.12, Efézus 6.17, a lélek kardja az Isten beszéde. Az Isten beszéde élő és ható, és élesebb a két élő éles kardnál. Tehát a kard az Isten beszéde, azért is nincs Jézus kezében, azért jön ki a szájából, mert ezzel akarja bemutatni azt, hogy Jézus Krisztus itt van ebben a történetben. Jézus Krisztus küzdelmet folytat, kik által? A hűséges tanítványai, a hűséges követői által, akikre Jézus Krisztus nem politikai szerepet bízott, nem azt bízta, hogy mostan akkor szerezzetek ennyi milliót, vagy annyi milliárdot, vagy hogy politikai pártokat alapítsatok. Jézus a követőire azt a feladatot ruházta, hogy szólaltassák meg a tanításait. Ne keverjék össze a világ országainak tanításaival, ne keverjék össze politikával, ne keverjék össze nacionalizmussal, szólaltassák meg azokat a tanításokat, amelyek tisztán egyértelműen mutatják, hogy mi a helyes emberi cselekvés, és Isten kiket keres az ő imádójul. Tehát aki ezt a bevezető látomást úgy megérzi, úgy megfogja, úgy komolyan veszi, hogy Jézus Krisztus itt van közöttünk, de Krisztusnak az akarata és szándéka ott fog teljesedni, ahol hallgatnak a szavára, ahol alávetik az emberek magukat az ige hatalmának, és ahol követik Jézus Krisztust, megérti, hogy ez az ezután következő második és harmadik fejezet azokat a keresztény közösségeket mutatja be, akik a történelemben minden másnál értékesebbnek tartották Jézus kijelentéseit, a Biblia kijelentéseit. És akkor megismerjük ezeket a keresztény közösségeket. Látni fogjuk, hogy az efézusi levél az kiket jelképez, a szmírnai levél az kiket állít elénk, a Pergamum, Tiatira, stb. Milyen egyház történeti korszakot állít elénk. Erről tehát, mondom, ezt a segédkönyvet tudjuk ajánlani, ezt a zöldeskék színűt, Jézus Krisztus apokalipszise első kötet. De tovább megyek. Mi a jelenések könyvének a második része? A jelenések könyvének a második része szintén egy bevezető látomással kezdődik, és utána a 7 pecsétes könyv egyes pecséteinek a feltörésével folytatódik.
Ez a negyedik fejezet első versétől a nyolcadik fejezet első verséig terjed. Könnyű megjegyezni. Tehát az első szerkezeti rész, első három fejezet, második szerkezeti rész a negyedik fejezet első versétől a nyolcadik fejezet első verséig. Ha valaki itt komolyan veszi a bevezető látomást, itt tudnék sokkal hosszabb a bevezető látomás. Az első profécia sorozathoz a bevezető látomás az első fejezetnek pár verse. A második profécia sorozathoz, tehát a hétpecsétes könyv felnyitásához a bevezető látomás a teljes negyedik és ötödik fejezet. Teljes két nagy fejezet. Ez a Bibliának rendkívüli két fejezete, tulajdonképp nem is kellene ezt külön választani. A 16. században választották külön, ugye azelőtt a Bibliában nem volt fejezetbeosztás. Ez a negyedik, ötödik fejezet teljesen összetartodik, nagyon szervesen egymáshoz kapcsolódik. Miről van itt szó? János apostol bepillantást nyerhet a mennybe. Ez egy döbbenetes rész. Egy földi ember látomásban, nem valóságosan, de látomásban látja maga előtt a mennyet. Látja azt, hogy a mennyben milyen tisztaság van. Színekkel, elrendezésekkel, valami leírhatatlan, lenyűgöző fennségben látja az Atya trónját. Látja a léleknek a munkáját, ahogy az Atyával karöltve dolgozik az emberiségért. Láthatja a mennyei lényeket, a kérubokat és szeráfokat, az angyalok különleges csoportjait, különleges angyalokat. Láthatja az emberiség előőrsét is, a 24 vént, aki ott van a mennyben. Név szerint ugye háromról tudjuk, hogy Mózes, Illés, Énok, többi 21 pedig a Jézus feltámadásakor, akik kijöttek a jeruzsálemi sírokból, tehát akik ott vannak az emberiség előőrseként már a mennyben, ahogy tiszteletet adnak az Istennek, hogy ezek a különleges színek, például a smaragdnak az élénk szereplése ebben a fejezetben, vagy más ilyen ásványk, én már nem is tudom ezeket elmondani, János apostol ezeket nagyon ismerte, míg a Jelenések könyve 21. fejezetében ezek újra előjönnek, amikor a mennyei Jeruzsálemet írja le. Csodálatos ásványok, csodálatos drágakövek, fényei és színhatásai játsszák itt a vezető szerepet, vagyis a Jelenések könyve 4. és 5. fejezete azt sugallja, hogy a menny létezik, a világegyetem egy adott pontján létezik, hogy pontosan hol nem tudjuk, de Jézus se véletlenül tette hozzá a mi atyánk kezdősorához, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Tehát te ott vagy most. Tehát a tér-idő koordinátái között valahol a világ mindenségben viszonylag gondolom egy nagyon távoli helyen, de ugyanebben a tér-időben létezik a menny, ahonnan azt mondja a 103. Zsoltár, hogy az Isten a mennybe helyezte a székét és uralkodása onnan mindenekre kihat, és látja János apostol a mennyei tanácsot, és látja az atyát, akinek a kezében ott van a hétpecsétes könyv, és hallja a hangot, hogy ki az, aki méltó lenne ezt a hétpecsétes könyvet felnyitni. Ki az, aki az emberiség történelmét kielégítően meg tudná magyarázni. Nagy kérdés. Erről a hétpecsétes könyvről Dániel könyve 10. fejezetében olvashatunk már némely röpke előzetesként, mint az igazság írását, így említi Dániel könyve 10. az igazság írása. Mi az igazság? A történelmünkben mi az igazság? Miért erre halad a történelmünk, és nem másfelé? Miért ilyen a történelmünk? Nem lehet egy jobb történelmet írni? Nem lehetne megváltoztatni itt a történelmet, hogy ne üssék, vágják egymást az emberek, vagy most is ugye ne egyik nemzet a másiknak, vagy többnek viszont csapást, meg vállatcsapást, meg megtorlás, meg azok is megtorolják, meg visszatorolják. Ebből a borzalmas alagútból nincs kimenetel, hát ez nem lehet más, hát ez emberi történelem egy ilyen reménytelen szélmalomharc, hogy itt csak a jó szándékok vannak, de a megvalósulás mindig a rossz. Hát az Atya tartja a jobb kezében a hét pecséttel lezárt, ugye ez nem olyan könyv, mint a mostani könyv, hanem ilyen tekercs, tehát így is szokták ábrázolni, hogy a tekercsről lógnak le a pecsétek, és így be van pecsételve, tehát nem nyílik ki. És amikor látja ezt a hét pecsétes könyvet az Atya kezében, és felhangzik a kérés, hogy ki lenne méltó felnyitni a hét pecsétes könyvet, akkor azt mondja János apostol, nem hogy felnyitni nem volt senki méltó, de még a ránézésére se volt senki méltó. Sem angyal, sem ember, sem a 24 vén, se senki.
még csak kísérletet se tett arra, hogy az emberi történelmnek ezt a sok botrányát, ezt a sok zűrzavaros eseményét, hogy ezek miért jöttek egymás után, meg miért így, meg most miért itt tartunk. Apostolról

Szentlélektét, János apostol. Örülve annak, hogy íme itt a megoldás, itt a győzelem, itt az oroszláni erő, és akkor látja a megoldást. Jön egy bárány, mégpedig mint egy megöletett. Oroszlán és bárány. Erős oroszlán és megöletett bárány. Micsoda erős ellentét. De János apostol itt érti meg, hogy az emberek szemében, ami győzelem, az Isten szemében veresség, és ami az embereknél veresség, az Istennél a győzelem. Valóban 180 fokos fordulatra van szükség. Ugye az emberek mire mondják, hogy győzelem? Ha valakinek ereje van, hatalma van, befolyása van, jöttem, láttam, győztem, ahogy mondta ugye a híres ókori császár és hadvezér, jöttem, láttam, győztem. Istennél a jöttem, láttam, győztem, ez ennyit jelent, hogy Isten fia eljött erre a földre, látóvá tett embereket, és aztán emberek megölték őt. És ezáltal mutatta be, hogy az Isten szemében nem az a győzelem, amikor valaki erővel győz, nem az a győzelem, ha valaki hatalommal győz, az Isten szemében az a győzelem, ha valaki kitart a szeretet és az igazság törvénye mellett, míg az élete áldozata árán is. Ezért jelenik meg az Atya trónus előtt, aki tartja a hétpecsétes könyvet, a bárány, de a megöletett bárány, és elveszi a könyvet, és felnyitja annak hétpecsétjét. Ha valaki ezt megérti, hogyha ezzel a negyedik, ötödik fejezettel kellőképpen foglalkozunk, akkor kulcsot kapunk az egész történelmhez, hogy mondjuk ne Julius Caesarról olvassuk rakásra a könyveket, meg ne Néróról, meg ne Napóleonról, meg ne Hitlerről, Mussoliniról, Stalinról, ezek a nagy könyvsikerek, nem? Egy kiadó ugye könyvsikert akar, akkor a nagy gazfickókról, a nagy gazemberekről, a nagy vérszomjas emberekről kiadja ezeket a könyveket, százezesével veszik meg az emberek. Isten azt mondja, hogy az ő szemében nem az a győzelem, ha valaki letronfolja a másikat, ha erővel, hatalommal győz. Az Isten szemében az a győzelem, ha valaki következetesen szeret, és következetesen igazságos. És ezért tudja Jézus felnyitni a könyvet, mert ő következetes volt az életében, ő soha szeretetlenséget nem engedett meg magának, ő soha igazságtalan nem volt. Őnek a vesélyének övedzője a jogosság és igazságosság volt. Ő az egész életében arra mutatott példát, hogy akkor élünk majd igazi emberi életet, hogyha a nagyságot nem így keressük, hanem így keressük. Ha nem hatalomra törünk, hanem szolgálatban vagyunk tökéletesek, és abban képezzük magunkat. Tehát, hogyha valaki ezt megérti a negyedik és ötödik fejezetből, az tudja, hogy mi következik a hatodik fejezetben, hogy Jézus Krisztus megmutatja majd a történelmi igazi győzteseit. De azok nem a Julius Caesarok, nem a Napóleonok, nem a hadseregek, nem a politika, hanem azok az emberek, akik a Krisztusban való hitükért bármit el tudtak viselni, és bármit el tudtak szenvedni. Megmutatja majd ez, hogy az ő igazi egyháza hogyan tudott győzni a történelemben. Kijön először egy fehér lovas, az őskereszténység csodálatos győzelme, fehér. Kijön utána egy tűzvörös lovas, az üldözések egyháza, továbbra is egy győzelmes egyháza. A kereszténységet nem tudták kiirtani, sem a második, sem a harmadik, sem a negyedik század elején. De a fehér és a tűzvörös lovas után, hogy Jézus kinyitja a harmadik pecsétet, egyszer csak egy drámai fordulat áll be, kijön egy fekete lovas. A fekete lovas a bukásnak a jelképe, a gyásznak, a halálnak a jelképe. A kereszténység nagy megtörését előre elmondta Jézus Krisztus. Szépen indul a követőinek a sorsa. Az első 3-4 évszázad eleje szép történelem lesz, a kereszténység terjedni fog és tisztán megőrzi magát, de a negyedik században egy döbbenetes változás következik be, amikor a kereszténység elfogadja a római államhatalomtól azt, hogy hatalmi helyzetbe keríti őt, és amikor hatalmi helyzetbe kerül a kereszténység, akkor röviden szólva az üldözött vallásból lesz egy üldöző vallás. De ez ma is bármikor így következne be, ha önök is hatalmat kapnának az életben, nem itt ülnénk itt egy kis szuterénben, hanem fönt ülnénk bársonypamlagon, és több millió forinttal a zsebünkben, akkor én egyikünkért sem vállalnék kezességet. Sem magamért, sem önökért. Aki pénzt, hatalmat kap ezen a világon, az általában a megtébolyulást is meg.

0: kapja mellé. Ezen a világon a pénz, a hatalom az embereket megfosztja a legelemibb meggondolásoktól is. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, idézzük ugye Pál apostol 1. Timóteus levél 6. fejezetéből. Amikor a kereszténység elfogadott pénzt, elfogadott állami támogatást, amikor visszaadták az elkobzott birtokokat, ingatlanokat, és amikor már a 4. század végén szinte kötelezővé tették azt, hogy aki római polgárnak születik, az egyben kereszténynek is kell, hogy szülessék. Elkezdődött a hatalmi kereszténység iszonyatos történelme, ami a krisztusi tanítások döbbenetes devalválódásával járt együtt. És mi következhet a fekete után még? Jézus felnyitja a 4. pecsétet, és a 4. pecsétnél jön ki még egy lovas, mert az 5., 6., 7. már nincs lovaslátomás, de a 4. még van. Mi jöhet a fehér, a vörös, és utána a bukás, a fekete után jön a halott sárga. Jön a kereszténység teljes eltorzulása, teljes feloszlása. A 4. 6. században ez a 180 fokos fordulat, ugye az üldözőzött egyházból üldöző egyház válik, és aztán kezdetét veszi a középkor, az emberi történelmnek legfélelmetesebb, és hát persze ne felejtsük el, leghosszabb időszaka. 13 évszázad a legteljesebb lelki, szellemi zsarnokság jegyében, ahol a kereszténység nevében elnyomták az embertömegeket. Ahol a kereszténység megfojtotta a szabadságot. Miféle kereszténység volt ez? Nyilván nem az igazi kereszténység volt, a hatalmi kereszténység volt. És Jézus bemutatja, hogy ő neki akkor is maradtak követői, nem a hatalmi kereszténységben, nem az európai vezető, nagy, pompázatos és hatalmas hát, külszínnel, pompával fellépő kereszténységben, hanem maradtak igazi követői, akiknél az 5. pecsétet, amikor felnyitja, hogy ez a Sánta regénynek is a mottója, illetve hát erre fűzi fel a regényét, amikor az 5. pecsétet felnyitja Jézus, akkor megölt keresztények sokasága. Szinte, hogy megszemélyesítve látjuk az egyház történelm mártírjait, hogy felfohászkodnak Jézushoz, hogy Uram, te szent és igaz, meddig tűröd még? Meddig? Ugye a Biblia nagy kérdés, hogy meddig? Meg a mi életünk nagy kérdés, hogy meddig? Ugye meddig tart még a sötétség? Meddig a megpróbáltatás? Meddig pusztítanak és ártanak ezen a földön? Meddig tart még az Isten türelme? Mikor avatkozik közbe az Isten? És adattak akkor nekik fehér ruhák, és azt mondják nekik égi lények, hogy várjatok még, mert sajnos a középkorral még az emberiség nem itta ki a keserűségek poharát. A hosszú középkorral, ami borzalmas, ugye a Biblia szerint a 6. századtól tágabb értelemben a 18. századig, tehát a polgári nemzetállamokig veszi a Biblia a középkor, tehát ezért mondtam, hogy 12-13 évszázad, 6.-tól 18. század, a középkorral még nincs vége a borzalmaknak. A középkor után lesz egy borzalmas visszahatás, megjelenik az ateizmus, erről szól majd a 11. fejezet egy különlátomása, hogy az eltorzult vallásosság után hogy jelenik meg az ateizmusnak a világkorszaka, ami az emberiség történelmében több mint 2-2,5 évszázad. Az elmúlt 2,5 évszázad, mi is még ebben nevelkedtünk fel, ugye egy világméretű nagy ateista kultúrában és egy ateista civilizációban, de még ez sem a vég, hanem még az emberiség történelmében jön még egy szakasz, amikor az ateizmus is kifullad és lelepleződik, hogy nem képes megoldani a világ problémáit, de visszajön egy új középkor, szerencsére már nem olyan hosszú ideig, mint a régi középkor, de visszajön egy gyökerében ugyanolyan jellegzetességű középkor, ahol államot és egyházakat összefonnak, ahol az emberiség problémáit a politika és a vallás erői meg akarják oldani, és ez sodorja bele, veti bele az emberiséget egy mély kátyuba, egy mély és most már gyógyíthatatlan krízisbe, amiből, ahogy említettem, csak Jézus Krisztus második eljövetele hozhat megoldást. Mielőtt azonban ezeket a borzalmas dolgokat a Biblia elmondaná, Jézus Krisztus kijelentené, a második részben egy döbbenetes jellegzetességet vehetünk szemügyre. A következőt. Az első szerkezeti rész, tehát az első három fejezet az egymás után elmondta a 7 levelet. Ott nem volt megakadás, megszakadás, egymás után jött a Efézus, Smirna, Pergamum, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea levél, és lezárult. A negyedik fejezettől elkezdődő második részben felnyitja Jézus az első pecsétet, fehér lovas, második pecsétet, vörös lovas, harmadik pecsétet, fekete lovas, negyedik pecsétet, halott sárga lovas, ötödik pecsétet, oltár alatt levő lelkék, meddig, Uram, hatodik pecsétet, már a föld erősségei megrendülnek, már lehet látni, hogy ennek a földi történetnek vége van. De mielőtt vége lenne, a hatodik pecsét után nem nyitja fel rögtön a hetedik pecsétet. Erre tessenek odafigyelni. Annyi sok Biblia olvasó emberrel találkoztam, ezt az egyszerű jellegzetességet nem tisztelték Jézus Krisztus apokalipszisében. A hatodik pecsét végén felhangzik egy kérdés, és mondom ezt nem az emberek a súlyához mérten nem méltányolják eléggé. Mert a hatodik fejezet 17. versében a hatodik pecsét után ez a kérdés hangzik fel, mert eljött az ő a bárány haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. A bárány haragja. Ez is a Jelenések könyvében található fogalom. A bárány tud haragudni? Báránya a szelíd állat. Bárány haragja. Jézus Krisztus tud haragudni? De a Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus a szelíd és türelmes Jézus. Amikor végigkíséri az emberi történelmet, hogy két élő éles kard van a szájában, hét gyertyatartó között jár ki, az életét adta ő, mint megöletett bárány. De Jézus Krisztus joggal kéri számon az emberiségtől, mit csinált ezzel a világgal, és mit csinált az ő megváltásával. És hogy az az emberiség, amely élve éri meg Jézus második eljövetelét, annak az emberiségnek a soraiból ki reménykedhet abban, hogy Jézus megtartja őt és elfogadja őt. Mert az emberiség történelme az egyre mélyülő erkölcsi válság történelme. Az emberfia eljön, avagy talál-e hitet a földön, olvassuk Jézus szájából Lukács evangélium a 18. fejezetében. Egy teljesen szétzüllésnek ment emberiség. Tehát akkor már az emberiség több milliárdos, ugye tudjuk már, hogy 6 milliárdnyi az emberiség. Még Jézus Krisztus egy utolsó erőfeszítést tesz. Nem nyitja még fel a hetedik pecsétet, hanem a hatodik és a hetedik pecsét felnyitása között van egy közbeékelt látomás az elpecsételésről, vagyis arról, hogy Jézus milyen küzdelmet folytat azért, hogy legyenek emberek, akik megállhatnak ő előtte, aki az ő második eljövetelével magához veheti ezeket az embereket, és a mennyei üdvösségben részesíthet őket. A hatodik pecsét után jön a hetedik fejezet az elpecsételésre. Az elpecsételés egy bibliai szakszó, egy műszó, annyit jelent, hogy védelem alá helyezés. Itt jelenik meg először Jelenések könyvében ez a dolog, hogy megyünk az emberiség történelme vége felé, kinagyít dolgokat. Mert szüksége van az akkor élő embereknek ahhoz, hogy kinagyítva lássanak dolgokat, mert rettenetesen gyengül az élet, gyengülnek az erkölcsök, gyengül a gondolkodás. Szóval Jézus Krisztus minden erejével azon van, hogy az emberek megértsék, az élet alapdolgait megértsék, hogy ő csak azokat tudja megsegíteni és megmenteni, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ez a Jelenések könyve hetedik fejezetének a fő témája, az elpecsételésé. És miután ez lezajlik előttünk, Jézus bemutatja, hogy hogyan lehet megváltozni, hogy lehet megtérni, hogy lehet megszentelődni, hogy lehet Jézushoz hasonlóvá válni, azután nyitja fel a hetedik pecsétet, de amikor a hetedik pecsétet felnyitja, akkor csak ennyit olvasunk, lőn pedig nagy csendesség a mennyben egy fél óráig. Ez már a történelem lezárulása. Ilyen közel sehol nem megy a Biblia. Napok, pár nap, ugye ez a mintegy fél óra, az 1/48 része a napnak, akkor a 360 osztva 48-szal mindenki kiszámíthatja, hogy hány napos közelségre megy a véghez, amikor az emberi történelem lezárul. Itt láthatjuk tehát azt, hogy a Jelenések könyve második szerkezeti része, ahogy megy az emberiség történelmének előre haladtával, elkezdi részletezni, most már így mondom, a mikorunkat. A mikorunk az elpecsételés időszaka. A mikorunk lesz az az időszak, amikor Isten védelem alá helyez embereket, illetve nem tud védelem alá helyezni embereket a hét csapás beköszönt előtt. És ugyanezen a jellegzetességen épül fel a harmadik nagy szerkezeti rész, és most már csak egy kis figyelmet, türelmet kívánok, és kérek, és akkor meglátjuk, hogy hogy áll előttünk össze a Jelenések könyve és az egész könyv, hogy a harmadik szerkezeti rész a hét trombita szóról szóló látomás. Tehát volt nekünk hét levél, hét pecsét, most van hét trombita szó. Ezt a látomást is bevezeti egy bevezető látomás, ez rendkívül rövid. A 8. fejezet 2. versétől a 8. fejezet 6. verséig terjed, tehát 5 vers összesen. Ebben most nem fogok bele, csak a címszót mondom meg, Jézus Krisztus mennyei közben járó szolgálatáról szól a bevezető látomás. Az első látomás szólt Jézusnak a gyülekezeteihez való hozzáállásáról, a második szólt Jézus áldozatáról, a ki a nagy, ki a győztes kérésre adott válaszáról. A harmadik bevezető látomás arról szól, hogy Jézus Krisztus mit tesz azután, hogy a mennybe ment. És miután Jézus a mennybe ment, és a történelemben kifejti a hatását a követői által és a Biblia megszólaltatása által, a hét trombitaszóról szóló látomás azt fogalmazza meg, hogy Jézus Krisztus milyen csapásokat engedett meg az emberi történelem számára. Ez az egyik legfélelmetesebb része a Jelenések könyvének, mert Jézus Krisztus el kellett, hogy vonja óvó kezét bizonyos közösségektől, bizonyos korszakoktól, és itt két, illetve egész pontosan három nagy történelmi kataklizmára lehetünk figyelmesek. Az első a népvándorlás, ezt részletezi a 8. fejezet. A másik az iszlámnak a világra való özönlése, ezt fejtegeti a 9. fejezet. A harmadik nagy csapás pedig az ateizmus, ezt fejtegeti a 11. fejezet. Tehát még egyszer, népvándorlás 8., iszlám 9., ateizmus 11. fejezet. De kedves hallgatók, a történelmünkben a legnagyobb csapás nem a népvándorlás. Ázsiából kijövő pogány hordáiban volt. Nem is az iszlámban volt. És most álljon meg a lélegzetünk, még csak nem is az ateizmusban volt. Hanem abban, ami ezt a hármat kiváltotta. Az eltorzult kereszténység a legnagyobb csapás. Az eltorzult, a Krisztus nevét valló, de a valóságban a Krisztus útján nem járó kereszténység. Ez a Krisztus szemében legnagyobb csapás. Azért, mert a kereszténység letért a krisztusi útról, ezért engedte meg az 5. században. Ugye előbb mondtam, hogy mikor tért a 4.-6. század között. Az 5. században Isten rögtön megengedi a népvándorlás hordáinak Európára özönlését. Ez egy rövid időszak, ez csak az 5. századot foglalja magába, nevezetesen a 8. fejezetben egymás után sorrendben a gót, a vandál, a hún és a germán népvándorláskori hordáknak a beözönlését Európába. Tehát a gót, a vandál, a hún és a germán hordák beözönlését. De miután a kereszténység ezután sem tér meg, a kereszténység történelmében továbbra is felülkerekedve a világot vezeti egy eltorzult hatalmi kereszténység. Ezért engedi meg Isten az iszlám csapásait, és ezek már hosszú csapások. Ez már nem olyan, hogy jönnek a gótok, azt egy-két év után már nincsenek, vagy jönnek a vandálok, elenyésznek, a hunok, aztán ugye a hunok is, úgy mondom, szélnek erednek, és fölszívódnak a történelemben. Germánok maradnak meg mondjuk az Európa arcának kiformálódásában. De ez egy évszázad, ez a 5. század. De egy hosszan elnyúló csapás sorozat, ez az iszlám. Ez kezdődik el rögtön már a 7.-8. században, hogy megszületik az iszlám, és tart egészen a 19. századig. Tudnék, ez az idői profécia, ez a 391 év és néhány napos idői profécia, ez egészen az 1840-es évig ível, amikor az utolsó iszlám politikailag és vallásilag is iszlámnak mondható államot, Törökországot, a nyugati nagyhatalmat gyámság alá vonják. Az iszlám, azért tessenek meggondolni, 7.-8.-tól 19. század több mint 1000 évig állandóan fenyegeti az európai történelmet. Hát ezt tudták nagyon jól Luther Márton és a protestáns prédikátorok. Károly Gáspárunk is ezt fejezte ki, amikor azt mondta, hogy ezt az Isten tudja, hogy Magyarországra nézve miért engedte meg a török hódoltságot, a törököknek a csapását. És azt mondja Károly Gáspár ugye a két könyvében, hogy bátor ostorozzon bennünket az Isten, valamennyire neki tetszik. Mert hiszen megérdemeljük a magatartásunkkal, a viselkedésünkkel. Csak amit közben megadott nekünk a reformációval, az ő szent igéjének kenyerét ne vegy el közülünk. Tehát ezt nagyon jól tudták protestáns prédikátorok, hogy az iszlám itt van a nyakunkon, vagy a török itt van a nyakunkon, ez is az Isten tudtával és beleegyezésével történt, és Isten ezt azért engedte meg, hogy az eltorzult kereszténységet felébressze. Erre sem ébredt fel. És az Isten megengedi a harmadik csapást, az ateizmust. Arra sem ébredt fel. Nincs átjárás az igazi kis közösségekben létező kereszténység és a nagy hatalmi kereszténység között. Nincs átjárás. Ami egyszer eltorzult, nem változik meg. Jöhettek reformátorok, jöhettek a valdensek, jöhettek a lollardok, a husziták, maga Luther, Calvin, Zwingli és a többiek nem tudták a nagy keresztény egyházat visszafordítani a krisztusi tanításokhoz. A kereszténység kettős kettéosztottsága, ez mind a mai napig érezhető. Van egy hatalmi kereszténység, és van egy krisztusi kereszténység. Van egy a politikai erőkkel kart öltő kereszténység, és van egy tisztán következetesen Jézus útját járó kereszténység. Isten ilyen csapásokat engedett meg, és sem a jó szóra, sem a csapásokra ez a kereszténység nem változott meg. Ez egy döbbenetes dolog. Egyben az egész Biblia nagy tanítását húzza alá. Mi a Biblia nagy tanítása? Hogy a legnagyobb veszély a történelemben az eltorzult vallás, ami az Isten vallásának mondja magát. Az ókorban is a legnagyobb veszély nem Babilónia volt, nem Asszíria, hanem az eltorzult Izrael. Most is a legnagyobb veszély nem ez, nem az a nemzet, hanem az eltorzult kereszténység. Ezzel záródik le a hét trombitaszóról szóló látomás, de megint tessenek rá felfigyelni, hogy a hatodik trombitaszó után rögtön nem szólal meg a hetedik. Tehát ugyanazzal van dolgunk, mint a pecsétlátomásoknál. Hatodik pecsét után jön a közbeékelés, az elpecsétel, és után jön a hetedik pecsét felnyitása. Hatodik trombitaszó után nem szólal meg a hetedik trombitaszó, hanem itt már közbeékelt látomások sorozata szólal meg a Jelenések könyve 10. és 11. fejezetében. És a 11. fejezet végén harsan meg a hetedik trombita szó. Ez a Jelenések könyve 3. része, és akkor már befejezhetem a mai előadást. A 4. rész, a befejező 4. rész a 12. fejezettől kezdődik. De ez nem csak a Jelenések könyvének a lezárása, ez ne tessenek elfelejteni az egész Bibliának a lezárása. Itt találkozunk az egész Biblia legmonumentálisabb és időben a leghosszabbra nyúló látomás sorozatával. Azért mondom, hogy leghosszabbra nyúló, mert ez a 12. fejezettől kiinduló utolsó rész visszanyúlik a sátáni lázadásig. Tehát a földtörténelme elé nyúlik vissza. Mint egy magyarázni kívánván az, hogy miért ilyen ez a földünk történelme, miért van ez tele ennyi minden szennyel, mocsokkal, gonoszsággal is, és az embernek ember által való méltatlan pusztítása, miért ilyen ez a történelmünk? Azért, mert az ember egyszer beengedte erre a földre azt az erőt, aki a mennyben lázadást szított Istennel szemben. A Jelenések könyve 12. fejezete kezdődik a mennyei lázadásnak egy döbbenetes fölidézésével, amelyet ezelőtt csak Ézsaiás könyve 14. és Ezékiel könyve 28. fejezete idézett fel a Bibliából. Tehát ilyen részletességben csak két ószövetségi profétai könyv, Ézsaiás 14 és Ezékiel 28, két ókori despota királyról beszélve mondták el ezek a proféták sátán lázadását. Jelenések könyve 12. fejezete elmondja azt is, hogy sátánt Isten mindenféle eszközzel próbálta volna visszatartani a lázadása útján. Maga Jézus Krisztus ment sátánhoz, lő nagy viaskodás a mennyben, sátán és az ő angyalai, és Mihály, Krisztus és az ő angyalai viaskodtak, de nem vehettek rajtuk diadalmat. Tehát maga Jézus Krisztus nem tudta sátánt visszafordítani a mennyei lázadása útjáról, és amikor az emberiség befogadta sátánt, akkor már a jövő prognosztizálható. Miről fog szólni a történelem? Miről fog igazában szólni a történelem? A jók kiméletlen üldözéséről, és a rosszak kíméletlen hatalmáról. Ezt a jelenések könyve 12. fejezete megszemélyesítés, sárkány, ugye ez mindig az ördög jelképe, tehát sátán jelképe, üldözi a tiszta fehér ruhába öltözött asszonyt, a hűséges asszony mindig az igazi egyház jelképe. Tudjuk jól, hogy a Bibliának az egyház fogalma az nem csak a konkrét egyházat, hanem a láthatatlan egyházat is magába foglalja. Tehát mindazokat az embereket, akik a történelem során a lelkiismeret és az igazság szerint akartak élni. De mi az egész emberi történelem? Sátán az utolsó írmagját is ki akarja írtani az Istenhez hűséges embereknek. Ez egy kegyetlen ez a történelem. A történelemnek a kegyetlenségét soha nem tudjuk felmérni, ha nem ismerjük Jelenések könyvét. Jelenések könyve azt mondja, amit egyébként Jézus a földi életében is mondott, ne csodálkozzatok, hogy a világ gyűlölt titeket. Engem előbb gyűlölt ti nálatoknál. Hát ha engem, Jézus Krisztus gyűlöl ez a világ, és gyűlölt a világ, ti ha engem akartok követni, hát ti sem részesültök más bánásmódban, titeket is gyűlölni fog a világ. Az egész történelem tulajdonképpen a gyűlölködés történelme. A gonoszok ki nem állják az igazakat. Akik megváltozni nem akarnak, ki nem állják azokat, akik ugyanolyanok voltak, mint ők, de meg akartak változni, és más emberek kélettek Krisztus kegyelméből. És ezt az egész monumentális lezárást, amely közben fellép a legfontosabb egyházi hatalom, Jelenések könyve 13. fejezetében, az egész történelmen keresztül a legfontosabb egyházi hatalom, Babilónia, Médo-Perzsia, Görögország után Róma, amelynek hatalma a földi történelem végéig terjed, de fellép a földi történelem végén a legerősebb politikai hatalom is, itt mondom már másodszor, remélem, hogy nem érzik úgy, hogy tényleg én most itt bombasztikus dolgokat szeretnék mondani, de az Egyesült Államokra vonatkozó profécia Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében világosan megmutatja, hogy Amerika miért játszik szerepet a világ történelmében, hogyan fogadja be az üldözött európai ugye zarándokatyákat, hogy nevezzük őket, a föld segítségül lett az asszonynak, olvassuk a 12. fejezet végén, 13. fejezetben pedig már azt olvassuk, hogy abból a földből, amely segítségül ön az asszonynak, feljön a földből egy újabb fenevad. Egy újabb fenevad. Jelenések könyve a három fenevadról szóló könyv, az ateizmust jelképezi a mélységből feljövő fenevad, az egyházi hatalmat a tengerből feljövő fenevad, a legerősebb politikai hatalmat pedig a földből feljövő fenevad. Az Egyesült Államokról Jelenések könyve 13. fejezetében a 10.-11. verstől értesülhetünk részletesen, hogy hogyan fog majd össze a legerősebb egyházi hatalommal. És a történelemnek a végét ez fogja siettetni, hogy a föld legerősebb politikai hatalma igénybe veszi a legerősebb vallási hatalmat, és az egész föld egy kézbe kerül, és ahol a föld egy kézbe kerül, és hatalmi kézbe kerül, arról most csak diszkréten annyit hadd mondjak, hogy ez nem az Isten. Nem az Isten műve. Ez annak a valakinek a műve, aki a történelemben nem retten meg az erőszaktól, de nem retten meg az ámítástól sem. Aki a történelmet bele akarja zavarni egy olyan monumentális, monstruózus válságba, amilyen válságot még eddig nem ismert az emberiség. Ennek a válságnak a küszöbén élünk, de hogy a válságnak az egyes összetevőit, törvényszerűségeit fel tudjuk mérni, ehhez kell nagyon megismerni a Jelenések könyve 13., 14., 15., 16., 17. és a legteljesebb káosz 18. fejezetét. Erről majd külön előadásban fogunk megemlékezni. Miután így végig vonultak előttünk a földi történelem jelenetei, a 21. 22. fejezet már a lezárásé, már a 19. fejezet végén Jézus Krisztus megjelenik, hogy mi váltja ki Jézus második eljöveteit, miért szükségszerű Jézus második eljövetele, erről is fogunk szólni. De az előadást szeretném befejezni önöknek a Jelenések könyve 21. fejezetének, az első 7 versének a felolvasásával, ami számunkra a Jelenések könyvét mégis egy örömteli könyvé teszi. A bizakodás, a reménység könyve ez annak, aki komolyan veszi tehát az első félmondatot, mert hiába beszéltem önöknek most nagyon sokról, én csak fél mondatról beszéltem a mai előadás során. Ez Jézus Krisztus apokalipszise. Aki ezt komolyan veszi, hogy ezzel kezdődik a jelenések könyve, az részesülhet Jézus Krisztusnak ezekben a kinyilatkoztatásaiban. Ez Jézus Krisztus rejtett dolgoknak a feltárása. Így fejeződik be, János apostol ezt mondja a 21. fejezetben ebben az egyik legutolsó látomásban, azután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger többé nem volt. És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ült, íme mindent újjá teszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak, és mondta nékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kedves hallgatók, számomra az egyik legcsodálatosabb rész ez a Bibliából, erről nem egy előadás sorozatot is lehetne tartani. Én most az 5. verst, megnek a 2. részére hadd hívjam fel csupán az önök figyelmét. Az embert úgy sokszor meglegyinti a kétkedés, a bizonytalanság. Most kinek higgyek? Meg most ez igaz? Meg most hát megírva áll, mondjuk 1900 éve ezt leírta János apostol, most igaz? Hát biztos, hogy jól tudjuk értelmezni? Hát a különböző egyházakban nagy teológusok vagy lelkészek őrre mennek, és egyik így értelmezi, másik úgy. Én az egyszerű hétköznapi ember, aki otthon leülök, kinyitom a Bibliámat, én hogy tudom azt, hogy én helyesen fogom értelmezni? Mint egy az 5. versben azt mondja Jézus Krisztus, hogy írd meg-e, beszédek hívek és igazak. Ez igazság, ez megismerhető, ez elsajátítható, ez megérthető. Ne adjuk fel a küzdelmet és a reményt. Ha eddig mondjuk nem értettünk meg sokat jelenések könyvéből, említettem önöknek, én is voltam így évekig, hogy majdhogy nem egy kukkot nem értettem belőle. Emlékezem, a 70-es, 80-as évek fordulóján sokan úgy vitatkoztunk, hogy érdemes egyáltalán kutatni ezt a jelenések könyvét, tele van jelképpel, meg ilyen jövendől és amolyan jövendől, nem tudok zöldágra vergődni. Abban a pillanatban, amikor megtalálom ezt a kulcsot, hogy 2000 évet végig tekinteni nem lehet kronológikusan, csak szempontok szerint. Első szempont, hol vannak Krisztusnak igazi egyházai? 7 levél. Második szempont, hol győztek és hol szenvedtek vereséget? 7 pecsét. Harmadik szempont, hogy az Isten hol küldött figyelmeztető csapásokat erre a történelmre, a 7 trombita szó. És a befejező 4. szempont, hogy az Isten az egész bűn történelmét hogyan vezeti az igazi megoldásához, mert jelenések könyve végén ott van, hogy Sátán végleg elpusztul, démonai végleg elpusztulnak, akik azonosultak a bűnnel, végleg megsemmisülnek, és örökké élnek majd azok, akik elfogadják ezt, hogy a beszédek hívek és igazak, akik elfogadják az alfát és az omegát, a kezdet és a vég, akik szomjuhozzák az igazságot, akik élni szeretnének a szó igaz értelmében, akik örök életet akarnak nyerni az élet vizeinek forrásából ingyen, akik győzni akarnak, akik szeretnék megérni azt a napot, hogy az Isten eltöröljön minden könnyet a szemeikről, akik egy olyan világban akarnak élni, hogy halál ne legyen, gyász ne legyen, kiáltás, fájdalom ne legyen, minden az első ég és az első föld elmúljon, és Krisztus által egy újjáteremtett világban szeretnének békében és boldogságban élni. Azoknak azt mondja, aki azt mondta, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise, ugyanez a Jézus Krisztus azt mondja, hogy írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Hát ha az Isten ennyire rámutat és ennyire erősíteni akarja, hogy ez egy teljesen megbízható könyv, ez kutatni annyit jelent, mint megérteni az egyén életsorsunkat, megérteni a nemzeteknek, megérteni az egész történelmnek az irányulását. Igen, ha eltetszenek olvasni a Jelenések könyve prológusát, ott még egy boldog mondás is van. Boldogok, akik hallgatják, olvassák, és meg is tartják-e prófétálás beszédeit, mert az idő közel van. Ezzel fejezném be én az első előadást. Kérdezni lehet egy 10 perc szünet után, mert gondolom, hogy sok kérdés megfogalmazódhat mindenkiben. A következő előadáson erre a kérdésre keressük a választ. Miért kikerülhetetlenek a törvényszerűségek? Miért kikerülhetetlenek a következmények? Miért jutottunk el ide, ahova most jutottunk? Mit válaszol erre a Jelenések könyv, hogy csak ide juthatott a történelem, ahol most vagyunk? Meg egyáltalán hol vagyunk? És mi lesz még ebből? Úgyhogy ez lesz a második előadás, de mondom most, akinek az első előadás nyomán van kérdése, hozzászólása, tessenek a könyvek és a kazetták között szétnézni. A Korszakok nyomában című könyvre nem kell felhívni a figyelmet, ez Dániel és Jelenések könyve, valamint az Ezredforduló vagy Korszakforduló könyvre szintén nem kell felhívni a figyelmet, mert úgy gondolom, hogy minden várakozást felülmúló kis kötet ez, amely megmutatja, hogy most hol járunk, és milyen irányba várhatók a későbbi fejlemények. Tehát 10 perc szünetet tartunk, és folytatása következik.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves hallgatók, köszöntök mindenkit a mai estén. Ismét egy vagy-vagy kérdés kerül elő, hogy milyen zsiradékot vagy zsírt fogyasszunk. Tehát növényi zsiradékot, állati zsiradékot, vajat, margarint, olajat, egyáltalán fogyasszunk-e ilyet vagy ne, mert ez is kérdés. Ha igen, akkor melyik fajtát? Ezekre szeretném a kedves hallgatókat beavatni, ha lehet így mondani. A kérdés tehát így hangzik, hogy milyen zsiradékot fogyasszunk, tehát vajat, margarint, növényi olajat, vagy esetleg az újfajta fejlesztést, a mangalicazsírt. Ez a kérdés. Kedves hallgatók, szeretném legelőször bevezető jelleggel feltenni azt az első kérdést, hogy miért kell egyáltalán zsiradékot fogyasztanunk. Önök miért fogyasztanak zsiradékot? Mert egy előadáson emlékszem, hogy egy kedves hölgy, aki nagyon nagy lelkesedése járt a sorozatra, elcitálta a férjét. Ami szerintem egy szerencsétlen dolog volt, mert ha valaki nem meggyőződésszerűen látogat egy sorozatra, abból baj lesz. Persze egy-kettőt meg lehet hallgatni, de előbb-utóbb abból rebellis viselkedés lesz, és ez is történt. És ez a kedves úr, ez fölállt a végén, és azt mondta, hogy hát őt hagyjuk békén ezekkel, mert igenis a sertészsír az jó ízű. Mert igenis, hogyha én azt megsózom, és egy jókora hagymával megeszem, mondta a férfi, nekem nem mondja senki, hogy az valami bajt okoz, utána az ember valahogy sétál egyet, szóval nem kell ezt ennyire merre szívni, nem kell ezt ennyire komolyan venni. Nos, ha valaki azt mondja, hogy egy ételt azért kell lenni, mert jó ízű, mert finom, innentől kezdve az egészségvédőnek túl sok hozzátenni valója nincs. Mert ugye, aki az ízért eszik, az előbb-utóbb, hogyha az ízlelőrendszere torzul, akkor rossz ételeket fog enni. Ha viszont valaki nem csak az ízért eszik, tehát nincs kizárva az ízlelés, természetesen az egészségvédelemből sem, de szeretné figyelembe venni, prioritást adni az egészségre való hasznosságnak is, most onnantól kezdődik a tartalmi része ennek az előadásnak is. Tehát a zsiradékokra szükség van-e vagy nem? A válasz az, hogy igen. Eszenciális zsírsavakra szükség van. Gondolom, nem mondok újat, ha azt mondom, hogy omega-3, omega-6 zsírsavak. Ugye ezek a jelölések, bár sokszor elhangoznak, de gondolom elég kevesen tudják, hogy ezek a meglehetősen érdekes kifejezések mit is takarnak. Ugye ezek az omega-3, omega-6 zsírsavak, ezek azt jelzik, hogy egy láncon, ugye egy zsírsav molekulán hol található a kettős kötés, omega hátulról a harmadik, illetve a hatodik résznél a kettős kötés hol található. Ugye ezek telítetlen zsírsavak, mindjárt szólok erről néhány szót. Tehát igenis szükség van ezekre, olajsavra, linolsavra, linolénsavra, ugye ezek eszenciális zsírsavak, ezekre szüksége van az emberi szervezetnek. Csak már most elmondom, hogy az állati zsiradékokban szinte nincs eszenciális zsírsav. A vajban mindössze 2% eszenciális zsírsav van, míg a növényi olajokban ennél jóval magasabb, tehát igazából, ha valaki zsírt eszik, és azt azért eszi, hogy eszenciális zsírsavat jutasson a szervezetébe, már pedig ezért van értelme szinte csak zsírt fogyasztani, zsíradékot fogyasztani, ezzel nem érje el a célt. Az állati zsírok tehát, amellett, hogy ártanak, nem is tartalmazzák a hasznos komponenseket. Egyébként zsiradékot azért fogyasztunk, hogy sejtfalainkat építsük. Ugye a sejtfalak azok bizonyos foszfolipidek, különböző zsírsav származékok. Sejtfal építéshez szükség van zsiradékokra, bizonyos hormonok működéséhez. A zsírraktárak képzéséhez senki ne jegye meg, hogy azt mondom, hogy most nekünk zsírraktárt kell képezni, de bizonyos mennyiségű zsírraktár minden emberben van. Nem szükségszerű ezt lefogyasztani az utolsó cseppig, mert bizonyos szempontból minimális zsírraktár a szervezetben szükség van különböző folyamatok végzése érdekében. A baj akkor van, hogyha ez mondjuk már úszógumivá és egyébbé alakul át, akkor már ez nehézséget és egészségi ártalmakat okozhat. Eszenciális zsírsavak, tehát hormonműködés, sejtfalépítés, zsírraktárak és vitaminoldás, híres ADE és K-vitamin, ezek zsiradékban oldódó vitaminok, tehát
Időnként hallom, hogy valaki zsiradékmentesen táplálkozik, és bizony még olajos magvakat sem eszik, és mondjuk azt mondja, hogy neki elég az a minimum, ami mondjuk bejut a nem tudom, a csiráztatott búzába. Na most ez azért gond, mert előbb-utóbb a zsírban oldódó vitaminok felszívódása zavart fog szenvedni. Tehát minimális mennyiségben ezekre szükség van. Eredetük szerint lehetnek állati és növényi eredetű zsírok, zsiradékok természetesen. Mi az alapvető különbség a növényi és állati zsiradék között? Hát látványra, hogy az egyik az folyékony, ugye a növényi, az állati pedig szilárd. Szeretném kérdezni, mitől szilárd az állati zsír, és mitől folyékony a növényi olaj? Erről már beszéltem, a telített és telítetlen kötések miatt. A telített, majd mindjárt rajzolok egy-két dolgot, a telített kötések, tehát amikor a szénatomok között, tehát a szénatomok minden vegyértéke foglalt, ha szabad, ugye egy szénatomnak 4 szabad vegyértéke van, na most, hogyha ha 2 szénatom, 2-es kötéssel kapcsolódik, ugye itt egy egyenlőség jelet esetlenek ide képzelni, ugye ez egy telítetlen kötés. Ez azt jelenti, hogy a szénatomok között van még olyan vegyérték, ami leköthető. Egyébként ugye egy szénnek tehát 4 vegyértéke van, tehát ide már csak 2 fér. Tehát mindenhol 2 hidrogén. És hogyha telített kötésről van szó értelemszerűen, akkor a 2 szénatom között nincs egyenlőségjel, csak egyetlen vonal van, és akkor mind a 2 szénatomra 3 hidrogén tud addicionálódni. Tehát ez alapvető különbség a 2 között. Szeretném kérdezni, hogy önök szerint az állati zsírnak van-e valami hasznossága? Mert az előbb azt mondtam, hogy semmilyen hasznossága nincs. Magam ellen szólok, de van. Az állati zsír jóval stabilabb, mint a növényi olaj. Ez azt jelenti, hogy elvileg bírja a sütést. És gyakorlatilag is. Az állati zsír egy stabil anyag, ezért amikor a régiek zsírral főztek és sütöttek, annak ellenére, hogy ha nem mozogták le, mondjuk idősebb korban ugye ők is bizony érelmeszesedéssel küzdöttek és vérnyomás problémákkal, de rákbetegségben igazából nem szenvedte. Mert az állati zsír nem képez lényegében gyököket a szervezetben, mint a növényi olaj. Ezt csak azért mondom, hogy a mérleg mind a 2 serpenyőjét megvilágíthassam. A növényi olajnak is van hátránya, mert erősen gyökképző, főleg a sült olaj. Az állati zsírnak is van hátránya és előnye. Hátránya, ugye majd mondom, a szívre való ártalmasság. Előnye, hogy stabilnak nevezhető. Na most elvileg a margarin gyárak ezt használják ki, ezért a margarin azt mondhatnánk, hogy egy tökéletes termék. Miért? Mert növényi olajból egy viszonylag stabil, telített kötésekkel bíró, hát keményített növényi zsírt hoznak létre. Elvileg a margarinról azt lehet mondani, hogy bírja a hőhatást, elvileg mondom, és ráadásul nincs is benne koleszterin, sőt, inkább antioxidánsokat adagolnak hozzá. Tény is való, hogy a margarinnak van egy ilyen háttere, de ez, nem akarok ebben sem előre menni. Először inkább a vajjal foglalkoznék, hogy a margarin kitalálásának abszolút nem volt hajtóereje az egészségvédelem, hanem hadászati és gazdaságpolitikai okai voltak. Ugye ma már ennek egész más színezetet adnak. Az állati és növényi zsiradékok között alapvető különbség ugye az olvadáspont. Az állati zsírok olvadáspontja magasabb, mint a növényeké, a koleszterin tartalom, az E-vitamin tartalom és a sütési rezisztencia. Tehát a sütéskor mennyire ellenálló, sütésnek mennyire ellenálló ezt ott olaj. Koleszterin tartalom tekintetében és telített zsírsav tartalom tekintetében az állati zsírok kedvezőtlenek. Gondolom sokan önök közül tudják, hogy Magyarországon mi okozza a nagyobb problémát. A koleszterin vagy a telített zsírsavak? A kérdés azért teszem fel, mert a válasz nem olyan egyértelmű, tehát nem a koleszterin. Ugye azt mondanánk erre, hogy a koleszterin, hát ugye mindenki azt hívja. Persze, a koleszterinről korábban azt hitték, hogy mindenben, minden szív- és érrendszeri problémában ez játszik szerepet. Aztán kiderült, hogy mégsem, hogy vannak úgynevezett koleszterin toleráns emberek, akik ehetnek naponta akár 3-4 tojást is. Igazándiból a koleszterin szintjük egyáltalán nem egy fölött, sőt lehet, hogy csökkenni kezdte. Ez nem azt jelenti, hogy a tojás mindenki számára egészséges. A lakosság egy része érzékeny a koleszterin tartalmú élelmiszerekre. De a nagyobb probléma a telített zsírsavtartalom, amire viszont majdnem mindenki érzékeny.
Tehát lehet, hogy valaki nem fogyaszt koleszterin, de mondjuk telített zsírsavat fogyaszt, és ugye a margarin kérdés itt került be a képbe. Mert a keményített növényi zsír már telített zsírsavakban jóval gazdagabb. A telített zsírsavak sokszor okoznak koleszterin, rossz koleszterin szint növekedést. Magyarországon is nagy mértékben felelősek a szív- és érrendszeri betegségekért. A koleszterin, a telített zsírsavak és az úgynevezett egyszerű cukrok, egyszerű szénhidrátok, vagyis ugye a hozzáadott, finomított cukor. Ez a három, és hát sok esetben a nagy mennyiségű kenyérfogyasztás. Aki nagyon kenyeres, ráadásul fehér kenyeret fogyaszt, tehát még egyszer telített zsírsavak, koleszterin, cukor és a kenyérfogyasztás, tehát a fehérliszt, fehér termékek fogyasztása, ezek felelősek a triglicerid szint emelkedéséért. Kedves hallgatók, hadd menjek bele legelőször is az egyik állati termékben, a vaj gyártásába, a vaj felépítésébe, illetve összetételébe. Gondolom tudják, hogy régóta a vajat köpüléssel készítik. Mi az a köpülés? Nagy kérdés. Nem megyek bele a technológiába. A lényeg az, hogy a tejszín és a vaj között van némi különbség, pedig elvileg majdnem ugyanaz. A tejszínből hogy készítenek vajat? Hogy ütésnek, rázkódásnak teszik ki a tejszínt, és ezáltal a vízben diszpergált zsírcseppek fázis megfordításnak hívják, zsírban diszpergált vízcseppek alakulnak át. Hát ennyit érdemes csak erről mondani, ebben nem megyek bele a technológiájába. A lényeg az, hogy úgynevezett fázis megfordítás, ilyen egyszerű mechanikai hatásra, önök is tudják, hogy egy tojás fehérjéből mi mindent lehet csinálni, mondjuk habot lehet készíteni. Ugyanígy a rázkódásnak, ütésnek kitett, mondjuk éppen a zsíradékok esetében egy fázis megfordulás történik, és tulajdonképpen a tejszínből vaj áll elő, persze melléktermékekkel együtt, amiket el kell távolítani, ugye az írót elkülönítik, és majd sózzák, gyúrják a vajat, és így készül mondjuk a teavaj, vagy a bármilyen más ilyen alapú termék. Tehát még egyszer, a vaj a tejszín köpülésével, a fázis megfordulásával szül összetétele, mint

tesz szert, aterogénebb lesz, mint a sertészsír. Az aterogén, ugye az ateroszklerózis, mint érelmeszesedés, aterogén érelmeszesedést okozó hatása van. A szakemberek nem akartak hinni a szemüknek, amikor az állatkísérletekben a vajtól gyorsabb lerakódás, meszesedés indul el az érpályában, mint mondjuk a sertészsírtól, amiről ugye azt hitték, hogy a legaterogénebb, a legkomolyabban érelmeszesedést okozó zsír. És amikor megvizsgálták a vaj zsiradék vagy zsírsav összetételét, akkor látták, hogy van benne egy olyan zsírsav, amit úgy nevezünk, hogy mirisztinsav. A mirisztinsav sertészsírban kismértékben, vajban nagyobb mértékben van. A mirisztinsav az egy olyan jellegű zsírsav, ami mondhatnám azt, hogy egyfajta terrortámadást hajt végre a keringési rendszerben, és hihetetlenül ki tudja kezdeni az amúgy is gyengélkedő keringési rendszert, úgyhogy a vajban sok mirisztinsav van. 10-15% a víz a vajnak, 0,5% fehérje van benne, ugye tejfehérje, és 0,6% tejcukor. Tehát tejfehérje allergiások vajat sem fogyasztatnak értelemszerűen, és hát a tejcukor érzékenyeknél ez kérdéses, valaki mennyire tolerálja a tejcukrot, fogyaszthat-e vajat, vagy nem. A tejszín készítés után érlelik, szellőztetik, majd köpülik a vajat, eltávolítják az íróltól, végül mossák, sózzák és gyúrják. Ennyi a vajgyártás. Na most ez előny, amit én most önöknek mondtam, ez a pár szó, hogy hogy készül a vaj. Ugye önök is alátámaszthatják, hogy ez nem egy mesterséges technológia. Ugye most az, hogy fázis megfordításban, az egy érdekes kérdés, de nem mondhatnám, hogy a vaj egy művi termék. A vaj egy természetes alapú termék. Az egy más dolog, hogy sajnos tejzsír van benne. De ezt ki lehet jelenteni, szemben a majd előkerülő, később előkerülő margarinnal, hogy a vajjal túl sok mindent nem csinálnak, csak egy-két dolgot végeznek vele, és már is csomagolják. Nos, hadd térjek akkor rá a margaringyártásra. Pontosabban, hogy a logikai sorrendet tartsam, ugye a margarin alapja, az micsoda? Az a finomított és tisztított és tükrösre szűrt étolaj. Úgyhogy inkább úgy döntenék, hogy legelőször az étolajgyártásra mennék bele, és miután ezen elszörnyűködtünk, akkor a margarin gyártásba kezdenék, aminek az alapja a pár perc múlva ki fog derülni, hogy melyik étolaj. Tehát a margarin az, ha lehet mondani, kettős priusszal rendelkezik, mert egyrészt a nyersanyag maga egy érdekes termék, a másik pedig azt, hogy még ezzel mit művelnek a margarin gyártás során. Egyébként én az előadás sorozat elején mondtam, hogy nem ígérek senkinek kéj utazást ezen a sorozaton. Tehát amikor az előadás végére érek, önök meg fogják kérdezni, mit ajánlok. Vaj, margarin és mangalica zsír helyett, és majd el fogom mondani. Nem fog vele újat mondani, csak jelzem, hogy ezek mögött, amikor én mindenről a hallgatókat lebeszélem, amögött nem valami állandó protestálási hajlam van bennem, hogy én most mindenről tiltakozzak, hanem egyszerűen a mai világban nagyon kevés olyan alternatíva van, amit vállalhatunk. Ez a reform táplálkozásnak nagy jövője kell legyen. Kedves hallgatók, akkor maga az étolajgyártás. Háromféle étolaj létezik. Úgyhogy mielőtt még lebeszélném önöket az összes termékről, mondanám, hogy a hidegen sajtolt olaj az jó. Persze mértékkel fogyasztva. Tehát első pont. A hidegen, ugye az olajgyártás első fázisa a hideg sajtolás. Van egy szomorú hír, hidegen a napraforgó magból minimális olajmennyiség nyerhető ki. Egyébként a hidegen sajtolás nem azt jelenti, hogy hidegen sajtolják, hanem maximum 45-50 fokig hevítik. Ez kvázi hidegnek nevezhető, ahhoz képest, amit majd fognak művelni a forrón, préselt és extrahált, tehát kioldott olajjal, ugye az 250 fokon fogják kezelni. Ahhoz képest ez a 45-50 fok, ez mondhatnánk, hogy hideg, hűvös hőmérséklet. Nos, ez a törvény által szabott maximális hőmérséklet, 45-50 fok, így készülnek a hidegen sajtolt olajok. Mivel az olajos magból csak mintegy 15-20-25% olaj nyerhető ki hideg sajtolással, rengeteg olajat megfog a dara, értelemszerűen. Ezért jön a hevítés. Fölhevítik, majd forrón, óriási hőfokra hevítik, és forrón újra prés alá helyezik, és így képződik ugye a
forrón

préselt olaj. Tekintetbe véve, hogy a napraforgó mag megmakacsolja magát az ilyenfajta eljárások során is, tehát még forrón, igen magas hőfokon is az olajnak jó része, vagy egy jelentős része nem nyerhető ki belőle, ezért a szakemberek, mivel az élelmiszeripar mindig is maximális hatékonyságra törekedett és törekszik, megtalálta azt a megoldást, amitől hát időnként ugye az ember hátán a szőr fel is áll, mégpedig a szerves oldószeres kioldást. Tehát a darában fennmaradó olajat a szerves oldószerrel, hexánnal, ez egy erősen mérgező benzinszármazék. Ne úgy tessenek érteni, hogy tele van az olajunk benzinnel, meg hexánnal. El fogják párologtatni, tehát ezt bepárolják a végén, és ismert, hogy a szerves oldószerek nagyon hamar el tudnak párologni. De aki ismeri a kémiát, vagy legalábbis józan paraszti észre gondolkodik, azt tudja, hogy olyan nincs, hogy valamit kezelnek szerves oldószerrel, és eltávolítják, és az ugyanolyan lesz, mint hogy eredetileg volt. Ez szinte kizárható. Főleg az olajláncoknál, amelyek elég érzékenyek különböző hatásokra, a növényi zsíradékokban, olajokban lévő olajláncok. Tehát, miután fölhevítették hexánnal, nem olyan magas hőfokon, tehát a hexános kioldás az mondjuk egy 55-60 fokon zajlik, ugye nem kell nagy hőfokon ezt véghez vinni, és így mintegy a magnak a 20%-os olajtartalma a darának 1%-ra csökken. Tehát a hexános kioldás, mondhatnám, ez extra profitot hoz a növényolajiparnak. Amikor kiderült a sertészsírról és az állati zsírról, hogy szív- és érrendszerre káros, azután a növényolajiparnak a reneszánsza és a felfutása történt meg. Úgyhogy a növényolajipar, ha megtetszenek nézni, és ha tényleg megvizsgáljuk, hogy a mindennapokban hogy fogy a pultokról, az áruházakból az olaj, azt láthatjuk, hogy hatalmas üzlet ez. Az olajat ugyanis nem fogyasztjuk el, hanem sütünk benne. Az emberek jó része süt benne. Tehát levesztük az 5 literes olajat, belezúdítjuk ugye a nem tudom hány literes olajsütő edénybe vagy tefába, és mivel ugye túl sokszor nem szerencsés sütni az olajba, egyszer, kétszer, háromszor sütünk benne, ha többet, akkor az már rákkeltő, és aztán miután ez megtörtént, mi fog történni? Utána kijöntjük. Ez, ahogy korábban már említettem, környezetszennyező, egyrészt egészségre ártalmas a sült olaj, szennyezi a környezetet, és gazdaságtalan megoldás is egyszerre. Kedves hallgatók, tehát olajgyártás során először a nyers olajat előállítják, majd szűrik, extrahálják. Ha esetleg hallottunk már ilyen kifejezést, hogy micella, ha nem, akkor lehet, hogy valamikor fogunk. A micella nem más, mint egy olajipari köztes termék, 10-30%-os olajtartalommal. Végül az olajat, mikor a micellából is kinyerték, tulajdonképpen finomítják. Nos, hadd beszéljek arról, hogy miután kezelték ezzel a benzinszármazékkal az olajat, utána mi fog vele történni? Gondolom, magunk elé tudjuk képzelni, ahogy az a hexános olajos rendszer, ami majd végső soron a mi szervezetünkben szeretne kikötni, az vajon hogyan néz ki? Borzasztó erős, szúrós szaga van, erősen mérgező anyag ez. Ebből lesz az élelmiszer majd. És ezt finomításnak vetik alá. Persze bepárolják, tehát gyorsan mondom, bepárolják. Ezáltal a hexán nagy része eltávozik. Csak jelzem, az minden olajban, olajnak 100 grammjában 400% hexán visszamarad. Tehát nyomokban az erősen mérgező benzin származik, az olajban visszamarad. Az Élelmiszeripar Egyetemen persze nevetség tárgyát képezi, ha bármelyik diák vagy egyetemista fölmeri tenni a kérdést, hogy ez a 400% hexán vajon mérgező-e, vagy ennek milyen hatása van a szervezetre. Mert ugye az egyetemi tanárok azt mondják, hogy ilyen pici mennyiségek nem számítanak, sokkal nagyobb a veszély, ha valaki dohányzik mellettünk a busz megállóban. Tehát nem itt kezdődnek a problémák. Ugye csak megint elfelejtik, hogy az a 400% hexán, az hozzáadódik a dohányfüsthöz, amit én a busz megállóban beszívok, mint passzív dohányos, és hozzáadódik a rengeteg adalékanyaghoz is, amit fogyasztok.
vagy amit beletesznek az élelmiszerekbe, tehát így már jelentős faktorként játszik szerepet. Szeretném említeni, hogy az olajat milyen finomítási műveleteknek vetik alá, ugye a Vénusz, a Floriol és számos ilyen finomított, tükrösre szűrt olaj, az így készül, hogy az említett bepárlás után előállt terméket finomítási műveleteknek vetik alá, és így az utolsó értékes anyagokat is kivonják belőle. Ugyanis a napraforgó magban vannak értékes proteinek, vannak értékes vitaminok. A finomítással, tisztítással ezek is eltávoznak. Végül úgymond a 100%-os olaj marad ott, amit aztán szépen túl lehet adagolni, és el is lehet majd ettől hízni. Az olajmag zavarosító anyagait távolítják el, foszfatidokat, különböző viaszokat, színanyagokat, amik egyébként hasznosak volnának, és különböző szaganyagokat. Gondolom, az sem titok, hogy a napraforgó magot azt azért kezelik különböző növényvédőszerekkel, és mindig nagy kérdés, hogy ezek bejutnak-e az olajba. Sajnos, valószínűleg igen. Tehát ha nem finomítanák a növényi olajat, akkor az a probléma, hogy lehet, hogy magasabb szinten tartalmaz peszticid származékokat. Igazából ez a probléma a nem finomított, hidegen sajtolt olajjal. Ezért nehéz jó megoldást mondani, mert hogyha tudnánk, hogy az mondjuk bionapraforgóból van, amire sok esélyünk nincs, és azt hidegen sajtolt olajat abból készítenek, akkor azt mondanánk, hogy ez egy egészséges termék. De ha az olajat agyon szűrik és agyon tisztítják, akkor minden értékes komponenset kivonnak belőle, de a káros anyagot is kivonják, tehát a pozitív hatása is van. A növényvédőszer maradványok már a finomított étolajban lényegében nincsenek, de lehetnek a hidegen sajtolt olajban. A kinyerés után képződött vegyületek, tehát ugye a hexános kezelés egyebek miatt képződnek benne egyéb kiszűrendő anyagok, és az aromás vegyületek is eltávolításra kerülnek. Tulajdonképpen a finomított növényi olaj az egy jellegtelen, ugye ezt önök is tudják, egy jellegtelen, szintelen, szaktalan folyadék, vagy olajféle. Tehát az már nem alig emlékeztet a napraforgó ízére. Az egy tényleg egy szintelen szaktalan rendszer, mert teljesen nyálkátlanítják, szintelenítik, a szaganyagokat, aromákat eltávolítják, és végül savtalanítják. Ugye a nyálkátlanítás során foszforsavat adagolnak, hát a híres hírhet foszforsavat, savtalanítás során, ne ijedjünk meg, de sajnos ez a helyzet, nátronlúgot alkalmaznak, tehát nátronhidroxidot adnak hozzá 80-90 fokon, értelemszerűen ezzel kötik le a felesleges és szabad zsírsavakat. Szappancsapadék képződik az ilyen nátriumhidroxidos kezelés során, amely ugye víz jelenlétében ez a szappancsapadék pelyhes formában kiválik a termékből, ki lehet szeparálni. És különböző úgynevezett neutrális olajokat, tehát ami így képződik, a vákumban még vízmentesítik, kevés víztartalma még lehet az olajnak, tehát különböző kezelések jönnek, majd ezután jön a derítés. Amelynek során a fennmaradó néhány milligram vagy gram színanyagot, színezőanyagot is eltávolítják, nehogy véletlenül benne maradjon valami kis természetes anyag az olajban. Karotinok, klorofil és különböző hát barna színű bomlás termékek, amik azért ugye képződnek. Nem mondtam elég hangsúlyosan, de 200, tehát a hexános kezelés előtt 250 fokot kap az olaj. Derítőföldet alkalmaznak, aktív szenet alkalmaznak, és egy bizonyos idő után szűrik. Majd miután derítették és szűrték, ezután gőzölik, a gőzölés során az olajból az aldehidek, ketonok, illó zsírsavak és különböző egyéb szénhidrogének eltávoznak, majd hozzáadnak 100%-os citromsavat, aminek szintén megvan a maga oka. Végül a rendszert ismét fölhevítik, ez csak mondom, hogy a technológia, ismét fölhevítik 200-240 fokra, ennek a szerkezet kialakítás miatt van értelme, majd visszahűtik 35-50 fok közé. És így lesz a végső olaj, persze winterizálás után. A winterizálás az hidegszűrést jelent,
ugye kis hőmérsékleten lehűtve az olajat, és simít kicsapódnak benne lebegő részek, amit megint a fogyasztó úgy értékel, hogy gyenge minőségű a termék. Ugye a kristályosodás, ugye a hűtés során kristályosodás és különböző oldékonyságváltozás történik. Így újra szűrni kell, hogy ez a hideg szűrés, ezt nevezik winterizálásnak, és végül szupernyálkátlanítják az olajat, és ezután készül el a végső rendszer. Ugye a szupernyálkátlanítás, ez szintén egy legutolsó művelet, 80 fokon különböző szeparációs műveleteket alkalmaznak. Nos, szándékosan mondtam végig, nem azért, hogy most önök egyetemi előadást hallgassanak, vagy ilyesmit, hanem azért, hogy észlelhessük, hogy miből indultunk ki? Napraforgó magból. És mi lett? Egy műanyag dobozba, vagy flakonba csomagolt, szintelen, szaktalan, átlátszó, savtalanított, nyálkátlanított, nátronlúggal, foszforosabbal, citromosabbal kezelt, hexánnal kioldott, végül bepárolt, majd 200-240 fokon kezelt, végül szupernyálkátlanított, gőzölt, hidegszűrt, winterizált termék. Na most erre azt mondják, hogy ez egy egészséges élelmiszer. Persze ez viszonyítás kérdése. Valóban egy jobb termékről van szó, hogyha mondjuk egy állati zsírhoz hasonlítom, de hogy ez a termék annyira jó volna, hogy ezt ilyen mennyiségben fogyasszuk és vegyük, az talán túlzás. De mondanom sem kell, hogy ami így előáll, az nem csak késztermék, hanem micsoda, alapanyag is. És ha el szabad mondani egy-két titkot, ugye a növényolajipar az mindig, nem mindig, sok esetben, hát úgy mondom, hogy ilyen kétlaki életet él. Az egyik oldalon fogyasztói célra gyárt étolajat, ezek jobb minőségűek. A másik oldalon a margarin gyártó üzemeknek gyárt, hát különböző nem olyan tökéletes minőségű étolajat, hiszen a margarin gyártás még tovább feldolgozó műveleteket hajt végre, és ha esetleg benne marad valamilyen komponens, akkor azt majd ott kiszűrik, akkor a problémát nem okoz. Lényeg az, hogy a margarin gyártáshoz felhasználják az étolaj különböző tételeit, és akkor elindul tulajdonképpen a margarin gyártás. A margarin gyártás nem más, mint viszonylag természetes, ezt persze ironikusan mondom, természetes technológiák között, ezen azt értem, hogy kobalt, tehát fémkatalizátoron, hidrogéngázt átbuborékoltatva és 250 fokon kezelve egy mesterséges keményítést hajtanak végre a terméken. Ugye, hogyha egy olajat fogunk otthon, és hidrogéngázt átbuborékoltatnánk rajta 250 fokon különböző fém katalizátorokon, akkor abból keményített növényi zsír állna elő, amit ilyen hatalmas tömbökben, ha ilyet látnánk, elszörnyölködnénk, hogy a különböző cukrászipari egységekben, milyen tömbökben, tehát még akkora margarin tömböket mi nem láttunk, amikor át oda szállítanak, tehát nem ez a tipikus kis flórás doboz, hanem azok a hatalmas tömbök, és azok így szinte mázsa számra kerülnek bele a különböző tésztafélékbe, hatalmas mennyiségben. Pedig én már akkor elszörnyülködök, amikor otthon édesanyám egy-két kockát mondjuk a rámából beletesz a süteménybe, ugye az se kis mennyiség. De amikor ezt eltetszenek képzelni nagyba, amikor az a kocka az mondjuk ilyen 1 méter x 1 méteres, vagy 1/2 méter x 1/2 méteres, és azt mondjuk megfelelő targoncával egyebekkel kell szállítani, és az kerül be végül is a gyomrunkba. Előbb-utóbb megesszük, ha nem is egyszerre, de szép lassan ezeket elfogyasztjuk. Az a kérdés, hogy vajon becsapható-e az ember ilyen formában? Mert mi nem látunk be a gyárba. Velünk elhitették, hogy a növényi olaj koleszterinmentes. Igen, csak azt nem mondták el, hogy elhízást okoz. Azt nem mondták el, hogy a margarin is elhízást okoz. És az elhízás Magyarországon, ha nem is betegség, de óriási kockázat. Az egész magyar nép tulajdonképpen, vagy hát a 50-60% elhízástól szenved. Hadd jelezzem, az állati zsírtól nem hízunk el annyira, mint az olajtól, mert az állati zsír az szilárd. Ugye, ha valaki vesz vajat, ugye az, annak nem vágja le a felét, és nem, vagy az egészet nem dobja bele mondjuk a paprikás krumplibe, ugye? Vagy nem tudom, miben, süteménybe. De ha mondjuk veszünk ilyen sütőmargarint, ilyen nagy kockával, ugye annak, azért annak belegurul a fele a termékbe.
tehát a margarintól, az olajtól igenis hízunk, mert folyékony, kenhető állagú, többet használunk belőle. Tehát ez virtuális csalódás. A zsírból, ha mondjuk kemény zsír, illetve a vajból nem használunk annyit. Ez nem azt jelenti, hogy jobb a vaj és a zsír, hanem hogy egyáltalán nem jelent nagy alternatívát ez sem. A nagy problémákat ugyanis nem oldja meg. A margarin és az olaj tehát szívbarát? Szeretném kérdezni. Szívbarát-e az olaj? Hadd kérdezzem meg, hogy az obezitás, az elhízás szívbarát dolog? Nem. Amennyiben tehát az étolaj elhízást okoz, és a margarin elhízást okoz, mert 100 grammjában, tehát van 1 grammja, ugye, 9 kilokalória az olajnak, tehát 10 deka olaj 900 kalória, és naponta egy magyar ember 100-120 gramm zsíradékot elfogyaszt. Ez 900, vagy 1000, vagy 1050 kilokalória. Ez óriási mennyiség. Ez elhízást okoz. Amennyiben tehát egy zsíradékra, akkor is, ha koleszterinmentes, azt mondják, hogy a szívbarát, valami nem stimmel. Mert elhízást okoz. A zsíradék elhízást okoz. Lehet benne omega-3, lehet benne omega-6, az elhízás nagy úr. Az elhízás a szívinfarktust, agyvérzést okoz. Tehát ez problémát jelent. A margarin gyártás során az étolajat tehát keményítik 250 fokon, majd keverik. Mit kevernek hozzá? Élelmiszeripari adalékanyagokat, tartósítószert, emulgálószert, színezékeket és aromákat. Jó ideig a margarinokban az E100-as nagyságrendű színezékek voltak jelen. Miért? Mert a növényi keményítés során a margarinnak milyen színe lesz? Vakítóan fehér színe van. Viszont a vaj színe milyen? Enyhén sárga. Ezért egyfajta sárgítást, egy mesterséges színezékkel el kellett érni, de ha ma meg tetszik nézni egy jobb minőségű, mondjuk egy flórát tegyük fel, akkor ott már kurkumát használnak. Tehát nem az E100, nem tudom hányast, hanem természetes alapú színezéket használnak. Sőt, a mai modern margarinoknál már B12-vel dúsítanak, ugye az E-vitaminos dúsítás már régóta ismert, antioxidánsokat és omega-3, omega-6 zsírsavat adnak hozzá. Azt kell mondanom, tehát, hogy a margaringyárak már ilyenfajta hát, táplálkozás, tudományos fejlődést mondhatnak magukénak. Úgyhogy ezek a termékek talán már jobb minőségűek, mint a mesterségesen színezett, és tartósítószert sem tartalmaz már egy-két margarin. De ha önök sütni akarnak, és ilyen tömbökben vásárolnak olcsó margarint, azok általában tartósítottak, és mesterségesen színezettek. Tehát itt is minőségi, óriási minőségi különbségek vannak. Tehát a növényi keményítés, pontosabban a művi keményítés során a zsírsavak telítődnek, hasonló lesz tehát az állati zsírhoz, majd az élelmiszeripari adalékok révén allergiák kiváltói lehetnek. Mondhatná valaki, hogy ez nem nagy mennyiség, nem sokat kenek a kenyérre abban a margarinból. De valaki rendszeresen és minden nap használja. Én sokszor hallom ezt tényleg, vagy olvasom is a szakmában, a szakirodalmakban, hogy a mindennapi cikkekben nem engedhető meg a legkisebb kihágás sem. Mert ha valaki havonta egyszer fogyaszt egy élelmiszert, és abban van adalékanyag, az egy dolog, akkor nem kap semmit. De hogyha valaki minden nap fogyaszt mondjuk margarint, és abban van 1 mg vagy fél milligram adalékanyag, tessének megszorozni az 365-tel és 10 évre. És a szervezet nem biztos, hogy lebontja azt egy nap alatt. Az halmozódhat. Az akkumulálódik a májban, a különböző helyeken. Ez problémákat okozhat. Tehát a mindennapi cikkeknél az élelmiszeripari tevékenység, a művi keményítés nem nagyon figyelhető meg. Az olajos mag, tehát mondanám a napraforgó mag, az olajos mag tehát nem ugyanaz, mint a finomított étolaj, és nem ugyanaz, mint a művi úton szintén 250 fokon kezelt margarin. Tehát senki nem állíthatja azt, hogy ez annyira természetes élelmiszer volna. Mégis. Ha valaki megkérdezne, hogy mit válasszak, a vajat, vagy a margarint, vagy az étolajat, akkor azt tudom mondani, hogy még Magyarországon ugye minden második ember szívbetegségben, kardiovaszkuláris betegségben veszíti életét. Tehát a lakosságban, ugye a magyar lakosságon belül is népbetegség, a szívinfarktus, a magas vérnyomás, a magas vérzsír szint, tehát a szív- és érrendszeri kockázatok és problémák. Tehát nyugodt szívvel állati zsírt nem javasolhatok. Természetesen. Nyugodt szívvel vajat sem javasolhatok. Mert azzal erősíteném
ezt a halálozási tendenciát, ezt nem tehetem meg. A margarin nem okoz szívinfarktust. Hogyha mértékkel fogyasztjuk, tehát az elhízással lévén persze okoz, de ha valaki mértékkel fogyasztja, nem okoz szívinfarktust. Tehát a növényi olaj és a margarin egy lehetséges alternatíva. A növényi olajon belül azok a fajták, amelyek hidegen sajtoltak, a margarin kérdéskörén belül pedig a jobb minőségűek, amelyeket el kell olvasni, amelyek nem tartalmaznak tartósítószereket, nem, vagy tartósítószert, nátriumbenzoátot, nem tartalmaz mesterséges színezéket. És mondjuk esetleg dúsítva van valamilyen, hogy most a B12 vitaminnal, cianokobalaminnal dúsítják, és egy probléma ugye, hogy a margarin és az olaj is vegyi és hőhatásnak van kitéve, de mondjuk a hidegen sajtolt olaj maximum 50 foknak van kitéve, és a hidegen sajtolt olajat, a hidegen préselt olajat, ugye 50 fokig hevítik maximum, egyszer vagy maximum kétszer szűrik. Ezért a hidegen sajtolt olajban sokkal több a lebegő rész, nem szintelenítik, nem szaktalanítják, ezért sokak számára időnként visszatetsző, kellemetlen, vagy nem tudom, erős, napraforgó illata, napraforgó íze van a hidegen sajtolt olajnak. De ez neki az előnye. Ha valaki sütni szeretne, tehát nyílt lángon szeretne sütni az olajban, akkor soha nem merjen használni, vagy soha ne használjon hidegen sajtolt olajat. Pont emiatt a hidegen sajtolt olajban lebegő részek vannak, amelyek a nyílt láng hatására pillanatok alatt elszenesednek, tönkre mennek. Sőt, nem csak, hogy tönkre mennek, hanem nagyon súlyos karcinogén gyökökké, vegyületekké, kátrányszármazékokká, gyűrűs molekulák alakulnak át, amelyek, ugye ezek az úgynevezett nem enzimes barnulási termékek, ezek nagyon komoly szerepet kaphatnak a rákbetegségekben. Ha valaki nagyon sokszor eszik sültet, ami jól meg van sülve, hogy rántott ételeket. Ugye a rántott ételeknek az a kellemes ízű, jó megsült, nem megégett, az átlagosnak kicsit jobban megsütött bundája, ugye az megbarnul, amikor sütjük. Azok a nem enzimes barnulási termékek, aminek köszönheti a termék azt a kellemes ízét, azok a rákkeltő anyagok. Tehát minél barnább egy sütéskor egy termék, ugye azt mondjuk, hogy annál jobb, kellemesebb látvány nyújt, ha még nem égett oda, de azok rákkeltő termékek egytől egyig. Igen, a kenyér héjában is vannak ilyenek. Ugye a kenyér héjában is van olyan termék, ami ugye aminósavak és cukrok összhatásaként nem enzimes barnulást indítanak el. De ahhoz, hogy valaki rákbetegséget kapjon a kenyér héjától, ahhoz naponta, nem tudom én, 20-30 kilót meg kéne abból enni, ugye mert csak a felső réteg hordozza a rákkeltő anyagot. És az sem olyan, tehát most nehogy azt higgyek az, hogy a kenyér rákkeltő, mert akkor régen van. A kenyér híjának a külső régiójában vannak ilyen barnulási termékek. De ugye ma már a cukrásüteményeknek a divatját éljük. A cukrásüteményeknél ugye abban több a cukor, és több a fehérje. Mert tejet használ, tojást, az otthoni süteményekben. Valaki mondjuk ilyeneken él, előbb-utóbb bizony olyan mennyiségű ilyen barnulási terméket visz be a szervezetébe, hogy ez rákkeltővé fog válni. Vagy ha nem önmagában, az egyéb tényezőkkel együtt, mondjuk a cukorral, olajban sütött termékekkel együtt problémás. Hidegen sajtolt olajban tehát ne süssünk nyílt lángon. Ha valaki sütni akar valamilyen terméket, akkor ha lehet sütőben süsse. Ma már, ugye hadd mondjam, 21. századot éljük, nem olyan drága lehet kapni például sütőpapírt, aminek segítségével nem kell kiolajozni a tepsit, nem kell használni olajat, szépen a sütőpapírról le lehet emelni a pogácsát, a fasírtot, vagy bármit. Mondjuk azért ez attól függ, hogy milyen termékről van szó, hogy valamelyik mondjuk rátapadjon erre. Lényeg az, hogy vannak megoldások. De ha valaki vékonyan kikeni a tepsit olajjal, sütőt, tehát hogyha süt, tehát levegővel is, nem olajjal sütünk, akkor hidegen sajtot olajjal is kikenheti a tepsit, mert az nem válik rákkeltővé. Az a minimális olajfilm, ami a tepsi felszínén, belső felszínén van, de mondom, nyílt lángot, azt ilyen szempontból kerüljük, aki tehát olajban süt nyílt lángon, az csak korábban, hát általam kritizált és mondhatnám leírt, finomított, szűrt, derített
winterizált és egyéb módon kezelt olajat tudja felhasználni. Ugyanis a tükrösre szűrt olajoknak egy előnye van, hogy nincs benne lebegő rész, mert már nincs lényegében semmi érték benne. Ezáltal túl sok baj nem történik vele a hőkezelés során, leszámítva az olajláncok átalakulását. Tehát egy Vénusz, vagy egy sima olaj is, egy finomított olaj is bizony rákkeltővé válik általában három sütés után, vagy harmadik sütéskor. Tehát két sütést egy olaj viszonylag jó hatékonysággal kibír. Ha valaki egyszer süt az olajban nyílt lángon, másodszor is süt, és a két sütés között eltelik egy hét, mert ugye hát nem minden nap sütünk olajban, mondjuk hétvégenként. Akkor mit csinálunk? Leszoktuk szűrni, ugye, az olajat? És tároljuk. Hol tetszenek tárolni a leszűrt olajat? Spejzben. Na, ez a baj. Mert a hűtőben kell tárolni. Hát ez már alapvető elv, hogy, és nem csak a majonéz készítéshez, ez már alapvető elv, hogy 10 Celsius fok hőmérséklet csökkenés a kémiai és biokémiai folyamatok sebességét felére, harmadára csökkenti. 10 fok hőemelkedés a folyamatokat kétszeresére, háromszorosan növeli. Ugye a hűtő ezen alapszik, hogy a mikrobiológiai folyamatok lelassulnak. De az avasodás és könyörgöm az is lelassul. Tehát hogyha egy olajat én megsütök, azt hadd jelezzem, a sült olaj sokkal könnyebben oxidálódik. Sült olajat szobahőmérsékletnek, oxigénnek kitenni az nagy probléma. Azt hűtőben kell tárolni, a lehető legkisebb térfogatban, ne legyen fölötte levegő, mert oxigénnek van kitéve, még akkor is, hogyha a spezba ugye a fény nem jut be, mert sötét van, a hűtőbe süt be a fény, ilyen szempontból egyenrangúak. De a hőmérséklet és az oxigén döntő fontosságú. Ha tehát valaki mondjuk egy vasárnap süt az olajban, rákövetkező vasárnap másodszor is süt az olajban, és még egy harmadszor is fog sütni, még egy hét elteltével, harmadszor már nem csak a sütés, hanem a kéthetes tárolás is nagyon komoly oxidatív gyököket képezhet az olajban. A harmadik sütés ezért már lavinaszerűen elindítja a gyökképződést. Arról nem is beszélve, hogyha valaki mondjuk húst süt az olajban. Mert hát mit szoktunk sütni? Hát húst. Aztán valaki, meg másoktól hallom, hogy a hagyma megtisztítja az olajat, tehát hogyha megsütöttük a húst, akkor kicsit megtisztítjuk egy kis hagymasütéssel, aztán megint egy kis hús. Szóval ezek érdekes gondolatok. Lényeg az, hogy a hús anyagai ugye bekerülnek az olajba, hát értelemszerűen. A húsnak a különböző vegyületei, amelyek, ugye tudjuk, hogy a hús az nem arról híres, hogy véd bennünket a karcinogén gyököktől. A hús és a 200-180 fokos olaj hatása együttesen, hát elég drasztikus. Ugye az olaj forráspontja az nem olyan, mint a víz forráspontja, hanem 160-180 fok egy átlagos napraforgó olaj forráspontja. Hát tessenek elképzelni, hogy 180 fokon mi lesz egy élő anyagból. Valahol az is egy biológiailag aktív anyag. Szeretném javasolni, ha lehet, vegyünk napraforgó magot, és ne vigyük el az olajütőhöz, ne készítessünk belőle semmit, mármint ilyen olajat, hanem otthon daráljuk meg. Tehát ezzel mondtam, hogy nem fogok újat mondani, de talán ugye a reform az nem újat mond, hanem visszaállít. A napraforgó magot használjuk fel, mert a napraforgó mag és a finomított napraforgó olaj, illetve művi keményítéssel nyert margarin között, ahogy szokták mondani, mint Makó és Jeruzsálem között, olyan különbségek vannak. A napraforgó magban lecitin van, a napraforgó magban nagyon hasznos aminosavak, majdnem teljes értékű fehérjék vannak, a tökmagban pláne, a tökmag ugye 33% jó értékű növényi proteint hordoz, de ugyanígy a mandulát is beépíthetjük. Tehát például mi otthon nem majonézt készítünk, hanem napraforgó tejszint, megtalálható itt talán egy vagy két receptes könyvben, napraforgó tejfölt, turmix kell hozzá, egy-két kereszt fokhagyma, egy kis citromlé, egy kis édesítésnek mondjuk méz, és egy kis fűszerek. Lényeg az, hogy egy nagyon kellemes aromájú, a napraforgó teljes részt, de minden részét felhasználó dressinget készítünk, és így ezzel
tuningoljuk, meg mondjuk a paprika, a töltött, vagy hát inkább rakott krumplinak nevezném, a rakott krumplit, rakott kelt, és ugye a teljes napraforgó szemnek minden része benne van ebben a fehérjétől kezdve, az eszenciális zsírsavakig, ez a legszerencsésebb, és aki szotyolázott már életében, azt tudja, hogy a szotyolából túl sokat nem lehet enni. Mert az ember még kivárja, míg az a nem tudom hány szem az végre kibontódik, és abból valami kis magbelet ki tudunk nyerni, hát ugye addig a türelmünk próbára van téve. A természetben, mintha valaki azt sugallná nekünk, hogy az olajos magvakkal nagyon vigyázunk. Tessenek megnézni a dió, milyen kemény héjban van. Ez nem véletlen. Szerintem a természetben nincsenek véletlenek. A dió, a napraforgó mag, tehát ezek a nagyon erős héjjal burkolt magvak, ezek nem arra vannak készítve, hogy 5 literes flakonba azt megvegyük ezt az olajat. És akkor így megdöntve belelocsoljuk az ételbe. Nem ezért vannak készítve. Hát korábban volt ilyen mérés, hogy a kukoricacsíra olaj, ami egyre népszerűbb, hogy Amerikában is, hogy hány cső kukoricában van egy tejás kanálnyi kukoricaolaj. És kiszámolták, hogy nem tudom, hogy 20-valahány csőben van. De senki nem eszik meg ennyi kukoricát egyszerre, de az olajból simán belemegy ugye az ételbe az a fél vagy egy evőkanál. Túl lehet adagolni. Kedves hallgatók, szeretnék utalni egy érdekes, vagy hát egy, mondhatnám, egy szomorú hírre, vagy egy dologra, hogy ezt már korábban mondtam az emésztőrendszer felépítése kapcsán, de itt ezek a sárga, tehát a mai témánk szempontjából ezek a sárga négyzetek, ezek dominálnak, az azt jelenti, ezek a zsiradékok. A zsiradékok sem a szájban, sem a gyomorban nem emésztődnek főszabályként. Tehát a gyomorban nagyon minimális lipáz enzim aktivitás észlelhető. Hol kezd a zsiradék bontódni? Legyen az állati zsír, vagy margarin, vagy napraforgóolaj, vagy bármilyen olaj. Hát ugye az epesavak, mint emulgátorok segítik a zsiradékbontást, és a hasnyálmirigy által termelt enzimrendszeren belül vannak lipázok. Mi ebből a következtetés? Önök mire következtetnek abból, hogy csak a derekunktól kezdve szinte akkor tudunk emészteni zsiradékot? És sem a szájban, sem a gyomorban nincs. Hát miért nincs a szájban, hogyha mi zsiradékot a szájunkon juttatunk be? Hát miért nem kezd ott emésztődni a zsiradék? Mert minden jel szerint a szervezetünk nem zsiradékbontásra van alkotva. Tehát nem arra van készítve az emberi test, hogy nagy mennyiségű olajban sült terméket bontson. Ez tönkre teszi. Elszaporosítja az élelmiszereket. Ha valaki nyomelem kiegészítőket szed, és sok olajat fogyaszt, akkor szappan képződik a bélben nagy valószínűséggel. Ez a szappankészítés alapelve. Ezek fölrakódnak a bélfalra, és hát az melegágya minden problémának. Tehát föl sem tud igazából szívódni, hanem egy ilyen furcsa, védő, olajos, zsíros, nyálkás réteget von a bélrendszerre, és nagyon nagy problémákat okozhat a szervezetben. Kedves hallgatók, ha valaki zsiradékot fogyaszthat, csak vigyen be hozzá emulgátorokat is. Ha valaki napraforgót egészben fogyaszt, vagy diót, vagy mandulát, abban vannak emulgátorok? Hát persze, hogy vannak. Hát ott a lecitin. A lecitin. Az emulgátor. Ha valaki szója terméket fogyaszt, vagy szójából készült terméket, amiben benne van a szója olajtartalma is, a szójában lecitin van. A természetben, az olajtartalmú élelmiszerekben természetes módon benne van az emulgátor is. Ha tehát az élelmiszeripar veszi a bátorságot, és az emulgátort kiveszi belőle, és ha natúr olajat fogyasztjuk, a szervezet leépül és tönkre megy. Mert a szájban, ugye a nyálban, sem a gyomorban nincs lipáz enzim, nincs zsiradékbontó enzim. Mire szerencsétlen zsiradék idejér a patkóbélhez és a vékonybélhez, már a gyomor kínlódott vele, nem tudta emészteni a fehérjéket, az egész szervezet már zavart szenved. Tulajdonképpen a fehérjében és zsiradékban gazdag modern junk foodok, ezek a modern üres haszontalan ételek felelőssé tehetők a komoly gyomor és bélrendszeri problémákban. Ugye a reflux, most nagy divat ezzel beszélni, és nem divat, hanem nagyon drámai dolog a reflux. A refluxot egy ideig ugye kapcsolatba hozták, és mai napig is a tejfogyasztással. Hát van, aki a
tej allergia tüneteit nem mutatja, de bizony nehezen emészti a tejet. Megemészti, de nehezen. A gyomor kínlódik vele. Ugye a tejfehérje fölrakódik a gyomorfalra. A gyomor le akarja dobni a kazeint. A gyomor nem szereti, ha valaki leköti neki a gyomorsavat. Ezért rátermeli a savat, és intenzív mozgásba kezd a tej hatására, ami révén a sav, amit ugye a tejre rátermelt, értelemszerűen, az kezd fölfelé áramolni, ha éppen még ehhez társul ugye egy gyomorszáj probléma, ugye az izomzat nem zár jól. A refluxbetegség alakulhat ki. De utóbb már az is talán vélelmezhető, hogy ez a zsíradékban, fehérjében gazdag táplálkozás is részt vesz a refluxbetegség kialakulásában. Miért? Mert a gyomor, ugye ezt korábban már említettem, most csak visszatérek rá egy mondat erejéig, a gyomor fehérjét emészt, nem zsíradékot. Ha mi zsírban sütött terméket, vagy olajban sütött terméket fogyasztunk, az körbeveszi, ugye az olaj ilyen tulajdonságú, olajfilmet képez, körbeveszi a fehérje molekulákat, körbeveszi az egész gyomortartalmat, a molekulákat, az egész rendszer, egy olajos, zsíros rendszer lesz. A fehérjékhez a pepsin-enzim rendszer nem fér hozzá. A gyomor viszont nagyon nem szereti, hogyha ő nem fér hozzá a fehérjékhez. A gyomrunk az egy nagyon, hogy mondjam, egy makacsszerv. A gyomor azt szeretne dolgozni. Tehát ő egy ilyen. És nagyon nem szereti, hogyha őt nem engedik dolgozni. Ezért kínlódik, vesződik, mozog, keveri, homogenizál, hogy hozzáférhessen a proteinekhez. És ez értelemszerűen ráadásul a fehérjék túl sok savat termeltetnek, és így a gyomor tulajdonképpen visszadolgozza a savat, és hát reflux állhat elő. Ezek, amiket mondtam, ezek nem bizonyítottak, ezek csak hipotézisek. De azt gondolom, megalapozott a hipotézisek lehetnek. A jövő megmutatja majd, hogy ezekkel mit kezdhetünk, és így a címben ez szerepelt, hogy milyen helyzet a mangalica zsírral. Hát, kedves hallgatók, erre a kérdésre nem tudnék biztos választ adni, ha nem hívtak volna meg ezelőtt egy-két hónappal a Magyar Rádióban. A Magyar Rádióban találkoztam olyan nagyon magasan kvalifikált professzorokkal, kettővel, hárommal, akik célzottan ezekkel foglalkoztak, húsipari szakemberek voltak, sőt, egyikük mangalica nemesítéssel, mangalica tenyésztéssel foglalkozik. Hát kitől kérdeztem volna meg, ha nem tőle, hogy igazak a hírek a mangalicáról? És akkor lepődtem meg, amikor ez a professzor, ez félrehívott. Félrehívott egy csendes sarokban, és meglehetősen halkan azt mondta, hogy Gáborkám, felejtsd el a mangalicát. Felejtsd el, én ezzel foglalkozom, ezt kell csinálnom. A mangalica egyébként egy genetikailag jó sertés. Ezt senki nem állítja, hogy nem jó. Tehát nem túl tenyésztett sertés a mangalica. Ez tény. Tehát nem fogékony annyira a betegségekre. Ezt állítanom kell. Valójában ezért tenyészték, mert egy gazdaságosság mutatója azért van. Ráadásul a mangalica zsír, mint ahogy önök is talán tudják, telített és telítetlen zsírsav összetétele előnyösebb, mint a hagyományos konzervatív sertések esetében. Tehát van egy szerencsésebb összetételű zsírja. És most jön a lényeg, hogy a mangalica zsír mikor lesz kedvezőbb összetételű. És ezt árulta el nekem ez a bizonyos professzornak, nevét most nem említem. Azt mondta, hogy ahhoz, hogy a mangalica zsírja olyan előnyös legyen és olyan koleszterinben szegény, olyan speciális tápot és takarmányt kell neki adni, amivel ezt elérik, hogy az ő húsa és zsírja ilyen legyen. Ez azt jelenti, hogy amikor laboratóriumi eredményeket kell produkálni, a mangalicát ilyen táppal etetik, hogy a prospektusban ez megjelenhessen. De amikor ki kell vinni tisztelt a kivételnek a piacra, nem tudja, egyszerűen egy magyar tenyésztő nem tudja megvásárolni azokat a nagyon drága, külföldi, nagyon speciális, növény alapú, eszenciális zsírsavakat tömegével tartalmazó kalóriadús tápot, hanem odaadja neki a szokványos sertés eredelt. Ugye a húslisztát ma már nem szabad adni. 2001-től a húslisztát nem adnak. Semmilyen tenyészállatnak, csak a házi kedvenceinknek, a kutyának és a macskának adnak húslisztet sajnos. De a tenyészállatoknak nem adható 2001-től a kelgemarhakor miatt. No, a lényeg,
hogy a mangalica, ami forgalomba kerül, és nem a laboratóriumi kutatás alapját és az eredmények produkálásának alapjául szolgál, hanem a forgalomba kerül nagy tételben, normál sertés eledelt sertés takarmányt kap. Ennek mi a következménye? Húsminősége és zsírminősége gyakorlatilag azonos. Kis eltérésekkel. Azonos vagy hasonló a normál sertésével. Ez erre a kérdésre a válasz. Ezt a kérdést megfordítom. Ha egy normál sertés megkapja a mangalica rendkívül egészséges tápját, az a normál sertés ugyanolyan jóvá válik, idézőjelbe, mint a mangalica. Mert a táptól függ a hús minőség, ahogyan az embernél is, az egészségi állapot az étrendtől függ, az állatnál is. Tehát, hogyha egy állatnak jó minőségű tápot adnak, az állat húsa jó minőségű lesz. Mangalicától kezdve a pulykáig. De hogyha a takarmányipar gyengül és romlik, már pedig ez a helyzet, hogy penésztoxinok, stb., a hús minőség is romlik. A mangalica, tehát kedves hallgatók, egy health business. A mangalica egy üzlet. Ha megtetszenek nézni a tendenciákat, mondtam már, de most el kell mondjam újra. A húsipar egyrészről szójelenes kampányt indít. Nem biztos, hogy a húsipar áll el mögött, mármint úgy értem, hogy közvetlenül, mert annyira azért senkire mostoba meg elég hamar a cérnának a végére lehetne nézni. De az, hogy a szóját nem a szója és növény alapú élelmiszer gyártók akarják leírni, az biztos, hanem főként valamilyen állati termék gyártó cégek, vagy szemléletmód. A szóját tehát le kell írni, tönkre kell tenni a szójaipart, és mellette tessenek megnézni, föl kell emelni a húsipar egy ágát. Ez célzott marketing fogás. A konkurenciát, a szója ma már konkurenciája a húsnak. A szóját megfojtom, és létrehozok a húsiparban, mert a normál sertéssel már senki nem jöhet, az már, annyira, az már lerágott csont, ahogy mondják. Tehát egyrészt a konkurenciát tett tönkre etikus vagy kevésbé etikus módszerekkel. Másik megoldás, hoz létre egy új terméket, és emelt föl helyébe. Hogy eszne, akkor mit? Ezt helyette ezt, a mangalicát. Kedves hallgatók, nos, ez a számomra nem etikus magatartás az, ami kérdőjeleket okozott bennem, és hogyha nem egy nagyon magasan képzett embertől hallom, akkor nem is hittem volna. Azt hittem volna, hogy a vegetáriánusok terjesztik ezt a hírt, hogy nehogy adjuk a mangalicát. Hát sajnos ennek a hátterében is vannak különböző jelenségek. Épp most hallottam, le is zárom az előadást, épp most hallottam, hogy a sportolók rejtélyes haláláért a szója a felelős. Nehogy eltessenek hinni, ezt most csak szándékosan, hogy a hatásszünet kedvéért, vagy a hatás kedvéért mondtam. Ugye megvizsgálták most, az internetről töltöttünk le egy cikket, azonban kaptam egy cikket e-mailen, hogy ugye a hirtelen és rejtélyes módon elhalálozott sportolóknak megnézték, hogy mi okozhatta. Valami összefüggésnek kell lennie, mert ennyi véletlen már nem lehet. És mindegyiknek az étrendjében volt szója. Ugye, hogy a húst azt annyira nem kaptak, állóképesség miatt, inkább a növény alapú fehérjéket. Tehát szója volt egyetlen közös vonás, és következtetés, hogy a szója tehát szívinfarktust okoz. A szója ilyen problémákat, gyengülést okoz. Hát, hogy a hús és a zsír okoz a szívinfarktust, az biztos. Okozhat nagy eséllyel. Hogy a szója nem, hogy a szója az gyógyító, gyógytáplálék, a szója fehérje. A szója olaj nagyon magas minőségű, koleszterin csökkentő, bizonyítottan koleszterin. A zabkorpa és a szójaolaj és az olívaolaj, ez a három, ami bizonyítottan csökkenti a vér szérum koleszterin szintet. Mégis ezt állítják. Zabkorpa, olívaolaj és a szójaolaj. Az olívaolaj emellett növeli a védőkoleszterin szintet is minimálisan, nem csak csökkent a rossz koleszterint. Kedves hallgatók, tehát mi a következtetés? Vajat, mangalicazsírt, sertészsírt, libazsírt, kacsazsírt nem javaslok. Töpörtyűt sem. Viszont, ahogy mondtam, a finomított étolajjal ne nagyon számoljunk, jó? Tehát az tartsunk a hűtőbe, hogyha éppen emiatt rosszul aludnánk, hogyha nem volna a hűtőnkben Vénusz vagy egyéb olaj. Esetleg időnként ugye jönnek a vendégeket, olajban sütünk, nem halunk bele. De életmód szinten ne számoljunk hexánnal, extrahált hexánnal kioldott növényolajjal. A margarinnal is csinyán bánjunk, mert a margarinban sincs sok fantázia és jövőkép.
Ígértem, hogy mondok egy-két szót erről. Francia-porosz háború. Elfogyott a frontokon a vaj. A katonák, most kicsit kikarikírozom, nem voltak hajlandóak harcolni vaj fogyasztása nélkül. Ezért a francia, szóval a 19. században volt, a franciák kiírtak, ugye akkoriban már kezdett a tudomány fejlődni, kiírtak pályázatot, amit egy francia laboráns el is nyert, és ő állította elő először a kezdetleges margarin növényből, ennek elindult a tömeggyártása. A frontokon ellátták a katonákat zsiradékkal, szénhidráttal, ugye ez mesterséges vajjal, és innentől indult el, hogy ezt átvették Amerikában később egyéb európai cégek, és megalkották a szívbarát vajat, a növényi vajat, a növényi keményített margarint. Ennek ilyen, ugye mint legtöbb dolog, ez is a hadászatból indult ki. Majd rájöttek koleszterin kérdéskör kapcsán, hogy ebből hatalmas hasznot lehet húzni, és így jött létre a mai hát egészségbarát, vagy szívbarát termék, ami, mondom, ez egy fogás tulajdonképpen. És hogy ezen a háttéren mit lehetne javasolni? Ha valaki egy krumplit héjában forró vízbe bedob, és forral egy pár percig, abból héjában főtt krumpli lesz, ezt lehámozza, és egy pici növényi tejport hozzátesz, egy pici vizet, ebből egy kenhető állományú burgonya, tehát egy tejszínes, növényi tejszínes burgonyakrémet kap. Ez margarin alapként használható. Tehát a margarint, illetve a kenyérre, ugye ez a kérdés, mától kezdve mit kenjek a kenyérre, ugye ez a kérdés tulajdonképpen, használjuk föl a keményítőt, mondjuk a burgonyát használjuk föl ilyen termékek készítésére, a margarint lehet helyettesíteni ilyen módon, hogy például főtt krumpli, tulajdonképpen krumpli pürét csinálunk, hiában főtt krumpliból, egy kevés, hát lehetne tehéntejjel is elkeverni, ugye akkor még jobban is hasonlítana talán hozzá, egy tejszínes krumpli pürét, nem kell sokat, mondom, csak egy krumplit, és abból egy jó adag kenhető állományú termék lesz. Ez egy kvázi növényi margarin alap, szízőjelben, ez egy krumpli alap, és általában ezt szoktuk használni kenhető pástajatomok alapjául. Ugye a krumpli, ahogy szokták mondani, megfájásodik idővel, tehát ez, hogy hála hűtőben egy-két napot, akkor ebből egy betonkeménységű vagy szilárdságú anyag lesz, de itt megint össze kell dolgozni valamilyen anyaggal is így, ez fogyasztatóvá válik, illetve nem az üzlet kedvéért mondom, de vannak pástétomok is a világon. És igazából, ha megtetszenek nézni, a növényi pástétomok nem szezonja, hanem ezeknek a divatja, lehet mondani, hogy szokásrendszere most kezd kialakulni. Pont emiatt lehet vásárolni biomargarint. Mi az a biomargarin? Mert az nem margarin alapú, hanem a biomargarin az, ugye például a Biopont cég gyárt ilyet, szinte csak, az kókuszsírból és pálmavajból készül. A kókuszsír és a pálmavaj egy jó alternatíva, de telített zsírsav. Úgy, mert szilárd zsírról van szó. Tehát a pálmavaj és a kókuszsír, ezek növényi, koleszterinmentes zsírodékok, de telítettek. Tehát ezzel is, vagy hát sok telített zsírsav van bennük, vigyázzunk ezekkel is, de jó alternatíva. Mediterrán országokban a szívinfarktus problémaköre nem is játszik annyira szerepet. Ajánlom a növény alapú krémeket, margarin nélkül pástajatomokat. Ha valakinek ez drága, akkor ehhez főzzön krumplit, összesen 15 perces munka, vagy 20 perces munka, és egy-egy ilyen pástajatomhoz keverjen hozzá egy egész burgonyát összetörve. És abból kétszer ekkora pástajatom lesz. Nem kell ezt ilyen töményen fogyasztani. Tehát lehet gazdaságos megoldásokat találni, egy pici kis idő kell hozzá, és ugye egy ilyen pástajatomot, ha van egy 4 vagy 5 tagú család, azért elég hamar fölfel, és az mondjuk 330 forint. Azért az embernek nincs minden nap pénze egy ilyen pástétomra adott esetben, hogy pusztán csak reggelire egy ilyet elfogyasszon, de ezt lehet dúsítani. Lehet dúsítani akár keményítővel, akár burgonyával, és ezeket javaslom összességében. Tehát pálma vagy kókuszsír jobb alternatíva, mint a margarin. Legelső helyre tenném tehát a nyers, olajos magvak otthoni felhasználását és fogyasztását, különböző vegán krémek, különböző vega dressingek készítéséhez, otthoni mogyorókrém, otthoni diókrém, otthoni mandulatej, diótej készíthető, tele van a hasznos anyaggal, ami benne van a magban, első pont. Ajánlom a hidegen sajtolt olajat, és a biomargarint, a pálmavajat, és a kókuszsírt, amelyek drágák, tehát azért ezek drága árfekvésűek, mértékkel fogyasztásra. És csak harmadik helyen van a margarin,
Negyedik helyen van a finomított étolaj és a mangalicát és az egyéb állati zsírokat. Ez tulajdonképpen a dobogóról leszorítva az utolsó helyekre helyezném. Kedves hallgatók, azt hiszem, hogy ennyi fér bele az előadásban, és tessék parancsolni. Első pont, tehát nyers olajos magvak fogyasztása és felhasználása napi szinten. Nem muszáj sokat és minden, de fontos. A második helyre tettem a biomargarint, kókuszsírt, pálmavajat. Azt hiszem, jól mondom. És harmadik helyre tettem, vagy hát ezzel egyenrangú, a hidegen sajtolt növényolaj. Ezen belül is a hidegen sajtolt olívaolaj. Tehát ne csak napraforgóban gondolkodjunk, hanem hidegen sajtolt olívaolajban, ami ugye egyszeresen telítetlen zsírsavakat tartalmaz, tehát a sertészsírhez hasonlóan stabil az oliva, és jobban bírja a sütést az oliva minden másnál. Csak az a baj, hogy ha az olivát tükrösre szűrten vesszük, akkor hexánon oldották ki azt is. Ha az olivát hidegen sajtolt formában vesszük, abban nem süthetünk. Az olivát tehát inkább nyers, tehát salátákhoz fogyasszuk. Most elterjedt az olajos kenyér fogyasztása is, ugye vegetáriánusoknál nagyon kedvelt, ha hiszik, ha nem. Az olajat kiöntik a tálkába, megfűszerezik különböző grillfűszer egyebekkel, és hagymával, paprikával, paradicsommal kitűnő olajos kenyeret fogyasztanak. Na most ennek van előnye és hátránya. Előnye az, hogy ha mondjuk az olajos kenyérnél nem igaz, hogy rosszul emésztődik teljes egészében, mert nincs benne igazából fehérje. Ha ennénk hozzá egy nagy darab pulyka mellett, az már gond lenne. Az olaj és a kenyér annyira nem üti egymást, mert a kenyérben könnyen emészthető proteinek vannak. Ezért az olajos kenyér, mint olyan zöldségfélékkel, akkora problémát nem jelent. Ha csak nem valaki túlsúlyos, az gond. Tehát igazából, ha valaki vegán, vagy vegetárius étrendű, általában sovány testalkatú. Nagy problémát nem jelent, fizikai munkások is gyakran fogyasztanak, mondjuk vegetáriánus fizikai munkások nagy munkák előtt olajos kenyeret. Nincs vele túl sok bajuk, de mégis mértéktartásra intenék mindenkit e tekintetben. Mondjuk számítógépennél töltünk egy 6 órát, akkor olajos kenyeret igazából ne fogyasszunk. Tehát, kedves hallgatók, tofu krém, élesztő pástétom, szója pástétom. Ezeket otthon is lehet készíteni turmixgéppel, egy kis fűszerezéssel. Ez a Mendi krém, ugye ez 200 g-os, ez nagyon sokáig elég. Ez egyik kedvencem ez a krém, mert májkrém íze van, és sokkal gazdaságosabb, mint a másik pástétomunk, ami mondjuk kisebb kiszerelésű. Tehát ez sokáig elég. Glutamátmentes vegamixünk is van, és most tudtam hozni, tehát aki tejbegrízt készít, az ne használjon hozzá se tejet, se grízt. A tejbegrízt készít, tehát hogy tehéntejet és fehér grízt, most komolyabban fogalmazva, konkrétan fogalmazva, tönköly búzadarát hoztam. Illetve a tönköly darab ugye egy rostban sokkal gazdagabb, tehát amikor a feleségem megkívánja a tejbegrízt, már pedig azt az ember gyakran megkívánhatja, akkor teljes örlési vagy korpában, korparészben gazdagabb darát használjunk, például a tönköly darát, fehérjében és korparészben jóval gazdagabb. Nem néztem bele ebbe a zacskóba, nem tudom, mi van benne, de nagyjából sejtem, hogy ez egy jól értékesebb dara. Van ennek egy átlátszó formája fele ekkora, és annak a színe egész sötét. Ez korpás. Remélem, hogy ebben is hasonló van, tehát nem fehér, hanem teljes örlésű, az hasonló dara, amit mondjuk tejhelyett természetesen a növényi tejeket javaslom, amelyek ugyanolyan jó ízűek, tehát a szójatej, a zabtej, a kukoricatej, ezekben lehet főzni mézzel és különböző ízesítésekkel. Vegetáriánus vagy vegán étrendben ugye általában energiahiány állhat fenn. Ezért a vegán gyerekek leépülhetnek, mert nem vesznek elég energiát. Ezért az olajnak, a zsiradéknak, a növényolajnak nagyobb szerepe van a vegetáriánus vegán étrendben. Aki vegyes táplálkozású, aki húst fogyaszt, aki amúgy is fogyaszt rejtett zsiradékot, egyebeket, annak igazából nagy szükség ezekre nincsen. Tehát attól függ, hogy kinek milyen a táplálkozási formája, az olaj, a zsiradék jól jöhet egy olyan étrendben, ami zöldség, gyümölcs alapú, mert ugye ezekben nagy energia nincsen. Az energiahiány már pedig leépülést, lesaványodást, immunhiányt okozhat, a szervezet föléli a fehérjéket, stb. Úgyhogy ezért az olajnak van egy pozitív megközelítése is.
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Kezdjük onnan, tessék parancsolni. Értelemszerűen ez úgy lehetséges, hogy pálmavajból és kókuszsírból készül, amely naturális, természetes módon is kemény. Tehát ugye a biomargarin az ilyen zsíradékokból készül, és mivel mind a két említett mediterrán térségből származó zsíradék kemény, ezért nem szükséges tovább keményíteni, hanem ezt ilyen módon forgalomba lehet hozni. Úgyhogy ennek ez a titka. Hogyha egy cég folyékony étolajból indul ki, azt hidrogénozni kell, hogy keményedjen.

fogyasztható szerintem, ugye ezek bevizsgált termékek, tehát minden szempontból ezeket bevizsgálják. A kókusztej viszont azt kell mondjam, hogy olyan magas értéke nincsen. Mert a kókusztejből már sok mindent kivontak, hogy az már zsírtalanított, az már egy porított termék. Tehát én nem gondolom, hogy ezekben a porított, tehát hogy ezekben a tejporokban, akár növényi tejporok egy részében is mondjuk olyan nagyon magas fantázia volna. Ezek tápanyag kiegészítésre alkalmasak, a szójatejpor különösen alkalmas, mert fehérjében gazdag. De a kókusztejport, ha megnézném, igazából szerintem a kókusznak a rostjai vannak porítva. Tehát igazándiból ez egy ízanyag. A kókusztejport én nem használom főanyagként, alapanyagként, hanem mindig hozzáteszem egy szójatejhez, mint ízesítőanyagot. Kókuszreszelék helyett adott esetben hozzá lehet tenni, ízkomponens. Tehát nagy értéke nincsen, gyermekeknél ezért inkább érdemesebb a magasabb tápanyagtartalom, mondjuk szójatejeket vásárolni. Ugye, hogyha egy tej folyékony, üveges, egy szójatej az értékesebb, mert nem volt annyi kezelés, mint egy borított termék. Viszont azt cipelni kell, az a hátrány. Hát, ebből nem készültem musztármagolajból, de mindegy, ugye a lenmagolajban és a halolajban van a két legmagasabb szintű, legtöbb eszenciális, illetve omega-3 zsírsav. A halolajjal gondunk van, mert szennyeződnek a vizek, a halolaj szívja magába, ugye, illetve a hal a toxinokat, amik az olajba választódhatnak ki. A lenmagolaj kimondottan hasznos, omega-3 zsírsav, tehát minden családban elvileg kéne legyen egy kis üvegcső lenmagolaj, amit ugye nem megiszunk reggel, hanem csak minimális, a néhány cseppet adunk csak akár a kenyérre is, fantasztikus értéke van. A mustármagolajról sajnos konkrétumokat nem tudok mondani, de ezek a fajta olajak, mint a kukoricacsíra olaj, szójacsíra olaj, mustármagolaj, egyebek, ezek nagyon magas értékűek, az szinte biztos. De ahhoz, hogy ennek a kromatogramját most föl tudjam a tálára rajzolni, és azt, hogy ebben pontosan milyen típusú vegyületek vannak, ezt nem merném vállalni most. Tehát, és szívesen elfogadok ebben tájékoztatást. A tökmagolaj is magas szinten van. Az, hogy ezek a nagyon drága árfekvésű és kis mennyiségben fogyasztandó olajak között mi a pontos különbség, ezt meg nem mondom, ebben békét a tanárul vagy valaki másnál kompetensebb, ugye ezek a különböző olajok gyógyhatásúak is. Tehát az olaj az egy terápiás kezelésre is használható, csak mértékkel. Tehát hallottam ilyet, hogy különböző olajokat kevernek, és abból cseppeket, különböző ugye a tökmagnál, a prostata problémák értelemszerűen, a lenmagolajnál, ugye a szív- és keringési problémák javítása. De az olajnak, mint ahogy minden élelmiszernek, növényalapúnak vannak gyógyító hatásai, ez abszolút tényként könyvelhető el. De hogy pontosan melyiknek mi, azt így fejben nem tudnám elmondani. Hát, hűtőben tárolva akár hosszabb is lehet, de azt a határt nehéz meghúzni, hogy honnan kezdve már káros, azt én sem tudom. Az attól függ, hogy le van-e szűrve rendesen az olaj, ugye a különböző morzsák, szemcséktől, stb. Hát az én szüleim valamikor több hétig is tárolták az olajat, és azon nőttünk fel, és megéltük egészségben a felnőtt kort. De azt gondolom, hogy egy hét után már a kockázatok növekednek. Egy hét után a kockázatok növekednek, az oxidatív gyökök képződnek benne. A mandula barna héja, hát igen, szokták javasolni, hogy távolítsuk el. Az, hogy mérgező, az túlzás, ha lemérném egy kiló mandula héját, akkor talán néhány milligram tömeget kapnék, és annak a cianid tartalma, ha van benne, talán néhány ezrelék, azt gondolom, hogy talán még hasznos is az a kis cianid, nem csak ironikusan fogalmazok, nem gondolom, hogy ez akkor a probléma. Nem, viszont a lenmagban nagyobb mértékben vannak cianidok. Tehát a lenmagot, aki gyakran és nagy mennyiségben fogyasztja, a lenmagnak az olaját érdemes fogyasztani, valóban a lenmagolajat. De magát lenmagot tömeges méretekben és gyakran mindig fogyasztani, azt nem javaslok. Rost anyagként fogyasztjuk, vagy fogyasztják, inkább a zabkorpát, inkább a rostban gazdag egyéb pektin tartalmú élelmiszereket, aszalt szilvát, aszalt sárgabarackot javaslok inkább. A lenmagot időnként én is megengedem magamnak, de mindennapi szinten kenyérben tenni nem szerencsés. Köszönöm a figyelmüket, két hét múlva várom vissza önöket. Ha valakinek kérdése van, akkor személyesen tudok rá válaszolni. Ja?

A délelőtt elhangzott szombatiskolával kapcsolatban egy továbbvinném a gondolatmenetet. Ugye beszéltünk arról, hogy hogyan készíti Isten elő az ő népét az ő eljövetelére, és azt hiszem, hogy talán az ötödik kérdésnél volt, ugye a negyedik kérdésnél, hogy milyen belső előkészítő munkát végez az Isten azoknak az embereknek az életében, akik követni szeretnék őt, akik részesülni szeretnének, részt akarnak venni a nagy evangélium hirdetésben. Lukács evangéliuma, és nem fogom felolvasni most az igéket, mindannyian jól ismerjük a történetet. Lukács evangéliuma, 10. fejezet, 25. versétől, 37. terjedő versig van az a történet, amikor is csak elmondom, hogy kicsit képben legyünk. Tehát nem szeretném felolvasni az igéket, ezt hazamentek, és akkor otthon elolvashatjátok. Ugye Jézushoz nagyon-nagyon sokan mentek, nagyon sokszor mentek a farizeusok, ugyanis ugye sokszor azért mentek, hogy törbe csalják, hogy vajon Jézus mit mond a különböző kérdéseikre. És most is így történt, hogy egy farizeus ment hozzá azzal a kérdéssel, hogy örök életet nyerjen, mit kell neki tenni. És Jézus rákérdezett, hogy tehát mi a parancsolat. És ezt a parancsolatot csak ezt olvasná fel. Ugye így mondta a farizeus, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. És ugye visszakérdezett ez az ember, hogy hát ki az én fele barátom, és ezzel kapcsolatban mondott el egy példázatot Jézus, az irgalmas szamaritánus példázatát, amikor is volt egy ember, aki Jeruzsálemből Jerikóba ment, és útközben rablók támadtak rá, kifosztották, és ez még kevés is volt, mert ráadásul még annyira megverték, hogy félholtan, ahogy a Szentírás mondja, félholtan feküdt az út szélén. És ahogy ott feküdt, időközben arra járt három embert jelöl meg a Szentírás, három embert nevez meg. Volt egy pap, aki elment mellette, meglátta, elment mellette. Jött egy következő ember, egy lévita, szintén meglátta, és ő is kikerült el. És jött a harmadik, egy szamaritánus ember, aki meglátta a szerencsétlen embert a földön fekve, vérző sebekben összeverve, és megállt, és így írja a Biblia. A 33. versben, egy szamaritánus pedig az úton menvén odaért, ahol az volt, és mikor azt látta, könyörületességre indult. És ugye tudjuk azt, hogy olajjal, borral bekente a sebeit, kitisztította a sebeit, bekötözte, az ő barmára ráültette, ráhelyezte, és elvitte egy fogadóba. Neki tovább kellett mennie, de a fogadósnál hagyott pénzt, ugye azt mondván, hogy amit még rá kell költeni, azt ott hagyja, hogy viselje gondját. Sokat beszélgettünk ezzel a példázattal kapcsolatban arról, hogy ki is ez az irgalmas samaritánus. Kit jelképez ez az irgalmas samaritánus? Így van, tehát Jézust jelképezi, ahogy az embert felkarolja, hogy az emberen könyörül, mint ahogyan ez a szamaritánus. Miért is jött Jézus a földre? Ézsajás 61. fejezet első verse, Ézsajás könyve 61. fejezet első verse, ezt mondja Jézusról. Az Úristen lelke van én rajtam azért, mert felkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözetteknek megoldást. Akkor miért jött Jézus? Mit ír az ige? Miért vállalta azt a szolgálatot, hogy ő otthagyja a mennyet?
ahol fájdalom nincs, ahol szenvedés nincs, ahol csak szeretet, szeretet törvénye uralkodik, és lejön arra a földre, ahol lábbal tiporják Istennek a törvényét, az Isten szeretetét semmibe veszik. Miért is vállalta Jézus ezt a nagy szolgálatot? Mert látta az ember elesendő állapotát. Látta azt, hogy mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor az ember nem tud megmenekülni. Ha olvassuk majd otthon a Lukács evangéliumában ezt a történetet, ezt a példázatot, ugye beszél a samaritánusról, illetve megkérdezném azt, hogy ez a pap és ez a lévita, ez kivel lehet összekapcsolni? Kiket jelképez a pap és a lévita, akik elhaladtak a szerencsétlen ember mellett? Kiket jelképez? Kiket jelképezhet? Igen? Igen, mert a pap az egyértelműen beazonosítható, aki foglalkozik ugye az Isten törvényével, az Isten dolgaival, az Isten igazságaival foglalkozik. Igen, tehát hívő emberekről beszél itt a Biblia, tehát a pap, a léviták is ugye pont ugyanilyen emberek voltak, Isten dolgaival foglalkoztak. Így van. Azokról az emberekről beszél, akik foglalkoznak az Isten Isten szeretetével, Isten törvényével, és mégis elhagytak a szerencsétlen ember mellett. Én most nem ezekkel az emberekkel szeretnék foglalkozni. Nem is kifejezettem a szamaritánus emberrel, hanem azzal az emberrel, akit ott összevertek. Ezt a félholt embert kivel tudnánk beazonosítani? Kit jelképezhet? Akit úgy meggyötörtek, kiraboltak, megvertek, és félre az úton ott hagytak. Tehetetlenül, vérző sebekkel. Ti kiknek, kit tudnátok beazonosítani? Kivel lehetne beazonosítani ezt az embert? Hát magammal például elsősorban magammal, tehát mindannyiunkkal. Tehát azokról az emberekről beszél itt Jézus az félholt, tehát az összevert emberrel kapcsolatban. Ézsaiás könyve első fejezet, 6. verse így beszél rólam, így beszél rólunk. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény. Azt mondja, tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény. Egy szinte összevert emberről beszél, nem? Nem csak fizikailag, hanem lelki értelemben is jellemez bennünket a Szentírás. Ez az ember, akit megvertek, ő engem ábrázol, amilyen beteg állapotban vagyok. És nem csak én, hanem mindenki, tehát nem csak a hívő ember, hanem minden ember, aki a Földön él, ugyanis a bűn következménye, hogy fizikai és lelki betegségeket hordozunk magunkban. De Lukács evangélium azt mondja, hogy félholt állapotban vagyok. Egy olyan állapotban, egy tehetetlen állapotban, ha nincs segítség, és nem jön segítség, és nem segítenek rajtam, akkor én, tehát meg fogok halni. Sebeink vannak, mint ahogyan ennek az embernek is. Milyen sebekről beszélhetünk, ha csak most nem csak lelki, hanem fizikai értelemben, tehát sebekről beszélünk. Sebeket kaphatunk egymástól, amikor egymást bántjuk, egymástól megítéléseket, elítéléseket kapunk. Amikor érzelmileg becsapnak, de nem csak érzelmileg, hanem akár anyagilag is, ha rágalmaznak bennünket, vagy az, hogy nem értenek meg bennünket. Ezek által mi mind-mind sebeket kapunk, sebektől vérzünk sokszor. Tehát egymástól kapunk sokszor sebeket. De ugye ez mind-mind a bűn következménye, hogy igazából a bűn következményéből kapcsolódóan, bűn miatt
vagyunk ilyen bérző, ilyen sebesült állapotban, ilyen beteg állapotban. Életünk során emlékeztek? Csak emlékezzetek vissza, és emlékezzetek még mindmáig. Hányan mentek el mellettünk? Hányan mentek el mellettetek, amikor betegek voltatok, akár fizikailag, akár lelkileg, ha valami gondotok volt, rászorultatok anyagi segítségre, rászorultatok akár orvosi segítségre, vagy az, hogy csak együtt érezzenek veletek. Voltak, akik elmentek mellettetek? Akik nem segítettek? Akik látták, hogy bajotok van? Elmentek mellettetek? Úgy látjátok? Vannak, akik gyermekségüktől fogva a Szentírást a kezükben tudhatják. Sokan vagyunk, akik a világból jöttünk. Vannak sebeink? Vannak. Vannak, így van. Sebeket ejtenek rajtunk, és én úgy gondolom, hogy mint ahogyan én is tapasztaltam, hogy sokan elmentek mellettem. És nyilván ezt nem felrúni akarom ezeknek az embereknek. Voltak, akik ugye nem álltak meg, nem segítettek. Akár egy jó szót sem mondtak. Vagy csak megítélt. De ezt nem úgy kellett volna. És ugye ezzel elintézték. Elmennek és elmentek mellettünk emberek. Sokan, akik nem értettek meg. Pedig próbáltunk, pedig morzéleket mondtuk, hogy SOS. És nem kaptunk segítséget. De ugyanakkor sokszor mi is elmegyünk mások mellett. Elmegyünk mások mellett. Azért én észreveszem magamon, hogy amikor például volt egy olyan eset, amikor még Budapesten laktunk, és uszodába indultunk Jánossal, és volt ott egy asszony gyermekkel, egy cigányasszony gyermekkel, és élelmiszert kért. És hát ugye a táskánkban ott volt, és hát nagyon siettünk, és azt mondtam, hogy majd visszafele akkor, hát nem esszük meg, és majd visszafele, majd akkor, majd odaadjuk neki. Visszafele már nem volt lehetőség. Szükséget érzett. Tehát ő is ugyanazt érezte, hogy valaki elment mellette. Szüksége volt valakire, hogy segítsenek, és elmentünk mellette. Tehát valószínű történnek ilyenek az életünkben, hogy mi magunk is elmegyünk mások mellett, vagy ha csak nem értem meg a másikat, nem kell az, hogy anyagilag segítsen, nem kell az, hogy esetleg élelmiszert vagy jó szót mondjak, hanem egyszerűen csak megértsem, oda üljünk mellé, és együtt érezzünk vele. Sajnos mi is kerülünk ebbe a helyzetbe. Ha a szamaritánusról beszélek egy nagyon picit, csak egy mondat erejéig, én úgy gondolom, hogy a Biblia arra mutat rá, hogy milyenekké kell válnunk. Ugye azt mondjuk, hogy Jézust példázza ezt az ember. De igazából ilyenekké kell válnunk, ahogy Jézus viselkedett az emberekkel. Én a második részével szeretnék inkább foglalkozni az, hogy milyen állapotban, milyen beteg állapotban vagyok. Halálra méltó emberek vagyunk a bűneink miatt, ezt tudjuk. És ahogy az Ézsaiás könyve első fejezet 6. verse írja, hogy nincs testben épség. Ezt a Jézus életében nagyon-nagyon sok történet mutatja, amikor leprásokkal találkozott. És tudjuk azt, hogy a lepra betegség milyen betegség volt. Ez az egész testet megtámadta és gyógyíthatatlan volt annak idejében. Tehát leprához is hasonlítja a bűnbetegségét a Biblia. Én úgy gondolom, hogy mint ahogyan ez az ember, ahogy a Szentírás szemlélteti, szükségem van arra, hogy meglássam magam ilyen állapotban, mint ahogyan ez az ember ott feküdt. Nyilván kirabol ki engem, kitesz tönkre engem. Nyilván mondhatom azt ugye, hogy a másik ember, de ahogy említettem, hogy mind-mind a bűn következménye. Sátán kihasznál bennünket, kizsákmányol bennünket, gyötör bennünket. Tehát jóformán félholtra ber, igen, csúnya kifejezése, félholtan ott hagy bennünket, kihasznál, ugye, becsap bennünket, hogy így és így éljünk, ezt és ezt tegyük, ideig, óráig való gyönyörűség miatt, és utána félholtan ott hagy bennünket, és nem tesz velünk semmit. Isten beszél ezekről a dolgokról, velem, veletek kapcsolatban, és nem azért teszi, hogy bennünket gyötörjön, vagy bennünk
van egy kis, kell, hogy egy kis aggodalom érjen bennünket. De igazából azért hívja fel figyelmünket erre az állapotra, mert szükségünk van segítségre, mint ahogy annak az embernek, aki ott feküdt ebben a példázatban. Szüksége volt arra, hogy valaki elmenjen mellette, és felkarolja, és segítse őt. Ha betegek vagyunk, ha fizikailag betegek vagyunk, ha lelkileg betegek vagyunk, tegnap éppen Rózsikánál voltam bent a kórházba, és ugye mondta azt, hogy tehát olyan jó, amikor bemennek hozzá, és meglátogatják, és segítenek neki. Ugye pont tornáztatta, volt egy, hogy hívják ezeket a hölgyeket, gyógytornász volt nála, ugye, hogy tornáztassa a lábát, amit műtöttek, és ugye nyilván egyedül nem megy. Tehát egy gyógytornász is kellett ahhoz, hogy segítsen neki, illetve nagyon egy beteg ember nagyon-nagyon jól veszi, és nagyon jól esik, amikor gondoskodnak róla, amikor ott vannak mellette. Én úgy gondolom, hogy mindannyian vágyunk az együttérzésre, és vágyunk arra, hogy segítsenek rajtunk. Segítséget várunk egymástól is, és ez nagyon jó, de tudjuk, hogy egymást az Isten akar bennünket felhasználni arra, hogy rajtunk tudjon segíteni. A Zsoltárok könyvéből szeretnék egy pár igét felolvasni. Zsoltárok könyve 145. Zsoltár. Amiről igazából én szeretnék beszélni, hogy nem is az, hogy milyenné kell válnunk, mennyire irgalmasokká, vagy mennyire segítőkészekké kellene válnunk az emberek iránt, hanem inkább az, hogy Isten mit tesz értünk. Az Isten oldaláról szeretném én ezt kicsit megközelíteni. Az, hogy én betegen fekszek, vérzősebekkel fekszek, fájdalmakkal fekszek, illetve az, hogy az Isten hogy viszonyul hozzám, mint ahogyan Jézus, ahogy mondtuk, ugye, hogy az irgalmas samaritánus Jézus személyét próbálja példázni. 145. Zsoltár, itt azt mondja Istenről, az Atyáról, a 8. vers, 9., 14., 17. verséből, 18. verséből fogok idézni. Irgalmas és könyörületes az Úr. 9. vers, jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez. 14. vers, az Úr megtámogat minden elesendőt, és felegyenesít minden meggörnyedtet. 17. vers, igaz az Úr minden ő utában, és minden dolgában kegyelmes. 18. vers, közel van az Úr minden őt hívóhoz. Én azért gondoltam, hogy erről beszélek nektek, mert én mostanában sokat foglalkozok azzal, hogy mennyire szokott rajtam könyörülni az Isten. Ugye ezek az igék is mutatják, máshonnan is lehetne olvasni Isten könyörületességéről az emberek iránt. Sokat foglalkozom most azzal, hogy az Isten mennyire könyörül rajtam napról napra. Látja az, hogy milyen beteg vagyok, és én megláthatom ugyanakkor azt, hogy az Isten a mai napon például, hogy az eddigi életemben, tehát hogyha csak felcserélem, az eddigi életemben mennyire könyörületességre indult irántam. Ti tudjátok a saját életeteket, milyen életet éltetek, mit tettetek, honnan indultatok el, és az, amikor elindultatok ezen az úton, az Isten útján, hogy indultatok el, és milyen küzdelmeitek vannak. Én úgy gondolom, hogy sokszor visszaemlékezhetünk arra, hogy honnan emelt ki bennünket az Isten. Milyen kegyelemmel, vagy milyen könyörületességgel kellett irántam lennie ahhoz, hogy ugye itt lehessünk, hogy halljuk az ő szavait. És szeretném azt megkérdezni, hogy például, amikor a mai nap felkeltetek, a mai nap elindultatok, gondoltatok-e arra, hogy ma miben könyörült rajtatok az Isten? Miben indult könyörületességre irántatok?
Hát az eddigi életünkön azt látjuk, hogy elhozott bennünket ide. Elhozott a Szentírásig, a kezünkbe adta. A mai napon könyörületességre indult-e Isten irántunk, irántatok? Kellett-e könyörületességre indulnia? Történt-e velünk valami olyan, hogy most könyörült rajtunk? Mert én úgy gondolom, hogy a mai nap is, amikor felkeltünk, nem tudom, hogy a tegnapotok milyen volt, vagy egyáltalán, hogy milyen sebeket hordoztok mind a mai napig, ugye főleg akik meg betegágy mellett vannak, akiknek fájdalmuk is van, fizikai fájdalmuk, mindazok, akiknek esetleg nincs fizikai fájdalmunk, vagy lelki fájdalmunk, de én úgy gondolom, hogy az Isten könyörületessége az, hogy felkeltünk, már onnantól kezdve jelen van az életünkben. Könyörült rajtam, mert élek. Ugye sokszor kérdezhetjük, hát igen, de akkor hol van az ő könyörületessége, amikor nem oldódnak meg a gondjaink? Sokan beszélhetnénk, sokan mondhatnánk erről ugye tapasztalatokat, hogy mikkel küzdötök, és mikkel küzdünk. Hogy hol van az Isten könyörületessége, amikor nem oldódnak meg a gondjaink, pénzügyi problémáink, megélhetésünk, vagy benne vagyunk egy súlyos betegségben, és nem látom, hogy az Isten könyörülne rajtam. Látjuk? Hát ebben nem látjuk. Valamit elgondolunk, valamit szeretnénk, hogy valahogy alakuljon, ugye nekünk van egy elképzelésünk, és nem úgy alakul. Akkor hol van az Isten könyörületessége? Tudok-e bízni, tudok-e hinni abban, hogy az Isten kegyelmes hozzám? Vagy az, hogy könyörül rajtam. Itt az irgalmas szamaritánus történetében az az ember gondolta az, hogy valaki meg fogja őt menteni. Például betegen valaki fel fogja karolni. Ugye azt nem is mondtam, hogy akkoriban, Jézus idejében, ugye a szamaritánusok, a zsidók, ők nem voltak békességben egymással, tehát ellenségeknek tartották egymást, és ugye nem is beszéltek egymással. Na hát ez a pap, meg ez a lévit, az jól elment a szerencsétlen beteg mellett. A szamaritánus meg azt mutatja, hogy mindegy, hogy férfi vagy nő, keresztény vagy hitetlen vagy pogány, zsidó vagy szamaritánus, mindegy, mindenki segítségre szorul. És ez az ember pont ezt a cselekedetében mutatta meg, hogy ő meglátta az emberben a fele barátját. Ézsaiás könyve 61. fejezet első verse, ahogy említettem, hogy tele vagyunk sebekkel, tele vagyunk sérülésekkel. Ez a bűn okozta sérülésekkel, és ugye említettem, hogy hol látjuk az Istennek a könyörületességét, nem úgy alakulnak a

Megoldódott-e? És azt látjátok, hogy nem. Halad az idő előre. Lehet, hogy még rosszabb helyzetben vagyok. Könyörült-e az Isten rajtatok? Könyörült-e rajtunk az Isten? És én úgy gondolom, hogy írja a Szentírás, hogy az Isten nem a bűneink szerint cselekszik velünk. Földi dolgokon szoktunk sokat gondolkodni. Különböző dolgok oldódjanak meg az életünkben. És az Isten azt mondja, hogy mégis ne a földiekkel, hanem a fentiekkel, a mennyeiekkel foglalkozzunk. Szóval nem bűneink szerint cselekszik velünk az Isten. Könyörületessége abban jelentkezik, és abban mutatkozik, abban lehet meglátni, hogy élhetek. Ugyanakkor nem csak az, hogy rajtam könyörül, gondoljatok bele, hogy még azoknak is könyörül, azokon is könyörül, könyörületességre indul, még azok iránt, a bűnösök iránt is, akik elvesznek. Mert gondoljatok bele, hogy mi lenne, hogyha Sátán sem pusztítaná el, nem semmisülnének meg a gonosz angyalok, nem semmisülnének meg azok az emberek, akik mindvégig gonoszak voltak, majd megváltoztak és megkeményítették a szívüket, és örökké a pusztaságban kellene élni, mint ugye 1000 évig majd, amikor megkötöztetik Sátán. Micsoda szenvedés 1000 évig. Senkit nem tud elhitetni. De most ebben meghagyni ezeket az embereket, angyalokat, meghagyni Sátánt, hogy senkinek nem tudnak átadni, hát ez borzasztó. Ez ő könyörületességre indult még ezek iránt is. A gonoszok ellen is. Az, hogy az a végső megsemmisüléssel pecsételi meg az életük végét. Én úgy látom, hogy a könyörületességet látom ezeknél, ennél a cselekedetnél is. És amikor arról beszéltem, hogy az Atya mennyire kegyelmes, és mennyire könyörül rajtunk, sokszor említjük a Golgotai keresztet, és a legfőképpen az ő könyörületességét irántam, valóban ebben láthatom meg. Jézus, amikor tanította nem csak a farizeusokat, hanem tanította az embereket, a tanítványokat és a felebaráti iránti szeretetről, akkor ő nem csak tanította, hanem ő meg is tartotta ezt a törvényt, ugyanis mindenkit szeretett. Ugye személyválogatás, azt mondja a Biblia, hogy nincs személyválogatás az Istennél. János evangélium a 15. fejezet, 14. versében és 15. versében Jézus így szólít meg bennünket. Ti az én barátaim vagytok, titeket pedig barátaimnak mondalak. Mi ez, ha nem könyörületesség a saját gyilkosai iránt? Akik megvetik, akik kigúnyolják. Nem könyörül az Isten akkor rajtam? Nincs ott a könyörület a szánalom irántam? Szerintetek, amikor Jézus a kereszten függött, ki iránt volt inkább könyörületes? Amikor Krisztus a kereszten függött, irántam volt könyörületes, vagy Krisztus iránt, az ő fia iránt? Kinek, ki iránt indult könyörületességre? Nem sajnálta a fiát? Megkönyörülhetett volna rajta, nem? Micsoda nagy dolgot tett. És én napról napra, hétről hétre foglalkozom ezzel a témakörrel, ezzel a könyörületességgel, mert én eddig nem sokat foglalkoztam vele. Gondoltam rá, olvastam utána, de az, hogy például napról napra elgondoljam azt, hogy amikor ilyen állapotban vagyok, mint ez a félholt ember, meggyötört, összevert, lelkileg megsebesített, fizikailag megsebesített ember vagyok, egy beteg állapotban vagyok, és emberektől nem kapok olyan támogatást, segítségre van szükségem. Valóban könyörületességre van szükségem, hogy segítsen valaki rajtam, hogy megmentsenek, hogy élhessek, hogy meggyógyuljak. És ahogy a délelőtti szombatiskolában is beszéltünk, hogy pont ez az útja, módja, hogy az Isten népe az így készüljön fel arra a nagy feladatra, szolgálatra, a nagy evangélium hirdetésre,

hogy meglássuk magunkat beteg állapotunkban, és ez még kevés, mert ez nagyon jó dolog, ha meglátjuk. De én úgy gondolom, hogy el kell fogadnunk azt, hogy van egy segítségünk, és el kell fogadnunk azt, hogy van, aki tud segíteni. Tehát el kell tudnom fogadni. Magamat nem tudom megmenteni, magamon nem tudok segíteni, nem tudom meggyógyítani. Arra gondoltam még, hogy amikor feltettem azt a kérdést, hogy amikor könyörületességre indult irántam, sokkal jobban irántam, mint a fia iránt, hogy ezt miért tette. Én ezen úgy annyira elgondolkoztam, és annyira megérintett, amikor az a gondolat suhant át az agyamon, hogy mert minden ember belőle van. Minden ember az atyától származik. Belőle van, ő alkotott bennünket. És a gyermekei vagyunk. És hogy ez egy olyan csodálatos dolog, hogy meglátni azt, hogy az Isten bennünket ennyire szeret, hogy az Isten az ő fiát odaadta, és nem kedvezett, és nem könyörült a gyermekén, az ő egyszülöttjén, nem könyörült én helyettem. Jeremiás 31. fejezet 3. verse azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek. És a János 13.1, amikor a lábmosás cselekedetét gyakorolta Jézus a testvérek, a tanítványokkal, Jézusról így állítja az ige, hogy mindvégig szerette őket. Azt mondja Isten, örökkévaló szeretettel szerettelek, belőle vagyok. Belőle vagytok. És az ő gyermekei vagytok. És pont ezért tud könyörülni. És pont ezért tud annyira szeretni bennünket, hogy a fiát is odaadta értünk. Legfőbb vágya az, hogy ne csak meglássuk magunkat összetörten, megsebezve, beteg állapotban, hanem tudjuk elfogadni az ő segítségét, tudjuk elfogadni az ő gyógyítását. Azt írja a Biblia Jézusról, hogy az ő sebeivel gyógyultok meg, az ő sebeivel gyógyultok meg. Tehát én, mint ahogyan szó volt a laudíciai állapotról egy mozzanat elejéig, Andi említette, hogy valóban a laudíciai is azt mutatja, hogy ugye beteg állapotban vagyok, és van mégis arra lehetőség is, és remény arra, hogy ebből a beteg állapotból egészségessé válhatok. De soha ne feledkezzetek el arról, hogy Isten könyörülő Isten, könyörületességre indul a nap minden percében, akármilyen nehéz helyzetben vagyunk, akármi történik velünk, ha elmennek mellettünk, ha elhagynak bennünket, ha megbántanak bennünket, fájdalmat okoznak, megvernek, összetörnek, kizsákmányolnak, kihasználnak bennünket, az Isten mégis könyörületességre indul. Lehet, hogy földi dolgok nem úgy oldódnak meg, de Isten könyörületessége soha el nem távozik a mi fejünk fölül, és gondolkozzatok el ezen a példázaton így is, hogy ne csak milyenekké kell válnunk, mert az, hogy Jézus mit tett az emberért, ezt csak úgy tudjuk elérni, ezt az életet, ha meglátjuk az atyában azokat a tulajdonságokat, azokat a jellemeket, amik most például ezt a példázat is magába foglalta. Kívánom ezt mindannyiunknak, és tényleg próbáljatok ezen gondolkozni, forgassátok gondolataitokban az ő könyörületes jellemét. Ámen.

0: Belki şey teşvirek. Boldon son matot. It is my privilege to be back with you again on this beautiful Sabbath day.
1: Különös adomány, hogy itt lehetek veletek ezen a gyönyörű szombatnapon.
0: I love you dearly, and I pray that today will be a great blessing and encouragement to you.
1: Őszintén szeretlek benneteket, és kívánom, hogy igazi áldás legyen ez a mostani alkalom mindannyiunk számára.
0: The subject for today's sermon will be God's faithfulness.
1: A mai téma Isten hűsége lesz.
0: And sometimes we talk about it, but it's sometimes necessary to learn to trust God more in every life.
1: Bár néha beszélünk erről, de mégis szükséges, hogy megtanuljuk, hogy az élet minden helyzetében bízzunk Istenben.
0: There was once an old Baptist lady who went to her pastor for help.
1: Egyszer egy idős, régóta megkeresztelt asszony elment a lelkészéhez segítséget kérni.
0: And the pastor was able to help her.
1: És a lelkész tudott rajta segíteni.
0: And then she came back again for more help.
1: Aztán visszajött újra, hogy megint kérjen még több segítséget.
0: And he was able to help her.
1: És a pásztor, a lelkész megint segítette.
0: This happened over a rather lengthy period of time.
1: És ez elég hosszú időn keresztül történt újra és újra.
0: Finally the pastor told her, "I'm sorry sister, there's nothing I can do anymore."
1: Végül a lelkésznek azt kellett mondania, sajnálom testvérnőm, de többet már nem tudok rajtad segíteni.
0: You will now have to, you're now in God's hands.
1: Most már Isten kezében vagy.
0: And she went, in God's hands?
1: Isten kezében?
0: Has it come to that?
1: Most már nem mentünk eddig a pontig?
0: Yes.
1: Igen.
0: That's the best place to be.
1: A legjobb hely, hogyha Isten kezében vagyunk.
0: When all human support fails, to be in God's hands is the best place to be.
1: Amikor minden emberi segítség csődöt mond, akkor a legjobb dolog Isten kezében lenni.
0: And so today we're going to learn a little bit more about God.
1: Ezért ma egy kicsivel többet fogunk megtanulni Istenről.
0: I'm going to tell you some stories.
1: Néhány történetet elmondok nektek, megosztok veletek.
0: We will read from God's word.
1: Fel fogunk olvasni Isten igéjéből.
0: And I hope your faith will be strengthened.
1: És remélem, hogy a ti hitetek ezáltal erősödni fog.
0: Because the days that we are facing straight ahead require a great faith in God.
1: Mivel azok az idők, amelyekkel ma szembenézünk, egyre nagyobb erőt kíván, egyre nagyobb bizalmat Istenben.
0: And it is my custom just before I begin to always have a word of prayer to ask God's presence.
1: Az én szokásom az, hogy mindig amikor valamilyen Isten tiszteletet tartok, akkor előtte mindig imádkozni.
0: Could I ask you to stand up with me as we pray?
1: Kérlek, hogy álljatok föl ezért egy imára.
0: Heavenly Father, this morning we praise your name.
1: Mennyei Atyánk, ezen a reggelen mi dicsőítjük a te nevedet.
0: Because we have the freedom to worship.
1: Mivel szabadon tudunk téged imádni.
0: Because we're able to exercise our song and music to worship you.
1: Azért, mert lehetőséget adsz arra, még mindig lehetőségünk van arra, hogy gyakoroljuk magunkban az ének, magunkat az énekben és az Isten tiszteletben.
0: Oh, we long to be in your presence and to sing and to enjoy the music of heaven.
1: Mindenáron arra vágyakozunk, hogy a te jelenlétedben legyünk és a mennyei énekkel együtt énekeljünk.
0: But before that happens, there is a task, a job to do.
1: De mielőtt ez még megtörténhet majd, életünk végén nekünk feladatunk van, amit el kell végeznünk.
0: Our characters must be further refined.
1: Jellemünket tovább kell finomítani, tisztítani.
0: Our faith in you must grow.
1: A mi hitünknek te benned növekednie kell.
0: And there are people that yet must know to get to know you and be ready for your soon coming.
1: És még mindig vannak emberek, akiknek meg kell téged ismerni, és tudniuk kell arról, hogy az eljöveteled közel van.
0: So please bless us with your presence.
1: Kérünk, hogy jelenléteddel áldj bennünket meg.
0: In the name of Jesus, we order that every influence, every foreign influence other than the Holy Spirit be removed from this place.
1: És Jézus Krisztus nevében kérünk téged, hogy minden idegen, káros behatás most teljesen eltávozzon innen erről a helyről, és csak a te szent lelked befolyás alatt lehessünk.
0: We ask that your holy angels surround this building.
1: Kérünk, hogy a te szent angyalaid vegyék körbe ezt az épületet.
0: That our minds may be concentrated on your word and your faithfulness.
1: Hogy a mi értelmünk teljes mértékben a te szavadra tudjon koncentrálni.
0: Speak to us, encourage us, we pray.
1: Beszélj hozzánk, erősíts bennünket, ezért imádkozunk.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: A missionary by the name of Hudson Taylor.
1: Hudson Taylor, missionárus munkás,
0: dedicated his life to opening up China.
1: Az egész életét annak szentelte, hogy Kínán dolgozzon.
0: Much of the work in China today, throughout the whole country of China, is a result of the work, the seeds planted by Hudson Taylor.
1: Az a munka, amit ma látunk Kínában, annak a munkának az eredménye, amit az ember tett az életében.
0: He realized there was a great need for medical care, so he went back to England, became a physician, and went back to China.
1: Felismerte Kínában, hogy óriási segítség van orvosi munkára, ezért úgy döntött, hogy visszautazik Angliába, kiképzi magát orvosnak, és így fog szolgálni Kínában.
0: Some of his children died.
1: Néhány gyermeke meghalt.
0: He lost two wives.
1: Két feleségét vesztett el.
0: And he eventually worked until he died.
1: És egészen halála pillanatáig dolgozott.
0: And when he died, there was a verse above his bed written in French.
1: És amikor meghalt, akkor az ő halálos ágya fölött volt egy vers idézet franciául, így hangzik.
0: It was his favorite verse.
1: Ez volt az ő kedvenc verse.
0: See if I can pronounce it now. I'll tell you what it is.
1: Hogyha jól ejtem ki, akkor meg fogják ott érteni.
0: Thessalonica, esse levél, ütögdik fejezit, 24. vers.
1: First Thessalonica 5 chapter 24.
0: Let us look that up, please.
1: Thessalonica, 1 Thessalonica 5, 24.
0: That was his favorite verse.
1: Ez volt az ő kedvenc verse.
0: It says, faithful is he who has called you, who also will do it.
1: Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt.
0: When God calls you to do a work, he will accomplish it through you if you will let him.
1: Amikor Isten elhív téged, hogy egy munkát végezzél, akkor ő megteszed, és hogy be tud fejezni ezt a munkát, el tud végezni ezt a munkát.
0: He will give you the tools to do it.
1: Megad minden eszközt arra, hogy ezt a munkát végezd.
0: He will give you the opportunity to do it.
1: Megadja a különböző alkalmakat, hogy ezt a munkát végezd.
0: But it will cost you.
1: De ez nincs ingyen részedről.
0: There is always a cost attached.
1: Mindig van egy ára ennek a dolognak.
0: How much will it cost you?
1: Mennyit fog ezt tőled kérni? Mennyibe kerül ez majd neked?
0: Everything.
1: Mindenben.
0: If you want to experience God's total provision for you, it will cost you everything.
1: Hogyha Isten teljes gondoskodását akarod megtapasztalni az életedben, akkor mindenedbe kerül ez.
0: But then our salvation costs Jesus everything also.
1: De tudjuk, hogy a mi üdvösségünk is Krisztusnak mindenébe került.
0: And Jesus does not ask us to do anything that he wouldn't do.
1: És Jézus semmi olyan dolgot nem kért tőlünk, amit ő nem tett volna meg.
0: The best example of leadership is the way that Jesus led.
1: A legjobb vezetési példa, hogyan kell vezetni, az, ahogy Jézus vezetett.
0: There are some leaders that say, go do that.
1: Vannak olyan vezetők, akik azt mondja, menj és tedd ezt, tedd azt.
0: Because they have authority.
1: Mivel nekik hatalmuk van ezt mondani.
0: But Jesus leadership is different.
1: De Jézus vezetése teljesen különbözik ettől.
0: He says, come and follow me.
1: Ő azt mondja, gyere és kövess engem.
0: I will go first, and you just come and copy what I did.
1: Én megyek előre, és te csak másold azt, amit én teszek.
0: And that is what God asks us to do today.
1: És ezt kéri Isten tőlünk a mai napon.
0: To trust him completely and lay everything on the altar.
1: Hogy tökéletesen bízunk benne, és az ő oltárra tegyük az egész életünket.
0: There was a little baby.
1: Volt egy kis bébi.
0: That was born with severe congenital defects. Genetic.
1: Szóval valamilyen genetikus rendellenességgel született ez a kisgyermek.
0: His abdomen was all, the organs were all mixed around.
1: Belsejében a rekeszizom fölött, a hasüregben a különböző szervek össze-vissza voltak.
0: And the intestines were all disconnected in pieces.
1: És az emésztőrendszer darabjai, a vékony bél nem volt összekapcsolódva, különböző darabokban voltak szétszabdalva.
0: The poor parents didn't know what to do with their firstborn child.
1: Szegény szülők nem tudták, hogy most mit tegyenek, ez volt az ő első szülő gyermekük.
0: They contacted a surgeon, and the surgeon decided to operate and connect all the pieces together.
1: Egy sebészt kerestek fel, és a sebész úgy döntött, hogy műtőt útján össze fogja varni ezeket a darabokat.
0: So just a few days after the baby was born, it was major surgery.
1: Szóval csak néhány nappal a születése után már egy életfontosságú műtétet kellett végrehajtani rajta.
0: But no matter how the surgeon listened to the baby's abdomen, there was no bell sounds, there was no peristalsis.
1: A műtét után hiába meghallgatózós, hogy mi történik a hasüregben, semmit nem hallott, ez rossz jel volt.
0: So he decided to operate again 3 days later.
1: Mivel a működés nem indult be, ezért úgy döntött, hogy 3 nappal később újra megműti a gyermeket.
0: He decided to shorten the intestine and cut out half of it and see if maybe the food would fall through.
1: Azt gondolta, hogy ha rövidíti a vékony bélrend hosszát a felére, kiveszi a felét, akkor könnyebb lesz majd az ételnek keresztül haladni a bélcsatornán.
0: It still didn't work.
1: De hiába volt a műtét, ez sem segített.
0: A week later he decided to go in and take out half the stomach.
1: Aztán egy héttel később úgy döntött, hogy kiveszi a gyomor felét is.
0: He did that.
1: Ezt is megtette.
0: There were still no sounds.
1: De aztán, amikor hallgatta, megint semmilyen működésre utaló hangzás nem hallott a gyomorból.
0: There was no way for the food to move through the intestines because there was no peristaltic activity.
1: Mivel nem volt ilyen perisztaltikus mozgása a bélrendszernek, ezért az étel nem közlekedett az emésztőrendszeren keresztül.
0: The surgeon didn't know what else to do.
1: Ezután a sebész már nem tudta, hogy mit tegyen.
0: So he went to the parents.
1: Oda ment a szülőkhöz.
0: I'm sorry to tell you, but your baby is going to die.
1: Sajnálom, de gyermeked meg fog halni.
0: First of all, his intestines are incapable of processing food.
1: Az a probléma, hogy az emésztőrendszere nem képes feldolgozni az ételt.
0: And in addition to that, his organs are all mixed around in the abdomen.
1: És ezen túl ráadásul még a többi szerv is össze-vissza van bent.
0: The parents were heartbroken.
1: Szülők szíve összetört.
0: Because their dream was to be missionaries and to take their children to the mission field.
1: Az ő álmuk az volt, hogy ők majd missziós munkát fognak végezni, és a gyermekeket is magukkal viszik.
0: So the father called the church pastor and told him the news.
1: Az apa felhívta a gyülekezet lelkészét, elmondta neki, hogy mi a hír.
0: He said, "We want to be missionaries, but we cannot be missionaries with a defective child."
1: Azt mondta, szerettünk volna elmenni missziós munkára, de nem mehetünk, mert a gyermekünk ilyen állapotban van.
0: So we are willing for God to take the child and we'll bury him.
1: Szóval elhatároztuk, hogy inkább a gyereket próbáljuk gondozni, felnevelni.
0: And this will allow us to be missionaries.
1: Bocsánat, hogy hát eltemetjük a gyermeket, és ha eltemetjük, akkor elmegyünk misszió munkásnak.
0: But we have this conviction that God has a plan for this baby.
1: De mégis valamilyen meggyőződés jött a szülőkben, hogy az Istennek terve van ezzel a gyermekkel.
0: So before he dies, we would like to anoint him and ask God to heal him if that is his will.
1: Úgyhogy úgy döntöttek ezek a hívő szülők, hogy mielőtt a gyermek meghal, követve a Biblia tanítását, megkenik olajjal, és imádkozni fognak.
0: They confessed their sins, they made their life right.
1: Megvallották bűneiket, megvallották életük hiányosságait.
0: They anointed the baby.
1: Megkenték a gyermeket olajjal.
0: The next day the surgeon came running to the mother.
1: A következő nap a sebész rohant az anyához.
0: I am hearing bowel sounds for the first time.
1: Ez az első nap, hogy hallottam belülről, hogy a mozgás megindult az emésztőrendszerben, mondta az orvos.
0: I want to x-ray the child to see what's happened.
1: Meg akarom röntgenezni a gyermeket, látni akarom a saját szememmel, hogy mi van bent.
0: The x-rays showed everything normal.
1: És a röntgen azt mutatta, hogy minden rendbe jött.
0: Everything was functioning again.
1: Minden tökéletesen működött újra.
0: The baby was not born with that capability, but now everything was there.
1: A gyermek nem úgy született, hogy tudott volna emészteni, de most íme, most már tud emészteni.
0: And the organs were back in place.
1: És érdekes módon, csodaszerű módon a szervek a helyükön voltak.
0: I heard this story all my life.
1: Egész életemben újra és újra hallgattam ezt a történetet.
0: I heard that story from my parents.
1: A szüleimtől hallottam ezt a történetet.
0: Because that baby was me.
1: Mert ez a baba, ez én voltam.
0: God has a plan for each of us.
1: Istennek terve van minden egyesünk számára.
0: And I would like to ask you a question.
1: És egy kérdést akarok hozzátok intézni.
0: If you look back in your life, can you see a time when God saved your life?
1: Ha visszanézel az életedre, látsz olyan alkalmat, amikor Isten megmentette az életedet?
0: Are you alive today because God intervened in a special way?
1: Azért vagy életben ma is, mert egy különös napon, egy napon Isten közbeavatkozott?
0: I want you to raise your hand if you know God intervened.
1: És kérlek, hogy emeld fel a kezed, hogy a te életedben volt ilyen.
0: This is the majority of hands.
1: Ez a többség, akinek ilyen történt az életében.
0: We owe our life to God.
1: Mi valamennyien életünkkel Istennek tartozunk.
0: Not only did he give us our life at the beginning, he has saved it over and over again.
1: Nem azért, mert a kezdet-kezdetén életet adott nekünk, nem csak ezért, hanem azért, mert újra és újra és újra megmenti az életünket.
0: We have nothing that we did not receive from God.
1: Semmink nincs, amit nem Istentől kaptunk volna.
0: Sometimes we think we own things.
1: Néha azt gondoljuk, hogy nekünk van valamink.
0: Some of us have houses and cars and properties.
1: Valakinek háza van közülünk, valakinek autója van, vagy egyéb birtoka.
0: It's not even ours, it all belongs to God.
1: De azok sem a miénk, az is mind Istenhez tartozik, Istené.
0: We could have nothing if God had not placed those in our hands.
1: Semmink sem lenne, hogyha Isten nem adta volna a kezünkbe azokat.
0: Some of us have good education.
1: Valakinek olyan szerencséje volt, hogy jó neveltetést, jó oktatást kapott.
0: We have talents and skills and influence.
1: Vannak tehetségeink, készségeink, jó behatással lehetünk emberekre.
0: That also is a gift of God.
1: De ez mind Isten ajándéka.
0: We don't even own our next breath, and we don't own our next heartbeat.
1: Még a következő lélegzetvételünk, vagy a következő szívdobbanásunk sem a miénk.
0: So, as we consider our faithfulness, God's faithfulness and our loyalty to Him.
1: Ahogy mi gondolkozunk Isten hűségéről és a mi hűségünkről felé.
0: Let us remember that we owe Him everything.
1: Sorry?
0: We owe Him everything.
1: Nekünk mindig emlékezni kell arra, hogy mindennel neki tartozunk.
0: He asks for everything, but then on the other hand, He deserves everything.
1: Ő egyfelől mindent kér tőlünk, de másfelől mindent meg is érdemel tőlünk.
0: So if you think God is asking for too much, consider the alternative of what you would do without God.
1: Hogyha úgy gondolkoznál, hogy Isten túl sokat kér tőled, akkor gondold azt is meg, hogy mi lenne, hogyha ő nem adna neked.
0: Most of us would be dead already.
1: Hát, hogyha ez így lenne, akkor legtöbbünk már halott lenne.
0: Not only does God give us life, He gives us joy, and He gives us job satisfaction.
1: Nem csak életet ad nekünk, hanem örömet ad nekünk, és megelégedést is ad nekünk.
0: As I grew up, I decided to copy the example of my parents and my in-laws.
1: Amikor felnövekedtem, akkor eldöntöttem, hogy követni fogom szüleim és nagynéném, nagybátyámnak a példáját.
0: My father was a pastor and a pilot.
1: Az én apám lelkész volt és pilóta.
0: My mother was a nurse.
1: Az édesanyám pedig ápolónő.
0: And I became a pastor, pilot and a nurse.
1: És én egy lelkész pilóta és ápolóvá váltam. Lettem.
0: And so I followed in their footsteps.
1: Tehát teljes mértékben követtem az ő lábnyomaikat.
0: But then I realized I had to go back and study aviation maintenance as well, so I could maintain the airplane.
1: Aztán rá kellett jönnöm, hogy ez nem elegendő, hanem vissza kell mennem az iskolapadba, és meg kell tanulnom, hogyan kell megjavítani a repülőgépeket.
0: And as I was studying, I was also flying on the side, doing flight instruction and flying for some commercially for some companies.
1: És miközben megtanultam ezt, közben még párhuzamosan oktattam is repülést, illetve dolgoztam kereskedelmi célú repülőcégeknél is.
0: And one of the companies I used to fly for had an owner that was had a very wild life.
1: Az egyik tulajdonos az egyik ilyen légitársaságnak egy olyan ember volt, aki így mondhatom, hogy elég vad életstílust.
0: He used to drink a lot.
1: Ivott egy csomót.
0: He used to pick up girls everywhere and take them to ball games.
1: Felcsípett nőket és mindenféle játékot játszott.
0: It was very immoral life.
1: Nagyon erkölcstelen életet élt.
0: And then he offered me a job.
1: És aztán úgy adta az élet, hogy munkát ajánlott nekem.
0: And he offered me a very good salary.
1: És egy nagyon magas fizetést is ajánlott hozzá.
0: And I said, "Why do you want to hire me?"
1: És megkérdeztem, de miért engem akarsz felvenni?
0: Because you know that I won't let you drink when I fly.
1: Mert te tudod, hogy én úgy engedem, hogy így áll, amikor velem repülsz, mondtam neki.
0: You know that I won't let you misbehave. You have to behave yourself when I fly.
1: Azt sem engedem meg, hogyha velem repülsz, hogy rosszul viselkedjél, pontosan követned kell az instrukciókat.
0: And you know I will not fly on Sabbath from Friday night to Saturday night. I will not fly for you.
1: És azt is tudod, hogy én nem fogok repülni szombaton, péntek naplementétől szombat naplementéig nem dolgozom.
0: If I don't get home by Friday night, I will land at the nearest airport and you will stay there for the weekend.
1: Hogyha nem érünk haza péntek naplementéig, akkor a legközelebbi repülőtéren leszállunk és ott töltjük a hétvégét. Ezt tudod, ugye?
0: He said because I know I'm going to hell.
1: Igen, én tudom, hogy veled az életem pokol lesz. Mondta a tulajdonos.
0: And if you're my pilot, I will go to hell less fast.
1: És hogyha a pilótám te leszel, akkor tudom, hogy bár a pokolba megyek, de hogyha mellettem ülsz, akkor lassabban fog a pokolba menni.
0: Because God will take care of you and I'll just stay close to you.
1: Mivel tudom, hogy Isten gondoskodni, őrizni fog téged, és hogyha én a közeledben vagyok, akkor engem is őrizni fog, rólam is gondoskodni fog.
0: I said, I'm sorry, I'm going to be a missionary pilot.
1: Most mondtam neki, ne haragudj, de nem fogadhatom el ezt a munkát, én egy missziós pilóta akarok lenni.
0: Then he offered me twice the salary.
1: Megemelte duplájára a fizetést, mondta, kétszernyit adok.
0: I don't care what it costs, you have to be my pilot.
1: Nem érdekel, mennyibe kerül, te neked kell a pilótámnak lenni.
0: I had never earned that kind of money before.
1: Soha nem kerestem annyit korábban volna.
0: I had always been very poor.
1: Mindig szegény ember voltam.
0: That's a nice salary.
1: Hát elég vonzó ez a pénz.
0: I was seriously considering maybe pushing off the mission work for a while.
1: Elég komolyan elgondolkoztam arról, hogy picikét halasszuk el ezt a missziós munkát.
0: Maybe a couple of years I could be a corporate pilot.
1: Néhány évig lehetek én ilyen vállalati pilóta, nem probléma.
0: I can always be a missionary pilot later.
1: Később is lehetek missziós pilóta, nem?
0: And then the Lord had to get my attention.
1: És aztán az Úr úgy hozta, hogy a figyelmemet magára vonzotta.
0: I was working on an airplane.
1: Dolgoztam egy repülőgépen, javítottam.
0: I had a pair of needle nose pliers, you know, pointed pliers.
1: És volt nálam egy ilyen elektromos vezeték.
0: And the other mechanic said, "Hold the wire tight." And I was pulling up on the wire.
1: És mondta, hogy szorosan fogjam a vezetéket egy másik szerelő, akivel dolgoztam. Jó szorosan fogjam, amíg ő dolgozik rajta.
0: Suddenly the wire broke.
1: És hirtelen a vezeték elszakadt.
0: And with both hands I put that needle nose pliers into my left eye.
1: És ahogy fogtam a szerszámmal, tiszta erőből visszatartottam a vezeték elszakadt, és beleszúrtam a bal szemembe ezt a szerszámot.
0: There was an explosion of red.
1: Hirtelen minden vörössé vált.
0: And I fell to my knees.
1: És leborultam a térdeimre.
0: I knew I would never fly again.
1: Mivel ápoló voltam, tudtam ezekből, hogy soha többet nem repülhetek.
0: I knew what a pair of needle nose pliers can do when you shove it into your eye.
1: Pontosan tudtam, hogy mit tett ez a szerszám, hogyha keresztül megy a szemgolyómon.
0: I reached up with my finger to feel my eye.
1: Aztán oda nyúltam óvatosan az ujjaimmal a szememhez, hogy kitapintsam, mi a helyzet.
0: I expected my finger just to keep going in and in and inside my eye.
1: Azt vártam, hogy az ujjam szépen menni fog egészen be a csontig.
0: But it didn't.
1: De nem ez történt.
0: Still had an eye.
1: Nyomogattam, azt láttam, hogy még megvan a szemgolyom.
0: I couldn't see anything.
1: Nem látok ugyan semmit sem.
0: So I went to the bathroom and looked in the mirror.
1: Bementem a fürdőszobába és néztem a tükörbe.
0: The pliers had struck my eye, went along the side and came out to the eyelid.
1: Szerencsére a szerszám elkerült a szemgolyomat és bement ide a szemüregbe.
0: At that moment I realized God had given me my eye.
1: Abban a pillanatban belém nyilalt, hogy Isten visszaadta nekem a szememet.
0: And in that one second I knew I could never be a corporate pilot because I would never fly again if it weren't for a miracle.
1: És abban a pillanatban tudtam, hogy nem lehetek kereskedelmi pilóta, hiszen azért tűztem meg a szemem, hogy missziós pilóta legyek.
0: God gave me my life.
1: Megmentette az életemet Isten.
0: My education.
1: Adott nekem jó oktatást, képzést.
0: All of it would be useless if I didn't have my eye.
1: És ez mind haszontalan lenne, hogyha nem lett volna meg mind a két szemem.
0: And from that moment I knew that I could only work for God and nobody else.
1: Attól a pillanattól fogva tudtam, hogy csak Istenért élhetek, csak ő neki dolgozhatok, semmi másért.
0: It hasn't always been easy.
1: Nem volt ez mindig könnyű.
0: Because I've been hijacked.
1: Mert például volt, amikor eltérítettek engem.
0: I've been imprisoned.
1: Börtönt is megjártam.
0: I've been beaten.
1: Ütöttek.
0: I've been assaulted by gangs.
1: By
0: gangs of men.
1: Egy ilyen gangnek a támadásait is át kellett élnem.
0: But I have to tell you, my dreams have come true.
1: De meg kell veletek osztanom, hogy az én álmaim valóra váltak.
0: If you have dreams, and I know you do.
1: És hogyha neked is vannak álmaid, és én biztos vagy benne, hogy vannak.
0: If you've ever thought at night, this is what I want to be.
1: Hogyha valaha gondoltad, hogy igen, ehhez akarok lenni.
0: If you ever wished, this is what I would do if I had my choice.
1: És hogyha valaha vártál, hogy igen, ezt szeretném tenni, hogyha meglenne rá a lehetőségem.
0: What God has planned for you is exactly your dreams come true.
1: Amit Isten tervezett a számodra, az pontosan az, hogy a te álmod valóra váljon.
0: It may not be exactly the way you see it, but it is the most fulfilling thing that you could ever do is to work for God.
1: Nem biztos, hogy pontosan úgy fog valóra válni, hogy te gondolod, de a legbeteljesítőbb dolog a világon az, hogyha Istenért dolgozhatsz.
0: Because what God has planned for you is exactly what would fulfill you and make you what you really want to be.
1: És amit Isten a te számodra személy szerint tervezett, na az az a dolog, ami egyedül be tud téged tölteni.
0: I would never do anything different than what I've done.
1: Soha nem tennék semmit másképpen, mint amit tettem.
0: Except for some mistakes I've made.
1: Kivéve néhány hiba, amit elkövettem természetesen.
0: We all make mistakes.
1: Mindannyian követünk el hibákat.
0: And God corrects us.
1: És Isten természetesen kijavít bennünket.
0: David, stop that.
1: Rájut a kezünkre, Dávid, ezt ne csináld.
0: Yes, sir.
1: Igen, Uram.
0: So God loves us and he corrects us like a child.
1: Isten szeret bennünket és nevel bennünket, javít bennünket, mint egy gyermek.
0: And we don't want to repeat those mistakes.
1: És mi nem akarjuk megismételni ugyanazokat a hibákat.
0: But the work that I've done has been exactly what my dream come true.
1: De az a munka, amit elvégezhettem, az pontosan az én álmom, ami valóra vált.
0: God is so good to us.
1: Isten annyira jó hozzánk.
0: He's kept his promises to me.
1: Megtartja az ígéretét nekem. És mindenki másnak is.
0: When it was time to buy our television network in Bolivia,
1: amikor eljött az idő arra, hogy megvehettük a televíziós hálózatot Bolíviában.
0: I had signed a contract for $1.5 million.
1: Aláírtam egy szerződést $1.5 million értékben.
0: I didn't have any money.
1: Nem volt semmi pénzem.
0: But I was raised in Bolivia and I love that country.
1: De Bolíviában növekedtem föl és nagyon szerettem azt, és szeretem azt az országot.
0: And this was an opportunity to reach the entire country.
1: És ez a csatorna, ez a hálózat lett volna a mi alkalmunk arra, hogy elérjük azt az országot, az ország embereit.
0: If you can give me the opportunity to reach this country, please, I want it.
1: Azt mondtam Istennek, hogyha adod nekem azt a lehetőséget, hogy ennek az országnak az emberét elérjük, akkor kérlek add, mert én akarom ezt.
0: And the opportunity was put in my hands.
1: És a lehetőséget oda tette a kezemhez.
0: But I had to sign a contract.
1: De ez azt jelentett, hogy alá kellett írnom egy szerződést.
0: That was really hard.
1: Ez nem volt egy könnyű dolog, valójában nagyon nehéz dolog volt.
0: God normally doesn't sign the contracts, you have to.
1: Isten általában nem írja alá a szerződéseket, azt neked kell megtenni.
0: Because we are God's hands and we are God's mouths and we are God's extension, the way He reaches the world.
1: Mert mi vagyunk Isten kezei, mi vagyunk Isten szája, mi vagyunk Isten kiterjesztése, hogy elérhessük a világot.
0: I had seen God's leading over many years and now came this big test.
1: Sok éven át Isten vezetett engem, és akkor ott eljött ez a nagy próbatételi idő.
0: We prayed about it as a team and we moved forward.
1: Mint egy csoport együtt letérdettünk, imádkoztunk ezért, és mentünk előre.
0: All of us were convinced of God's leading. Go forward.
1: Mindannyian meg voltunk győződve arról, hogy Isten vezet bennünket, megtehetjük ezt a lépést, mentünk előre.
0: I signed the document.
1: Aláírtam a szerződést.
0: He asked me for a down payment of $100,000.
1: A szerződés napján azt mondta a másik oldal, az eladó, hogy egy ilyen előlegképpen fizessünk $100,000.
0: I didn't have $100,000.
1: Nem volt a zsebemben $100,000.
0: But I went to the bathroom and I prayed.
1: De kimentem a mellékhelyiségre és imádkoztam.
0: And the Lord gave me an idea. Call your bank president and talk to him.
1: Azt mondta nekem, hogy hát hívd fel az elnököt, és mondd el neki, mi a helyzet.
0: The bank president agreed to loan me $100,000.
1: A bank elnökét felhívtam tehát, és erre a telefonra adott nekem $100,000 hitelt.
0: So we paid the deposit.
1: Ezért aztán a letétet meg tudtuk fizetni.
0: How to pay back the $100,000?
1: De hogyan fizessem vissza a banknak a $100,000? Ez egy másik kérdés.
0: I've never seen $100,000 in my life.
1: Nem is láttam egybe sohasem még $100,000 addig.
0: Is God faithful?
1: Isten hűséges?
0: Does God ask us to do things that allow us to fail?
1: Isten kérhet tőlünk olyan dolgot, ami után megengedi azt, hogy kudarcot valljunk?
0: And now they called me and said, now it's time, the papers are in order, now it's time to pay the $1.4 million.
1: És aztán eljött az idő, mikor felhívtak, hogy a 100,000 megvolt, most már ki kéne fizetni a másik kis részletet, $1.4 million.
0: I said, Lord, we haven't even paid back the $100,000. How can we pay $1.4 million?
1: Imádkoztam az Úrhoz, hogy Uram, hát még a 100,000 sem fizettünk vissza, most hogyan fizetnénk $1.4 million?
0: But I got in the mission airplane and I started flying to Bolivia.
1: Aztán felszálltam a gépre, a misszionárius repülőgépre, és elkezdtem repülni Bolívia felé.
0: First I had to stop in Guyana.
1: Guyanában kellett először megállnom.
0: I dropped off all the supplies.
1: Letettem, fölvettem mindazt, amire szükség volt.
0: Then I flew over to Venezuela.
1: Aztán tovább Balába.

0: szakadó esőben.
1: And I didn't want to go to Bolivia. I wanted to be in my house.
0: És nem akartam Bolíviába menni, érthetően miért, hanem inkább szerettem volna leszállni a házban.
1: My wife was down there.
0: Mivel a feleségem otthon volt.
1: My bedroom was down there.
0: Az én hálószobám ott volt, és az ott lett volna, jó lenni.
1: I wanted to sleep in my bed.
0: Inkább otthon akartam volna aludni, mint menni Bolíviába.
1: But no, I had to fly all night across Brazil to Bolivia.
0: De egész éjszaka repülnöm kellett Bolíviába, Brazílián keresztül.
1: I hadn't seen my wife for a month.
0: Már egy hónapja nem láttam a feleségemet akkor.
1: I wanted to talk to her, but I couldn't. She didn't have a radio.
0: Igen, szerettem volna beszélni vele, de nem tudtam, hogy most éppen rádióadás van.
1: But I had an idea.
0: De kigondoltam valamit.
1: I got on a radio and I called my father in the United States.
0: Behangoltam a rádiót és felhívtam apámat az Egyesült Államokban.
1: And I said, Daddy, I'm just flying over the house right now.
0: Azt mondta neki, papa, éppen most repülök a házunk felett.
1: Would you call Becky on the phone and let her know that I'm just flying overhead right now?
0: Lennél olyan kedves felhívnád Becky-t telefonon és megmondanád, hogy éppen fölötte repülök 4000 méter magasan?
1: So he called my wife on the phone and said, Becky, your husband is flying right over right now.
0: Apám tehát felhívta a feleségemet, Becky-t, és mondta neki, a férjed, Becky éppen fölötted repül.
1: She went outside and she could hear the airplane.
0: Kiment az udvarra, és hallotta, mint a repülő elzúg.
1: And she said to my father, she said, ask David if he has the 100,000.
0: Mondta apámnak, kérdezd meg Davidtől, hogy megvan-e már a 100,000.
1: My father said, no, he didn't get the 100,000.
0: Az apám válaszolt, nincs neki egy fillére se.
1: Tell him to read Isaiah 55.
0: Mondta, akkor mondd meg neki, hogy olvass el Ézsaiás 55-öt.
1: And that was the message I received from my wife.
0: És ez volt az üzenet, amit a feleségemtől kaptam aznap éjszaka a repülőgépen.
1: And so as I flew across Brazil, I opened my Bible to Isaiah 55.
0: Ahogy tehát repültem Brazília fölött, felnyitottam a Bibliámat, Ézsaiás 55.
1: I invite you to open your Bibles to Isaiah 55. Here's a beautiful promise.
0: Ézsaiah 55 az én Bibliámban a 704. oldal.
1: Verse 1.
0: Első verse.
1: Ho, everyone that thirsteth, come to the waters, and he that hath no money, come, buy and eat. Come, buy and eat wine and milk without money, without price.
0: Ó, minnyájan, akik szomjúhoztok, gyertek-e vizekre ti is, akiknek nincs pénzetek? Gyertek, vegyetek és egyetek. Gyertek, vegyetek pénz nélkül és ingyen bort és tejet.
1: Oh, that's for me.
0: Ez aztán tényleg nekem szólt.
1: Come buy, without money, without price.
0: Gyertek, vásároljatok pénz nélkül.
1: How do you buy without money and without price?
0: Hogy lehet bármit megvenni pénz nélkül?
1: Here in Hungary, do you need money to buy things?
0: Itt a mi országunkban kell pénz ahhoz, hogy valamit vegyünk.
1: Almost everywhere.
0: Mindenütt így van ez, nagyjából.
1: But God says, I will sell you without money.
0: De Isten azt mondja, én úgy árusítok neked, hogy nem kell hozzá pénz.
1: I kept reading.
0: Folytottam az olvasást.
1: Wherefore do you spend your money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently to me, and eat that which is good, and let your soul delight itself in fatness.
0: Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet? Hallgassatok rám, hogy jót egyetek, és gyönyörködjék lelketek a kövérségben.
1: Incline your ear and come unto me and hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.
0: Hajtsátok ide füleiteket, és gyertek hozzám. Hallgassatok, hogy éljen lelketek, és szerzek veletek örök szövetséget, Dávid iránt való változhatatlan kegyelmességem szerint.
1: The sure mercies of David. There was my name.
0: Dávidnak hívnak. Különben.
1: You can put your name there too.
0: De saját neved is betehetett Dávid helyett.
1: Has God given you sure mercies?
0: Isten ad neked teljes bizonyossággal kegyelmet, mint Dávidnak.
1: Has God been merciful to you?
0: God kegyelmes, az Isten kegyelmes hozzátok, hozzánk.
1: Has he held your hand during difficult times?
0: Tartja a kezünket, amikor nehéz időket élünk.
1: Well, there's a little link right there in the middle that says Psalms 89.
0: Itt a kis kapcsolat azt mondja, hogy Zsoltár 89.
1: So I went up to Psalms 89.
0: Úgyhogy követtem is ezt a kis kapcsolatot. Zsoltár 89. 89-es Zsoltár.
1: Verse 1.
0: Az én Bibliámban az 591. oldal, első vers.
1: I will sing the mercies of the Lord forever. With my mouth I will make known his faithfulness to all generations.
0: Ez a második a mi Bibliánkban. Az Úrnak kegyelmességét hadd énekeljem örökké, nemzetségről nemzetségre hirdetem a te hűséges voltodat az én számmal.
1: In verse 3 it says, I have made a covenant with my chosen, I have sworn

0: to David my servant.
1: Mert azt mondom, örökké megáll a te kegyelmességed, és megerősíted a te hűséges voltodat az egekben. Szövetséget kötöttem az én választottammal, megesküdtem Dávidnak, az én szolgámnak.
0: So God's mercies are his faithfulness.
1: Isten kegyelme tehát nem más, mint az ő hűsége.
0: When God promises he will do something, he will do it.
1: Amikor Isten megígér valamit, hogy megtesz értünk, akkor megteszi.
0: What have you asked God for?
1: Mit kértél eddig Istentől?
0: Is there something in your heart that you said, Lord, please do this for me?
1: Van valami a szívedben, ami azt mondhatod, Uram, tedd meg ezt nekem.
0: Maybe it's a relationship with your family.
1: Lehet, hogy ez éppen kapcsolatban van valamilyen családi viszonnyal.
0: Maybe it's health.
1: Lehet, hogy egészséggel kapcsolatos az a kérdésed.
0: Maybe it's a soul that you're praying for. Maybe a loved one and maybe a friend.
1: Lehet, hogy egy másik ember, egy másik lélek, egy másik barát, egy szeretett valaki, akiért könyörögsz Istenhez.
0: God hears your prayer.
1: Isten hallja az imádat.
0: God knows what your heart is desiring.
1: Isten pontosan tudja, mit kíván a szíved.
0: Especially if you're praying for somebody else and you're praying to help somebody else.
1: Különösképpen akkor, hogyha te valaki másért imádkozol, hogyha valaki másnak a megsegítésért imádkozol.
0: But like that Baptist lady, sometimes all we have is God. We have to cast ourselves on His mercies.
1: De hogyan kezdtem az idős testvérnő, ahhoz, hogy megkapjuk Istennek a ígéreteit, kegyelmét, ahhoz nekünk mindent oda kell adnunk.
0: Now I don't know if in Hungarian this verse is a song or not. Is it a song? No?
1: I don't think so.
0: Okay, in English it's a song. I will sing of the mercies of the Lord forever.
1: Angolul meg van zenésítve ez a zsoltár.
0: It's a beautiful song in English.
1: It's a szép angol dal.
0: And I began to sing this song.
1: És kezdtem a gépen énekelni ezt a zsoltárt.
0: And it just, the song was in my heart all night as I flew across 8-hour flight all the way across Brazil.
1: És egész 8 órán keresztül, amíg vezettem a gépet, ez a zene betöltötte a szívemet.
0: And then I landed. No, I was coming in for landing in Bolivia.
1: És aztán éppen már érkeztem, hogy leszállok Bolíviában.
0: Before I even touched down on the runway,
1: még mielőtt megérintette volna a gépem kereke a kifutópályát, a leszállópályát,
0: the tower called me on the radio.
1: A rádiótorony hívott engem.
0: As soon as I called them, they said, "Your father had just called us. He has a message for you."
1: Pont amikor a rádióhullámokon keresztül kapcsolatba léptünk, az első dolga az volt a tornak, azt mondja, apád hívott, üzenete van a számodra.
0: He said, please call him when you land.
1: Azt kérte, hogy hívd őt vissza, amint leszálltál.
0: What happened? Something bad, something good? I don't know.
1: Mi történhetett? Valami rossz, vagy valami jó? Nem nagyon tudom, mi lehet ez.
0: As soon as I landed, I borrowed a phone and I called my father.
1: Amint leszálltam, kölcsönkértem egy telefont és felhívtam apámat.
0: I said, what's so urgent? What's the emergency?
1: Mi ez a nagyon sürgős dolog? Minek kellett ezt ilyen gyorsan, hogy visszahívjalak?
0: He said, we just received a letter in the mail.
1: Csak kaptunk egy levelet éppen, ezt szerettem volna vele tudatni.
0: He said, inside of that letter,
1: ebben a levélben, mondta apám,
0: was a check for $100,000.
1: Volt egy csekk $100,000-ról kitöltve.
0: We've never received a check like that before.
1: Soha sem kaptunk ilyen csekket korábban. Ez volt az első
0: eset. We took it to the bank and we paid off the $100,000 debt.
1: Beváltottuk a csekket a bankban, pont $100,000 volt.
0: The bank president said, "I knew God was going to pay it."
1: Azt mondta a bank elnöke, én tudtam, hogy Isten vissza fogja fizetni.
0: But I thought to myself, I'm glad he knew because I didn't know.
1: Mondtam neki, hogy a szívemben, hogy hát örülök, hogy ő tudta, mert én nem voltam ebben biztos.
0: God is faithful when he promises something.
1: Isten hűséges, amikor valamit ígér, megteszi.
0: You can open your heart to God, he understands.
1: Kinyithatod a szíved Isten irányába, Isten felé, ő megérti bármely kívánságodat.
0: And so God loves for us to ask him things.
1: Istennek örömet okoz, szereti azt, hogyha tőle kérünk dolgokat.
0: In John 15, there's some other verses that are very important.
1: János 15. fejezetében.
0: I invite you to open your Bible to John 15.
1: Kérlek, nyissátok meg Bibliátokat a János 15-nél.
0: Verse 5.
1: János 15. fejezet 5. verse, az én Bibliámban a 131. oldal.
0: I am the vine, you are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing.
1: Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
0: How much?
1: Mennyit? Mennyit? Semmit.
0: Nothing.
1: Nothing.
0: I can't finish my education.
1: Nélküle nem tudtam volna befejezni a tanulmányaimat.
0: I can't raise my children.
1: Nem tudtam volna felnevelni gyermekeimet.
0: I can't solve my marriage problems.
1: Nem tudtam volna megoldani a házassági problémáimat.
0: I can't get along with my teenagers.
1: Nem tudtam volna kijönni a tínédzser, tizenéves gyermekeimmel.
0: I can't pay the bills.
1: Nem tudtam volna Isten nélkül fizetni a számláimat.
0: I can't even honor God. I keep making mistakes that dishonor him.
1: Nem tudtam volna még Istent dicsőíteni sem, mert állandóan csak csupa hibát követtem volna el, és ezzel csak szégyent hoztam volna rá.
0: In the end, we can do nothing without God's blessing.
1: A lényeg az, hogy Isten áldásai nélkül semmit sem tudunk tenni.
0: If we would only recognize that.
1: Ha csak ezt kicsit felfognánk.
0: Every morning when we get up, we can only carry out the day through God's mercy.
1: Akkor, hogyha ezt felfognánk, akkor minden reggel, miután felkelünk, egész nap csak úgy élnénk, hogy Isten kegyelmében.
0: He gives us energy to move.
1: Energiát ad, erőt ad ahhoz, hogy tudjunk mozogni.
0: To work.
1: Hogy tudjunk dolgozni.
0: To represent him.
1: Hogy be tudjuk őt mutatni az embereknek.
0: And sometimes we make mistakes and don't represent him.
1: És természetesen néha hibákat követünk el, és akkor nem őt mutatjuk be.
0: I've made my mistakes.
1: Én is elkövettem a saját hibáimat.
0: I've lost my patience sometimes.
1: Gyakran elvesztettem a türelmemet.
0: I'm glad my wife and children have forgiven me.
1: Örülök, hogy feleségem és gyermekeim megbocsátottak nekem.
0: And it reminds me that I need to forgive others as well.
1: És ez emlékeztet engem arra, hogy nekem is meg kell bocsátanom másoknak.
0: I've been forgiven a lot.
1: Nagyon sokszor megbocsátottak nekem.
0: I need to learn to forgive as well.
1: Meg kell tanulnom, hogy én is tudjak megbocsátani.
0: You know, one of the greatest things that God loves is his children to get along together.
1: Tudjátok, a legnagyobb dolog az, hogyha az Isten szemében, hogyha az ő gyermekei jól kijönnek egymással.
0: That's a hard thing.
1: Ez azért nem könnyű.
0: You don't have that problem here in Hungary.
1: Nektek nincsen problémátok Magyarországon, hogy a testvérek kijönnek egymással, ugye?
0: No problem in the church, right?
1: A gyülekezetben semmi probléma nincs, igaz? Ez Magyarország.
0: Everybody gets along fine.
1: Mindenki teljesen jól kijön a másikkal, ugye így van? No.
0: You know, we're humans and we really have a hard time getting along together.
1: Emberek vagyunk, és bizony gyakran nehéz dolog kijönnünk egymással jól.
0: We keep hurting each other.
1: Folyamatosan megsértjük, megbántjuk egymást.
0: Sometimes we're very hard on each other.
1: Néha nagyon kemények vagyunk egymással.
0: Sometimes we're unloving with each other.
1: Gyakran nem szeretjük egymást, szeretetlenek vagyunk, vagy éppen önzőek.
0: I don't know how God is going to finish the work with us.
1: Nem tudom, hogy Isten hogy fogja befejezni a munkát velünk.
0: Now, you do realize that we're a very deteriorated generation.
1: Biztos látjátok azt, hogy mi egy nagyon torz generáció vagyunk.
0: We're the last generation.
1: És közben mi vagyunk az utolsó generáció, az utolsó nemzedék.
0: We're at the bottom of the scale.
1: Hol van az alja ennek a skálának, a generáció skálájának? Mi a
0: Adam and Eve were so much bigger than we are.
1: Adam and Eve sokkal hatalmasabbak voltak, mint mi.
0: When we get to heaven,
1: amikor majd a mennybe jutunk,
0: we're going to be at our same height.
1: Körülbelül ilyen magasságon leszünk, mint most.
0: You know that, right?
1: Tudjátok, ugye ezt a tanítását a Bibliának.
0: Yes, the spirit of prophecy says we will be either resurrected or we will be transformed at the height that we are now.
1: A prófétaság lelke is megerősíti, hogy amikor feltámadunk, akkor ugyanilyen magasságban fogunk feltámadni, mint ahogy meghalunk.
0: And eventually we will grow up to the stature that we were supposed to be.
1: És fokozatosan a mennyben fogunk felnövekedni addig a testmagasságig, amilyennek meg kéne lennünk.
0: But when I get to heaven, I'm just going to be this tall.
1: De amikor a mennybe leszek, csak ekkor leszek.
0: And Adam's going to be that tall.
1: És Ádám ugye sokkal magasabb lesz, mint én.
0: Adam is almost going to be almost 4 meters tall.
1: Körülbelül 4 méter magas Ádám.
0: That's an estimate.
1: Ez egy becslés.
0: And Adam's going to look down there and say, "Who is that little runt?"
1: És Ádám le fog nézni, hogy kik ezek a kis törpék.
0: Oh, that's David Gates.
1: Ez itt. Az a törpe, ott David.
0: Why is he so little?
1: Miért olyan pirinyó?
0: Well, Adam, you know, 6,000 years of sin has some problem.
1: Majd meg persze tudja, hogy a 6,000 évnyi bűn meghozta maga hatását az emberben is.
0: Adam was the only perfect man that ever lived. Adam except for Jesus, of course.
1: Adam volt Jézus mellett az egyetlen tökéletes ember.
0: So if you women are looking for a man that's perfect, sorry, you're not going to find him.
1: Hogyha hölgyek, ti a tökéletes férfit keresitek, nem fogjátok megtalálni, sajnos.
0: And if you men are looking for a perfect woman, sorry.
1: És hogyha valamelyik férfi közületek a tökéletes nőt keresi, hát sajnálom.
0: Eve was the only perfect woman.
1: Éva volt az egyetlen tökéletes asszony.
0: Now if some of you girls still have a lot of beauty, it's because of your mother Eve.
1: Hogyha néhány lányban még mindig van valamilyen emléke a gyönyörűségnek, a szépségnek, az csak azért van, mert a nagymamánk, a nagymamátok Éva volt.
0: She must have been very beautiful.
1: Évának nagyon gyönyörűnek kellett lennie, hogyha még mindig van belőle néhány emlék.
0: Because after 6,000 years of deterioration, we still have beautiful women.
1: Mert a 6,000 évnyi romlás ellenére még mindig vannak szép nők.
0: And if you're a really good-built man,
1: hogyha meg jó felépítésű fickó vagy,
0: it's because of your father Adam.
1: Akkor azt Ádámnak köszönhetem, mert ő volt az apád.
0: Adam could pick up a ton and throw it.
1: Ádám könnyedén felemel egy tonnát, azt eldobja. Nem probléma.
0: We are deteriorated to the last generation.
1: Mi egészen leromlottunk az utolsó nemzedékig.
0: Our bodies,
1: testünk,
0: and our characters.
1: És a jellemünk egyaránt.
0: It's in this terrible generation that God is going to do His perfect work.
1: Pontosan ebben a borzalmas állapotú nemzedékben fogja megtenni Isten az ő tökéletes munkáját.
0: What a miracle!
1: Micsoda egy csoda, fantasztikus.
0: God's going to do a perfect work with this terrible generation.
1: Isten tökéletes munkát tud végezni ezzel a borzalmas nemzedékkel.
0: In fact, this is unbelievable.
1: Ez valójában teljesen hihetetlen.
0: Maybe with Adam and Eve he could have proven his point.
1: Talán Ádámmal és Évával mi meg tudta volna ezt.
0: I mean, they were that close to perfection.
1: Hiszen ők csak ilyen picire voltak a tökéletességtől.
0: They still had perfect bodies and almost perfect characters.
1: Tökéletes testük volt és majdnem tökéletes jellemük.
0: But now?
1: És de Isten most fogja ezzel a generációval megtenni?
0: We have trouble just getting along together.
1: Még azzal is problémánk van, hogy kijöjjünk egymással.
0: And God offers by faith, first of all, to justify us, forgive our sins.
1: De Isten először is hit által megigazít bennünket.
0: And then He offers to sanctify us and put His character in us.
1: És ezen túl meg is akar szentelni bennünket, hogy Jézusnak a jelleme kijelentkezzen rajtunk.
0: He puts His humility in us.
1: Ő belénk helyezi az ő alázatosságát.
0: Was Jesus a humble person?
1: Jézus alázatos volt? Igen vagy nem?
0: Igen. He was.
1: Yes, igen.
0: He was the king of the universe, but he was very humble.
1: Ő volt az egész világ egyetem királya, mégis a legalázatosabb.
0: My favorite book on Christian warfare is called Christian Service.
1: Az én kedvenc könyvem, ami a kereszténység gyakorlatáról szól, a keresztény szolgálat, a Christian Service című.
0: Who's going to finish the work?
1: Ki fogja befejezni a munkát?
0: Proud, capable men or humble men and women?
1: Büszke, nagy tudású emberek, vagy pedig alázatos férfiak és nők? Ki fogja befejezni a munkát?
0: Page 105.
1: A 105. oldalról olvasom az angol kiadásból.
0: It says, God will move upon men in humble positions to declare the message of present truth.
1: Isten azokkal az emberekkel fog munkálkodni, akik szerény pozíciókban vannak, és rajtuk keresztül fogja kijelenteni a jelen való igazság üzenetének üzenetét.
0: Many will be seen hastening thither and thither, constrained by the Spirit of God to give the light to those that are in darkness.
1: Sokan fognak találkozni egyre szorosabb helyzetekkel, de az Istennek a szent lelke világosságot ad nekik a sötétségben.
0: The truth is as a fire in their bones.
1: De az igazság tűz lesz a csontjaikban.
0: And it is filling them with a burning desire to enlighten those who sit in darkness.
1: És megtölti őket egy égő vágyal, hogy terjesszék az igazságot.
0: Here's another interesting one.
1: Itt van egy másik idézet.
0: The Spirit will be poured out upon those who yield to His promptings.
1: Isten azokra fogja kiárasztani lelkét, akik odaszánták magukat Istennek.
0: Who will receive the Spirit?
1: Ki fogja megkapni a szent lelket?
0: Those that are accustomed to obeying the Spirit.
1: Azok, akiknek szokásává vált, hogy engedelmeskednek a Szentléleknek.
0: If every time the Spirit talks to us, we go, not now, later.
1: Hogyha minden egyes alkalommal, amikor a Szentlélek beszél hozzánk, és mi azt mondjuk neki, nem most, majd csak később.
0: The Spirit cannot be poured out on us.
1: Akkor a Szentlélek nem lehet kitöltve ránk.
0: We have to become accustomed to listening and obeying.
1: Szokásunká kell, hogy váljunk, hogy hallgassunk a Szentlélekre, és engedelmeskedjünk a Szentléleknek.
0: It says, God's people will cast off man's binding rules and cautious movements.
1: Istennek az emberei le fogják magukról vetni az emberek szabályait, és teljes mértékben engedelmeskednek, az Isten seregéhez fognak csatlakozni.
0: And they will join the army of the Lord.
1: Ezt fordítottam.
0: Okay. If you want to join God's army, you may not have to think like man thinks. You have to think like God thinks.
1: Hogyha Isten hadseregéhez akarsz csatlakozni, akkor nem gondolkozhatsz úgy, ahogy az emberek gondolkodnak, hanem úgy, ahogy Isten gondolkodik.
0: In Matthew 10, Jesus sent his disciples out.
1: Máté 10-ben azt mondja Jézus a tanítványoknak.
0: And he told them, heal or cleanse the lepers and raise the dead.
1: Menjetek, gyógyítsatok, tisztítsatok meg a leprásokat, és támasztatok fel a halottakat.
0: That's impossible.
1: Ez lehetetlen.
0: In Jesus' time, you cannot cleanse the lepers.
1: És Jézus idejében lehetetlen volt az, hogy ember megtisztítson egy leprást.
0: That's like telling us today, go heal all the AIDS patients.
1: Ez pont olyan, hogyha ma azt a hangot hallanánk, hogy menjünk és gyógyítsunk meg minden AIDS-est.
0: Nobody does that.
1: Senki nem tudja ezt megtenni.
0: And raise the dead, that's even harder.
1: És feltámasztani a halottat, az még nehezebb.
0: So God may ask you to do the impossible.
1: Isten kérheti tőled azt, hogy tedd meg a lehetetlent.
0: In fact, he does ask us to do the impossible.
1: Valójában Isten lehetetlen dolgot kér.
0: He says, go into all the world and preach the gospel.
1: Azt mondja nekünk, menjetek el szerte a világra, és hirdessétek az evangéliumot.
0: And he still wants us to raise the dead.
1: És még mindig azt akarja, hogy feltámasztjuk a halottat.
0: Dead spiritually.
1: Azokat, akik lelkileg halottak.
0: And someday, no doubt, there will be physical resurrection.
1: És eljön majd a nap, hogyha ezt a munkát végezzük, hogy a fizikai halott állapotból is fel fogjuk támasztani.
0: So God's last day army is not going to be cautious, just wondering what you should do to make sure that you do everything carefully.
1: Tehát Istennek az utolsó hadserege nem olyan lesz, aki csak mindig azt figyel, hogy na most vajon mit kell tenni, hanem aki pontosan tudják, hogy merre kell haladni.
0: God's last day army is going to be bold, courageous, going everywhere.
1: Az utolsó hadserege erős lesz, bátor lesz, és eljut mindenhova.
0: I know that here in Hungary you are facing great challenges.
1: Tudom, hogy Magyarországon most nagy próbákkal, kihívásokkal álltok szemben.
0: This is a great benefit to the church.
1: Ez nagy haszonnal lesz a gyülekezetre.
0: Difficulties always draw you together.
1: A bonyolultságok, a nehézségek mindig segítenek abban, hogy egy legyünk.
0: Blessed are you.
1: Áldottak vagytok ti.
0: When men shall revile and persecute you.
1: Amikor az ember, akik mások üldöznek benneteket.
0: I suspect the church is going to get stronger through this.
1: Azt gyanítom, hogy ezen a folyamaton keresztül az egyház meg fog erősödni jobban.
0: I suspect the church is going to become more dedicated and more pure.
1: Eredményeképpen még inkább odaszánt lesz és még tisztább lesz, mint eddig volt.
0: I suspect what you've been praying for a long time may happen. You'll be drawing together into a big body.
1: Azt gyanítom, hogy ezek az idők segíteni fognak bennünket abba, hogy egyé váljunk a Krisztus testében.
0: The worst thing that can happen to the church is prosperity.
1: A legrosszabb, ami egy gyülekezettel történhet, hogyha állandóan csak gyarapodik az anyagiakban.
0: Page 109.
1: Ugyanek a könyvnek a 109. oldalán olvasom.
0: Sister White says, God has given me a message for his people.
1: White testvérnő azt mondta, Isten üzenetet adott nekem, hogy az ő népének hirdessem.
0: Three things.
1: Három dolgot.
0: Wake up.
1: Fel kell kelniük, fel kell ébredniük.
0: This is a message directly from God.
1: Ez egy közvetlen üzenet Istentől. Ébredjetek fel.
0: Wake up!
1: Ébredjetek fel.
0: If we've been sleeping, we need to wake up.
1: Hogyha alvállapodban vagyunk, akkor fel kell ébrednünk.
0: Spread your tents.
1: És vedd újra az erődet.
0: And enlarge your borders.
1: És told ki a te határaidat.
0: In other words, start growing. Start working.
1: Más szavakkal kezdj el növekedni, kezdj el dolgozni.
0: If you haven't done it before, start doing it now.
1: Ha ezt nem tetted eddig, akkor tedd ezt mostantól.
0: Seize every opportunity to publish books, to do evangelism, to use the media.
1: Ragadj meg minden alkalmat, hogy könyveket adjál ki, hogy evangelizálj, hogy használd a médiát.
0: And in page 259 we have a promise.
1: A 259. oldalon pedig egy ígéret van.
0: All of the resources of heaven are at the command of those that are trying to seek the lost.
1: Istennek minden erőforrása azoknak a kezében van, akik az ő munkáját végzik.
0: There's a shaking time coming.
1: Akik meg akarják találni az elveszteket.
0: And it's going to shake you.
1: Ebben az időben Isten meg fog rázni bennünket, titeket.
0: Everything that can be shaken will be shaken.
1: Minden, ami megrázható, meg lesz rázva.
0: If you are just a club member of the Advent message,
1: ha csak egy klubtag vagy az adventista üzenetben,
0: you will soon be leaving.
1: Akkor hamarosan el fogod hagyni ezt a klubot.
0: No club members will remain.
1: Egyetlen klubtag sem fog maradni, aki csak a klubért jár ide.
0: Club members only belong to a club because it's nice and comfortable to belong.
1: A klubtagok azért jönnek egy klubba, mert nekik olyan kedves meg komfortos egy klubban lenni.
0: But if you belong, if you're a member of the Advent message.
1: De hogyha te az Advent üzenethez tartozol, annak vagy a tagja, az igazi tagja.
0: The Advent movement.
1: Az Advent mozgalomnak vagy a tagja, a része.
0: If you recognize that God owns all of you.
1: hogyha felismered, hogy mindannyiunk Isten tulajdona vagyunk.
0: And that you can have nothing unless God gives it to you.
1: És hogy felismered, hogy semmit sem lehet mindaddig, amíg Istentől nem kaptál volna.
0: You risk nothing.
1: Akkor semmit sem fogsz érni.
0: You just give God that which is His.
1: Csak azt adod vissza Istennek, ami az Istennek.
0: And what if you lose your life?
1: Ezért semmit nem tartasz vissza, még az életedet sem.
0: So, my life already belongs to God.
1: Nos, az életem eleve már Istenhez tartozik, kezdettől fogva.
0: I would have died a long time ago.
1: Meghaltam volna már évekkel ezelőtt.
0: I remember I got a phone call one time in Guyana.
1: Emlékszem arra, hogy kaptam egyszer egy telefonhívást Guyanában.
0: And I got a similar call in Venezuela.
1: És Venezuelában is kaptam egy hasonló hívást.
0: Hello?
1: Hello?
0: Is this David Gates, the pilot?
1: David Gates-el beszéltek a pilótával, kérdezte a hang.
0: Yes?
1: Igen, ő az.
0: I have a message for you.
1: Van egy üzenetem a számodra.
0: Go ahead.
1: Folytasd, kérlek.
0: If you ever come back to this country, we will kill you.
1: Ha még egyszer itt látunk ebben az országban, meg fogunk ölni, szólt az üzenet.
0: I'm sorry, did I understand you right?
1: Bocsánat, nem értettem jól, mondd még egyszer.
0: Yes, you did.
1: Jól értetted, meg fogunk ölni.
0: You will die.
1: Meg fogsz halni.
0: If you come back.
1: Ha még egyszer visszajössz ebbe az országba.
0: I think you have the wrong David Gates.
1: Azt gondolom, hogy rossz számot hívtál, rossz David Gates-et.
0: Aren't you David Gates, the tall white guy that flies the airplane for the missionary for
1: Nem
0: the
1: az
0: church?
1: A David Gates, aki magas, sovány és gépeket vezet?
0: Yes.
1: Én vagyok az.
0: No, that's for you. That my message is for you.
1: Nem, akkor az neked szól.
0: I think you have the wrong guy.
1: Mondtam neked, de gondolom, hogy mégiscsak a rossz embernek mondtad ezt.
0: Why did you say that?
1: Miért mondanád ezt, hogy a rossz embernek mondom?
0: Because I'm already dead.
1: Mert én már halott vagyok.
0: What?
1: Mi van?
0: You're dead?
1: Már halott vagy.
0: I lost my life a long time ago.
1: Hosszú idő után elvesztettem az életemet, nincs saját életem.
0: I'm only living here like a miracle right now.
1: Csak azért élek itt, mert egy csoda, hogy élek egyáltalán.
0: And you can't even kill me twice.
1: És megülhetsz engem kétszer is.
0: I already died.
1: Már meghaltam.
0: And so I have no fear of your threat.
1: Ezért aztán a te fenyegetéseddel kapcsolatban nincsen bennem semmi félelem.
0: Because you can't touch me without God's permission.
1: Mert nem is érhetsz hozzám Isten engedélye nélkül.
0: Once I died the first time, I cannot die twice.
1: Hogyha egyszer már meghaltam, akkor nem tudok még egyszer meghalni.
0: Okay. They don't know what to do with that.
1: Nem tudtak ezzel a válaszsal mit kezdeni.
0: The secret is you have to die.
1: A titok nyitja azt, hogy meg kell halni.
0: Once you die,
1: ha egyszer meghaltál,
0: you risk nothing.
1: Akkor utána
0: God owns everything.
1: Semmit sem fogsz visszatartani.
0: He can do anything he wants.
1: Minden tehetsz, amit csak akarsz.
0: We just have to recognize that we're dead.
1: Csak fel kell ismernünk, hogy halottak vagyunk.
0: And then whatever life we have is life in Christ.
1: Bármilyen életünk van, az az élet Krisztusban.
0: And I've learned to try to follow Paul's advice and to die daily.
1: Follow.
0: To die daily.
1: Megpróbáltam követni Pálnak a tanácsát, hogy naponta meghalok.
0: God is preparing a people today.
1: Isten egy népet készít elő mostanság.
0: That understand justification.
1: Akik megértik a megigazulást.
0: That means Christ died for you, and He is you, and He's in you, and He's everything.
1: Ez azt jelenti, hogy Krisztus meghalt érted, ő te vagy, és ő minden mindenben az életedben is.
0: This is an embarrassing story, but I'm going to tell it to you.
1: Ez egy eléggé, hogy is mondjam, megszégyenítő történet, kellemetlen elmondani. De azért elmondom.
0: I don't know, in Hungary, do you have to put a sticker in your car window every year?
1: Neked is kell minden évben tenni az autónak a szélvédőjére egy matricát, not that's in the license.
0: Like it's in license plate, okay. Yeah. In Trinidad, you put it in the window inspection.
1: De Trinitiben föl kell tenni ezt, hogy van érvényes műszaki engedélyet, föl kell tenni a szélvédőről, hogy mindenki lássa.
0: And my wife told me, David, before you leave on your trip with the union, be sure to buy the new sticker.
1: Feleségem figyelmeztetett, hogy ne felejtsd el, David, hogy meg kell venned az új matricát, hogy érvényes legyen.
0: I said, okay.
1: Mondtam neki, persze.
0: But I forgot.
1: De persze, is felejtettem.
0: And I left for 2 weeks.
1: És elmentem 2 hétre.
0: My wife was driving and she got stopped by the policeman.
1: Feleségem vezetett, és egy rendőr persze meg is állította.
0: Mrs. Gates?
1: Gates asszony.
0: Your sticker is out.
1: A matricád lejárt.
0: Yes, sir, I'm sorry. My husband forgot.
1: Igen, uram, nagyon sajnálom, a férjem elfelejtette.
0: I will forgive you this time.
1: Azt mondta a rendőr, most még megbocsátok neked.
0: But you need to get a change right away.
1: De most azonnal meg kell venned.
0: But I didn't come back for 2 weeks.
1: De 2 hét múlva visszajövök.
0: So a week later, she got stopped again.
1: Sőt, már a következő héten megint megedett.
0: A different policeman.
1: Egy másik rendőr.
0: Mrs. Gates, your sticker is out.
1: Gates asszony, a matricád lejárt.
0: Yes, sir, my husband will be back next week.
1: Igen, uram, a férjem majd csak jövő héten jön meg, akkor tudunk venni.
0: I'm sorry, I can't give you till next week.
1: Azt mondta, rendőr, nem tudok várni egy hetet, úgyhogy megírom a büntetést.
0: He started writing out the ticket.
1: Elkezdtem megírni a büntetést.
0: And then the same policeman, the original policeman came through and said, Mrs. Gates, is that you again?
1: És a másik, aki az előző rendőr volt, ő is odajött, és mondja, ez már megint ön az, Mrs. Gates?
0: Are you still driving with that sticker?
1: Még mindig a matrica nélkül vezet?
0: Yes, sir, I'm waiting for my husband.
1: Igen, uram, mert várom a férjemet, hogy megvegye nekem.
0: You deserve the ticket.
1: Megérdemlő, hogy megbüntetik, mondta a rendőr.
0: They wrote the ticket out here.
1: Megírta a büntetést, itt van.
0: When your husband comes back, he can pay the ticket.
1: Mikor megjön a férje, akkor már kifizetheti a büntetést is.
0: So when I got back on my trip,
1: mikor megjöttem az utazásomról,
0: my wife was in the door of the house.
1: A feleségem az ajtóban várt a házban. Mutatva a büntetést cetlit.
0: I said, what's that?
1: Kérdezett, mi ez?
0: A ticket, you have to pay it.
1: Egy büntetés, be kell fizetned.
0: Because you forgot.
1: Mivel elfelejtetted megvenni az új matricát.
0: I looked at and it said something about 3 weeks.
1: És láttam, hogy rá volt írva valami 3 hét.
0: I have 3 weeks to pay it. I don't have to pay it today.
1: Van még 3 hetem, az a határidő, most mi nem fizetem be.
0: 2.5 weeks later.
1: 2.5 héttel később.
0: David, don't forget to pay the ticket.
1: Megint mondta a feleségem, nehogy elfelejtsd befizetni a büntetést.
0: I better go pay it today.
1: Jobb, hogyha ma befizetem.
0: So I went to the courthouse to pay my ticket.
1: Bementem a bíróságra, aztán befizettem.
0: Yes, ma'am, I have to pay this ticket.
1: Igen, asszonyom, be kell fizetnem ezt a büntetést.
0: It's too late.
1: Nagyon, már most már lekésd a határidőt, mondta a bíró.
0: But it says 3 weeks.
1: De azt mondja itt a szöveg, hogy 3 hetem van.
0: Mr. Gates, read carefully.
1: Olvass el figyelmesen, uram.
0: You had 24 hours to pay.
1: 24 órája van, hogy fizessen.
0: If you don't pay in 3 weeks, you have to go to court.
1: Hogyha nem fizet be esetleg 3 héten belül, akkor bíróság elé visszük.
0: So I went back home.
1: So hazamentem.
0: Did you pay the ticket?
1: Megkérdezte felesen, befizetted végre a díjt?
0: Why not?
1: Miért nem?
0: It's too late.
1: Lekéstem róla.
0: Now what?
1: Most akkor mi lesz?
0: You have to go to court.
1: A bíróság elé kell állnom.
0: My wife became a criminal.
1: Miattam a feleségem ugye bírósági eljárás alá került.
0: So we went to court.
1: Mentünk a bíróságra.
0: She never stood in front of a judge before.
1: Sohasem állt egy bíró előtt, úgyhogy kicsit emegtek a térdei.
0: Now remember, Trinidad is a country full of black people. There's only 2% white.
1: Ahol voltunk Trinidadban, ott összesen 98% a színes ember és csak 2% a fehér.
0: So they brought in the chain gang, all the people, chain, all the big black guys.
1: A bűnözők, a fekete bűnözők, mindegyik jöttek bilincsbe, meg ilyen lánccal lekötve.
0: And they sat him down there.
1: Igen, és ott mellettünk.
0: Mrs. Gates, you sit there.
1: Mrs. Gates maga ide ül.
0: One by one, they had to stand before the judge.
1: Egyesével mindenkinek föl kell állni a bíró előtt.
0: Finally, it was Mrs. Gates' turn.
1: Végül oda került most már sor a feleségemhez.
0: Mrs. Gates, stand up before the judge.
1: Mrs. Gates, álljon föl a bíró előtt.
0: I was in the back because I wasn't part of it. I wasn't allowed to stand in her place.
1: Csak hátul voltam, mert nem voltam az egésznek a részese.
0: She stood in front of the judge and she said, "Yes, sir, Your Honor."
1: A bíró előtt állt. Bíró úr, igen.
0: Mrs. Gates, you have been accused.
1: Gates asszony, ön vád alatt van.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram.
0: You have been accused of the following crime.
1: A következő szabálytalanságot követte el.
0: Judge could not read it.
1: A bíró nem tudta elolvasni, mi van ráírva.
0: So he handed it to the policeman.
1: Tehát odaadta a rendőrnek, hogy olvass el.
0: Can you read it?
1: Felolvasnád?
0: Couldn't read it.
1: Ő se tudta elolvasni.
0: My wife decided to help them.
1: Feleségem elhatározta, segít neki.
0: Your Honor, I'm accused of silence.
1: Azért vagyok vádolva, mert néma voltam, csendben voltam.
0: You cannot accuse yourself.
1: Ja, mondta neki a bíró, hogy ön ne vádolja saját magát.
0: Yes, sir.
1: Igen, uram. Tehát azt mondta, hogy ő most segít neki, de mondta a bíró, hogy ne segítsen, mert nem vádolhatja saját magát.
0: They played with the paper and finally,
1: forgatták a papírt ide-oda.
0: The judge says, Mrs. Gates, we cannot read the writing.
1: Végül is azt mondta, hogy nem tudjuk felolvasni, mi van ráírva.
0: It's impossible to know what you're accused of.
1: Nem tudjuk, hogy mi miatt kéne önt vádolni.
0: You are innocent. You can leave.
1: Elhagyhatja a bíróság épületét. Ártatlan.
0: Your Honor, where do I pay the fine?
1: De bíró, hol tudnám befizetni a büntetést?
0: There isn't any fine.
1: Nincsen semmiféle büntetés.
0: You are declared not guilty.
1: Kinyilvánítjuk, hogy nem bűnös.
0: Thank you, Your Honor.
1: Köszönöm, tiszteletemért a bíróság.
0: And in that one second, I learned a big lesson about God.
1: És abban a minutumban egy nagy leckét tanultam Istenről.
0: David Gates, guilty.
1: David Gates bűnös.
0: The devil says, David is a sinner.
1: Az ellenség, az ördög azt mondja, David egy bűnös ember.
0: David's a liar.
1: Hazug.
0: Have you ever lied?
1: Valaha hazudtál?
0: Raise your hand if you've ever lied.
1: Nem emelsz fel a kezed, hogyha valaha hazudtál.
0: If you don't raise your hand, you're a liar.
1: Hogyha nem emelsz fel a, ha nem emelsz fel a kezed, akkor már hazug vagy.
0: Have you ever had any immoral thoughts? Raise your hand.
1: Volt valaha olyan gondolatod, ami nem tiszta?
0: What kind of church do you have?
1: Miféle gyülekezet ez?
0: A bunch of adulterers and liars.
1: Vannak itt mindenféle hazugok, meg paráznák.
0: We're here through God's mercy, aren't we?
1: Mindannyiannak szükségünk van Isten kegyelmére.
0: David Gates, liar, thief, adulterer.
1: David Gates, hazug, tolvaj, házasságtörő.
0: I just stand there.
1: Csak ez alatt a vádak alatt.
0: God the Father picks up the accusations.
1: Az Atya felveszi a kezébe a vádiratot. Forgatja.
0: I can't read them.
1: Nem tudom elolvasni.
0: They're covered with blood.
1: Mert el van fedve vérrel.
0: Innocent.
1: Ártatlan.
0: No charges.
1: Semmiféle vád nincs ellene.
0: Cannot read.
1: Nem tudom elolvasni.
0: The accusations.
1: Nem tudom elolvasni a vádakat.
0: They're covered by the blood of Jesus.
1: Mert Jézus vére fedi be ezt a lapot.
0: Isn't that beautiful?
1: Nem gyönyörű ez?
0: By faith.
1: Hitáltal.
0: You can be declared innocent.
1: Hitáltal ártatlannak.
0: It's a free gift.
1: Ez egy ingyen ajándék.
0: All you have to do is accept it.
1: Amit tenned kell, csak annyi, hogy elfogadd.
0: And God's faithfulness covers for all of it.
1: És Isten hűsége mindannyiunkat befed.
0: That's called justification.
1: Ezt hívják megigazulásnak, megigazításnak.
0: But it doesn't end there.
1: De azért nem végződik itt a folyamat.
0: The next step is also by faith.
1: A következő lépés az szintén hitáltal történik.
0: It's called sanctification.
1: Ezt megszentelődésnek hívják.
0: And that is the last part of the process that God is trying to do in this last generation.
1: És ez az utolsó része ennek a folyamatnak, amit Isten ezzel az utolsó nemzedékkel akar megtenni.
0: There's a great argument, discussion among theologians whether it is possible or not.
1: Hatalmas vita van, gondolkozása a teológusok között, vajon lehetséges-e az, hogy megszentelődjön.
0: In almost every major seminary, every university, there is arguments. Is this possible? Can it be happen?
1: És majdnem minden ilyen szemináriumon, majdnem minden ilyen teológiai egyetemen, főiskolán ez a kérdés központban van, meg lehet-e szentelődni, történhet-e ez emberrel.
0: Why?
1: Miért ilyen nagy
0: Why is there an argument?
1: Miért van ez a nagy vita körül?
0: Because Satan knows that if God can successfully prepare a people, that his mouth is closed, he has no more arguments left.
1: A vita azért van, mert Sátán tudja, hogy amint Isten képes megtenni egy nemzedékkel, egy néppel azt, hogy szentekké válnak, akkor Sátánnak a szájában semmiféle ellenév nem marad Isten ellen.
0: So God is allowing trial and difficulty to come to his church today.
1: Isten ezért engedi meg, hogy próbák és mindenféle nehéz helyzetek jöjjenek a gyülekezet életébe ma.
0: And if we learn to surrender.
1: És hogyha mi megtanuljuk magunkat átadni, megadni.
0: If we learn to die.
1: Ha megtanulunk meghalni,
0: and everything we have and everything we are, we just give to God every day.
1: És akármink van, akármik vagyunk, mi készek vagyunk odaadni Istennek.
0: If you have a house, it's not your house.
1: Hogyha van egy házad, az nem a te házad.
0: If you have money in the bank, it's not your money.
1: Hogyha pénz van a bankban, pénzed, az nem a te pénzed.
0: If you have a car, it's not your car.
1: Hogyha autód van, kocsid van, az nem a te autód.
0: If you have a good reputation, it's not your reputation.
1: Hogyha jó hírneved van, az emberek sokat gondolnak rólad, az nem a tiéd.
0: Everything you have belongs to God.
1: Minden, amit csak van, Istené.
0: And you surrender it every morning.
1: És neked át kell adnod minden reggel.
0: And you said, Lord, it's all yours.
1: És mondanod kell, Uram, minden a tiéd.
0: When I get tempted, I want to surrender to you immediately.
1: amikor valamilyen kísértés ér engem, akkor azonnal megyek Istenhez, hogy átadjak neki mindent.
0: I cannot fight the temptation, it's too strong.
1: Nem tudok önmagam a kísértés ellen küzdeni, a kísértés túl erős.
0: All I can do is surrender.
1: Amit tehetek, az csak annyi, hogy átadom magam Istennek.
0: And when I surrender, then God fights the battle for me.
1: És amikor én megadom magam Istennek, akkor Isten fogja ezt a harcot vívni helyettem a kísértéssel szemben.
0: And God wins every time.
1: És Isten minden egyes alkalommal győzedelmeskedik.
0: And one of these days, God's people will be ready, very soon.
1: És hamarosan, valamely nap, a közeljövőben Isten népe győzni fog.
0: I pray that I surrender every day.
1: Én imádkozom, hogy minden nap átadhassam magam Istennek.
0: I pray that you will surrender every day.
1: Imádkozom, hogy te is add át magad Istennek minden nap.
0: And I want to be declared innocent.
1: És hogy kinyilvánítson engem Isten
0: ártatlannak. Once we achieve perfect surrender, then we will achieve perfect victory.
1: Amikor képesek leszünk teljesen átadni magunkat Istennek, akkor tökéletes győzelmet nyerünk.
0: And someday I will not only be declared innocent.
1: Egy napon nem csak azt fog történni, hogy ártatlannak hirdetnek, nyilvánítanak engem.
0: But God will hold up the record of David Gates.
1: Hanem Isten felemelheti a rólam szóló feljegyzéseket.
0: Perfectly hidden in Christ.
1: Tökéletesen elrejtve Krisztusban.
0: And say, this is my evidence that it is possible to live in a perfectly surrendered.
1: Ez az én példám, ez az én tényem arra, hogy lehetséges az, hogy valaki tökéletesen átadja magát Istennek.
0: Just like Jesus did.
1: Ugyanúgy, ahogy Krisztus tette ezt, Jézus Krisztus.
0: Jesus lived in perfect surrender, and we are to do the same.
1: Jézus tökéletesen átadta magát, és nekünk ugyanezt kell tennünk.
0: It is God's power.
1: Az Isten hatalma ereje.
0: God's faithfulness.
1: Isten hűsége.
0: That forgives our sins.
1: Hogy megbocsátja a bűneinket.
0: But it's also His faithfulness, and by faith we can achieve perfect surrender.
1: De szintén az Isten hűsége, hogy hit által tökéletesen át tudjuk adni magunkat Istennek.
0: So God can live His perfect will in us.
1: God can
0: live His perfect will in us.
1: Isten tökéletes akarata tud bennünk megnyilvánulni.
0: And then God will say, this is my evidence, I rest my case.
1: És Isten akkor azt mondhatja, ez az én bizonyítékom arra, hogy befejezhetem a munkát.
0: I pray this will be your experience as well, and I pray it will be my experience.
1: Imádkozom azért, hogy ez legyen a ti tapasztalatotok is, és az enyém is mindannyiunké.
0: The more difficult your trials,
1: minél megpróbálóbb a te teszted, a te próbád,
0: the easier it is to go on our knees.
1: Annál könnyebben tudsz menni a térdeidre.
0: Let's learn to surrender on our knees every day.
1: Tanuljuk meg minden nap, hogy átadjuk magunkat, megadjuk magunkat Istennek, imádkozunk Istennek.
0: So the greatest days of the church here in Hungary are right before us.
1: Szóval a legnagyobb napok most jönnek, most vannak, hiszen most próbában van a gyülekezet.
0: Praise God for difficulties.
1: Dicsőítsétek Istent a nehézségekért.
0: We don't like them.
1: Nem szeretjük a nehézségeket.
0: Nobody likes pain.
1: Senki sem szeret fájdalmat.
0: But we have to go through it in order to become strong.
1: De át kell mennünk rajta azért, hogy erősebbekké váljunk.
0: You cannot reach the Olympics without going through training.
1: Nem emelkedhetsz egy olimpiai bajnok színvonalára, hogyha nem gyakorlatozod magad, nem tréninged magad.
0: And the spiritual Olympics are just beginning.
1: És a lelki olimpia éppen csak elkezdődött.
0: Let's allow the Holy Spirit to train us.
1: Engedjük meg a Szentléleknek, hogy tréningeljen bennünket.
0: Prepare us.
1: Előkészítsen bennünket.
0: And seal us.
1: És elpecsételjen bennünket.
0: That is my prayer.
1: Ez az én imádságom.
0: God bless you. Thank you.
1: Isten áldja meg ezeket. Köszönöm szépen. Isten tiszteletünk végén keressük meg a 281-es számú énekünket, 281, és mind a három verszakát énekeljük el.

0: Heavenly Father, thank you so much for giving us this today.
1: Mennyei Atyánk, nagyon köszönjük, hogy ezeket adtad nekünk ma.
0: A better understanding of the sacrifice you made on the cross for us.
1: Egy tökéletesebb megértést arról az áldozatról, amit a kereszten hoztál értünk.
0: And your willingness to be able to live in us if we die to self daily.
1: És hogy te azt akarod, hogy bennünk élhess, és hogy minden nap odáldozzuk magunkat, te érted.
0: Please live in our hearts.
1: Kérünk, hogy lakozz a mi szívünkben.
0: Take out the old heart of stone, Lord, and put in a soft, tender heart.
1: Vedd el a mi kő szíveinket, és adj nekünk érző, hús szíveket.
0: A humble heart, a willing to obey heart.
1: Egy alázatos szívet, amely engedelmeskedni szeretne neked.
0: And Lord, as we face difficulties now here in Hungary.
1: És Uram, ahogy különböző próbákkal nézünk most szembe itt Magyarországon.
0: Use these difficulties to our advantage.
1: Használd ezeket a próbákat a mi előnyünkre.
0: That we may draw closer and press closer together.
1: Hogy mi egymáshoz közelebb kerüljünk.
0: Closer together among ourselves and closer to your side.
1: Közelebb egymáshoz és közelebb te hozzád.
0: We pray for continued liberty.
1: Mi imádkozunk azért, hogy a szabadság ideje folytatódjon.
0: We ask that you will intervene in government so that we can continue to work freely.
1: Azért kérünk téged, hogy avatkozz közbe a kormányzati döntéseknél, hogy továbbra is szabadon gyakorolhassuk hitünket.
0: Place your angels in every government palace.
1: Minden angyalodat küld el a különböző kormányzati szervekhez.
0: Influence lawmakers to do that which is just and right.
1: Befolyásold a törvényhozókat, hogy olyan törvényeket hozzanak, amelyek igazak.
0: But we know your coming is very close.
1: De azt is tudjuk, hogy a te eljöveteled nagyon közel van.
0: And sometime the winds have to be released.
1: És néha valamikor a közeli jövőben a szeleket el kell engedned.
0: If this is the time,
1: hogyha ez lenne az az idő,
0: prepare us.
1: Akkor készíts fel bennünket.
0: Anoint us.
1: Kenj meg bennünket.
0: And use these events to prepare us, to seal us.
1: És használd ezeket a történéseket arra, hogy mi felkészüljünk, és hogy elpecsételhess mindannyiunkat.
0: Be with our families.
1: Legyél családjainkkal.
0: Circle each home.
1: Minden egyes családot, minden egyes otthont vigy körül.
0: Be with the leaders of your church.
1: Legyél a gyülekezet vezetőivel.
0: Give them wisdom.
1: Adj nekik bölcsességet.
0: And abilities to express correctly what needs to be said.
1: És képességet arra, hogy tisztán képviseljék azt, amit képviselni kell.
0: And in a special way, Lord, I pray for our world president, Pastor Ted Wilson.
1: És különös áldásaidat kérjük a világ egyház elnökére, Ted Wilsonra.
0: He is carrying great responsibilities.
1: Hiszen óriási terheket, felelősséget hordoz.
0: He is calling us to reformation and revival.
1: Reformációra és megújulásra hív bennünket.
0: To daily prayer, 7 days a week at 7 o'clock.
1: Hogy minden nap imádkozzunk 7 órakor reggel együttesen.
0: Oh Lord, give him wisdom in making decisions what needs to be done.
1: Urunk, adj neki bölcsességet, és adj neki olyan döntéseket, amelyeket meg kell hozni.
0: And help us to be found faithful.
1: És segíts, hogy mi hűségesek legyünk.
0: When you come soon in the clouds of glory.
1: Addig, amíg hamarosan eljössz dicsőségben.
0: We pray in Jesus name.
1: Jézus nevében imádkozunk.
0: Amen.
1: Amen. Befejezésül keressük meg az 5-ös számú éneket, és az 5-ös számú ének első, 4. és 5. verszakát énekeljük.

0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunknak a 7. előadásán, amelyben áttérünk Pál apostol 2. tesszalonikai levelére, amelynek a 2. fejezetében található sorrendben a 6. vázat profécia. Szeretettel köszöntöm újra körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, tehát 4 vázlat proféciát tekintettünk át Dániel könyvéből. 2 héttel ezelőtt foglalkoztunk Jézus nagy apokaliptikus beszédével, és most Pál apostol 2. tesszalonikai levelében a 2. fejezet tartalmazza a Bibliának sorrendben 6. vázlat proféciáját. A következő 4 vázlat profécia már Dániel könyvében, jelenések könyvében található. Tehát 4 van Dániel könyvében, 4 jelenések könyvében, 1 Jézus apokaliptikus beszéde és 1 Pál apostolnak a leírása. Így is írtam fel a táblára, hogy a hitehagyásról. Vázat profécia, ez nem pillanatkép profécia, tehát egész folyamatot fog megvilágítani, de egyetlen egy nagy témája lesz a hitehagyás, vagy fel is írtam a táblára a görög kifejezést is érdemes megjegyezni, az apostázia. Apostázia. Nagyon röviden foglalkozom vele, a megírt anyagban részletesebben van szó arról, hogy Pál apostolt mi is késztette arra, hogy a tesszalonika belieknek ezt a hatalmas profétikus előrejelzést megtegye. Az őskeresztény közösségekben nagyon nagy volt a proféciák ismerete. Itt is látni fogjuk magában a leírásban, hogy Pál hivatkozik arra, hogy ő szóban milyen sokat elmondott a gyülekezetnek a proféciákról. Ugye a tesszalonikai gyülekezet nagyon gyorsan szerveződött meg, Pál apostol néhány hetet tölthetett ebben a görög városban, olyan gyorsan föllázították vele szemben az embereket, hogy sürgősen távoznia kellett az élete védelmért a városból. Nagyon nagy felelősséget érzett a tesszalonika beli hívőkért, és nekik írta életének első 2 levelét. Ugye Pálnak 14 levele van benne a Bibliában, és 50-52 között írta időszámításunk szerint az első 2 levelét, ez a tesszalonikai első és a 2. levél. Olyan hírek érkeztek Pál apostolhoz, hogy a tesszalonikaiak csodálatos fejlődésen mentek keresztül, igazi hívő gyülekezet létesült, sőt az evangelizáció, a misszió munkája is előre haladt, úgyhogy hogy így mondja az első levelében, hogy kizendült tőletek az Istennek beszéde, és nem csak ott a környéken, hanem egész Akhájára, egész Görögországra. Ugyanakkor tudnunk kell, és egy nagyon nagy lelki összefüggés ez, de mondom, ezzel most nem tudunk foglalkozni, hogyha valami jól megy ezen a világon, akár egyes ember életében, akár egy keresztény közösség életében, Sátán is ott van, és próbál mindenféle módszerrel akadályokat és ellentámadásokat hozni, és itt egy bizonyos vakbuzgóságba tudta belevinni ezt a gyülekezetet, amely nagyon szerette Jézus Krisztust, és nagyon várta Jézusnak a 2. eljövetelét, de Pál világosan elmondta nekik, hogy ez a 2. eljövetel egy bizonyos szabott rendben fog bekövetkezni, tehát nem holnap és holnap után várható. Voltak mégis a keresztény közösségben olyanok, akik letették a munkát, nem dolgoztak, mert úgy gondolták, hogy Jézus eljövetele a küszöbön van, és lábra kapott egy bizonyos fajta lustaság és nem törődömség a fizikai munka tekintetében a gyülekezetben. Ezért is olvasható ugye ezekben a levelekben olyan sok a munkavégzésről, tulajdonképpen a keresztény munka etikának az alapjai itt vannak ebben a 2 tesszalonikai levélben. Itt hangzik el az a szállóigévé vál, de sokszor rosszul idézett Páli sor is, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Látni fogjuk a vázlat proféciában, hogy Pál világosan utal rá, még egyszer megerősítve, így is kezdi majd a jövendőlését, hogy nem jön el a Krisztus napja addig, amíg be nem következik, és sorolja, hogy mi mindennek kell bekövetkezni. Tehát itt felrajzoltam a táblára, hogy mitől vázlat profécia ez. Itt vagyunk körülbelül a levél megírásának az idejében, az első század közepén, és Pál elmondja, hogy a Krisztus napja, amelynek a napját és óráját nem tudjuk, a Krisztus napja nem jön el addig, amíg be nem következik, és akkor sorolja, hogy ez következik be, ez következik, lesz, ami visszatartja ezt a folyamatot, utána a folyamat elindul, és amikor mindez lejátszódik, akkor teljességre jutva a történelem végén jön el Krisztus ezt a hatalmat megsemmisítve, és szájának lehelletével megemésztve, amiről az apostol beszélt. Maga ez a vázlatprofécia rendkívül rövid, ezért minden egyes szavát mérlegre kell tennünk. A második Tesszalonikai levél második fejezetében a harmadik verstől a 12-ig terjed, tehát mindösszesen 10 versről van szó, amit ma meg kell vizsgálnunk, de legalább egy 8-10 pontba írtam fel a táblára, hogy mi mindenről kell beszélnünk a mai alkalommal ennek a vázlatproféciának az elemzése során. Megpróbálom nagyon gyorsan végigpergetni ezeket a pontokat, az ABC betűivel jelöltem A-tól H-ig, a legfontosabb kijelentésekre szeretnék sort keríteni. Mindenek előtt azonban hadd olvassam fel a proféciát az előzményeivel együtt, tehát a második fejezet első versétől olvasom. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Krisztus eljövetelére, és az ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Megállok itt egy pillanatra, mert mondom, ez az előzményekhez tartozik, ugye Pál apostol rendkívül fontos kijelentéseket használ itt is, arra kéri ezt a keresztény közösséget, hogy ne tántorítassanak el az ő értelmüktől. Ez minden keresztény ember számára motto és figyelmeztetés lehetne az egész életéhez. A keresztény élet az mindig egy értelemmel és gondolkodással, a hit is egy nagyon magasrendű értelmet jelent, folytatott élet, és mindannyiunk számára itt lett ez a figyelmeztetés, hogy senki el ne tántorítson bennünket az értelmi meggyőződésünktől, a hitbeli meggyőződésünktől, mert ettől nagyon sok minden akar eltántorítani ebben a földi életben, azt mondja, a lélek által, beszéd által, nékünk tulajdonított levél által. Ezért mondta Pál apostol egy másik gyülekezetnek, a galatáknak, hogy ha mi is, vagy mennyből jött angyal más dolgot hirdetne is, átok legyen. Ugye sátán mindenféle ravasságot és csalást kieszel, vagy lélek által, vagy beszéd, emberek beszéde által, sőt Pálnak is tulajdonítottak levelet, tehát ebből arra következtetünk, hogy Pál neve alatt köröztettek bizonyos leveleket, amelyeket nem is Pál írt. Szóval a sátán csalása végtelen, és ő mindent kieszel azért, hogy az embereket összezavarja, mert hogyha a gondolkodásba sikerül az embereket összezavarni, akkor már csak egy pár perc, hogy a cselekedetben és az életvitelben is el lehet őket Krisztustól tántorítani. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, még egyszer összegzi, ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el addig. Tehát mi nem jön el addig? A Krisztus napja. Tehát nem jön el Krisztus addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, ugye szó szerint apostázia, azaz hitehagyás, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátotta rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ennyi mindösszesen tehát ez a vázlatprofécia, és ezt próbáljuk meg tehát lépésről lépésre elemezni. Tehát mondom, világos az egész folyamatból, hogy ez valóban egy vázlatot kölcsönöz számunkra, egy folyamatot ír le, hogy míg el nem jön a Krisztus napja, addig ennek és ennek kell bekövetkezni. Először ezt írtam fel a táblára, ez az első dolog, amit Pál apostol kiejt a száján, hogy addig nem jön el a Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a szakadás. Ahogy említettem, szó szerint apostázia, hitehagyás. Hát milyen hitehagyásról és szakadásról van itt szó? Mivel tudjuk ezt azonosítani? Aki a történelmet úgy felületesen ismeri, annak is úgy valami jön a múltból, hogy hát a kereszténység történelmében nagy hitehagyás volt, nagy szakadás volt. Ugye például az egyik legnagyobb szakadás 1054-ben történt, amikor a nyugati és a keleti kereszténység szétszakadt, mind a mai napig, ugye, tehát az Európa nyugati részén a nyugati kereszténység, ami aztán tovább szakadt 1517 után, a reformáció kezdete után, és a Európa keleti részén az ortodox kereszténység. Ugye az egyik kereszténység katolikusnak nevezte magát, ez a nyugati, ez annyit jelent, hogy egyetemes. A másik pedig ortodoxnak nevezte magát, ez annyit jelent, hogy hithű. 1054-ben volt ez a nagy szkizma, vagy nagy hitehagyás, vagy szakadás, de mondom, hogy 1517-ben volt egy másik nagy szakadás, és ez a nyugati kereszténységen belül a katolicizmus és a protestantizmus szétválása. De vajon erre gondol-e Pál apostol? Minden ilyen kérdésnél úgy kell eljárnunk, hogy először is a fogalmat el kell helyeznünk a Biblia szóhasználatában. A Biblia mire használja ezt a fogalmat, hogy hitehagyás vagy szakadás? Tudnék, itt egy óriási szakadék van a mi szóhasználatunk, meg a Biblia szóhasználata között. Ez a szakadék ma is fönnáll. Ma akkor beszélnek az emberek például szakadárcsoportokról, meg eretnekekről, meg szektákról, ha azt akarják érzékeltetni, hogy van egy nagy egyház, és abból kiszakad egy kisebb rész. És erre azt mondják, hogy szakadár, vagy eretnek, vagy szekta, vagy bármi más elnevezés. Tehát lényeg az, hogy intézmények szerint gondolkoznak az emberek, hogy egy nagy intézményből, egy nagy szervezetből kiszakad egy kisebbik. De a Bibliának más a szóhasználata. A római levél 16. fejezetében, a 17. és 18. versben mondja meg, ugyancsak ugyanez a Pál apostol, aki írja a tesszalonikai levelet, azt mondja, hogy atyám fiai, vigyázzatok, akik botránkozásokat és szakadásokat okoznak, és most jön a döntő kijelentés, a tudomány körül, és azoktól hajoljatok el. Tehát a Biblia azt nevezi szakadásnak, vagy hitehagyásnak, ha valaki a Bibliától tér el. Tehát, hogyha valaki a tudománytól, a bibliai tudománytól, az isteni tanítástól tér el, a Biblia szerint az a szakadás, az a hitehagyás. Ugyanezt mondja például egy másik apostol, a János második levelében, a 7-től a 11. versig egy egész külön részlet van erről. Azt mondja ott az apostol egy korakeresztény gyülekezetnek, hogy hát ha jön hozzátok valaki tanító, és nem azt a tudományt viszi, ami a Biblia, a Krisztus tudománya, azt ne hallgassátok meg, azt ne köszöntsétek, azt ne úgy vegyétek körül, mintha valaki nagy keresztény tanítóról lenne szó. Tehát az őskeresztények között teljesen világos volt, hogy az a hitehagyó és az a szakadár, aki az isteni tanítástól elhajol. Aki az isteni tudománynak hátat fordít, és más tanításokat igyekszik becsempészni, amiről különben Pál az apostolok cselekedete 20. fejezetében külön is intette az efézusi véneket, hogy vigyázzatok, mert a tudomány leple alatt nagyon sokan belopóznak majd a nyáj közé, és ilyen megoszlásokat, szakadásokat idéznek elő. Ez a cselekedetek 20. fejezetében található. Ugyanezt írja le János apostol a Jelenések könyve 2. fejezetében, az úgynevezett szmirnai levélben, amelyben profétikus előrejelzés található arról, hogy a kereszténységen belül lesznek majd hitehagyások és szakadások, amelyeket arról lehet felismerni, hogy eltávolodnak a bibliai tanítástól, és különböző vallások tanításait hozzák közös nevezőre, és azokat igyekeznek elfogadtatni keresztény tanításnak. Tehát rögtön ennél az első kijelentésnél azt értetjük meg, hogy a kereszténység történetében egy nagy hitehagyásra utal itt Pál apostol. Az 1054 nem elégíti ki ezt a feltételt, mert akkor két egyházrész szétoszlott. Az 1517 sem elégíti ki, akkor meg egy másik egyházrész osztott szét két felé. A kérdésünk az, hogy mikor volt a kereszténység történelmében egy olyan hatalmas hitehagyás, ami a Bibliától való eltávolodással volt egyenlő. Nézzük meg, hogy a következő kifejezések ezt fogják megvilágítani. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg nem bekövetkezik előbb a hitehagyás, és megjelenik a bűn embere. A bűn embere kifejezést is érdemes itt a görög szöveg alapján meggondolni, anthropos tes anomias. Az anthropos ugye a magyar nyelvben is használatos, antropológia, ugye anthropos annyit jelent, hogy ember. Az anomia szóban a nomos szó van, a nomos annyit jelent, hogy törvény. Az anomos az törvénytelenség. Tehát szó szerint, hogy itt fordítja, hogy megjelenik a bűn embere, szó szerint a törvénytelenség embere. Tehát itt egy másik kulcsot ad kezünkbe Pál apostol, tehát az lesz a hitehagyás, hogy az Isten törvényét igyekeznek félreállítani, az Isten törvényét változtatják meg, ez lesz a hitehagyásnak a lényege, és ezt egy bizonyos hatalom fogja elérni a történelemben, hogy az Isten törvényét kezdi megváltoztatgatni. Nyilván ez nem megy máról holnapra, és nem egyszeriben az egész törvényt, úgy lassanként ugye megjelenik a bűn embere, a törvénytelenség embere. Az eddigi vázlat proféciákból is láthattuk, hogy amikor a Biblia például azt mondja, hogy királyok lesznek. Itt embert mond. Ez nem mindig annyit jelent, hogy egy ember lesz ez a valaki, hanem ez egy hatalom lesz, tehát ez egy irányzat lesz, ez egy törekvés lesz. Ugye nagyon sokan a mai világban például ezt a bűn emberét próbálják emberekkel megfeleltetni, hogy a bűn embere ez mondjuk hát Hitler, vagy a bűn embere nem tudom én kicsoda. Ennek semmi alapja nincs, bibliai alapja nincsen, itt nem egy emberről van szó, hanem egy egész irányzatról, aminek a történelmi végigfutása is mutatja, hogy itt nem egy ember lesz a bűnembere, hanem egy egész törekvés, egy egész intézményesített törekvés lesz. Nézzük a harmadik kijelentést, tehát a C ponthoz térek. Tehát nem jön el Krisztus napja, míg bekövetkezik előbb a hitehagyás, megjelenik a bűnembere, a veszedelemnek fia. Nagyon fontos kijelentés, a veszedelemnek fia, tehát ugyanaz az anthropos tes apolias, veszedelemnek fia, ez a kifejezés csak egyszer fordul elő még a Bibliában. János evangélium a 17. fejezet 12. versében, Jézus főpap imájában. Jézus ott azért ad hálát a mennyei atyának, hogy megőrizte a követőit, a tanítványait, kivéve egyet, a veszedelemnek fiát. A veszedelemnek fiáról jövendőlt a Bibliában, az Ószövetségben már egy Zsoltár is, a 41. Zsoltár 10. verse, amelyben ott volt egy ilyen nagyon érdekes jövendőlés, hogy aki a kenyerét velem ette, az a sarkát emeli föl ellenem. Ennek a jövendőlésnek a beteljesülésére utal Jézus a János 17-12-ben, mert rögtön hozzáteszi, ezt, hogy aki vele ette a kenyerét, az emeli fel majd a sarkát ellene, ez lesz a veszedelemnek fia. A veszedelemnek fia kifejezés egyedül Júdásra vonatkozik a Bibliában. Hogy úgy mondjam, ez Júdásnak egy ilyen epitéton ornánsza, egy ilyen állandó jelzője. Ami azért érdekes, mert rávilágít arra itt a proféciában, hogy igen, jól sejtettük, a hitehagyás a kereszténységen belül fog történni, nem külső nyomásra fog történni a hitehagyás, hanem a kereszténységen belül lesz egy olyan megoszlás a történelemben, mint hogy a Jézus tanítványai között volt egy borzalmas megoszlás, hogy egy tanítvány áruló lett. A többi, ha nehézségek árán is, de hű maradt Jézushoz, de egy tanítvány áruló lett. Hát csak egy kis bepillantás, miért lett áruló Júdás? Miért lett áruló Júdás? És a kereszténység történelmében miért ment végbe ez a borzalmas hitehagyás? Hallgassunk meg egy kis versikét, egy ma élő, éppen most kitüntetett 95 éves, azt hiszem, Keresztúri Dezső. Van egy hosszabb versciklus, aminek ez a címe, hogy Változatok az ember fiáról, és ebben a versében van egy kis betét Júdásról. Csupa-csupa kérdés. Igen, Júdás élete és Júdás sorsa biztos csupa-csupa kérdést hát kényszerít ki mindannyiunkból. De azért utalok erre, és azért hallgassuk meg ezt a verset, mert a kereszténység történetében is nagyon nagy kérdés, hogy miért torzult el a kereszténység. Miért torzult el a kereszténység? Miért következett be a hitehagyás? Miért jelent meg a törvénytelenség embere a kereszténység kebelén belül?
1: Keresztúri Dezső, Változatok az ember fiáról, részlet. Júdás. Miért áll mellette, mint az árulás félt s gyűlölt példája, Júdás? Neki is adott végső vacsorául testéből, véréből, ismerte őt, s csak ennyit mondott a többi előtt. Egyiktek ma elárul. Várta. S hogy rátört a fáklyás csoport, csókjára csókkal válaszolt. Elfogadta, vagy kiszemelte az iszonyú szerepre. Árnyéka volt, min át nem léphetett, mert azt a végzetet, amit vállalt, csak általa tölthette be. S az áruló vak cselekedete, a szétszórt pénz, s hol Júdás ráng a fa.
0: Ugye Júdás ráng a fa, tehát hogy miért akasztotta fel magát Júdás? Tehát a végső sorsáig csupa-csupa kérdés, ami Júdással kapcsolatban elhangzik. Érezzük, hogy itt a vázlat profécia valamit megérint, egy szóval, hogy veszedelem fia, amit majd később fog kifejteni. Menjünk mi is tovább, meg fogjuk látni, hogy ezt a júdási rejtét, vagy azt a rejtét, hogy a kereszténységen belül miért következett be ez a hitehagyás, majd a későbbi kijelentések fogják feloldani. Tehát eddig ennyit olvastunk, hogy nem jön el a Krisztus napja, míg nem bekövetkezik a hitehagyás, megjelenik a bűnember, a törvénytelenség embere, a veszedelemnek fia, és most jön a negyedik kijelentés. Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? Kedves hallgatók, miért mondja ezt Pál apostol a tesszalonikabelieknek? Hát ott, amikor ott jártam közöttetek, én erről beszéltem nektek. Miért mondja ezt? Mi alapján beszélt erről Pál apostol? Mi alapján beszélt ő nekik egy olyan hatalomról, amely a kereszténységen belül fog eljönni, de fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik, sőt, maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Mi alapján beszélt erről Pál apostol a tesszalonikabelieknek szóban, most csak visszaidézi egy rövid vers elejéig írásban is. Ide írtam a táblára, és akik eddig látogatták a sorozatunkat, most már biztos ezt, mint egy ismerős kifejezésként tudják, üdvözölni ezt a pár mondatot. Dániel könyve 7. fejezetéből idézte vissza Pál apostol a 25. versből, amikor azt mondja, hogy azt mondta Dániel prófétának is az Isten, hogy majd jön egy olyan hatalom, amely úgy véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket, amely az Isten helyébe állítja magát. Dániel könyve 8. fejezetét említhette az apostol a tesszalonikabelieknek, amely már egy részletes leírást ad erről a hatalomhoz, hogy minden kétértelmű beszédekhez szokott hatalom lesz ez, a szemében és a szájában lesz az ereje, nagyokat szóló szája lesz és ravasz szeme. Ugye a 7.-8. fejezetben kb. 20-30 jellemvonást mond el erről Dániel könyve, és Dániel könyve 11. fejezetében is szó szerint utalás van erre a hatalomra, tehát hogy úgy mondjam, itt Pál apostol nem egy magán kinyilatkoztatást ad, őneki semmi nem jelent meg álomban és látomásban. Pál apostol egyszerűen ismerte és komolyan vette az ószövetségi proféciákat, mint ahogy Jézus is figyelmeztetett a Máté 24. fejezetében, 2 héttel ezelőtt volt erről szó, hogy aki olvassa Dániel könyvét, értse meg. Ennyit mondott Jézus. Amikor meglátjátok majd Jeruzsálemet hadseregektől körülvéve, akiről Dániel próféta szólott, amiről Dániel próféta szólott, aki olvassa, értse meg. Tehát ennek előtörténete van már a dániai proféciákban, és ezért bátorkodtam ideírni ezt a kifejezést, amit majd János apostol első levele használ a Bibliában, az antikrisztusi hatalom fellépéséről van itt szó. Az antikrisztusi hatalom, amely megint csak olyan sok találgatásra adott alkalmat eddig a történelemben, pedig igazán, ha valaki a Bibliát komolyan veszi, akkor ennek a hatalomnak a kilétét nem kell találgatnia. Mondom, a fogalom csak a jánosi levelekben van meg. De akár Dánielt olvassuk, akár itt a Tesszalonikai második levelet, két mozzanat világosan megmutatja, hogy mi az, hogy antikrisztus. Ugye az anti görög szónak két jelentése van, ez egy előképző, antikrisztus. Az anti nem csak annyit jelent, hogy ellen, nem csak annyit jelent, hogy Krisztus ellenes hatalom, hanem az anti előképző ennyit is jelent, hogy helyett. Tehát az lesz Krisztus ellen, az lesz nagyon eredményes a Krisztus elleni harcban, az a hatalom, amely a Krisztus helyébe helyezi magát, és a Krisztus nevében beszél, és a Krisztusnak kiáró tiszteletet követeli magának, és itt van a hatalmas megtévesztés, mert úgy tűnik, minthogyha ez egy Krisztust képviselő hatalom. De hogyan is lehet leleplezni, hogy ez mégsem Krisztust képviseli, csak a neve alatt egy borzalmas vásárt, egy borzalmas gonoszságot ötesz? Ezt már eddig is láthattuk a kijelentésekből. Anthropos tes anomias, a törvénytelenségnek az embere. Ezt a hatalmat úgy lehet leleplezni, hogy ha valaki megismeri az Isten kinyilatkoztatását, a Szentírást, és benne az Isten törvényeit, az rögtön meglátja, hogy ez a hatalom az Isten törvényeit megváltoztatja. Isten nevében beszél, és Isten iránti tiszteletet követel magának, de az isteni törvények helyébe emberi törvényeket tesz. Nagyon döbbenetes itt Pál apostolnak ez a kijelentése, hogy fölébe veti magát mindannak, fölébe és ellene veti magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Miért fűzi hozzá Pál ezt a kis mellékmondatot, hogy Isten tiszteletre méltónak mondatik? Azért, mert ennek a hatalomnak nagyon nagy fegyvere lesz az, hogy az Isten törvénye megváltoztatásában odáig megy el, hogy az Isten tisztelet rendjét is felborítja, az Isten tiszteletnek és az Isten szerinti életnek az alaptörvényét, a 10 parancsolatot is megmásítja, de mondom, ez csak az ismeri fel, csak az az ember ismeri fel, aki ismeri az Isten törvényét. Tehát az, hogy ez a hatalom a második parancsolatot például törli a történelemben. A 10 parancsolat második parancsolatát a középkortól fogva kihagyják a katekézisekből, egyszerűen törlik a tanításokból, mert a második parancsolat tiltja azt, hogy az ember faragott képet készítsen, és tisztelje és imádja azt, amit maga elgondol az Istenről. Ezt a második parancsolatot teljesen törölték. A negyedik parancsolatot megváltoztatták, hogy egy másik napra helyezték át a hetednapi nyugalmat, tehát a negyedik parancsolatot megváltoztatja, ezáltal csak 9 parancsolat lesz a 10 parancsolatban, meg kell, hogy legyen a 10, ezért a tizediket ketté vágja, a nekívánból 2 parancsolatot készít. Tehát 3 parancsolatot megváltoztat a 10 parancsolaton belül. Megváltoztatja az Isten tiszteletnek a rendjét. Később mondja a Pál apostol, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Ugye? Tehát azt mondja, hogy ez a hatalom az Isten helyébe, Krisztus helyébe akar állni, és a krisztusi megbocsátás helyett önmagának tulajdonítja, hogy ő neki van joga megbocsátani, oldani és kötni az emberek bűneit, és az egész életüknek a végső sorsa az ő kezében van. Tehát egy nagyon megdöbbentő dolog ez, hogy ez az antikrisztus, ez a Bibliából egy nagyon érthető fogalom. Antikrisztus tehát az a hatalom, amely Krisztus nevében, de az Isten törvényeit megváltoztatva kíván magának tiszteletet. Ezt szűrhetjük le ebből. Na most az is érdekes, hogy a történelemben ezt a hatalmat mikor kezdik azonosítani. Körülbelül a középkorban kezdenek szövegszerűen is rámutatni ezekre a bibliai kijelentésekre, Például az 1241-es Regensburgi zsinaton egy salzburgi püspök hivatkozik a Dániel könyve 7. fejezetére, és mondja ki azt, hogy amiről a próféta beszél, az a mi nagyságos urunk, az ereje teljében levő római pápa. Ez a 13. században történik, a katolikus egyháznak az egyik érseke bíborosan mondja ki ezeket a szavakat. Ugyancsak egy katolikus püspök, Nikolaus Kuzánusz mondja a 15. században ugyanezeket az azonosításokat, és pár évtizeddel ezután jelenik meg a 16. században Kálvin Jánosnak az institúciója, ami magyarul is megjelent teljes terjedelmében, a Keresztény Vallás Rendszere című műve, amelyben szó szerint erre utal vissza a II. Tesszalonikai Levél 2. fejezetére. Ha valaki hozzá tud jutni, 1559-ben írta ezt Calvin, és pápán adták ki 1910-ben több kötetben az Institutio Religionis Christiane, tehát a Keresztény Vallás Rendszere című művet, amelynek második kötetében a 422.-23. lapjáról idézem Calvinnak a szavait. Vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát Antikrisztusnak nevezzük. Ugye ez volt a reformáció időszakában egy nagy vitakérdés. Luther és Calvin a II. Tesszalonikai levélre hivatkozva rámutatott arra, hogy itt a profécia a római pápaságról beszél. Természetesen a legnagyobb harag zúdult a reformátorokkal szemben. Azért mondja, hogy vannak, akik kötekedőknek és rágalmazóknak tartanak bennünket azért, mert a római pápát Antikrisztusnak nevezzük. De akik így gondolkoznak, nem veszik észre azt, hogy Pál apostolt vádolják. Aki után mi így beszélünk. Tehát azt mondja Calvin, ezt nem mi találjuk ki. Tessék megnézni Pál apostol jövendülését. Nem mi akarunk rosszat, vagy nem mi vagyunk gyűlölettel a római pápaság iránt, hanem Pál apostol világos okfejtéssel bemutatja, hogy itt miről van szó. Azt írja Pál a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében, hogy az Antikrisztus az Isten templomában fog ülni. Másút megint a Szentlélek kinyilatkoztatja azt, hogy az Antikrisztus országa a sokat szóláson és Istennek káromlásán fog alapulni. Ebből következtethetjük, hogy inkább a lelkeken, mint a testeken való zsarnokoskodás az, amely Krisztus lelki országa ellen támad. Továbbá, hogy olyan az, amely sem Krisztus, sem az egyház nevét meg sem semmisíti, hanem inkább a Krisztus látszatával visszaél, és az egyház cím alatt, mint egy állarc alatt rejtőzködik. Hozzáteszi, hogy már az ő idejében kezdett titokban mozgolódni az álnokság munkája, amely csak később lesz nyilvánossá, ebből azt következtethetjük, hogy ezt a szerencsétlenséget nem egy ember okozza, és nem is egy emberben fog az végződni. Továbbá azzal az ismertető jeggyel jelöli meg az Antikrisztust, hogy az Istentől elragadja az ő tiszteletét azért, hogy azt magának tulajdonítsa, ez a legfőbb ismertető jel, ami után indulnunk kell az Antikrisztus fölkeresésében. Mivel tehát kétségtelen, hogy a római pápa önmagára ruházta azt, ami egyedül Istennek és Krisztusnak volt legfőbb tulajdona, nem kell kételkednünk azon, miszerint vezére és előharcosa annak az istentelen uralomnak. Ez volt tehát Calvinnak a magyarázata a 16. században, és ettől a pillanattól fogva a protestáns írás magyarázatban gyökeret vert ez a szemlélet, hogy akiről itt Pál apostol beszél, az egy olyan egyházi hatalom, ami valóban a Krisztus helyébe állva a Krisztus iránti tiszteletet követeli magának. Szeretném felhívni itt a figyelmet, hogy ez a bibliai tanítás is nagyon sok más bibliai proféciában van begyökerezve, és hogy egyáltalán nem csak protestáns írásmagyarázók azonosították ezzel, mindjárt meg fogunk hallgatni egy nagy katolikus költőt is, többet is meghallgathatnánk, de hát majd a következő előadásokon talán Dantét is sorra kerítjük, Dante is az isteni színjátékban azonosította ezt a jelképet. Azonosította Petrarca, tehát 13.-14. században vagyunk. Petrarca, aki hát egy nagyon finom lelkű költő volt, nem éppen egyházpolitizáló ember. Azonosította Michelangelo is, akinek a versét meg fogjuk hallgatni, de aki utána akar járni ennek a jelenségnek, az antikrisztusi jelenségnek, a következő könyvekre hívnám föl a figyelmet. Először is egy volt jezsuitának a Magyarországon is nemrég megjelent könyvére, a Peter de Rosa Krisztus helytartói című könyvére, amelyből néhányat tudtunk még tartalékolni a mostani sorozatunkra, tehát ezt meg is lehet vásárolni. Ez a jezsuita szerző talán a pápaság történetének a legtalálóbb leírását adta meg. Megragadja az egész pápaság történetének a kulcsmozzanatait. Tehát azt, ahogy Nagy Konstantin vallásbékét ad, ahogy Nagy Konstantin idejében a vallás és állam összeszövődik, tehát a negyedik század. Megragadja a nyolcadik századot, amikor a pápai állam létrejön. Ugye a középkorban a hatalmaknak földtulajdon kellett, hogy legyen. Megragadja a 11. 12. századot, a 7. Gergely, aztán később a 3. Incének, az inkvizíció pápájának a korát. Megragadja ugye a 8. Bonifácnak a híres bulláját leírja, amelybe kijelenti 8. Bonifác, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, és aki üdvözülni akar, az mind a római katolikus egyházba kell, hogy tartozzék. Megragadja a 16. századot, a reformáció idejét, ugye a Gyula pápák, Ince pápák korát, és egészen eljön az első-második vatikáni zsinatig, az első vatikáni zsinaton mondták ki a tévedhetetlenségnek a dogmáját. Na, nem akarom elmondani az egész történelmet, meglátszik rajta, hogy jezsuita volt a szerző, mert hallatlan nagy tudással és hallatlan nagy lényeglátással azt a 6-7 kulcsmozzanatot ragadja meg, ami fényesen bizonyítja a proféciának az igazságát. Nemrég jelent meg Dave Huntnak a Fenevadon ülő asszony című munkája Magyarországon az utóbbi időben, tehát egy-két könyv erről megjelenik, amit majd jelenések könyvénél fogunk idézni, hiszen ami a címoldalán van, az jelenések könyve 17. fejezetének a képzőművészeti feldolgozása, a parázna asszonyról. Ugye a hamis asszony, a parázna asszony mindig a hitehagyó egyház jelképe, amely véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényeket, hogy a Dániel 7.25-ben olvashatjuk. Szintén nemrég jelent meg két angol száz szerzőtől és egy jezsuita szerzetes írt utószót hozzá, a Szűz kultusza című könyv, amely a Mária dogmáknak a fejlődés történetét és a Mária jelenéseket írja le nagyon objektívan, tehát semmi gyűlölködés vagy felekezeti viszálykodás nincs ezekben a könyvekben, azért is merem ajánlani. Sőt, hogy még inkább objektívek legyünk, beszereztem erre a mai előadásra a magyar katolikus katekizmust is. Ezt tanítják ma a gyermekeknek, tehát az iskolában, a hittanórán, a templomokban. Hadd olvassak fel önöknek ebből, ezt is be lehet szerezni, 42 forintba kerül különben olcsó áron. Valaki áttekintheti a katekézisnek a rendszerét. Rögtön az első oldalon a következő kérdések vannak, hogy a katekézisek a római egyházon belül a hit alapjaira való rákérdezések. Mi a kinyilatkoztatás? 5. kérdés. Mi a kinyilatkoztatás? A kinyilatkoztatás Isten üzenete az emberekhez. 6. kérdés. Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást? Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást Anya Szentegyházára bízta. Hogyan őrzi az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást? 7. kérdés. Az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást a Szentírásban és a Szent Hagyományban őrzi. Finom csúsztatások. Tehát az Anya Szentegyház a kinyilatkoztatást nem a Bibliában őrzi, a Biblia kevés ahhoz, hogy kinyilatkoztatás legyen. A Biblia mellett kell még a Szent Hagyomány. 8. kérdés. Mi a Szentírás? A Szentírás azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket az Anya Szentegyház Istentől sugalmazottaknak ismer el. Tehát, a Szentírás miért Szentírás? Mert az egyház annak ismeri el. Tehát a Szentírás van alávetve az egyháznak. Tehát tulajdonképpen már három pillérünk van, van a Szentírás, van a Szent Hagyomány és van az egyház, de tulajdonképpen az egyház a legfontosabb dolog, mert az egyház az, amely eldönti, hogy a Szentírás Szentírás, és a Szent Hagyomány hogyan csatlakozik a Szentíráshoz. Nem egyedül a Szentírás a kinyilatkoztatás, hanem a Szent Hagyománnyal együtt. Ha valaki úgy gondolná, hogy ez csak egy magyar katekizmus, akkor felolvasnám a második vatikáni zsinatnak a Gentium, Lumen Gentium konstitúciójából azt a híres részletet, ami magyarul a Szent István társulatnál 1975-ben jelent meg a második vatikáni zsinat tanítása című könyvben, annak a 148. oldalán. Ez így hangzik. Tehát ezt a második vatikáni zsinat fogadta el, mint legfőbb és legmodernebb tantételt, ami így hangzik. A szent hagyomány és a szentírás tehát szorosan összefonódik és átjárja egymást. Tehát nagyon vigyázzunk, nem egyedül a szentírás a mérték, hanem a szentírás és a szent hagyomány szorosan összefonódik és átjárja egymást. Ennek következtében nem csak a szentírásból meríti az egyház az összes kinyilatkoztatott dolgokra vonatkozó bizonyosságát. Mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell tehát elfogadni és tisztelni. Tehát a római katolikus egyház ma is világosan beszél, ez egy világos beszéd, hogy a keresztény hitnek nem csak a Biblia az alapja, hanem a szent hagyomány is. Kizárólag az egyház eleven tanító hivatalára van bízva az a feladat, hogy hitelesen magyarázza Isten írott vagy áthagyományozott igéjét. Tehát jön egy harmadik dolog, az egyházi tanító hivatal dönti el, hogy a szentírást hogy kell nézni, hogy kell értelmezni, és a szent hagyományból mit kell elfogadni. Tekintélyét Jézus Krisztus nevében gyakorolja. Világos tehát, hogy Isten bölcs rendelkezése szerint annyira összetartozik, és egymásra van utalva a szent hagyomány, a szentírás és az egyházi tanító hivatal, hogy egyikük sem lehet meg a másik kettő nélkül. Ez egy nagyon világos beszéd, aki odafigyel. Mert ezek szerint három alapja van már a keresztény hitnek. A szentírás, de a szentírással egyedül nehezen tudunk mit kezdeni, kell a szent hagyomány, több évszázadnak az atyáinak és tanítóinak a magyarázatai, de ezt a kettő tulajdonképpen a római tanító hivatal teszi a helyére. Értelmezi az ember számára. Tehát a keresztény hitnek három alappillére van. Ha mondjuk én egy római katolikus vagyok, mint ahogy komolyan alávetettem magam az egyházam tanításának a 60-as és 70-es években, római katolikus vallásban nőttem fel, akkor nekem, mint római katolikusnak mindenféle vitás kérdésben, amit nem értettem a szentírásból, amit még az egyházi hagyományból se értettem, mert az egyházi hagyomány körülbelül annyi kötetre rúg, hogy ebbe a terembe nem fér be. Ugye hát mi az, hogy szent hagyomány? Ebbe benne van, nem tudom, a korai egyházatyáktól kezdve a szevillai Izidoron át, az aquinói Szent Tamáson keresztül, a avilai Szent Terézig, mindenki benne van, amit írt, és annak ellenkezője is benne van. Tehát ez egy óriási dolog, ez a szent hagyomány. Tehát, hogyha nem értettem a Bibliából, nem értettem a szent hagyományból se, hát akkor meg kellett kérdezni a római tanítóhivatalt, amely aztán csalhatatlanul nyilatkozott, hogy ezt így és így kell érteni. Ezzel szemben mit tanít a szentírás? Jézus nagyon egyszerűen mondta a János 10. fejezet 35. versében, az írás fel nem bontható. A szentírás az egyedüli alapja a kereszténynek. A szentírás az, ami a keresztény életnek az alapja, és a szentírás fölébe semmi nem tehető. A szentírást értelmezni a Szentlélek segítségével az egyes embernek kell. A szentírás fölébe sem a szent hagyomány, sem a római tanítóhivatal nem helyezhető. Éppen erre mutat rá itt a profécia, hogy ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek és Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez csak a kezdetéből olvastam fel ennek a katekizmusnak, aki végigolvassa, ezeknek a finom csúsztatásoknak a sorozatát találja benne. Ha valaki nem ismeri a szentírást, akkor azt mondja, hogy ez egy nagyon szép és igaz katekizmus. Épp itt van a probléma, és lezárásul ennek a kérdésnek a lezárásául azért hallgassuk meg azt a szobrászt, azt a festőt, aki szintén jó katolikus volt, de valami neki is feltűnt. Michelangelo 16. század elejé szavai egy rövid szonettjének a szavai hangzanak fel, és utána a szonett után egy nagyon érdekes keltezés. Honnan írta a szonettjét?
1: A kelyheket pajzsás karddá verik, Krisztus vérét zsibvásáron fecsérlik, tövise lándzsa lesz, keresztje vért itt, hogy türelmet csak Krisztus nem veszít. Jobb, ha egy tájon meg se jelenik, vére felszöknék a csillagos égig, mert rungmában még a bőrét is kimérik, s mindennek, ami jó, útját szegik. Ha kincset vesztegetni volna kedvem, mert munkám itt elvették, a palástos úgy tenne velem, mint a mór medúza. De ha a szegénység kedves a mennyben, mi lesz sorsunk jutalma, ha az átkos másik jelv üdvünk hitét összezúzza? Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából. Rónai György fordítása.
0: Bizonyos kiadásokban még ezt teszik a vers után, hogy kelt Rómában a pogányság honában, egy másik Majtényi Zoltán fordítása szerint. Ezeket a verseket az Isteni Színjátékból, Petrarkától, Michelangelótól, tehát ebben a számban lehet elolvasni, ami a Rómáról szóló irodalmi feldolgozásoknak egy rövid gyűjteményét szolgáltatja. De mennem kell a következő mozzanatra. Mit mond el ötödik jellemvonásként ezután Pál apostol? Így hangzik a további kijelentés. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Nagyon érdekes dolgokat látunk itt a vázlatproféciában. Először is azt mondja a visszatartó erőről, mi is ez a visszatartó erő, ez az első kérdés. Hogy ez a hatalom fellépjen a történelem színpadára, magyarul az egyházi Róma átütő erővel a történelem irányítója legyen, ezt még most valami visszatartja. Mire utalt ezzel Pál apostol? Ugye így, ha röviden itt jelezni akartam az eseményeket, akkor azt lehetne elmondani, hogy itt mondja el Pál apostol, hogy bekövetkezik a kereszténység, tehát itt beszél Pál apostol, tehát ez a kiinduló pontunk, ez az első század. Azt mondja, hogy eljön majd egy idő, amikor bekövetkezik a hitehagyás. Tehát az, hogy valaki a hittől elszakad, elkezdi változtatgatni az Isten törvényeit, a szent hagyományt odaállítja, a tanító hivatalát kifejleszti. Ez a 4. századtól a 6. 7. századig történt meg, ugye a nagy konstantinuszi fordulat után, hogy az egyházi Róma átveszi a vezető szerepet az Európa nyugati része fölött. Azt mondja, hogy megjelenik a törvénytelenség embere. Törvénytelenség embere. Tehát most már egy ilyen világi hatalommá is kell, hogy változzon. Ezt, hogy említettem, a 8. században éri el, amikor Nagy Károly segítségével létrejön a pápai állam. Tehát ezek Róma kifejlődésének a nagy szakaszai, a nagy stációi. Utána azt mondja, hogy ez a veszedelemnek fia, tehát a kereszténységen belül egy borzalmas megoszlást hoz létre, és itt már ugye előre megyünk a 11. századig, ahol tényleg megoszlások lesznek, 1054 és a következménye ugye a nagy megoszlások és szkizmák. De itt meg azt mondja, hogy most még azért nem indul el ez a folyamat, mondja itt Pál apostol, mert valami akadályozza, és ennek félre kell az útból tolatnia. Hát ugye ez az akadályozó tényező nem volt más, mint az akkori világhatalom, ami Pál apostol idejében világhatalom volt. Két világhatalom nem fér meg, ugye, hogy két dudás sem egy sárdában. Az egész történelmet a hatalomért való kegyetlen harcnak írta le már Dániel könyve 7. fejezete. Időszámításunk szerint 476-ban dől meg a nyugat-római birodalom, tehát akkor, amikor Róma napja leáldozik, az ókori, a pogány, a császári Rómának a napja teljesen leáldozik, akkor, hogy úgy mondjam, az akadály eltávolodik az egyházi Róma kifejlődésének az útjából. Tehát hogy így mondja Pál apostol, hogy mi tartja vissza, miként csak a maga idejében fog megjelenni, de világosan ráutal arra, ami az ő időszakában még általános volt, az akkori világhatalom, ugye a római világhatalom, tehát a pogány Róma tartotta vissza az egyházi Rómának a kifejlődését. Ahogy a császári Róma széthullott, ugyanannak a Rómának a rómiaiból kinő a következő nagy hatalom, amire rögtön ezt a kifejezést használja, hogy ezt a hatalmat csak az Úr fogja megsemmisíti az ő megjelenésével és szájának leheletével. Tehát erre mondtam azt az eddigi vázlatproféciánk sorában is, hogy milyen megdöbbentő az emberi történelem, hogy ha visszafele tekintünk, akkor több mint másfél évezrede egyetlen egy világhatalom van, és ezt az egy világhatalmat tulajdonképpen nem nagyon ismerik fel a tömegek. Láttuk a dánieli proféciában is, hogy három világhatalmat mondott, ugye három fém, három vadállat, utána jön a negyedik fém, negyedik vadállat, és utána több már nincsen. Rómának a világhatalma, ha csak az egyházi Rómáét nézem, mert ugye a Biblia többször összefogja az egyházi Rómát, meg a császári Rómát, úgy már vagy 2200 éves világhatalomról lenne szó, így csak egy 1500 éves világhatalomról van szó, és hogy ezt az emberek nem így tudatosítják, és ezt az emberek nem látják. Sőt, erről itt ennyit kell magyarázkodni, sőt, erről külön előadásokat kell tartani. Hát mit is mond erről Pál apostol? Itt van egy harmadik kijelentés. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Ez is egy érdekes kijelentés, ezt is felírtam itt görögül a táblára, a mysterion tész anomias. Ugyanaz az anomia, mint fönt az antropos tész anomias, tehát a törvényszegés misztériuma. Törvényszegés misztériuma. Kedves hallgatók, ennél a kijelentésnél fel kell idéznünk, és fel is írtam ide a táblára, a János első levelének a negyedik fejezetéből az első három verset. Ehhez a Biblia vershez a legközelebb ez áll, és ha a két bibliai szakaszt elolvassuk, akkor rögtön valami nagyon mély dolgot meg fogunk érteni. Az első János levelében a negyedik fejezet első három versét olvasom. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Ha valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És ha valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön. De most e világban van már. Hát erről egy külön előadást lehetne tartani. Röviden kell, hogy összefoglaljam. Pár perc alatt kell, hogy összefoglaljam. Mit érint itt meg Pál apostol? Pál apostol itt a következő dolgot mondja. És megint talán hadd folyamodjam ehhez az egyszerű sémánkhoz. Pál apostol itt egy olyan mély dologba enged bepillantást, ami valóban a Bibliának az egyik legfélelmetesebb bevilágítása a sötétség mélységeibe. Ugye Jézus Krisztus eljött erre a világra, és az életét az emberi

Jézus nem tudta legyőzni Sátán. Mi az, hogy működik már a törvényszegés titkos bűne? Sátán egy hatalmas eszmét léptetett életbe. Nem tudtam legyőzni az emberiség megváltóját, a megváltás beteljesedett. Most én arra fogok törni, hogy akik őt szeretnék követni, azokat akarom legyőzni. Jézus győzött, és ez már megmásíthatatlan. Ő rajta nem tudok győzelmet kivívni. De Jézus követőin szeretnék győzelmet kivívni. És Sátán ehhez a tervéhez az összes szellemi erejét összpontosította. És a hatalmas gondolata ez volt, Jézus követőit úgy lehet legyőzni, ha Jézusról és az Isten törvényeiről való bibliai tanításokat megmásítja és megfertőzi. Jézus követői ellen úgy lehet fölvenni a küzdelmet, hogy például azt tanítja, hogy Jézus a ti mesteretek könnyen győzött, mert hiszen ő neki előnyösebb volt a helyzete, ő Isten fia volt. Ti nem győzhettek, hát ti csak önzők tudtok lenni, ti csak az emberek fiai vagytok. Sátán ezért azt kezdi hirdetni, hogy Jézus nem testben megjelent Krisztus, amire itt utal János apostol, vagyis Jézus nem vette magára az emberi természetet az összes gyengeségével együtt. Jézus könnyen győzött, de ti nem győzhettek. Nektek ott van az a lehetetlen rossz örökségetek, a természetetek. Az első nagy tanítás már Pál apostol korában kezdett befészkelődni a kereszténységbe. Igen, Jézus győzött. Őt dicsérjük, őt magasztaljuk, őrá nézzünk fel, de hát mi nem tudunk olyan életet élni, mint Krisztus élt. És a másik törvényszegés titkos bűne, ez egy titkosan, először csak bizonyos emberek kezdték hirdetni, utána már tanítások lettek, utána már egyházi kijelentések lettek. Ugye a bűnnek egyik jelképe a kovász a Bibliában, kicsiből indított ki, ezért mondja, hogy misztérion. Tehát ez egy titok, ez egy titokzatosan kifejlődő folyamat volt, amihez Sátán a maga kicsiben kiindulő tanításaihoz megtalálta már a történelemben a később a gépezetet is, a szervezetet, az intézményt, amely vallotta ezeket a tanításokat, dogmává tette, ugye a szent hagyományával, tanítóhivatalával, és az embereket így igyekezett letéríteni a Krisztus követéséről. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Nem tudta legyőzni Sátán Jézust, de a követői legyőzésében hatalmas eredményeket ért el, és ezzel már a következő előadásoknak adjuk át a stafétabotot, mert erről fog majd beszélni Jelenések könyve, hogy a kereszténység miért siklott ki egy több évszázados, sőt, csaknem egy másfél évezredes holtvágányra. A kereszténység miért hozott a világba annyi sok csúfságot, annyi sok gonoszságot, annyi sok vizet prédikálást és bort ivást? Mert a törvényszegés titkos bűne, mint egy rejtett kovász átjárta a kereszténységet. És ez egy olyan mesteri kovász volt, hogy még utólag is nagyon kevés ember ismerte fel, és ezzel fog foglalkozni majd Pál apostol ezután, hogy kik ismerhették fel, és ma is kik ismerik fel, és akik nem ismerik fel, azok miért vannak abban a nehéz helyzetben, abban a drámai helyzetben, hogy ők is a gonosz csalásainak az áldozatává válnak. Mert itt ráutal a 9. versben, és ez a következő mozzanat, hogy a törvényszegés titkos bűne mögött ki áll. Hogy a törvényszegés titkos bűne mögött, ugye elmondja a végső sorsát ennek a hatalomnak, tehát Jézus második eljövetele fogja csak megsemmisíteni ezt a hatalmat. Ez 1500 éves hatalom, és ma is virul, de ezután alkalmazza a következő kijelentést, hogy akinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy ez az egész történelmi gépezet, Róma, a hatalmas római gépezet, emögött ott áll az, aki a háttérből mozgatja az emberi történelem gonosz szálait, tulajdonképpen az emberek is áldozatává váltak ennek, és azt mi nem tudjuk egészen pontosan, hogy ebben ki mennyire felelős, hiszen a Bibliának egyik alapvető tanítása, hogy minden egyházban lehetnek igaz emberek, a római

0: egyház is tele van, tele lehet igaz emberekkel, igaz keresztényekkel, akik nem látják át ezt a csalást, ezt a hazugságot. Senki olyan kijelentést nem tehet, hogy azért, mert a Biblia ennyire leleplezi ezt az egész Isten ellenes gépezetet, hogy ebben az egyházban ne lennének igaz emberek. Sőt, Jelenések 18. fejezetéből azt látjuk, hogy Istennek egész népei vannak a római katolikus egyházban. Egész óriási tömegek várnak Jézus szabadítására. Akik készségesek az Isten szavának a meghallására, de ez az egész sátáni hazugság, hogy úgy mondjam, leplet borít a szemükre. Két kifejezést használ itt az apostol, akinek eljövetele a sátán erejével van, a hazugságnak minden jeleivel, csodáival. És a gonoszságnak. Két kifejezés, hazugság és gonoszság. Jó erre odafigyelni, Pál ugyanerről beszél például a római levél első fejezetében is, meg más leveleiben is. Tulajdonképpen hogy lehet nekünk felfedeznünk itt a Földön azokat a dolgokat, amelyek rossz dolgok? Ugye úgy lehet felfedeznünk, hogy nyilván nem azokat a rossz dolgokat kell nekünk megismernünk, mert hogyha megismerek én egy rossz dolgot, attól még nem biztos, hogy én látni fogom, hogy mitől rossz. Úgy lehet a rossz dolgokat leleplezni, hogyha először nagyon erősen meggyőződünk arról, hogy mi az, hogy igazság. Nagyon erőteljesen látjuk azt, hogy ki az Isten és mit mond az Isten. Ami nem az Isten szavával egyező, az hazugság. Erre ment ez a hatalom is, hogy az Isten szavát kezdte itt-ott megváltoztatgatni, keverni kezdte más emberi szavakkal és tanításokkal, de hogyha valaki nagyon ismeri az Isten szavát, akkor rögtön leleteződik előtt, hogy nem, ez hazugság. Sátánnak az egyik jelzője, a János Evangélium a 8. fejezet 44. versében, és ezt maga Jézus mondja Sátánról, hogy ő hazug, és a hazugság atya. Tehát Sátán, hogy a műveit elérje, először nyilvánvalóan hazudnia kell, ha valaki beveszi a hazugságot, utána abból már nyílt út vezet a gonoszságok elkövetéséig. De Sátánnak először az embert értelmileg kell megnyernie, eszmeileg kell megnyernie, és természetesen Sátán hazugságai nem úgy jelennek meg az emberi világban, hogy oda van melléjük téve a kijelentés, hogy vigyázzat, ezek hazugságok, hanem ezek a hazugságok nagyon szépen vannak előadva, nagyon szépen vannak becsomagolva, az igazság látszatát keltik. Na hát, hogyan tudjuk mi azt leleplezni, hogy mi az, hogy csak igazság látszata, és mi az, hogy rossz? Hát úgy, hogy megismerjük az Isten szavát, komolyan vesszük az Isten szavát, gondolkodva a vérünké válik az Isten szava, és hogyha ez megtörténik az életünkben, akkor fokról fokra látjuk, hogy hát ezt nem az Isten mondja, ezt az Isten nem így mondja, ez az Isten szavában nem így áll, akkor ez hazugság. Igen, a Biblia szerint ennek a félelmetes hatalomnak és szellemnek van ellenszere. És az ellenszere az, ugye ez az utolsó kérdésünk, hogy kik vesznek el akkor a történelemben? Azok vesznek el, mondja Pál apostol, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Ez egy megjegyezni érdemes félmondat a vázott proféciából. Azok és csak azok az emberek vesznek el, akik nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségükre. Még hozzáteszi ezt Pál apostol, hogy félre ne értse senki se, hogy azért bocsátotta Isten rájuk a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságban, hogy kárhoztathassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Tehát az az ember, aki föladja a lelkében az igazság utáni vágyat, ennyit kell csak az embernek tenni. Ez a pici, minimális dolog, ami rajtunk múlik embereken. Hogy a lelkünkben az igazság utáni vágyat soha ne adjuk fel. Ha feladjuk az igazság megtalálása utáni vágyat, akkor a hazugságoknak a martalékaivá leszünk. Ha a hazugságok martalékaivá leszünk, akkor az életünkben megjelennek a hazug cselekedetek, a gonoszságok, gyönyörködünk az igazságtalanságban. Milyen megdöbbentő kijelentés. Ez már a megkeményedés. Ugye? Tehát figyeljük meg, hogy a vázlat profécia azt is világosan közli, hogy igen, Sátán mesteri csapdát állít fel, mesteri művet hoz létre a történetben. Először csak egy eszme, utána már egy tanítás rendszer, utána már egy hatalom, utána már egy egyház. Beborítja az egész földet Sátának ez az óriási törekvése. Mégis van ellene védőszer, és a védelem az, hogy az ember ne adja fel az igazság utáni vágyat. Az ember ne elégedjék meg a féligasságokkal, ne elégedjék meg azzal, amit mondanak tekintélyek, és mondanak Nem tudom mi, milyen nagy emberek és milyen egyházi méltóságuk. Az ember Istenéhez forduljon. És ha az ember az Istenéhez fordul, akinek van kinyilatkoztatása, és ott az igazságot megtalálja, akkor le fog képeződni előtte a hazugság. Mondhatnám így is nagyon egyszerűen, emberek, gondolkozzunk. Mondhatnám nagyon egyszerűen, hogy a mostani vers megszólal, akinek a szerzője igazán nem volt a Biblia tanításaiban meggyökerezve, de gondolkodó ember volt. Így is mondhatnám nagyon egyszerűen, emberek, vigyázzunk, nehogy a meg nem gondolt gondolat pusztítson közöttünk, mint egy patkány. Döbbenetes ennek a versnek az eleje, ős patkány terjeszt kórt mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Ez az emberi életnek a rákfenéje. Ha az ember föladja az igazság utáni vágyat, ha az ember nem keresi az igazságot, ha az ember nem gondolkozik, nem teszi fel a kérdéseket, akkor az óhatatlan, hogy valami közízlésnek, tömeghangulatnak, politikai vagy egyházi eszmének a sodrába kerül. Ez ellen csak az ad védelmet, ha az ember személyes gondolkozásra tanul. És ezt a gondolkozást, az értelemnek ezt a keresését mindig ébren tartja. A költő tehát 20. századi magyar költő egyik legeslegutolsó verse, megrendítő vers, szinte egy ilyen sikoly, egy vészkiáltás, hogy emberek, gondolkozzunk. Szükség van erre? 1500 éve egy hatalom nyomja rá a bélyegét az emberi világra, és ezt a hatalmat olyan kevesen ismerik fel, holott ennek a hatalomnak a téveszméitől át van járva, át van szőve az élet. Jelenések könyve mind a négy vázlat proféciájában ezekre fog ráutalni. A következő négy előadáson majd belemegyünk ezeknek a részleteibe. Most azonban a vetítés előtt az utolsó vers.
1: József Attila, ős patkány terjeszt kórt. Ős patkány terjeszt kórt mi köztünk. A meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részek, ha kedvét pezsgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények üres levesét hörpöli. S mert a nemzetekből a szellem nem facsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti föl a fajokat. Az elnyomás csapatban károk, élő szívre, mint dögre száll, s a földgolyó nyomor szivárog, mint hülyék orcáján a nyál. Lógatják szárnyuk az ínségnek gombos tűjére szúrt nyarak. Bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Belsőnk odvába bútt a hálás hűség, a könny lángba pereg, űzi egymást a bosszú állás vágya, s a lelkiismeret. S mint a sakál, mely csillagoknak fordul kihányni hangjait, egünkre, hol kínok ragyognak, a költő hasztalan bonít. Ó csillagok ti, rozsdás, durva vastörökül, körös körül, hányszor lelkembe vagytok szúrva, itt csak meghalni sikerül. S mégis bízom, könnyezve intlek, szép jövőnk, ne légy jésivár. Bízom, hisz mint elődeinket karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön, finomul a kín, s minket is elfelednek végre, lugasok csendes árnyain.
0: Nézzük meg most, amiről beszéltem, és amiről szól a második tesszalonikai levél vázlat proféciája. A vetítés során bizonyos történelmi és művészeti feldolgozások kerülnek sorra. Az előző vázlat profécia Máté 24. fejezetében található vázat proféciáról is néhány kép. Jézus ezt akkor mondta el, amikor a jeruzsálemi templomból kiment, és visszatekintettek a hatalmas épület együttesre, amelynek most már csak valóban romjait, illetve újjáépített részeit láthatjuk. Következőképpen még közelebb megyünk a sírató falhoz, ahol ma is ott állnak az emberek, és várva a messiást és különböző vágyakat megfogalmazva, ott hagyják a kövek között a kívánságaikat. Ezek a hatalmas nagy épületek dőltek le, váltak rommá, tényleg kőkövön nem maradt, és Jézus ezt kötötte össze a Jeruzsálem pusztulását, 70-ben való pusztulását a világ végével. Következő képünkön láthatjuk, hogy ilyen óriási nagy városfalak váltak a lángok martalékaivá, később építették őket újjá, és ma az Omár mecset, tehát egy muzulmán szentély áll ott. Jézus, aki körülbelül ilyen szögből láthatott rá a hatalmas templom együttesre, ez ma egy jeruzsálemi szállodának az udvarán látható makett. Baloldalt van maga a szentély a tornácokkal, az udvarokkal és a csarnokokkal, és jobb oldalt ugye a vár, a templom mögötti vár, és körbe-körbe helyezkednek el a Jeruzsálem különböző városrészei. Egy másik szögből rálátva az olajfák hegyéről, tehát ahonnan Jézus a tanítványaival együtt lelátott erre a templomra, körülbelül így nézhetett ki, ilyen látvány nyújtatott. Jézus nagy apokaliptikus beszéde volt, tehát a múltkori előadásunknak a tárgya, ezt nagyon részletesen, talán a legrészletesebben írásban ezt sikerült megírni. Akit ez érdekel, még egyszer felhívom a figyelmét, hogy itt az első padnál ezt nagyon részletesen, a leghosszabban sikerült kifejteni. Menjünk azonban most át Pál vázlat proféciájára. Az egyik legelső Pál ábrázolása a 3. századból, egy római katakombából. Pál, mint tanító, akit általában karddal szoktak ábrázolni, hiszen a kétélű éles kard jelképét két levelében is használta, a zsidókhoz írt és az Efézus beliekhez írt levélben. A 6. 5. századból való ez a mozaik az élesen gondolkozó és a bibliai tanításokat mindig maradéktalanul érvényre juttató Pálról, ravennai mozaik Pál apostol. Rembrandt is, amikor ábrázolja a gondolkozó Pált, ahogy írja a leveleit, háttérben ott van egy kard a drapéria előtt, mert a kard az elválaszthatatlan jelkép Páltól. Ő ezt a vázlat proféciáját is azért tudta ilyen nagyon egyszerűen és ilyen tömören megfogalmazni, mert összegző elme volt, aki a Bibliának a tanításait összegezte és rendszerbe foglalta. Itt is látjuk a dánieli és a jézusi kijelentéseknek az összegzését. Feketén-fehéren, tényleg, mint a két élő éles kard úgy választja szét a történelem eseményeit is. Ha valaki elmegy Egerbe, az egri székesegyház előtt láthatja ezt a Pál szobrot. Itt is a jobb kezében ezért van egy hatalmas kard, tehát nem valami hadvezérről, vagy nem valami bajvívóról van itt szó, hanem a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse mondja, hogy az Istennek beszéde hasonló az éles kétélű kardhoz, mely lehat a szívnek és velőknek megosztásáig, megítéli a lélek és a szív indulatait. Mi volt az a törvény, amire hivatkozott Pál, a törvény taposóval összefüggésben, aki a törvénytelenség embere, a bűn embere, a zsidó nép kivonulásának az útvonalát láthatjuk Egyiptomból, és a déli részen ott van a Sínai vagy Hóreb hegye. Nézzük meg ezt az útvonalat pár kockával. Ilyen vidéken vonult a nép, 3 hónap alatt ért el ezt a helyszínt, amit a következő képen láthatunk, hogy beértek egy hatalmas nagy völgybe, amely körül ölelte ezt a hatalmas hegyláncolatot, amit a Sínai vagy Hóreb hegynek nevezhetünk, és ott távolban balra már a tenger volt, tehát a déli irányba megyünk. Hogyha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy itt van a Mózes hegye, a térképünk mutatja a kivonulás útvonalát nyugati irányból, tehát északról délfelé, és a déli ponton ott van a Mózes hegy. Ezt láthatjuk a következő képen, a Mózes hegy, ahogy megközelítjük ezt a völgyet, balra fent hatalmas hegyként a Jebel el Katerina, a jobb oldali mellett a bal oldali a Jebel el Musa vagy Mózes hegye. Több mint 2000 méter magas hegyek ezek. Ennek a Mózes hegynek és Katalin hegynek a lábánál van a Szent Katalin kolostor, amelyben Tischendorf evangélikus kutató a múlt században megtalálta a Codex Sinaiticust. A következő képen láthatjuk, hogy fölmegyünk erre a hegyre, ilyen kilátás nyílik félútról. Ezen a hegyen adta át Isten a törvényt, itt ment fel ezeken a sziklákon Mózes. Itt ért fel a hegynek a tetejére, amelyen ma egy keresztény kápolna és egy muzulmán szent hely áll. És ez az a hatalmas, masszív hegy a tengerpart felüli völgy síkságról lefényképezve, ahol Isten Mózesnek átadta a 10 parancsolatot, a törvényt, ami egy örök erkölcsi törvény. Addig is létezett ez az erkölcsi törvény, de hogy a középkori ábrázolások jelzik, hogy Isten ezt a saját ujjával írta a kőtáblákra. 11. és ez egy 13. századi ábrázolás, mozaik, fönt látjuk az Isten kezét, az Isten ujját. Ugye Isten lényét akkor még nem merték így megmintázni, mint a későbbi festők, csak az égből, a felhő közül kinyúló kéz, ahogy majd Mózesnek átadja a 10 parancsolatot, ahogy Rembrandt olajfestményén láthatjuk, hogy Mózes a feje fölé emelve hozza a két kőtáblát. A szájhagyomány útján addig is létezett törvény most írásos megfogalmazást nyert. Az Isten örök erkölcsi törvénye a 10 parancsolat, és nyilván itt Pál a törvény taposóval arra a hatalomra utal, amelyet a Dániel könyve 7. fejezetében már láthattunk, a kis szarv, amely a fenevad 10 szarva közül 3-at kiszakít, és az Isten választottja ellen támad, és közben a támadása közben, itt megyünk egy olasz illusztrátor képez, jobb oldalt, látjuk a 10 parancsolat két kőtábláját, a második parancsolatot rögtön ki is szakítja belőle. A többi parancsolatot ugye át kell, hogy számozza, és a 4. parancsolat lesz a 3., de megváltoztatva, és a 10. parancsolat ketté osztva. Ennek a történelmi hatalomnak a műve tehát az, hogy az Isten tiszteletre méltó dolgokat megváltoztatja, sőt, az időt is felborítja. Tehát véli, hogy megváltoztatja az időt és a törvényt, tehát a kereszténység, a Bibliában található kereszténység nyugalomnapját, a szombatnapot a pogányságban megünnepelt Mitrász napjára helyezi át. Így lesz a hét első napjából ünnep a 4. században, hiszen ezt 321-ben Nagy Konstantin rendeli el, és ez a pogány császár rendelete mind a mai napig érvényben van. Róma, Szent Péter Bazilika, Péter a tiarával. Rómában ment végbe mindez, és ennek a részletes kinyilatkoztatása található abban a Jelenések könyvében, amelyre most 4 előadás erejéig rá fogunk térni. Hans Memling csodálatos táblaképe a 15. század végéről előtérben János apostol, és háttérben pedig először a lovas látomások, ugye a pecsét feltörésekor, balra fent a nagy szivárványban majd a trombita szó látomás, és jobbra egészen háttérben az emberi történelem végső akkordjai látszanak, ahogy majd elemezzük is ezt a képet. Itt jelenik meg az a parázna asszony, amelyről nagyon sok feldolgozás született, a törvény taposó, vagy a veszedelem fia, másik jelképe szerint a parázna asszony, az Angéi Falikárpit a középkori Franciaországból, Jelenések könyve 17. fejezeteit kinagyítva is mutatnám, aki felékesíti magát, kívülről nagyon szép ez az egyház, hiszen bíborral, skarláttal teljes aranypohár van a kezében, és a föld népeit elhiteti. A reformátorok korában azonban azonosítják ezt a parázna asszonyt, hogy Calvin is azonosította a 2 Tesszalonika 2-t, Lukasz Cranach metszetén is azt látjuk, hogy a fenevadon ülő parázna asszony fejére nem véletlenül ábrázolják ott a tiarát. Tehát ez a 16. században, noha csodálják még az emberek, balra látjuk a királyokat, egyszerű embereket is, hogy csodálják, és a szép serleget nyújtja, a bódító italt, ugye lerészegíti a földnek a lakosait, de lényegileg aztán a Luther Bibliában 1532-ből való ez az újabb Lukasz Cranach metszet, szinte hasonló megszólalással, csak nagyobb talán a tömeg, itt is ott van a tiara a parázna asszonynak a fején. Ugye a tiara mind a három világrészt, az eget, a földet és a vizeket jelképezi. Nagy Konstantin császár idejében ment végbe ez a nagy hitehagyás, ami elindít egy folyamatot a kereszténység történetében, amit persze később próbálnak idealizálni, hogy Nagy Konstantin ugye megtért, ő ugye megkeresztelkedett. Itt éppen egy középkor végi reneszánsz ábrázolás, hogy a pápa megkereszteli Nagy Konstantint, ugye baloldalt látjuk tiarával a fején a pápát, és egy tégelyből önt a fél mezítelenre vetkőztetett császárnak a fejére. Hát ez egy kegyes hazugság, mert Nagy Konstantin tudomásunk szerint az életében nem lett keresztény, állítólag csak a halálos ágyán vette fel a keresztséget, és azt is, annak is egy ariánus, tehát Krisztust istenségét tagadó változatát. Ez az a hatalom, amelyet csak Krisztus megjelenése fog legyőzni a történelemben. Róma ellen senki, de senki sikerrel nem veheti fel a küzdelmet, csak az egyes emberek, akik a hatásától menekülnek. De a történelemben Róma áll a történelem színpadán főszereplőként. Michelangelónak az utolsó ítélete, hogy Jézus érkezik, csak Jézus megjelenése, csak Jézus feltűnése lesz az esemény, amely véget vett a fenevad, vagy paráznasszony, vagy törvénytaposó hatalmának. Csak ezek az utolsó mozzanatok itt Rubensnek a végső nagy kavalkádja, hogy Jézus megjelenik a mennyből, és az élő gonoszak megsemmisülnek, és Jézus magával viszi az élő igazakat a mennybe. És nem véletlen a Júdásra való utalás sem. Michelangelo híres freskója, az utolsó vacsora, Júdás ott ül, ahogy szembenézünk, baloldalt Jézustól, talán nézzük meg kinagyítva is, a legkeményebb tekintet, most itt jobb oldal, tehát a legjobb oldali részen van János apostol, mellette Péternek az ősz haja és szakállas feje látszik, és tőle balra van ez a fekete haj, és ez a keményen konokul a jobb kezében az árulás, a bérét szorítgató Júdás. Nagyon érdekes, hogy miért hasonlítja itt a római egyházat a veszedelem fiához, mert mint minden emberi gonoszságnak ennek a hátterében is a pénz áll, amely egyház itt a földön hatalmat akar, az óhatatlanul pénzre vágyik, hiszen a hatalmat ezen a világon a pénzzel, a befolyással lehet elnyerni. Júdás kezében is ott van a 30 ezüst, itt jön át a csapatokkal a Kédronnak a völgyén, és jön ide a Getsemáné kertjébe, ahol Jézus éppen a tanítványaival tölti az utolsó perceit, és itt következik be Júdás árulása. Hans Riemenschneider középkori fafaragásán is ott látjuk, hogy bevezeti a katonákat Júdás, itt pont középütt van előttünk Júdás, a bal kezében szorítgatja a pénzt. Nagyon sokszor így Júdást nyers közvetlenséggel, pénzzel együtt ábrázolták, de ez a proféciának az alapja is, amely egyház hatalmat kíván, az nyilván pénzre vágyik. Giottónak a híres Júdás csókja, amelyhez érdemes közelebb mennünk a fő jelenethez, tehát Jézus és Júdás találkozásához, bizánci stílusú, kicsi statikus arcokat mutató, és még nem a jellemábrázolás korából való mű ez, tehát 14. században vagyunk, de azért rendkívül világosan kifejezi Jézusnak a tisztaságát, az átható, tiszta, őszinte tekintetét, és Júdásnak azt az alattomos, számító, a maga igazságát érvényesíteni akaró tekintetét, két tekintet feszülít egymással szembe, és az árulás bérét Júdás ott szorítgatja magánál, mint Van Dyck-nak az olajfestményén is a 17. században. Ez is érdemes közelebb mennünk. Júdás, aki egészen közel megy Jézushoz, akinek azonban a nyugalmát, a békességét nem tudja megszakítani, a lehetetlen és borzalmas jellel, a csók jelével sem. Jézus még itt is barátomnak nevezi, és még itt is azt mondja neki, hogy csókkal árulod el az embernek fiát. De a pénz nagyobb kifejezés kap Rembrandt fiatalkori olajfestményén. Júdás visszaviszi a pénzt, látszatra megbánja a bűnét, de világosan mutatja Rembrandt, hogy ez nem az igazi megbánás. Ugye baloldalt ott vannak az írástudók, a főpapok, ott előtérben középütt szinte megvilágítja a fény azt a 30 ezüstpénzt, és jobb oldalt látjuk Júdásnak a görcsbe ránduló alakját, ahogy összekulcsolja a kezeit és odahajtja a fejét, de érezzük, hogy nem az igazi megbánás. Az igazi megbánás után Júdás magára talált volna, hiszen Jézus maga is mondta, hogy minden bűnök megbocsátatnak, még az emberfia ellen elkövetett bűnök is. Júdás azonban itt már a lélek elleni bűn állapotában volt, ő már itt igazi megbánást nem tudott gyakorolni, csak egy bűnfelismerés volt ő benne. Az összekulcsolt kéz és az a kemény nyak, arc és váll mind azt jelzi, hogy Júdás nem tudott igazán szembefordulni a bűnével, ezért is ment el és akasztotta fel magát. A veszedelemnek fia elnevezés különben ennyit jelent, hogy bár sok ember nem látja ennek a hatalomnak a miben létét, de egy percig sem kétséges, hogy az Isten szemében épp úgy veszedelemnek fia, mint hogy Júdás is az volt Jézus szemében. Itt van a hatalmas jelentősége, hogy Júdás alakja jelképpé válik, és egy egyház egy eltorzulás hatalmas szimbólumává növekszik, amely egyház szintén a hatalmon, a befolyáson és a megbánás hiányán alapul, hiszen egyetlen egy történelmi gonoszságát mind a mai napig visszavonni, megbánni nem tudta, és nem is fogja tudni, ahogy Júdás sem tehette már ezt a lélek elleni bűn állapotában. Ez volt tehát ez a félelmetes és rövidségében is megrendítő vázlatprofécia, de ezt fogja nagyon részletesen kimondani majd a János apostolnak adott jelenések és annak a négy vázlatproféciája, amelynek a tárgyalásába két hét múlva fogunk bele. Köszönöm szépen a figyelmet!
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Ha megfigyeltük az aladás részeket, ez úgy mondja, hogy kezdünk az Ószövetségben, ugye az a mai adásnak az a cím, hogy milyen régi a hamis vallás, és megkezdjük a történelem Krisztus előtti korban, és eljutunk majd egész a mikorunkig. Ugye Krisztus vagy Antikrisztus, majdnem tökéletes hamisítvány, ugye az a címe. Hát nem tudom, ki mennyire járatos a témában, de azt tudjuk, hogy az Antikrisztus, mint fogalom, az elég ismert, azt hiszem az emberek között sokat szokták emlegetni. Én emlékszem, még rámondták a Szovjetuniós, hogy az az antikrisztusi hatalom. Ugye mindig kornak megvan a maga antikrisztusa, azt hiszem. Mondták már ezt ugye Luther Márton a pápára mondta, hogy ő az antikrisztus. Mondták a Szovjetunióra, mondták Husseinre is, amikor volt az iraki öbölháború, hogy ő az antikrisztus. Ugye még filmet is készítettek róla. Aztán épp néztem az interneten, láttam, olyat olvastam, hogy az antikrisztus majd meg fog születni, és egy ember képében, és majd mit tudom én, mi lesz a neve, hogy itt fog majd, ugye ilyen filmeket is készített, aki látott ilyen filmeket készítettek, hogy mint egy ember úgy fog itt járni közöttünk, szóval a személyhez kötik általában azért az antikrisztusnak a személyt, vagy a lényét. A Bibliában azt mondja, 1, 2, 3, 4-szer fordul ez a kifejezés, és mind János apostolnak a leveleiben, a János első levelében olvasott a második fejezetben, az Antikrisztus, csak elolvasok egy igéjét, hogy hogyan szól erről. Azt mondja, fiacskáim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy az Antikrisztus eljöjj, így most sok Antikrisztus támad, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Ugye, hogy sok Antikrisztus támad, és hogy az Antikrisztus el fog jönni. Körülbelül egyszerűen azt jelenti, hogy görögül Antikrisztus, ugye nálunk az anti azt jelenti, hogy rég vagy antik, ugye? De a görögben az anti régebben úgy használták, hogy ellenségként jelölték, vagy ellene van. De úgy is használták, hogy helyette. Hogy Krisztus ellenes, Krisztus ellensége, vagy Krisztus helyettese, vagy Krisztus nevében, Krisztus nevében szól. Krisztus nevét bitor és úgy mondók, amit a Krisztus mondaná. Ugye? Hogy hamisítvány. Nyilván, ha most nagyon tüzetesen nézzük, az Antikrisztus azért vonatkozik egy személyre, aki mindezek mögött áll. Ugye igazi Antikrisztus az maga a sátán, mert ő abszolút Krisztusnak az ellensége. És azok a hamisítványok, amelyek ugye a történelemben létrejöttek, ugye lehetnek hatalmak, egyházak, politikai hatalmak, amelyek úgymond Krisztus ellen lépnek fel, arra most mind rámondhatjuk, hogy Antikrisztus, de mind mögött a sátán áll. Ő azért hozott létre hatalmakat a történelemben, a Bibliában is olvashatunk, hogy a nagy hatalmakat Leonin, a Babilon, a Perzsa, Médó birodalom, a Görög birodalom, a Római birodalom. Aztán más, ugye a Bibliában nincs megemlítve, mit tudom én, Távol-Kelet, például vagy India, vagy Kína, de bármilyen vallás kialakult a történelemben, hát nem tudom ki milyen vallásokat ismer, ugye, az mind szinte majdnem kivétel nélkül a sátánnak a inspirációra történt, mert a vallások sokszor ugye teljesen homlokenyes más tanítottak, mint amit az Isten tanít. Most épp néztem a televízióban, egy dokumentumfilm volt, hogy Indiában voltak ilyen szekták, úgy mondták, akiknek az volt a kedvenc szórakozásuk, hogy embereket gyilkoltak vallási címen. Áldoztak, ugye? Ismerjük, hogy különböző brutális módon embereknek a vérét ontották, mert azt mondták, az ő istenük vért kíván, és az vért iszik. Voltak itt megfojtottak, azt mondták, minden csepp vérért kár. Ugye hát most nem kell ezt ragoznom, hogy ez mennyire Krisztus ellenes. Ugye? És ez kitől lehet. Ugye ez a durvább formája, azért van finomabb formája is az Antikrisztusnak. Azt mondja például János apostol, hogy ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Azt mondja, hogy van olyan hazugság is, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus. Hát most nem menjünk messzire, az unitáriusok mit mondanak? Hogy csak egy Isten, ugye? Most csak nem menjünk el Indiába. Ugye, hogy csak egy Isten van. Hogy ugyanazt vallják a jó közösség is, hogy Jézus Krisztus az nem Isten, hanem csak az Atya egy teremtmény, és az Atya Isten avanzsálta, vagy emelte, vagy nem tudom. Hogy lehet, mondjuk ez nekem nagyon érdekes, hogy teremtményből Isten kreálna, az mégiscsak érdekes dolog. Akkor nem Isten szerintem, mert az Isten az öröktől fogva létezik. Szóval ilyesmit sokat hallottunk, aki foglalkozott a témával, és ugye keresztény körökben is van ilyen, hogy Krisztus nem.
Azt mondja, hogy aki tagadja, ugye, aki tagadja Jézus a Krisztus, ugye azt jelenti, hogy ezt magyarul írta le Károly, de Jézus neve mit is jelent? Ugye azt jelenti, hogy szabadító. A Krisztus, meg ugye azt jelenti, hogy felkent. Vagyis aki tagadja, hogy a szabadító, hogy a felkent, aki Istentől jött. Hogy ő az, aki megszabadítja az embereket a bűneitől. Hogy tagadja, hogy Krisztus megszabadíthatja az embert a bűneitől. Ha azt így magyarul mondom, azért itt már elég sok vallási szőbe jött, nem? Hát a legtöbb keresztény közösség is azt mondja, hogy hát a bűnöktől nem lehet megszabadulni, de igyekezni kell. Mi emberek vagyunk, Krisztus ő, mi vagy ő Isten fia volt, ő tökéletes volt, ő tudott minden bűn felett győzni, na de mi emberek vagyunk, hát mi minden bűn felett nem tudunk győzni, Krisztus, akkor is nem tudom, mi a szabadító különben, mert ellenmondást támadna. Ezért valamennyire meg tudunk szabadulni bizonyos szokásaintól, de maximálisan minden hibánktól, minden hiányosságunktól, minden rossz jelenfogyatékosságunktól, hát nem tudunk megszabadulni. Tagadja, hogy Jézus, az Antikrisztus lelke. Szóval így is lehet szemlélni. Nyilván a történelemben voltak, mondom, hatalmak is, voltak vallások is, amelyek teljesen

Hallják Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető, és ez az antikrisztus. Ugye itt egy másik oldalról közelítünk ugyanezt a kérdést. Aztán sok hitető, ugye, hogy elhiteti az emberekkel, hogy Jézus nem testben jelent meg. Ugye nem azt mondják, hogy már Jézus nem fizikai testben jelent meg. Nem ezt tagadják. A Bibliában ugye a test szónak van egy másik jelentése is. Azt is jelenti, hogy Krisztus nem abban a testben jelent meg, mint a miénk. Hanem neki egy magasabb rendű állapotban volt, ezért ő nem bukhatott el. Ő könnyen tudott nemet mondani a sátán kísértéseinek. A Biblia viszont azt mondja, hogy Jézus Krisztus hasonló lett mi hozzánk. Egyé lett velünk. Ő neki azért kellett anyától születnie, hogy örökölje a mi testünket is, de a mi természetünket is. A hajlamot. Ugye a rossz tulajdonságokat. Jézus Krisztus minden rossz hajlamot, amely az emberiségben megnyilvánul, és ott van, és meg is nyilvánult, az mind az ő testében összpontosult. Mert ahogy úgy miért kísértette az ellenség. És a sátán minden egyes rossz hajlamon kísértette, mert tudta, hogy elbuktathatja, mert neki is ott volt a tagjaiban. Csak Krisztus annyira volt külön, hogy ő soha nem engedett egynek se. De micsoda erő kellett az, hogy nemet mondjon, nem? Milyen könnyen így egy sátának egy mozdulatára elbukik az ember. Krisztus meg egyfolytában kísért, és azt mondja, valakik ezt tagadják. Amikor mondtam a munkatársnak, aki el volt tanulni, hogy mondom, ti hogy tanítjátok, hogy lehet minden bűn felett győzni? Hát azt nem azt mondja. Egyből el is utasított. Olyan nincsen. Tagadja, hogy Jézus testben jelen meg. Ha Jézus nem győzött volna ebben a testben, akkor nem volna reménységünk, de azt mondja, hogy győzött. Ez egy nem, persze nem szándékos, nem azt mondom, hogy gonosz tevő vagy valami, tudatlan vagy tudatlanul, de tagadja. Akkor nincsen remény. Akkor én hogyan győzhetek, hogyan küzdhetek, hogyha tulajdonképpen mégsem győzök. Azt mondja, Jakab apostol, hogy ha csak egy ellen vét valaki, a törvényből csak egy ellen, azt mondja, az összes ellen vétkezik. Tehát akkor, ha csak egy bűnöm marad meg, akkor nem tudod ezt minden vétkezni. Nem, akkor hiába győztem a 99-et, ha egynél elbukok. Ugye? Akkor hiába lettem én 99%-ig jó. És azt mondja az írás, hogy az Isten országában semmi tisztátalan be nem mehet. Semmi. Itt kell győznünk, nem ott. Nincs tisztítótűz, meg ezer esztendő próbaidő. Itt kell, most kaptuk ezt az életet, Isten, én beszélgettünk ugye a Pistevács, hogy vagy az Isten miért van az, hogy egyik ember meghal infarktusban, másik meg még élni utána 10 évig. Az Isten mindenkinek ad próbaidőt, én nem tudnám megmondani különben személyre szólóan, de azt tudom, az Isten mindenkinek adott egy életidőt, mindenkinek adott próbaidőt, és az Isten úgy látja, hogy még van remény felőle, hogy még megváltozhat, és megtérhet. Még adok neki egy kicsit. Ugye ismerjük azt a példázatot, amikor azt mondja Jézus, hogy a zsidó népre vonatkozóan, hogy még mondja a vincerének, hogy vágj ki ezt a fát. És mondja, óram, még ne. Azt akkor még adok neki, még próbát azt mondja, még körülkapálom, megtrágyázom, hát, ha gyümölcsöt terem. Szóval még adott neki. És fogsz az Isten méletünkben is egyszer, hogy ad nekünk próbédőt, hogy hát, ha mégis megváltozunk. Hát, ha mégis hozzáfordulunk. Hát, ha gyümölcsöt termünk, ugye az embernek a jelleme megtisztul és igazzá válik. Ha pedig nem azt mondja, akkor vágj ki. Egyszer a képkörömben. Akkor vágj ki. Akkor hiába foglalja a földet. De csak az Isten tudja azt, hogy kinek meddig kell a földet foglalni. Mi nem tudom megítélni. Sokszor jó emberek is nagy gonoszságot követnek el, sokszor rossz emberek meg igyekeznek jó lenni. Pont fordítva, mint hogy mi embereket megfigyelünk és látunk. Talán furcsa a cím, hogy Antikrisztus a Krisztus előtt is volt. Ugye mindenki úgy gondolkozik, hogy Krisztus megszületett a földre, akkor János mondja, hogy sok hitető fog támadni, meg eljött az Antikrisztus, hogy sok Antikrisztus fog lenni. Mint hogyha utána, előtte, mintha nem lett volna. Az biztos, hogy mikor Krisztus megszületett, sőt még előtte közvetlen, és utána, mi emlékszünk, hogy a Bibliában is olyan, hogy voltak ilyenek, hogy úgy is hittek még, hogy Jézus is. Az is embereknek elcsábította őket, mondja ott aztán apostol cselekedetébe, és kivitt őket a pusztába. Sok Jézus is mondta, hogy sok hamis Krisztus fog támadni, sokan jönnek az én nevemben, hivatkoznak rá, akkor nagyon megszaporodott Jézus utána a hamis dolog. Nem véletlenül. Ugye az ördögnek
hathatósabban kellett munkálkodni.

hogy az embereket becsapja, mert Krisztus tanítása nagy erővel terjedt az apostolokon keresztül, és akkor jöttek a hamis dolgok is, ugye. Az egyházba is megjelentek, majd a előadásokon majd látjuk ezt, hogy Krisztus után mi történt, de most Krisztus előtt vagyok, ugye, és pár pontban, ugye a Ószövetségből kigyűjtögettem olyan helyeket, ahol azt láthatjuk, hogy hogyan támadta már Sátán, ugye embereken, vallásokon, hatalmakon keresztül Krisztusnak az országát. Hogyan próbálta mindig az embereket becsapni és félrevezetni. Hogy az Istenről más fogalmat alkossanak, és tulajdonképpen az az antikrisztusi lelkület elforduljon az Istentől. Az első pontban emlékszünk, hogy hol is kezdődött a történelem? Ugye a sátán kiből akart Krisztus ellenes embereket formálni? Ugye Ádámból és Évából, nem? Ugye a lényeg az, hogy figyeljük meg, hogy az antikrisztusi lelket mindig mit akar az emberekkel elhitetni. Még azokkal is, akik ismerik az Istent. Hát azokkal, hogy nem, azok meg főleg. Ugye? Felolvastam az első Mózes könyv a harmadik fejezetében, hogy mit is mondott a sátán. Figyeljünk meg, különben a sátán nem beszél túl sokat, de amit mond, az ami hihetetlen mélyen tudhatni, és nagyon be tudja az embereket csapni. Szóval az ő beszédje az nem véletlenül, szóval hihetetlen ravasz. Tudjuk, hogy ő volt a negyedik személy a mennyben, és a világegyetemben ő a negyedik legértelmesebb lény. Szóval gondoljuk el, hogy micsoda koponya volt. Az Isten után. Szóval nem véletlen. Ugye azt mondja Sátán Évának, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról segyetek? Mi volt a kérdés, hogy csak ugyanazt mondta az Isten? Ez a mai világban is vígszanzik. Tényleg azt mondta az Isten? Tényleg úgy van megírva? Kételkednem kell nekem az Isten beszédében? Ó, hát azt már többször átírták. Meg nem is úgy fordították le. Meg vannak olyanok, amelyek eltitkoltak, nem mondják meg az emek. Van olyan, hogy rejtett evangéliumok, amit most megtalálták Judás evangéliumát, Judás 2, ugye? És akkor csak ugyanúgy úgy mondta az Isten, úgy van ez? Ugye figyeljük meg, hogy milyen könnyen az emberekbe kételyt lehet támasztani a Bibliával szemben mai napig is. Ó, hát ezt az emberek írtak. Meg nem is igaz, ugye utolsó előadásunk emlékszünk, mi volt, hogy ellenmondások a Bibliában, ugye, hogy hát egy-két ilyen ellenmondásra rámutatunk, ami látszólag ellenmondás, hát akkor nem, meg sútba is vágják, már bele se néznek. Sőt, nekem az a tapasztalom, az emberek úgy ítélik az Istennek a beszédét, hogy bele se olvasnak. Nagyon sok ember beszél a Bibliáról, de három mondatot nem olvasott belőle. De ő nagyon tudja, hogy az nem igaz. Meg látta a Spektrum TV-n, meg mondták, meg mit tudom én, így felülnek ilyen fölöttes dolgoknak, és el is fogadják, hogy az úgy van, anélkül, hogy három mondatot elolvasott a Bibliában, vagy legalább utána járt volna azoknak a dolgoknak. Mennyi már hagynika. És ez a csak ugyan azt mondta az Isten, hát, és ha nem, ugye? Ez is egy kételkedő megszólítás. Eleve, hogy az emberbe bizonytalanságot keltsen. Még egy mondata a sátának, hogy amikor azt mondta Éva, hogy azt mondta az Isten, hogy ha eszünk a fáról, meghalunk, akkor azt mondja neki, ugye a Károly úgy ír, hogy bizony nem haltok meg, de amúgy eredet úgy van, hogy dehogy haltok meg. Ez micsoda? Ez egy abszolút hazugság, nem? Ma hányan tartják az Istent hazugnak, vagy nem igaznak? Itt mondtam eladásom, hogy beszélgettem most, ugye húsvét volt, és akkor végén a kórházban anyukám, és ott beszélgettem a hölgyel, ott ült az ágyszerűen, és akkor beszélgettünk arról, hogy egyáltalán létezik-e feltámadás. Ugye anyukám is azt mondta, hogy nem igaz az, fiam, ezt nem látta senki. Mondom neki, és akkor húsvétkor mondom a nénének, mit tetszik ünnepelni? Ahol nem igaz az, nem? De hogy haltok meg? Nem igaz az. Ugye Sára azt mondta, hogy nem igaz. Amit az Isten mond, az nem igaz, az hazugság. Krisztus azt mondja, hogy ő föltámadt, jön az ember, aki lehet, hogy nem is olvasta a Bibliát, ez a hölgy nem olvasta, mert a katolikusok megkezdtem tőle, de azt mondta, hogy ki tudja azt. Nem hiszi el. De a mai napig ez
ott van az emberek fülében. Szóval hihetetlen, hogy mi a húsvét után voltunk ugye egy héttel, és nem, de különben 10 emberből 9 és fél valószínűleg ugyanúgy áll a föltámadás, hogy nem igaz az. Azt mondja Sátán, dehogy? Nem haltuk meg. Nem igaz, amit az Isten mondott. Nekem higgyetek, én mondom a jót. Ugye? És azt mondja utána, hogy hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek, abból megnyílnak a ti szemétek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak a tudója. Ugye itt meg azt akart elhinteni, hogy tudja az Isten, ezért írtottam meg nektek, hogy nehogy ti is olyanok legyetek, mint ő. Mint hogyha az Isten valamit el akarna az emberről rejteni. Mint hogyha az ember elérne az Isten magasságát, hogy enne a gyümölcsből. Mint hogyha az Istenben nem szabad bízni, mert látjátok, hogy most is be akar benneteket csapni, félre akar vezetni. Szóval ez a... És azt mondom, hogy ez a fajta gondolkodás, ez mind a mai napig él, nem? Ha az Isten van, akkor ez miért van, meg az Isten beszéde se igaz, meg azt is kitalálták, meg itt is ellenmondás van, meg nem is úgy van, meg az egyik, meg annyi vallás van, aki tudja, mi az igaz. És akkor az emberek ezzel sútba is vágják a kérdést, és élnek, ahogy élnek, és nem foglalkoznak tovább az Isten kérdéssel. Hát igen. Ha elutasítjuk Krisztust, sokan azt mondják, hogy mi Krisztust elfogadjuk, mi Krisztust szeretjük. De az Ószövetségben az Isten olyan kegyetlen, nem? Az emberek egy megoszlást támaszt az emberben. Mi, hogy Krisztusról több közvetlenebb mindent, vagy dolgot olvashatunk a Bibliában, az Atyáról meg nem olyan sok mindent. Azt látjuk az Atyáról, hogy az Ószövetségben tudjuk, hogy milyen gyilkosságok, vérengzések és milyenféle háborúk voltak, és hogy a Bibliában az Isten az, az nem kell ez az Isten, a Krisztus még azt el tudom fogadni, de őt is vagy úgy tudom elfogadni, hogy mint teljesen Istent, vagy a másik véglet, hát ő is csak egy ember volt, egy próféta. Ugye, vagy ez is egy ilyen érdekes felfogás. Jézus erre azt mondta, hogy bizony mondom nétek, aki befogadja, ha valakit elküldök, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Tehát is Krisztus kiküldte el, az Atya. Azt, aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött, magát az Atyát. Ha viszont, ha ez így igaz, az ellenkezés igaz, nem? Aki Krisztus nem fogadja be, ő az Atyát sem fogadja el. Hányszor tapasztalom az emberekben, ez mennyire ketté válik? Ez is egyfajta antikrisztusi gondolkodás. Krisztus ellen van, azt gondolja, hogy Krisztussal van, de az Atya nem kell. Azt mondja Krisztus, hogy ha őt nem fogadják el, az Atyát sem fogadják el. Akkor ő ellene is vannak. Szóval itt született meg ez a fajta gondolkodásmód, hogy bizonytalanság az Isten beszédjében, vagy kételkedés benne, vagy azt mondja, hogy az Isten a hazug. Ugye akik azt mondják, azoknak abszolút nem kell a Szentírás. Akik azt mondják, hogy van benne igazság, meg szép, azok meg így szelektálgatnak benne, csipegetnek bele. Ez szép, ez nem igaz, ez szerintem jó, az megint nem igaz, meg nem is igaz, amit az Isten mondott. Na de ez igaz, ugye? Van feltámadás, vagy nincs? Hát ki tudja? Van halál után élet, vagy nincs? Vagy kimegy a lélek a testből, vagy nem megy ki? Hát ki tudja? Amikor a szegény anyukának mondta, hogy a Bibliában ez pontosan benne van. Akkor rám csodálkozott, mert azt mondják, hát nem tudja ezt senki. Nem találkoztam még emberekünk, azt mondják, hogy nem tudja ezt senki. Hát azt, honnan tudni azt, hogy most meghal valaki, akkor mi lesz vele? Hát mondom, onnan lehet, hogy lemenne van a Bibliába. Hát azt is csak emberek írták rögtön. Mikor tetszett olvasni? Soha. Akkor meg honnan tudja? Szóval az ördög ezt nagyon elhintette az emberiségben, és mai napig áll. A következő pontban, ami szintén egy, akkor már egy, még egy másik hamis vallásra tette le az alapját, az Káinnak a cselekedet, ugye, aki megölt Ábelt. Ugye mi ölte meg Káin Ábelt? Azt mondja, hogy Judás elében, Judás, hogy azért, mert az Ábel cselekedetei igazak voltak, a Káiné meg gonoszok. Azt mondja, a cselekedetei. Káin mit cselekedett? Ugye vittek áldozatot, nem olvasom el, mert mindenkinek el kell olvasni, vittek áldozatot, és Káin a föld gyümölcséből, Ábel meg a állatból vitt. És az akkor, ugye tudjuk az áldozatot maga, az Isten rendelte, az áldozat maga mindig Krisztus megváltására utalt. És Káinnak is állatot kellett volna vinni, kifejezve azt, hogy hisz a megváltásban, és hogy a megváltóért is meg fog halni. De ő csak a gyümölcsből vitt, a föld termésében nem vitt áldozatot. És azért nem itt, mert borzasztóan bántotta, hogy Káin vagy Ábel jobb nála.
Ismertünk olyan embereket, akik nem szerték a másokat, mert jobb náluk. És elkezdték megfúrni, meg minden rosszat rá, bemocskolni, ugye, mert zavart őket. Hát Káint annyira zavart, hogy meg is ölt Ábelt. És az Isten figyelmeztette, hogy hát ha jól cselekszel, akkor te emelt fővel játsz, ha pedig nem, azt mondja, a bűn az ajtó előtt heverészik, és rád van vágyódása. Csak Káin nem állt ellent a benne lévő indulatoknak, gondolatoknak, amit Ábel iránt táplált, és megölte. És utána Káin elment, más, ugye azt mondja, elment Édentől keletre, keletnek, és ez a káini gondolkodás, hogy én magam tudom magamat igazzá tenni és jóvá tenni, nekem nincs szükség a megváltásra, hanem én a cselekedem által is lehetek jó, ez tulajdonképpen meghatározta az egész földön lévő hamis vallásnak az alapját. Nem is tudom, múltkor kinek mondtam, hogy hát annyi valláson, honnan lehet tudni, melyik az igaz? Nagyon egyszerű, csak két vallás van. Az egyik vallás az a hamis vallás, ami azt mondja, teljesen mindegy, hogy most hinduizmus, buddhizmus, taoizmus, akármilyen vallás, amely azt hirdeti, hogy én önmagamat is a saját cselekedetemet a jóvá tudom tenni, és nekem nincs szükség a megváltásra, mint Káin mondta, az hamis. Ábel mit tett? Ő tudta, hogy neki megváltva van a szükség, hogy ő magát nem tudja igazzá tenni, nem tud a saját erejéből jó emberré válni. Ő hitt a megváltóban, hogy majd Krisztus eljön, lefizeti érte az árat, és mindenkiért, és ő érte is, és meg tudja tisztítani minden bűnétől. Káin meg azt mondta, hogy jó vagyok, én nem. Nekem nincs erre szükségem. Aki meg jobb nálam, ott az szúr szálka a szemembe. És ez mai napig így van. Ha a vallásokról lecsupaszítanánk a körítést, ugye a diszletet, ahogy szokták mondani, ha lehámoznánk, és pusztán csak azt kérdeznénk meg, hogy hogyan lehet üdvözölni, akkor elkezdem, hogy nekem ezt kell cselekednem, nem? A buddhizmusban nekem meditálnom kell, a hinduizmusban megint tennem kell jókat, hogy a következő életemben ne alsóbbrendűnek szülessek, ugye nem még felsőbbrendűnek. A keresztény vallásokban jókat kell cselekednem, segítenem kell az árványt, a szegényt, meg a mindenkit. Nekem el kell mennem különös zarándokhelyekre, iszlámba el kell menni egy év, hogy mindenki érte Mekkába, ugye a Kábakút körbejárni. Nekem mindig valamit tennem kell, nekem meg kell cselekedni, és ezeket megcselekszem, akkor még üdvözölök is. Lehet ellent is mondani. De gondoljuk bele, hogy ez így van, minden vallásban ez van, szinte kivétel nélkül. Hogy valamit nekem tennem kell, és ha én megcselekszek valamit, akkor én üdvözölök. Ez minden hamis vallásnak az alapja. Most ha olyan órát tartanánk, hogy vizsgáljuk a vallásokat, kiderül, hogy minden vallás azt mondja. Ugye mit mond az iszlám? Régen azt mondták, meg kell, hogy nem tudom hány gyaur kutyát, ugye azok mi vagyunk, és akkor eljut a hetedik paradicsomba. Ugye szóval, ha megteszi, akkor eljut. Ugye? Ugyanezt mondják. Neki, az embernek a saját erejéből kell önmagát megváltania. Különben ezek a milyen taktikák, ezek az agykontrollok is, meg ez is mind onnan származik. Ugye? Hogy én a saját tudatommal, a saját erőmmel, a saját képességémmel szinte Isten lehetek. Ugye? És meg tudom magamat váltani, felemelkedek a magasabb régiókba. Hát ez Isten nélkül nem megy. Meg lehet próbálni, de látjuk, hogy ez a vége. Sajnos minden hamis vallásnak ez a gyökere. És figyeljük meg, hogy amikor ez a fajta gondolkodás elterjedt, a továbbolvassuk Káin történetét, hogy azt halljuk, hogy az özönvíz előtt közvetlenül azt mondja ott az ige, hogy a két fele vált a, ugye mert született utána Ádámnak, Évának Sét, aki nagyon istenfélő volt, és a Káini nemzetség, ugye a olvassa a Bibliát, az elszaporodott keleten, és akkor nem jön a Biblia mennyi idő múlva, de azt találjuk, hogy hát 1656 éven belül, mert akkor volt a vízözön, azt találjuk, hogy az Isten fiai megtetszettek az embereknek a leány, és összeházasodtak. Ugye sokan itt megint spekulálnak, hogy kik lettek, angyalok voltak, azt mondják, szóval kicsoda az Isten fia, mit mond Pál apostol? Akiket az Úr lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Ugye egyszerűen megmondja a Szentírás, nem kell találgatnunk. Magyarul, akik igazán hívő emberek voltak, egy idő után szemet vetettek az emberek leányaira, a Káinnak a leszámazottaira, utóidőre, és összeházasodtak.
Mi következik abból, hogy ha összekeverjük a jót a rosszal? Hát jó semmiképpen nem, ugye? Olyan még nem volt. Hogy hozzáadom a rosszhoz a jót, és akkor a rossz jó lesz. Kizárt dolog. Én nem is tudok ilyet. Ugye? Ha jó alma közé beteszünk egy rosszat, az egész megrohad. Nem a rossz lesz jó. Ugye? Szokták, hogy ha egy ember is iskolában is, ha csak egy rossz gyereket betesznek, képes az egész osztály szétrobbantani. Ha csak egyet. Ugye? És mi történt? Azt mondja a Szentírás, hogy úgy elzüllöttek az Istennek fia is, hogy azt mondja az Isten, hogy az embernek gondolata, szívének gondolata szüntelen csak gonosz lett. Most egy kicsit átugrok a mi történelmünkbe, most mi folyik itt a vallás egység terület címén? Ugye az emberek össze akarnak fogni, a vallások is össze akarnak fogni. Akkor csak két vallás volt, volt a Káiné, meg volt az igaz. És akkor összekeveredett, akkor az emberiség úgy elzülött, hogy az Istennek özönvízzel kellett közbelépni. Most, amikor annyi vallást látunk, mit gondolunk ebből a nagy kavarodásból mi jön neki? Hogy abból ez jött ki? Hát nem sok jó, amit látjuk. Aztán, hogy tovább vagyunk a történelemben, ugye az özönvíz után az emberiség, hát az emberiség soha nem tanul különben, ugye Istennek az volt az eredeti rendelkezése, azt mondta Ádámnak és Évának, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet. Özönvíz után, mikor is? Időszámításunk 2269-ben volt a Bábel-torony építése, akkor mit csináltak ugye az emberek? Azt mondták, hogy gyűjjünk egybe. Ne menjünk szét, amit az Isten mondott, mert mi azért jobban tudjuk, hogy hogyan kellene itt a Földön élni, építsünk egy tornyot. És hogy is, de nézzük meg, milyen érdekeset mondtak magukról. Azt is mondják, jertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész földszínén. Ugye az, hogy szerezzünk magunknak nevet, ez mit jelent? Az, hogy mi legyünk hatalmasak. Ugye? Hallhatatlanok. Na, Istenem, mi nem hallgatunk. Majd mit csinálunk? Tornyot a saját értelmünkkel, vagyunk olyan nagyok. Ugye építünk város, csinálunk tornyot, és majd mi magunknak szerzünk, nekünk nem kell az Isten. Az Isten ezért kellett aztán szétszólni. De ez a gondolkodásmód, hogy gyűjjünk össze, fogjunk össze, mi építsünk. Ez megint csak itt van, nem a szemünk előtt, nem? Ugye szokták mondani, most egy új Bábel épül. Ugye a Bábel azt is jelenti, hogy zűrzavar, de azt is jelenti különben, hogy az Isten kapuja, vagy a menny kapuja. Hogy az a megoldás az emberiség problémára, hogyha az emberiség összefog, és akkor lesz egy új Bábel, vagy egy új Babilon. A Jelenések könyve így mondja különben János apostol, és az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Szóval az eszmei gondolkodás, ami volt megszületett Bábelnél, a történet végén ismételően. De azt mondja, hogy ez a Babilon, azt mondja, hogy ez a paráznáknak és a föld utálatosságainak az anyja. Mintha tőle indult volna ki minden. Ez a történet végén. Majd elmondja János, hogy ki az a Babilon a történet végén, oda most nem megyek. Csak hogy ez a fajta antikrisztusi gondolkodás, mód ez megmaradt egész a történet végéig. Ami ott megszületett Bábelnél. Vagy említhetjük még a Dániel könyvében, emlékszünk rá, amikor álmodta az álmot Nabukodonozor, és azt a nagy képet felállította. Ugye figyelj meg ott is, hogy mit mondott a király, hogy ugye magát akarta tiszteltetni, mint Istent. Ugye ott még egy újfajta dolog jön be a képbe, mert eddig azt láttuk, hogy volt az egyéni, van tökéletesi gondolkodás, ami volt a sátánnál, ő azt át tudta adni Ádámnak, Évának, őket az Isten azért kiemelte ebből, de az ő gyerekük Káin az már megvetette a cselekedettek alapját, hogy majd én magam teszem nagyjá. Aztán ugye jött az özönvíz, aztán az emberiség össze akart fogni, ez már egy kicsit globálisabb szinten kezd mozogni, hogy megmaradt történelem végére. Aztán ugye megjelennek az államok. Amikor az állam, ugye mert Nabukodonozor egy politikus uralkodó volt, a vallást is kézbe veszi. És azt mondja Nabukodonozor, itt olvasom szó szerint, miért halljátok a kürtnek, sipnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek a szavát, boruljatok le, és imádjátok az arany állóképet, amelyet Nabukodonozor király állítatott.
Akárki pedig, aki nem borul le és nem imádja, tüstén bevettetik az égő kemencébe. Tehát megjelent a kényszer is. Az állam kényszert alkalmaz, ha nem borulnak előtte le. Mert ő istenként mutatja magát. Amikor az állam és az egyház megjelenik így, ennek mindig erőszak az oka, és mindig kényszer. A hatalom az mindig kényszerít, ha a vallást beemeli a hatalomba. Ugye Nabokkoz egy politikú uralkodót, és azt szeretném, hogy előtte boruljanak le. Ez a kép, ez ma is él, nem? Sőt, most egyre jobban. Azt szeretnék, hogy az emberek boruljanak le a vallás, és a hatalom képesét, mintha istenítsék. Ugye tudjuk, hogy a cézárok ezt is csinálták, hogy istenítették magukat aztán. Aztán, ha tovább haladunk a történelembe, egy kicsit ugrok. Emlékszünk, amikor a zsidók vonultak a pusztában, és aranyborjút készítettek. Ugye ez egy most egy különös jelenség, mert hogy lehet az, hogy akik ismerték az Istent, aranyborjút készítenek? Sokszor az emberek úgy gondolkoznak az antikrisztus, hogy az biztos a kereszténységén kívüli dolog. Hát akik nem ismerik az Istent, aztán most kitalálnak dolgokat, vallásokat, meg minden, és akkor, mint hogy nem tetszett az iszlám, az mindig harcolt a kereszténységgel szemben, hogy ide is eljöttek Magyarországra, hát ők az antikrisztus, meg Husszein, mert ő is ugye azt a vallást követte, meg a kommunizmus, mert az meg abszolút antikrisztus volt, ugye, na de a kereszténységen belül, vagy a igaz Istent ismerőkön belül is támadhat olyan, hogy az Istennel szembe fordulhatnak? És ilyet készíthetnek? Hát azt látjuk, hogy a Bibliában nem is egy helyütt különben. Ha utána olvassuk a zsidók történetében, számtalan szó volt ilyen. Ugye, hogy mit csináltak, hogy mikor Mózes felment átvenni a törvénytáblákat, akkor azt mondták, hogy nem tudjuk Mózes sem, mi lett, nekünk kell valami Isten, aki minket vezet. Hát mondták Áronnak, hát öntsünk aranyborjút. Ugye azért aranyborjút, azt tudni kell, egyiptomok az aranyborjút tisztelték, és ők az volt nekik az Isten, ugye a teremtettebb dolgot imádták a teremtő helyett. Hát ele is öntötték az aranyborjút, aztán azelőtt elkezdtek ugye áldozatot adni meg, úgyhogy akár, hogy felálltak játszani, de most ugyanúgy felálltak szórakozni, vagy mulatozni. De. Leborultak az aranyborjú előtt. Teljesen, hogy ott volt az Isten, aki adott nekik csodákat, mert átérték a 10 csapást, ketté választotta a Vöröstengert. Az Isten megnyilvánult, amikor leszállt a Sinai hegyre, ahol Mózes átadta a 10 parancsolatot. Szóval majdnem, hogy kartávolságra volt, és milyen furcsa az ember, azt mondanám, hogy nem tudatlanok voltak. És ennek teljesen szembe mentek az Istennel. 100%-osan szembe fogtak az Istennel. Mondjuk meg is haltak sokan utána. Szóval ne gondoljuk azt, hogy az ördög az olyan könnyen feladja. Mert kiket támad legjobban? Azokat, akiknek igaz Isten ismeretük van, és az ördög ezt tudta. És abban a népkörében is meg tudta ezt tenni, akik ismerték az Isten, nem hogy ismerték, hát ott volt előttük szinte. Ugye? És aranyborjút készítettek, ami azt jelenti, hogy egy másik újabb elem a történetben, amikor az emberek a teremtett dolgokat imádják a teremtő helyett. Hát ugye ebbe is van bőség a választék. Az emberek leborulnak a krokodiltól kezdve a teknős békájában minden ilyen teremtett dolgok előtt, de ez nem véletlen. Akkor az ördög el tudja azt jönni, hogy az emberek a teremtőt imádják. Most mondhatnánk, mi olyan kulturális emberek vagyunk, és olyan kultúrközegben élünk, hogy nálunk ilyen nincsen. Biztos? Mi nem imádjuk az aranyborjút, de amellett nagyon sok mindent imádhatunk. Ugye? Ami teremtett dolog, amit csak úgy létrehoztunk. Ugye? Most nem csinálunk szobrot, hogy most leboruljunk előtte, bár most is van azért ilyen, de hát az ember sok mindent imádhat attól függetlenül. Imádhat embereket, mint Istent, nem? Nem tudom, ki látta, amikor volt a pápa választás. Majdnem az emberek extázisba estek. Ugye? Vagy imádhatunk politikust, fanatikusan, imádhatjuk ugye a hatalmat is, imádhatjuk a kívánságainkat, ki mit szeret. A hasunkat is imádhatjuk. Még a gyerekeinket is imádhatjuk. Jézus, hogy mondta egyszer? Aki jobban szereti apját és anyját, mintem engemet, az nem ért az Isten országára. Azt mondja, aki előbbre helyezi a gyerekeit, vagy apját, vagy anyját, azt mondja, az nem méltó, mert felcserélte a szerepet. Megint a teremtett dolgot kezdte imádni, a teremtményt, és nem az Istent.
Isten a szeretet forrása, és a gyerekemet is, vagy az apámat, anyámat, és csak úgy tudom szeretni, hogy az Isten megtanít rá. De nekem nem kell az Isten szeretetem, mert jobban szeretem, és megalkuszok, meg hát elnézem neki, akkor azt mondja, akkor nem tudok mit kezdeni. Aztán, ha tovább menjünk, hogy bemenjünk Kánaánba, hát aki kicsit is olvas a Bibliát, ott volt vallás, ugye? Ugye ez a szó, hogy Bál, ez ismerős mindenkinek. Volt Bál, Molok, meg Asztártet, ugyanaz volt tulajdonképpen. Ezek ilyen termékenységi vallások voltak. Ugye 6 törzset kellett kiírtani a zsidó népnek, hetet. Én 6-ot számoltam, én néztem 2-szer, legyen 7. Kellett kiírtani, mert annyira elkorcsosultak a vallások következtében, hogy ez teljesen istentelen volt. Aki szeretné tudni, hogy miket csináltak, el kell olvasni a Mózes második könyvében, vagy harmadik könyvében, amikor leírja, hogy miért kellett az Istennek őket kiűznie. Ott a gyermekprostitúciótól, az állatokkal a fajtalanságig, a homoszexuálisig, a vérfertőzésig, a kultikus paráznaságig, ott minden előfordult. Szóval amikor Sátán el tudja az emberekkel hitetni, hogy engedjen a saját kívánságának, és abból faragjon isteneket, akkor ott valami hihetetlen méresüljön az ember. Különben ismerőse a mikorunkban is ez már, nem? Amikor csak állandóan hallunk ilyen híreket, hogy megerőszakolja a saját gyerekét. Vagy megerőszakolta azt a hölgyet, az egy dolog. De hogy aki a saját vér ellen fordul, az nem tudom, onnan nem tudom, hova lehet lentébb menni. Vagy mondja a munkatársam, hogy úgy érezte a lány, hogy ő mégiscsak férfi, és átműtötte magát férfinak. Szóval, amikor az embernek a személyiség, a gondolkodása, a tiszta lelkiismerete valami teljes sötétségbe omlik össze. Azt mondja Isten, hogy nem lehet megmenteni. Azt mondta, hogy Isten még egy ebet se hagyjál életbe. Mindenhez, amelyhez ők értek, amit csináltak, amit alkottak, amit faragtak, festettek, az mind utálatos, mert mind ez sugalta. Ezt a fajta szexuális, ezt a fajta erkölcsi sötétséget, amit gyakoroltak, és ők tudjuk, hogy nem a videón nézték, hanem ezt ők az életben, a vallási összeérteken gyakorolták, meg a hétköznapokban. Hihetetlen mélyre, és akkor mi nem említőbb, hogy miket csináltak a gyilkosságtól, lopásig, a garázs, ez minden előfordult. Nem egy biztonságos. Hát ugye, aki olvasta Lót történetét Szodomában, azt tudja, hogy ez milyen világ volt. Szóval rettenetes idők voltak azok, és annyira elkorcsosultak, ugye, és ilyen vallások jelentek meg. Gondoljuk bele, hogy ment az Izrael népe a földön, és az egész földön sötétség volt. A sátán azt látta, hogy van az Izrael, aki igaz Isten ismert, és csak ők viszik azt a kis világosságot az egész bolygón. A többi népek az teljesen eltorzultak. Olyan vallást követtek, ami az Istennek teljesen szembefordult őket, de nem, hogy még vele, még önmagukkal is szembe. Ugye, mert olyan vallásfűző, amikor, nem tudom, ki látta a Maja című filmet Mel Gibsontól, hogy miért tűntek el a maják, hogy amikor nekik az ember áldozott, olyan volt, mint mi levágjuk a csirkenyakát. Szóval teljesen elzüllöttek. El kellett, és nem tudom, mit kezdeni, elpusztultak, eltűntek. Szóval iszonyatos mélységben az ember van, hogyha nem az Isten akaratát, ha nem az Isten beszélét, vagy nem a lelkiismeretnek a szavát követi. És szembefordul az Istennel. És olyan vallás követ, ami ez Krisztus előtt ugye 1500 körül volt. Igen. Azt így mondja az Isten, hogy mert mindezeket az utálatosságokat megcselekedték annak a földnek lakosai, amely előttetek van, és feltelmessé lőn az a föld. Ugye Mózes 3. könyve 18. fejezetetek el, akkor olvasni, van egy ilyen lista, hogy azok az emberek miket csináltak, most nézhető, hogy pont azt csinálják most is az emberek. Jézus azért nem véletlenül mondta, hogy olyan idők lesznek a történelem végén, mint Noé és Lót napjában voltak. Ugye Noé napjában azt mondtuk, hogy az ember szívének gondolata szüntelen csak gonosz, Lót napja meg szinte mindenki homoszexuális volt, meg teljesen elkolcsosult. Nem véletlenül a Szodoma és Gomorra, ugye a szodomizmus az fogalom számba ment, de most látjuk azt, hogy ez már lassan elfogadott dolog lesz egy társadalomban. És azt mondja, a történet végén sajnos ilyen dolgok lesznek. Ahogy tovább menjünk, hogy Mózes és a nép vonult a pusztában, ugye volt egy másik dolog, amikor az igaz vallás
Ugye azt látjuk, hogy a Kánnál és Sétnél ott összeházasodott a két csoport, valóban összekeveredtek és elzüllöttek. Amikor az Isten elhívta a zsidó népet, ő azt szerette volna, hogy a zsidó nép hordozza ezt a világosságot, és ugye Isten szigorúan megtiltotta, hogy más népekkel házasodjanak, ugye? Nem lehetett keveredni ezt, mert akkor átveszik a szokásaikat, sőt, megjegyzem, most már mi tudjuk, hogy a genetika is visz valamit, ugye? Ha az üllött emberekkel kötnek házasságot, akik elkölcsileg majdnem a nullára süllyednek, azt a fajta elkölcsi gondolkodás, vagy ez a fajta lelkület átöröklődik, és a gyerek is örök lesz a hajlamot. Neki se lesz elkölcsi fenntartási a felnő. Ez az Isten megtiltotta azt, hogy azok a föld népeivel összeházasodjanak. Igen ám, de mikor vonultak a pusztán, és mondja, náluk volt a világosság, és a sátán nem tudott, hogy mit kezdeni, és ugye odaértek a moábiták földjére, akkor a sátának nagyon jó ötlete volt, mert ugye ott is azt mondjuk, hogy elhívott egy igaz prófétát, ugye Bálák elhívta Bálámot, hogy átkozza meg a zsidó népet. Ugye emlékszünk erre a történetre, ismer a Bibliát. És az volt a cél, hogy ugye hittek ebbe, hogyha megárkoznak valakit, akkor az fog. Ugye ez is egy pogány szokás, amúgy ez nem igaz. És ugye Bálám miért ment el? Mert ő, azt mondja a Szentírás, ő az Istennek igaz profétája volt. Neki volt igaz ismerete. Megjegyzem, nem zsidó volt. Ez egy kicsit különös néha a Biblia, hogy megengedi nekünk, hogy beletekintjük abba, hogy az akkor nem olyan, hogy mi képzeljük el, hogy voltak bizonyos emberek, egyének, akik ismerték úgy az Istent, hogy mondjuk nem is tartoztak az igaz néphez, még ráadásul proféta is volt. Ki tudja, hogy kivel került kapcsolatba, vagy kinek volt a ismerőse. És ezt az igaz profétát elhívták, és mit kínáltak neki, hogy ha megátkozza a zsidó népet? Azt mondja, hogy elküldte a Bálák a követeket, a prófétát, és azt mondják a követek, bementek azért Moábnak véné, és a Midiánnak vénei, és a jövendőmondások jutalma kezükben volt. És jutottak Bálámhoz. És azt mondja, elmentek Bálámhoz, a jövendőmondásnak a jutalma, ugye itt a pénzről van szó. Sajnos az Isten népe között is előfordult a történetben, hogy ha pénzt adtak, akkor hajlott valamire. Ugye? Ez most is így van különben, mert nincs olyan nap alatt. Ugye? Ha igaz embereket, Istent ismer embereket megkínálnak pénzzel, nem mindenki áll ellent. Bálák sem állt ellent. Vonatkozott, húzózkodott, azért elment. Ugye? És megárkozta a népet. Emlékszünk, hogy ugye a jelenségeimben mit van ez, hogy a Bálámnak a tanítását követik. Vagy János fog róla szólni. A történet végén ugyanez lesz, hogy azt mondja, Bálám tanítja Bálákot. Mire tanította Bálám Bálákot? Egy az, hogy ha pénzt adsz, akkor én megteszem, amit kérsz. Másrészt Bálámnak volt egy tanácsa, mert látta, hogy nem tudta megátkozni a népet. Azt mondta, ha nem tudom megátkozni, az Isten nem engedi, hogy megátkozzam, mert én megtenem, csak az Isten nem engedi, ugye? Azt mondta, hogy akkor menjetek el az ünnepeitekre. Ti is hívjátok meg őket. Szinte látom magam előtt most. Ugye, amikor most is szegény nagybátyám meghalt, és akkor mondjuk ez nem egy ünnep volt, temetés volt, és akkor ott állt egy görög katolikus, meg egy római pap. Vagy biztos látnunk olyan miséket, hogy meghívják a reformátust a katolikus templomba. Hívjátok el őket. Hívjátok meg őket. És ha meghívjátok őket, azt mondja, akkor ott négy ügyetek van. És emlékszünk, hogy mi lett ennek a vége. Meghívták őket az ünnepségeikre, aztán már azt látták Elezárpap, nem így gondolkoztam, a léviták, hogy már az egyik zsidó férfi a moábita lányt viszi a sátorába lefekvés céljából. És akkor Isten azt mondta, hogy ezt így nem lehet. És akkor nem is tudom, most nem néztem pontosan, de utána nézve, hogy hány ezer ember halt meg emiatt. Nagyon gyorsan elhajlottak a zsidók. Akik ezelőtt azt mondja rájuk Bálám, hogy úgy látom őket, mint valami szép tábort, hogy tényleg akkor az Istenek szolgáltak, és nem hajlottak ők se jobbra, se balra, és az Istenek igaz népe volt, és nem volt bennük semmi hiányosság, meg is áldott őket különben. Azt mondja, láttam, hogy csillag születik Jákobból, ugye Bálám proféciát mondott Krisztusra, mert Krisztus volt az a csillag, hogy onnan fog származni a zsidó nép közül. Az a zsidó nép tulajdonképpen nem tudom hány nap alatt, de nagyon gyorsan elzülött.
Ugye az ördög el tudta azt élni, hogy hát ha így nem, akkor keveredjünk össze, vegyüljünk, nem? A ti szertartásod, meg a mi szertartásaink. Ugye? Milyen könnyen hoztuk el, hogy táncba lefinni valakit így. Most mi van abban rossz, ha meghívalak az ünnepségére? Ártatlan dolognak tűnik annak, nem? De hová vezetett? Ide vezetett. És sajnos ugye a mai korban szintén tapasztaljuk, hívjuk meg az ünnepségén, majd ők meg visszahívnak. Aztán tegyük félre azt, ami elválaszt, azzal ne foglalkozunk, mert az problémát okoz, ne legyünk egyek. Csak hogy akkor az teljesen szembe megy Krisztussal. Mi köze van a tisztának a tisztátalanhoz? Járnak-e egy-ketten egyúton, ha nem egyeznek? Azt mondja a Pál apostol, az egészséges tudomány meg kell őrizni. Nem lehet kevergetni a... Hogy is mondja, Jakab apostol, nem folyat az egyszer édes, egyszer keserű. Szóval ez ugye nem lehet. Isten annyira külön választott dolgokat, hogyha olvastam Mózes könyvében, szóval a harmadik fejezetben, a negyedikben, hogy Isten még azt sem engedte meg, hogy egy földbe kétféle magot vessenek. Vagy hogy kétféle szövésúrát hordjanak. Isten azt mondta, hogy ami fehér, az legyen fehér, ami fekete, az legyen fekete. Ne kevergessenek az emberek dolgokat, mert most se számolni semmi jó ki. Még ugye tudjuk, még se az állatvilágban, se a női világban, amikor az ember elkezd kevergetni, abban túl sok jó nem szokott kiszámazni. Ugye? Hát még ha az ember elkezd eszméket vagy vallásokat kevergetni, abból jó dolog kijöhet? Soha.

0: Igen, meg is találtam ezt az igét, amit idéztem a Jelenések könyvében. Azt mondja itt Jelenések könyve másik fejezetében a pergánumi gyülekezetről, hogy maga Jézus Krisztus, hogy de van valami kevés panaszom ellened, mert vannak nálad, akik a Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fia elé, hogy egyenek a bálványáratotokból, és paráználkodjanak. Ugye ez már egy profétikus kép, ezt mondja János apostol, és azt mondja, ezt azért mondja, mert a történet úgy, hogy meg fog valósulni. Hogy egyenek, paráználkodjanak, keveredjenek össze, a vallások egyesüljenek. Emlékszünk, hogy hol történt meg ez a drámai fordulat? Ugye Krisztus 4. század, a konstantini fordulat. Amikor beemelte Konstantin a kereszténységet, már nem üldözték, ugye? Beemelte államvallássá, és hogy jöttek befele, hogy a sok pogány úgymond megtért, hát ki miért ért meg, de ők hozták a maguk pogány szokásait, és kezdték keverni a Bibliának a tanításait a pogány kultuszokkal. Ugye így alakul ki például, nem tudom, tudja valaki, a vasárnap. Mert az mindig pogány ünnep volt, perzsa ünnep volt körülbelül, mitrász kultusz, perzsák ünnepelték. Ezt is hozták. Ugye? Így alakult ki, hogy hát akkor nem kell a szombat, mert az különben zsidó szokás, legyen vasárnap a vasárnap. Szép lassan keveredett. Bejött aztán ugye az, hogy milyen ruhát hordjanak a papok. Bejött aztán az, hogy milyen legyen a vallási ceremónia. Szóval sok minden szépen abba a korba bejött. Keverték a, hogy is mondták régen, keverték a szezont a fazon, hogy azt tudták mondani, hogy összekeverték a pogány ritusokat az igazivel, és ebből jól kisült. Jól jött ki? Ugye úgy eltorzult a kereszténység, hogy az a kereszténység, ami államvallás lett, teljesen szembe ment az igazi kereszténységgel. Utána a kereszténység kezdte üldözni azokat, akik nem fogadták el a hivatalos tanítást. És az igazi keresztényeknek bújdokolni kellett és elrejtőzni, mert megölték őket. Szóval ez is ide vezetett. És mennyi az idő? 7 óra. Nézem, mennyi van még. Mondjuk nem muszáj mindent végigmondanom. Még szeretnék szólni a Sedékiás proféta volt, és Mikeás. Volt egy olyan eset, amikor Akháb, Izrael, igen, istentelen királya, és Josafát, Júda király, aki viszont igen hívő ember volt, ugye meghívta Josafát, Akhábot, hogy fogjunk össze, verjük meg a szíriai hadsereget, mert elfoglalták Rámot Giládot. Egy zsidó város volt északon, hát van nálam térkép, de aki tudja, hogy Izrael ugye ketté volt választva, Judában marakodott Josafát, északon meg fent a izraeliták, amit Jerobám alapított még valamikor, aki említett, hogy aranybólyukat fektetett le, vagyis vallást alapított, és azt mondja, fogjunk össze. Úgy itt is mi van? A igaz ember, az istenkedő ember fogjon össze egy istentelenne, Akhába. Ugye? És akkor jött a De itt jön be a képbe a proféták, akikről sokszor nem megakasztjuk, hogy a proféták azok mindig igazat jövendőlnek, ugye? Ha meg még Isten proféták, akkor nem is tévedhet, gondoljuk mi. Mert azt hiszük, mert ő azt mondja mondjuk magáról. És ugye azt mondja Akháb, hogy van nekem itt 400 profétám. Az nem volt kevés, Akháb. Az mind azt jövendet, hogy menjek el, és az Isten a kezembe adja ezt a szív sereget, és a város a miénk lesz. Josafát meg azt mondja, hogy nincs más itt Isten proféták közül. De azt mondja, van még egy Mikeás nevű, de az mindig rossz, hogy jövendő nekem. Elhívták őt, és mit tudom, Mikeás, hogy ne menj el, mert azt mondja, láttam Izraelt szétszéledni. Hát, hogy vereséget fogok szenvedni. És akkor oda ment Sedékiás, és azt hiszem arcul ütötte Mikeást, hogy azt mondja neki, hogy te azt hiszed, az Úr lelke eltávozott tőlem. Mondjuk milyen profétakai másikat arcul üti, az is egy érdekes. Azt mondja, de igenis, azt mondja, Izrael győzni fog. Azt mondja, hogy ha nem úgy van, azt mondja, akkor úgyis meg fogod látni, hogy egyik szavával a másikba fogsz futni, hogy te is menekülni fogsz. És ha te elolvasta a történetet, akkor azt látta, hogy hát bizony, még ott halt meg Akháb is. Nem hallgattak. De gondolj bele, hogy van 400, meg van egy. Így. Mi kinek hinnénk, őszintén? Ha mi lettünk van helyükbe. Hát csak a 400-nak van igaza, nem? Egy meg bolondságot beszél. Ez egy másik antikrisztusi jelenség, amikor az emberek azt gondolják, hogy ha magukat kinevezett proféták profétálnak, és sokan vannak, vagy mondhatnám egyházak, és ők sokan vannak számileg, akkor biztos náluk az igazság. Ha csak valakik kevesen vannak, mert mondjuk Mikás egyen voltak, ugye? Volt még akkor is, még ott Mikásnak a kortárs, az Ámos proféta is, meg talán Jeremiás is, de ők kevesen voltak, hát ők biztos, hogy tévednek, sőt, lehet, hogy ők hazudnak. Ez így volt a történelemben? Mindig a többségnél van az igazság? Ez is egy érdekes kérdés lenne. Többségnél van az igazság, vagy nem? A Biblia alapján a többségnél soha nincs igazság. Bármilyen szóval ez így van. A Biblia alapján a többségnél soha nem volt igazság. Isten azt mondta, hogy csak a maradék tartatik meg. Mindig a maradéknál volt az igazság. A történelemben a többség, akik prófétának mondták magukat, valójában antikrisztusok voltak, mert Krisztus ellen szóltak. Mikás megmondta, hogy mi lenne a jó, az Úr mit szeretne, mert látta, hogy ezt nem fogják megnyerni. Ugye utána oda ment, azt hiszem, Jéhu próféta Josafátot, csak mert ez egy másik eset volt, és azt mondja, hogy a gonosz emberrel kellett neked összeállnod, az Isten te lennél. De Josafát jó lelki orgonot, segít a szomszédnak. Azt mondja, nem helyeselte az Isten, az igaz ember, hogy miért rázta vele össze. Mindjárt felolvasok erre egy igét. Egy pillanat. Hát ezt magát mondhatta. Vagy mindjárt megmondom, mert van ilyen. Igen. A Jeremiást említeném még, akinél itt a szolgálatot említette Erzsike, időszámításunk 647-ben nyert. Emlékszünk, hogy Jeremiás abba a korban, amikor a zsidó népet elvitték fogságba. És ugye ott volt egy másik prófét, akit úgy hitták, hogy Hananiás. És a Hananiás azt prófétált a királyoknak, maga a főembereknek, a népnek, hogy Jeremiás úgy demonstrálta azt, hogy az Isten rabság viszi őket, és azt mondta, hogy ha elvisznek rabságba, akkor te dolgozzál ott, építsél házakat, kerteket, azt a munkák, hogy annak a földnek vagy népnek a jólétém, az a te jóléted is. Szóval ne állj ellent. Ez is egy különös, ugye mi magyarok mi mindenki ellenállunk, hát ahogy már az ellenségnek dolgozzak. Ők már Isten azt mondta, nem. Azt mondja, elvisznek, ne állj ellent. Ha te ott szolgalmas és dolgozol és építel, azt mondja, az ő jóléte a ti jólétetek is lesz. És azt jött, és egy jármat tett a nyakába, hogy hát be kell hajtani ugye az embernek a fejét az igába, hogy azt jelképezte. Jött a Hananiás, letörte a jármat, és azt mondta, hogy az Isten 2 év múlva haza fogja hozni onnan a, mert ugye fokozatosan vittek rabságba embereket, nem tudom hány évig, hazahozza a zsidó népet. 2 év. Jeremiás hány évet jósolt? Ugye 70 évet. Na most még szimpatikus nekünk, a 2 vagy a 70? Hát csak a 2, nem? És hogy is mondta a próféta? És szól a Hananiás az egész nép előtt, már Amis próféta. Ezt mondja az Úr, így töröm le Nabukodonozornak, a babiloni királynak jármát, 2 esztendei idő múlva minden nemzet nyakáról, és elment Jeremiás próféta maga útján. Mutatta a próféta, így fogja letörni. Azt mondja, hogy mert ezt mondja a seregeknek Ura, Izrael Istene. Nyitjon, amit mondtam, hogy mit mond, ugye vannak ezek a hamis profiták, és ezt mondják, de mit mond rájuk az Isten? Ezt mondja a seregnek Ura, Izrael Istene, ne hitessenek el titeket a ti profétáitok, akik közöttetek vannak, se a ti jövendőmondóitok, se ne figyelmezzetek a ti álmaitokra, amelyeket álmoznak, mert ők hamisan profétának néztek az én nevemben, nem küldöttem őket, azt mondja az Úr. Azt mondja, hogy hamisan profétának, azt mondja Isten, de én nem küldtem őket. Szóval nem tőlem vannak. Most mondjuk egy érdekeset. Mi azt gondoljuk, hogy ha valaki próféta iskolába járt, az csak igaz próféta lehet? Tudom, volt próféta iskola. És akkor minden lelkész igaz lelkész lesz. Azt mondja a Jeremiás. Nem a
1: gondolat, olvastam is.
0: Azért, mert most nem is jut hirtelen eszembe a neve, de aki tudja, szóljon, amikor Elizeus prófétának, hogy is hívták a tanítványát? Nem jut eszembe. Mindegy, volt egy tanítványa, tudjuk, aki elment hozzá a asszír uralkodó Hámán, és meggyógyult a leprából. És az ő tanítványa meg utána ment, mert neki kellett volna pénz, csak az előzős nem akart elfogadni. És akkor ezt nem mondta a prófétának, hát kicsit jobban szerette a pénzt. És ugye az a próféta, aki előzősnek volt a tanítvány, ugye előzős is nagy próféta volt. Az a próféta milyen lelkülettel bírt? Hát jobban szerette a pénzt, mint az Istent. Saját más. Azt mondja, utána az ő, a Hámán proféta, vagy akit meggyógyított annak a leprája, ő rászállt. És akkor ott kell azt mondja, most már ennyire építs házakat, most már élj úgy, ahogy akarsz, de már nem lett proféta. Vagy mit nem mondjak, Bálám az nem igaz proféta volt? És miért érte el az útról? Megkínálták pénzzel. De nem azt jelenti, hogy valaki az Isten proféta, az mindig az is fog maradni. Ezek a proféták, akiket mond, hogy én nem küldtem őket, azt ezek a szívük látásait, a maguk kívánságait mondják, amit azt mondja, ők gondoltak magukban. Ez azért fordulhat elő, mert szeretik a hatalmat, szeretnének az emberek előtt is jónak feltűnni, és szeretik azt, amit a nép hallani szeretne. De ez mindig így volt, nem? A politikus mit szokott mondani? Azt, amit a nép hallani akar. Mit mond az egyház, amit a nép hallani akar? Hát mindig tudják az embereknek a nyelvén beszélni, nincs olyan nap alatt. Míg ilyeneket ír Jeremiás, azt mondja, mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik a Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jószomat, hogy visszahozlak titeket a helyre. Ugye azt mondja Isten, hogy majd én 70-ben visszahozlak, de nem 2 esztendő, amit a hamis proféta mondott, aki még le is törte Jeremiás nyakára a jármat, azt mondja az Isten, akkor én vasjármat csinálok, ha te letölted a fajármat. Azt mondja az Isten, hogy íme én a prófétákra támadok, azt mondja az Úr, akik felemelik a nyelvüket, és ezt mondják, és mondják, az Úr mondja. Azt mondják a hamis proféták, az Úr mondja. Hát nem is tudom, ki is mondta a Murko, hogy Jézus nevében mennyi gonoszságot követtek ezen a földön? Jézusra hivatkozva. De azt mondta az Úr. Ugye? Hogy az Isten nevében, az Isten nevét felhasználva, mert az Isten azt mondta, akkor nekünk bármit lehet. Mit gondolunk, ugye Magyarországon is azt látjuk, hogy az emberek nevében, ugye, meg az erkölcs, meg a morál nevében az egyházak rátelepszenek a társadalomra, és ellenőzni akarják az egész társadalmat. És majd hivatkoznak, hogy az Úr mondja. És hamisat prófétának. Azt mondja az Isten, hogy én a prófétákat támadok, akik hazug álmokat prófétálnak, azt mondja az Úr, és beszélik azokat, és megcsalják az én népemet az ő hazugságékkal és hizelkedéseikkel, holott én nem küldtem őket, sem nem parancsoltam nékik, és használni sem használnak a népnek, azt mondja az Úr. Ugye mit csinálnak a mi próféták? Hizelkednek a népnek. Azt mondja, én nem küldtem őket, nem is szóltam nekik. Ha elnézést kérek, hát olyan elképzelheted, hogy valaki az Isteni hivatkozó hazudjon? Hát ez tele van a világ ezzel. Honnan tudjuk, hogy hazudik? Isten azt mondja, nem mondtam, nem küldtem. A Bibliából ellenőrizhető, hogy az Isten ezt mondta, vagy nem. Az Isten elveit képviseli. Ugye ott volt különben, a zsidóknak nagyon könnyű volt különbséget tenni. Jeremiás azt mondta, hogy ezt mondta az Úr, jön a Hananiás, meg azt mondja. Azt mondta, aztán Mikás is mondta, hogy ha nem teljesedik be, akkor én vagyok a hamis proféta. Ez ilyen egyszerű. De ha beteljesedik, akkor elkínálhat több, hogy ki hazudik. Ha az Isten igéi, amit a proféták mondtak, beteljesedtek. Jönnek a hamis Krisztusok, akik profétának mondják magukat, akik hizelkedve beszélnek az emberekhez, aztán nem teljesedik be, hazudnak. És mondd a Jeremiás proféta, Hananiás profétának, ha csak Hananiás nem azon küldött téged, és te hazugsággal biztatod a népet. Ez a kifejezett mai korunk. Most mivel biztatják a népet? A egyházak képviselői? Hazugsággal. Elhitetik az emberekkel, hogy ha megint lesz vallásoktatás, ha az emberek ismét betérnek a templomokba, ha ismét felvesszük szokásokat, hagyományokat, jobb lesz a világ. Ez igaz? Hát mondjuk a történelem az mondja, hogy nem igaz. Mert ugye István király óta itt túl sok vallás nem volt. tulajdonképpen csak egy. Meddig több mint 1000 évig oktathatták a hittant, az embereknek kellett templomba járni, és hova torkolt bele Magyarország története is? Hát itt is voltak véres háborúk. Ugye volt a reformáció, volt egy kis felemelkedés, ugye? De ha megnézzük a királyok történetét Magyarországon, az is egy szomorú tanulmány lenne a magyar királyok történet, akkor csak azt látjuk, hogy úgy ölték egymásra, úgy vágták, mint a répát. A parasztot azt elnyomták, ha senki nem volt, ugye? Ugye 1540-ben fordította Károly a Bibliát, 1514 volt a parasztfelkelés, Németországban is a német-alföldi parasztfelkelés. A keresztény ország volt a parasztfelkelés, szóval nem pogányok támadtak az uraikra. Vajon miért? Annyira tudták a morát, vagy a keresztény etikát, hogy a szegénynek is adtak. Hát úgy elnyomták az embereket, hogy iszonyatos nyomorban és szegénységbe vettek. Aztán ugye karóba húzták az embereket. Az is egy csodálatos keresztény kivégzési mód volt. És keresztény uralkodók tették ezt a alattvalóikkal. Meg most végigpetnék az egész történelmen. Miklós bácsi, ezért lett kommunizmus, amúgy tudja. De az emberek úgy meg utálták a vallást, hogy azt mondták, hogy nem kell az Isten. Beletorkolt a kereszténység egy első világháborúba, kicsit kievelte, beletorkolt a kereszténység egy második világháborúba. Volt az majd 1000 éves inkvizíció, amikor majdnem 50 millió embert kiirtottak, módszeresen, mert ugye nem akarták követni azt a vallást, amit hatalom akar. Aztán most azt mondják nekünk, hogy ha ismét megint vallásoktatás lenne, ismét, hogyha az egyház az állammal összefoghatna, akkor egy csodálatos béke birodalmat tudnak épülni, 1000 éves béke birodalmát. Hazugsággal biztatják az embereket. Hazugsággal.
1: Az emberek már jöttek, mert a katolikusok is sokkal kevesebben vallották magukat, mint az előtti. Hát ha kevesebben vannak, akkor hiába mondják az emberek, csak mindezt.
0: Még egy utolsígét felolvasok, aztán befejeztük. Azt mondja szintén Jeremiás, hogy és hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván békesség, békesség, és nincsen békesség. Mit mondanak a vallási vezetők? Figyeljük meg, hogy mit mondanak mindig a hatalmi vallási vezetők, hogy mindig békesség, még egy kis idő, aztán eljön a Kánaán szinte. Nem? Csak hogyha még ezt, meg ezt, meg ezt megtennék. Békességet mondanak akkor, amikor az egész világ recseg és ropog. Hazugsággal. Nem azt mondják az embereknek, hogy meg kellene térni és megváltani. Istenhez kéne fordulni. Bűnről alig esik szó. Általánosságban, hát szeretni kell a szegény, meg adni kell, meg ilyeneket elmondanak, ugye meg kell bánni a bűnünket, néha elmondják, aztán mindenki úgy el, ahogy akar. Hazugsággal biztatják az emberek, de az emberek elhiszik különben. Most Magyarországon volt az a tendencia, hogy 1.700.000 ember nem csökkent a vallásosok száma, hogy megnézteni a statisztikát, de ne felejtsük, hogy az emberek milyen könnyen hajlíthatók és hajthatók. A félelem, a jövőtől való aggodalom, ugye mitől féltek a zsidók? Hogy 70 éves fogság viszik őket. Mit mondta hamis proféta? 2 év. Most ha jön egy hamis proféta, azt mondja, hogy emberek, az Isten lezárja a történelmet, itt az antikrisztusi tevékenység csak erősödik, és azok, akik Krisztusnak profétákat meg

Mert azt gondolják, hogy a cselekedetükkel útlevelet válthatnak a mennyországba. És tévednek. És ezt elhitetik. Tudom, hogy nem egy könnyű téma volt, de nem tudom, hogy értjük-e, hogy ez az antikrisztusi gondolkodásmód, amely eltorzítja Krisztus jellemét, az Istennek a beszédét, amely az embert önmegváltásra buzdítja, amely, ahogy az embereket a hamis proféták, hamis vallások el tudják torzítani, és a történelmén azt mondja, hogy Jézus Krisztus, hogy ez valami hihetetlen módon meg fog erősödni. Jézus korában sok hamis Krisztus volt a történelm végén, intézményesítik. És azt mondja, hogy a vissza fog kerülni ez a fajta hamis prófétaság egész magas polcra. De az majd a következő adásodnak a téma, az, aki szeretné tudni, hogy mi lesz még a történelemben, kívánom, hogy jöjjön, én szeretettel megköszönöm a figyelmet, és mindenkivel szeretettel búcsúzom.

Elnézést kérünk a késői kezdésért. Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az utolsó előtti előadásunkon. Az utolsó két alkalmat Pál apostol egyik legnagyobb horderejű levelének szánjuk, a zsidókhoz írott levélnek. Nagyon sokan mind a mai napig vitatják ennek a levélnek a páli szerzőségét, tehát sokan azt állítják, egyházakon belül és egyházakon kívül is, hogy ennek a levélnek nem Pál apostol a szerzője. A feliratát is így szokták közölni, hogy a zsidókhoz írt levél, tehát nem úgy, hogy Pál apostolnak a zsidókhoz írt levele. Szoktak hivatkozni nyelvészeti érvekre, legfőképpen, hogy más stílusú levél ez, mint a többi 13 páli levél. Egyéb dolgokra, tartalmi kérdésekre is esik néha utalás. Nem kívánok belemenni a szerzőség kérdésébe, körülbelül azzal a problémával állunk szemben, hogy ha nem Pál írta, akkor ki írta. Mert ennyire átfogni az egész Szentírást, Ó és Új Szövetséget, ennyire mélyen kifejteni a megváltás tervét, jó, ha nem Pál írta, akkor hol van az a másik Pál? Körülbelül röviden így tudnám jelezni ennek a kérdésnek a megoldását. Aki azonban komolyan veszi a Biblia belső összefüggéseit, és tartalmilag is a Pál apostolra váró feladatot, hogy neki a feladata az volt, hogy az egész Szentírást gondolatilag összegezze, és mind a görögök, mind a zsidók elé a maga hamisítatlan összetettségében odaállítsa, szóval az az ember azt mondja, hogy igen, ennek a levélnek Pál apostol a szerzője, ilyen mélyen megragadni a kérdéseket, ennyire világosan kifejteni a gondolatokat. Látjuk, hogy olyan gondolatok lesznek már a mai első előadásunkon, mert két hét múlva folytatjuk a zsidókhoz írt levél tanulmányozását, szóval olyan gondolatokkal találkozunk, amelyekkel az eddigi páli levelekben sem találkoztunk. Pál apostol életéből következtetve a zsidókhoz írt levelet az apostol élete utolsó pár esztendejében, talán időszámításunk szerint 63-ban írta. 63-ban már 32 év telt el Jézus Krisztus keresztre feszítése óta, szinte már egy új nemzedék nőtt fel a zsidó nép körében, és Pál apostol, aki maga is zsidó származású volt, szükségét érezte annak, hogy egy nagyon részletes, nagyon alapos levélben forduljon honfitársaihoz, akik nem tudták elfogadni Jézust. Nem fogadták el Jézust megváltónak, Istentől küldött messiásnak. Pál apostol zsidó emberek számára, illetve zsidókból keresztényé lévő emberek számára írta ezt a levelet. Óriási a jelentősége, mert tudjuk jól, hogy ma is él a világon több mint 10 millió zsidó származású, izraelita vallású ember, aki szintén nem tudja, ahogy mondja, vagy nem fogadja el azt, hogy a megváltó már elérkezett, már eljött. Valaki azt mondta erről, hogy ha valaki igazi keresztény, a keresztényeknek sokkal nagyobb problémát kellene, hogy jelentsen ez a több millió ember. Mert hogy lehet az, hogy Izrael népe megkapta a szent írásokat, hozzájuk jöttek a proféták, kinyilatkoztatták még időben is Jézus fellépését, és az a több száz messiási profécia is arról tanúskodik, hogy ha a zsidó nép előveszi az Ószövetséget, ott van a kezében a legnagyobb bizonyíték az eljövendő megváltóról, akinek a második templom idejében kell eljönnie, akinek időszámításunk szerint 27-ben kell fellépnie, akinek Betlehemben kell születnie, Názáretben kell neveltetnie, akinek 3,5 évig kell tanítania, akinek Szamárháton kell bevonulni Jeruzsálembe, akit elfognak, keresztfára szögeznek, akinek az utolsó szavai a 22. Zsoltár kijelentései lesznek. Szóval meg annyi ószövetségi jövendőlés tanúskodott arról, ami bekövetkezett, az valóság, Jézus a megváltó. Hogyan próbálta azonban Pál apostol elfogadtatni azt a honfitársaival, zsidó emberekkel, zsidóságban megmaradt, de a zsidóságból már kijövő embereket is erősítve azt, hogy Jézus az az Istentől küldött megváltó, akiről maga az Ószövetség is beszél. Mondom, ez a kereszténység számára is nagyobb probléma kellene, hogy legyen, mint most van, és keresztény embereket kellene, hogy éltessen az a reménység és az a buzgalom, hogy olyan embereknek, akik 1500 évig az Isten népéhez tartoztak,
azoknak világos bizonyságot tegyenek arról, hogy az általuk is várt, megvártó már régen elérkezett. Ezzel szemben sajnos a kereszténységen belül két irányzat fejlődött ki, mikor a kereszténység hatalmi vallássá lett körülbelül 1500 évvel ezelőtt. Egyrészt egy gátlástalan és mindmáig tartó antiszemitizmus, aminek a lényege, bárhogy is próbálják kozmetikázni, szépíteni, nyílt vagy leplezett zsidó gyűlölet. A másik véglet a kereszténységen belül a felszínes és gyors átkeresztelkedések és megkeresztelkedések, amelyekkel sokszor állami törvényekkel bírták rá a zsidó lakosságot arra, hogy ha meg akar menekülni a pogromok vagy a haláltáborok elől, akkor legyenek keresztények. Ennek semmi értelme és semmi tartalma persze nem volt. Most, hogy a zsidókhoz írt levelet a figyelmükbe ajánlom, és kérném azt, hogy olvassuk el ezt a szintén nem hosszú 13 fejezetből álló levelet. Erre van 2-3 hetünk, mert még mondom, hogy 2 hét múlva is ezzel foglalkozunk. Mindenkit nagyon szeretnék kérni arra, hogy jól gondoljuk meg ennek a levélnek a gondolatmenetét, tanítását, mert ma ugyanolyan időszerű. Szeretném már is felvetni a kérdést, hogy miből indul ki Pál apostol? Hogy kezdi a levelét? Mire hivatkozik vissza az általa jól ismert 39 irat közül, ugye ennyiből áll az Ószövetség, mivel kezdi egy roppant nagy kinyilatkoztatás világ összefoglalását, hogyan próbálja megközelíteni honfitársait és véreit? A zsidókhoz írt levélnek az első fejezetében most csak az első verset olvasom. Egy hatalmas kezdéssel indul ez a levél. Minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott, hajdan az atyáknak a proféták által, az utolsó időkben szólott nékünk fia által. Két dolgot hadd emeljek ki csak ebből a bevezetésből. Az egyik az, hogy Pál apostol itt világosan leszögezi a zsidó honfitársainak, hogy az isteni kinyilatkoztatás folyamatos. Az a kinyilatkoztatás, amely elkezdődött Ábrahám idejében, amikor Isten kiválasztotta a zsidó nép ősatját, egy időszámításunk előtti 20. század, 20. 19. század, ami folytatódott tovább Mózes idejében, amikor Isten rögzítette a szentírásokat, időszámításunk előtti 15. század, és Isten proféták sokaságát küldötte a zsidó néphez, ennek a folyamatos kinyilatkoztatásnak a folytatása az a kinyilatkoztatás, amit Jézus Krisztus hozott. Tehát az Ószövetség az Új Szövetség előkészítője, de az Új Szövetség soha nem érthető meg az Ószövetség nélkül. Egyetlen egy hiteles isteni kinyilatkoztatás van, ami elkezdődött a zsidó nép életében, és folytatódott tovább szintén a zsidó nép életében Jézus idejében a tanítványok által. Tehát a Bibliában ilyen szemlélet, hogy van Ószövetség, ami idejét múlta és lejárt, és van Új Szövetség, az Ószövetség a zsidóknak a szent könyve, az Új Szövetség az Ószövetséggel együtt a keresztényeké, ilyen felfogás nincsen. Amiről hajdan beszélt Isten a proféták által az atyákhoz, ugyanennek a kinyilatkoztatásnak egy teljességre jutó változata az, amit Jézus hozott a földre, és amelyről Jézus tett bizonyságot. A második fő kijelentés pedig az, hogy itt használ egy ilyen kifejezést, hogy az utolsó idő. A Bibliában ez, hogy utolsó idő kétféleképpen értelmezhető. Ugye, hogyha itt ábrázolom a világtörténelmünknek a lezárását, akkor a Biblia szerint utolsó idő már az, mindaz, ami történt Jézus Krisztus által és Jézus után, ez már utolsó idő, mert Isten nagyobb, hatalmasabb kinyilatkoztatás, mint amit Jézus által adott, nem ad már. Ugyanakkor utolsó idő ezen belül az a végső kis időszak, ami a történelmnek a legvégét jelenti, a történelmünknek a drámai lezárulását, az úgynevezett hét csapást és a vele összefüggő eseményeket. Tehát kétféle értelemben is használatos az utolsó idő kifejezés. Itt a zsidókhoz írt levél elején a tágabb értelmű kifejezést használja. Olvasnám tovább. Tehát minek utána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a proféták által, az utolsó időkben szólott nékünk fia által, aki tett mindennek örökösévé, aki által a világokat is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget,
aki minket bűneinktől megtisztítván ült a felségnek jobbjára a magasságban. Valaki azt mondhatná, hogy mindjárt a második és harmadik versben ennyire határozottan és biztosan a zsidók elé tárni az, hogy Jézus az a messiás, aki által Isten teremtett, aki eljött, meghalt, és az ő bűnbocsátó hatalmában erő van, aki ült az Isten jobbjára, és továbbra is ott van az Isten mellett, és törődik az emberiséggel, hogy ennyire mindent elmondani Jézusról, ez talán túl korai. Vagy mi azt várnánk, hogy Pál apostol szépen, lassan, módszeresen fogjon bele a dolgokba, aztán valamikor nagy félszegen, hát ejtse szóba azt, hogy hát van itt egy Jézus Krisztus nevű lény, a megváltó. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, de akik itt voltak, azok tudják, hogy Pál apostolnak ez egy gyakori szerkesztésbeli szokása volt, hogy mindig előre vett dolgokat, de utána ezeket mindig igazolja és alátámasztja. Mindjárt itt az első fejezetben, hogy csak a Zsoltárok könyvét említsem, három nagy Zsoltárból idéz. Természetesen mindig az Ószövetségből idéz, egyrészt azért, mert Pál apostol idejében még az Új Szövetség nincs meg, mint kanonizált, mint teljes gyűjtemény, de másfelől azért, hogy a zsidóknak a maguk szent irataiból vett idézettel mutassa meg, hogy Jézus valóban az a messiás, akiről az ő szent könyvük is beszélt. Ez a három Zsoltár, a 45. Zsoltár, a 102. Zsoltár és a 110. Zsoltár. Tehát miután Pál apostol előreveti ezt, hogy Jézus Krisztus kicsoda, hogy Jézus Isten, Jézus nem akármilyen Isten, teremtő Isten, hogy Jézus Krisztus által a teremtő Isten jött az életét adni az emberért, ezt a 45., a 102. és a 110. Zsoltárral még az első fejezetben igazolni is fogja. Tehát, hogy úgy mondjam, ezzel Pál apostol előrevetíti a levélnek a tartalmát, ő ebben a levelében Jézus Krisztusról akar bizonyságot tenni, és egészen a 10. fejezetig ezt is fogja tenni. A 11. fejezetben van egy bizonyos váltás, a hit hőseiről szóló szakasszal kezdődik el, amikor a gyakorlati hívő életre tér majd át. Hadd olvassam tovább a bevezetést, hogy mivel kezdi el a gondolatmenetét a zsidóknak Pál apostol. 4. verstől. Annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül, mármint Isten, én fiam vagy te, én ma szültelek téged, és ismét, én leszek néki atya, és ő lesz nékem fiam. Viszont mikor behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól, és imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké teszi, és az ő szolgáit tűz lángjává. Ám de a fiúról így, a te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké, igazságnak pálcája a te országodnak pálcája. Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot. Annak okáért kent fel téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett. És te, Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak, és palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Ez mind-mind visszaidézés. Aki előtt most ott volt a Szentírás, láthatja, hogy Pál apostol hogyan idézi vissza a Zsoltárokat. Próbáljuk megnevezni, hogy Pál apostol milyen gondolatból indul ki. Miért beszél itt angyalokról például? Miért beszél arról, hogy Jézus nagyobb volt és nagyobb az angyaloknál? Azért, kedves hallgatók, mert a zsidók számára akkor és mind a mai napig mi a legelfogadhatatlanabb az Új Szövetségben és Jézus életében? Az, hogy az Isten emberré lett. Az, hogy itt valaki járt emberi formában, emberi alakban, ugyanolyan volt, mint mindannyian. Ugyanúgy megszülte egy földi édesanyja, ide született, és ő Isten volt? Hát ő ember volt. A farizeusok is azért akarták már idő előtt megkövezni, halálra ítélni Jézust, mert Istenné teszi magát. És Pál apostolnak ebből a gondolatmenetből kell kiindulnia, hogy szükségszerű, hogy a messiás Isten legyen. A messiás nem lehetett angyal. Az angyalok nem részesek a mi bűneinkben, amiket elkövetünk. Azok hogyan tudnának a mi bűneinkért váltságot adni, hogyan tudnának maguk is teremtmények
értünk jót állni és rajtunk segíteni. A Mesiásnak Istennek kellett lennie, de az Istennek emberi formában kellett megjelennie, hogy a mi nehézségeinket, a mi gyengeségeinket az Isten magára vegye, és ő az Isten, aki egyedül tud elégtételt adni azért a sok bűnért, amit az emberek elkövettek, ő az Isten emberi alakban mutassa meg azt, hogy nem követel bűnt, akkor sem, hogyha emberként, emberi formában jelenik meg ezen a földön. Pál apostol már itt elkezdi azt a gondolatmenetét, hogy pontról pontra mutatja be a zsidó népnek, hogy a Messiásnak szükségképpen kellett Istennek lennie. Mert egyedül Isten az, akinek élete van önmagában. Egyedül Isten az, akinek, mivel, hogyha eljön erre a földre és nem követel bűnt, akkor adhatja az életét azokért, akik elkövettek bűnt, és mindannyiuknak meg kell halniuk. Erre angyalok nem képesek. Igazságtalan is lenne egy teremtményi rendtől, az angyaloktól megkövetelni, hogy egy másik teremtményi rend hibáit ők hozzák helyre, nem is tudnák helyrehozni. Az emberi világból pedig lehetetlen lenne választani megváltót, hiszen mindannyiunknak a magunk vétkeiért kell meghalnunk. Nem adhatjuk az életünket senkiért. Mindannyian, akik rossz dolgokat, bűnöket elkövetünk, a magunk bűneinek végső következményét kell elszenvednünk a halállal. Szinte tehát szükségszerű, hogy ha van megoldás, ha van megváltás, az csak az Isten hozhatja el. És ezért erre a megrendítő dologra, hogy az Istennek kellett emberi lenni, és neki kellett szenvednie, neki kellett elhordozni a gyalázatot. Szóval erre csak az Istennek lehetett vállalkoznia. És Pál apostol a levél elején ezt próbálja megérteni a zsidó néppel, hogy a Messiás, aki itt járt, az igenis az Isten küldötte volt, de maga is Isten volt. Kedves hallgatók, most hadd mondjam azt, hogy ez mind a mai napig nem csak a zsidó nép által nem elfogadott tanítás. Hanem ha megnézzük az egyház történelmet, akkor azt látjuk, hogy volt egy második, harmadik századi tanító, úgy hívták, hogy Árius. A kereszténység első nagyhatású tévtanító rendszere épült fel Árius rendszerével. Így is hívjuk ezt a szemléletet, hogy arianizmus. Ő azt tanította, hogy Jézus nem volt Isten. Jézus csak egy derék ember volt, próféta. A 16. században, amikor elterjedt a reformáció, azzal párhuzamosan terjedtek az antitrinitárius mozgalmak, és közülük ma is létezik egy egyház, az unitárius vallás. Az unitárius egyház ugyanezt mondja, hogy Jézus nem volt Isten. És Isten egy van, és Istennek nem lehet fia, meg a Szentlélek se személy, és nem Isten. Van egyetlen egy Isten, ez az Isten az Atya, és Jézus Krisztus csak szellemi értelemben istenesült meg, mert annyira tökéletes életet él, de ő maga különben ember volt. És napjainknak egyik nagyon nagy hatású, az egész világot behálózó vallása, felekezete a Jehova tanúinak felekezete. Szintén azt tanítják, hogy Jézus nem Isten. Tehát ez végig vonul az egész egyház történelmen. Tulajdonképpen az unitarizmus egy 16. századi arianizmus. A Jehova tanúinak a felekezete, a tanítása az egy 19. inkább 20. századi arianizmus és unitarizmus. Semmi új nincs a nap alatt, mondta Salamon. Nagyon sok ember és nagyon sok felekezet máig se tudja ezt elfogadni, hogy Jézus Krisztus Isten volt, hogy ő benne, az ő személyében egy isteni személy jött el erre a földre. És nyilvánvaló, hogy miután Pál apostol beszélt arról, hogy angyaloknál magasabb megváltónak kellett itt jönni, mert sem angyal, sem ember az ember bűnét helyrehozni nem tudta. Az embert szembefordítani a rosszal nem tudja. Ezért Pál apostol nyilvánvalóan a következő részben át kell, hogy térjen a következő kérdés, hogy mi is volt ez, ahogy ő mondja, a Jézus alávetése. Mit is jelent ez, hogy Isten emberi formában jelent meg? A második fejezet 6. versétől olvasom. Sőt, bizonyságot tett valahol valaki mondván, micsoda az ember, hogy megemlékezel őróla, avagy az embernek fia, hogy gondod van reá. Kisebbé tetted őt rövid időre az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, és úrrá tetted kezeit munkáin, mindent lábai alá vetettél. Mert azzal, hogy néki minden alávetett, semmi sem hagyott alávetetlenül, de most még nem látjuk, hogy néki minden alávettetett.
Azt azonban látjuk, hogy Jézus, aki egy kevés időre kisebbé tétetett az angyaloknál, a halál elszenvedéséért dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hogy az Isten kegyelméből mindenkiért megizlelje a halált. Mert illendő volt, hogy akiért minden és aki által minden, sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az ő üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek egytől valók minnyájan, amelyoknál fogva nem szégyenli őket atyafiainak hívni, mondván, hirdetem a te nevedet az én atyám fiainak, az Anya Szent Egyháznak közepette, dicséretet mondok neked. És ismét, én ő benne bízom, és ismét, imhol vagyok én és a gyermekek, akiket az Isten nékem adott. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalok természetét vette magára, hanem az Ábrahám természetét, az Ábrahám magvának természetét. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lenni az atyafiakhoz, hogy könyörül legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Felolvasok egész gondolatmeneteket, tudom, hogy ezek elég hosszúak és súlyosak, de hogy halljuk Pál apostolnak ezt a töretlen és biztos hitvallását és gondolatmenetét, ami persze minden részre kiterjedt. Tehát elindult abból az első részben, az idézett igéket írtam ki, amiket előbb hangsúlyt helyeztem itt sárga színnel, tehát elindult abból, hogy Jézusnak szükségképpen Istennek kellett lennie. Angyalok, bűntelen teremtmények ugyan, de teremtmények nem hozhattak megoldást az ember számára. Itt a pirossal írt részben kezdem kiírni azokat a részeket, és most felolvastam a második fejezet 6-tól a 18-ig tartó verseit, amelyben Pál apostol most azt fejtegeti, de Jézusnak annyira le kellett tennie a maga isteni hatalmát, hogy kisebbé tétetett egy kevés időre az angyaloknál is. Sőt, amikor kezdi ezt részletezni, hogy az angyaloknál is kisebbé tétetett, és rátér arra, hogy tulajdonképpen ő, amikor eljött az emberi világba, van itt egy nagyon megindító vers, ez a 11. vers, ami azt mondja, hogy amikor Jézus eljött az emberi világba, nem szégyen lett minket atyafiainak hívni. Ez egy döbbenetes kijelentés a Bibliában. Hogy Jézus Krisztus nem csak, hogy kisebbé tétetett az angyaloknál, nem csak, hogy letette a hatalmát, az isteni fenségét, hanem nem szégyelt bennünket atyafiainak nevezni. Ezt úgy értjük meg, ezt a kifejezést, hogy gondoljuk meg, hogy Jézus a teremtő. Jézus kezéből az ember tökéletesen került ki. És az ember a maga szeretettelen életével hányszor hoz szégyent a teremtőjére. Egy apa és anya tudja, milyen érzés az, amikor a gyermeke egészen más erkölcsöt folytat, mint amire ő tanította a gyerekét. És milyen szégyen az az apa és anya számára, ha a gyerek eldurul és erkölcsileg elvitangol. Hát ehhez képest az, hogy az emberiség eldurult az Istentől. Hogy az emberiség nem látja, mi az, hogy szeretet, meg nem gyakorolja az egymás közötti életben a szeretet életrendjét. Szóval az kifejezhetetlen. És Jézus Krisztus, amikor lejött erre a földre, akkor úgy jött le, hogy ő nem szégyelte az embert atyafiainak nevezni. Ő azzal az elhatározással jött el, hogy ő minden szégyent elvisel. Ő minden rágalmazást és szidalmazást eltűr. De valami módon, amennyire csak lehetséges, valami módon az ember számára megoldást ad. Az embert kisegíteni akarja ebből a helyzetből. Van itt ebben a felolvasott részben egy megdöbbentő kijelentés, az egész Bibliának egyik legmegdöbbentőbb kijelentése, a 15. vers, ami azt mondja, hogy mi emberek a haláltól való félelem miatt egész életünkben rabok vagyunk. Hát ez egy irtózatos kijelentés a Bibliában. Hogy az ember belemegy a rosszba, elköveti a rosszat, ennek a következménye a halál,
De az ember nem akar szembefordulni a rosszal, meg nem is tud szembefordulni, csak fél, retteg a haláltól, mi lesz, elmúlok csak pár évtized az életem. És az emberek tulajdonképpen az életüket a haláltól való rettegés jegyében töltik ki. És az emberek le akarják győzni a halált művészi alkotásokkal, le akarják győzni a halált utazással, belezsúfolni pár évtizedben mindent, amit a világon látható és élvezhető, és mégse boldogok az emberek. Igen, mert mi mozgatja ezeket a vágyakat? Hogy az ember érzi, hogy egyszer erről a csodálatos adományról, az életről majd le kell mondania. És az emberek az egész életükben rabok a haláltól való félelem miatt. Iszonyatos világ, amiben Jézus eljött. És nem úgy jött el, mint Isten a maga hatalmával, csak a maga személyisége maradt Isten. A hatalmát letette, kisebbét étetett az angyaloknál. Emberré lett Jézus, és az emberi világban is annyira vállalt mindent, hogy nem szégyel bennünket atyafiainak nevezni. És mindez miért történt? A 17. verstől mondja ki Pál apostol. Annak okáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést, vagyis megbékélést szerezzen a nép bűneiért. Mert amennyiben szenvedett ő maga is megkísértetvén, segít azokon, akik megkísértetnek. Kedves hallgatók, itt a második fejezet utolsó versében mondja ki az Pál apostol, amit majd az egész levélben tárgyal és csodálatosan kifejt, hogy miért volt szükségszerű az, hogy Jézus ugyanolyan állapotra jusson, mint amilyenben mi vagyunk. Mind a mai napig a történelemben, szintén, ahogy itt bejelöltem, hogy Arius, unitarizmus, Jehova tanúi, stb. Felekezete, ugyanígy a történelemben ezt is bejelölhetném, hogy az emberek, keresztény tömegek mennyire nem ismerik, vagy ha félig ismerik, mennyire nem fogadják el azt, hogy Jézus Krisztusnak ugyanolyan természetet kellett felöltenie, mint amiben mi születünk. Jézusnak gyenge volt a természete. Jézus gyenge, erőtelen emberi természetben kezdte meg a pályafutását, és egész végig ebben a természetben ért. Jézus kísérthető volt. Jézus elbukhatott volna. Jézus hatalmas szenvedéseket viselt el, ugyanolyan gyenge természetben. Mi szavatolt ezt a gyenge természetet? Az, hogy ő is ugyanúgy született, mint mi mindannyian. Ezt már az ősevangélium kimondta, hogy a megváltó asszony magva lesz. Az ősevangéliumban, ebben az egy mondatban ez egy kifejezés, hogy asszony magva lesz a megváltó, ebben minden benne van. Jézus nem közvetlenül jött a mennyből, nem emberi formát vett fel, mint az Ószövetségben, amikor megjelent Jákobnak, megjelent Józsuénak, Dániel társainak, hogy emberi formában ott volt Jézus, hanem Jézus emberré lett, tehát egy földi édesanyától újra elkezdte az életet, megszületett. Ő az isteni személy, elkezdte magzat állapottól kezdve az ő emberi életét, hogy megmaradt az isteni személy a maga önazonosságában, de az édesanyjától és az őseitől erőtelen, gyenge természetet örökölt. Miért? Miért? Mert a Biblia szerint megváltó csak az lehet, aki arra a szintre jön el, amely szinten mi vagyunk, azzal a kérdésekkel küszködik, amikkel mi küszködünk, ugyanolyan kísértések közé jut, amelyekben mi jutunk és elbukunk, és megmutatja ugyanebben a helyzetben, hogy hogyan lehet legyőzni a rosszat, hogyan lehet kijutni a kísértésekből, hogyan lehet igaz életet élni. Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Mit mond itt Pál apostol? Jézus azért az igazi megváltó, mert aki megismeri őt, aki az életére tekint, az láthatja, hogy Jézus ugyanolyan küzdelemmel, harccal szerezte meg a győzelmet, amelyet mi is követhetünk, amely a mi harcunk is lehet. Jézus ehhez ad erőt, és ezért tudja az embert felemelni abból a helyzetből, amiben van, mert ő is abba a helyzetbe született bele. Pál apostol szavait egy kicsit helyesbítettem a magyar fordítás szerint a második fejezet 16. versében, amely így szól, még egyszer a jó fordítás szerint, mert nyilván nem angyalok természetét vette fel, hanem az Ábrahám magvának természetét.
Tehát itt Pál apostol világosan mondja azt, amit már láttunk a Filippi levél második fejezetében, láttunk a Római levél 8. fejezetében, ez az a két igehely volt. Ide most ide lehet társítani a zsidókhoz írt levél második fejezetének 14-től a 16. versét, hogy Jézus Krisztus nem angyalok természetében jött el, nem isteni hatalommal, nem tökéletes formában jött el, hanem fölvette az Ábrahám magvának természetét. Jézusról Pál apostol a római beszéd levélben úgy beszélt, hogy ő a Dávid magvából való. Itt azt mondja, hogy az Ábrahám magvából való. Milyen érdekes kijelentések. Azt mondja, hogy Jézus felmenői között ott van Ábrahám, meg ott van Dávid, ott van egy egész emberi sorozat, emberi generációk állnak Jézus mögött. És mit kapott Jézus az emberi generációktól, nemzedékektől? Gyengeséget, amit mi? Amire szoktunk hivatkozni, gyenge vagyok, ilyen a természetem, ilyenek a szüleim, ilyenek voltak a nagyszüleim, gyenge vagyok. Jézus ugyanolyan gyengeséget örökölt, de ebben a gyengeségben mutatta meg azt, hogy le lehet győzni a gyengeséget az isteni hit által, az Istenbe vetett hit által, és ezért lehet Jézus az ember számára és minden ember számára tökéletes képviselő. Itt mondja ki a második fejezet 17. versében, hogy főpap. Na most én a mai előadáson tulajdonképpen ezzel szeretnék részletesen foglalkozni, hogy mit is jelent ez a zsidókhoz írt levélben, mert ezt Pál apostol csak a zsidókhoz írt levélben részletezi, mit is jelent az, hogy Jézus a főpap? Mit jelent ez, hogy Jézus Krisztus a mi vallásunk apostola és főpapja? Miért használja Pál apostol ezt a kifejezést? Szeretném itt idézni a harmadik verset, tehát rögtön a következőt, most a második fejezet végén vagyunk, a harmadik fejezet első versét, tehát harmadik fejezet első versét, amely így szól. Annak okáért szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei, figyeljetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra. Még egyszer megerősíti az előző fejezet 17. versben mondott kijelentést, figyeljetek a mi vallásunk apostolára és főpapjára. Lapozok párat, és az 5. fejezet első versétől olvasom tovább, ahogy itt jeleztem is, mert minden főpap emberek közül választatván emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért. Aki képes együtt érezni a tudatlanokkal és tévejgőkkel, mivel hogy maga is körül van véve gyarlósággal. És azért köteles, miképpen a népért, azonképpen önmagáért is áldozni a bűnökért. És senki sem veszi magának-e tisztességet, hanem akit Isten hív el, miképpen Áront is. Hasonlóképpen Krisztus sem maga dicsőítette magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólott hozzá, én fiam vagy te, ma szültelek téged. Miként másutt is mondja, te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. És még olvasom a 10. verset, neveztetvén az Istentől, Melkisédek rendje szerint való főpapnak. Itt tűnik elénk a zsidókhoz írt levél egyik fő gondolata. Tudnilik az, hogy Jézus főpap, de nem akármilyen főpap, hanem a Melkisédek rendje szerint való főpap. Akkor kezdtem olvasni a Bibliát, úgy gondoltam, hogy ha több ilyen ismeretlen kifejezés lesz, menten abba hagyom. Mit jelent az, hogy Melkisédek rendje szerint való főpap? Hát ebből én semmit nem értek az ég világon. Pedig én is próbáltam megérteni a zsidó levelet, és elég sokat küszködött az ember akkor, amikor még a Szentírás csak részleteiben ismerte. Mire utalít Pál apostol? Először lássuk magát a problémát. A problémára különben később tér rá az apostol, hogy a zsidóknak az volt a nagy kifogásuk Jézussal kapcsolatban, hogy ő nem származott papi családból. Az volt a kifogásuk, túl azon, hogy hogyan merte ember létére Istenné tenni magát, a másik kifogásuk az volt, hogy ő nem származott az Áron családjából. Ugye leszólták Jézust azért, hogy egy názáreti ácsmester gyereke. Ugye? Sőt, szemére vetették még azt is, hogy ki tudja, milyen módon született, hogy talán ugye annak is utána jártak, hogy már Mária az egybekelés előtt terhes volt a Szentlélektől, de ők ezt így kommentálták, hogy Jézus közönségesen törvénytelen gyerek.
Tehát az volt a legfőbb érv, és máig ez a legfőbb érv a zsidóság körében, hogy Jézus nem származott az Áron papi családjából. Márpedig a messiási proféciák azt jelezték előre, hogy Jézus pap lesz, vagyis a messiás pap lesz, király is lesz és pap is lesz. És azt mondták, miért lenne ő a messiás? Hát nem származott ebből a családból. Ő nem volt lévita vagy pap. És Pál apostol itt a következő gondolatmenetet állítja a zsidó emberek elé. És sajnos azt kell, hogy mondanom, a keresztények hanyagsága miatt máig ez zsidó emberek nem ismerik. Hogyan is állunk ezzel a papsággal? A papság mindig sok bajt okozott a történelemben, de a róla szóló felfogás még ugyanannyi bajt, ez biztos. Akkor, amikor Isten szövetséget kötött a zsidó néppel, tehát a 15. században időszámításunk előtt, ugye a Sinai hegyi szövetségkötés, akkor jelölt ki egy, tehát Áron lett a főpap, és Áron családját jelölte ki Isten a papi szolgálatra, és attól az időtől fogva a zsidó népnek az 1500 éves történelmében volt egy nemzetség, ugye az Áron a lévi nemzetség, aminek az volt a feladata, hogy a vallási élettel, az istentiszteletekkel kapcsolatos rendet biztosítsa. De Pál apostol azt mondja, csak ettől az időtől fogva van papság. Hát ki a pap? Mit jelent ez, hogy pap? Külsőségek? Ruha? Öltözet? Ugye a Biblia azt mondja a Malakiás könyvében, hogy a paptól az emberek tanítást várnak. Mintha valaki lecövekel valamit, olyannak kell lenni a pap beszédének. Világos, egyértelmű tanítást. Azt mondja Péter apostol az egyik levelében, mindenki, aki megismeri az Istent, az pap. Hát akkor Áron előtt senki nem ismerte az Istent, akkor nem volt papság? És itt mutat rá Pál apostol, dehogy nem volt papság. És erről a Ti magatok szent könyve, az Ószövetség beszél, mégpedig Mózes első könyve 14. fejezetében, és a legkedveltebb és legtöbbet forgatott könyvben, a Zsoltárok könyvének a 110. részében. Mert a 110. Zsoltárban van egy ilyen messiási profécia, pap vagy te mindörökké a Melkisédek rendje szerint. Na itt kell megértenünk, mi ez, hogy Melkisédek rendje szerint. Ezek szerint, tehát a Biblia szerint van egy ároni papság az Ószövetségben, de van egy másik papság is. Nem csak ettől fogva lettek papok, mióta Isten kijelölte és intézményesítette a zsidó nép körében a papságot, hanem ezzel, ennek előtte jó idővel már volt pap. Mert Dávid is azt mondja a Zsoltárában, hogy amikor eljön a Messiás, ő pap lesz, de nem az Áron családjából fog származni, hanem a Melkisédek rendjéből, a Melkisédek családjából. Ki volt ez a Melkisédek? Mózes első könyve 14. fejezetében olvasunk Melkisédekről, abban a jelenetben, amikor Ábrahám egy csata után visszatérőben tizedet ad, tehát hála adományt ad Melkisédeknek, az örökkévaló Isten papjának. Milyen érdekes dolog, ekkor még nincs papi kaszt, meg papi nemzetség, de a régi időkben, tehát a zsidó népnek, mint népnek a kiválasztása előtti időben is voltak nagyon igaz és nagyon hívő emberek. És az Istennek voltak papja is, egy ilyen pap volt például egy Melkisédek nevű ember, aki Palesztinában élt, és akit Ábrahám, a zsidó nép ősatja elismert, és neki tizedet adott. Tehát mit mond el itt Pál apostol? Miért várjátok, vagy vártátok Jézust az Áron nemzetségéből, az Áron családjából? Jézus Krisztus nem olyan értelemben volt pap, mint ti gondoltátok, hogy egy családból, egy nemzetségből megszületve neveztessék papnak, hanem az ő tiszta, igaz élete alapján, hogy Melkisédek idején nem volt még szervezett, intézményesedett papság, ahogy később Áron idején, de Melkisédek az örökkévaló Istennek a papja volt. Tehát Jézus Krisztus is pap a Melkisédek rendje szerint. És itt szánt szándékkal nem olvastam azt a részt, amit itt alatta vastag számokkal be is kereteztem. Az 5. fejezet első 10 verse közül kihagytam ezt a 3 verset. Amikor Pál apostol kimondja azt, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen
örökké való papa Melkisédek rendje szerint idézi a 110. Zsoltárt. Tehát tessenek megfigyelni. Pontosan bemutatja zsidó honfitársainak, hogy hát nem ismeritek a Zsoltárokat? Nem ismeritek az általatok igen tisztelt és becsült Mózes könyveit? Hát ők maguk mondják azt, hogy nem csak Ároni papság van. Van egy nem intézményesedett papság, de egy igaz emberek, akik az Istent szolgálták. Ábrahám, a zsidó nép ősatya tiszteletet adott nekik, mint papnak és főpapnak. És nekünk miért kell tiszteletet adni Jézusnak, aki nem volt papi családból, nem származott papi családból, de miért méltó és érdemli meg Jézus a tiszteletet? Ezt mondja itt a 7. verstől. Aki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Kedves hallgatók, Jézus Krisztusról ilyen mélységes kijelentést csak mondjuk a római levélben, a Filippi levélben található Pál apostol nagy bizonyságtételei közben is. Ebben a három versben benne van az, hogy Jézus miért érdemli meg a főpap nevet. Jézus miért az egyetlen egy megváltó, és miért az emberiség egyetlen egy képviselője Istennél. Figyeljük meg ezt a roppant tiszta és világos gondolatmenetet. Azt mondja, aki az ő testének napjaiban. Nem azt mondja Pál apostol, hogy Jézus az életében, azt mondja a testének napjaiban. Újra leszögezi, Jézus Krisztus erőtelen, gyenge emberi természetet vett fel. Ő is ugyanúgy küzdött a természetével, Jézusnak ugyanúgy meg kellett vívnia a küzdelmet szokásokkal, gyengeségekkel, belső kísértésekkel, az ő testének napjaiban élt itt ezen a földön. Hogy mindannyian arra hivatkozunk, hogy milyen nehéz ez az élet, mert milyen nehéz a természetünk. Jézus Krisztusnak is egy nehéz természetet kellett örökölni, egy gyenge természetet, és az ő testének napjaiban mi volt Jézus számára a megoldás? Hogyan találta meg Jézus a győzelmet? Könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás, könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból. Jézus Krisztus teljesen világosan látta, hogy nem elég az isteni lénye, mert az isteni természetéhez hozzáadódott ez a gyenge emberi természet, és minden pillanatban elbukhat akkor, hogyha az Istennel nincs közvetlen kapcsolata, hit és imádság által. Jézus Krisztus mindig belekapaszkodott az Istenbe, nem önmagától várta a győzelmet, hanem látta és világosan tudta a földi életében, hogy egy nagy törvényszerűség van a minden erkölcsi győzelem mögött, hogy elnyerjük-e az Isten vezetését és segítségét. Mert egyedül ő képes megszabadítani a halálból. Ugye a Bibliában ez, hogy a halál, ez kettős értelmű, mert előbb olvastam, hogy az emberek egész életükben a haláltól való félelem miatt foglyok, de mi okozza a halált? Mert azt is halálnak nevezi a Szentírás. A bűn. A bűn. Tehát itt úgy értelmezendő ez a kifejezés, hogy az Isten képes volt megszabadítani őt a bűntől, hogy ne kövessen el bűnt. Jézus az, hogy Jézus nem követett el bűnt, ezt a hitével és az Istenbe kapaszkodó imádságával ért el. Ha Jézus Krisztus nem könyörög, nem küzd, nem viaskodik, akkor nem lehetett volna megváltó. Ő azonban mindent vállalt azért, hogy az ember számára főpap legyen, az ember számára első legyen, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Figyeljék meg, hogy miket mond Jézusról. Azt mondja, hogy Jézusnak a győzelmének a forrása az Isten félelmében volt, nem az isteni természetében. Igen, Jézus kettős természettel élt, isteni természettel, emberi természettel, de önmagában az isteni természet még nem szerezhette volna meg számára a győzelmet. Az a belső magatartása Jézusnak, a hit, az imádság, vagyis az Isten félelem, minden rossznak a gyűlölése, ez vezetett oda, hogy Jézus győzelmes életet élt. És tessenek megfigyelni, hogy a 8. versben újra neki kezd, mert ez tulajdonképpen ez a Bibliának és a kereszténységnek a legdrágább magva. Aki ezt megérti,
a Jézus Krisztus győzelmes életét, tehát sem sajnáló halálát, azért meg, hogy ki volt Jézus, és annak lehet megváltója Jézus Krisztus. És ezért újra visszatér a 8. versben, azt mondja, ám bár fiú, mondom, roppant világos és tiszta beszéd, ám bár fiú, azt mondja, bár ő Isten fia volt, bár neki volt isteni tudása, tisztánlátása, megvoltak az isteni természetnek a hatalmat leszámítva az összes jellegzetességei Jézus életében. Mégis Jézusnak mit kellett tennie ezen a földön? Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Jézusnak is tanulásra volt szüksége. Jézusnak is szüksége volt arra, hogy a maga életének a küzdelmein keresztül megtanulja napról napra azt, hogy győzelmet ezen a földön csak egy valami szerezhet. A hit és a folyamatos személyes kapcsolat az Istennel, az imádság. Ám bár fiú volt, mégse úgy járt, hogy én az Isten fia, most végig megyek a világon, és úgyse követek el rosszat. Én az Isten fia, úgyis mindenben tökéletesen tudott tenni. Nem, Jézusnak iszonyatos küzdelmek és szenvedések közben kellett megtanulni, amiket szenvedett abból az engedelmességet. Hogy soha ne az a magam akaratát cselekedjen. Soha ne azt, amit a természetem próbál diktálni, amiről rögtön nem látom, hogy az önzéshez vezet, de később kiderül, hogy az önzéshez fog vezetni. Jézus természete is gyenge természet volt. Jézus, ha engedett volna a természete késztetéseinek, elbukhatott volna. Nem lenne megváltás, nem lenne megoldás senki ember számára. Ám bár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván, tehát figyeljük meg, hogy Jézus élete szüntelen küzdelem, harc volt, és ő jutott a tökéletességre, ezzel szemben ma is nagyon sok ember hogy képzel el Jézus életét. Úgy képzel, hogy Jézus itt élt, és ezen a szinten végigment az életem. És ő úgy is könnyen győzött, mert neki nem kell azzal szenvednie, mint amivel nekünk. Hanem Jézus eleve predesztinálva volt a győzelemre. Ő bármit tehetett, akkor is tökéletes tudott volna maradni. Ez nincs így. Jézus nem így az életet ilyen szinten élte, mert ilyen szinten akkor érhette volna, hogyha az isteni hatalmat is hozta volna magával, de ő nem az isteni hatalommal győzött. Hanem Jézus Krisztusnak is tökéletességre kellett jutnia. Tökéletességre kellett jutnia, hogy megmutassa az ember számára azt, hogy igen, van olyan élet, amely nem az önzés élete, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. Megint egy roppant nagy kijelentés. Istennek engedelmeskedni az ember nem akar. Istent az ember tagadja, lázadozik vele szemben. Ez, hogy Istennek való engedelmesség a legtöbb ember számára egy üres fogalom. Azért is üres fogalom persze, mert ha én nem ismerek meg valakit, akkor hogyan engedelmeskedjek neki? Egy vak engedelmességgel az nem engedelmesség. Jézusnak azért kellett eljönni erre a földre, hogy mi lássuk, hogy kicsoda az Isten. Mert Jézus, amit itt élt, amit mondott, amit bemutatott, az Isten a mennyei atya ugyanezt tette volna. És Jézus azért jött el a földre, hogy látva az ő életét, mi engedelmeskedjünk neki, látva azt, hogy ő mit képes volt elviselni, csak hogy világos legyen előttünk, hogy mi a helyes út, az igaz út. Ha neki engedelmeskedünk, azzal tulajdonképpen Istennek engedelmeskedünk. Ha Jézus nem jött volna el, akkor az Istennek való engedelmesség olyan mérhetetlen nagy akadályokba ütközött volna évszázadokról évszázadokra, amelyeket ember a maga erejéből legyőzni nem tudott volna. Jézus azért is jött el, hogy világosan, kézzel foghatóan láthassuk, hogy ki az Isten. És ezért mondja azt, hogy Jézus Krisztus az egyedüli főpap. Nem úgy, hogy ő megszületett vérség szerint egy családból, és azt lehessen rá mondani, hogy most az Áron családjából való, hát ő a messiás. Ilyen messiást különben mind a mai napig hiába is várna bárki. Mert az Ószövetség törzsei és családjai ma már felismerhetetlenek. De pusztán vérségi leszármazás által senki nem mutathat igazságot. Jézus nem az Áron, hanem a Melkisédek rendje szerint jött el. A Melkisédek rendje pedig itt azt mutatja, hogy Istennek akkor is voltak papjai, mielőtt kiválasztott volna egy népet. Tehát az nem egy néptől függ, és nem egy családtól függ, hogy messiásnak és papnak lehessen nevezni azt, aki eljött,
hanem az élete minőségétől függ. És ezzel bátorítja a zsidó embereket arra Pál apostol, hogy ismerjék meg azt a messiást, akiről beszél az apostolok bizonyságtétele. Majd le fogom vetíteni, hogyha egy kicsit sötétebb lesz, hogy ez a bizonyos főpapnak mi volt a szerepe, mi volt a küldetése. Mert amikor Pál apostol kimondja, hogy főpap, később részletezi is a főpapi szolgálatot, amelyet önök is megtalálnak Mózes 3. könyve 16. fejezetében, ez a legrészletesebb leírása a főpapi szolgálatnak, akkor Pál apostol azt is mondja, hogy gondoljuk végig ezt az egész főpapi szolgálatot. Hát szólaljon meg most egy korabeli hangszer, ahogy ennek a főpapi szolgálatnak a közelettére felhívták az emberek figyelmét. A kürtzengés ünnepének a sófárja. Egy magyar felvételről hangzik el, ami lemezen és kazettán is megjelent. A zsidó nép körében a legtöbb hangszer fúvós hangszer volt, tehát trombita, kürt, és ez a sófár. Tehát ezt halljuk, és utána térnék rá a főpapi szolgálatnak a következő összefüggéseire.

Most szeretnék a befejező gondolatmenetre térni. És az a befejező gondolatmenet a következő, hogy mi is volt ez a főpapi szolgálat. Ugye azt már bizonyította az apostol, hogy Jézus a Melkisédek rendje szerint való főpap, tehát nem érv Jézus messiási voltával szemben, hogy nem Áron családjából származott, de most maga ez a főpapi szolgálat, ez mit is jelent? A 8. fejezet első versében azt mondja, fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült. Ezzel vezeti be azt a gondolatmenetet, amiből én csak szemelvényt olvasok, talán a legfontosabbak egyikét a 9. fejezet első versétől. Azt mondja itt Pál apostol, annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Tehát ugye az Ószövetségre utal, és annak a világi szent helye, a legutóbbi, előtte való legutóbbi szent helye Jeruzsálem volt. Mert sátor építetett. Az első, amelyben volt a gyertyatartó, tehát ugye ez a bizonyos menóra, amelyben volt a gyertyatartó, meg az asztal és a kenyerek felrakása, tehát a jó illatétel oltára és a szent kenyerek asztala, ahová minden héten friss kenyereket kellett kihelyezni. És azt mondja, hogy ezek után, hogy ezt gyorsan leírja, hogy ez zsidók számára teljesen ismert dolog volt, ezt nevezték szent helynek. Tehát ez volt a szent hely, vagy szentély. A második kárpiton túl pedig, mert itt is volt egy kárpit, ugye a templom előső részét nevezték pitvarnak, ahol magukat, az áldozatokat mutatták be, és a második része volt a szentély, de ezen túl volt még egy kárpit, amely ugye nem teljesen ért a mennyezetig, de mégis elválasztotta ezt a két részt. A második kárpiton túl pedig az a sátor, melyet neveztek szentek szentjének. Tehát ez a szentek szentje, ez volt a szent sátornak, illetve a jeruzsálemi templomnak a három része, melyet neveztek szentek szentjének, melyben volt az aranyfüstölő oltár és a szövetség ládája, ugye itt ezelőtt volt az aranyfüstölő oltár, amelynek a füstje bement ide a szentek szentjébe, azért sorolja oda, és a szövetség ládája beborítva mindenfelől arannyal, ebben a mannás aranykorsó és Áron kihajtott vesszelje meg a szövetség táblái. Tehát itt a szentek szentjében volt a frigyláda, ebben a 10 parancsolat két kőtáblája, az Áron kihajtott vesszelje, korsó és ezek az angyalok, amelyek befették a frigyládát. És folytatja tovább az apostol és azt mondja, fölötte pedig a dicsőség kérubjai, beárnyékolva a fedelet, mikről most nem szükséges külön szólani. Tehát ő ezt nem fogja részletezni, mert az egész Mózes 3. könyvennek nagyon részletes és precíz leírását adja, de már a 2. könyvben is a 25. fejezet, Mózes 2. könyve 25. fejezete, aztán az egész Mózes 3. könyve az Isten tiszteleti szolgálatoknak a részletes leírását adja. Ő csak 3-4 versben vázatosan fölemlíti azt, hogy mi volt a sátorban, illetve a templomban. Ezek pedig eképpen lévén elrendezve, az első sátorba ugyan mindenkor bejárnak a papok az istentisztelet elvégzésére, a másodikba azonban egy-egy évben egyszer csak maga a főpap vérrel, amelyet magáért és a nép bűneiért áldoz. Tehát azt mondja itt Pál apostol, hogy a papi szolgálat az idáig terjed. A papi szolgálat volt a Szent Sátornak a naponkénti szolgálata, amikor itt a pitvarban elhelyezett áldozati oltárra az emberek ráhelyezték az áldozati állatot, előtte pedig itt állt a pap, és miután az áldozatot bemutatta az ember, a pap bevitte a vért itt az első kárpit nyílásán, bevitte a szentélybe, és hintett a kárpit felé a vérből. Ez volt a papi szolgálat.

0: szolgálat. Ez mindennapi szolgálat volt. Egy évben egyszer történt meg a főpapi szolgálat, itt is volt egy kis ajtó, de ezen a második kárpit ajtaján már nem léphettek be a papok, csak egy évben egyszer a főpap. És azt mondja a Pál apostol, most ismerjétek meg, ti mint zsidó nép, akik 1500 éven keresztül ezeket az áldozatokat hoztátok és gyakoroltátok. Nektek nem szükséges külön szólanom erről, hogy ezek mit jelentettek. Hogy miért volt a templom az áldozat bemutatás színhelye, mi volt a papi szolgálat, ami a bűnök megbocsátásáig terjedt, de mi volt a főpapi szolgálat, amely eltörölhette a bűnöket, és ezért történt a főpapi szolgálat egy évben egyszer. És itt kezdi részletezni Pál apostol, hogy azt jelentetvén ki ezzel a Szentlélek, hogy még nem nyílt meg a Szentély útja, fennállva még az első sátor. Ami példázata jelenkori időkre, mikor áldoznak oly ajándékokkal és áldozatokkal, melyek nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni a szolgálattevőt. Csakis ételekkel, meg italokkal és különböző mosakodásokkal, melyek testi rendszabályok a megjobbulás idejéig kötelezők. Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz neme világból való sátoron keresztül, és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a Szentélybe, örök váltságot szerezve. Hát itt van ebben a két versben Pál apostol gondolatmenetének a csattanója. Azt mondja az apostol, hogy egy zsidó ember, amikor a bűneit megbánta, akkor elmehetett a szent sátorhoz vagy a templomhoz, és a papok előtt bemutathatta az áldozatát, és azt a papok továbbították, biztosították arról, hogy a bűnteher róla levéve, a bűn ugyan még megmaradt, de ő felszabadul a bűn következményeinek súlya alól. És a bűn jelképező vért, amért annak a kis állatnak, báránynak meg kellett halnia, azt ide hintették a kárpitra. Egy évben egyszer a főpap azért ment be a szentek szentjébe, hogy az évközben idehárított vétkeket, az emberek vétkeit, a bűneit egyszer s mindenkorra eltörölje. Azt mondja a Pál apostol, ez nyilvánvalóan Istenet csak azért adta, hogy az embereknek legyen fogalmuk arról, hogy mit jelent az, hogy megbánni a bűnt és eltörölni a bűnt, de nyilvánvaló, hogy maga ez a szolgálat nem volt képes az embereket jobbá tenni, csak mutatta a megjobbulásnak az útját. De amikor Jézus eljött, akkor Jézus nem bárányok és bakok vérét vitte és szerzett itt hintést, mint az ároni papságból való papok és maga a főpap, hanem Jézus a tulajdon vérével szerzett megoldást. Jézus Krisztus a maga életét áldozta oda azért, hogy az ember számára legyen megoldás, hogy valaki átvállalja az embernek a bűnadósságát. És Jézus azért főpap, mert a tulajdon vérével hozott áldozatával képes eltörölni a bűnt. Nem csak megbocsátani a bűnt, mint azt a papi szolgálat tette, hanem eltörölni a bűnt, mint a főpapi szolgálat jelezte, de csak töredékesen jelezte, mert nyilván, hogy nem azt törölt el az emberek bűnét, hogy itt pap volt, meg főpap volt, hanem az, hogy az emberek ehhez hogyan viszonyultak a bűn megbocsátáshoz és a bűneltörléshez. Nos, hát egy olyan esetben, amikor maga az Isten jön el, és amikor maga Isten adja az életét az emberért, ez az egyedüli megoldás arra, hogy az ember tényleg szabadulni akarjon a bűntől, az Istennek a szeretetét látva, az Istennek az odaáldozását látva. Ezt tulajdonképpen a krisztusi szolgálatot jelképezte az egész ószövetségi áldozati rendszer. Tehát Pál apostol itt nagyon ismert dolgokat röviden foglal egybe, ha mi ezeket meg akarjuk érteni, lapozzunk vissza Mózes második könyvéhez, harmadik könyvéhez, és megértetjük, hogy minden, de minden itt a messiást jelképezte. A messiást jelképezte itt a bárány, ami átvállalta a bűnösnek a vétkét. A messiást jelképezte azt, hogy a bárányt megölik, mert valakinek el kell viselni a bűn büntetését, ha nem az embernek, akkor annak, aki átvállalta a bűnét. Tehát a bárány vére is Krisztus áldozatát jelképezte. Krisztust jelképezte a papi szolgálat, mert minden nap lehet fordulni ahhoz a Krisztushoz, aki képes az embert, mivel ő maga is megkísértetett, erőt adni az embernek a kísértéseiben, hogy győzhessen. Tehát a pap is Krisztust jelképezte. Krisztust jelképezte a kárpit, ezt ki is mondja itt a zsidókhoz írt levélben, hogy a kárpit volt a Krisztus teste, mert az Isten királyi törvényét, a szeretet törvényét jelképezte itt a 10 parancsolat. Az Isten királyi törvénye micsoda, hogy az maradjon életben, aki szeret, aki az életet szolgálja. Ez egy tökéletes törvény. Aki az életet szolgálja és építi, az méltó az életre. Na de hogyha mi romboljuk az életet, ha pusztítjuk az életet, akkor az Isten királyi törvénye nem adhat nekünk jogot az élethez. Hát ahhoz adjon Isten jogot időtlen időkön át, hogy mi pusztítsuk az életet, és a magunk önzését cselekedjük. Tehát a kárpit fogta fel a bűnökért hozott áldozat vérét. A kárpit azért jelképezte Krisztust, hogy Istenem, rajtam büntesd meg egy személyben és egy összegben, amit minden emberen kellene külön-külön megbüntetni, hogy mindenki pusztítja az életet. De én elviselem értük, én ártatlan vagyok, nem kellene meghalnom, de én, mint egy kárpit, itt elfedezem a bűneiket. Én meghalok mindenki bűnéért. Talán erre, Istenem, Atyám, talán erre az utolsó lehetőségre az emberek odafigyelnek. Hogyha az Isten képes értük meghalni, akkor talán nem folytatják tovább az életpusztítását, hanem megváltoznak. Krisztust jelképezte itt minden és minden. De Pál apostol gondolatmenetének, hogy úgy mondjam, ez csak a bevezetése. Mert aki jól figyelt a felolvasásra, az megkülönböztethette azt, hogy Pál apostol úgy beszél a földi szentélyről, a földi templomról, mint ami a második templom. Ez csak a mása az igazi templomnak. Az igazi templom, és most ér rá Pál apostol arra, hogy Jézus nem csak a földi életében szerzett megoldást, hogy áldozatul adta az emberért az életét, hanem mit tesz most Jézus a mennyben? Hiszen a levelét úgy kezdte, hogy Jézus a teremtő, Jézus, aki az életét adta, de Jézus, aki az Isten jobbjára ült. Na hát ez is benne van a zsidókhoz írt levél gondolatmenetében, és itt most már erre hadd mondjam azt, hogy ez nem csak, hogy a zsidó emberek nem ismerik, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy általánosan a keresztény világ sem ismeri. Mit tesz Jézus a két eljövetele közötti időben? Mit tesz Jézus akkor, amiután ő meghozta az áldozatát? Ő az emberért odaadta az életét is. Ez volt a legtöbb, amit az Isten megtehetett az emberét, hogy önmagát adja érte. És Jézus a mennybe ment, a mennybe menetele, tehát az első eljövetele és a második eljövetele között mit tesz Jézus? Tehát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az a nagy kérdés, amit most már így kell, hogy kimondjuk, hogy nem csak a zsidó emberek nem ismernek, de keresztény emberek tudatából is hiányzik. Hogy az, hogy mit tesznek ma a világ hatalmasai, mit tesznek politikai vezérek, arra árgus szemmel odafigyelnek az emberek. De az, hogy mit tesz Jézus, és hogy Jézusra, ami vonatkozott az első templom esetében, illetve a második templom esetében, ez a földi templom, ez a sátor, ez a jeruzsálemi templom, hogyan is mondta Isten, amikor Mózesnek megparancsolta, hogy építsél templomot? Azt mondta, hogy azért építsed úgy, ahogy én elmondom. Ebből, ilyen hosszú, ilyen széles, ilyen magas, ilyen szolgálat, pontosan Isten előírta a rendet, azt mondta, hogy a mennyeinek másolatára készítsed. Mit jelent ez, hogy a Biblia szerint van egy mennyei templom? Ez annyit jelent, hogy Jézus Krisztus a két eljövetele között, amikor nincs itt a földön és nem jön ide a földre, csak a második eljövetelével jelenik majd meg itt a földön, a két eljövetele között ugyanazt teszi, amiről ez az ószövetségi áldozati rendszer beszélt. Jézus Krisztus a pap és a főpap, Jézus Krisztus az emberiség számára a pap és a főpap, vagyis hozzá lehet fordulni személyesen a bűnök megbocsátásáért, hogy személyesen el kellett menni az ókorban Jeruzsálembe, személyesen itt meg kellett állni, és a pap előtt áthárítva a bárány fejére a bűnöket, meg kellett ölni a bárányt. Ma mindenkinek személyesen hitben Jézus Krisztushoz kell utat találnia, Jézus Krisztustól kérheti a bűnei bocsánatát, de Jézus Krisztus az, aki a történelmnek egy bizonyos pontján, ahogy az ószövetségi rendtartásban is, hogy minden nap folyt a papi szolgálat, de egy évben egyszer volt csak a fő papi szolgálat. Az egész történelemben Jézus végzi a bűnbocsánatért való szolgálatát, de a történelemnek egy bizonyos pontján, hogy az ószövetségben a főpap bement a szentek szentjébe,
1: és az évközben odahárított bűnöknek az eltörlésért esedezett Isten előtt. Ugyanúgy Jézus Krisztus is megbocsát mindenkinek hamisságot, vétketés, bűnt. De Jézus Krisztus még egy szolgálatot elkezd végezni a mennyben, az ember bűneinek teljes eltörlését, ami más szóval, bibliai szóval annyit jelent, az ember igazzá nyilvánítását. Nem véletlenül fejeződik be ez a 9. fejezet ezzel a kijelentéssel a 28. versben. Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Milyen megdöbbentő kifejezés. Mit jelent az, hogy Jézus bűn nélkül jelenik meg? Ezen okvetlenül el kell gondolkozni. Mit jelent ez, hogy Jézus bűn nélkül jelenik meg? Nyilván nem Jézusnak vannak bűnei, nem Jézus terheli a saját maga bűne, de Jézust itt a mennyben terhelik bűnök. Milyen bűnök? Amelyeket az ember áthárított őre. Csodálatos és tökéletes ez a rendszer, ha ezt végig gondoljuk, mert mi is történik ma egy hívő ember életében? Egy hívő ember, amikor valami rosszat elkövet, és feltekint Jézus áldozatára, feltekint arra, hogy az Istennek kellett meghalni minden kis és nagy rosszért, mindenért kivétel nélkül. Ha egy ember föltekint erre, hogy Istenem, neked ezért is meg kellett halnod, ezzel a bűnömmel, amit ma elkövettem, ezzel ugyanúgy hozzájárultam, mint régi emberek ahhoz, hogy a keresztfára szögezzenek. Jézus Krisztushoz fordul a mai ember, a mai hívő ember. De ezáltal mi történik képletes, jelképes értelme, hogy megszabadulni akarván a bűneitől, Jézusra hárítja át a bűnöket, hogy a bárány és a papi szolgálat ezt ki is fejezte. Az áthárítás tökéletes, mert a bárányról a kárpitról a szentek szentjére hárítódik át, tehát nem minket, bűnösöket terhel a bűnadósság és a nyomasztó érzés, a bűntudat. Meg lehet szabadulni a bűntudattól, meg lehet szabadulni félelmektől, szorongásoktól. Ha az ember Jézus Krisztussal hitben találkozik és kéri azt, hogy Krisztusom, bocsáss meg azért, amit elkövettem, én ezt fájlalom, azért fájlom őszintén, mert belátom azt, hogy ez a te halálodat okozta, és én többet ezt nem akarom elkövetni, akkor Jézus magára vállalja a bűnöket. És a bűnter áthelyeződik többszörös közvetítéssel ide, a mennyre. És Jézus Krisztus, amit tesz, mint főpap a történelem egy bizonyos pontjából kiindulva, hogy az emberek által áthárított bűnöket végleg eltörli. Mit jelent az, hogy eltörölni a bűnöket? Eltörölni a bűnöket annyit jelent, hogy egyszer s mindenkorra visszahárítani a bűnöket arra, aki a bűnökért végső soron a felelős. És ez Sátán. Mi emberek nem tudjuk áthárítani a bűn közvetlenül az ördögre. Mi nem mondhatjuk azt, hogy azért tettünk rosszat, mert hát az ördög belevitt, illetve mondhatjuk meg, mondjuk is, csak ez nem igaz. Mert erre az ördög azt mondja, hogy na igen, de holnap után megint belemegy, meg azután megint belemegy. Hát azért nem én vagyok a vétkeső, nagyon jól megvan a bűneiben. De az az ember, aki Jézus keresztjére tekint, Jézus áldozatára tekint, és tényleg szomorúan és megrendülten mondja azt, hogy miért követtem el én rosszat? Miért feszítettem meg én az Istent? Azt az embert az Isten Jézus meg tudja szabadítani a bűnöktől. Attól valóságosan el tudja venni a bűnöket. Nem úgy, hogy holnap és holnap után újra elkövesse. És a valóságosan elvett bűnöket, az a Jézus, aki átvállalta a bűnökért a büntetést, Jézus már átháríthatja Sátánra. Mert Sátán nem mondhatja azt Jézusra, hogy Jézus bűnbe esett. Vagy Jézus nem gondolta komolyan a bűnnel szembeni küzdelmet. Ezt az ószövetségi áldozati rendben egy döbbenetes szertartás fejezte ki. Egy évben egyszer, amikor bement a főpap a szentek szentjébe, és könyörgött Istennél a bűnök eltörlésért, akkor bevezettek hozzá egy bűnbakot, az Ázázel bakját, ugye amiből van a magyar bűnbak kifejezés, ennek az Ázázelnek a fordítása, és a főpap áthárította a bűnbakra valamennyi évközben áthárított bűnt, és azt a bűnbakot kiküldték a pusztába, és ott a pusztában kellett megsemmisülnie. Ez már az Ószövetségben előre vetítette azt, hogy Isten a bűn problémájára tökéletes és végleges megoldást talált. A bűn végleges megoldása a következő. az embert szembefordítani a bűnnel, hogy az ember ki akarja vetni magából a bűnt. De ehhez nem kisebb dolog kellett, mint az Isten halála. Ha nem látjuk a meghalt Istent, a keresztván függő Krisztust, akkor mi nem akarunk igazán szabadulni a bűneinktől. Ezért van az, hogy oly sok ember nem tud szabadulni a bűneitől. Oly sok ember azt mondja, hogy én látom, hogy rosszat követtem el, van is bűntudatom. Még meg is bánom, de még mindig nyomaszt. Amit 5 éve, 10 éve, 20 éve csináltam, még mindig nem tudok napirendre tenni, még mindig nyomaszt és belső feszültséget szerez. Az az ember azonban, aki feltekint Krisztus halálára, aki megrendülve veszi tudomásul, hogy Jézus minden bűnért meghalt, a te bűnödért, a kicsiért, a nagyért is. Ember, szabadulj meg a bűntől, vesd ki magadból a bűnt, utáld meg a bűnt és hárítsd át a bűnt. Ez az ember meg tud szabadulni a bűntől. Ez az első fokozat. A bűn végleges megoldásában az első fokozat, hogy belőlünk, akik a bűntől, hogy úgy mondjam, rákos betegek vagyunk, mi akarjuk kivetni ezt a rákos daganatot. A második fokozat, hogy ezt valaki átvállalja. Ezért valaki meghaljon. Ezt tette meg Jézus az áldozati halálával. A harmadik fokozat, hogy Jézus Krisztus megvizsgálva minden emberi életet, megvizsgálja azt az idők végén, hogy ki az, aki tényleg komolyan vette Jézus halálát. Akinél ez nem vallásoskodás volt, nem szólam volt, hanem aki azt mondta, hogy Istenem, te, aki az életedet adtad, értem, én pusztítsam az életet, és belepusztuljak? Én ezt nem akarom tenni. Én szeretnék veled élni, és a te erőddel megszabadulni úgy a bűnöktől, ahogy felismerem őket. És akkor Jézus egy ilyen életet igazzá nyilvánít. Ez volt a főpapi szolgálat értelme, az igazzá nyilvánítás. De ki tud igazzá nyilvánítani Jézus, aki valóban meg akart szabadulni a bűnöktől? Hogy tudunk megszabadulni a bűnöktől? Ha látjuk Jézusnak a keresztáldozatát. És akkor Jézus átháríthatja a bűnök okozójára a bűnöket, és a bűnök okozóját egyszer s mindenkorra megsemmisítheti, úgy, ahogy azt a jelenések könyve 20. fejezete elmondja, amelyben ott van Sátán megsemmisítése. De megsemmisíteni Sátán csak azután lehet, hogy ez a folyamat a teljességre jutott. Jézus mindenkinél, aki hozzáfordult, aki megbánta a bűnét, megvizsgálva az életét, ahogy áthárít minden bűnt Sátánra, akkor történt meg az ószövetségi ceremoniális rendben, hogy a főpap kilépett, és miután elküldték a bakot, mielőtt elküldték volna a bakot a pusztába, kilépett a templom kapuján, és az emberek számára megoldást mutatott. Azok számára, akik valóban küzdöttek a bűneikkel szemben, az áldást mutatta, azok számára, akik nem küzdöttek, azok számára az átkot mutatta. Jézus mielőtt megjelenne másodszor, tehát mielőtt bekövetkeznék a második adventje, Jézusnak a hozzáfordult embereket, a bűneiket elhagyni akaró embereket igazzá kell nyilvánítania. Ezért mondja így Pál apostol, hogy Jézus másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják az üdvösségükre. Tudnék, amikor Jézus másodszor megjelni, minden bűnt, azoknak a bűnét, akik szabadulni akartak a bűntől, áthárított a bűnök okozójára. Ezért mondja, hogy bűn nélkül jelenik meg Jézus. És kedves hallgatók, itt láthatjuk azt, hogy Pál apostol tényleg, hogy úgy mondjam, lopva az egész bibliai kinyilatkoztatást a zsidók elé helyezte. Három problémát érintettünk, és három problémát érintett. Jézusnak nagyobbnak kellett lennie az angyaloknál, tehát Isten volt. Jézusnak teljesen emberré kellett lennie, és Jézus a főpap. És ezzel az egész Ószövetségbe bemutatta Pál apostol, az egész Ószövetség már erről beszélt. Nem értitek az Ószövetséget. Kedves hallgatók, ma is ez a helyzet. Ha ma zsidó emberek elővennék az Ószövetséget, és azt komolyan mélyen elolvasnák, hogy mondja Pál a zsidókhoz írt levél második fejezetében, hogy hittel párosítva, tehát megérteni vágyással elolvasnák, akkor magából az Ószövetségből 100 és 1000 helyről azt köszönne rájuk, hogy ez a messiás, akit előre jövendöltek, a proféták, az áldozati rendszer, az ünnepkör, ez a messiás elérkezett. De sajnos ma hadd világosítsam fel önöket, mert ez sok ember nem tudja, a zsidó nép nem ismeri az Ószövetséget. A zsidó nép, amikor Palesztinából szerteszét kellett, hogy meneküljön a sok-sok háború után, már a második század derekán, így mondta ezt egy rabbi, tehát egy zsidó rabbit idézek, a mi népünk nem ismeri az Ószövetséget, hanem mit ismer? Mit ismer? A hagyományokat ismeri, a szokásokat ismeri, a ceremóniákat ismeri, amelyeket lélektelenül megcselekedve, de azok magváig el nem jutva, nem ismerve az Ószövetséget, mind a mai napig nem tudják elfogadni Krisztust. Egy zsidó embernek megismertetni a messiást, ez annyit jelent, megismertetni vele az Ószövetséget. Milyen bámulatos balkezesség a keresztények részéről, akik nem ismerik az Ószövetséget szintén, hogy az új szövetséggel akarják meggyőzni a zsidókat. Pál apostol nem ezt teszi. Pál apostol bemutatja magából az Ószövetségből, hogy akit ti vártok, ami hitünknek a legdrágább reménye és ígérete, az itt van benne az Ószövetségben. És azt hiszem, hogy ma is, amikor embereket rá kell vezetni a Jézusról való tanításra és hitre, tökéletesebb rávezetést ennél ma sem tudunk. Engedjék meg, hogy én is elmondjam azt, hogy én katolikus családban nőttem fel, amelyben persze az Ószövetséget ugyanúgy nem ismerték, mint mondjuk ma már egy evangélikus vagy református családban se ismerik. De amikor én megismertem ezt az ószövetségi áldozati rendszert, akkor azt mondtam, hát van ennél napnál világosabb dolog. Vannak ennél szemléletesebb tárgyak, cselekmények, és az egész logikája, hogy hogy lehet megszabadulni a bűntől, és ennek a középpontjából mindenütt Krisztus köszön felénk. Mert azt persze nem is mondtam még, hogy hát a hétkarú gyertyatartó is Krisztust jelképezte. Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Ha ő nem hozta volna meg az áldozatát, sötétség lenne. Nem tudnánk fölismerni a bűnöket. Mert még arra se vagyunk képesek a magunk erejéből, hogy lássuk, hogy a rossz az rossz. És Jézus a szent kenyerek asztala is. Mert Jézus azt mondta, hogy ha nem eszitek az én testemet, és nem isszátok az én véremet, élet nincs bennetek. Én vagyok a ma mennyből alászállott kenyér. Jézus nem véletlenül használt ezek. Úgy gondoltam régen gyerekkoromban, hogy micsoda nagy költő volt Jézus. Világosságnak nevezte magát, kenyérnek nevezte magát, szép allegóriák és szimbólumok. Aztán később az ember fejlesítve azt mondja, hát Jézus tulajdonképpen azt ismételte el, amiről 1500 évig beszéltek ezek a tárgyak. És én mindenki számára kívánom azt, hogy végigolvasva az Ószövetséget, és ehhez egy nagyon nagy kulcs a zsidókhoz írt levél, fedezzük fel a Szentírásban azt, hogy az Ószövetség töretlenül mindenhol Krisztusról beszél. És sajnos a zsidó nép azért nem érti, és azért nem fogadja el Krisztust, mert a saját szentnek mondott könyvét nem ismeri, és nem érti. Tehát egy zsidó embernek megismertetni az áldozati rendszert, én azt hiszem, hogy ez a megismertetésnek a legtökéletesebb, a legjobb formája. Ennek az áldozati rendszernek talán még megbocsátanák, ha egy 5 percre igénybe venném a türelmüket, már akkor, hogyha végzünk egy... Én azt hiszem, látni fogjuk. Szeretném ezt nagyon röviden bemutatni, amelyről beszéltem. Magát az áldozati rendszert különös tekintettel a főpapi szolgálatra. A 10. századig állt, utána Dávid fia Salamon megépítette Jeruzsálemben a kőből készült templomot, amely itt foglalt helyet a Mória hegyén, tehát itt van Jeruzsálem és itt van a templomhegy, és itt van a templom épület együttese, amely teljesen hasonló volt az úgynevezett Szent Sátorhoz. Nézzük a következő képet, amelyen látjuk ennek a templom együttesnek a makettjét ma egy jeruzsálemi szálloda udvarán. Ez volt maga a templom, a legbelső része a szentek szentje, középütt a szentély, előtte a pitvar, körben csarnokok voltak, a csarnokokban zsinagógai istentiszteletek, tanítások folytak. Ez volt a Nagy Heródes által való kibővítése a templomnak. Magát a templomot fal vette körül, és ez a dávidi városfal, amely ezt a rész körül ölelte. A templom helyén ma néhány rom és emlék található, ez egy udvari rész, ez teljesen megsemmisült a zsidó-római, illetve a barkokba felkelés során, amikor elpusztították, később arabok építették át, és a ma az iszlám vallás egyik szent helye, a jeruzsálemi Ómár mecset. Ugye itt látjuk az ásatások felől, a déli rész felől, a legrégebbi maradványok felől a dávidi falakat és bástyákat. Következőképpen látjuk ennek a templomnak a szerkezetét, ezt rajzoltam fel a táblára, tehát ott van a szentek szentje, itt van a szentély, itt van a templom pitvara. Érdekesség az, ugye itt azt jelzi, hogy falakkal volt körülvéve ez a szentek szentje és a szentély, hogy ablakok nem voltak. Mint látjuk, itt nincs ablak, tehát teljesen sötét lett volna a szentély, hogyha a hétkarú gyertyatartót, világosságot nem bocsát. Ennek is megvolt a Krisztusra vezető, Krisztust idéző jelképes szerepe, mert ha Jézus nem hozott volna áldozatot, ha ő nem vállalta volna magára az emberiség bűneit, akkor mindenkinek magának kellene meghalni a bűnökért, tehát mindannyiunk előtt egy nagy sötétség lenne. Nem lenne remény az örök életre. A következő képen látjuk a templom rekonstrukciós maketjét, ez volt a bejárati rész, és itt körben mondom ezekben az oszlop csarnokokban, külön a férfiakat, nőket, gyerekeket, zsidó származásokat, pogány származásokat, akik eljöttek és itt tanulni akartak a templomban, kaphattak tanítást. Következő képünkön látjuk azt, hogy az az áldozati rendszer ez egy ősrégi dolog volt. Itt is el lehet mondani, hogy nem az ároni papsággal jött be, még csak nem is a Melkisédekivel, hanem már Isten tanította az első emberpárt az állatáldozatra, aminek a középpontjában az égő áldozat volt, a bűnért való teljes égő áldozat volt, a bárányáldozat, amelyet már a Bibliánk 4. fejezetében, a Kain-Ábel fejezetben is láthatunk. A következő képen látszik az, hogy hogyan is hozták el ezeket az állatokat. Mondjuk, hogyha tehát hoztak egy kis bárányt, általában három állatot hoztak, tulkot, bárányt és gellicét, akkor az emberek oda vezették a papok segédletével az oltárhoz, áthárították a bűnt, hogy a fejére tették a kezüket. Például ugyanezt látjuk a tulok áldozatnál, tehát gazdagabb emberek, ugye ez tulajdonképpen egy ilyen vagyoni cenzus alapján való megkülönböztetés volt, hogy szegény emberek egy pár gellicét hozhattak, nekik nem volt több pénzük, tehát nem az állatnak a pénzértéke volt a fontos, hanem az, hogy mindenki tudja ezt gyakorolni, és ez a külső szertartás visszahasson az ember lelkére. A közép réteg mondjuk mai szóval hozta a bárányt, és a gazdagabb emberek nagyobb állatot, áthárították a bűnt. Mondom, a legszegényebbek például, mint Mária és József, gerlicét hoztak. Ugye Jézus templomi bemutatásakor történt meg ez. És akkor a pap bevitte a szentélybe a vért, és miközben a pap itt ment be, jobbra tőle ezt látta. Ez volt kitéve a szentély egyik oldalán, ez volt a szent kenyerek asztala. Ilyen lepény formájú kenyereket kellett egymásra tenni, egy fedővel letakarni.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, akik ma egybe gyűltünk az értekezet kezdetén. Jó Isten áldása legyen velünk az egész napon át. Szeretném az igét felolvasni indulásul, amit ma, aminek segítségével az áhítatban áttekintünk egy pár gondolatot, és kérném, hogy fogadjátok el egy kicsit, annyiban rendhagyó lesz az alkalom, hogy szeretnék többet felolvasni, mint szokásunk ez mostanában. Szeretnék felolvasni, és számomra is nagyon tanulságos részletekkel találkoztam újra a Krisztus példázatai könyvben, az Apostolok története című könyvben, a Krisztus követi, a hegyi beszédről szóló könyvben. Szeretnék ezeket megosztani veletek, hogy együtt tudjunk gondolkodni, együtt menni Krisztushoz, együtt fohászkodni, aztán Krisztushoz a szabadító kegyelemért. Szeretném olvasni az igét a Galatákhoz írt levél 6. fejezet 14.-15. verséből. Nékem pedig ne legyen másban dicsekedésem, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki által nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés. Ezt az igét szerettem volna olvasni, régóta foglalkoztat a Korintusi levél és a Galatákhoz írt levél mindegyik gyülekezetet, és aztán a többi, mindegyik levelet és a többieket is. Jó részét Pál apostol azért kellett megírja, hogy hát egymással osztozkodó, egymással a testvéri kapcsolatot nehezen megtaláló gyülekezeteket tanítson, helyreigazítson a dolgokat az igazság tekintetében, de helyreigazítson lelkület tekintetében is. És számomra nagyon megragadó volt ez a rövid egy-két mondat a Pálnak, ahogy azt mondja, nékem nincs másban dicsekedésem, csak a Krisztus Jézusban. És aki által nekem megfeszítetett a világ, és én is megfeszítettem a világnak, mert Krisztus Jézusban csak az új teremtés egyedül a hasznos. Semmi más nem használ, csak hogyha Isten el tudja végezni bennünk az új teremtést, hogyha célba talál az ő megváltó műve az én életemben, mindegyikünk életében, és az Isten elvégezheti azt a csodálatos szabadítást, ami a végül az üdvösségünket fogja jelenteni, az örök élet ajándékát kaphatjuk meg tőle. Azt gondolom, akik itt vagyunk, mindjárt az örök élet céljával élünk, és azzal a reménységgel a szívünkben, hogy Isten megváltó munkája eredményeképpen valóban ott lehetünk az ő országában. Mi nem egyszerűen a mának élünk, bár a mában élünk, de nem egyszerűen a mának élünk, hanem egy sokkal távolabbi cél, remélhetőleg már nem túl messze lévő cél az, ami vezérel bennünket, hogy meglátjuk Krisztust az ő országában, és remélhetőleg az is bátor, buzdítja a lelkünket, hogy ott meglátjuk egymást is. Krisztus országában együtt lehetünk. Krisztusban nem használ sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, hanem az új teremtés. Az új ember, amiről nagyon sokat beszél a Biblia nekünk, és amihez kapcsolódva én szeretnék olvasni most több mindent a Szentírásból, vagy a könyvekből, az említett könyvekből. Én két dologról, ha együtt gondolkodnánk, ami a hívő élet komoly kockázatát, a hívő életben komoly kockázatot jelent számunkra. Az egyik az ítélkezés lelkülete, a másik a meg nem bocsájtás lelkülete. Az egyik az ítélgetése embereknek, a másik a megbocsájtani nem tudás lelkületének a gyengesége, betegsége, nyomorúsága. Eszembe jutott az ítélkezésről olvasva, nemrégiben kaptam egy testvérünktől egy honlapról egy írást, az a címe a honlapnak, hogy újra gondoló. Nagyon értékes elmélkedések vannak rajta. És olvastam ott az ítélkezésről egy rövid összefoglalót. János Evangélium a 8. fejezetében, amikor az írástudók odarángatják azt a parázna asszonyt Jézus elé, ugye a történetet mi jól ismerjük, sokszor hallottuk, akkor Jézus hogy intézi el a dolgot, ugye ismerjük és beszéltünk már róla, hogyan szabadítja meg azt az asszonyt a ráváró pusztulástól, és hogyan szabadítja meg az embereket, az őt elítélő embereket is, hogy próbálja megszabadítani
az ítélkező lelkülettől. Hogy fordítja rájuk vissza azt, hogy ha ítélkezni mernek, akkor egyben ők is ítéletet vonnak magukra, ha bűnösök. Hogyha ember felett ítélkezik, akkor önmaga felett ítélkezik végső soron, és amilyen ítélettel mértek, olyan ítélettel mérnek nektek is, mondja Krisztus másút. De nagyon komolyan tanít bennünket a Szentírás arra, hogy az ítélkezés bűnét kerüljük. És a történetben elgondolkodható volt számomra egy kicsit újdonság, hogy Jézus milyen szeliden és milyen alázattal és milyen bölcsességgel, tehetséggel küzdött azért, hogy mind a vádolókat, az ölni akarókat, mind a megöletésre várót is megszabadítsa. Hogy milyen tehetség volt Jézusban arra nézve, hogy mindenkiért munkálkodni tudjon. Milyen csodálatosan eltalálta, hogy segítségére legyen mindegyik ember csoportnak, ugye? Milyen csodálni való számunkra az, hogy amikor az igazság és a kegyelem együtt lakozik egy emberben, akkor ő megtalálja mindenkihez a megfelelő utat, a megfelelő módot, hogy szóljon hozzájuk. És mindenkire tudott hatni. Ahogy a porba írt Jézus, miután elmondta azt, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ, elmondta ezt Jézus, és utána elkezdett írni, tudjuk mit írt, akkor mindegyik szembesült a maga lelkiismeretében azzal, hogyha bűnösként más bűnös felett ítéletet mond, akkor felette is az Isten majd ítéletet fog mondani, és nem a javára. Nem azt az ítéletet fogja hallani, amire számítana egyébként a vallásossága, az igazsága, a szeretete, a tehetsége alapján, hanem más ítéletet fog kapni. És aztán, ahogy az asszonyt megkérdezi, hogy hát nincs, aki kárhoztasson téged? Milyen gyönyörű pillanat lehetett ez, biztos ti is gondolkodtatok, már próbáltátok elképzelni azt a pillanatot, ahogy az asszonyt Jézus megszólítja, az asszonyt egyedül marad Jézussal, és Jézus ezeket a szavakat intézi hozzá, hogy hát senki nem kárhoztat téged, én sem. Hogy milyen lehetett az asszonynak azt az örömöt, ezt a tapasztalatot átélni, és azt az örömöt a szívében átélni, hogy megszabadult egyrészt a gyilkos indulatok folytogatásától, és a hamarosan bekövetkező ráváró haláltól, egy kegyetlen haláltól, kivégzéstől, de megszabadult attól is, hogy őt a bűnért örökre kárhoztassák. Hogy azt szólt hozzá, aki a legcsúnyább, az emberek szemébe talán a legkirívóbb és a legtöbbször megszégyenített bűnösség miatt, hogy parázna, emiatt is, erre nézve is neki kegyelmet és szabadulást tud hirdetni az Isten. Hogy nem kell ebben megmaradjon, nem kell örök szégyennel szemlesütve járjon ezen a világon. Ha még meg is úszta volna a megkövezést, ja, akkor is még mindig ott van, hogy de mit kezdjen a bűnös állapotával, és Krisztus meggyógyítja, megszabadítja, és azt mondja, hogy én kegyelmet adok neked. Meggyógyulhatsz én előttem. Ugye Jézus ezt tudta tenni az asszonya, és úgy elgondolkodtató, hogy ami ítélkezésünkben mennyi minden benne van, ugye mi sokszor gondolkodunk úgy, hogy a rossz nálunk kevésbé rossz, a jó meg nálunk sokkal jobb, mint másoknál. Ugye? A rossz az másoknál nagyobb, a jó meg nálunk nagyobb. Hogy mennyire könnyen osztozkodunk, hogy a magunk javára, mert hát minden szentnek maga felé hajlik a keze, nekünk is, és úgy megválogatjuk a világot a magunk belátása szerint, természetesen a magunk javára ítélve, magunkat igazolva. Jézus, ahogy visszaforgatja ezekre az emberekre ezt a felelősségérzetet, hogy ha ítélsz, te is ítélet alá fogsz esni. Az ítélet csak akkor lesz irgalmas irántad, hogyha kegyelmet tanulsz, hogyha tudsz kegyelmezni a másik bűnösnek. Szeretnék egy pár mondatot ebből a cikkből olvasni. Ítélj, ha magad nem vagy elítélhető. Ha elítélhető vagy, akkor ítéleted saját elítélésed megpecsételése. Ezért kérdezi Jézus az asszonytól, senki sem ítél téged? Senki, mert az ott állók értették a célzást.
Az ítéleteiknek súlya van, felelősség társul hozzá. Nem tehetem, hogy a másikat teszem meg saját bűnösségem okának. Ez az ez önfelmentés. Hihetetlen mértékben jellemző ránk, keresztényekre is az a hamis okoskodás és oktulajdonítás, hogy jó keresztény lennék, ha nem lennének a többiek. Amíg egyesek csak agonizálnak a világ gonosz volta fölött, meg az abból fakadó kísértések miatt, addig mások, más habitusúak ezért megpróbálják megtisztítani a világot a gonosztól. Ha megkövezzük a nőt, kiértjük a paráznaságot. Tényleg? Néhány egyházatja azt állította, hogy amikor Jézus a porba... Bocsánat, ezt nem akartam olvasni. Már csak ez az egy mondat. A bűn fogalmának félreértése a lehető legkíméletlenebb és irgalmatlanabb hívőt eredményezi. Érdekes és számomra hasznos megállapítások voltak ezek. Szeretnék most olvasni egy másik ige szakaszt az ítélkezésről. Római levélből, Pál apostoltól. A 14. fejezet szóban ír Pál arról, az a vitatkozás, az az osztozkodás, egymás ítélgetése, ami a gyülekezetben kialakult, mennyire értelmetlen és mennyire kárhozatos dolog. Ugye nem hitelveket magyaráz itt az apostol, hanem egy lelkületi betegségre akar rávilágítani, és abból gyógyulást eszközölni. 14:7. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Te pedig miért kárhoztatod a te atyád fiát? Avagy te is miért veted meg a te atyád fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd az Krisztus ítélőszék elé. Mert megvan írva, élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. És a 19. vers. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ezt tanácsolja az apostol, és figyeljük meg, ahogy érvel, azt mondja, közülünk senki se él önmagának, és senki se hal önmagának. Amit vállalunk a Krisztusban, azt a Krisztusért vállaljuk. Amit teszünk a hitünk alapján, meggyőződésből, azt a Krisztusnak szeretnénk tenni, és a Krisztus előtt vállaljuk. Senki se él önmagának, senki se hal önmagának. Arra a felelősségre akar ráébreszteni bennünket az apostol, és ott a testvéreit, annak idején, hogy nekünk nem dolgunk az, hogy mások munkássága, tevékenysége felett ítélkezzünk. Az lehet, hogy van róla véleményünk, az lehet, hogy úgy érezzük rászorult tanácsra, az lehet, hogy korrigálni kell egymást a tevékenységünkben, de nem kell kétségbe vonni, hogy milyen indítékból, milyen szándékkal csinálja a dolgokat. Ugye? Aztán közülünk senki sem él önmagának, senki sem önmagának. Ha élünk, ha halunk, az Úrnak élünk, mert az Úréi vagyunk. És ezt fogadjuk el, értsük meg, ahogy meg akarta értetni az apostol annak idején, hogy mindenki az Úré, az Úr tulajdona. Mindenki az ő kezében van, ő az, aki gondot visel rá, ő az, aki áldja, és ő az, aki fegyelmezi. Azért halt meg az Úr, és azért támadott fel a Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Újra aláhúzza. Krisztus uralkodik minden lélek felett. Te miért kárhoztatod atyát fiát? Miért veted meg a te atyát fiát? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélő szék elé. És ezzel a felelősséggel szembesülve, hogy mi mindannyian a Krisztus ítélő szék előtt számolunk majd el azzal, hogy bántunk egymással. Talán ezzel a felelősséggel szembesülve jobban meg tudjuk fontolni, hogy mit is engedünk meg magunknak. Milyen szavakat, milyen indítékokat, milyen tetteket engedünk meg magunknak.
hogyan munkálkodunk testvéreink épülésére, vagy éppen rombolására. Mert megvan írva, élek én, mondja az Úr, mert nékem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent magasztalja. Azért hát mindenikünk maga ad számot magáról az Istennek. Újra megerősíti, és újra megerősítem. Azt mondja, mindenki maga ad számot magáról az Istennek. Azt értem én ebből a kijelentéséből az apostolnak, hogy jegyezzem meg, ha elsősorban önmagamért felelek, és nem a másikért, elsősorban önmagamért felelek, és hogy a másik ember is elsősorban Krisztusnak tartozik felelősséggel azért, ahogy él, ahogy viselkedik, és nem nekem. Ugye Krisztus előtt kell neki is majd számot adni a tetteiért, a szavaiért. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsuk, hogy a ti atyátok félnek ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Azon legyünk, hogy mi őszinte szándékkal kiegészíteni szeretnénk egymást a hitünkben, a tevékenységünkben, a törekvéseinkben, a szándékainkban is akár. Kiegészíteni szeretnénk. Emlékeztek, jó néhány évvel ezelőtt milyen gondolatokkal indultunk mi neki, hogy egyfajta reformációt viszünk véghez a közösségeinkben. Emlékeztek rá? Mi volt az a korintusi levélben írt egy szó, amit egy új fordításban Hites Gábor emlegetett nekünk? Hogy összehordásra adattak a lélek ajándékai. Akkor úgy hittük pár évvel ezelőtt, hogy mi képesek leszünk erre, hogy mi tudunk egy olyan közösség lenni, akik összehordjuk az ajándékokat. És azóta merre jutottunk? Meddig jutottunk? Egyre jobban szétforgácsoljuk, nem? Egyre jobban szétszedjük, amink van. Egyre inkább az jellemez bennünket, hogy mintha nem tudnánk a Krisztus lelkével bírva egymás mellé rendelődni, egymás által épülni, egymás hite által épülni, egymás munkássága által építeni, és építeni, és építkezni. És azt a vágyott dolgot beteljesíteni, hogy aztán szolgálhassunk a világban az embereknek. Azon legyünk, hogy egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább arra igyekezzünk, az legyen a fontos nekünk, hogy ne megütköztessük az atyánk fiát, és ne megbotránkoztassuk. Ne elejtsük, ne kikezdjük, ne sértegessük, ne kétségbe vonjuk a hitelességét, hanem támogassuk és segítsük. Ez nem zárja ki a jogos észrevételeket. De a lelkületünkben helyén kell legyünk. És végül erre buzdít, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Befejező ige is lehetne, de én most szeretnék elég sokat olvasni, egy pár percet mindenképpen. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Mit mondjon magáról az a keresztény közösség, amely nem tudja ezt a tevékenység, vagy ezt a fajta hozzáállást felmutatni? Milyen egy gyülekezet elhangzott itt, hogy milyen állapotban vagyunk, átéljük jó pár éve, milyen helyzetben vagyunk. Hogy érzi magát egy-egy gyülekezet manapság szerte az országban, ahol megosztottság van? Hogy tudnak egymás épülésére és a békesség munkálására törekedni? Nem nagyon, ugye? Nem nagyon tudnak. Mit mondjunk arról, hogy mit kell kezdenünk ezzel a helyzettel? Mit mondjunk arra, hogy mi nevezhető, hogyan nevezhető ez most hiteles kereszténységnek? Hogyan menjünk így, ahogy elhangzott többször, hogyan menjünk így evangelizálni? Persze, hogy nem tudunk úgy menni. Persze, hogy nem tudunk. Törekedjünk, azt mondja, elszántan törekedjünk arra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. És hogy lehet az, hogy ezt az utat mi nem tudjuk járni? Hogy lehet, hogy nem találjuk ennek az útnak a nyomvonalát? És hogy lehet, hogy nem? Én azt gondolom, hogy a felolvasásokból rá fogunk jönni, hogy az ember életében, az egyéni életünkben van a probléma, nem a közösség egészének az életében. Az már egy tünet. Az egyéni életünkben van a probléma, amiért nem tudunk erre törekedni. És aztán nem tudunk kapcsolódni egymáshoz. És nem tudunk egymással szót érteni. Mi házassággondozó táborokba járunk, de amikor még nem tartottam, hanem én is rászorulóként mentem el a feleségemmel,
Akkor egy baptista család, egy házas pár, Pálhegyi Fáré bácsék csoportjába voltunk együtt, és azt mondta a fiatalember, elég zűrös állapotban volt a házasságuk, azt mondta, tudjátok, mi eljutottunk oda, hogy már fél szavakból is félreértjük egymást. Jó megállapítás, nem? Tudunk a sorok között olvasni, tudunk lelkületet olvasni, tudunk sok mindent már egymásról, fél szavakból félreérteni egymást. Szeretnék több mindent olvasni, még ebből a könyvből, az apostolok történeteiből, azt a részt, amit gondolom jól ismertek, de most legyen egy kicsit felidézve sok minden, amit Ellen White ír. A Szentlélek kiárasztása után a tanítványok széllyel jártak hirdetni az élő megváltót, a Hűtani Bizonyság című fejezet eleje. Egyetlen vágyuk a lelkek üdve volt, emellett megizlelhették a szentek közösségének szépségét is. Egymás iránt tapintatosak, figyelmesek, önmegtagadók, és az igazságért minden áldozatra készek voltak. A mindennapi érintkezésben azt a szeretetet tanúsították egymás iránt, melyet Krisztus parancsolt nekik. Ezt a szeretetet igyekeztek nyájas szavak és önzetlen cselekedetek által mások szívében is felébreszteni. Ezt a szeretetet, az új parancsolat iránti készséges engedelmességet kell a hívőknek mindenkor kinyilvánítaniuk. Olyan bensőséges összeköttetésben éljenek Krisztussal, hogy teljesíteni tudják összes követelményeit. Őket választotta ki Isten, hogy életükkel dicsőítsék a megváltó hatalmát, aki bűntelensége által megigazította őket. Idővel azonban változás állott be. A hívők kezdték egymás hibáit felfedezni. Miközben mások hibáira néztek és bírálgatásba bocsátkoztak, szem elől tévesztették a megváltót és szeretetét. Kezdtek nagyobb jelentőséget tulajdonítani a külsőségeknek, és nagyobb súlyt helyezni a hitpontokra, mint azok gyakorlására. Buzgók voltak mások hibáinak megítélésében, és közben nem vették észre saját hibáikat. Így hanyagolták el a Krisztus parancsolta testvéri szeretetet, de a legszomorúbb az volt, hogy észre sem vették. Nem jutottak be tudatára, hogy eltűnt életükből a boldogság és öröm, és hogy miután elzárták szívüket Isten szeretete elől, és a sötétségbe zuhannak. De megrázó és felkavaró szavak ezek, gondolom számotokra is. És még szeretném folytatni, ahogy később írja. Krisztus egyházát nem a világ ellenállása veszélyezteti leginkább, hanem a hívők szívében élő gonoszság okozza a legnagyobb kárt, és ez akadályozza elsősorban Isten ügyének előrehaladását. Semmi sem gyengíti annyira a lelki életet, mint az irigység, gyanakvás, bírálgatás és rágalom. Viszont a legerősebb bizonyíték arra nézve, hogy Isten elküldte fiát a világra az, ha az Isten egyházát alkotó különböző jellemű emberek egyetértenek és összetartanak. Krisztus követőinek kiváltsága ennek bebizonyítása. E célból engedelmeskednünk kell parancsának, és engedelmeskedniük kell parancsának, és jellemüket jelleméhez, akaratukat akaratához kell szabniuk. Ellen White azt mondja ezután, új parancsolatot adok néktek, idézi az igét, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket. De sok bajunkban manapság két szóval, az igazsággal és a szeretettel. Nagyon sok bajunk van ebbe a közösségbe ezzel a két szóval, sajnálatos módon, mert Krisztus egyháza az igazságnak és a szeretetnek az egyháza, annak az oszlopa. Már az mutatja, hogy valami nincs rendben, hogy mi ezt a két szót szembeállítjuk egymással. Ugye, ki ezt hangsúlyozza, ki azt hangsúlyozza. Betegsége tünet ez a jelenség, betegség tünet. És nézzétek, megmondja, hogy hol kezdődik a betegség. Nem a világ ellenállása veszélyeztet bennünket, hanem az hívők szívében élő gonoszság okozza a legnagyobb kárt, és ez akadályozza elsősorban Isten ügyének előrehaladását. Gyengíti az lelki életet az irigység, gyanakvás, bírálgatás, rágalom. Már régen feltűnt nekem, hogy hány levelében Pál inti a hívőket arra, hogy ne legyen köztöttük civakodás,
de nem csak egyszerűen szivakodás, ne legyen irigység, hiú, dicsőség, kívánás, versengés. Ugye? Hányszor, hány levelében emlegeti ezt az apostol azoknak a testvéreinek, akiket nagyon szeret egyébként, és akikről azt mondja, hogy a Krisztus szentjei, Isten egyházának tagjai, mégis figyelmeztetnie kell őket erre. A Korintusi levél első levél harmadik fejezetében azt mondja, hogy úgy kell hozzátok szóljak, mint testiekhez. Mert még mindig van köztetek irigység, civakodás, stb. Akik olvasták, olvassák, ha itt van, de nincs itt a Haubelnek ezt a lépések a személyes ébredésért című kis füzetét, hát javaslom, hogy olvassuk el. Nagyon jól néhány gondolatot erről is ír, hogy mi a testi kereszténység, milyen a testies ember, miközben a helyén vannak a gyakorlatok szintjén az életében a hitének a elemei, mégis testies ember tud maradni. Arra

nehéz hordozni a viselkedése miatt, megütköztető az, hogy ő oldja meg a dolgokat, sőt, egyértelműen látok nála hibákat, nem csak különbözőséget, hibát, bukást. És én mégis szorosan kötni kell, mégis magamat szorosan hozzá kell kössem. Írtó nehéz volt. Nagyon nehéz. Sokat segítettek benne a házassággondozó hetek a házassági konfliktusaim hátterén, hogy tanuljam ezt. De erre van szükségünk. A Krisztus iskolájában nem mást fogunk megtanulni, hanem a kapcsolódást, a szolgálatot, az alázat leckéit. És most az ítélkezésről még szeretnék olvasni a Jézus a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből, az erről írt fejezetből néhány mondatot. Az önzés és kicsinyes bírálgatás légköre kiöl minden nemes és nagylelkű érzést, és arra készteti az embereket, hogy önző bírák és kicsinyes kémkedők legyenek. Mentetek már be úgy gyülekezetbe, hogy egyből azt vettétek észre, hogy elég hosszú a testvérnő szoknyája? Vagy hogy esetleg színesebb a haja, mint a múlt szombaton volt? Vagy hogy a másik már megint miről beszél szombaton? Vettük észre, hogy kicsinyes bírálgató kémkedők vagyunk? Biztos, én legalábbis magamnál láttam ezt, hogy ilyen farizeus tudok lenni. Sose hittem volna magamról. Sose. Az önzés és kicsinyes bírálgatás légköre kiöli a nemes és nagy lelki érzést az emberekből. Azokból, akik erre hajlandók. Nem annyira a többiekre nézve káros, hanem önmagamra nézve káros. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Ez annyit jelent, ne állítsátok magatokat mintaképül az emberek elé, a kötelességről alkotott felfogásotokat, nézeteteket és írásmagyarázatotokat ne tartsátok mások elbírálásában mérvadónak. Ne ítéljetek el őket, ha eszményképeteket nem közelítik meg. Ne bíráljatok másokat, ne kételkedjetek indokaikban, és ne bíráljatok meg cselekedeteket. Szeretném elkerülni azt, hogy úgy gondoljátok többen, ahogy a tegnapi nap is válaszul kaptam, hogy egyoldalúan vélekedek. Nem szeretnék egyoldalúan vélekedni. Ez elsősorban nekem szól, de úgy gondolom mindannyiunkat meg tud szólítani, amit olvasok. Nem szeretném, ha azt gondolnátok, hogy én egy tábor véleményét képviselem. Szeretném csak ezt felolvasni. Azért is készültem úgy, hogy felolvasok, hogy hadd szóljon ez az írás annak, aki úgy gondolja, hogy neki való. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jön az Úr, aki egyrészt világra hozza a sötétség titkait, másrészt megjelenti a szívnek tanácsait. A szívekben olvasni nem tudunk, és mivel önmagunk is hibákkal vagyunk telve, nem vagyunk feljogosítva mások bírálására. Halandó emberek csak a látszat után ítélnek, Isten azonban ismeri cselekedeteink titkos rugóit. Ő gyengéd és részvételjes, egyedül hivatott arra, hogy döntsön felettünk. A szeretet és türelem hiánya az, ha egy csekélységet felnagyítunk. Akik még sosem tapasztalták a Krisztusnak való odaadást és türelmet, az üdvözítő szeretetének enyhítő befolyását sem nyilváníthatják ki életük által. Krisztus nem hajtja, hanem vonza magához az embereket. Az egyetlen kényszer, amit alkalmaz, a késztető szeretet. Ha tehát az egyház, Ha az emberek a károsztatásnak a szellemét tápolják, akkor nem elégszenek meg azzal, hogy embertársukat az általuk vélt hibáikra figyelmeztessék, hanem ha szelíd eszközökkel nem bírhatják rá őket, hogy az ő felfogásukat kövessék, erőszakhoz folyamodnak.
amennyire csak lehet, kényszerítik fel a barátaikat, hogy az ő felfogásokat.

kívánságokat fogadják el. Ha a szeretet ereje eltűnt, itt úgy írja, ugye, hogy az állam hatalmas karját veszik igénybe, hát visszaemlékszem jó néhány olyan alkalomra, amikor az ember úgy gondolja, hogy jó, amit akar, szeretne jól csinálni dolgokat, ismerősek ezek a vonások az én életemben, ott, ahol gyülekezetekben lelkész voltam, hogy mennyire szerettem volna valamit megvalósítani, elérni, és akarva akaratlanul nem tudva, hogy a szívemben mennyi az erőszakosság, mennyi a keménység, mennyi az emberi erőltettem a testvéreknél dolgokat. Milyen komoly munkát kellett az Istennek végeznie nálam is, hogy észrevetesse velem, hogy mit jelent a másik ember lelkiismeretének a tisztelete. Az egyéniségének, a lényének a tisztelete. Mit jelent, hogy aki nagy akar lenni, az legyen szolgálja a többinek. Az tudjon alárendelődni. Tudja elhordozni, elviselni, amíg a másiknál beérnek dolgok. Csak akkor, ha Krisztus bennetek a dicsőség reménysége, akkor nem vágyakoztok másokat megfigyelni és hibáikat leleplezni. Ahelyett, hogy arra törekednétek, hogy másokat vádoljatok és elítéljetek, inkább segíteni, áldani és menteni akarjatok. Ha tévejgőkkel találkoztok, szívlejétek meg ezt a figyelmeztetést. Ügyelj magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Eszetekbe jut majd, hogy életetek útján milyen gyakran tévedtetek magatok is, és nehéz volt újra az egyenes útra térni, ha egyszer elhagytátok. Semmi esetre se taszítjátok testvéreteket még nagyobb sötétségbe, hanem szíves részvéttel figyelmeztetitek őt az őt környező veszedelmekre. Aki gyakran tekint fel a Golgotai keresztre, és tudatában van annak, hogy bűnei juttatták a megváltót oda, az nem próbálkozik azzal, hogy bűneit fele barátjáival összehasonlítsa. Nem ül be a bírói székbe, hogy embertársai felett ítélkezzék. Aki a Golgotai kereszt árnyékában halad, lehetetlen, hogy a vádaskodás és az önmagasztalás szellemét ápolja. Emlékszünk a kezdőigére? Hogy nékem megfeszítetett a világ, és én is a világnak. Megfeszítetett az a világ, amely az önzésre épül. Megfeszítettek bennem az önző indulatok, az önző szándékok, a másik emberrel szembeni indulatok megfeszítettek. Alá tudok rendelődni. Segítségére tudok lenni a másik embernek. El tudom fogadni, hogy miatta esetleg többet kell szenvedjek. El tudom fogadni, hogy hosszabb lesz az út miatta. Mert tudom, mit jelent alárendelődni. Mert Krisztustól ezt tanultam, ő is alárendelődött. Milyen volt neki az út a keresztig? Csak az az utolsó szakasz. Ugye, ha sokszor eszünkbe jut, akkor jobban viseljük majd a mi keresztutunkat. Csak akkor vettétek ki a gerendát a szemetekből, és lettetek alkalmasakká mások megsegítésére, akkor közeledhettek hozzá, és érinthetitek szívét, amikor érzitek, hogy saját éneteket, sőt egész életeteket is fel tudnátok áldozni, hogy egy megtévedt testvéreteken segítsetek. Hibáztatással és szemrehányással még senkit sem lehetett a helyes útra téríteni, sőt ellenkezőleg. Ezáltal csak még távolabb űzték őket Krisztustól, mert szívüket elzárták jobb meggyőződésük elől. Csak a szelíd, nyájas és megnyerő lélek mentheti meg a tévelygőket, és fedezheti el a bűnök sokasságát. Itt nem az írott szövegben, hanem itt a széksorok közötti beszélgetésekben azért többször hallom megállapításként, hogy sokszor az a benyomásunk, mintha egymástól félve lennénk olyan harapósak. Mint hogyha egymásba ingerelnénk a farkast. Mint hogyha, ha már azt látva, magunk is farkasokká lennénk. Ugye? Hogy félünk, tartunk egymástól, bizalmatlanságot ápolunk, és ezért neki megyünk. Azt írja Ellen White, sőt ellenkezőleg a hibáztatással, csak még távolabb űzzük őket Krisztustól. Egyre jobban lökjük el magunkat egymást Krisztustól, és magunkat is távolítjuk el tőle. És szeretnék most a Krisztus példázatai könyvből olvasni a
magvetésről szóló részből egy néhány mondatot, és ezzel befejezni. A Szentlélek mindazokba, akik hallgatnak rá, új életelvet plántál, és Isten képmása kirajzolódik az emberekben. Az ember akarata megfeszítésével sem formálhatja át magát, mert nincs hozzá ereje. A kovásznak, ami teljesen kívülről ható, kívülről való, bele kell kerülni a lisztbe, mert a kívánt változás csak így jöhet létre. És most jön a liszt helyett a bűnös. A bűnösnek el kell fogadnia Isten kegyelmét, hogy a dicsőség országába beilleszkedhessék. A világ semmilyen kultúrája vagy iskolája nem képes a bűnbe süllyedt embert a menny polgárává formálni. A megújító erő Istentől származik. A változást csak a Szentlélek hozhatja létre. Mindenkinek, aki üdvözülni akar, legyen az nagy vagy kicsi, gazdag vagy szegény, alá kell vetnie magát e hatalom munkájának. Vallásoskodni vagy az igazságot lelkünkben hordozni két különböző dolog. Az igazság lelkünkben hordozásáról beszél. Nem elég az igazságot csak ismerni. Nem biztos, hogy ettől gondolataink és szándékaink is megváltoznak. Szívünknek kell megtérnie és megszentelődnie. De talán azt mondhatom, hogy mindannyian az igazság beszédének a megismerésének köszönhetően vagyunk itt, és mindannyian azzal a vágyal kezdtük, indultunk, hogy ez az igazság a szívünk egészét vezesse megtérésre és megszentelődésre, az életünk megszenteltetésére. Sajnálatos az, hogy olyan nehézkesen tudunk előre haladni. Sajnálatos, hogy annyi kártétellel történik mindez. Az igazság, ha szívben van, ha szívben a maga munkáját végezheti, ha nem csak fejben, nem csak a meggyőződésünkben, hitvallásunkban van jelen, hanem a szívben lakozik, akkor az megtérésre, megszentelődésre vezeti az embert. Az az ember, aki puszta kötelességérzetből próbálja megtartani Isten parancsolatait, azért, mert ez követelmény, soha nem fogja érezni az engedelmesség örömét. A lisztbe rejtett kovász láthatatlanul megkeleszti az egész tésztát. Az igazság kovásza is titokban, csendben és állandóan alakítja a lelket. Az ember természetes hajlamait megszelidíti és foglyul ejti. Új gondolatokat, új érzéseket, új indítékokat ébreszt benne. A jellem új mércéjét árul elé, Krisztus élete. Gondolkozása megváltozik, képességeit más irányban hasznosítja. Nem kap új képességeket, hanem a meglevők megszentelődnek. Lelkiismerete felébred, olyan jellemvonások alakulnak ki benne, amelyekkel szolgálhatja Istent. Sokszor kérdezik, miért vallja sok olyan ember, hogy hisz Isten igéjében, akinek beszéde, lelkülete, jelleme nem árulkodik reformációról. Miért nem tudják sokan elviselni, ha szándékaik, terveik ellenkezésbe ütköznek? Szentségtelen indulataiknak nem tudnak parancsolni, durván, fölényesen, ingerülten beszélnek. Életükben a világfélnek önszeretete, önzése mutatkozik meg. Ugyanolyan ingerültek, ugyanolyan meggondolatlanul beszélnek, mint azok. Épp olyan sértődékenyek és büszkék, épp úgy engednek velük született hajlamaiknak. Jellemük épp oly torz, mintha egyáltalán nem ismernék az igazságot. Ez azért van, mert nem tértek meg, és nem rejtették az igazság kovászát szívükbe, és ezért ez a kovász nem végezhette el munkáját bennük. Velük született és melengetett bűnös hajlamaikat nem vetették alá Isten átformáló erejének. Életük arról tanúskodik, hogy nélkülözik Isten kegyelmét, és nem hisznek jellemformáló erejében. A hit hallásból van, a Szentírás a jellem átalakításának sarkalatos eszköze. Vég az igazságról beszél, és az igazság rendkívüli csodájáról, arról a csodáról, amit elvégez, amikor életre kell bennünk. Isten igéje leigázza minden szentségtelen jellemvonásunkat, ha kutatjuk, hallgatunk rá. A Szentlélek szól hozzánk, hogy ráébresszen bűneinkre. A hit pedig, amely szívünkben ébred, a Krisztus iránti szeretettől áthatva cselekszik, és kialakítja bennünk
Krisztus képmását. Az igazság kovásza, ha szívünkbe fogadjuk, szabályozza vágyainkat, megtisztítja gondolatainkat, és kedvessé teszi természetünket. Élénkíti értelmi képességeinket, és fokozza lelkünk erejét, elmélyíti szeretetünket, és egész érzésvilágunkat. Isten igéje megszenteli minden emberi kapcsolatunkat. Még mindig az igéről és az igazságról van szó. Megszenteli minden emberi kapcsolatunkat. Az igazság kovásza nem kelti fel a versengés szellemét, az érvényesülés és az első hely utáni vágyat. Az igazi szeretet, amely a mennyben született, nem önző és nem álhatatlan. Nem emberi elismerés függvénye. Aki elfogadja Isten kegyelmét, annak szívében túlárad a szeretet Isten iránt, és azok iránt, akikért Krisztus meghalt. Nem harcol az elismerésért. Nem azért szeret, mert őt szeretik, és kedvében járnak. Nem azért szeret másokat, mert elismerik érdemeit, hanem azért, mert azok Krisztus megváltottai. Akkor sem gerjed haragra, ha indítékait, szavait, tetteit félreértik, vagy kiforgatják, hanem megőrzi nyugalmát. Kedves és figyelmes. Nem tartja sokra önmagát, de tele van reménységgel. Szüntelen bízik Isten irgalmában és szeretetében. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Krisztus kegyelme fékezze indulatainkat, irányítsa beszédünket. Munkájáról tanúskodik udvariasságunk, a testvér-testvér iránti figyelmessége, a kedves, bátorító beszéd. Angyalok jelenléte érezhető otthonunkban. Életünk kedves illatot áraszt, amely szent tömjénként száll fel Istenhez. A szeretet kedvességben, szelítségben, béketűrésben és engedékenységben fejeződik ki. Arckifejezésünk is más lesz. A bennük lakozó Krisztus fénye sugárzik azok arcán, akik szeretik őt és megtartják parancsolatait. Rájuk van írva az igazság. A menny édes békéjét tükrözik, szokásuk a kedvesség, amely több, mint emberi szeretet. Senki se tudja helyesen feltárni Isten törvényét az evangélium nélkül, sem az evangéliumot a törvény nélkül. A törvény a testet öltött evangélium, az evangélium pedig a kibontakoztatott törvény. A törvény gyökér, az evangélium pedig a törvény illatos virága és gyümölcse. Ha jól emlékszem, Spurgeon mondta azt, vagy írta le egyszer, hogy a hívő élet nem gyökér, hanem virág. Olyan szép, egyszerű gondolat. Nem gyökér, hanem virág. És azt mondja, ne a gyökeret mutogassuk az embereknek, hogy én miről vagyok meggyőződve, milyen komolyan tudok küzdeni és élni és dolgozni, milyen komoly ima életet folytatok. Ez nagyszerű, hogy teszed. Nagyszerű, hogy ezekkel bírsz, de az emberek a virágra kíváncsiak. Mi lesz az eredménye? Mit tudsz felmutatni? Az igazságot, amely Jézusban van, csupán tapasztalni lehet, de megmagyarázni soha. Megérthetjük, Isten könyörületét annyira értjük meg, amennyire értékeljük értünk hozott áldozatát. És talán újra ehhez a lényeghez érünk, hogy az életünk megváltozása nem következhet másból, mint hogyha a kereszttel tényleg találkozunk. És újra találkozunk. Hogyha tudjuk, hogy ez a kereszt miért volt. Egyszer ebbe a cigány misszióba vittem, amiről szó volt tegnap, kint voltam egy faluba, és beült egy apa meg a fia mellém az autóba, a cigány családból, és mentünk az utcán, és egy katolikus templom mellett mentünk el, és ott volt egy kereszt az udvaron, egy kő kereszt, kő Krisztussal. És fölkiált ez a kis gyerek, hogy ott van Isten, így mellettem. Hát ugye tudta, hogy egy pásztor ül a kocsiba, ez biztos jól jön az ilyen megjegyzés, ott van Isten. És hát úgy fölfigyeltem persze rá, témánál voltunk, és aztán később beszélgettem velük, beszéltem a gyerekkel is, hogy és mit tud róla, hogy ki az az Isten, mi az az Isten. Mert az Isten nem az a kő, nem az az anyag, ami ott van a kifeszített kereszten, hanem a mögött van valami. A mögött van valaki.
hogy mit tudnak róla? Hogy azt az embert miért ábrázolják ott azon a kőkereszten? Mit tud ő róla? Hát ugye a gyerek szinte semmit nem tudott. Semmit nem tudott. És magam is vizsgáztam, hogy tudok beszélni Krisztus keresztjéről. Krisztus áldozatáról. Hogy az a személy ott miattunk halt meg. Hogy hogyan tudom elmondani egy gyereknek, meg egy tudatlan, iskolázatlan apának, hogy miért kellett ez megtörténjen. Úgy, hogy ő megérthesse. De ne csak az ítélet részét, hanem a kegyelem részét is. Hogy megérthesse. Mert ha a kegyelem oldaláról megérti, akkor meggyógyul. Akkor megszabadul. Váljék egyé életünk Krisztus életével. Merítsünk állandóan belőle, együnk az élő kenyérből, amely a mennyből szállt alá, és merítsünk a forrásból, amely mindig árasztja örökké friss gazdag kincseit. Ha állandóan az Urat nézzük, és hálaadó dicsőítő szívünket hozzáemeljük, vallási életünk mindig élénk lesz. Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és ő maga mondja el nekünk titkait. Gyakran elfog bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés Jézus jelenlétének tudata. Sokszor átforrósodik szívünk, amikor közeledik hozzánk, hogy beszélgessen velünk, mint ahogy Énokkal beszélt. Amikor a hívő ember életében mindez valósággá válik, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, szelídségről és szerénységről tanúskodik, amelyből társai megláthatják, hogy Jézussal volt és tőle tanult. Legyen hozzánk kegyelmes a Jóisten, hogy hallgassunk ezekre a szavakra. Egyszerű szavak, nem bonyolultak. Talán Ellen White-ot még mindannyian egyformán értjük, és tiszteljük, és szeretjük. Legyen hozzánk kegyelmes az Isten, hogy kövessük. Nem tudom, hogy ki ismeri ezt a könyvet, a mennyei ember. A Kínában a keresztény házi gyülekezetek történetéről szól ez a könyv. Pontosabban ott egy fiatal emberről, aki egész fiatalon tért meg, és hogyan küzdött azért, hogy az elnyomó kommunista hatalom idején Krisztus képviselve legyen, és hogyan élte át azt a rengeteg csodát, ahogyan Isten munkálkodott közöttük általuk. Az egész könyv arról szól, hogy mit jelent oda szánni magunkat. Mit jelent mindent odaadni Krisztusnak, és Krisztusért, és az embertársainkért. És ennek a könyvnek van egy olyan része, ami az egységesülés útja címet viseli, és arról szól, hogy mikor már több mint 50 millióan voltak, 20 év alatt, több mint 50 millióan, 20 év alatt, addigra több ágra szakadt ez a házi gyülekezeti csoport. Több ilyen 5-10-20 milliós ágazatra elszakadt, vagy 6 felé. És ez a fiatal ember, ez a bizonyos Jün, nagyon megterhelődött ettől a helyzettől, és nem csak ő, mások is. És néhányan elkezdtek könyörögni azért, hogy egységre jusson a házi gyülekezeti csoport, arra régen látott egységre vissza, azt visszanyerjék. És könyörögtek, és imádkoztak, és tettek bizonyos erőfeszítéseket, és nem nagyon sikerült. Nem nagyon sikerült. Leírja azt, hogy olyan könnyen meg tudtak osztani bennünket, bejöttek külföldről testvérek, ki ilyen irodalmat hozott, ki olyan irodalmat hozott, ki így vallotta aztán az úrvacsorát, ki amúgy vallott, tehát tudjátok, nem volt egy egységes hitrendszerük. Még ebbe a szerencsés állapotban se voltak, mint mi. Úgyhogy még könnyebb volt szétszakadozniuk. És próbálkoztak, de nem sikerült. És végül egy utolsó erőfeszítést tettek, és megpróbálták újra az egységet elérni, bár sokan lehetetlennek tartották. Azt írja, hogy egy utolsó alkalomra összehívták a közösségek, az egyes irányzatok vezetőit, hogy beszéljék meg, hogy mit lehetne tenni azért. Mert hát látták a kárát. Látták a kárát, olvasom, hogy milyen kárt fogalmaztak meg. A kínai egyház vezetői között az egység felbomlott, nem tudtuk közösen tovább vinni az Úr munkáját, mert mindenki úgy érezte volna,
hogy meg kell alkudnia új hitelveiben. A helyzet 15 éven keresztül egyre csak romlott, egészen addig, míg egyes házi gyülekezet hálózatok azt nem kezdték hinni, hogy egyedül náluk van az igazság, és a többi csoportot úgy kezdték lesajnálni, mint szektákat, akiket mindenáron kerülni kell. A vezetők nem beszéltek már egymással, és nem szerették egymást. Utazásaink során nagyon sok különböző csoporthoz, hálózathoz tartozó hívőkkel találkoztunk, és észrevettük, hogy dúl a felekezeti háború. Az Úr szívemre helyezte, hogy keressem az egységet a házi gyülekezetek között, így hát elkezdtem keresni a hasonlóan gondolkodó vezetőket, akik ugyanígy látták a helyzetet. Annyira felbosszant, tudtam, hogy mély sérelmeket hordoznak a vezetők. Sok szerencsétlen eset és félreértés miatt bizalmatlanság és keserűség jött létre a házi gyülekezetek vezetőinek szívében egymás ellen. Az első áttörés akkor történt, mikor egy testvéremmel és nővérével találkoztam egy városban. Megérkeztek a munkatársak, mindenki üdvözölte egymást, megszerveztek egy vezetői találkozót, és leültünk enni. Beszélgetni kezdtünk, 13 éven át nem volt kapcsolat a két csoport között. Mindkét oldal biztos volt benne, hogy neki van igaza, és a másik csoport tagjait a legnagyobb jóindulattal is olyannak látták, mint akik letértek a keskeny útról, és veszélyes hittételeket fogadtak el. A légkör egyre nehezebbé vált, végül már kezdett olyan lenni, mint egy üzleti találkozó. Mindenki társalogni kezdett valakivel különböző témákról. Nagyon sok régi sebb került a felszínre, és világossá vált, hogy a két csoport távolabb van egymástól, mint valaha. Egyszer csak egy testvérünk a térdére csapott és bejelentette, elég a sok beszéd, csak időpocséklás, imádkozzunk és menjünk haza. Egy másik testvér szólt az egyik vezetőnek, gyerünk, keríts valahonnan vizet és tedd meg, amit az Úr mondott neked. És mindjárt látjuk, mit mutatott neki. Előző éjszaka, az imádsága során az Isten. A testvérünk csukott szemmel hangosan, csendben imádkozott, amikor szűtestvérünk letérdelt elé, gyengéden elkezdte levenni a cipőjét és az okniát. Az nem hitt a szemének, hogy a nagy szűtestvér, a legnagyobb kínai házi gyülekezet hálózat vezetője képes eléje letérdelni és megmosni a lábát. Felkiáltott és szeretettel átölelte szűt. Ekkor előhoztak több meleg vízzel teli vödröt, és elkezdték megmosni egymás lábait a munkatársok. Ott érdeltek együtt a földön, átölelték egymást és sírtak. A 13 év meg annyi mendemondája, keserűsége és féltékenysége egyszeriben eltűnt. A teremben mindenki Isten irgalmát és bocsánatot kezdte keresni. Egyik vezető a másiknak tett bűnvallást. Felemelő pillanat volt. Könyvtócsák gyűltek össze, annak az áldott helynek a padlóján. Írja ezt egy olyan keresztény csoport egyik vezetője, vagyis hát vezetője, akik messze nem ismerik azt az igazságot, amit mi. Messze nem ismerik. Ez az ember nem tud semmit a szombatról, vagy nem úgy tudja a szombatot, ahogy mi. Nem úgy tudja Krisztus eljövetelét mi, bár várja, és várják. Az Isten legyen hozzánk kegyelmes, hogy hallgassunk az ő igének szavára, hallgassunk a lelke munkájára, a lelke késztetéseire. Segítsen bennünket, hogy lehessen meg bennünk az az őszinteség, hogy ami rajtunk áll, amennyi rajtunk áll, azt készek vagyunk a szívünkből kivetni. Amennyi a mi szívünkben van, bár tudom, ez is elhangzik, hogy nem a személyesség a probléma. Tudom, az igazság a probléma. De azt is tudom, ami ide le van írva, hogy igaz. Amit felolvastam, az igaz. Hogy bennünket a megosztásban nagy részt mégiscsak a szívünk állapota tud belevinni. A szívünk helytelen lelkülete, a helytelen hozzáállása. Az Isten legyen kegyelmes hozzánk, hogy készek legyünk mi is megalázni magunkat, készek legyünk mi is arra, hogy
bűnbocsánatot kérünk az Istentől azért, amit egymás ellen tettünk. Készek vagyunk arra, hogy rendezzük, amit egymással kell. Készek vagyunk arra a nyitottságra, hogy megbocsássunk egymásnak. Készek vagyunk arra, hogy elfogadjuk a bocsánatkérést. Mi 2001. május 1-én a prédikátori kar törökkoppányban már egyszer sírt. Nem tudom, mindenki tudja közületek, de ugye 2000-ben volt egy súlyos válságunk, és nagyon-nagyon súlyos helyzetbe került a közösség, és nagyon sokan vártátok tőlünk, hogy a prédikátorok mit tudnak ezzel a helyzettel kezdeni. Vajon meg tudnak-e újulni? Vajon tudják-e helyre tenni a köztük lévő viszálykodást? A köztük lévő problémákat, kérdéseket meg tudják-e oldani? És mind a mai napig is emlékezetes számunkra az, ahogy ott megtörtünk. Ahogy ott emberek közülünk néhányan elmentek a felsőházba imádkozni, miközben mi többségében lent vitatkoztunk. Elmentek könyörögni, és végül beleszorultunk abba a helyzetbe, hogy ez így nem mehet tovább. És fölmentünk, és bocsánatot kértünk az Istentől, könyörögtünk, imádkoztunk, sokan sírva imádkoztak. És szerettük volna megtartani ezt az áldást, de úgy gondolom, hogy a szívünkbe visszaengedtünk dolgokat, mi prédikátorok is. Visszaengedtük, visszaeresztettük azt, amit ott megpróbáltunk kitenni, és megmaradt a lelkünkben. Adjon a Jóisten kegyelmet hozzá, hogy amit vártok, és jól teszitek, hogy tőlünk várjátok, hogy a prédikátorok mutassanak példát abban, hogy mit jelent sírni a nép és az oltár között, hogy a prédikátorok meg tudnak térni, de adjon az Isten kegyelmet arra is nektek, hogy segítsetek, és ne bántsatok. Adjon kegyelmet arra, hogy mint testvérek együtt küzdjünk a győzelemért, a győzelmekért, és legyen olyan tapasztalat a szabadulás, lehessen olyan tapasztalat, hogy az Isten megdicsőülhessen benne. Hogy a közösség, amire vágyik, hogy mi együtt munkálkodó, együtt élő közösség lehetünk, ez megvalósulhasson, ne csak álom legyen. Olyan kár, hogy mi egy régóta egy álmot kergetünk. Ti nem fáradtatok még bele 10-20 év alatt, vagy 25 év alatt, hogy amit hitben megláttunk, az sose lesz valóság? Hogy mindig önmagunkat felemésztő, felmorzsoló dolgokkal kell eltöltenünk az időnket? Hogy az Isten nem tud ebből kihozni bennünket? Nincs Isten? A balga mondja az ő szívében, hogy nincs Isten. Mi azt kell mondjuk, hogy van szabadító úrunk. Kérjük, hogy szabadulás legyen közöttünk. Adjon erre áldást nekünk. Amen. Mennyei atyánk, urunk, köszönjük neked a te fiadat, Krisztust, akit elküldtél erre a földre. Köszönjük, mert általa láthatunk mi világosságot. Egyedül általa. Annyi mindenben próbáltunk mi megelégedni, urunk. Annyi mindent elérni, megvalósítani emberi látásunk szerint. De szeretnénk Krisztust látni, Istenünk. Segíts, hogy a szemünk előtt legyen napról napra ő. Urunk, könyörgünk hozzád kegyelemért, bocsánatért, azért a szeretetért, amelyel hordozol bennünket, hogy tarts fel rajtunk kegyelmedet még. Urunk, köszönjük neked, hogy hosszan tűrsz, hogy megtérjen néped, hogy megmutathassad majd népedben a te fiadnak, Krisztusnak a dicsőségét, az ő jellemének a dicsőségét. Urunk, tudjuk, hogy mindent azért teszel a mi életünkben, egyéni és közösségi életünkben, hogy ez megvalósulhasson, hogy egyenként is és mint egy nép is felragyogtassuk Krisztust ennek a világnak. Bocsásd meg a mi bűneinket, Urunk, bocsásd meg az ellenkezéseket, a távolságtartást, bocsásd meg, Urunk, mindent, ami most eszünkbe jutott, és hozzád jövünk vele. Bocsásd meg, amikkel tettünk egymás ellen, és te ellened. És légy hozzánk kegyelmes, közöld velünk a te drága lelkedet, Urunk, hisz nélküle vakok, nyavajások és mezítelenek maradunk. Urunk, könyörgünk hozzád, légy jóságos irántunk. Mutasd meg szabadításodat, Istenünk, nekünk is. Mutasd meg, hogy mit jelent a te jelenléted egyénileg és közösségileg is az életünkben. Mit jelent, mikor az Isten lakozik a Sion hegyén, mikor nem emberek uralkodnak, hanem az Isten uralkodik. Mikor nem emberek
emberek dicsőjönek meg, hanem a Krisztus dicsőjön meg közöttünk. Segíts erre hajlandóságot találni a mi szívünkben, és segíts erre tehetséget is, Urunk, a szívünkben találni, hogy felismerjük a Te akaratodat. Kérünk, vezess bennünket, vezess, Urunk, Krisztushoz, és vezess egymáshoz, és vezess egységre, és vezess előre a választások során is, Istenünk, hiszen ebben is kérjük a Te segítségedet, de ennél sokkal nagyobb a mi ínségünk, Urunk. Könyörülj rajtunk a Te fiadért, Jézusért. Amen.

A hatodik témához érkeztünk, Mózes és az egyiptomi kivonulás. A mai alkalommal Mózes élettörténete, középpontjában Mózes születéstörténetével, 40 évi tartózkodása Midian földjén, az egyiptomi kivonulás, és az előadás végén pedig Mózes kérése az Istenhez, és Mózes milyen választ kapott az Úrtól. A mai előadást ismét csak egy rövid visszatekintéssel kell kezdenem, ezelőtt József történetét tekintettük át, vagyis azt mutatom itt a térképünkön, ahogy József betelepítette a családját, ugye Jákobot és a testvéreit, Kánaán földjéről Egyiptomba. Itt Egyiptomban a Nílus deltájának a keleti részén található Gósen földje. Gósen földje rendkívül alkalmas volt állattartásra, Egyiptom egyik legértékesebb területe volt, és az akkori egyiptomi fáraó, akiről tudjuk, hogy Hikszosz uralkodó volt, megengedte azt Józsefnek, a kormányzójának, hogy édesapját, testvéreit, szóval az egész nemzetségét betelepítse ide Egyiptom földjére. Ezzel végeztük a József történetet. Azt kell, hogy lássuk, hogy időszámításunk előtt 1590-ben meghalt József. És a halála után 10 évvel, 1580-ban kiűzik az egyiptomiak a Hikszoszokat, tehát újra a délvidékről az egyiptomi fáraók felnyomulnak, és visszakaparintják a Hikszoszoktól az országukat, ugye több mint 150 évi számüzetés után, és ahogy az egyiptomi fáraók elfoglalják újra a trónt, ugye a zsidó nép gyűlöletessé válik a szemükben. Miért? Azért, mert az addigi ellenségeik, a Hikszoszok engedték meg, hogy betelepüljenek Egyiptom földjére, és azért is, mert a zsidók állattartással foglalkoztak, az egyiptomiak pedig folyami kultúrát, mezőgazdaságot műveltek, növénytermesztést, és nem állhatták ki, hogy egy idegen test, egy idegen nép éljen ezen a területükön. Úgyhogy 1580 után, tehát a Hikszoszok kiűzése után egyre nehezebb a zsidó nép élete Egyiptom földjén. Mózes második könyvére térünk most, ismert latin címén az Exodusra, vagyis a kivonulás történetére, és az Exodus első fejezetében a 13. és 14. versben ez áll. Kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izrael fiait. Kemény munkával keserítették meg életüket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájukkal, amelyeket kegyetlenül dolgoztattak velük. Tehát a zsidó nép egy kiváltságos népből, a József népéből bizony egy rabszolga sorba taszított néppé válik. Pár évtized alatt, 1580 után egyre inkább megnehezítik az életkörülményeiket, ingyen munkát végeztetnek velük, és még ez is kevés, amikor látják, hogy a nehéz életkörülményekben is továbbra is fejlődik és gyarapodik a nép, akkor a fáraó magához rendeli az egyiptomi országban élő zsidó bábákat, és kiadja nekik a parancsot, hogy a zsidó fiúgyermekeket a szüléskor öljék meg. Így akar ezzel a drasztikus, kemény intézkedéssel gátat vetni a zsidó nép szaporodásának, de nem ér vele célt, mert ezek a bábák, ezek az asszonyok hívők voltak, az életet tisztelték, istenfélő emberek voltak, és nem hajtották végre a fáraó parancsát. Ekkor azonban a lehető legkegyetlenebb intézkedés születik meg, mégpedig az, hogy maguknak a héber családoknak kell az újonnan született fiúgyermekeiket megölni, vagy hogyha ezt nem teszik, bárki, aki rájuk talál, ezt megteheti velük. Tehát tulajdonképpen a fáraó kiszolgáltatja ezt a népet az országa kénye kedvének, a besugásnak, feljelentéseknek és az erőszakos cselekményeknek is. És ebben a történelmi helyzetben születik Mózes, ez a harmadik időpont, amit ma meg kell jegyeznünk, 1590-1580 után, a Biblia szerint Mózes a 16. század végén, végső harmadában, 1526-ban született. Harmadik gyermekként látta meg a napvilágot, szülei Amrám és Jokébed voltak, és ők nem akarták végrehajtani a fáraónak a parancsát.
Megint csak arról van szó, hogy istenfélő, hívő emberek voltak, akik az életet mindennél nagyobbra tartották, és az Isten által adott életet ilyen módon kioltani ők nem akarták. 3 hónapig rejtegették a gyermeket, de 3 hónap után valamit dönteni, választani kellett, mert ugye milyen egy kisgyerek, egy kis csecsemő, 3 hónap után már a hangja hallatszik. Bárki feljelenthette volna a családot, bárki megölhette volna az újonnan született gyermeküket. És itt a Bibliának ebben a születés történet részében, amit a gyerekek nagyon kedvelnek, hogyha elmondjuk nekik, mert nagyon eseménydús és nagyon érdekfeszítő ez a történet, aki a gyerekeinek elmondta, azt tapasztalhatja, hogy sokszor Jézus születésével hozzák párhuzamba a gyereket, összeszokták ezt keverni, mert mind a ketten úgy látták meg a napvilágot, Mózes is, meg Jézus is, hogy rögtön a születésük után már kockán forgott az életük. De ebben az érdekfeszítő, ebben a rendkívül feszült történetben, itt álljunk meg egy pillanatra, hogy mit is döntött ez a házaspár. Hogyan megy tovább a történet?

dönteni, választani, igenis tudunk, és ez az, amit senki nem tesz helyettünk. És ha az ember helyesen dönt, akkor a Biblia azt mondja, hogy van valaki, aki megoldja az élete kérdéseit. Lehet, hogy nehézségeken megy át az ember útja a döntése után, de Isten a megoldás, a szabadítás és a szabadság Istene. Isten látta ezt a nehéz körülményet, látta, hogy kijön a világra, tudta, hogy Mózesből ki fog válni, mivé fog ez a gyermek formálódni. A szülőktől ezt várta Isten, hogy döntsenek. És a szülők döntöttek, hogy a gyermeket nem ölik meg, hanem gyékényből egy ládácskát, egy kosarat készítenek, bekenik annak az alját gyantával és szurokkal, és kiteszik a Nílusnak a vizére, a nád a sás közé, kiküldik majd a nővérét, hogy Mirjámot, hogy vigyázzon rá, és ha bármi történik, majd hozza a híreket a családhoz. Hogy hogyan is történt ez a döntés, ezt a Biblia nem részletezi. Minden esetre annyi biztos, hogy ezek az emberek egy hitbeli döntést hoztak. Nem azt tették, amit a világ vár tőlük, nem azt tették, amire a körülmények akarták őket rászorítani, hanem a világgal, a körülményekkel szemben és bízva az Isten segítségében ők egy hitbeli döntést hoztak. Az irodalom történetben van egy verses elbeszélés, egy Magyarországon ismeretlen, de a franciáknál ismert szerzőnek, Honoré de Saint-Amandnak a verses elbeszélése a 16. századból, nagyon szépen mutatja be, hogy Amrám és Jokébed, a két szülő állandóan nap-nap után imádkozik Istenhez, és kéri az Úr segítségét, hogy adjon nekik kivezetést, adjon nekik megoldást ebből a helyzetből, és hogy este felkelnek az imádságukból, és kitekintenek az ablakon egy ízben, mondja ez a francia költő, akkor egyszerre csak felfigyelnek arra, hogy a hold fénye hova vetül, mire süt rá. Hát a Nílusnak a nádasára, a Nílusnak a partjára, és akkor kezdenek el gondolkodni, hogy ha nincs a faluban, nincs a házban elég oltalom, hát akkor lesz kinn a természetben, lesz a Nílus partján. És akkor döntik el ezt így, hogy veszik ezt a gyékény ládácskát, és kiteszik beléje Mózest. Hát akárhogy volt is, nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy az embernek először döntenie kell, és először az embernek kell döntenie. Isten a megoldást csak akkor hozza, ha az ember döntést hoz. És az ember, mi nekünk embereknek valóban olyan helyzetekben kell döntést hoznunk sokszor, amelyek kilátástalan helyzetek, emberileg megoldhatatlan helyzetek. De a Biblia szerint Isten várja az embertől a döntést, hogy az ember akkor is dönte a jó mellett. Akkor is dönte az élet és az igazság mellett. És ezek a szülők valóban emellett döntöttek és vállaltak minden kockázatot, hogy ami ezután történik, az az Isten kezében van. És nagyon érdekes, hogy Isten hogyan hozott megoldást. Mert kitették a gyermeket, Mirjám kint játszadozott, és egy ízben a fáraónak a leánya arra sétált, arra kívánt fürdőzni a Nílus vizében a palota hölgyeivel együtt, és természetesen megakadt a szeme ezen a kis kosárkán és a gyermeken. Egyből magához kérette, látta, hogy héber ifjúról van szó, tehát az nyilvánvaló volt előtte, hogy itt a zsidók akarják menteni ugye ezt az életet, de mégis a fáraó leányában ki tudja, ki és mi és hogyan, de mégis a lelkében valami változás állt be, és ő vállalta azt, hogy ezt a gyermeket felneveli. Egyből kérette Mirjámot, hogy hozzon oda egy szoptatós dajkát, és még pénzt is adott, és vajon kinek, a tulajdon édesanyjának. Isten így hozta meg a döntést. Nem csak megmentette Mózes életét, hanem 12 évig biztosítva volt Mózes nevelkedése a szülői házban, mert 12 évig az édesanyja nevelhette Mózest, és ezért még a fáraó leánya pénzt is adott a tulajdon szülőnek, a tulajdon édesanyjának. A döntés után ilyen hatalmas volt a megoldás. Az emberi választás után Isten, ha a 24. órában cselekszik is, de ilyen gyorsan fordítja át az eseményeket, ennyire váratlanul old meg emberi élethelyzeteket, hatalmas és vigasztaló történet ez, Mózes születésének története. Valóban nem csak kisgyermekeknek szól olvasmány, felnőttek is elgondolkozhatnak ezen eléggé, hogy ez egy nagy bibliai törvényszerűség és összefüggés. Ember, hozd meg a döntésedet, és utána a megoldás már nem rajtad áll, de a megoldást valaki el fogja hozni. Kedves hallgatók, most az előadásban

0: Ki szünetet tartanék, mert a vetítés első részét most kell megejtenünk. Ugyanis fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy ki ez a fáraó leánya. Hihető ez a történet, hogy a fáraó, mi motiválta a fáraó leányát, hogy ő egy rabszolga népből származó gyermeket mentsen meg? A 18. és 19. században nagyon sokan fejezték ki a meg nem értésüket ezzel a történettel kapcsolatban, hogy a fáraó leány egy héber gyermeket magához vesz és nevel. Hát ez olyan meseszerű. De itt is a 19.-20. századi régészeti felfedezések döntő megoldást eredményeztek, és ezt szeretném bemutatni. Nos, hát ki volt ez a fáraó lánya? Az egyiptomi feltárások, a Théba melletti Deir el-Bahari feltárások hozták felszínre századunkban ezt az óriási szobrot, amelynek a leírását megtetszenek találni Castiglione Lászlónak az Ókor nagyjai című könyvében. 2 méter magas ez a szobor, és ma New Yorkban, a Metropolitan Múzeumban látható. Ez a szobor Hatshepsut fáraónőt ábrázolja, egyiptomi nevén Maat karét. Ez az asszony egy olyan fáraónak volt a leánya, akinek nem volt fiúgyermeke. Ő maga, akihez hozzáment, tőle sem született fiúgyermek, és nagyon is jól beillik a bibliai elbeszélésbe ez a mozzanat, hogy Hatshepsut, akinek nem volt fiúgyermeke, és Egyiptom trónjának nem volt tehát férfi fáraó várományosa, Hatshepsut Mózest akarta kinevelni, mint egy fáraónak, ezért vitte aztán 12 éves kora után az egyiptomi udvarba, és egész 40 éves koráig neveltette. Az apostolok cselekedetei erre úgy emlékezik vissza, hogy megtanítatott az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára, és hatalmas volt ismeretben és tudásban Mózes. Hatshepsut egyébként Mózesnek a most ezután tárgyalandó vétke miatt, ami miatt Mózesnek el kellett bujdosni Egyiptom földjéről, maga vette aztán kezébe a hatalmat, és mintegy 20 évig vezette az országot, az édesapja halála, majd a férje halála után, tehát Hatshepsut vagy Maat karé fáraónő egyike volt a ritka asszonyoknak, akik fáraóként éltek. 3 ilyen történelmi személyiséget ismerünk Egyiptomban, de a leghíresebb ő volt. Az életében rendkívüli nagy becsnek örvendett Hatshepsut felvirágoztatta az országot, és nem véletlenül lehetett 20 évig az ország élén. Akkor, amikor meghalt, akkor viszont az egyiptomiak kezdték szégyelni azt, hogy egy asszony volt a fáraó, és a rá vonatkozó emlékeket egyszerűen kivésték a művekről, és ezért a 19.-20. századról nem rendelkeztünk biztos képpel Hatshepsut vagy Maat karé működéséről. Ma Kairóban, a Musée Égyptienben áll 3. Thotmesz vagy Hatshepsut szfinxe. Ennyire nagy volt tehát, hogy szfinx alakként is ábrázolták az arcvonásait. A másik személyiség a férje volt, akitől tehát törvényes fiúgyermek nem született, a férjétől viszont született egy törvénytelen fiútód, örökös, és Hatshepsut az ellen akarta Mózest felléptetni, majd amikor Mózes elbújdosott, maga vette a kezébe a hatalmat. Tehát, kedves hallgatóink, ennyit szerettem volna elmondani Mózes születés történetéről és körülményeiről, és az, hogy egyáltalán nem mesés és hihetetlen ez a mozzanat, hogy a fáraó leánya fölemeli ezt a héber csecsemőt, és 28 évig tanítatja az egyiptomi királyi udvarban. Most az előadás második pontjára szeretnék rátérni, hogy mi is történik Mózessel 40 éves korában. Amikor eléri ugye az érett férfiúság idejét, Mózes kimegy Egyiptom földjére, Gósen földjére, hogy megnézze, hogy a vérei, a zsidók hogyan élnek. És Mózes látja, hogy egyre nehezebb életkörülmények között élnek. Mózes látja azt, hogy egyre nehezedik a zsidó népnek a sorsa, és éppen szemtanúja egy jelenetnek, amelyben egy egyiptomi ember sérteget, illetve bántalmaz egy héber embert. Mózes első könyv, Mózes második könyve második fejezetéből a 11. verstől olvastam föl ezt a részletet. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevelkedett, kiment az ő atya fiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfiú ütött egy héber férfit az ő atya fiai közül. Mikor ide-oda tekintett, látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Másnap is kiment Mózes, és íme két héber férfi veszekedett. És mondta annak, aki bűnös volt, miért vered a te atyád fiát? Ő pedig mondta, kicsoda tett téged főemberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted azt az egyiptombelit? Mózes pedig megfélemledett, és mondta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és Mózest halálra kerestette. De elfutott Mózes a fáraó elől, és lakozott Midian földjén. Kedves hallgatók, ez is egy döbbenetes történet. Mit tudunk meg ebből? Azt tudjuk meg ebből, hogy Mózes túl a bölcsességen meg a tudományon, amit magába szívott az egyiptomi udvarban, rendkívüli módon érzékeny és igazságszerető ember volt. És ő hogy úgy mondjam, nem szenvedhette azt, hogyha valakit igazságtanul bántalmaznak. Ez javára legyen mondva. Kiment ugye Egyiptom Gósen földjére, és lát, hogy egy egyiptomi ütlegel egy héber embert, és feltámadt az igazságérzete, feltámadta az, hogy hát ez méltánytalan, hogy lehet így élni, és hogy lehet így sértegetni valakit. Csak hogy Mózesben sajnos ez az igazság szeretet haraggal párosult. Lobbanékonysággal párosult. A természetének ott látjuk az egyik legjellemzőbb vonását, hogy most előttünk áll a 40 éves Mózes, indulatos ember volt, aki a maga igazság érzetét rögtön valóra akarta váltani, valóban bíróvá és osztóvá akart lenni gyorsan, nem viselhette el ezt a látványt, odament és leütötte, de sajnos halálra sebezve leütötte az egyiptombelit. Tehát Mózes gyilkosságba keveredett. Tetszenek látni, a Biblia senkiről semmit nem titkol el. A Biblia bemutatja azt, hogy az emberekben mi minden jó van, igazságérzet. Ez valóban becsülendő dolog, de a lobbanékonyság, a harag, az ingerültség. Erre azt mondja Jakab apostol, hogy ember haragja Isten igazságát, nem munkája. Az ember az igazság érdekében ne engedjen meg magának haragot és lobbanékonyságot, mert ha az igazság igazság, akkor maga kezeskedik magáról. És ne tetézzük meg a fellépésünket gyűlölettel, haraggal. Mózes itt súlyos hibába keveredett. Nem tudta kiszámítani ezt a lobbanékonyságot, leütötte az egyiptombelit, és másnap, amikor kiment, és két héber férfiú között akart igazságot osztani, az egyik jól odavágta az arcába, hogy talán csak nem engem is le akarsz ütni, mint tegnap azt az egyiptombelit, és hiába temette el gyorsan azt a homokba Mózes, látta, hogy kitudódott a dolog. Tehát menekülnie kellett. A fáraóhoz is eljutott a hír, hogy az ő lányának a kedvence és kegyeltje, nevelt gyermeke meggyilkolt egy egyiptombelit. Mózesnek menekülni kellett, és itt mutatom a térképen, hogy elég messzire, Midian földjére, tehát a sínai félsziget és a mai arábiai sivatagnak a nagyon messze fekvő területére kellett elmenekülni Mózesnek. De kedves hallgatók, ez a menekülés szükségszerű volt. Isten az eseményeket nem tartóztatta fel. Isten azt mondja, hogy a bűn következményeit nem tartóztatja fel. És Mózesnek tanulni kellett ebből az eseményből. Isten nem használhatta Mózest ilyen állapotban. Nem mondhatta most Mózesnek azt, pedig hát 40 éves volt, érett volt már talán fizikailag arra, hogy egy nép vezére legyen, de lelkileg nem volt érett. Mert vezető ember nem lehet olyas valaki, aki nem tud uralkodni önmagát. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk az önuralmat az életben. De vezető embereknek még inkább meg kell tanulni, akiket pedig minden nap ostromolnak az embereknek a ügyes, bajos dolgai, és sokszor kijöhetnének a vezető emberek a sodrukból, de egy népet nem lehet ilyen lelkülettel vezetni, mint amilyenben Mózes volt. Isten tehát megengedte számára azt, hogy a hazájától messze elbújdossék, hogy ott Midian földjén találjon otthon, biztosított számára otthont Jetró házában, az ő egyik lányát vette el feleségül, Cipporát, két gyermeke is született, tehát Mózes itt folytatta tovább az életét, minden valószínűség szerint itt írta a Genezis könyvét, továbbá Jób könyvét is, amelyet Mózesnek tulajdoníthatunk, a Bibliának a két legősibb irata ez. 40 évbe sok minden belefért, ez a két hatalmas munka minden bizonnyal itt keletkezett. De Mózesnek nem ez volt a legnagyobb feladata. Nem a családalapítás, nem a művek írása, hanem Mózesnek az volt a legnagyobb feladata, amit a Biblia így mond, hogy mindannyiunknak ez a legnagyobb feladatunk. Győzni az emberi természetünk fölött. Győzelmet aratni az öröklött szokásaink, beidegződéseink, ösztöneink, indulataink fölött. Haragvó emberből Mózesnek olyan emberré kellett válnia, akire Isten rábízhatta a népét, a zsidó népet. És hogy ne sokat beszéljek erről a fejlődésről, hanem rögtön a végeredményt közöljem önökkel, mert ez egy nagyon vigasztaló végeredmény. Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. verse adja ezt hírül. Ezt nem Mózes írta, hanem a könyveinek a másolói és az összerendezői, zárójelben van a mi Bibliánkban is ez a vers, tehát a Mózes 4. könyv 12. fejezet 6. vers, amely így szól: Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Ezt akkor jegyzi meg a Szentírás, amikor Mózessel a pusztai vándorlás során az történt meg, hogy a saját testvére is fellázadtak ellen, nem csak a népe zúgolódott, több mint 10 lázadás ütötte fel a fejét Mózes ellen a pusztai vándorlás során, hanem Áron és Miriam is fellázadt ellene. És akkor Mózes olyan magatartást tanúsított, amire a Biblia azt mondja, Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Kedves hallgatók, ez mindannyiunkba csepegtessen egy kis reménységet. Mert Mózes látjuk 40 éves korában egy lobbanékony, indulatos Mózesnek, aki egyetlen egy csapással leterít egy egyiptombeli, gyilkol és öl, de ez a Mózes annyira megváltozott az életében, hogy olyan szelíd emberé vált, mint akit nem hordott a föld a hátán. Meg fogjuk még keresni a mai előadás során azt, hogy mi volt a titka ennek a megváltozásnak. Hogy lehet ennyire megváltozni? Mi is szeretnénk megváltozni, mi is szeretnénk, általában ez a természetünknek egyik nagy fogyatékosság, hogy hirtelen haragúak vagyunk. Lobbanékonyak vagyunk, ingerültek vagyunk. Ami legtöbbször feltör a természetünkből, az ez. Vajon hogy lehet ezt teljesen legyőzni? Olyan szelíd ember lett, mint akit nem hordott a föld a hátán. Az előadás végén rá fogok térni ennek a titoknak a nyitjára. Most azonban hadd folytassam a történetek fonalát ott, hogy Mózes Arábia sivatagjában, ahogy a nyájat legelteti ott ezeken a kis oázisok között, egy ízben különös tüneményre lesz figyelmes. Messziről egy égő csipkebokrot lát. Lobog, lángol ez a csipkebokor, de nem hamvad el. Közelebb megy ehhez a tüneményhez, és akkor csak a csipkebokor mögül hangot hall, maga Isten szólítja meg, maga az Úr mondja neki, hogy oldd le saruidat a lábaidról, mert a hely, ahol áll, a szent hely. És Mózes megszólítja az Isten, hogy Mózes, most már véget értek a számüzetés napjai, indulj el, és menj vissza Izrael népéhez, és hozd ki ezt a népet Egyiptom földjéről. Mózes 2. könyve 4. fejezetéből szeretném felidézni Mózes válaszát az Istennek. És mondta Mózes az Úrnak: kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló, sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy te szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Mit mond itt el Mózes? Nem azt mondja el, amit oly sokan spekuláltak ezen a mózesi kijelentésen. Például volt olyan zeneszerző, méghozzá zsidó származású zeneszerző Arnold Schönberg, aki azt hozta ki ebből a versből, hogy Mózes nehéz ajkú és nehéz nyelvű ember, hogy biztos dadogott. És azért kellett Áronnal együtt vezetni a népet, mert Mózes volt az eszmei kitervelője a dolgoknak, de Áronnak kellett szólani, hát erről szó nincs. Mózes azért mondja, hogy ő nem ékesen szól, hogy nehéz ajkú, nehéz nyelvű ember, mert kérem, 40 évig élt a véreitől távol. Hát egyszertek találkozni már magyarokkal, akik nem 40 éve élnek távol az óhazától, hanem 5-10 vagy 20 éve, ugye? Törik a nyelvet már. Mózes erre hivatkozik, hogy én nem tudok olyan jól fellépni az emberek előtt. Talán nem győzöm meg, nem tudom meggyőzni az embereket, mert már felejtem a nyelvet is. Az Úr pedig mondta néki, ki adott szájat az embernek, avagy ki tesz némává, vagy süketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nem, de én az Úr. Most hát eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítalak téged arra, amit beszélni kell. Ő pedig mondta, kérlek, Uram, csak küld, akit küldeni akarsz. Mózes ismét elhárítja, nem akar menni. És Isten itt, aki látóvá és szólóvá tud tenni, Isten ad itt csodálatos jelt Mózesnek, de a Biblia szerint Isten jelet csak akkor ad, és csodát csak akkor ad, amikor válságos, nehéz, végletes helyzetben van valaki, amikor a döntését ezzel lehet megkönnyíteni, vagy pedig a hitének a megerősítésére ad Isten csodát és jelet, sohasem előzményképpen. És azt mondja Mózesnek, hogy dobd el a botodat, és a botot eldobja, és kígyóvá változik. És fogd meg a kígyónak a farkát, és a kígyó visszaváltozik bottá. Ugye döbbenetes csodák voltak ezek. Aztán azt mondja Isten Mózesnek, hát akkor vedd a kezedet, és dugd a ruhádba, és húzd ki, és nézd meg, milyen az. És látja Mózes, hogy beteggé lett, elfehéredett a keze. És akkor azt mondja Isten, hogy a bélpoklosságtól szűnjél meg, tedd vissza újra a kezedet, és újra húzd ki, és látod, hogy éppé lett a keze. Szóval vonakodó, a prófétai küldetést vonakodva elfogadó Mózesnek Isten jeleket ad, csodákat ad, és Mózest ezután megerősítve küldi Egyiptom földjére, hogy gyűjtesd össze az egész népet, és Áronnal együtt légy a vezetője ennek a népnek, és hozd ki az én népemet Egyiptomból. Mindenkit bátorítok arra, hogy Mózes második könyvét a 12. fejezetig legalább olvassuk el. Egybefüggően, hiszen itt van benn az egyiptomi csapások története, a fárónak a megkeményedése, Isten jelei Egyiptom földjén, de egy bizonyos aggályra szeretnék kitérni. Nagyon sok ember feltette már nekem a kérdést, hogy én elolvastam ezt a szakaszt, de amikor odáig érkeztem, hogy Isten megkeményítette a fáró szívét, akkor azt mondtam, hogy miféle Istenről beszél az Ószövetség és a Biblia, hogy maga Isten akarta a fárót belehajtani a megkeményedésbe, hogy ne engedje el a zsidó népet Egyiptom földjéről. Hát vajon az Isten rosszá tett embereket, például a fáraót? Isten játszik emberi személyekkel, hogy van, akiket fölemel, másokat meg, ha úgy kívánja a célja és az érdeke, akkor megkeményít. Nagyon figyelmesen olvassuk el ezt a történetet. Isten ad jeleket, hogy megmutassa Egyiptom fáraójának, hogy az ő népe, a zsidó népe, a választott nép engedje ki az országából. Fáraó a jelekre megretten, kéri Mózes közbenjárását, hogy múljanak el ezek a jelek, ugye a vérré vált vizek, ugye az állatok, békák, szunyogok, stb. Sáskák elterjedése, és akkor, amikor Mózes közbejár, és elmúlnak ezek a csapások, ezek a jelek, akkor a fáraó újra visszavonja az engedélyét, nem engedi el a zsidó népet, és ezt csinálja 10 alkalommal. És nagyon figyelmesen tessenek elolvasni ezt a történetet, mert a Biblia hajszál pontos leírást ad erről. A Biblia először azt mondja, hogy a fáraó keményítette meg a szívét. A fáraó dacolt az Istennel, és ezáltal megkeményedett a szíve, vagyis érzéketlenné vált már a jó dolgokra. És csak ezután, a 4.-5. csapás tájékán mondja azt a Biblia, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, de akkor már tudjuk, hogy ezt hogy kell érteni. Mert kedves hallgatók, itt egy óriási lelki törvényszerűséget mutat be a Szentírás. Ha az ember nem használja ki a jó lehetőségeket az életben a megjobbulásra, ha mi emberek van módunk és van alkalmunk megjavulni, jobb emberekké válni, de nem használjuk ki a lehetőségeket, hanem a világosan látjuk, hogy mi a jó, de akkor is a rosszat tesszük. Előbb-utóbb elsötétül a belső világunk, megkeményedik a szívünk, ez egy bibliai szakkifejezés. És akkor Isten utána hiába ad újabb jeleket az embernek, ezek az isteni jelek habár az embert kiemelni akarják a rosszból, de az emberre már fordítva hatnak, annál inkább belemegy az ember a rosszba. A fáraó számára hiába volt az, hogy Isten újabb jeleket adott neki. Ő annyira megkeményedett már belül, hogy az újabb isteni jelek tovább keményítettek rajta. Ez a döbbenetes ebben a történetben, és az, hogy ebből a nyomorúságból, a rabszolgasorsból Isten egy éjszaka leforgása alatt a népét kivezeti Mózes segédletével, Mózes vezetésével. Egy döntő mozzanatáról szeretnék megemlékezni ennek a pusztai vándorlásnak, és ez Mózes második könyve 33. és 34. fejezetében van följegyezve, közvetlenül azután, hogy Mózesnek másodszor is fel kellett menni a Sínai hegyre, lehozni azt a bizonyos két kőtáblát, amelyet először Mózes összetört, mert a zsidó nép hűtlensége, bálványimádása miatt egy jogos felháborodással ugye ezeket a kőtáblákat a Sínai hegy tövéhez vágta. Mózes látta és érezte, hogy mi vár rá. Mózes tudta jól azt, hogy egy több milliós népet vezetni. És ugye milyen a tömeg, milyen a nép? Hálátlan és felejt. A nép azt mondja Mózesnek, amikor jönnek a nehézségek, hogy miért hoztál ki bennünket Egyiptomból a húsos fazekak mellől? Pár hónap és elfelejtették, hogy mi volt Egyiptomban, évtizedekig a soruk. Addig vaskemencének szólították Egyiptom földjét, ameddig ott éltek. Aztán, amikor kimentek Egyiptomból, de jöttek, kétségkívül jöttek a nehézségek, a próbák a pusztában, akkor meg húsos fazekaknak állították be Egyiptom földjét és tartózkodásukat. Szóval egy hálátlan, egy kemény nyakú népet kell vezetni Mózesnek, és Mózes e fejezetek tanúsága szerint egyszer Istenhez fordul, az Úrhoz fohászkodik, és azt mondja neki, Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Mint egy azt mondja az Istennek, hogy lépj ide elém, és mutasd meg magadat a mindenható hatalma teljes gazdagságában. Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, mert ha nem láthatlak téged, ha nem nyerhetek erőt abból, ahogy én látlak téged, akkor én nem tudom vezetni ezt a népet, ezt az örökké zúgolódó, elégedetlenkedő népet. Mózes is valami olyan kérdést tesz fel, persze neki nagyon, sokkal több indítóka volt erre, mint hogy azóta is nagyon sok ember azt mondja, hogy bárcsak az Isten elém állna, bárcsak látnám az Istent, ha az Isten velem beszélne, ha az Isten kinyilvánítaná létét előttem, hát akkor én hívő lennék, és Istent követő ember. De hát ez nem történik meg. Mózesnek az Isten a következőt válaszolta. Megmutatom te néked az én jóságomat. Először is Mózes ezt a választ kapta az Istentől. Nem hatalmat, nem dicsőséget, nem nagyságot mutatok meg belőlem. Megmutatom te néked az én jóságomat. És ez egy döntő válasz volt, mert Isten ezzel azt mondja, hogy az ő lényében nem a hatalom a fontos, bár Isten mindenható. Isten lényében nem az a fontos, hogy ő örökkévaló, bár Isten örökkévaló, hanem Isten lényében az a csodálatos, hogy ő igazságos is, meg szeretetteljes is. Hogy Isten egyszerre az igazság és egyszerre a szeretet. Isten, amikor szeret, akkor nem helyezi számon kívül az igazságosságot. És amikor igazságos valakivel, akkor a szeretettel teszi. Isten jóságos. És Isten azt mondta Mózesnek, hogy nem láthatsz engemet. És nem mutatom meg neked az én dicsőségemet. De megmutatom az én dicsőségemet az én jóságomban. És egy szikla hasadékába állította Isten Mózest. Elvonult Mózes előtt, eltakarta a Mózes szemét, hogy ne lásson semmit, de a 34. fejezet 6. és 7. versében Mózes hallott valamit, és a következőket hallotta. És az Úr elvonult ő előtte, és kiáltott. Az Úr, irgalmas, kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Kedves hallgatók, ezen Mózesnek is volt mit gondolkoznia, és nekünk is. Isten 8 alkalommal mondta ezt el Mózesnek, hogy én maga vagyok a szeretet. Nagy irgalmasságú, nagy igazságú, késedelmes a haragra, nem olyan vagyok, mint az emberek, meg mint az emberi szeretet. Aki megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt. Tehát 8 alkalommal mondja Isten Mózesnek, hogy én maga vagyok a szintiszta szeretet, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. És kedves hallgatók, ez az, ami egy kicsit szöget kell, hogy üssön a fejünkbe. Hogy lehet megbocsátani a bűnt, és nem büntetlenül hagyni? Mit jelent ez? Hát mi úgy gondolnánk, hogy ha valakinek megbocsátunk, az annyit jelent, hogy büntetlenül hagyjuk, mert elfelejtjük azt a rosszat. De Isten azt mondja, hogy igen, ő tökéletesen megbocsát, de a bűnt büntetlenül nem hagyhatja. A bűnnek következményei vannak, ő azt nem tartóztatja fel, és a bűn nem maradhat rendezés és büntetés nélkül. De mit jelent az, hogy megbocsátani és ugyanabban a pillanatban nem hagyni büntetlenül a bűnt? Ez csak egy valamit jelenthet. Mert ha Isten megbocsát nekünk embereknek, de a bűnt büntetlenül nem hagyja, az annyit jelent, hogy ő maga fogja magára venni az emberi bűnök büntetését. Az az ember, aki meg akar változni, aki egy haragvó emberből például egy szelíd emberi akar válni, és ő megbánja azt a sok rosszat, amit a haragjában elkövetett, és Istentől kér bocsánatot, Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, az ember mentesül majd az ítélet alól, ha valóban igazi a megbánás az emberben. De hogy az Isten nem hagyja büntetlenül, az azt jelenti, hogy annak a bűnnek a büntetését valakinek el kell szenvednie. Ha nem az embernek, akkor csak egy valaki lehet, aki elszenvedi a bűnök büntetését, és ez az Isten. Isten elmondja Mózesnek, hogy Mózes, én egy olyan Isten vagyok, aki az emberért az életemet adom. Aki megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, maga vagyok a tiszta szeretet, de az igazságosság kívánalmát sem tehetem félre. Nem hagyhatom büntetlenül a bűnt, de hogy ne az embernek kelljen egy végleges halállal meghalni a bűn miatt, ezért én magam veszem halálra, magamra a bűn kárhoztatását, a bűn büntetését. Tulajdonképpen hogy mutatkozott be tehát Isten Mózesnek? Úgy mutatkozott be, mint megváltó Isten. Úgy mutatkozott be, mint aki ezzel a szavával a Krisztusra vonatkozó ígéretet újra megerősíti. Én olyan Isten vagyok, aki emberré leszek, és az ember bűne büntetését magamra veszem, mert a bűn nem maradhat büntetlenül. És kedves hallgatók, ezért írtam fel a táblára egy új szövetségi igehelyet is, amelyben Pál apostol a következőket mondja Mózesről a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 25. és 26. versben. Azt mondja Pál apostol, hogy Mózes inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Mert Egyiptom minden kincsénél Mózes többre tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Vajon hogy kell értenünk ezt a rendkívül tömör, összegző két igeverset? Úgy kell értenünk, hogy Pál apostol azt mondja, nézzünk vissza Mózes életére. Mózes ott maradhatott volna Egyiptomban, bölcsember volt, okos ember volt, megtanítatott az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára. De Mózes nem maradt ott Egyiptomban. Mózes nem akart a fáraó lányának a kegyeltje lenni, nem akart egy főember talán fáraó lenni, nem. Mózes inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Mózes is meghozta a döntését. Hogy az előadást azzal kezdtem, hogy a szülei is meghozták a döntésüket. Mózes is meghozta a döntését, pedig láthatta, hogy miféle népről van szó. Emberileg könnyebb lett volna neki Egyiptomban maradni. Hát mondják meg, hogyha mi ilyen helyzetbe kerülünk az életbe, hogy egy szép állás, egy szép cím, nyugodt életkörülmények, vagy pedig pusztai vándorlás 2 millió emberrel, aki állandóan zúgolódik, és nem tudja megbecsülni az Isten szabadítását, hát ugyan melyiket választanánk, vagy melyik felé hajlana a választásunk. De azt mondja itt Pál apostol, hogy Mózes meg tudott hozni egy döntő lépést. Dönteni, választani tudott. Mi segítette a döntésében és a választásában? Mi segítette abban, hogy más emberé legyen? Többre becsülte a Krisztus gyalázatát, mint Egyiptomnak ideig óráig való gyönyörűségét. Miért mondja ezt Pál apostol, hogy Mózes többre becsülte a Krisztus gyalázatát? Hát aki nem ismeri a Bibliát, vagy csak egy keveset ismeri, de az is tudja, hogy Jézus Krisztus Mózes után 1500 évvel élt. Hát hogy tudhatott Mózes Jézus Krisztusról? Márpedig, ha feltetszenek ütni a Bibliát, igenis ezt találják benne, ezt mondja Pál apostol, hogy Mózes többre becsülte a Krisztus gyalázatát. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus előtt több ezer és több száz évvel is, ahogy mondja Péter apostol, nyomozódtak és tudakozódtak a próféták és az igaz emberek, hogy Isten milyen megváltást készít az emberiségnek. Mózes is tudakozódott a megváltás felől. Mózes is szerette volna, hogy Isten megmutassa neki magát, és Mózesnek ezt mondta az Isten, hogy én megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyom büntetlenül. Mózes megértette ebből azt, hogy Isten maga veszi magára az emberi bűn büntetését. Isten eljön ide a földre, ugyanolyan emberi életet élve, mint bármelyikünk, de bűnt soha el nem követve, és ad egy tiszta, igaz életet az emberért cserébe. És Mózes megértette a Krisztus gyalázatát. Nem látta még az új szövetségi jeleneteket. Nem lehetett tanulja az evangélium csodálatos lapjain levő elbeszéléseknek, de lélekben Mózes megértette azt, hogyha az Isten úgy szereti az embert és az emberiséget, hogy az ő egyszülött fiát adja érte, ha magára veszi a bűnt, hogy az ember felocsudjon, hogy menekülni a rosszból, menekülni a bűntől, mert ez az Isten halálát is eredményezte ezen a földön, és én nem akarok abban a bűnben tovább élni, ami a tisztát, a szentet, az ártatlant, az Istent is megölte. Hát Mózes lélekben nagyon közel került Jézus Krisztushoz. Mózes ott volt lélekben azoknál az eseményeknél, amelyek később lejátszódtak. Valóban ezt írhatta Pál apostol, hogy Mózes hitáltal döntött választott, hogy ő nem Egyiptomban marad, vagy nem kívánkozik vissza Egyiptomba. Ő inkább vállalta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, mert ő nagyobb kincsnek tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Kedves hallgatók, ezért tudott mássá lenni Mózes. Ezért tudott megváltozni Mózes. Mert ő vállalta a feladatot, a szolgálatot, ami az Isten ügyében való feladat és szolgálat volt, és eközben a feladat és szolgálat közben a régi lobbanékony indulatos Mózesből a természete ugye legyőzött állapotba került, kikoptak ezek a régi beidegződései, reflexei. Mózesre valóban igaz ez, hogy szelíd ember lett, mint akit nem hordott a föld a hátán. A Biblia szerint hitáltal lehet megváltozni, és egyedül hitáltal lehet megváltozni. Máshogy az ember nem tud megváltozni. Az ember hiába akar magára erőltetni különböző külső dolgokat, nem változik meg. Az ember hiába dönt el belül magába valamit, hogy én más akarok lenni, nem sikerül megváltoznunk. De megismerve az Istent, az Isten jóságát, amely Pál apostol szerint megtérésre indítja az embert. Ez az, ami megváltozásra késztetheti az embert. És a Biblia még ehhez azt fűzi hozzá, hogy Isten így akar megváltoztatni minden embert. Nem kényszerrel, nem erőszakkal. Erkölcsi kérdésekben soha nem alkalmaz Isten hatalmat és erőt. Isten szeretet által és hit által akar megváltoztatni embert. És Mózes ezáltal változott meg, és ezáltal lehetett egy olyan próféta, egy olyan személyiség, aki a Bibliának az egyik legnagyobb személyisége. Ha Mózes öt könyvét elolvassuk, akkor bizonyára ez az érzésünk támad. De akik még szeretnének Mózes műveiből olvasni, itt hívom föl a figyelmüket, hogy egy gyönyörű és párját ritkító darab a Zsoltárok könyvében a 90. Zsoltár. Mindenkinek melegen ajánlom. Mózesnek a hála éneke, Mózesnek egyetlen egy Zsoltár, ami bekerült a Zsoltárok könyvébe, csodálatos összegzés az emberi életről, döbbenetes mélységek vannak benne. Vagy még mást is hadd ajánljak, Jób könyvét az emberi szenvedésről, amelyet megint csak egy olyan ember tudott írni, aki kemény harcot folytatott a maga természetével, és aki megértett valamit. Megértette, hogy mi az megbocsátani, de büntetlenül nem hagyni. Megértette azt, hogy mit jelent választani Egyiptom kincsei és a Krisztus gyalázata között. Hitáltal Mózes is a szívébe fogadta a megváltást és a megváltót. Ezért adhatott Isten Mózesnek ilyen tökéletes jövendőlést Jézusról, Mózes 5. könyve 18. fejezete szerint, amikor ezt mondatta Isten így közvetítette Mózes, prófétát támaszt néktek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. És kedves hallgatók, hogy ennek milyen hatása volt Mózes kijelentésének, azt ellenőrizhetjük János evangéliuma első fejezetéből, amikor az első tanítványok kezdtek csatlakozni Jézus Krisztushoz. Miért csatlakoztak hozzá? Amikor megindul András, meg János, a két galileai halász, aztán András szól a testvérének, Simon Péternek, aztán Filepet szólítja Jézus, aztán ő meg Nátánaelt, az első öt tanítvány, amikor megy Jézus után, mit olvasunk? Azt mondja Filep Nátánaelnak, mi azért követjük Jézus Krisztust, mert amit írt Mózes a törvényben, megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát. Hát Mózes így tudta közvetíteni, jövendőlésekben, de hitáltal, mély hitáltal, hogy ki is lesz az a megváltó, prófétát támaszt köztetek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. És ezt 1500-1600 év múlva pontosan megértették Jézus első tanítványai, és azonosították Jézust a Mózes által megjövendőlt megváltóval. Ilyen ember volt Mózes, akiről azt írja az 5. könyvnek a vége, hogy amikor megöregedett, akkor sem gyengült meg az ő szíve, akkor sem homályosodott el a szeme. Idős ember korában, 120 éves korában halt meg a Biblia szerint, egy egész népet vezetett 40 évi kemény küzdelmek árán, de nem homályosodott meg a tekintete, nem gyengült meg az elméje, mert ő nagyobb kincsnek tartotta a Krisztus gyalázatát, mint Egyiptom minden kincsét. És az idős Mózes is teljes szellemi, lelki frissességben áll előttünk. És a következő alkalommal még egy bizonyos szempontból szeretnék róla megemlékezni, noha az érdeklődésünk középpontjában a 10 parancsolat lesz.
1: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, szokás szerint először a gyermekekhez szeretnék szólni. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Még felnőtteknek is nagyon fontos ezt megjegyezni. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Tudom azt, hogy gyerekek is nagyon hajlamosak arra, hogy nyafognak otthon, hogy milyen ruhát vegyen föl, és sokat gondolkoznak azon, hogy na most ez hogy fog tetszeni. Aztán, mikor kicsit nagyobbak a gyerekek, akkor hasonlítgatják magukat más gyerekekhez. Szép vagyok, csúnya vagyok, olyan én vagyok a legszebb a többiek között. Hát gyerekek, látjátok, mire tanít ez a bibliai ige? Igaz ugyan, hogy egy kereszténynek mindig tisztán, rendesen, szépen kell járni. De nem attól mutatja meg, hogy nem ez mutatja meg, hogy mi az értéke. Mert az emberek tényleg nézik könnyen azt, ami a szemük előtt van, de a Jóisten azt, ami a szívben van. Tudjátok, hogy mikor hangzik el az ige? A Jóisten Saul király helyett, aki eltért az ő útjától, akart Izraelnek egy, így mondja a Biblia, saját szíve szerint való királyt keresni. És elküldte Sámuel prófétát, hogy egy Isai nevű istenfélő emberhez menjen el, akinek sok fia volt. És mondta, hogy majd ezek között lesz, akit a Jóisten kiválasztott. És mindjárt megjelent az első, ugye előhívta Isai a legidősebb fiát, egy nagy, magas, kellemes megjelenésű fiatalember volt. És Sámuel próféta, látjátok, még ő is beleesett ebbe a hibába, hogy azt nézte a külsőt, és azt mondta, biztos ő a Jóisten választottja, igazi királyi megjelenése van. Kimagaslik a hadseregből is, olyan, mint az előző király Saul. És a Jóisten akkor a prófétának ezt mondta, ne nézd a termete nagyságát, se a külsejét, hogy milyen szép ember, mert én megvetettem őt. Milyen döbbenetes volt. A Jóisten olyan tulajdonságokat látott nála, hogy hiába volt nagyon megnyerő, egy szép, magas ember az emberek előtt, a Jóisten azt mondta, hogy megveti az ő hibái, bűnei miatt. És végül jöttek sorba ezek a szép szál fiúk, és a Jóisten egyikre sem mondta, hogy ez az. Mert ő nem azt nézi, ami kívül van. Külsőleg mindegyik nagyon alkalmasnak látszott arra, olyan király legyen. De a Jóisten azt keresi, ami a szívben van. És mikor utoljára előkerült a legkisebb, akit a testvérei nem is sokba vettek, aki a juhokat őrizte, aki viszont tiszta szívű volt, a Jóisten ő rámondta, hogy ő az. Ő legyen az Izrael királya. Hát kedves gyerekek, arra kérlek titeket, hogyha eszetekbe jut a tükörbe nézegetni benneteket, magatokat, meg nyafogni, meg vitatkozni otthon, hogy ezt fölveszem, ezt nem veszem, akkor jusson eszetekbe az a Biblia ige, amit tanultunk, hogy legjobban arra kell vigyázni, hogy milyen gondolataink vannak, meg hogyan viselkedünk. Mert az emberek azt nézik, ami a szemük előtt van. De a Jóisten mindig azt nézi, ami a szívben van. És ha ti szívetekbe belelát, ott lásson szépet és jót, és ki tudja, hogy a Jóisten majd milyen munkára, vagy milyen szolgálatra hív el titeket, ha nagyok lesztek, ha mindig vigyáztok arra, ami belül van, a szívben van. A Jóisten segítsen ebben benneteket. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk el János evangélium a 10. fejezetéből az első 6 verset. János evangéliuma 10. fejezetéből az első 6 verset olvasom. Így olvasom. Tehát János evangélium a 10. fejezetéből az első verstől olvasom az ígét. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másonnan hág be, tolvaj az is rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztor az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját.
Ezt a példázatot mondta nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól nékik. Tehát Jézus egy példázatot, egy hasonlatot mondott el, és a tanítványok ott voltak körülötte, és nem a hasonlatot nem értették, vagy a példabeszédet, hanem azt, hogy Jézus mit akar ezzel mondani. Mert a hasonlatot nagyon is értették. Ugye legtöbbnyire állattenyésztéssel foglalkoztak, és ez teljesen érthető volt, hogy van egy juhakol, és hát ugye közérthető, ha valaki az ajtón megy be, ugye az a juhó gondviselője, de ha valaki máshol próbál betörni az akolba, az tolva is rabló, és hogy a pásztor annyira ismeri a juhait, hogy a nevükön szólítja őket, a juhok pedig hallgatnak a szavára. A megértéshez hozzá kell tenni, hogy keleten a pásztor sohasem hajtja a juhokat, hanem mindig csak előttük megy. Elég a hangja, nincs szükség semmiféle más fegyelmező eszközre. A hangja után a juhok követik, és Jézus hozzáteszi, idegent pedig nem követnek, az idegentől elfutnak, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Az a bensőséges kapcsolat, amely köztük és a pásztor között van, hogy a pásztor egyenként ismeri őket, szólítja nevükön, ismerik a hangját, ez teljesen elég ahhoz, hogy összetartsa a nyájat, és hogy a nyáj engedelmesen menjen utána, másfelé ne menjen. Tehát ezt nagyon értették, csak azt nem, hogy Jézus mit akar ezzel mondani. Ezért Jézus később folytatta, és hadd olvassam a 7. verstől tovább. Újra mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhok ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár és kijár majd, és legelőt talál. A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkas jönni és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyéim. Eddig olvasom egy következő szakaszt. Kicsit talán furcsának tartjuk első pillanat, hogy miért mondja Jézus azt, hogy ebben a hasonlatban én vagyok az ajtó. De aztán később azt is mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Mind a kettő őt jelképezi. És amikor azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, akkor azt mondja, hogy aki rajta keresztül megy be, az a juhok pásztora, de aki nem rajta keresztül, az tolvaj, rabló vagy béres. És itt Jézus az ige hirdetőkre utal, prédikátorokra, lelkészekre utal, és kiderül, hogy itt óriási a felelősség. Ugye itt Jézus utalt az előtte lévő történelemre, Izrael történetére, Izrael pásztoraira is. És sokan azt hiszik, hogy az egyház az egy olyan védett terület, ahol csak csupa szép és csupa jó dolog van. És úgy kellene, hogy legyen. De nagyon sok múlik azon, hogy mennyire hűségesek a pásztorok, és mennyire igazak a juhok. Mert Krisztus arra mutatott rá, hogy nem a nagy küzdelemnek nem egy védett területe az egyház, hanem Sátán igyekezete, figyelme különösképpen is az egyház felé fordul, hogy azt megrontsa és tönkretegye. És semmivel lehet jobban tönkretenni, mintha alkalmatlanok a pásztorok, az igehirdetők, a lelkészek. És nézzük meg, Jézus három kategóriát mondott. Az egyik a rabló, aki öl, pusztít, aki kifejezett kártevője a nyájnak. Azt mondja, ilyen is lehet. A másik a béres, aki mint egy munkahelyet betölt és a fizetésért ellátja a hivatalát, hogy így mondjam, de nem védelmezi a juhokat, nem kockáztat, nem vállal áldozatot, nem vállal eleje feletti fáradtságot, semmit értük. És a harmadik az igazi pásztor. És ki lesz csak igazi pásztor? Jézus azt mondta, aki az ajtón átlép be, vagyis Krisztuson keresztül. Ez azt jelenti, hogy megismerte Krisztust, elfogadta személyes megváltójának, és egy Krisztus általi valódi megtéréssel lesz pásztor anyájának. Milyen nagy dolog ez.
Kedves testvérem, hadd említsem meg nektek, hogy a mi közösségünknek is olyan szüksége van utánpótlásra, léptennyomon hallom a bizottságban. És most is előttünk van egy új évfolyam a nappali tagozaton is. Én is naponta fohászkodom a Jóistenhez, hogy indítson olyanokat, akik valóban az ajtón keresztül lépnek be a nyájhoz, akik Krisztus megismerése és igazi megtérés által az életüket teszik rá erre a szolgálatra. Kérlek titeket, ti is imádkozzatok ezért. Mert Jézus azt mondta, hogy az aratni való sok, de a munkás kevés. És akkor nem azt mondta, hogy toborozzatok embereket. Mert aki nem az ajtón átmegy be, az nem lesz jó. Hanem azt mondta, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Tehát mi is úgy imádkozzunk, hogy Isten késztessen fiatal embereket, akik az emberi képességek alkalmasak, de ami a legfontosabb, hogy az ajtón keresztül, Krisztus általi személyes megtérésen vállalják ezt a hivatást, hogy legyenek igazi hűséges pásztorai, tanítói, vezetői, lelki vezetői az Isten nyájának. De a juhokról is azt mondja, hogy így nézzük meg, a juhok is fontos, hogy az ajtón menjenek be, ugye most már a jelképes jelentést véve, mert így olvastuk a 9. versben, én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár és kijár majd, és legelőt talál. Tehát a Krisztus gyülekezete minden egyes tagjának fontos, hogy az ajtón átlépjen be a gyülekezetbe. És a gyülekezetnek nagyon hűségesen kell e fölött őrködni. Emberileg ezt 100%-osan nem lehet biztosítani, de nagy mértékben. Jézus egy másik példázatában, a búza és a konkoly példázatában is beszélt arról, hogy Sátán nagyon igyekszik, hogy megrontsa a Krisztus gyülekezetét. Nagyon igyekszik, hogy konkoly szórjon a búza közé. De emlékszünk egy mozzanatra a példázatban? Mikor tudja ezt nagyon bőkezűen tenni? Teljesen kivédeni nem lehet. De mikor tud nagyon könnyen és sok konkolyt szórni a búza közé? Mikor alusznak.

keresztvízben, mert az énjük nem halt meg. És utána hozzáteszi, ezért van olyan sok probléma a gyülekezetben. Ha nem az ajtón átlépnek be, a jogok szempontjából is fontos ez, hogy a Krisztus általi valódi megtéréssel, és ez mindannyiunk nagy felelőssége, imádkozzunk a keresztelendőkért is, és vegyük körül őket szeretettel, és a legtöbb, amit pedig tehetünk, még egyszer mondom, a hűséges ima, hogy olyan emberekkel szaporodjék a Krisztus gyülekezete, akik nem élve temettetnek el a keresztvízben, akiknek az énjük meghalt, akik egy Krisztus általi személyes megtéréssel lesznek a Krisztus közösségének a tagjaivá. És milyen szépen mondta Jézus, hogy ha valaki így tér meg a Krisztus gyülekezetébe, azt nem lehet megingatni, megbotránkoztatni, tönkretenni. Ő minden körülmények között így mondja, hogy megtartatik, bejár és kijár és legelőt talál. Mindig talál legelőt, és mindenképpen megtartatik. És Jézus még itt mindig nem fejezte be a példázathoz fűzött magyarázatát, mert ugye a tanítványai pontosan tudni akarták, hogy mit akar mondani ezzel a példabeszéddel. És még egyszer olvasom a 14. verstől, és mondhatom, hogy a 14. és 15. vers, majd még a fejezetben egy később hozzáfűzött szakasz, ez a legmélyebb, legbensőségesebb része ennek a magyarázatnak, amit Jézus a jó pásztor példázatához fűzött. Így mondja, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Milyen különös sorok ezek, nem? Azt mondja Jézus, hogy ő ismeri az ő juhait. Előbb olvastuk, hogy nevükön szólítja őket. Komolyan hisszük ezt, hogy Isten név szerint ismer minket, és mindent velünk kapcsolatban. De a másik oldalára szeretnék különleges hangsúlyt tenni, azt mondja, és engem is ismernek az én juhaim. Aztán még egy döbbenetes hasonlattal megerősíti ezt, mert azt mondja, ahogy engem ismer az atya, mondjuk idáig még komolyan is vesszük, hogy ugye, hát Jézus tényleg úgy ismer minket, mint ahogy Jézust is ismeri az atya. Hát ő tényleg nagyon ismer minket. De vajon a másik oldala is érvényes, és engem is ismernek az enyém, ahogy én ismerem az atyát, ismernek engem az enyém. Ez az igazi bensőséges személyes kapcsolat Krisztus és az őt követő között. Vajon hol tartunk az Isten személyes megismerésében? Van amelyikünk, már sokan itt, akik a jelenlévők közül, akik szövetséget kötöttek Krisztussal a keresztség által. Elmondhatjuk, hogy igazán ismerjük őt, ismerjük az igényéből, ismerjük a személyes élettapasztalatainkból, ismerjük a Szentlélek hangja által, aki igazgat minket az élet apró kis mozzanataiban is, aki jelenvalóvá teszi Krisztust a gondolatainkban, a szívünkben, aki olyan gondosan vezet minket, mint a pásztor. Milyen sokat mondod, hogy Jézus azt mondja, a jó pásztor életét adja a juhokért, én életemet adom a juhokért. Sok évvel ezelőtt egyszer valakivel ott jártunk a hajdu-szoboszlói határban, és összetalálkoztunk egy pásztorral. Ilyen igazi vérbeli pásztor volt, és hát úgy beszélt arról, hogy valahol történt a közelben, ilyen részek volt a pásztor, áróba találták meg a nyája, meg szétment, mintha azt mondta volna, hogy itt a világ vége, mikor már a pásztoroknak sincs erkölcsük. És egy pásztor ilyet képes megtenni a nyájával. Azt mondta, hogy igazi pásztor az még este 11-kor is kiviszi a juhait, mert érzi, hogy azok most legelőt kívánnak. Azt mondta, egy pásztor az együtt él a juhaival. Az pontosan érzi, hogy annak a jószágnak most mire van szüksége. Annak nincs ilyen, hogy fáradtság vagy magánélet, a juhai az elsők. Vagy eszembe jutott rögtön Jézus példázat, hogy még a 20. században is van ilyen juhász, aki így mesél a pásztornak a gondoskodásáról, a viszonyulásáról a nyájához. És Krisztus azt mondja, ő az életét adta, és ma is mindent megtesz az ő juhaiért. De vajon mi ismerjük-e őt? Viszonos, kölcsönös ez az ismeret. Pedig az Isten ilyen kölcsönös kapcsolatot akar közte is köztünk. Ugye jól ismerjük, gondolom, Jelenések könyvéből azt az ígét, amikor így mondja Jézus, hogy ha valaki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Egy ígét szeretnék idézni János evangélium 14. fejezetének a 21. versét, amelyben Jézus

0: szintén arra utal, hogy ő nem azt akarja, hogy mi csak tisztes távolból ismerjük őt, tudjuk, mit mond az igéje, és esetleg az életünk nagy forduló pontjain, hát, Uram, most segíts, mert most bajba vagyok, így hozzáfordulunk. Nem ezt akarja ő, hanem vezetni, mint a pásztor a juhait, gondoskodni rólunk minden tekintetben. És azt akarja, hogy mi is viszont ismerjük őt. Így olvasom János Evangélium a 14. fejezetében a 21. verset. Aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, az szereti az én atyám. És én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Erre az utolsó gondolatra szeretném tenni a hangsúlyt, és kijelentem magamat annak. Testvéreim, hadd kérdezzem meg minden kedves jelenlévőtől. Tisztes távolból ismerjük az Urat, vagy ismerjük ezt a tapasztalatot, hogy az Isten kijelenti magát személyesen nekünk. Tapasztaljuk, hogy a Szentlélek által egész közvetlenül szól hozzánk. Tapasztaljuk, hogy igazgatja az útjainkat. Tapasztaljuk, hogy az igét személyesen nekünk megeleveníti. Ha úgy érezzük, hogy az ilyen jellegű tapasztalatok kicsit elapadtak az életünkben, akkor ijedjünk meg. Akkor lehet, hogy vallásosokká lettünk. Van egy vallásunk, időnként eljárunk Isten tiszteletre, de nem az igazi juh és pásztor kapcsolat van Krisztus között és közöttünk. Ő persze most is ismer minket, de hogy mi ismerjük-e őt, és ilyen mélységben ismerjük-e őt? Ez egy kérdés. És mi valóban megyünk utána? Mi tényleg hagyjuk magunkat vezetni, és gondosan megyünk utána? És milyen nagy szükségünk lesz erre a közeljövő megpróbáltatásaiban? Akkor lesz igazán jelentősége annak, hogy idegen pedig nem követnek, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Hadd kérdezzem, meg tudjuk különböztetni Krisztus hangját? Olyan sok tapasztalatot szereztünk azzal, hogy a Szentlélek által Krisztushoz szól hozzánk, hogy pontosan tudjuk, az a halk szelíd hang, mikor szól, nem fog hangosabban szólni, arra kell figyelni, az az ő hangja. Annyira ismerjük ezt a hangot. És olyan biztos a fülünk, hogy az idegen hangot rögtön felismerjük, és az idegen után nem megyünk. Ugye a tanítás mindenféle szele fújni fog. Ugye a Biblia mondja, hogy a végidőben sokan fognak démoni lelkek tanításaira hallgatni, és Sátán működni fog, micsoda kifejezés az igében, a hazugság minden jelével, hatalmával és csodájával. Milyen szükség lesz erre a fülre, amely annyira ismeri az Isten hangját, ami azonnal különbséget tud tenni az idegen hang és az igazi hang között. Tehát figyeljük még csak, nem is csak a tartalma, amit mond, hanem már a hangja. Ugye nézzük egy-egy emberre, milyen jellemző a hangja. És a pásztornál nem az számít csak, hogy mit mond, hanem már a hangját is ismeri. Biztos emlékszünk a mesére, az meg a farkasról, meg a kecskegidákról szól, hogy mondhatja a farkas ugyanazt a kecskegidáknak, amit az anyjuk, de a hangja nem ugyanaz, és megismerik. Néha kérdezik emberek, hogy lehet megkülönböztetni az igaz kereszténységet a hamistól, vagy az igaz tanítót a hamistól. És hát akkor, ha az igei mércék kerülnek elő, hogy hát ha eltér az igétől, meg gyümölcseikről ismeritek meg, és akkor sokszor mondják azt, hogy na de hát ez mennyi idő kell, hogy valaki úgy ismeri a Bibliát, hogy meg tudja különböztetni, hogy tényleg a Bibliával összhangban szól-e, vagy nem. Meg hát mennyi idő kell, hogy lássam, hogy egy embernek az élete milyen. De akkor hogy tudja valaki azonnal megkülönböztetni, hogy valaki igaz vagy hamis tanító? Valami igaz irányzat vagy hamis irányzat? Na hát Jézus itt azt mondja már a hangról. Mert ha valaki állandóan olvassa az igét, és a Szentlélek által Istennel érzékeny kapcsolatban van, az már azt is látja, hogy valaki például gyönyörűeket mond, erőteljesen mondja, meggyőzően mondja, de észreveszi, hogy egocentrikus, észreveszi, hogy szimpadias, észreveszi, hogy ilyen erőszakos ráhatást gyakorol. Ó, azt mondja, ez nem az a hang, ez nem a Szentlélek halkszelít hangja. Ez nem az a hang, amely az írásban az emberhez szól, amely mindig tele van szeretettel, szeretet és igazság, és amely mindig tiszteletben tartja az ember szabadságát. Testvérem, óriási szükségünk van a közeljövő nagy eszmei zűrzavarában, és abban a viharban, amely lelki-szellemi értelemben is közeleg, akkor mindenféle megtévesztés lesz, és ahogy Jézus mondta, sokan elárulják egymást, gyűlölik egymást is, és borzasztó káosz lesz az emberi közösségben. Nagyon szükség lesz erre a jó hallásra, hogy csak az igaz pásztor hangját követi, és az biztosan követ, és idegen nem követ. Most erősítsük meg ezt a kapcsolatunkat Krisztussal, és ne nyugodjunk addig, amíg rajtunk ez az ígéret be nem teljesedett, és én kijelentem magamat annak. És hogy mi nagyon, nagyon menjünk ezután a hang után. Ne így van, hogy időnként igényeljük az Isten vezetését, hanem minden nap igényeljük. Előttünk megy, és mi követjük őt. És hadd olvassam ugyaninét a 14. fejezetből még, így olvasom, ahogy Jézus még, illetve bocsánat, a 10. fejezetből, így olvasom a 27. verstől a 29-ig, ez valami hatalmas ígéret, hogy akik valóban hallgatnak az ő hangjára, és követik őt, azokat hogyan oltalmazza meg Krisztus? Ezt mondja. Az én lyukaim hallják, 27. verstől, az én lyukaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek. És senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Megkérdezem, elég veszélyes ez a földi élet ahhoz, hogy ilyen oltalomra van szükségünk? És azt mondja, az én igazi juhaim, azok, akiket én ismerek és követnek engem, azoknak én örök életet adok. Azoknál nem bizonytalan az, hogy célbe fognak eljutni. Nem bizonytalan, hogy eljutnak-e az örök életre. Ha követnek engem, én feltétlenül örök életet adok nekik. Jézus, hogy senki ki nem ragadhatja az én kezemből. Sem a saját természetük nem kerekedhet annyira feléjük, mert föléjük, és sem a sátánnak az elképzelhetetlen kísértése, sem más emberek támadása, és semmi a világon. És hogy még nyomatékot adjon, azt mondta az én atyám, aki nékem adta azokat, aki hozzám vezette őket, aki hozzám vonzotta őket, mindenkinél nagyobb. Az én atyám kezéből senki nem ragadhatja ki őket. Megkérdezem, minden embernek szüksége van igazából erre a biztonságra a földi életben. Ez egy láthatatlan kötelék, de valóságos. Az ige így mondja, hogy Isten szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. Szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. És senki az ő kezéből ki nem ragadhatja. És aki elkezdte a jó dolgot, befejezi a Krisztus Jézus napjáig, és én örök életet adok neki. Az életben ez a legbiztosabb, legfontosabb szál az életünkben, ugye ez rendben legyen. Érhetnek veszteségek, vereségek másban, de ezen a téren nem. Mi állandóan kell, hogy halljuk a hangját, és követjük őt. És bizonyosaknak kell lennünk, hogy az ő kezében vagyunk, és ez a bensőséges kapcsolat fejlődik, növekszik, és akkor örök életre jutunk, és az ő kezéből senki ki nem ragadhat. És még a 16. verset is szeretném olvasni. Jézus még egy megjegyzést fűzött az előzőkhöz, ezt mondta, más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lesz egy akol és egy pásztor. Egy megjegyzést rögtön hadd tegyek hozzá, az eredeti görög szövegben nem akol van, hanem nyáj, és a kettő között óriási a különbség. Akinek más idegen nyelvű bibliája van, vagy forgatni szokott, nézzük meg, itt a mi magyar bibliánk fordítása sajnos téves, és lesz egy nyáj és egy pásztor. Megkérdezem, mi a különbség a kettő között? Miért fontos ezt kiemelni? Ha az ember ezt a szót hallja, hogy akkor egy szervezetre gondol, vagy valamiféle templomra, vagy ilyesmire. De azt halljuk, hogy nyáj, épp az előzőkből derült ki, hogy a nyájat egyetlen egy valaki elégséges, hogy összetartsa, a jó pásztor személye. És az teljesen ő tartja egybe a nyájat. És Jézus ezt mondta, és lesz egy nyáj, és egy pásztor. A zsidókat nagyon meglephette akkor Jézus kortársait, mikor ezt mondta, mert a Jézus korára sajnos nagyon eluralkodott köztük egy nemzeti sovinizmus. Úgy gondolkoztak, hogy hát Izrael az az Isten választott népe, és rajtuk kívül vannak a pogányok. Ugye mennyire nem értették, amikor Jézus a pogányokért is fáradozni kezdett. Például a kananeus asszony története azért döbbenetes, sokszor nem is értjük mindjárt a kulcsát, mert azt olvassuk, hogy amikor az asszony kiáltozni kezdett egy pogány asszony Jézus után, hogy könyörüljön a lányán, akkor a tanítványok mondták, bocsáss, de mert utánunk kiállt, zavar. és te küld már el. Azt mondta, hogy Jézus ezt fogja tenni. És Jézus először úgy is mutatta be, hogy ők hogy bánnának vele. De a szemében ott volt a könyörület és a segítőkészség. És végül meg akartam mutatni, hogy mekkora nagy hite van ennek a pogányasszonynak, és könyörült rajta. Jézus próbálta nevelgetni már a tanítványait ebbe az irányba. De tudjuk, hogy mikor a kereszténység kezdett terjedni a pogányok között, akkor döbbenetes az a jelenet, mikor Pál apostolt elfogják a jeruzsálemi templomban. Ugye a rómaiak kimentik, ugye a lincselés alól, és akkor ott Pál apostol a templom lépcsőin állva elmondja a megtérése tapasztalatát. És amikor hallgatják csöndben odáig, még azt mondja, hogy Isten azt mondta neki, hogy messze küldelek téged a pogányok közé, de akkor egyszerre fölüvöltött a tömeg, és azt mondták, hogy töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem illik neki élni. De tehát milyen borzasztó nemzeti sovinizmus uralkodott el. És nagyon meglepődhettek, mikor Jézus azt mondta, az én igazi juhaim nem csak itt vannak az Izrael gyülekezetében, a Júdában. Nekem más juhaim is vannak, nem ebből az akkorból valók, és azokat is elő kell hívnom. És lesz egy nyáj és egy pásztor. Ugye ma nagyon sokat emlegeti ezt az ígét az úgynevezett ökumenikus mozgalom, ugye, amelynek van egy világszervezete, az egyházak világtanácsa, és amelynek mindenütt vannak nemzeti szervezetei, de itt valami nagy félreértés van. Ezt én is egy idős baptista bácsitól hallottam először, ezt a nagyon találó megvilágítását ennek az igének, és meg is jegyeztem, mert nagyon a szög fejére ütött a bácsi. Azt mondta, ezzel az ökumenikus mozgalommal nekem az a bajom, hogy Jézus nem azt mondta, hogy ő az aklókat fogja egyesíteni. Pont az ellenkező. Azt mondta, különböző aklókból kihívja az igazi juhait, és azokból lesz egy nyáj és nagy pásztor. Egy pásztor. Ugye óriási a különbség. Tehát így lehet az Isten igéje alapján egy pillanat alatt felismerni, hogy ez a törekvés nem az Isten szerint való. És ennek félelmetes vége lesz, mert Jelenések könyve 17. fejezete leír egy globális vallási szövetséget, amelyben minden irányzat benne van, még a föld utálatossága is, ahogy Biblia jelképesen fogalmaz, tehát mindenféle ezoterika és pogány praktika, mindaz, amit a Biblia utálatosságnak nevez, és azt mondja, ezek mind szövetségre lépnek egymással, a különböző aklok úgy, ahogy vannak történelmi bűnökkel, tévedésekkel, és azt mondta, hogy azt mondja az ige, hogy föl fog ülni a világi hatalom hátára ez a globális vallási szövetség, és félelmetes veszedelembe dönti a világot. De Jézus ugyanakkor beszél egy másfajta egybegyűjtésről, hogy így mondja, hogy a különböző aklokból kihívja az ő igazi juhait, és majd ezekből lesz egy nyáj és egy pásztor. És miért tudja őket kihívni? Mert ezek is hangról ismerik őt. Mert ezek is bensőséges ismeretben vannak Krisztussal. És mert az ő hangját azonnal felismerik, és az idegent pedig nem ismerik. És testvéreim, ezt azért is hangsúlyozom, hogy a mi gondolkozásunk helyes legyen, nehogy egy felekezeti sovinizmusba essünk mi véletlenül sem. Igaz, hogy Isten népének mindig, vagy Isten művének, a földi Isten országának mindig van egy olyan csoport vagy közösség, mint ahogy az Izraelről is mondta az Úr, Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Ez egy óriási kiváltság. Az elmúlt héten beszélgettem valakivel, aki megrendülten mondta, a noha nem tagja a mi közösségünknek. Azt mondta, hogy egy biztos, hogy az ige ismeretet olyat bízott az Isten erre a közösségre, ami nincsen sehol. És olyan megrendülten beszélt erről, hogy hát szóval ez micsoda hatalmas ige ismeret. Isten mindig rájuk bízza valakire az ő beszédeit. De nehogy ezért eluralkodjon egy büszkeség, vagy eluralkodjon egy felekezeti sovinizmus. Isten őrizzen meg tőle. Mert az Jézus azt mondja, hogy olyan juhai vannak neki más aklokban, amelyek ismerik őt, és ő is ismeri őket. És akik az ő szavát, amikor végül egybegyűjti őket, fel fogják ismerni. Én szeretnék néhány sort idézni nektek a mi irodalmunkból is, a történelmi örökségünkből is. Például Ellen White Nagy Küzdelem című könyvéből olvasok egy sort, ahol ezt írja a római katolikus egyházról. Ebben az egyházban ezrek szolgálják Istent a legjobb lelkiismeretük szerint. Ezt a mondatot tessék megjegyezni. Ebben az egyházban ezrek szolgálják Istent a legjobb lelkiismeretük szerint, akiket Jézus az ő igazi juhainak nevez.
1: Aztán egy másik helyen ezt írja a protestáns egyházakról. Krisztus követőinek a nagy serege még mindig soraikban található. Krisztus követőinek a nagy serege. Egy másik idézetet is talán többen ismernek, a Kiben bízhatunk második kötete végén van, ahol azt írja, hogy Istennek sok igazi juha van a különböző egyházakban, akik igazabban követik az általuk ismert világosságot, mint akár olyanok, akikre Isten bízta a beszédeit, de nem járnak igazán annak a világossága szerint. És egy különösen értékes idézetet szeretnék felolvasni a Te igéd igazság című könyvből, szintén Ellen White sorai. Ezt írja, Istennek drága kövei vannak minden egyházban, és nekünk nem az a dolgunk, hogy nagy hangon elítéljük a vallásos világot, hanem hogy alázatosan és nagy szeretettel hirdessük mindenkinek az igazságot, amint az Jézusban van. Hadd lássanak az emberek istenfélelmet és odaadást, hadd lássanak krisztusi jellemet. Akkor majd vonzódni fognak az igazsághoz. Milyen különös sorok, nem? Azt mondja, Istennek drága kövei vannak minden egyházban. És ha látunk is történelmi eltévedéseket tanításoktól, szervezetben is, kell is ezeket látnunk. De nehogy ezeket az embereket elítéljük, vagy alábecsüljük. Mert azt mondja, hogy ezek Istennek drága kövei. És az a feladatunk, hogy ezek az emberek hadd lássanak Isten félelmet és odaadást. Hadd lássanak krisztusi jellemet. Akkor majd vonzódni fognak az igazsághoz. Tudjuk, hogy Jelenések könyve 18. fejezetében azt olvassuk, hogy még a hét csapás küszöbén hogy hangzik az Isten népe? Babilonhoz, ugye a végidő jelképes Babilonjához, a hamis nagy vallási szövetséghez is. Ugye, még onnan is, mit fog mondani Isten? Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek bűneiben, és ne kapjatok csapásaiból. Nem lehet ezeket fenntartás nélkül testvéreinknek elismerni. Furcsa lenne, ha Krisztus elismeri a juhainak, elismeri az ő népének, meg nem ismernék el fenntartás nélkül testvéreinknek. Isten őrizzen mindenféle felekezeti sovinizmustól. Arra van szükség, hogy miközben abszolút elhatárolódni szükséges a hamis ökumenétől, a globális vallási szövetségtől, amely szövetkezik a világi hatalommal, és amely nagy léptekkel szerveződik a világunkban. És az ember szinte csak csodálkozik, hogy mennyire hangsúlyozzák, hogy egy látható egyház, egy látható fővel, miközben elfelejtik, hogy Jézus világosan megmondta, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor, és nem lehet kétséges, hogy ki az a pásztor, mert megmondta, hogy ő az a jó pásztor. Ma mégis az ige világossága ellenére olyan vallási szövetség szerveződik, amelynek ember a feje, látható, egy látható egység, látható fővel, Beddei Krisztus egy más nyájról beszélt, amit az ő személye tart össze. Ahol ő az igazi főpásztor, a pásztor. De ennek az előrehaladását, ennek az egybegyűjtésnek az előrehaladását, ezért imádkoznunk is kell, és munkálnunk kell, és fenntartás nélkül szíves és szeretetteljes kapcsolatokat kell fenntartanunk azokkal, akiknek ilyen kapcsolatuk van Krisztussal, és akiket Krisztus igazi juhainak és népének nevez. Szeretnék még néhány sort ugyancsak a Nagy Küzdelem című könyvből olvasni. Ezt írja ezekről az ő más aklokban lévő igazi juhairól. Ezután a mondat után, hogy Krisztus követőinek a nagy serege még mindig a soraikban található, ezeket olvassuk. Közülük sokan nem értik a korunknak szóló különleges igazságukat. Nem kevés azonban azoknak a száma, akik elégedetlenek jelenlegi állapotukkal, és nagyobb világosság után vágyakoznak. Hiába keresik Krisztus képmását abban a közösségben, amelyhez tartoznak. Amint ezek a közösségek egyre jobban eltávolodnak az igazságtól, és szorosabb szövetségre lépnek a világgal, a két csoport közötti különbség nő, amelynek végső következménye a szakadás. Eljön az idő, amikor azok, akik Istent mindenek felett szeretik, nem tudnak többé kapcsolatban maradni azokkal, akik inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akiknél megvan a kegyesség látszata, de annak megtagadják erejét. Megértettük ezekből a sorokból, hogy ez egy előre haladó folyamat. Ezeket a Krisztus igazi juhaival, ezekkel a kapcsolatokat ápolni kell. Nem értenek mindent, nem követnek mindent, de ismerik Krisztust hangról. Akár igazabban követik, mint olyanok, akik a teljes bibliai tanítást ismerik. Krisztus népének és juhainak nevezi őket. És ezt nekünk látnunk kell az ügyszörténetnek, ezt az előrehaladását. Ahogy a saját közösségeik egyre jobban a Babilon végső nagy szövetségébe olvadnak bele, és egyesülnek a világgal és a világi hatalommal, ő nekik ez idegen, elfutnak ettől. És keresik azt, hogy hol van az Isten igazsága. Szeretném befejezni azzal, hogy Ézsaiás könyve második fejezetéből olvassuk egy részletet. Ez az, amik elé haladnak az események, és mi nagyon sokat tehetünk imádsággal, cselekedetenkkel, életünkkel azért, hogy ez a folyamat haladjon előre. Ézsaiás könyve második fejezetéből olvasom az ígét. Így olvasom. A második és a harmadik verset. Ugye a Krisztus eljövetele előtti időkről szól ez a szakasz félreérthetetlenül. Lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állni az Úr házának hegye, hegyeknek felette is magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fog hozzá minden nép. És eljön sok nép mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járhassunk az ő ösvényein, mert a tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Tehát az utolsó időben a Krisztus gyülekezetének, amelyre a beszédeit bízta, milyenné kell lenni? Hegyen épített város. A hegyen épített várost miért látják? Meg nem azért, mert reklámozza magát, nincs erre szüksége, hanem mert magasabb a hegyeknél és a halmoknál, mert az élet színvonalával, az Isten félelmével, a valódi kereszténységével magasan kiemelkedik. És ez szemben látható. És azt mondja, özöllenivnek fognak hozzá. Milyen csodálatos profécia. És egymást bíztatják, nem kell őket hívni. Egymásnak mondják, gyertek, menjünk. Menjünk oda, ahol az Isten beszéde van. Mert ezek ismerik a jó pásztor hangját, és az ő szavát keresik. És Krisztus így mondta, hogy majd hallgatnak az én szomra. És összetudom őket gyűjteni, és belőlük lesz egy nyáj és egy pásztor. És én szívemből kívánom, testvéreim, hogy Krisztusnak erről nagyon sok fontos példázatáról még nagyon sokat gondolkozzunk. És a legfontosabb számunkra az, hogy mi igazi juhok közé tartozzunk. Akik nem csak egyszer bementek az ajtón, hanem akik ismerik őt. És nem csak ő ismeri őket, de ők is ismerik a jó pásztort. És nagyon, gondosan követik a hangját. És mindig utána mennek, mindig pontosan őt követik. És a Jóisten adja, hogy mi is érezzük ezt a boldog biztonságot, és nagyon nyugtalanok legyünk, ha ebben egy kicsit is meginokna, vagy meggyengülne az életünkben. Hogy amíg őt követjük, és a hangját mindig halljuk, akkor mi biztonságban vagyunk. Akkor az ő kezéből senki ki nem ragadhat, és ő örök életet ad. Az Isten segítsen ehhez mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

sorozatunk Krisztus vagy Antikrisztus. Ez a fő címe, és azt próbáljuk megvizsgálni, hogy mi is ez a majdnem tökéletes hamisítvány, ami a Biblia szerint él, munkálkodik, hat ezen a földön, és Jézus Krisztusnak a munkáját, megváltását próbálja meghamisítani. Ki ez a fenevad, ki ez az Antikrisztus, ki ez az a 666, és ugye lehetne sorolni, hogy hányféle jelzővel illetik a sátánnak az egyik legfőbb emberét, legfőbb hát szervezetet, amely sátán irányítás alatt van a Biblia szerint legalábbis. Milyen régi a hamis vallás Jézus előtti kornak az antikrisztusi jelenségeiről szólt az első előadás, aztán a jézusi apostoli korban, ahogy olvassuk János levelében, hogy most sok antikrisztus támad, hogy mi is ez. Ugye egyet ki is ragadtunk, Diotrefész, akiről az a pár mondat, amit olvasunk, abban jó, tehát elég sok antikrisztusi jellegzetességet ki tudunk olvasni. Múlt alkalommal volt szó a kősziklára épült egyházról. Ugye Jézus mondta Péternek, hogy a kősziklára építi az ő egyházát, és hogy ez vajon most Péter, akire épül a kereszténység, a keresztény egyház, vagy pedig Jézus Krisztus. Tehát Péter apostol és a pápaság kérdéséről gondolkoztunk az előző alkalommal. És most pedig ez a fő cím, hogy szakadás a kereszténységben. Mikor volt a nagy szakadás, és vajon mi volt a lényege ennek? Szakadás a kereszténységben. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus azért imádkozott az Atyához, mielőtt fölment volna a mennyekbe, mielőtt még megfeszítették volna, hogy az ő követői, az ő tanítványai egyek legyenek. Egyek legyenek, miként ő egy az Atyával. Ugye mondta, hogy Atyám, te én benned, én te bennem, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Egység nyilvánuljon meg közöttük, ugye egység szeretetben, egység igazságban, mindenféle tekintetben. Azt is mondta egy másik evangéliumban, vagy egy másik alkalommal, János 13-ban, hogy igazából erről ismeri meg mindenki Jézus tanítványait, hogy úgy szeretik egymást, ahogy ő szerette a tanítványokat. Tehát olyan szeretet van közöttük, olyan egység van közöttük, hogy erről ismeri meg. Ez a legfőbb ismertetőjel Jézus tanítványainak. Hát hány felé szakadt a kereszténység? Meg tudjuk satszolni? Sok felé, ugye? Hát sok felé. Próbáljuk azért úgy nagy vonalakban mégis meghatározni, hogy hány felé szakadhatott. Ugye kezdődött ott az első századokban, hogy különvált az ariánus, unitárius irányzat a Szent Háromság hívőktől. Tehát ugye van olyan keresztény irányzat több is, amely azt mondja, hogy egy Isten van, a fiú nem Isten, a Szentlélek nem személy. És van olyan irányzat a kereszténységnek, amely azt mondja, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, ugye isteni hármasság. Ugye alapvetően ez is egy nagy szakadás, és már az első századokban kialakult. Aztán milyen szakadásról tudunk még? Ugye a 12. században volt az a bizonyos nagy skizma, nagy szakadás, hogy az egyházon belül volt a római katolikus, ugye élén a pápával, és volt a keleti, vagy görög, vagy ortodox katolikusok. Megint csak ugye két nagy ágra szakad az akkori kereszténység. Hogy mi történt a 16. században? Ugye maradt a katolikus egyház, katolikus egyháznak, és létrejött a protestantizmus, ugye? Zászlójukra tűzték, hogy egyedül a Szentírás, szól a Szkriptúra. Ugye itt megint egy nagy szakadás volt, tehát a katolikus irányzat, amely azt vallja, hogy a Szent Hagyomány, a tanítóhivatal és a Biblia. Ez a három az alap a tanításokban, dogmákban. Ugye a protestánsok azt mondják, hogy szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás. Ugye ez is egy elég jelentős szakadást jelent.
Na de hány protestáns felekezet van? Ugye vannak a reformátusok, vannak evangélikusok, vannak a baptisták, metodisták, adventisták, pünkösdi irányzatok, a karizmatikusok. Hát lehetne sorolni azért. És azt látjuk ráadásul, hogy ezeken belül is, még a különböző konkrét egyházakban is még újabb és újabb szakadások vannak. A szakadás az ördög munkája? Igen, ha bevezető gondolatra gondolunk, Jézus azért imádkozott, erről ismer meg mindenki majd titeket, hogy úgy szeretitek egymást, tehát ez azt is jelenti, hogy olyan egységben vagytok, amilyen egységben lenni kell, ugye, amiért imádkozott, hogy amiként én egy vagyok az atyával, ő én bennem, én ő benne, aképpen ti is legyetek egyek mi bennünk, egység. Ehhez képest szakadás. Mind a mai napig megállás nélkül az egész egyház történelem szinte erről szól. És valóban én is úgy gondolom, hogy ez nem az Isten lelkének a munkája. Itt valahol a sátán bomlaszt és okoz szakadásokat. Sokak szemében nyújt erre megoldást az a bizonyos ökumenizmus, ugye aminek az a lényege, hogy újra egyesíteni kell a kereszténységet, amely annyira szétszakadt, sőt, nem csak a kereszténységet, hanem igazából az összes vallást. Tehát, hogyha egy Isten van úgyis, akkor most minek ennyi mindenféle irányzat, felekezet, meg széthúzás, szeressük egymást, gyerekek. Szeretetben ugye egyesíteni az egyházakat. Ez is egy nagyon tiszteletreméltó törekvés. Igazából, hogy mi van mögötte, most van nálam egy pár darab nagyon olcsó kiadvány, Vankó Zsuzsa, Mi az ökumenizmus című kiadvány. Esetleg, hogyha valakit érdekel, akkor pár darabot lehet belőle most beszerezni. Tehát sokan ebben látják, hogy na majd ez hoz igazi egységet, a szakadásra majd ez lesz az igazi gyógyszer. Ugye ez a címünk, hogy szakadás a kereszténységben, és hogy mikor volt a nagy szakadás, és mi volt a lényege. Mikor volt az első igazán nagy szakadás? Szeretnék egy Biblia verset felolvasni Pál apostoltól, a második Tesszalonika beli levél második fejezetének az elejét olvasom. 2 Tesszalonika 2-t. Az első 4 versét olvasom a második tesszalonikai levélnek. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami őhozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nekünk tulajdonított levél által, mintha már itt volna Krisztusnak a manapja. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be az Isten templomába,

Jézus visszatérne. És itt említi, azt mondja, hogy bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanát mondogatván magát. Ugye elleneveti és fölébe emeli. Ugye ez az antikrisztusnak a lényege. Ugye ezt többször mondtuk már, hogy szó szerint a bibliai értelemben mit is jelent az antikrisztus. Ugye az anti nem csak azt jelenti, hogy ellen, bár legtöbbször ebben az értelemben használjuk, hogy Krisztus ellen. De az anti azt is jelenti, hogy mellett és helyett. És ugye azt mondja a Biblia, hogy ez a bizonyos antikrisztusi hatalom a leghatékonyabban úgy dolgozik Krisztus ellen, hogy a helyébe állítja magát. Tehát nem egy ateista, materialista, vallást üldöző hatalomról van szó, hanem egy abszolút vallásos Jézus Krisztusra, Istenre, Bibliára hivatkozó hatalom, amely Jézus ellen úgy munkálkodik a leghatékonyabban, hogy helyére teszi magát, helyébe állítja magát. Itt is, ahogy Pál apostol mondja, aki elleneveti és fölébe emeli. És az Isten nevében ezt mondja az Úr, és ha valaki tudni akarja, hogy mit akar az Isten, akkor kérdezze meg tőlem. No, de mi is ez a három dolog? Azt mondja, hogy bekövetkezik előbb a szakadás. Itt a görögben az apostázia van, ugye elpártolás, elszakadás. Azt mondja, bekövetkezik előbb az elpártolás, elszakadás. Úgy is szokták ezt fordítani, hogy a hitehagyás. Azt mondja, egyházon belül lesz egy nagy hitehagyás, egy nagy elpártolás, egy nagy szakadás. És megjelenik a bűn embere. Itt az anomosz van, antropos anomosz, ez azt jelenti, hogy a törvény nélküli, törvényszegés, a törvény nélküliségnek, a törvényszegésnek az embere. Tehát megjelenik az az ember, aki az Isten törvénye ellenében teszi, amit tesz. Azt mondja, egy elpártolás, elszakadás, és a törvény ellenességről beszél, tehát bekövetkezik a szakadás, megjelenik a bűnembere, és a veszedelemnek fia. Kiről mondja a Biblia még ezt a kifejezést? Egy valakit nevez még a Biblia a veszedelem fiának, Júdást. Ugye Jézus a veszedelem fiának nevezte őt. És ugye ez a bizonyos hatalom is, erre is azt mondja, hogy a veszedelem fia fog megjelenni majd. És nyilván több tanúság is rejlik benne, én egyet emelek ki, ami biztos, hogy tanúság. Nem kívülről jövő támadás fogja igazából bomlasztani a kereszténységet. Júdás abszolút belső áruló volt, hogy így mondjam. És azt mondja, ez a bűn embere, aki majd a nagy szakadást, elpártolást fogja okozni, ez is belülről jövő ellenség, hogy így mondjam, aki viszont Isten nevében teszi, amit tesz, aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanát mutogatván magát. És folytatja később, még olvasok egy pár mondatot innen, működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugság minden hatalmával, jelével, csodájával, és a gonoszság minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Azért bocsátja rájuk Isten a téveik is erét, hogy higgyenek a hazugságnak. Ugye azt is mondja Pál apostol, hogy ez a hatalom, ez a ez a egy személyhez köthető hatalom fönn fog állni egész Jézus Krisztus visszatéréséig. Ugye azt mondja, hogy akit megemész majd az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Ugye emlékszünk a jelenések könyvében, amikor Jézus visszatér a maga isteni hatalmával és dicsőségével, a menny angyalaival, akkor azt ír a Biblia, hogy rengeteg

0: ember mondja, hogy a szikláknak, hogy essetek ránk, meg bújnának a barlangba, hogy rejtsetek el annak tekintete elől, aki jön vissza. Tehát a Isten dicsőségének a jelenléte megemésztő tűz számokra. És azt mondja, ennek a hatalomnak is ez ugyanazt jelenti. Megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Tehát Jézus második eljövetelig fönnáll ez a hatalom, és azt mondja, gonoszság minden csalárdságával, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az üdvösségre. Múltkor beszéltünk erről. Igazság, ugye? A te igéd igazság. Azt mondja, nem elsősorban és legfőképpen az igére, a szentírásra épül az ő tanítása, hanem egyéb másra. Tehát itt Pál apostol beszél a Bibliában a nagy erről a szakadásról. Próbáljuk megnézni, hogy vajon mikor is volt ez, és mi volt a lényege akkor ennek a szakadásnak. Egy nagyon rövid egyház történelem. Ugye a Biblia alapján, meg a történelem alapján. Ugye azt olvassuk az apostolok cselekedetében, hogy pünkösd után nagyon-nagyon gyorsan elterjed az evangélium. Futótűzként, villámgyorsan terjed szét mindenfelé az evangélium. Nagyon-nagyon sokan elfogadják a szabadulást, a keresztény szabadulást, Krisztusban való szabadulást. Viszont azt is látjuk, hogy egyre több és egyre nagyobb ellenállásba ütközik az evangélium hirdetés. Ugye ez már kezdődik Pál apostolnál, az apostolok cselekedetét, ha olvassuk. Kik is voltak először, akik üldözték a keresztényeket? A Bibliából mit olvasunk? Apostolok cselekedetei. Kik üldözték először a keresztényeket, Krisztus tanítványait, Pál apostolt? A zsidók. Így van. Szóval mentek Pál apostol után városról városra, föllázították a lakosságot, és úgy kellett általában menekülnie. Nem mindig sikerült, valamikor nagyon megverték, véresre verték, ugye kalodába zárták, stb. Valamikor megkövezték. De az apostolok cselekedetében már olvassuk, hogy már üldözik Krisztus tanítványait. Először a zsidókról olvassuk, utána kik voltak, akik üldözték a keresztényeket, akik betársultak ehhez. János apostol miért volt Pátmos szigetén a század végén? Számüzetésben volt. Ki? Diokleciánus császár.
1: Igen, császárok, Néró mindig.
0: Ezután jött a római birodalom. Ugye olvastunk már, láttunk filmeket, az arénákban állatok elé vetik őket, mágiák, keresztrefeszítések, a katakombákban föld alatt gyűlnek össze. Tehát a zsidók kezdik, a római birodalom, császári rendeletek folytatják ezt a sort. Egy pár nevet azért említek, és ugye azt látjuk, hogy minél nagyobb az üldözés, annál erősebb az és annál egységesebb a kereszténység. Az az igazi kereszténység, az a Jézusi, a Szentírásra, a Bibliára alapuló kereszténység. Minél jobban üldözik, annál erősebb és annál egységesebb. Ugye van egy ilyen mondás is, hogy a mártírok vére magvetés. Minél jobban írtják őket, annál többen lesznek. Ugye látják, hogy viselkednek. Ugye különösen ilyen alkalmakon látni az nagyon-nagyon éles különbséget Sátán meg az Isten között. Mert ugye az igazi keresztények Istent képviselik, rajtuk keresztül maga az Isten nyilatkozik meg, akik pedig ugye őket üldözik, kínozzák, megölik, nyilván Sátán, aki emberölő volt kezdettől fogva, ő nyilvánul meg. És az emberek látják a különbséget. Ugye ott van István, amikor megkövezik. Azt az arca olyan volt, mint az angyal arca. Teljes lelki nyugalommal, békességgel imádkozik azokért, akik őt megkövezik. Úgy, mint Jézus. És akik őt megkövezik, azt mondja, hogy fogukat csikorgatva, port szórnak a fejükre, azt mondja, iszony állati dühvel. És azt mondja, az emberek látják, hogy na most akkor melyik lehet az igazi? És az a mártírok vére valóban magvetés volt. Minél jobban írtották, annál erősebb és egységesebb lett a kereszténység. Ugye Dominicianusszal kezdhetjük esetleg a sort, az első század végén már szervezetten üldözi, hogy János apostol is ezért van Pátmos szigetén, számüzetésben. Decius császár rendelete 249-ben a keresztények tervszerű kiirtására irányul, vagy éppen Diokleciánus császár, aki a legkegyetlenebb üldözéseket foganatosította 303-as rendeletével. Ugye azt mondja, hogy teljes vagyonelkobzás, mindegy, hogy ki milyen rendű, rangú, nem kell vele foglalkozni, magukat nem védhetik, teljes vagyonokat el kell kobozni, minden kínzás megengedett, ha nem hajlandók jobb belátásra térni, akkor pedig meg kell ölni őket. És ezt hát végezték is elég alaposan. És hogyha vizsgáljuk a római birodalomnak a történetét, azt látjuk, hogy a harmadik században már eléggé recseg-ropog a birodalom. Tehát kezd zülleni, a bomlásnak, a romlásnak a jelei már elég rendesen mutatkoznak a római birodalmon belül. És hát nyilván, amikor jönnek a problémák, mindig megkeresik a bűnbakot keresnek. Ugye ez tipikus mind a mai napig. Problémák vannak, meg kell keresni a felelőst. És ugye volt egy ilyen kötelező hát szertartás, hogy mindenkinek, és minden újonnan megtért népnek, vagy akit leigáztak, a császár szobor előtt, ugye császár isten is volt egyben, császár szobor előtt áldozatot kellett bemutatni. Ezek a keresztények pedig ezt megtagadták. Tehát nem működtek együtt az állam. Ez egy állami rendelkezés volt. Az, hogy a császár, mint isten előtt, áldozatot kell bemutatni a szobor előtt. És egy idő után elkezdték a keresztényeket okolni minden rosszért. Legalábbis ugye ment a jelszó, hogy itt vannak valakik, akik nagyon kilógnak a sorból, különzködnek, ellenségei a közjónak. Ők azok igazából minden problémának, ezek a bizonyos keresztények. Ugye nagyon könnyű behangolni a tömeget. Tehát kilógnak a sorból, és hát a IV. Század elején beindul a legkegyetlenebb üldözés 10 éven keresztül. Ugye erről még a Biblia is megemlékezik profécia formájában. Ugye a Jelenések könyve úgy kezdődik, hogy Jézus Krisztus bemutatja a 7 keresztény korszakot, hogy mi következik ezután, ahogy a történelem zajlik. Ugye lesz 7 keresztény korszak az apostoli kortól, az ő eljöveteléig. És ezt írja a Jelenések könyve 2. fejezete, 10. verse erről a korszakról. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, íme a sátán egy néhányat ti közületek a tömlözbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, s lesz 10 napig való nyomorúságotok. Légy hű, mint halálig, s néked adom az életnek koronáját. Lesz 10 napig való nyomorúságotok. Ugye a bibliai proféciákban a napok, azok éveket jelentenek. És ez a 303-tól 313-ig tartó üldözés annyira kegyetlen volt, hogy még így belekerült a bibliai proféciákba is. Mi történt 311-ben? Galerianus már a császár élete végén halálos ágyán kiad egy türelmi rendeletet, hogy vessünk véget ennek az öldöklésnek, de elég hamar meghal, és az ő utódja ugyanott folytatja. Tehát ez egy ilyen pici-pici rövid szünet volt az üldözésben. És ugye Konstantin lett a császár, Konstantinus, és 312-ben, még a pontos dátumot is megadják, 312. október 28-án álmot lát. Ugye éppen csatározik az egyik ellenlábasával, nagyon nagy ütközet elé néz, és látott egy álmot, és látta a keresztnek a jelét, és hallotta a szózatot, hogy e jelben győzni fogsz. Kereszténység jelében, ugye Krisztus jelében, és amikor fölkelt, ugye hitt ebben az álomban, és minden katonájának a pajzsára ráíratta a Krisztus nevének a betűit, és hát tényleg győzött, ugye ő nyerte meg ezt a ütközetet, a csatát. Hát ez egy nagyon nagy, hogy mondjam, dolognak az elindítója volt, mind az ő életében, mind a kereszténységnek az életében. 313-ban adták ki a bizonyos milánói ediktumot, türelmi rendeletet, aminek az volt a lényege, hogy toleráns a birodalom minden vallással szemben. Semmilyen vallást nem szabad üldözni, minden vallás megengedett, az állam semlegesen viszonyul a különböző vallásokhoz. Tehát a keresztény valláshoz is. Tehát a kereszténység egy a sok közül, hát ha ők akarnak, akkor nyugodtan legyenek keresztények. Ugye ez egy óriási dolog ahhoz képest, ami volt eddig. Ez a milánói ediktum ezt garantálta, hogy ne bántsanak most már senkit azért, mert keresztény. Megszűnik az üldözés. 303-tól 313-ig volt a legvégresebb, és ekkor szűnt meg. És Konstantin nagyon nagy éleslátású politikus volt. Tehát ahogy az előbb említettem, a birodalom züllött, kezdett darabokra hullani, és azt mondja, hogy itt van egy vallás. Itt van egy emberek, itt milliós nagyságrendű volt már a birodalomban a keresztényeknek a száma. Több millióan voltak már. És azt mondja, hogy ezeknek olyan erkölcsi tartása van, olyan egység van közöttük, és hát ezeket lehet üldözni, ölni, kínozni, azt mondja, ezek meg nem törnek. Hát micsoda erő van ebben a kereszténységben? Hogyan lehetne ötvözni ezt a fajta lelki hozzáállást, vagy erőt a politikával, hogy a római birodalom ne hulljon szét, hanem ugyanígy megerősödjön. És hát jöttek sorba a különböző rendeletei, amiknek az volt a lényege, hogy nem csak, hogy megtűrt vallás, egyház, most már a kereszténység, keresztény vallás, hanem egyre inkább, egyre nagyobb kiváltságokat élvező egyházzá vált. Tehát különböző rendeleket láttak napvilágot. Olvasok egy kiadványból, egyház történelemből, azt mondja, hogy az egyház olyan kiváltságok sokaságával lett felruházva, tehát a keresztény egyház, amelyeket néhány évvel korábban még a pogány államvallás élvezett, mint például katonáskodás és a közterhek alóli mentesség. Az, aki keresztény, nem kell katonának menni, nem kell adót fizetni. Hát ez már elég nagy dolog, nem? Azt mondja, a templomi menedék joga, püspökök bíráskodási joga, különféle peres és bűnvádi ügyekben, valamint hatalmas állami dotáció. Ez nem megtűrt volt már a keresztény vallás, hanem államilag dotált, mentes az adóktól, a katonáskodástól, és sokféle, egyre többféle joggal ruházta föl, tehát többféle jog illette meg. Azt mondja, olvasom tovább, azonban nem ment egyik napról a másikra az eddig üldözött, szektának bélyegzett keresztény egyház elfogadtatása a birodalom lakosságával. Viszonylag hosszú, több évtizedes folyamatról van szó. A jelentős mértékű pénzügyi támogatás, az állami elismerés és gyors fölemelkedés lehetősége önmagában még nem alapozta meg mindenkiben a keresztény egyházhoz való csatlakozás vágyát. Sokan hittek abban, hogy a régi pogány istenségek és bálványok előtti hódolat, az ősi rituális szertartások gyakorlása biztosítja számukra a kívánt üdvösséget. A hatalomnak tehát minél gyorsabban meg kellett találnia elsősorban a 274-ben bevezetett és általános elfogadást élvező napkultusz és a keresztény istenség imádatok közötti kapcsolódási pontot, amelynek révén a keresztény vallást a napkultusz szerves folytatásként lehet értelmezni. Konstantinus császár 321-ben a hét első napját, vagyis a vasárnapot, amely korábban a nap tiszteletre méltó napja volt, állami pihenőnappá tette. És a kereszténységen belül nagyon hamar megjelentek azok a szimbólumok, amelyek kifejezetten kedveztek ennek az átmenetnek. Krisztus, mint a világ világosságát a naphoz lehetett hasonlítani. A vasárnapot, a napisten napját a kereszténység és a pogányság új egyesítésének pecsétjévé tették. Ugye már nagyon-nagyon régen bevezették a napimádatot a birodalomban, és Konstantin ötvözte a kereszténységet. Ugye azt mondta, hogy hát Krisztus is a világ világossága, a világ napja, és akkor ünnepeljük a vasárnapban mind a napistennek, mind pedig Krisztusnak a napját. Ugye ez még ilyen összemosás volt. Tehát meddig haladt ez a folyamat? Ugye megvalósította a tervét, hogy a keresztény egyházat ötvözni a birodalomnak a politikájával, és ezzel talán meg lehet menteni birodalmat. 380-ig, hogyha elmegyünk, 380. február 27-én már Teodózius a császár. Olvasok az egyik ediktumából, időszámításunk szerint 380. február 27-én kelt. Amit így olvasok, hogy ugye társcsászárok voltak, Gracianus, Valentinianus és Teodózius császárok ediktuma, vagyis uralkodói rendelete Konstantinápoly lakosságához. Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk uralma alatt állanak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, s amely azóta is töretlenül él napjainkig. Az a hitvallás ez, amelyet Damasus pápa és Péter, Alexandria püspöke, az apostoli szentségű férfiú is helyesnek tart. Tehát mindenkinek hinnie kell. Az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek egységesen isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát. Meghagyjuk, hogy akik ezt a vallást követik, a katolikus keresztények nevet viselhetik, a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék. Gyülekezeteik nem nevezhetik magukat eklézsiáknak, és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd amidőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk a megbüntetésükről. Hová jutottunk egy évszázad alatt? Tekintsünk vissza röviden. Üldözött, abszolút értelemben üldözött vallás, ugye a kereszténység az első pár században. A negyedik század legelején türelmi rendelet következtében elfogadott vallás lett, utána egyre inkább favorizált, hogy úgy mondjam, tehát mesterségesen hát javasolt vallás lett, és a század végére pedig kötelező, mindenki számára kötelezővé tett államvallás, senki nem bújhatott ki az azt, hogy mindenkinek hinnie kell. És ugye úgy ér véget, hogy egyenlőre, tehát akik másképpen hisznek, egyenlőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd, hogyha az Isten nekünk erre sugalmazást ad, akkor majd mi magunk is gondoskodunk a megbüntetésükről. És a történelem azt mutatja, hogy nem sokáig várt ez a bizonyos isteni sugallat. Megint csak idézek az előbbi könyvből, azt írja, hogy a 380-ban, majd 392-ben kiadott nevezetes császári ediktumokat további rendeletek egész sora követte, amelyek egyre keményebb szankciókat tartalmaztak az államhatalommal szorosan összefonódó kereszténység elutasítóival szemben. Egy 395-ös törvény leszögezi, hogy senki sem térhet el a katolikus vallás hittételeitől büntetés terhe mellett, és a kormányzók feladatává teszi annak ennek felügyeletét. A törvény kitér az eretnekség fogalmára, amelybe a katolikus vallástól való legcsekélyebb eltérést is belefoglalja. Nem sokára, ugye 407-ben, 408-ban ismételten deklarálják a katolikus hitvallás és a rítus megtartásának kötelező érvényét, komoly büntetést helyezve kilátásba az ellenállókkal szemben. Egy 409-ben kiadott rendelet szövegében már fellelhető az a klasszikus vád, miszerint az eretnekek megháborítják a közrendet a keresztény vallás megvetésével. Ugye ez a vád, ugye a közjó ellen vannak, megháborítják a közrendet, a kereszténységgel kapcsolatban mondták még az első pár században. Ők azok, akik nem hajlandók a császár szobra előtt áldozatot bemutatni, akik nem úgy gondolkodnak, úgy élik a vallásokat, hogy a többi ember, ezért miattuk van minden baj. Azt mondja, megháborítják a közrendet, és a közjót veszélyeztetik. És azt mondja, eltelt 101 néhány év, és most már ugyanez a vád azokat illette, akik nem voltak hajlandók elfogadni a katolikus keresztény vallást. Ugye? Mekkora fordulat megint. De idézem tovább, azt mondja, hogy tehát írja is, ez a vád ezt megelőzően a pogány Róma idején hangzott el utoljára a kereszténységgel szemben. A következő 425-ben kiadott császári rendelet hitszegésnek bélyegez minden tévegést a katolikus egyházzal szemben, és terrort helyez kilátásba minden eretnekkel szemben. A büntetés jobb esetben csak vagyonelkobzás, rosszabb esetben halálbüntetést jelentett. A társadalomban való kiiktatás jogi alapja a közjó és a közrend veszélyeztetése. Ez a törvénybe öntött koncepció, miszerint az eretnekeket akár a saját akaratuk ellenére is kényszeríteni lehet, sőt kell az üdvösségre. Tulajdonképpen megvetette a középkori inkvizíciónak az alapjait, írja ez a könyv. Tehát ezelőtt a keresztények háborították a közrendet, voltak a közjó ellenségei, úgymond. Ezután már azokra mondják ugyanezt, aki nem fogadja el a keresztény vallást, azon belül is a katolikus vallást. Elég jelentős változás. Én úgy gondolom, egy évszázadon belül üldözöttből megtűrt, elfogadott, kötelező és üldöző vallássá válik a kereszténység. Legalábbis ez az ága. Ez az ága, amely elszakadt, nagyon elszakadt valamitől. Mitől szakadt el a kereszténységnek ez a irányzata? Az Úrtól, az Isten igéjétől, az Isten szavától, Krisztus beszédétől. Tehát a hivatalos egyház vezetés elszakította az egyházát a krisztusi útmutatástól, az Isten szavától, ugye körülbelül így lehetne megfogalmazni a lényegét, amit egyébként Pál apostolon keresztül Isten előre megmondott, itt van a Tesszalonikai levélben is. A veszedelem fia, azt mondja, belülről jön a romlás, törvénytelenség, a törvényszegés embere, az Isten törvénye ellenében állít föl tanításokat, dogmákat, törvényeket. És azt mondja, hogy bekövetkezik a szakadás. Nyilván az isteni útmutatástól, a Szentlélek vezetésétől eltér. És Jézus mit mondott, ugye milyen tanításokat olvashatunk? Azt mondja Jézus, az én országom nem e világból való. Jézus nem politikai síkon gondolkodott. Noha a zsidók nyilván politikai messiást vártak, Jézus nagyon sokszor beszélt erről. Amikor az elfogatásakor, ugye Gecsemáni kertben Péter elkezdett hadakozni ott a tömeggel, mondta, hogy hát tedd el a kardodat, azt mondja, hogy gondolod, hogy nem kérhetnék többet 12 sereg angyalnál az én atyám attól. De azt mondja, de az én országom nem e világból való, én nem politikai eszközökkel akarom megvalósítani az evangéliumnak a hír terjesztését, az Isten országát. Ugye azt olvasjuk Zakariás könyvében, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, mondja az Úr. Hogy kell az evangéliumot hirdetni? Nem emberi erővel, nem emberi hatalommal, nem emberi fenyegetéssel, hanem a Szent Lélekkel. És ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, mondja Pál apostol ugye a korintusi levélben. Ugye azt olvassuk a Biblia végén, legvégén, 22. fejezetben, Jelenések könyve 22. fejezetében, és a lélek, ugye a Szent Lélek és a mennyasszony ezt mondják. Ugye Istennek a lelke és a mennyasszony, mint szimbólum, ugye asszony, mennyasszony mit jelképez a Bibliában? Az asszony, minek a jelképe? Mennyasszony. Jézus a vőlegény, ki az ő mennyasszonya? Az egyház, így van. Azt mondja, a Szentlélek és a Szentlélek vezetése általi egyház, igazi egyház, ezt mondják, jöjj. Aki hallja ezt, és aki hallja, ezt mondja, jöjj. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Nem emberi erővel, nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem a Szentlélek szeretetével, erejével, tanúbizonságával, azt mondja, aki akarja. Nem pedig azt mondja, hogy mindenkinek hinnie kell, egyébként megnézheti magát. És azt is megmondom, hogy miben kell hinni ebben, és így, és így, és így. Ez sok minden, lehet erre mondani, csak azt nem, hogy egyezik a Bibliának a útmutatásával, Krisztusnak a tanításával. Egyébként ugye erről is szólt, Jézus fölkészítette előre a tanítványait, csak egy igét idézek, János evangélium a 16. fejezetéből. Így kezdődik ez a fejezet, János 16. Idézem, egy pillanat csak ellapoztam véletlenül, igen. János 16 így kezdődik. Ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek majd titeket. Sőt, jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik. és ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Jézus előre megmondta, hogy sajnos ez így lesz. Sok gonosz hazugságot kitalálnak majd ellentek. Azt mondja, boldogok vagytok. Ugye boldog, aki szenved majd a Krisztusért. És azt mondja, hogy majd gyülekezetekből kirekesztenek, üldöznek, sőt öldökölnek. És azt mondja, aki öldököl titeket, úgy gondolja, hogy Istennek tetsző dolgot cselekszik. És azt mondja, miért cselekszik ezeket? Mert nem ismerik az Istent. Nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Tehát a szakadás, az mikor volt az igazi első nagy szakadás a kereszténységemben? Ugye felsoroltunk többféle szakadást, tehát hogy mondjuk ariánus, unitárius féletet, és van a Szent Háromság. Aztán ugye a katolikus hivatalos egyházon belül is van a római, van az ortodox keleti. Akkor jött a még nagyobb szakadás, ugye katolikus és protestáns. Protestantizmuson belül is az sokféle szétválás. Ez hogy lehetne megfogalmazni ennek a szakadásnak a lényegét, ami a IV. Században történt? Hogyan vált szét? Milyen két irányzatra vált szét a kereszténység? Szakadt szét a kereszténység? Ugye nem minden keresztény adta be a derekát, úgymond, és hódolt be ennek a kötelező irányzatnak, hanem mindvégig voltak olyanok, akik azt mondták, hogy nem, a mi Bibliánk nem ezt írja. A Szentlélek minket, Istenünk nem erre vezet, hanem azt mondja, hogy így és így. És ugye nem voltak hajlandók engedelmeskedni. Hogy lehetne megfogalmazni a két tábornak a hozzáállását? Mi volt ennek a nagy szakadásnak a lényege? Ugye volt az egyik csoport, aki azt mondta, hogy én alapul csak az Isten beszédét vehetem. Nekem az alap mindenben az Isten szava. Szentírás. Isten országa majd egy eljövendő valóság, és Krisztus visszatérése után fog megvalósulni majd az újjáteremtett földön, ahogy ezt a Biblia írja. Ugye, erről tanúbizonságot tesz több helyen a Biblia. Keresztények lesznek, de az Isten országa szemmel látható eljövetele, az majd csak az újjáteremtett földön. Ugye Nabukodonozor álma, Dániel 2. Ugye ott is mondja, hogy az a hatalom fönnáll egészen a történelem végéig, és azt mondja, egy kő jön majd kézérintése nélkül, ugye kőkőszik az Krisztus, és ledönti ugye az emberi történelem szobrát, és azt mondja, hogy mindent ízé porrá zúz, azért semmilyen emberi hatalom állam nem marad meg, és ez a kő pedig nagy hegyilet is betöltötte a földet, és uralkodása örökké tart. Igen, Isten országa majd eljön szemmel láthatóan, majd az újjáteremtett földön. Erről beszél a Biblia. A Biblia alapú kereszténység így gondolkodott, és gondolkodik. És ekkor viszont kialakult a kereszténységnek egy másik ága, úgymond, elszakadt, aki viszont úgy gondolkodott az Isten országáról, nem az Isten szavát véve alapul, hogy itt és most kell létrehozni az Isten országát. És a cél szentesíti az eszközt. És minden eszközt, hatalmat, erőt, törvényalkotást, mindent meg kell ragadni ahhoz, hogy az evangéliumot eljuttassuk minden emberhez, és minden embert keresztényé tegyünk a krisztusi parancsolat szerint. Akik szövetkeznek a politikai hatalommal, és állami törvényekkel erőltetik rá az emberekre a jót, ugye, mert szerintük ez a jó nyilván meggyőződésből teszik. Ez két alapvetően különböző irányzat a kereszténységen belül. És ez a IV. Században alakult ki alapvetően. Ez egy óriási nagy szakadás. Teljesen másképpen gondolkodnak az evangéliumról, az evangelizálásról, Isten országának az eljöveteléről. És Isten országának a lényegéről igazából. És így utolsó gondolatként napjainkról gondolkodjunk egy picit. Találunk esetleg párhuzamot a IV. Századi eseményekkel. Napjaink eseményeit illetően. Ugye röviden mi is volt a Római Birodalomban ebben az időszakban? Tehát mindenféle válságba került a Római Birodalom. Elég nagy bajba került. Ugye recseget ropogott, és valamilyen megoldást kellett találni. És Konstantin volt az a császár, akinek kezében a kereszténység eszköz lett, hogy a birodalmat megmentsék. Tehát ebből az lett, hogy ugye eltorzult maga a kereszténység, amely szövetkezett a politikával, és maga a kereszténység kezében lett eszköz ezután a politika. Ugye ez volt a IV. Században. Tehát bajba volt a politika, szövetkezett, segítségül hívta a kereszténységet, a kereszténység eltorzult, letért az isteni útról, és ezután a kereszténység kezében lett a politika eszköz. Tehát azt mondja, a keresztény tanokat politikai eszközökkel, törvényekkel, karhatalommal erőltették rá az emberekre. Ugye érdek kapcsolat, egyház és állam, állam és egyház között. Ugye mind a kettő megtalálja a maga számítását, hogyha szövetségre lépnek. Napjainkban beszélhetünk-e válságról? Recseg, ropog-e ez a világ? Egyre inkább, ugye? 2007-ben, 2008-ban mindenki számára szinte, aki gondolkodik, egyértelmű vált, és megfogalmazták, hogy globális válság van ezen a világon. Mindenféle tekintetben. Ugye gazdaságilag, a környezetet illetően, politikailag, erkölcsileg, mindenféle téren globális válság van. Létrehozták a G8-ak tanácsát, a világ 8 leggazdagabb államát, akik azon tanácskoznak alkalomra, mi lehet a kivezető út, hogy lehet megmenteni ezt a földet, az emberiséget. Az egyháznak, a katolikus egyháznak megvan a válasza. Ugye éppen ez adta az aktualitását, amikor 2009-ben Olaszországban volt a G8 szaknak a találkozója, akkor 16. Benedek pápa átadta Obamának ezt a programot, ugye Caritas in Veritate enciklika, ez megtalálható keresztény könyvesboltokban, mind a mai napig, interneten elolvasható, hogy mi az egyház válasza, mi a kimenekedésnek az útja. Idézek innen a 78. oldalról, tehát ez egy hivatalos Szent István társulati kiadvány a katolikus egyház részéről, Caritas in Veritate, 16. Benedek pápa, Szeretet az igazságban című enciklikája. A 78. oldalról szeretnék idézni, és mondom, keressünk párhuzamokat korunk és a 4. század eseményei között. Ugye ez most a kutatásunk tárgya. 78. oldalról idézek. Tehát így ír 16. Benedek pápa. A vallásszabadság nem jelenthet vallási közömbösséget. És nem következik belőle, hogy minden vallást egyformának kellene tekintenünk. Az egyes kultúráknak és vallásoknak a társadalmi közösség felépítéséhez való hozzájárulását illető, a közjó szempontjaira is ügyelő megkülönböztetés mindenekelőtt azokat kötelezi, akik a politikai hatalmat gyakorolják. 380-as rendelet. Ugye ott Theodosius úgy fogalmaz, hogy mindenkinek hinnie kell. Benedek pápa azt mondja, a vallásszabadság nem lehet vallási közömbösséget. A vallásszabadság nem azt jelenti, hogy valaki nem hisz, vallásira közömbös. Azt nem azt jelenti. De azt is mondja, hogy és nem jelenti azt, hogy minden vallást egyformának kellene tekintenünk. Ki kell, hogy megkülönböztesse a vallást a vallástól? Mindenekelőtt azokat kötelezi, akik a politikai hatalmat gyakorolják. Ott ki tett különbséget vallás és vallás között? A császár, Theodosius. Azt mondja, hogy ezek nem nevezhetik magukat eklézsiáknak, gyülekezeteknek. Tehát én látok benne párhuzamot, aztán ugye ott Theodosius azt mondta, hogy egyenlőre az isteni bosszúnak adjuk át őket. De majd, hogyha kapunk sugallatot, majd mi magunk is gondoskodunk a megbüntetésükről. Itt idézek a 91-92. Oldalról az enciklikából. 91. oldal alapalja. Ahhoz, hogy a világgazdaságot irányítani lehessen, hogy olyan alkalmas és teljes körű leszerelést lehessen megvalósítani, amely növeli a békét és a biztonságot, kezességet vállal a környezet védelméért, Most mindehhez sürgetően szükséges, hogy létezzen olyan valódi politikai világtekintély, amelyről már elődöm a boldog emlékezetű 23. János beszélt. Egy ilyen tekintélynek a jog alá kell rendelnie magát, következetesen ragaszkodni kell a szolidaritás elveihez, elkötelezettnek kell lennie a közjó megvalósítása iránt. Azt mondja, hogy az ilyen tekintélynek mindenki által elfogadottnak kell lennie, valóságos hatalommal kell rendelkeznie, stb. Kemény kézzel kell egy politikai világtekintély, aki rendet tesz. Rendet vág ebben az össze-vissza világban. Nem tudom, hogy csak én látok-e párhuzamot. Tehát, és ugye mi a megoldás? Birodalomban mi volt a megoldás? Mi lesz a kilábalás a válságból? Az egyházat, vagyis a kereszténységet bele kell vinni a politikai életbe. Ötvözni kell politikával a kereszténységet. Ez volt a megoldás a IV. Században. Ugye működött is. Hát már amennyire működött. Amilyen módon. Itt ugye mi a megoldás? Megint csak az enciklikából idézek, újra a 78. oldalról. Mi a megoldás? Azt mondja, hogy a kereszténység és más vallások csak akkor járulhatnak hozzá a fejlődéshez, ha Isten helyet kap a nyilvánosság világában. Sajátosan tekintetbe véve a kulturális, társadalmi, gazdasági és különösen a politikai szempontokat. Értjük-e? Azt mondja, hogy a kereszténység és más vallások csak akkor járulhatnak hozzá a fejlődéshez, ha Isten helyet kap. Ugye a kulturális életben, a társadalmi életben, a gazdasági életben, de különösen a politikai életben. Ugye ez történt a IV. Században. És 103. oldalról is idézek, azt mondja, hogy tekintettel a népek fejlődésének hatalmas problémájára, amely szinte már elcsüggedésre és megadásra készítetne minket, ami Urunk Jézus Krisztus szava siet segítségünkre és tudtunkra adja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez én vagyok a megoldás. Tehát azt mondja, Istent bele kell vinni mindenhová, kultúrába, gazdaságba, de különösen a politikába, Istent, tehát az egyházat, tehát a katolikus egyházat. És akik nem engedik magukra kényszeríteni a kötelező vallást, azok a közrendnek, a közjónak a megháborítói, a közjónak az ellenségei. Ugye az első, harmadik, negyedik században ugyanezt hangsúlyozták, itt megint csak a közjó szempontjaira is ügyelni kell. És itt lesznek olyanok esetleg, akik megint csak a Bibliához ragaszkodnak, és azt mondja, hogy nem, mi köszönjük szépen, mi másképpen gondolkodunk, és másképpen gyakorolnánk a hitünket, és másképpen evangélizálunk. És ezt meg közrend, a közjó megháborítói, eretnekek. És azt mondja, hogy kell egy valódi politikai világtekintély, aminek valóságos hatalommal kell rendelkeznie. Mindenki által elfogadottnak kell lennie. Hát miért? Hát, hogy rendet tudjon tenni, az ilyen elemeket esetleg meg tudja rendszabályozni. És én úgy látom, hogy Magyarországon az utóbbi pár évben igen erőteljesen bontakozik ki. Ez a folyamat erősödik. És végül az egyik legfrissebb hír, április 15-én Orbán Viktor hivatalos volt Bilbaóba. Volt egy konferencia, amely azt a címet viselte, hogy a katolikusok a közéletben. Erre hívták meg hivatalosan Orbán Viktor miniszterelnököt. Keresztény válasz az Európa előtt álló kihívásokra. Ugye ez volt a címe. Ebből a beszédből szeretnék idézni egy pár mondatot, kiragadok. Az európai ember nem tud kibújni keresztény bőréből. Ezt Brüsszelben is meg kell érteni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint ma Európa az egyetlen kontinens a világon, ahol a politikai elit nagy része azt gondolja, hogy képes a világát Isten és isteni törvények nélkül megszervezni. Szerinte ma az európai politika két tévedésre épül, és ez okozza valójában a válságot. Az egyik tévedés úgy hangzik, hogy Európa múltjában a kereszténység nem játszott döntő szerepet, és ezt fejezi ki az is, hogy az európai alapszerződésből kihagyták a kereszténységre való utalást. A második tévedés úgy szól, folytatta, hogy a nyugati intézményeket és értékeket működtetni lehet és fönn lehet tartani a keresztény értéklend alapjai nélkül. Mindezek miatt a miniszterelnök mintegy háromnegyed órás beszéde végén Európa keresztény megújulását sürgette. Mert ellenkező esetben, mint hangsúlyozta, a kontinens nem nyeri vissza a versenyképességét gazdasági értelemben sem. És azt mondja, hogy tehát ezt mondta, Magyarország egy olyan ország, amely esetében nem merné azt állítani, hogy az emberek többsége ideológiailag egy keresztény alaptörvényt szeretett volna, de egy demokratikus közegben mégis lehetséges volt, hogy megnyerjék az emberek többségét egy keresztény értékeken nyugvó alkotmánynak. Ennek eszköze a nemzeti konzultáció volt, amelynek során a válaszolók azon értékek mellett foglaltak állást, amelyeket mi keresztény értékeknek tekintünk, és ezekből az értékekből építettük fel az alkotmányt, magyarázta. Ugye ez a jövő nálunk erőteljesen, de egész Európán, és a Biblia proféták erről szólnak egyébként, Istent, vagyis az egyházat, vagyis a történelmi egyházakat, de legfőképpen a katolikus egyházat kell belevinni az élet minden területére, kultúra, gazdaság, de különösen a politikába, ahogy Benedek fogalmaz. És ez mivel jár? Talán nem kell hozzá nagy fantázia. Azt mondja, egyenlőre, aki nem így gondolkodik, azt mondja, őrülteknek tekintjük, bolondoknak, egyenlőre az isteni bosszonok adjuk át. De sajnos jön az isteni sugallat, ami nyilván nem a teremtő isteni sugallat, hanem e világnak is van istene a Biblia szerint, aki emberülő volt kezdettől fogva. Aki nem úgy mondja, hogy hát aki akarja, az kövessen engem, hanem azt mondja, hogy kedves testvérem, választhatsz, megkeresztelünk, vagy vízbe folytunk. Ugye ez a hatalmi kereszténység, a politikai kereszténység, amikor teret kap, akkor sajnos sok-sok-sok évszázad bizonyítja, hogy milyen eszközöket használ és hogyan működik. Nem ijeszgetni akarok senkit, ugye ezek az alkalmak nem arról szólnak, hanem inkább arról, hogy készüljünk föl arra, amire föl kell készülni. És nyilván Isten senkit nem hagy föntebb kísérteni, megpróbáltatni, mint hogy el tudná szenvedni. Én azt mondom, hogy járjunk nyitott szemmel és nyitott szívvel, és próbáljuk mi is a Szentírásra építeni a mi hitünket, arra bizonyos kősziklára építeni a mi életünket és a mi hitünket. Ennyit szerettem volna megosztani, hogy a negyedik század kapcsán mikor is volt az igazi nagy szakadás a kereszténységen belül, és mi volt ennek a lényege.

Mai alkalommal a 10 parancsolat áttekintése sorában eljutottunk a 8. parancsolathoz, és a mai alkalommal ezt a 8. parancsolatot tekintjük át, ami mindössze két szóból áll, és így hangzik: ne lopj. De nézzük meg, hogy mit is mond ez a parancsolat, mi mindent foglal magában, mi a jelentése ennek a két szónak, ennek a tiltásnak, hogy ne lopj. Mindenek előtt ez a tulajdon védelmét jelenti ez a parancsolat, és alapértelmezése ugye egyértelműen az, hogy én elveszem erőszakkal vagy fortéllyal, elveszem a másiknak a tulajdonát. És ettől alapvetően tilt bennünket a Szentírás. De nézzük meg, hogy mi az, amit még ez a parancsolat magába foglal, mert természetesen ennél a fogalomnál sokkal több mindent jelent ez a szó és ez a gondolatkör, hogy ne lopj. Nézzük meg, hogy a lopásnak milyen fajtái vannak még, azon kívül, hogy én a másik embernek az anyagi javát eltulajdonítom. Mindenekelőtt szeretnék szólni a lopásnak egy olyan formájáról, ami az Ószövetségben is már ismeretes volt, és sajnos napjainkban is eléggé ismeretes fogalom, és ez az emberrablás. Az Ószövetség idején is ez egy ismert esemény és jelenség volt, és nézzük meg, hogy milyen figyelmeztetéseket tartalmaz a Szentírás és óvásokat erre vonatkozóan. Mózes második könyve 21. fejezetének a 16. verse a következőt mondja: aki embert lop és eladja azt, vagy kezében kapják, halállal lakoljon. Tehát a Biblia arról beszél, Mózes első könyvében már figyelmeztet erre, hogy aki embert lop és eladja, tehát emberekkel kereskedik, az embereket a szabadságukban korlátozza, ellopja őket, az az ember az halállal lakoljon. Igen, a Bibliában az Izrael törvényei között is ez szerepelt, a Biblia tiltja a rabszolgaságot, tiltja az emberekkel való kereskedelmet, és nézzük meg, hogy a Biblia mit mond mindenről a gondolatról, Mózes harmadik könyve 25. fejezete alapján. Mózes harmadik könyve 25. fejezetének a 39-től 43-ig terjedő verseiben nézzük meg, hogy Isten milyen törvényeket adott Izraelnek e tekintetben. Ha pedig elszegényedik melletted a te atyád fia, és eladja magát néked, ne szolgáltassad úgy, mint rabszolgát, mint béres, mint zsellér legyen nálad, a kürtölésnek esztendejéig szolgáljon nálad. Azután menjen el tőled ő és vele az ő gyermekei, és térjen vissza az ő nemzetségéhez, és térjen vissza az ő atyáinak örökségébe. Mert az én szolgáim ők, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, nem adhatnak el, mint rabszolgák. Ne uralkodjál rajta kegyetlenül, hanem félj a te Istenedtől. Tehát az emberrablás, a rabszolgaság, mindez büntetendő volt Izrael népe között. Isten úgy rendelkezett, hogy ha valaki elszegényedik Izrael fiai közül, akkor elszegődhetett szolgának az ő atya fiához, de végérvényesen nem lehetett őt megvenni, nem lehetett eladni egyik embert a másik embernek, nem képezhette a másik ember tulajdonát. Sőt, mit olvastunk? A kürtölés esztendejéig legyen nálad, utána térjen vissza az ő örökségébe. Mi volt ez a kürtölés esztendeje? Az 50. esztendőben volt ez a kürtölés esztendeje, amikor ez azt jelentette, hogy minden örökséget, minden földterületet vissza kellett szolgáltatni, és az eredeti állapotba kellett visszahelyezni, ahogy a 12 törzs között el volt osztva a föld. Az Isten ezzel azt akarta megakadályozni, hogy egyesek teljesen ellehetetlenüljenek, egyes családok teljesen elszegényedjenek. Igen, a föld az örökség volt, azt nem lehetett végérvényesen eladni, és amikor esetleg valaki elszegényedett és elszegődött szolgának, utána jött a kürtölés esztendejében, vissza kellett engedni, és a saját területén kezdhette újra az életét.
Igen, az isteni törvények messze menően igazságosak, messze menően könyörületesek voltak, és valóban tiltott mindenféle kereskedelmet az emberekkel kapcsolatban, az ember eladását vagy rabszolgaságát. De ez az új szövetség idején is érvényes, és figyeljük meg, hogy ugye a rabszolgaság az új szövetség időszakában is volt, és az Isten ezt is elítéli, és érdekes megfigyelni azt, hogy amikor például a Timóteusi levélben olvasunk egy szakaszt, amelyben a 10 parancsolat második kőtáblájának a parancsolatai kerülnek szóba, és arról tesz említést a Szentírás, érdekes, hogy ott a lopás szó helyén az áll, hogy az ember lopók. Tehát a lopást ezzel a fogalommal azonosítja, tehát a Szentírás ettől határozottan óv és határozottan véd. És gondoljuk végig azt, hogy napjainkban vajon ez a kérdés hogy áll. Aztán elmondhatjuk, hogy napjainkban is ez egy iszonyatos tragédia, amikor embereket túszul ejtenek, embereket eladnak, szörnyű még kimondani is, de ugye van ez a szerv kereskedelem, ugye, hogy embereket elrabolnak, megölnek a különböző szerveikért, amiket jó pénzért eladnak, akkor a gyermekekkel való kereskedelem, ugye fiatal lányokkal való kereskedelem, prostitúcióra kényszerítik őket. Tehát azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem egy élet idegen fogalom ez a Szentírásban, amikor tilt bennünket az emberek kereskedésétől, azaz az emberek szabadságjogának az elvételétől és az emberi élettel való kereskedéstől. Igen, ezt szerettem volna elsőként megemlíteni, ami a ne lopj parancsolatban szintén benne van, és tartalmazza ezt a gondolatkört. De szeretnék a lopás kategóriájában tovább lépni, és szeretnék egy másik fajta lopásról beszélni, egy olyan fajta lopásról, amit lehet, hogy sokszor nem is minősítünk igazából lopásnak. Lehet, hogy sokszor végig sem gondoljuk az életnek ezt a szomorú jelenséget, és nem

Még majd rá fogunk térni, hogy napjainkban milyen gyakori szintén ez a jelenség. Sámuel második könyvéhez lapozzunk. Sámuel második könyve 15. fejezetéhez. Sámuel második könyve 15. fejezet. Első 6 versében a következőt olvassuk Absalomról, Dávid fiáról, és a következő leírást látjuk itt Sámuel második könyve 15. fejezetének az első 6 versében. Lőn pedig annak utána szerzett magának Absalom szekeret, lovakat és 50 embert, kik előtte szaladjanak. És reggelenként felkelvén Absalom megállt az útfélen a kapuban, és mindenkit, akinek dolga lévén a királyhoz ment ítélet véget, megszólította Absalom, és megkérdezte: micsoda városból való vagy te? És ha azt mondta, Izraelnek egyik nemzetségéből való a te szolgád, akkor mondta néki Absalom: ímé a te beszéded mind jó és mind igaz, de senki sincs, aki téged meghallgatna a királynál. Mondta ismét Absalom: vaj, ha valaki engem tenne ítélőbíróvá a földön, és én hozzám jönne minden ember, akinek valami ügye és pere volna, igazat tennék néki. Mikor pedig valaki hozzámegy, és fejet hajt néki, azonnal kezét nyújtja, és megfogán megcsókolja őt. És ekképpen cselekedett Absalom egész Izraellel, valakik ítéletért a királyhoz mentek, és így Absalom az Izrael fiainak szívüket alattomban megnyerte. Gondoljuk végig ezt a magatartást. Egy egészen különös magatartás, de mit tett itt Absalom? Absalom minden emberhez odament, aki a királyhoz ment ítélettételre, és elnézést, hogy ezt a szót mondom, de szinte behízelegte magát neki. Elmondta, hogy mennyire igaza van mindenben, de milyen kár, hogy itt nincs igazi jogorvoslat, hogyha ő lenne az, aki minden ilyen dologban ítélkezhetne, milyen módon szolgáltatna igazságot. Ha valaki nyújtotta felé a kezét, megragadta a kezét, csókolgatta, szinte úgy el tudjuk képzelni a jelenetet, hogy milyen módon próbált kedveskedni, magát behízelegni minden egyes embernél. És mit olvasunk? Alattomban megnyerte Izrael fiainak a szívét. Milyen magatartás ez? Mi lett ennek utána a következménye? Iszonyatos vérfürdő. Ugye lázadás és iszonyatos tragédiába torkollott mindaz, amit Absalom elkezdett ezzel az alattomos munkával. De álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést, hogy ez a jelenet mikor és milyen formában ismétlődik napjainkban rendszeresen. Ez az Absalom. Így van. A választásokkor, ugye? Ugye mindenféle politikai választásnál, ugye ez teljesen független mindenféle világnézettől, szemlélettől, beállítottságtól. Ugye ezt tapasztaljuk, hogy akkor ott elhangzanak az ígéretek. Elhangzanak az ígéretek, bizalmat akarnak kelteni a választópolgárokban, megnyerni az embereknek a szívét, de mi a cél? Az a cél, hogy valaki hatalomra jusson. Tehát gondoljuk végig, hogy milyen keserű csalódás van ezek után, amikor az ember csalódik azokban, akikben megbízott, akikre szavazott. Ugye amikor azt látja, hogy az ígéretek nem teljesülnek, azt látja, hogy egészen más tulajdonképpen a mögöttes indíték, és nem is én voltam a fontos, engem csak megnyertek, hanem valami más volt a fontos. De ki kell, hogy mondjuk, hogy ezt olyan nagyon könnyen áthárítjuk a lopásnak ezt a fajtáját a politikára, hogy lám-lám a politikusok ilyenek. De azért gondoljuk végig, hogy a saját életünkben hol követhetjük mindezt el. Mik azok a területek, ahol mi is veszélyeztetve vagyunk ezzel a bűnnel? Csak néhány szót mondok. Mondjuk azt a szót mondom először, hogy végrendeletek. Eltartási szerződések. Ugye gondoljuk végig, hogy hányszor van az, hogy idős embereket körülvesznek, fűt, fát ígérnek, mutatják a szeretőszívű embereket, ugye, annak tüntetik fel magukat, amíg az ember azt hiszi, hogy valóban ő fontos annak a másik embernek a számára. Odaadja, amilyen van, ráiratja a másik emberre ugye minden vagyonát, és meddig tart ez a nagy szeretet, meddig tart ez a nagy gondoskodás, amíg el nem éri valaki a célját.

Gondolhatunk az emberi kapcsolatokra olyan vonatkozásban is, hogy akár egy férfi-nő kapcsolat, egy párkapcsolatban, akármilyen módon, amikor a másiknak valamilyen szempontból a kihasználására, vagy a másik rovására megy a kapcsolat, tehát ki akarom használni a másik embert, valamit el akarok érni, a saját önző céljaimat el akarom érni, de ehhez az kell ugye, hogy jónak, szépnek, szeretetteljesnek tüntessen fel magam. És amikor elértem azt, amit el akartam érni, akkor utána már nem fontos a másik ember. Ezért mondtam az elején azt, hogy én úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb elveszíteni pénzt, sokkal könnyebb elveszíteni valami értéktárgyat azáltal, hogy valaki ellopta tőlünk, sokkal könnyebb ezeken túlesni, mint amikor az ember azt tapasztalja, hogy a legszentebb érzéseimben loptak meg, amikor az ember azt tapasztalja, hogy keresztül gázoltak az érzelmeimen, semmibe vették az én szeretetemet és érzésemet. Hozzánk kétszer törtek már be a lakásunkba, vittek is el ezt-azt, de el kell, hogy mondjam, hogy távolról nem rázott meg annyira. Persze, hogy nem volt kellemes, amikor az ember hazamegy és látja, amit lát, de sokkal könnyebben túl van az ember az ilyen élethelyzeteken, mert elvitte, nem volt kellemes, de hát ez történt. De amikor valaki az embernek az érzelmeivel él vissza, azt összehasonlíthatatlanul nehezebb feldolgozni, és nehezebb ezen túltenni az embernek magát. Igen, tehát érzelmeket lophatunk így is, és a lopás bűnét elkövethetjük ezen a módon is. Én szeretnék ezek után rátérni a lopásnak arra a fajtájára, ami talán bizonyos értelemben a legáltalánosabb. Sok mindent fogunk itt megemlíteni ennél a pontnál, és erről szeretnék bizonyos értelemben többet beszélni, és a lopásnak ez a fajtája azzal a szóval helyettesíthető, hogy csalás. Nagyon sokszor a lopás nem úgy történik, hogy kifigyelem, hogy a másik mikor nincs otthon, és betörök a házába, vagy megfigyelem, hogy mikor nem vigyáz a pénztárcájára, és elveszem tőle. Nagyon sokszor a lopás nem így történik, hanem ki kell, hogy mondjuk, hogy sokszor úgy lopjuk meg a másik embert, hogy a másik ember tud róla, de esetleg nem is veszi észre, hogy mi őt tulajdonképpen megloptuk. Ez a csalásnak a legkülönfélébb válfaja. És most erről szeretném, hogyha röviden szólnánk és összefoglalnánk, és sok-sok Biblia verset fogok ennél a pontnál olvasni, és meg fogjuk majd látni, hogy a Biblia hogy figyelmeztet bennünket, hogy az élet minden területén legyünk abszolút becsületesek, ne csaljunk, mert hogyha mi csalunk, akkor tulajdonképpen ezáltal a lopásnak a bűnét követjük el. Nézzük meg az első igét, amit szeretnék ennél a pontnál felolvasni, a Kolossé levél, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott leveléből, a harmadik fejezetből olvassunk el néhány Biblia verset, a 22-től a 25-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Ti szolgák, szót fogadjatok mindenben a ti test szerint való uraitoknak, nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem szíveteknek egyenességében, félvén az Istent. És valamit tesztek lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudván, hogy ti az Úrtól veszitek az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok. Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának, és nincsen személyválogatás. Mire figyelmeztet itt, milyen fajta csalásra figyelmeztet itt bennünket a Szentírás? A munkában elkövetett csalásra. Figyelmeztet itt a szolgákat, hogy szót fogadjanak az uruknak, és úgy szolgáljanak, mint akik nem igazából az ő test szerint való uruknak szolgálnak, hanem mint akik a mennyei Istennek, az mennyei Úrnak szolgálnak. Gondoljuk végig a csalásnak ezt a formáját, amikor valaki elhelyezkedik egy munkahelyen, és másképp dolgozik akkor, amikor a főnök látja, és mihelyt a főnöknek a tekintete nincs ott, már a munkavégzés nem egészen úgy megy.
Gondoljuk végig azt, amikor valaki nem dolgozik meg azért, amiért megszerződött. Amikor valaki nem pontosan, nem lelkiismeretesen, nem hűségesen végzi el a munkáját, hanem olyan lelkülettel, ami pontosan ennek a hatája alá esik, amit olvastunk, akik csak a test szerint való uruknak akarnak szolgálni, és csak látszat szerint, és nem igazából szívből és lélekből. Ezáltal tulajdonképpen mit követ el az ilyen ember? Ezáltal meglopja az ő munkáltatóját, mert valamiben megállapodtak, ő megkapja a bérét, de igazából ő nem hűségesen teljesíti azt, amiben megállapodtak. Tehát meglopja az ő munkáltatóját. Csalást követ el. De nézzük meg, hogy az életben milyen más területeken lehet még a csalást elkövetni. A Biblia arról beszél, és a Biblia azt tárja elénk, hogy a hívő ember, aki megismerte az Istent, az életének a legapróbb cselekedetében is becsületes. A legapróbb cselekedetében sem követel jogtalanságot vagy igazságtalanságot. Szeretném a figyelmet ráirányítani e tekintetben Ábrahámra. Ábrahám életéből szeretnék egy példát megemlíteni, amikor ő kiszabadítja Lótot, a fogságba esett unokaöccsét, Lótot, és utána ő ugye természetesen azt a zsákmányt is, amit elraboltak Szodoma Gomora királyaitól, Lóttól, és egyáltalán azon a környéken élő emberektől, amikor mindezt visszaszerzi Ábrahám, akkor nekik a Szodoma királya neki akarja adni mindazokat az anyagi javakat, amelyeket ő visszaszerzett. És nézzük meg, mit mond Ábrahám. Azt mondja Ábrahám Mózes első könyve 14. fejezetében, és mondta Ábrahám Szodoma királyának, felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, vagy egy saru kötőt sem veszek el mindabból, ami a tied, hogy ne mondjad, én gazdagítottam meg Ábrahámot. Semmi egyebet, csupán a legények élelmét, és ama férfiak részét, akik én velem eljöttek, Áner, Eskol, Mamré, ők vegyék ki az ő részüket. Ábrahám mit tett ebben a helyzetben? Ő az életét kockáztatta azért, hogy ezeket a fogságba esett embereket kiszabadítsa, és az ő vagyonukat is megmentette ezáltal. Szodoma királya mit ajánl föl? Hogy akkor legyen övé mindaz az anyagi, amit ő megmentett. És Ábrahám mit tett? Jogosan vette volna el? Hát fölajánlották neki. Hát nem úgy lett volna, hogy ő ellopja ezt, de mégis mit mond? Én felemeltem a kezemet az Istenhez, hogy egy fonalat, egy saru kötőt nem fogok ebből elvenni. Hogy nehogy az legyen, hogy én gazdagította meg Ábrahámot. Azaz mit nem akart Ábrahám? Másnak a szerencsétlenségéből nem akart hasznot húzni. Ugye azokat az embereket baj érte, azok az emberek fogságba kerültek, elvitték mindenüket. Most kiszabadulnak, és elméletileg ő szerezte vissza az ő vagyonukat is, de ha ő megtartja magának, akkor azok az emberek földönfutókká válnak. Mit mondott Ábrahám? Nem, én nem akarok ezen meggazdagodni. Az Úr ad nekem bőven eleget, én ezen nem akarok meggazdagodni. És figyeljük meg az életben, mennyire szomorú dolog ez, amikor emberek a másik ember szerencsétlenségén, nyomorúságán akarnak meggazdagodni. Arról már nem is beszélek, hogy számomra az egyik legiszonyatosabb jelenet, biztos, hogy mindannyian felfigyeltünk erre, amikor valamilyen természeti katasztrófát látunk, bemutatják a tévéhíradóban, és utána mindjárt mutatják, hogy megjelentek a fosztogatók, megjelentek azok, akik elvitték a maradékot innen-onnan, tehát a szerencsétlenül járt embereknek a dolgait elviszik. Tehát ez iszonyatos, ez még egy szinte egy minősített esete ennek. De mennyire általános az is, amikor valaki bajba jut, és a másik ember úgy lopja meg, hogy az a másik ember tud róla, de kénytelen hozzájárulni, mert kiszolgáltatott helyzetben van. Például csak egy példát hadd említsek. Rengeteg ilyen példa van, csak egyetlen egyet. Például
Volt olyan ismerősöm, és innen jutott eszembe most ez a példa, akinek a férje nagyon értett a bélyegekhez, nagyon-nagyon értékes bélyeg gyűjteménye volt. A férfi meghalt, ott maradt a feleségre a bélyeggyűjtemény. És ugye utána ilyenkor sok minden történhet. Hányszor van ilyen helyzetben, amikor valaki ott marad özvegyen, ott van valami érték a kezében, esetleg ő nem ért hozzá, nem tudja felmérni igazából annak az értékét, elviszi valakihez. Az a valaki látja, hogy ez az illető nem szakember, és megállapodik benne valamilyen árban. Azt lehet mondani, hogy hát beleegyezett ez a másik ember, de az illető mit használt ki? A másik embernek a tudatlanságát, kihasználta a másik embernek a rászorultságát, a kényszer helyzetét, tehát mindegy, hogy mit mondunk, tehát hogy milyen helyzetben van, ezt is ki lehet, azt is ki lehet, valamit kihasznált, és hiába született közös megállapodás, esetleg alá is írja a másik fél, de a lopás bűnét jegyzik be a mennyei könyvekbe. Igen, mit olvasunk Ábrahámról? Ábrahámról azt olvassuk, hogy én felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a magasságos Istenhez, ég és föld teremtőjéhez, hogy én egy fonalszálat, egy sarú kötőt nem veszek el abból, ami a tietek, ami a másé. Nem fogok meggazdagodni a másik ember baján, a másik ember szerencsétlenségén és nyomorán. De nézzünk egy másik esetet, a lopásnak egy másik esetét nézzük meg, és ezzel kapcsolatban is szeretnék felolvasni egy igét. Figyeljük meg, hogy a kereskedelemben mennyire gyakori a lopás, és figyeljük meg, hogy már az Ószövetség is hogy tilt ettől. Mózes 3. könyve 19. fejezetének a 35. verse azt mondja, Mózes 3. könyve 19. fejezetének, Mózes 3. könyve, 19. fejezet, 35. verse. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, a hosszmértékben, súlymértékben és űrmértékben. Ugye milyen érdekes kifejezések ezek? Ne kövessetek el ezekben igazságtalanságot. Hogy lehetett ezekben, abban az időben igazságtalanságot elkövetni? Hogy részletezi a Szentírás? Olvassuk el Mózes 5. könyvében, lapozzuk fel Mózes 5. könyvében a 25. fejezetet, Mózes 5. könyve, 25. fejezet, és ott olvassuk el a 13-tól a 15-ig terjedő verseket, a következőképpen olvasom. Ne legyen a te zsákodban kétféle font, nagyobb és kisebb. Ne legyen a te házadban kétféle efa, nagyobb és kisebb. Teljes és igaz fontod legyen neked, teljes és igaz efád legyen néked, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked. Mit jelent vajon ez a kifejezés? Mit jelent az ettől való óvás, hogy ne legyen az embernél kétféle mérték? Ne legyen az embernél kétféle súlymérték, ne legyen az embernél kétféle hosszmérték. Mire vonatkozik ez? Abban az időben hogy zajlott a kereskedelem? Ugye úgy zajlott a kereskedelem az esetek döntő többségében, hogy az emberek vettek és eladtak. Vettek terményt, eladtak terményt. És az az ember, aki be akarta csapni az ő fele barátját, az mit csinált? Vett kétféle súlyt. Volt nála kétféle súly, teljesen mindegy, hogy hosszmérték, űrmérték, efa vagy font, teljesen mindegy, és mind a kettőt elvetette a zsákjába. Amikor ő akart vásárolni valamit, valamilyen terményt akart vásárolni, akkor előszedte a nehezebbik mértéket. Előszedte azért, hogy akitől ő vásárol, az kénytelen legyen többet rátenni. Tehát jól megmérette, hogy úgy mondjam, azt az árut, amit ő venni akart. Amikor arra került sor, hogy ő ad el, akkor elővette a könnyebbik súlyt, és akkor így kevesebbet kellett neki rátenni abból a bizonyos áruból. Mit mond ezért a Szentírás? Mire figyelmeztet bennünket? Ne legyen a te zsákodban kétféle font, nagyobb és kisebb, ne legyen kétféle efád sem. Igaz és teljes mértéked legyen. Ugyanazt a mértéket használd, amikor te veszel, és ugyanazt a mértéket használd, amikor eladsz. Legyél teljes becsületes a kereskedelemben. Figyeljük meg,
hogy a mai életben is a lopásoknak, én úgy gondolom, hogy egy tetemes része a kereskedelemben történik. Én nem tudom, hogy csak én vagyok-e így ezzel, de én azt hiszem, hogy azért majdnem mindannyiunkban ott van ez az érzés, hogy annyira tud bántani, amikor egy kereskedő becsap. És sokszor az ember úgy van vele, hogy nem az a 20 forint, vagy az a 25 forint, mert az ember bőven odaadja a koldusnak az utcán, vagy aki kér az embertől, de az a szemlélet, hogy nem veszi észre a másik, és akkor megnyomom mérleget, úgy állítom be a mérleget. Annyira jellegzetes ez a mai világban is, de gondoljuk végig, hogy nem csak ezen a területen van a kereskedelemben csalás meg lopás. Gondoljuk végig, hogy a terményeket milyen módon keverik. Ugye a bort, nem is tudom, mit csinálnak vele, hígítják, nem is tudom mivel. Igen, akkor a piros paprikát keverték egy időben, ugye állandóan, téglaporral, meg én nem tudom mivel. Szóval figyeljük meg, hogy az emberek a kereskedelemben a haszonért, hogy minél több haszonhoz jussanak, az emberek szinte mindenre képesek. Az Isten pedig azt mondja, hogy akármilyen cselekedetben veszünk részt, akármilyen ügyletünk van bárkivel, legyen az mindig teljesen becsületes. Egyszer olvastam egy idézetet, már nem is tudom pontosan hol olvastam, de ez az idézet valahogy úgy hangzott, és annyira megragadta a figyelmemet, hogy minden egyes üzletkötést láthatatlan ellenőrök vizsgálnak át, annak a valakinek a tanúja, aki soha nem követett el igazságtalanságot, soha nem néz el egyetlen egy cselekedetünkben sem jogtalanságot. Igen, az Isten az ő angyalaival, ugye ott van körülöttünk, és feljegyeznek minden cselekedetet, a csalásnak a legapróbb részleteit is, és ez lopás bünteteként van bejegyezve az ember neve mellé. De nézzünk meg egy másik csalásfajtát, egy másik lopásfajtát, amit a Példabeszédek könyve a következőképpen ír le. Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 14. verse egy nagyon különleges ige. Példabeszédek könyve 20. fejezet 14. verse. A következőt olvassuk itt. Példabeszédek könyve 20. fejezet 14. vers. Hitvány, hitvány, azt mondja a vevő, de mikor elmegy, akkor dicsekedik. Mit mond ez a Biblia vers? Hányszor van úgy, hogy emberek lenyomják valaminek az árát? Tudatosan. Sőt, hányszor van az, hogy ez szervezett módon történik, szinte bűnbandában történik. Ugye egy alkunál oda megy, látszólag egy idegen, beleavatkozik, beleszól, hogy hó, hát ez ennyit se ér, annyit se ér. És akkor ugye valami kedvezőbb árat sikerül valamilyen ilyen módon kiforszírozni, és amikor elmegy, akkor dicsekedik, hogy milyen jó üzletet tudott kötni. Igen, ez is egy csalás. Ez is egy olyan cselekmény, ami a lopás büntettét kimeríti. Éppen ezért szeretném, hogyha a Bibliából olvashatnánk egy ígéretet, egy tiltást, de egy ígéretet is egyben, Mózes 3. könyve 25. fejezetében, Mózes 3. könyve 25. fejezetében a 14. és a 17-től a 19-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Mózes 3. könyve 25. fejezet, 14. versét olvasom először. Ha pedig eladsz valami eladnivalót a te felebarátodnak, vagy vásárolsz valamit a te felebarátodtól, egymást meg ne csaljátok. És a 17-től terjedő versekben egymást azért meg ne csaljátok, hanem félj a te istenettől, mert én vagyok az Úr a ti istenetek. Ha teljesítitek azért az én rendeléseimet, és megtartjátok végzéseimet, és teljesítitek azokat, bátorságosan lakhattok a földön, és megtermi a föld az ő gyümölcsét, hogy eleget ehessetek, és bátorságosan lakhattok azon. Az Úr mit ígért? Az Úr azt ígérte, hogyha én nehéz anyagi helyzetben is vagyok, hogyha nem bővölködöm anyagiak területén, de ha becsületes vagyok,
Ha a legapróbb dolgokban sem akarok csalással előnyhöz jutni, akkor az Úr fog nekem elegendőt adni. Akkor nem leszek kenyérkéregető, akkor az Úr megáld. Akkor az Úr azt a keveset is eléggé fogja tenni az én életemben. Igen, ez az Úrnak az ígérete, de ez csak azoknak szól, akik valóban komolyan veszik a ne lopj parancsolatot. Szeretnék még egy igét olvasni ezen a területen, ami egy kicsit más területnek tűnik, de én szerintem ugyanígy a lopásnak a büntettét foglalja magában. A 15. Zsoltárban olvasunk egy szakaszt arról, hogy ki az, aki az Úr előtt megállhat. Ki az, akit az Isten igaz embernek tekint, és ki az, akit majd az Isten üdvözíteni fog. És az igaz emberről, a teljesen becsületes emberről a következőt mondja az 5. versben ez a Zsoltár, hogy pénzét nem adja uzsorára. Ez a kifejezés is, ez az uzsora, ugye olyan ellenszenves kifejezés, és valóban hányszor fordul elő az, ugyanaz a kategória, ugye, amit már az előbb említettünk, hogy egy embernek a rászorultságát, a nehéz helyzetét kihasználják, és olyan kamatot kérnek, ami aztán teljességgel megnyomorítja utána a másik embert. Az igaz ember pénzét nem adja uzsorára. De nézzük meg, hogy összefoglalóan mit mond a Szentírás arra vonatkozóan, hogy ezek mögött, a cselekmények mögött, a lopásnak ezen válfaja mögött milyen emberi bűn húzódik meg, milyen emberi vonás, emberi rossz tulajdonság, vagy inkább azt lehet mondani, inkább így mondjuk, milyen emberi bűn húzódik meg. A Timóteusi első levélből olvassuk el az ígét. A Timóteusi első levél 6. fejezet 6-tól a 10-ig terjedő verseiben először egy csodálatos ígét olvasunk, és utána pedig olvassuk a figyelmeztetést. Így olvasom. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. És utána mit mond? Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogvá némelyek eltévejedtek a hittől, és magukat átalszegezték sok fájdalommal. Igen, mindezek mögött mi van? Ezek mögött ott van a pénznek a szerelme, ott van a kapzsiság, hogy minél több pénzhez jutni, minél jobban meggazdagodni. Az Úr nem önmagában a pénzt ítéli rossz dolognak, hiszen a pénzzel sok hatalmas és jó dolgot lehet cselekedni. Ábrahám hihetetlenül gazdag ember volt. Nem ez a baj, hogyha valaki gazdag, hanem amikor valakinél ott van a pénz szerelme, a harácsolás, a vagyongyűjtés, minél többet, és ez az embereket sok esztelen és káros kívánságba dönti. Ez a bűn útjára visz embereket, letér az ember a becsületesség útjáról. Gondoljuk végig, hogy az emberek a pénzért mi mindenre képesek, hogy előnyhöz, anyagi előnyhöz jussanak. És nem csak nagy méretekben, nem csak országos méretekben, vagy nem csak hatalmas vállalatok, vagy hatalmas cégekre jellemző ez, hogy mire gondolok például, ugye, hogy nem számít nekik semmi. Az ő profitjuk, a haszonszerzés van az első helyen, hogy esetleg a tevékenységükkel a környezetet szennyezik, hogy embereknek kárt okoznak, az nem baj, a büntetést kifizetik, de aztán utána tovább folytatják azt a tevékenységet. De nem csak erre gondolok, hanem egészen apró, egészen alacsony szinten, tehát úgy értem, hogy nem ilyen szinten, hanem az egyes emberekre is mennyire jellemző lehet ez a magatartás. A múltkor döbbentem meg ezen, és szinte úgy végig gondoltam, ezzel szintén nem tudunk semmit sem tenni, de valaki, egy kereskedő beszélgetett valakivel, aki hozza az áruit rendszeresen a piacra, és elmondta, hogy hát abból, amit ő itt árul a piacon, hát az unokájának nem adna. Miért? Agyon van mérgezve mindennel, fölfújják az árukat, hogy jól eladható legyen, minél több pénzért, nem várják meg azt az időt, amíg ugye ráadásul a méreganyag is elbomlik abból a termékből,
Semmi nem számít, csak hogy ő el tudja adni, minél többet kapjon abból. És az, hogy a másik emberrel mi történik, az már nem számít. És mi van e mögött? A pénz szerelme. Minden rossznak gyökere a pénz szerelme, ami után sóvárokban némelyek ugye eltérnek az igaz úttól, de utána magukat átszegezik sok fájdalommal. És éppen ezért a Bibliában olvasunk egy olyan szép kérést a 30. fejezetben a Példabeszédek könyvében. Példabeszédek könyve 30. fejezetében egy olyan kérést olvasunk, ami szerintem mindannyiunknak a kérése lehet Isten felé. Példabeszédek könyve 30. fejezetének a 7-től a 9-ig terjedő versei a következőt mondják. Kettőt kérek tőled, ne tartsd meg én tőlem, mielőtt meghalnék. És mi ez a két kérés? A hiába valóságot és a hazugságot messze távoztasd el tőlem. Ugye ez az egyik. A másik pedig szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illő eledellel, hogy megelégedvén meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedvén ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Mit mond ezért a Szentírás írója? Mit mond itt ezen a helyen? Azt kérem, Uram, hogy se szegénységet, se gazdagságot ne adj, hanem táplálj engem hozzám illő eledellel. Mind a kettőnek megvannak a kísértései és a veszélye is, és ezért hangzik ez a kérés így a Szentírásban. De nézzük tovább még a lopásnak a különböző válfajait. Ugye lopni nem csak egy munkavállaló tud akkor, amikor nem dolgozik meg becsületesen a megszerződött pénzért, hanem a fordított helyzet is előadódik, amikor a munkáltató lopja meg a munkavállalót. Szeretnék olvasni egy igét a Jeremiás próféta könyve 22. fejezetéből, a 13. versben a következőt olvasom. Jeremiás könyve 22. fejezet 13. verse a következőt mondja. Jeremiás könyve 22.13. Jaj annak, aki hamisan építi házát, felházait pedig álnokul, aki az ő fele barátjával ingyen szolgáltat, és munkájának bérét neki meg nem adja. Ez igaz egyéni méretekben, tehát egyéni vállalkozókra, vagy egyérekre, akármilyen egyére, érvényes ez munkáltatóra, cégekre. Igen, az Isten előtt bűn az, amikor valaki nem fizeti meg a munkásnak az őt megillető tisztességes bért. Hányszor akarnak emberek így meggazdagodni, hogy szinte éhbérért dolgoztatnak embereket? Igen, azt mondja, hogy jaj annak az embernek, aki ilyen módon építi az ő házát, aki ilyen módon akarja az önmaga előmenetelét biztosítani. Szeretnék egy másik igét is olvasni Jakab apostol leveléből, az 5. fejezet 4. versében ugyanezt a gondolatot találjuk, és figyeljük meg, hogy mivel egészíti még itt ki Jakab apostol ezt a gondolatot, így olvasom. Imé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti elfogtatok, kiállt, és az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Tehát az a bér, amit a munkáltató visszatart, ellop a munkavállalótól, az szinte kiállt. Mit jelent az, hogy kiállt? Hol olvasunk erről, hogy kiállt valami? Ugye emlékszünk, amikor Kain megöli Ábelt, akkor mit mond az Úr? A te atyád fiának vére kiált hozzám a földről. Tehát az Úrhoz felhat az égbe kiáltó bűn, ahogy mondani szoktuk, amikor valaki kihasználja a másik embert, és nem fizeti meg neki rendesen az ő bérét. De menjünk tovább, és nézzük meg, hogy mit mond a Biblia arról, amikor valaki ilyen módon megkárosítja az ő fele barátját. Mit mond arról, amikor valaki megcsalja az ő fele barátját, meglopja az ő fele barátját, nem fizeti ki neki a bérét, egyáltalán kárt okoz a becstelen, tisztességtelen eljárásával a másik embernek. A Biblia már az Ószövetségben arról beszél, hogy ezt rendezni kell. Nem lehet ezt rendezetlenül hagyni, hogyha valaki rádöbben az ő bűnére, akkor ezt rendezni kell, de nem elég az, hogy visszaadom azt, amit én elvettem, hanem mit mond az Ószövetség? Isten milyen törvényt adott?
Csak annyit visszaadni, amennyit elvettem, nem. Hanem volt úgy, hogy négyszer vagy ötször annyit kellett érte adni. Volt úgy, hogy két annyit kellett érte adni. Ugye ez a különböző esetektől függött. De igen, kárpótolni kellett a másik embert azért a veszteségért, amit okoztam, és nem csak azzal, hogy pusztán azt adom vissza, amit én elvettem, hanem azt a nyereséget is pótolni, ami neki esetleg keletkezhetett volna az alatt, az időszak alatt, amíg jogtalanul nálam volt, az én tulajdonomban volt, ami az övé. Igen, a Biblia bőséges kárpótlásról beszél. Hol látunk erre példát a Szentírásban? Ugye Mózes könyve részletesen leírja Mózes második könyve 22. fejezetének az első 14 verse, nem is olvassuk most ezt el, ott is például részletesen leírja, hogyha ez történik, ha ez történik, így kell jóvá tenni, úgy kell jóvá tenni. De hol látjuk ezt, hogy ez teljes mértékig azért beivódott az izraelitáknak a gondolkodás módjába? Szeretnék egy történetre hivatkozni, Dávidnak a történetére, amikor ő vétkezik Betsabéval, és utána utána elmegy hozzá Nátán, a próféta, és megfeddi az ő bűnéért. Emlékszünk a történetre, hogy elmegy Nátán Dávidhoz, és egy példa történetet mond el neki először, mert nem állt ugye azzal a király elé, hogy ő mit követett el, hanem elmondta azt a történetet, hogy volt egy városban egy szegény ember, akinek volt egyetlen egy báránykája, és ezt a bárányát, ezt féltve őrizte, a lakásában tartotta, vele együtt evett, szóval szinte családtag volt az az egy bárányka. És volt a városban egy másik ember, egy dúsgazdag ember, akinek rengeteg báránya volt, és amikor ehhez a dúsgazdag emberhez egyszer csak jön egy látogató, és ez ebédet akar készíteni az ő vendégei számára, akkor nem vág le egyet a saját állatai közül, hanem elmegy, és elveszi erőszakkal annak a szegény embernek azt az egyetlen egy báránykáját, azt öli meg, és azt adja az ő vendégeinek eledelül. Mi ez? Ugye ez erőszakkal elkövetett lopás. És a következőt látjuk itt a Szentírásban, hogy Dávid erre mit mond. Mert ugye fölteszi a kérdést Nátán, hogy akkor mit kell cselekedni az ilyen emberrel, aki képes volt ezt megtenni. És utána azt olvassuk a 12. fejezet 5. versében, akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki ezt cselekedte. És most figyeljük, a bárányért pedig négy annyit kell adnia, mivel hogy ezt mivelte, és annak nem kedvezett. Aztán négy annyit kell adnia. Igen, ez ószövetségi rendtartás volt. Volt úgy, hogy négy annyit kellett adni, volt úgy, hogy öt annyit kellett adni. Az új szövetségben hol látunk ehhez hasonló történetet? Igen, Zákeusnak a történetét. Amikor Zákeus megtért, ugye a fő vámszedő, aki az embereket megkárosította, a lopás bűnét szinte nap mint nap elkövette, többet követelt az emberektől, mint amennyi elő lett volna, mint ami elő volt írva. Amikor ez az ember megtért, akkor mit mond? Vagyonomnak a felét a szegényeknek adom, és valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Tehát ő is azt mondja, hogy igen, busásan, gazdagon visszatérítem azt, amit én elvettem. Igen, a Biblia azt mondja, hogy így lehet jóvá tenni a lopásnak a bűnét. Ez mindenképpen kárrendezést igényel, ha valaki ezt idővel belátja és megtér. Nem elég csak szavakban elismerni, hanem kárpótolni a másikat a veszteségért. Még egy lopásfajtát szeretnék megemlíteni, és ez a lopásfajta, ez az időnek a lopása. Az idő lopása is lopás, és a 8. parancsolat hatálya alá tartozik. Ugye az idő lopást hogy tudjuk mi elkövetni? Ugye egyszer el tudjuk követni a másik emberrel szemben, amikor nem veszem figyelembe a másik embernek az elfoglaltságát, vagy az idejét, és megvárakoztatom, késlekedek, tehát elrabolom a másik embernek az idejét. Ez is egyfajta lopás. Az időlopásnak ez is egy formája. De ugyanakkor a saját magam életére vonatkozóan is el tudom követni a lopásnak a bűnét. Jézus beszél egyik alkalommal a szőlőművesek, pontosabban a megfogadott szőlőmunkásoknak a példázatában arról, hogy kimegy a gazda reggel a piacra, ugye arra a piacra nyilván, ahol az emberek ott jelentkeztek és ott álltak, hogy fogadja meg őket valaki napszámba,
És megfogadott ez az úr ugye sok-sok munkást az ő nap számába, tehát munkásának. És utána kimegy 3 órakor, 6 órakor, 9 órakor. És ugye mindig látott embereket, akik ott hivalkodva álltak, tehát semmit tevően álltak. És ő ezeket rendszeresen megfogadta az ő szőlőjébe. Tehát igen, Jézus beszél arról, hogy vannak emberek, akik ott állnak tétlenkedve, hivalkodva állnak. A Szentírás azt mondja, hogy mi semmivel nem rendelkezünk, nekünk nincs semmink önmagunktól, mi mindent kapunk, az időt is kapjuk. És az Isten azt mondja, hogy igen, mi az időt is ellophatjuk, saját magunktól is. Miért? Az Isten mit mond? Mire adja nekünk az időt? Arra adja nekünk az időt. Csak egy idézetet szeretnék idézni a 90. Zsoltárból, Mózes Zsoltárából. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Taníts bennünket a mi életidőnkkel úgy gazdálkodni, hogy eljussunk az igazi bölcsességre. Arra a bölcsességre, amire Isten akar bennünket elvezetni. Igen, és van, aki lopja az időt, van, aki abszolút haszontalan dolgokra fecséri el azokat a perceket, amelyek soha nem térnek vissza. Ne feledjük el, hogy az idő többek között az, majdnem minden egyébként ilyen, de az idő is az egyik legnyilvánvalóbban olyan ajándék és olyan érték, amit hogyha kiengedünk a kezünkből, többet azt nem tudjuk visszaforgatni. Az egyszer elmúlik, azzal egyszer már nem tudunk utána mit tovább kezdeni. Igen, az időlopás egy szintén a lopásnak az egyik fajtája, és egy nagyon nagy bűn. És gondoljuk végig azt, hogy az ember sokszor mennyire haszontalanul tölti az időt. Nem szeretnék több szót mondani, csak egyet, tévé. Ugye sokszor azt lehet mondani, hogy nem más, mint időlopás, sőt, még annál is sokszor sokkal rosszabb, igen. De nézzük ezek után, hogy tulajdonképpen mit jelent az, tehát ugye áttekintettük röviden a lopásoknak a különböző fajtáit és formáit, de nézzük meg, hogy tulajdonképpen a lopásnak van egy olyan formája, amikor én nem a másik embert lopom meg, nem önmagamat lopom meg, hanem az Istent lopom meg. Nézzük meg, hogy ezt hogy lehet elkövetni. Mi az, amikor az ember az Istent lopja meg? Hogy tudom én az Istent meglopni? A Biblia azt mondja, hogy minden az Istené. Minden az övé. Nem is olvasnék igéket itt, nekem 4 ige is ki van jegyezve, de nem is olvasom fel, mert egyértelmű, hogy a Biblia számtalan helyen megjegyzi, hogy minden az Úré az egész Föld, annak teljessége, a Föld lakói, minden az övé. De hogy tudom én őt meglopni? Az ő vagyonából hogy tudom én őt kiforgatni, idézőjelben mondom, hogy tudom én meglopni az Istent? A következő módon. A Biblia arról beszél, hogy az Istené minden ezen a világon, de ő az ő javait sáfárságra, gazdálkodásra ránk bízta. Gondoljunk a kiosztott talentumok példázatára. Mit mondott Jézus Krisztus? Egy példázatbeli úr, elhagyván az ő házanépét, ugye az ő szolgáira bízta minden javát. És Isten így van velünk, Jézus így van velünk, minden az övé, ez az egész világ az övé, de ezeket a javakat sáfárságra, gazdálkodásra, kereskedésre ránk bízta. Minden embernek adott sok-sok talentumot. Milyen talentumokat kaptunk? Kaptuk az anyagi javainkat, de kaptuk a képességünket. Minden egyes képességünk az Istennek a tulajdon, az övé, mert mi magunk is az övé vagyunk. Kapjuk tőle az időt, kapjuk tőle az erőt, az egészséget, mindent az Istentől kapunk. De ezzel mi a célja Istennek? Mit kell az embernek ezzel tenni? Ezzel az embernek sáfárkodni kell, ezt kamatoztatni kell, ezt az embernek fel kell használni arra a célra, amelyre adatott. És milyen célra adatott ez? Minden, amink van, mindenünk, arra a célra adatott, hogy én másoknak szolgáljak vele. Az Isten, amikor nekem bármit ad ebben az életben, nem azért adja, hogy én önzően élvezzem azt és használjam, hanem rajtam keresztül a másik embernek adni akar.
És ha én ezt nem gyarapítom, nem használom ezeket a képességeket, magamnak tartom meg, akkor én az Istent lopom meg, és ezáltal az én fele barátomat is, akinek pedig rajtam keresztül Isten az ő tulajdonát, de adni akarta. És én ezt visszatartom, nem adom oda annak, akit illet. Igen, ki kell, hogy mondjuk azt, hogy minden, amivel bírunk, minden, amink van, nem a magunké. Ugye mit mond a Szentírás? Mit van, amit ne kaptál volna? Mit van, amit ne kaptál volna? Mindent kaptunk, mindent ajándékba kaptunk. De mindennek egy célja van, hogy én adjam tovább, és használjam a másik ember építésére, a másik embernek a javára fordítsam azt. És ne feledjük el azt, hogy azt mondja a Szentírás, hogy az Isten minden egyes embert az életében, az élete végén el fog számoltatni arról, hogy hogy sáfárkodott a rábízott javakkal. Nincs egy ember, akitől az Isten meg ne kérdezni, akit Jézus el ne számoltatna, hogy hány gírát nyertél, hány talentumot nyertél azon, amit neked adtam. Az Isten minden embert elszámoltat a neki adott javakról, hogy azt hogy kamatoztatta, hogy azt valóban rendeltetésszerűen használta fel, vagy pedig lopott vele, ellopta azt, ami az Istené, és ezáltal embertársait is megrövidítette. De ezek után szeretnék arról szólni egész röviden néhány szót, hogy mit jelent ennek a parancsolatnak, a ne lopj parancsolatnak a betöltése. Ugye volt már erről szó a sorozatban több alkalommal is, hogy ezek a parancsolatok, a legtöbb parancsolat tiltó formában szerepel. Ez a parancsolat is így hangzik, hogy ne lopj. Ne kövesd el a lopásnak, a csalásnak a bűnét semmilyen formában. Ugye végigvettük, hogy milyen eseteket említ a Szentírás. Ezt jelenti ezt a parancsolatot megtartani, hogy én nem lopom el, ami a másé, és mindazt, amit megemlítettünk, a tiltó forma értelmében az ezektől a bűnöktől való tartózkodás, ezt jelenti ennek a parancsolatnak a megtartása. De Jézus ennél többet kér minden embertől. Azt mondja Jézus Krisztus, önmagát állítva példaként minden ember elé, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem, hanem mit mond? Hanem, hogy betöltsem. Mit jelent betölteni? Mit jelent például ezt a parancsolatot betölteni? Egy igét olvassunk el Pál apostolnak az efézusi leveléből, az Efézus beliekhez írott levél 4. fejezet 28. versében a következőt olvasom. Az efézusi levél 4. fejezet 28. verse a következőt mondja. Aki orozz, ugye, aki lop, tehát aki orozz, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Tehát mit mond Pál apostol? Hogy mit jelent ennek a parancsolatnak a betöltése? Ugye nem azt, hogy én csak nem teszem, hanem annak az ellenkezőjét teszem. Teszem, aktívan cselekszem. A 10 parancsolat soha nem egy passzivitásra késztető erkölcsi törvénygyűjtemény. Nem azt mondja, hogy ne cselekedjél, maradj passzív, semmit ne tegyél, semmi rosszat ne tegyél, hanem mit mond? Amilyen területen engem tilt a rossztól, azon a területen pozitív irányban a cselekvésre ösztönözés késztet. Tehát én ezt a parancsolatot akkor fogom betölteni, ha az természetes, mondjuk azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a minimum, hogy ezektől tartózkodom, amiről idáig beszéltünk, de akkor fogom Krisztus szerint betölteni ezt a parancsolatot. Ha én odafigyelek az emberek szükségleteire, ha én irgalmas vagyok a másik emberrel szemben, ha odafigyelek az érzelmeire, tiszta szándékkal közeledek mindenkihez, a javát keresem, igen, ekkor fogom én tudni betölteni ezt a parancsolatot. Mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Tehát nem elég valamit, a rosszat nem tenni, hanem az adott területen a jó cselekvése jelenti a parancsolat betöltését. És ezzel kapcsolatban szeretnék 4 igét megemlíteni. Kiírtam 4 igét a példabeszédek könyvéből. Figyeljük meg, hogy ennek a parancsolatnak a betöltése mennyire fontos, és mennyire komoly figyelmeztetések kapcsolódnak ehhez, hogyha valaki ezt a parancsolatot nem tölti be. Most szeretném hangsúlyozni, hogy már nem csak a tiltásról beszélünk, hanem arra,
amiről az előbb olvastunk, hogy arra gondolok, amiről az előbb olvastunk, hogyha valaki nem ad a másik embernek, valaki érzéketlen a másik ember szükségletei iránt. Azt mondja a Példabeszédek könyve 21. fejezetének 13. verse, hogy aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is kiált, de meg nem hallgattatik. Azt lehet erre mondani, hogy az a szegény kiáltott, én nem loptam el tőle semmit, én nem bántottam őt, én nem követtem el a lopás bűnét. De mit mond a Szentírás? Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, ő is fog majd kiáltani, de senki nem fogja meghallgatni. Tehát az Úr kilátásba helyezi, hogy csak az az ember áldatik meg az Istentől, aki nem csak megtartja, hanem betölti a parancsolatot. Azt mondja a 22. fejezet 2. verse, a gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi. Mind a kettőt, mert mind a kettő egy próba az ember életében. Tudok-e adni önzetlenül, segíteni a másik embernek? Utána a 19. versben, 19. fejezet 17. versében azt olvassuk, kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jó téteményét megfizeti neki. Azt mondja a Szentírás, hogy az Úrnak ad az ember kölcsönt, aki a szegény emberhez irgalmas, és ad neki. Miért? Mi az, hogy az Úrnak adunk kölcsönt? Emlékszünk Jézusnak arra a példázatára, amikor a kecskékről és a juhokról beszél, és azt mondja az ő jobb keze felől állóknak, hogy éheztem és ennem adtatok. A bal keze felől állóknak azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, és sorolja. És utána Jézus mit mond? Amennyiben egyel megcselekedtétek velem, egyel emez legkisebb atyám fiai közül, velem cselekedtétek meg. Vagy ha velük nem cselekedtétek meg, velem nem cselekedtétek meg. Igen, kölcsön ad az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez. Tegyük fel azt a kérdést, hogy ha Jézus megjelenne, és kérne tőlünk valamit, mondjuk azt mondaná, hogy éhes vagyok, adnánk neki? Egy száraz kenyeret adnánk neki? Ugye, hogy milyen vacsorát készítenénk Jézus számára? De mit olvasunk? Azt olvasjuk, hogy amennyiben egyel nem cselekedtétek meg, amely legkisebb atyám fiai közül velem nem cselekedtétek meg. Tehát, ha én a másik emberrel irgalmas vagyok, akkor az Úrnak adok kölcsönt, őt vendégelem meg. És még egy ige, azt olvassuk, egy ígéret, egy áldás a 11. fejezetben, hogy van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik, és aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. És tegyük fel befejezésül azt a kérdést, hogy a parancsolat betöltésére, ennek a parancsolatnak a betöltésére is ki a legtökéletesebb példa? Ugye maga Jézus Krisztus. Maga Jézus Krisztus volt az, akiről azt látjuk, hogy egész életében az embereknek adott mindenkinek mindent. Lelki és testi javakat elégített meg, és nem csak a fölöslegből, hanem mindenét adta az embereknek. Amikor fáradt volt, és éhes volt, és magával szeretett volna törődni, vagy pihenni, de ha valakinek szüksége volt valamire, és segíteni tudott valakinek, akkor Jézus cselekedte a jót, akkor is, amikor pedig valóban kimerült és fáradt volt. Jézus adott és adott a testi és a lelki szegényeknek egyaránt. És Jézus nem csak anyagiakat adott, nem csak lelki vigasztalást adott, hanem Jézus önmagát adta az emberért. És mit mond Pál apostol? Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet mérettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Jézus mindent odaadott, Jézus semmit nem tartott meg magának, Jézus mindent odaadott az embernek, hogy az ember üdvözülhessen. Azt mondja Pál apostol a római levélben az atyáról, hogy az atyát is ugyanez jellemzi, mert az atya is ad és ad. És mit mond az atyáról? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, ő vele együtt hogy ne adna oda mindent mi nekünk. Igen, ezt jelenti ennek a törvénynek a betöltése, és erre maga az Atya, Jézus Krisztus mutat példát. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna elmondani a 8. parancsolatról, a ne lopj parancsolatról. Köszönöm.

0: Kedves gyülekezet, szokásunk szerint legelőször a gyerekekhez szólok néhány szót. Kedves gyerekek, az a bibliai szöveg, amit ma megtanulunk, nagyon rövid és könnyen megtanuljátok, és így hangzik, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mit jelent az, hogy szolgálni? Azt jelenti, hogy szívesen segítesz a másiknak. Neked semmi érdeked nem fűződik hozzá, de látod, hogy valamit tenni tudsz, valami jót a másikért, és te szeretettel teszed, szívből teszed, jókedvel teszed. És hogy ez a példa nagyon elevenen a szemetek előtt legyen, szeretnék egy kis részletet feleleveníteni Pál apostol életéből. Talán tanultátok a szüleitektől, vagy a gyerekszombatiskolában, hogy Pál apostolt fogolyként vitték Rómába, ugye Cézáreából, Palesztinából Rómába, és egy súlyos hajótörést szenvedtek. És csodálatos módon, ahogy Isten megígérte, mindannyian megszabadultak. 276-an voltak. Azért az ókorban is voltak nagy hajók, igaz? 276 utas, nem kevés. És azt olvassuk, hogy először az úszni tudók mentek a tengerbe, aztán ugye a parancsnoknak az utasítására, aztán ki deszkákon, ki a hajó darabjain, ki hogyan tudott, de mindenki kiért a szárazföldre. És aztán azt is olvassuk, hogy Málta szigetére jutottak, ugye, aki már közületek iskolába jár, meg térképet ismer, megkeresheti, hogy hol van Málta szigete. És hogy az ott lakók, így olvassuk a Bibliában, nem közönséges emberséget cselekedtek velük, mert tüzet raktak, hogy az ázott, fázott emberek melegedjenek. Szerintetek mekkora tűz kell ahhoz, hogy 276 ember köré férjen, és mindenki száradjon, melegedjen a hajótörés után? Hatalmas, igazad van. És így olvassuk itt, hogy Pál apostol is ugye ott van a hajótöröttek között, és csak egyetlen mondatot idézek a Bibliából, mikor pedig Pál nagyon sok venyigét szedett, hogy a tűzre tegye. Tudjátok, mi a venyige? Szőlővesszők, és úgy látszik, ezek nagy tömegben voltak ott fölhalmozva, és sietett Pál is, hogy vigye oda, azt mondja, nagyon sokat. Hát ekkor már Pál apostol idős ember volt. Úgy képzelem, hogy ősz volt a haja, és hát ugye ő is átélte a 14 napig, úgy olvassuk, hogy nem láttak se napot, se csillagokat, csak a végén ettek egy keveset, mielőtt minden élelmet a tengerbe szúrtak volna, hogy azzal is könnyítsenek a hajón, aztán ugye maga a tengerből, ahogy kiszabadultak. Tehát ha az idős apostol ott leült volna a tűz mellett, és csak úgy melegedett volna, míg a többiek hordják a tűzre valót, senki nem ütközött volna meg rajta. De Pál apostol egész életében ezt követte, szeretettel szolgáljatok egymással. Most nem tanítani vagy prédikálni kellett neki, de most így tehette magát hasznossá, hogy jött, ment, hordta oda a venyigét ő is a tűzre, és hogy minden ember ott száradjon, melegedjen. Hát ezt a példát ne felejtsétek el, gyerekek, és nem tudom, hogy ti szerettek-e segíteni. Szerettek-e, amihez nektek semmi érdeketek nem fűződik, de méghozzá szívből, jókedvel annyit segíteni, amit csak lehet. Egyszer megkérdeztem egy gyereket, egy kicsivel volt nagyobb, mint ti, és úgy megkérdeztem tőle, hogy te mit szeretsz a legjobban csinálni. Tudjátok, mit válaszolt? Ilyen áhítatos hangon azt mondta, pihenni. Ezt szeretem a legjobban. Hát én azt szeretném, ha ti olyan gyerekek lennétek, akik nem pihenni szeretnétek a legjobban, hanem mindig azt nézitek, hogy hogyan tehetitek magatokat hasznossá, hogyan segíthettek. Hát Pál apostol példája legyen előttetek, ahogy az ősz apostol szedi a nagyon sok venyigét és teszi a tűzre, és jegyezzétek meg a bibliai igét, szeretettel szolgáljatok egymásnak. És akkor mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét keressük meg Jelenések könyve 14. fejezetében. Jelenések könyve 14. fejezetében így olvasom az első verset, majd a negyedik versből csak egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni. Így olvasom a 14. fejezet első versét. Persze mindjárt sejtjük, ahogy olvasom, hogy ez egy jelképes beszéd, de meg fogjuk magyarázni, hogy a jelképes beszéd mit jelent. Így olvasom. És láttam, ímé egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 000, akiknek homlokukra volt írva az ő atyuknak neve. És aztán a későbbiekben jellemzi ezeket, hogy kik ezek, akik ott állnak a Sion hegyén a bárányjal, és homlokukon az ő atyuk neve, és a negyedik vers több dolgot mond, de én csak egyet emelek ki a negyedik versből. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Magyarázzuk meg röviden ezeket a jelképeket. Ugye a Sion hegye az Jeruzsálemben a templomhegy volt. Ezen épült a templom, és a Sion hegye szimbóluma végig az egész Ószövetségben Isten hívő népének, hívő egyházának. Azt olvassuk ott, hogy ott a Sion hegyén, mint az Isten hívő népe egyháza, 144 000 állnak ott. Ez feltétlenül egy jelképes szám, előzőleg szerepel Jelenések könyve 7. fejezetében, és ott, amíg először hallotta János apostol ezt a szimbolikus számot, de utána be is mutatták neki őket, és akkor látta, hogy a valóságban ezek egy óriási sokaság, amelyet hangsúlyosan mondja a szöveg, senki nem tud megszámlálni, tehát nagyon sokan vannak. És azt mondja, hogy minden ágazatból, nyelvből és népből valók. És úgy mondja a Jelenések könyve 7. fejezete, hogy ezek azok, és itt is így olvassuk, akik elpecsételtek, és ugye tudjuk, hogy minden pecsét tartalmaz egy nevet, és azt mondja, hogy ezeknek homlokukon van ő az atyuk neve. Miért használja a Biblia ezt a 144 000-es számot, ezt a jelképes számot? Mert a Bibliában az Isten egyházára, a hívő népére vonatkozóan a 12 a teljesség száma. Az Ószövetségben a választott ószövetségi egyháznak 12 törzse volt, az Új Szövetségben 12 apostollal indul a keresztény egyház, és ez a 144 000-es szám azt akarja kifejezni, hogy olyan tökéletes lesz az emberi történelem végső válsága idején az Istenben igazán bízóknak az összegyűjtése, mert ugye ez ebben az időben történik, ez az elpecsételés, hogy egyetlen egy se fog kimaradni. A 144 000 azt jelenti a teljesség. Mindazokat globálisan, minden ágazat, nyelv és nép közül az Isten összegyűjti és egy népé egyesíti, akiket a tulajdonának tud elismerni, mert azt mondja, a homlokukon van az ő atyuk neve, vagy a másik jelképes kifejezés, hogy elpecsételi őket. Ezt pedig az Ószövetségből tudjuk meg egy előkép nyomán, Ezékiel könyve 9. fejezetében, hogy ez azt jelenti, hogy oltalom alá helyezi őket az emberi történelem végső, legkritikusabb válsága idejére. Ez azt jelenti, hogy nem érhetik őket azok a veszedelmek. Nem páholyból nézik ugyan végig, de így mondja a Biblia, kenyerük, vizük el nem fogy, életüket megtartja. Ahogy a Biblia mondja, nagyon nyomorúságos időben, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni. És amikor szeretnénk tudni, hogy kik kerülnek ezek közé, az elpecsételtek közé, akiket Isten tulajdonának ismerik el, és akiket oltalom alá helyezze kritikus időre, akkor a jellemzésükből egyetlen mondatot emeltem ki, azt, hogy követik a bárányt, valahová megy. Ugye a bárány az egész Szentírás szimbolikájában maga Jézus Krisztus, ugye aki mint áldozati bárány adta az életét az emberért. És akkor az a kérdésem, hogy mire utal vissza ez a kép, hogy követik az a bárányt, valahová megy. Ugye ne felejtsük el, hogy Jelenések könyve épp úgy Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, mint ahogy a földi életében tanított, hiszen úgy is kezdődik Jelenések könyve, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése. És mikor Jézus azt mondja, hogy ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy, visszautal az egyik saját tanítására, egy jelképes tanításra, amit földi életében mondott el, ez pedig a jó pásztornak a példázata. És ezt János evangéliuma 10. fejezetében találjuk meg, tehát János evangélium a 10. fejezetét lapozzuk meg. Ez az a példázat, ez az a Jézus földi életében elhangzott tanítás, amire visszautal ez a mondat, hogy követik a bárányt, valahová megy. János evangélium a 10. fejezetéből olvasom az első verseket. Előzőleg még megemlíteném, hogy azért nagyon fontos Jézusnak ez a tanítása, mert mondhatnám, hogy összegezi Jézusnak az egyházra vonatkozó tanítását. Amit az egyházról tudni kell, amit az egyházról érteni kell, az tömören benne van Jézusnak ebben a tanításában. Olvasom az első verstől. Így mondta Jézus akkor az őt hallgató sokaságnak. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az is rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ez idáig ugye egy nagyon érthető kép, hogy nagyon sokan foglalkoztak állattenyésztéssel abban az időben. Ugye hát a hasonlat anyag, hogy így mondjam, nagyon közérthető. A juhok ugye azok nappal a legelőn jönnek, mennek, éjszaka beterelik őket az akolba, és ugye a példa, a történet arról szól, hogy ugye az akolnak természetesen van ajtaja, ott megy be a pásztor a juhokhoz, de még említ ugye segédpásztort is, ajtón állónak mondja, az is ugye rögtön ajtót nyit a pásztornak. És hát az is kézenfekvő, amit mond, hogy ha tolvajok vagy rablók támadják meg a nyájat, akkor azok nem az ajtón fognak bemenni, hanem megbontják valahol az aklot, és ott hatolnak be. És aztán azt mondja, hogy igen, de ha jöhetnek ugyan a tolvajok és a rablók, de a juhok nem fogják őket követni, mert ők ismerik a pásztornak a hívó szavait, de még egy érzékeny különbséget is, re is utal itt Jézus. Azt mondja, nem csak a hívó szavait ismerik, hanem még a hangját is. És az idegen akár mondhatja ugyanazokat a hívó szavakat, de a hangja, a hangszíne nem azonos a pásztoréval, nem ismerik a hangját, és elfutnak tőle, és nem fogják követni. Ugye talán gyerekkorunkban mindannyian hallottunk egy mesét, ugye, hogy a kecskegidákhoz be akar jutni a róka, és ugyanazt mondja nekik, amit az anyjuk szokott, de a hangja nem ugyanaz, és a kisgidák azt mondják, hogy hát ez nem az anyukánknak a hangja. Na hát ilyesmire utal itt Jézus, hogy még ha a hívó szavakat eltanulja is a rabló és a tolvaj, és ugyanazokat mondja, a juhok mégse hallgatnak rá, mert ők a hangszínét is ismerik a pásztornak, és az idegen hangszínt rögtön felismerik, és elfutnak az idegentől. Hát Jézus ezt mondta el röviden, de a tanítványok kíváncsiak voltak, hogy tulajdonképpen mit akar ezzel mondani, mert ugye ez egy érthető hasonlat anyag, értették mindnyájan, de azt nem tudták pontosan, hogy Jézus mit akar ezzel mondani. És úgy olvassuk a 6. versben, hogy ezt a példázatot mondta nékik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szól nékik. Újra mondta azért nekik Jézus, és most kezdi megmagyarázni, hogy ő mit akart megértetni ezzel a hasonlattal. És így olvasom, ugye akkor a 7. és a 7. verstől a 9. Újra mondta azért Jézus nékik, bizony, minzony mondom néktek, én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár, és kijár majd, és legelőt talál. De gondolom, sokan ismerik ezt a példázatot, ezt a részletet a Bibliából, és tudjuk azt, hogy később a 11. versben Jézus azt is mondja, hogy én vagyok a jó pásztor. Tehát két dolog szimbolizálja ebben a hasonlatban Jézust. Nem csak az, hogy ő a jó pásztor, de azt mondja, én vagyok a juhakolnak az ajtaja. Tehát mind a két szimbólum Krisztusra vonatkozik. És azt is figyeljük meg, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, én vagyok a juhoknak az ajtaja, és azt mondja, hogy ha valaki nem az ajtón megy be, ugye előzőleg mondta azt tolva és rabló, ez, akik nem az ajtón mennek be, ez vonatkozik mind a pásztorokra, ugye, akik rablóként közelítenek, mind pedig a juhokra. Mert a 9. versben így olvassuk, én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, akár pásztor, akár juh, azt mondja, az megtartatik, bejár és kijár majd, és ugye a juhok legelőtt találnak. Akkor megkérdezem azt, hogy mit jelent a Krisztus hívő népéhez a törvényes, a szabályos ajtón át közelíteni. Legyen az egy tag, a Krisztus gyülekezetének egy tagja, most már ugye a szimbólumot fordítsuk le, akit ugye juhokhoz hasonlít, vagy legyen egy pásztor. Azt jelenti, hogy Krisztuson keresztül jutni oda, hogy Krisztust megismerte, elfogadta személyes megváltójának, és végbe ment rajta az a változás ennek nyomán, amit a Galácia beliekhez írt levél 2. fejezetének a 20. versében Pál így fogalmaz meg, elmondja, hogy mit jelentett számára Krisztust elfogadni, mint személyes megváltóját. Azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. Természetesen ez is jelképes beszéd. Mintha azt mondaná, amikor átélem Krisztus áldozatát, ami érettünk történt ártatlanul, akkor nem fizikai értelemben, de lelki értelemben én is megfeszítetek. Tudnélik, a nagy én, a nagy ego, a nagy önzésem, az meghal, az megfeszítetik. És így is folytatja, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig a továbbiakban élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Tehát azt kell mondanunk, aki Krisztuson, mint ajtón át lesz a Krisztus gyülekezetének a tagja, vagy a Krisztus gyülekezetének a pásztora, annak az egója, a nagy énje, az önzése, mint egy meghal. Más emberré válik, más gondolkozású, más lelkületű emberré válik. Az életének a további értelme a szolgálat, az életének a további értelme igazat és jót cselekedni a Krisztusért. És az önzése nem ütközik ki, és nem okoz károkat. Ez a tanításnak a lényege. Ugye ez tagoknál is nagy baj, ha valaki nem az ajtón megy be. Ugye erre nagyon kell a Krisztus gyülekezetének ügyelni, hogy a tagjai valódi megtéréssel legyenek Krisztus gyülekezetének a tagjai. Van egy nagyon találó hasonlata Ellen White-nak, és ezt hadd idézzem, azt írja, hogy manapság ritka valódi újjászületés, és sokan, aki Krisztus gyülekezetének a tagjai lesznek, azok a keresztvízben nem halt meg az énjük, hanem ezt a hasonlatot használja, élve temettettek el. Vagyis jelképesen ugyan megtörtént az alámerítésük, ami azt fejezte volna, hogy a régi ember, az óember meghalt és feltámadt egy új életre, de olyan, mintha valakit csak élve temettek volna el, mert az énjük, az önzésük, az nagyon is virulens, az nagyon is továbbra megmaradt. És még hozzátesz egy mondatot, ezért van annyi nyomorúság a gyülekezetben, mert sokan az önző, megtéretlen énjüket viszik be a keresztény közösségbe, mert az énjük nem halt meg, amikor a gyülekezet tagjává lettek, amikor megkeresztelkedtek. De még nagyobb a tragédia akkor, hogyha a pásztor sem az ajtón ment be. Hogyha olyan lelki pásztorai, olyan tanítói, olyan lelkészei lesznek a Krisztus gyülekezetének, akik nem a Krisztusban való személyes megtérés és mélyreható megtérés nyomán lettek ezzé, mert akkor óriási károkat okoznak. Hadd idézzem föl a Szentírásból, hogy az írás más helyei, azok hogyan szólnak az igazi pásztorról. Ugye Jézus a főpásztor, a tulajdonosa a nyájnak és az ő segédpásztorai. Azok milyenek legyenek, ha igazán az ajtón átmentek, akkor milyenek lesznek? Először idézem Péter apostol első leveléből. Péter apostol első levele 5. fejezetéből, hogy Péter hogyan látja, hogy ha valaki az ajtón ment be a nyájhoz, az hogyan fog bánni a nyájjal. Így olvasom Péter első levele 5. fejezetében az első verstől. A köztetek lévő presbitereket, ugye presbiter, ugye görög szó a presbiterosz, és ennek a magyarra fordítása az, hogy vén, de nem életkorban vént jelent, hanem már az Ószövetségi Izraelben a lelki vezetőket nevezték, a tapasztalt vezetőket véneknek. Tehát azt mondja, a köztetek lévő véneket, vagyis lelki vezetőket, kérem én a presbitertárs, a Krisztus szenvedésének tanúja és megjelenendő dicsőségének részese. Legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. Tehát, ha Krisztus nyájához egy lelkész, egy lelkipásztor az ajtón megy be, tehát Krisztusban való valódi megtéréssel, akkor jellemezni fogja az alázatosság. Soha nem tekinti magát főpásztornak, hanem Krisztus az egyetlen főpásztor, a nyájnak a tulajdonosa, ő egy szerény segédpásztor. És azt mondja, hogy legeltetik a népet jó indulattal, szeretettel, együttérzéssel, és nem uralkodik a nyájon, hanem példaképe a nyájnak. Ha az ajtó megy be, akkor ilyen lesz. És idézem az apostolok cselekedetei 20. fejezetéből is a 28. verset, amikor Pál szól az efézusi gyülekezetnek a véneihez, a lelki vezetőihez, és azt mondja, legeltessétek, ő is mondja, ugye gondot viseljetek a nyájra, és azt mondja, mint ami, akit Krisztus a tulajdon vérével szerzett. Ugye milyen, azt mondja, olyan felelősséget éreznek, hogy akiket Krisztus összegyűjtött, akikért ő az életét adta, nekik milyen felelősséggel kell azokról a lelkekről gondot viselni. Ennek a felelősségnek abszolút a tudatában vannak. És ugye a példázat arról szól, hogy ki lesz tolva és rabló a Krisztus gyülekezetében, aki nem az ajtón megy be. Nem biztos távolról sem, hogy ez a szándéka, ugye itt a hasonlat már nem kell túlfeszíteni, hogy eleve azzal a szándékkal megy, de ha nem az ajtón ment be, ha az énje nem halt meg, ha nem így közelít a nyájhoz, akkor menthetetlenül kártékony lesz, és nagyon súlyos károkat fog okozni. Kire mondta azt Jézus, hogy akik előttem voltak tolvajok és rablók? Ugye azokra mondta ezt Jézus, akik ugye az ő kortársai voltak, akik közvetlen előtte az Izrael gyülekezetének a lelki vezetői voltak, ezek voltak a farizeusok és az írástudók, akik nem ismerték a valódi megtérést, nem ismerték a valódi újjászületést, és nagy tekintéllyel, és uralkodtak a nyáj felett, és Jézus azt mondta, hogy nem, az igazi juhokat nem is tudták megszólítani, mert az igazi juhok csak arra a hangra hallgatnak, a jó pásztornak a hangjára. És amikor Jézus jött, akkor Galileában, Júdeában, Samáriában az igazi juhok, akik erre az isteni hangra vágyakoztak, azok mind meghallották az ő szavát. Erre utalt Jézus ezzel a hasonlattal. És akkor ennek a példázatnak egy rendkívül fontos mondani valója az, hogy az akol önmagában senkit sem tart meg. Ugye mit hasonlíthatunk az akolhoz? Egyház szervezeteket, külső egyházi kereteket. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy hát a világ zajától elvonulhat az egyházba. Hát az egyház az egy békesziget, az egyház az egy védett terület. De Jézus soha nem így beszélt az egyházról. Ugye gondoljunk csak arra, amit mondott, így fogalmazott. Azt mondta, hogy ezen a kősziklán, mármint önmagán építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Mit jelképeznek a pokol kapui? A démoni erőket. De ezzel Jézus megjövendőlte, hogy a démoni erőknek célpontja lesz az egyház, a hívő egyház. Hiszen ha ők nem lennének, és ők nem képviselnék a Krisztus evangéliumát, akkor ő teljhatalma lehetne a világ felett. Akkor ő abszolút vitathatatlanul és osztatlanul lehetne a világ fejedelme. Gondoljon mindenki Jelenések könyve 12. fejezetére. Miről szól az egész? hogy ez a bizonyos óriás kígyó, ugye, akit mondja, hogy aki neveztetik ördögnek és sátának, az asszonyt, a tiszta asszonyt, a hívő egyházat kergeti és üldözi. Krisztus mennybe meletele után minden haragját és üldöző hevét ellene érvényesíti. Tehát Jézus a példázatában elmondta, hogy az akol nem védett hely önmagában. Az akol önmagában senkit nem tart meg, mert az akolba hatolhatnak be tolvajok és rablók. Isten természet feletti módon nem fog közbelépni, és nem fogja ezt megakadályozni. Hanem azt mondta, kik lesznek biztonságban. Kik azok a juhok, akik abszolút biztonságban vannak. Így olvastuk a János evangéliuma 10. fejezetében, a példázatban, a 9. versben, én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, bejár, és kijár majd, és legelőt talál. Tehát Jézus azt mondta, hogy ha valaki valódi megtéréssel lesz a Krisztus egyházának a tagjává, hogy az énje tényleg meghalt, és tényleg követi a Krisztust valahová megy, az jöhetnek tolvajok, rablók, az akkor is kijár, és bejár, és legelőt talál, és fejlődik, és erősödik, mert megvan az összeköttetése a valódi pásztorral. És Jézus ezt még úgy is kifejezi, hogy azt mondja, hogy ezek ismerik az ő szavát. Így olvastuk a továbbiakban, így olvasom a 14. verstől. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. És miként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Ugye, és előzőleg az alapvető példatörténetben is azt mondta Jézus, hogy mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját, idegent pedig nem követnek. Ugye a keleti pásztor az soha nem hajtja a nyájat. A keleti pásztor az megy elől, és a juhok követik, és ugye azért, mert ismerik az ő hívószavait, de ismerik a hangját is. És most szeretném akkor látni, tehát mitől lesz biztonságban egy juh? Akkor is, hogyha a Krisztus egyháza nem békesziget? Hogyha oda tolvajok és rablók is mehetnek, akkor is, hogyha a démoni erők próbálnak rajta diadalmat venni, mitől lesz biztonságban? A következők kellenek hozzá. Először is, hogy az ajtón ment be. Tehát valódi megtéréssel lett a Krisztus nyájának a tagjává. A második, hogy ismeri a jó pásztornak a szavát. Ez azt jelenti, hogyan ismerhetjük ma a jó pásztor szavát. Krisztus nincs köztünk személyesen, de az egész írás az ő beszéde. Tehát akik annyira ismerik az ő beszédét, annyira bennük él az ő beszéde, hogy mindig hallják az ő szavát, és mindig követik azt. Én közelmúltban is idéztem egyszer ezt az ígét, nem is olyan régen figyeltem fel rá, és nagyon elgondolkoztatott engem, mikor Jézus azt mondta a korstársainak, és az Isten igéje nincs maradandóan bennetek. Tehát az Isten igéjét mi ismerhetjük, még élvezettel hallgathatjuk is, de az a kérdés, hogy az Isten beszéde maradandóan van-e bennünk. Ha maradandóan van bennünk az Isten beszéde, akkor mi mindig halljuk az ő szavát, és mindig megyünk az ő szava után. Mert ezt a szót nagyon ismerjük. Mert állandóan olvassuk az Isten igét, állandóan gondolkodunk fel, tehát nem mechanikusan olvassuk, megértéssel olvassuk. Átmegy a gondolatvilágunkba, szinte a vérünk is biblikussá válik, mert annyira maradandóan van bennünk az Isten igéje. És még egy érzékeny különbség, hogy a hangot is ismerik. Megkérdezem, hangról is lehet felismerni, hogy mi az Isten beszéde, mi nem? Nem csak a tartalomról, tehát pontosan tudják a tartalmat, pontosan tudják, hogy mit mond az Úr és mit nem mond, de még a hangot is ismerik. Tehát milyen a Krisztus hangja? Abban mindig tökéletes egységben van az igazság és a kegyelem, az igazság és a szeretet. A jó pásztornak a hangját meghallod egy földi pásztoron keresztül, vagy éppen, hogy nem azt a hangot hallod meg. Azoknak a füle érzékeny arra, hogy az a lelkület ugyanaz-e, mint a Krisztusé. Az a magatartás ugyanaz-e, mint a Krisztusé. A hangszínen is érzik. Tehát nem, még a hívó szavak sokszor lehetnek ugyanazok. A hívó szavak lehetnek ugyanazok, de aki nagyon ismeri, aki az ajtón ment be, akiben maradandóan van az Isten beszéde, és ismeri a jó pásztort, az még a hangról is hallja, hogy ez most az a hang, vagy nem az a hang. És ezek vannak biztonságban. Akármennyire nem békesziget az akol, akármennyire ott az ellenségnek célpontja, hogy támadásokat intézen és nehézséget okozzon. Azt mondta Jézus, aki az ajtón megy be, aki az ő szavát ismeri, akit őt hangról is ismeri, az kijár és bejár és legelőt talál. És később még Jézus ezt is mondta, a 27. 28. versben ugyanitt, az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem, és én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki nem ragadja ki őket az én kezemből. Nem csodálatos ez az ígéret? Ezeket a juhokat senki nem ragadja ki az én kezemből, és ezek célba jutnak. Én örök életet adok nékik, mondta Jézus. És ez nagyon bátorító, és nagyon vigasztaló. És szeretnék itt még a 16. versről is néhány szót szólni, amivel Jézus befejezte is, ez egy rengeteget idézett ige. Így olvasom a 16. versben. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. Hadd mondjam, hogy az eredeti szövegben, ha valaki még nem hallotta volna életében, nem így van, hogy egy akol és egy pásztor, hanem egy nyáj és egy pásztor. Elmondom a két görög szót, hogy mindenki tudja, hogy még csak külsőleg se hasonlít egymásra a két szó. Görögül a nyáj az poimné, az akol meg aulé. Ugye, tehát még hangzása se egyforma a két szó. Aulé és poimné, és itt nem ez van, hogy lesz egy akol és egy pásztor, hanem egy nyáj és egy pásztor. És megkérdezem, mi tartja jobban össze a nyájat, az akol vagy a pásztor? Az akol az önmagában nem képes a juhokat se megvédeni, se összetartani. De aki tökéletesen össze tudja tartani a nyájat és megvédeni, az maga a pásztor. És itt volt még egy nagyon fontos kijelentés, így olvastuk a 14. versben és a 15. versben, és figyeljük meg, milyen szoros kapcsolatnak kell lenni a juhok és a főpásztor között. Így mondja a 14. vers, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Hogy olvastuk az elején, az alaphasonlatban? Nevéről szólítja őket. Mindegyiknek a nevét tudja. Név szerint ismeri Krisztus az ő juhait, az ő nyájának tagjait. És itt is azt mondja, hogy ismerem az enyémed. Ezben még önmagában nincs csodálatos, mert hogy Isten még a gondolatainkat is tudja, hogy mindegyiket névről ismer, hol élünk, mit élünk, és minden tud rólunk, és minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól élt. De a másik annál döbbenetesebb, amikor azt mondja, hogy engem is ismernek az enyém. És utána mond, hozzátesz egy nagyon magas rendű hasonlatot, mert azt mondja, amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát. Tehát, mintha azt mondaná, olyan szoros közösségben vannak Krisztussal, a főpásztorral, mint Jézus az atyával. Az ismertség kölcsönös. Ők is ismerik az Istent. Mindent, a szavát, a hangját, a lelkületét, és ilyen közösség hogy valósulhat meg egy ember és Krisztus között? Csak is a Szentlélek által. Tehát mondhatnám, hogy mi jellemzi azokat a juhokat, akiket senki nem ragadhat ki az ő kezéből, akiket megtart. Három ajtón mentek be, valódi megtéréssel lettek Krisztus jájának a tagjai. Nagyon szoros közösségben vannak az ő beszédével, az ő igéjével, és harmadszor a Szentlélek által olyan bensőséges kapcsolat alakul ki köztük és Krisztus között, mint amilyen van az Atya és Krisztus között. Ez a három dolog a biztosíték. Tehát megtéréssel lett a Krisztus nyájának a tagjai, valódi megtéréssel, valódi újjászületéssel, az énnek való meghalással. Kettő, hogy az Isten igéje maradandóan van bele, nagyon ismeri az Istennek a beszédét, a szavát. És a harmadik dolog, hogy a Szentlélek által közvetlen belső lelki közösségben van. Isten tanácsaival igazgatja őt, ahogy mondja egy Zsoltár ige. Tud az Istentől kérdezni, és az Istentől válaszokat kapni. Tehát ez az a bensőséges közösség, ami a harmadik biztosíték, hogy senki nem ragadja ki őket az ő kezéből, és örök életet nyernek. És ezután a 16. versről még néhány szót, térjük vissza ehhez a vershez. Kikre utalhatott Jézus, hogy más juhaim is vannak, nem ebből az akolból valók? Hát amikor ő ezt elmondta, ezt a példázatot, ugye akkor az akol, hogy így mondjam, a külsőleg látható egyháza Krisztusnak a zsidó nép volt. Ugye a Júda népe, akik megmaradtak a babiloni fogság után. De ha valaki ismerős az evangéliumokban, az tudja, hogy Jézus egyszer nagy megdöbbenésükre azt mondta, hogy majd jönnek napkeletről, napnyugatról, északról, délről is, és Ábrahámmal és Izsákkal Isten országában letelepszenek. Tehát akkor mit is mondott el Jézus? Ugye azt mondta, hogy a pogányok közül, ahova ti nem mentetek el, ahol ti nem végeztétek el a szolgálatot, az Isten ott is fáradozott emberekért, és ugye nem lehet félreérteni, mert azt mondta, Ábrahámmal, Izsákkal egyenrangúként fognak letelepedni az Isten országában. Na de Jézus úgy mondta el ezt a példázatot, nem csak a maga korának, ő mindig szem előtt tartotta, és az idők végezetéig hangzottak az ő tanításai. És Jézus arra is utalt, amit a Szentírás sok más profétikus kijelentése alátámaszt, hogy majd az emberi történelem legvégén, amikor össze kell gyűjteni a Sionon azokat, akik hozzátartoznak, amikor el kell pecsételni, oltalom alá kell helyezni minden ágazatból, nyelvből és népből azokat, akik tényleg hozzátartoznak, akiket tulajdonának ismer el, akkor az Isten megint elvégzi ezt a munkát, hogy a különböző aklokból összegyűjti, akik az övéi. Azt mondta, így olvastuk szó szerint, elő kell hoznom, ki kell hoznom őket onnéd, és hallgatnak az én szómra, és azt mondja, ezek az ő valóságos juhai, akik szintén őt ismerik hangról, akik szintén őszintén megtértek, a maguk világossága szerint ismerik az ő szavát, és akik a Szentlélek által belső közösségben vannak vele. Elmondom, ez egy nagyon egyszerű kis szemléltetés. Egy öreg baptista bácsival beszélgettem Ózdon, nem tudom hány évvel ezelőtt, 20-25 évvel ezelőtt. Életünkben először találkoztunk. És ez a baptista bácsi azt kérdezi tőlem, hogy én mit szólok az ökumenikus mozgalomhoz. És azt mondja, mert nem is várta, hogy én mondjak valamit, azt mondja, mert nekem nem tetszik. Azt mondja, megmondom, miért nem tetszik. Azt mondja, hát itt az aklokat akarják egyesíteni. Azt mondja, de Jézus nem az aklok egyesítéséről beszélt, hanem hogy a különböző aklokból ő kiszólítja azokat a juhait, akik ők ismerik az ő szavát, és akik követik őt. És azokból egy nyáj és egy pásztor lesz. Ugye milyen egyszerű megjegyezni, ha az egyház szervezeteket akarjuk egyesíteni, ha szervezetekkel akarunk barátkozásokat építeni, és ezeket összekapcsolni valamiképpen, ez nem az, amiről Jézus beszélt, ez egy más terv, ez egy teljesen másfajta dolog. Jézus arról beszélt, hogy az ő igazi juhai, amelyek mindenütt vannak, akik, és ezeket fenntartás nélkül testvéreinek ismerhetjük el mindenkor, akik a maguk világossága szerint valóban megtértek, ismerik az ő szavát, és követik őt. És ezeket fogja Krisztus összegyűjteni. És végül lesz egy olyan egységes népe, közvetlen Jézus eljövetele előtt, akiket ez jellemez, követik a bárányt, valahová megy. És erre szeretnék még befejezésül utalni, hogy mit jelent Jézust követni, valahová megy. Gondoljuk csak végig. Először is azt jelenti, hogy ismerik az ő igényét, és mivel követik is, nem csak hallgatják, hanem meg is tartják, a jellemük hasonul Krisztushoz. Hasonlít a jó pásztorhoz. Tehát a jellemükben látszik, hogy fokozatosan, de mind jobban hasonlítanak, mert követik őt. Mert a magatartásukban, a viselkedésükben, a jellemükben látható ez a fejlődés, mert az ő szavát nem csak hallják, hanem meg is tartják, mert valóban követik őt. Ez az egyik. A másik, ami látható, hogy végzik ugyanazt a munkát, amelyet Krisztus végzett a földön. A Krisztus igazi juhai, akik az ő szavát hallják és követik, azok nem üldögélnek az akolban, hanem azt teszik, amit Jézus mondott a főpapi imájában. Azt mondta, hogy ahogy engem küldött az Atya a világba, úgy küldtem én is őket a világba. Akkor ez mit jelent? Ugye gondoljunk Jézus példázatára, amikor azt mondta, elmondta ugye a magvető példázatát, és azt mondta, a szántóföld a világ, a jó mag pedig Isten országának a fiai. És ezeket ő a világ szántóföldjébe akarja vetni. Azt mondta, hogy engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket a világba. Egy szép mondatot idézek Ellen White-tól, ez annyira szép ez a mondat, azt mondja, a Krisztus az ő szolgáit, mint jó magot a világ ínségének a barázdáiba akarja vetni. Tehát akik követik a bárányt valahova megy, ez a második jellemzőjük, hogy dolgoznak emberek megmentésért. Nem üldögélnek az akolban. Nem vallásos Krisztus követők, akik hetenként mennek Isten tiszteletre, azt a hétköznapjaik ugyanúgy zajlanak, mint másnak. Hanem akik követik a bárányt valahová megy, azoknak a lelkük ég a vágytól, hogy embereken segítsenek, embereket mentsenek, azok kimennek a világba, kimennek az emberek közé, elmennek szélesre világra is dolgoznak, fáradoznak emberek megmentéséért. És a harmadik dolog, ami jellemzi őket, hogy akkor is követik Jézust, ha üldözések és nehézségek támadnak, ha akár az életük feláldozásába kerül, mint ahova Jézus útja vezetett. Ugye, gondoljunk csak arra, amit Jézus a búcsú beszédeiben mondott. Azt mondta, ha a világból valók volnátok, a világ szeretné, ami az övé, de a világ nem tűri a másságot. Azt mondja, mivel nem vagytok a világból valók, azért gyűlölt titeket a világ. És utána még egyértelműen mondta, ha engem üldöztek, titeket is üldöznek. Majd is mondta viszont a vigasztaló, a bátorító szót, de ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják. Ahogyan közvetítitek a jó pásztornak a szavát, és látjátok embereknek a megmenekülését, embereknek az újjászületését, ami olyan jutalom és olyan csoda, ami mellett minden más eltörpül. Tehát akkor még egyszer, mit jelent, hogy követik a bárányt valahova megy? Egyszer a jelleméhez hasonlóvá válnak, mert ismerik nagyon a beszédét, de meg is tartják. Kettő, hogy végzik ugyanazt a munkát, amit Jézus végzett a földön, teljes odaadással, teljes önfeláldozással. Harmadik, minden következményt vállalnak ezért a beszédért. Követik Jézust ott is, akárhova vezet ez az út. És azt olvassuk az írásban, ezek fognak megmaradni, akik követik a bárányt valahova megy. Ő nekik lesz a homlokukra ütve az Isten pecsétje jelképes értelemben, nekik lesz homlokukon az ő atyuk neve, és őket helyezi Isten oltalom alá. Én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy megszeressük ezt a példázatot, és sokszor esünkbe jussanak a gondolatai, és lássuk azt, önmagában az akol jó dolog, szükséges dolog, oltalmat találnak ott a juhok, de önmagában nem védelem. A döntő a jó pásztorhoz tartozás, és hogy követni a pásztort valahová megy. Amen.
1: Befejezésül keressük énekes könyvünkből a 170-es számú éneket, és énekeljük az első, a második és a negyedik verset.

0: távozásra már ismert módon imádkozzunk.
1: Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és eszünkbe jut a nagy ókori tanító mondása, hogy kelepcékkel telje szörnyű erdő az élet, és hogy biztonság egyes egyedül csak abban van, hogyha mi nagyon mélyen ismerünk téged, a szavadat, és személyesen téged a Szentlélek által, és követünk is. Kérünk, Urunk Istenünk, légy kegyelmes mindegyikünkhöz. Nagyon köszönjük ezt az ígéretet, hogy akik az ajtó...

kereszténység, hamis tanítások, tévedésekkel tele nyomorúságok, botránkozások, végül mégis lesz egy nyáj, amelynek te magad gyűjtesz össze Krisztusunk a te beszédeddel, és ezek mind olyanok lesznek, akik az ajtón mentek be, akik követnek téged, akik ragaszkodnak hozzád, akiknek a jellemén és a munkáján ugyanazok a jegyek ismerhetők fel, mint amelyek rajtad, Urunk Krisztusunk, a te földi életedben. Add, hogy ezért soha se érezzük azt, hogy munkánk hiába való. Add, hogy ezen az úton járjunk, és részesei lehessünk a felébredt, a tiszta, a diadalmas egyháznak végül, és hogy majd megláthassuk a te végső szabadításodat is. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és maradj velünk. Amen.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kérném szépen, hogy helyezkedjünk el, és 2015-ben folytatjuk tovább a két éve megkezdett sorozatunkat. Magyar költőknek a füves könyveiből néhánnyal tetszenek találkozni, úgy mint Babits Mihállyal, Arany Jánossal, Pirinszki Jánossal, de van Jézus Krisztus füves könyve is, amit válogattam, tehát Jézus Krisztus mondásai tematikus csoportosításban. Egyéb más könyveket, még idei naptárt is találhatunk itt az asztalon, de sorozatunknak ez a kísérő könyve. Ebben több száz nem csak magyar, de európai költő verse foglal helyet különböző csoportosításban, ez 1000 forintba kerül ez a könyv. Viszont megkezdtem a nagyobb arányú és csak magyar verstermésnek a tematikus rendbe csoportosítását, ez karácsonyra jelent meg Világszem címmel. Egyébként a kifejezés Babits Mihály kifejezése és épp egy Reményik Sándorról szóló írásában található, mondván, hogy a költőnek a szeme azért világszem, mert a világ minden dolgára kell, hogy figyeljen. Innen ez a cím. És én körülbelül 120 fejezetbe soroltam be a magyar költészetnek a legszebb, számomra legszebb költeményeit. Vannak itt édesapa versek, édesanya, szülőföld, otthon, de ugyanígy a második kötetben lesz majd igazság, szeretet, boldogság, hit, istenes versekről. Öt nagy tételbe, ugye az alcím Világszem magyar vershangverseny, Petőfia karmesterő vezényli ezt az egész több mint 1000 versből álló hangversenyt. Babits mondja a bevezető szavakat, tessenek majd belenézni, mondom, a második kötet húsvétra jelenik meg, ilyen albumszerű elrendezésben van, hogyha az ember kinyitja, akkor hat hasábon sorakoznak egymás mellett a versek, hogy össze lehessen hasonlítani, hogy például himnusz nem csak Kölcse írt, hát van itt a himnusz a békéről Radnóti, vagy himnusz minden időben Nagy László. Csak 20 fejezet a hangolás, amiben himnuszok, ódák, elégiák, episztolák, szatírák, fragmentumok, tehát a magyar költészet legszebb darabjai, és aztán utána jön ez az öt felvonás, amelyben a témák sorakoznak, ez 4500 forint egy kötet. A mai alkalommal elkezdjük az erdélyi költőknek a vizsgálatát, és első helyre Reményik Sándort állítottuk. Mindenkit köszöntök, és akkor el is kezdeném az előadást. Reményik Sándor nevét még 20-30 évvel ezelőtt nagyon kevesen ismerték, most már nagyon sok kiadása van, a Napkiadó is elkezdett egy ilyen a költőkről szóló sorozatot megjelentetni, még lehet kapni néhány boltban. Lehet, mert kell címmel Reményik Sándor emlékezete a róla szóló írások, levelei. Ez olyan, mint régen az Így élt sorozat, amit még a 60-as, 70-es években adtak ki, annak egy igényesebb változata. Reményik Sándor 1890-től 1941-ig élt, tehát 51 évet élt meg, ez egy nagyon rövid életkor. Ennél csak egy-két évvel élt többet persze Kosztolányi és Babits Mihály is, akik kortársak voltak. Mindegyik elragadtatottan emlékezett meg róla. Babicsnak az Erdélyi költő című írását ajánlom, ez teljesen benn van ebben a kötetben. Tán a Reményikről szóló legszebb írás. Babits Mihály az Erdélyi költő. Én Reményik Sándor életrajzából azt emelném ki önöknek, amivel nem nagyon tetszenek találkozni, és én sem akarom kegyeletsértésnek tartani azt, amit elmondok róla, de ezt el kell mondani róla. Reményik Sándor egyetlen sarja egy olyan családnak, amelyben az édesapa nagyon ismert és nagyon keresett építészmérnök volt. És olyan jól keresett, hogy óriási vagyont halmozott össze, és azt tette a gyermekével, hogy az egész vagyonát ráhagyva tulajdonképpen arra kárhoztatta a gyerekét, hogy soha nem kellett dolgozni az életében. Most, hogy vannak költők, akik szegények, alig tudnak megélni, mert nincs nekik még a betevő falatra se pénzük, hogy Petőfi, Nyomorok, Debrecenben, meg ilyesmik vannak a mi emlékezetünkben. De van a magyar költészetben egy Reményik Sándor, akire az édesapja, aki nem bankár volt, mondom, egy nagyon tisztességes építészmérnök, aki egy gyönyörű nagy kastélyt is tervezett, fel is épített, és Reményik ebben élt, egy családnak egy 3-4 emeletes kastélyában, és a legjobb iskolákat járhatta ki Kolozsvárt, és utazhatott ugye a Trianon utáni vidéken, és hát Budapesten gyógykezeltette magát, és így tett szert személyes barátságokra is. Ezt azért szeretném elmondani a kezdet-kezdetén, mert ez egy nagyon nehéz pályaindulás. És tessenek elképzelni, valakinek nem kell dolgozni. És megél, fényűzően megél, nem kell küzdeni a napi betevő falatért, és megteheti azt, hogy folyóiratoknak is úgy ír verseket, prózát, hogy ő nem kér érte semmit. Minek kérjen érte, amikor még ő tudna fizetni érte. És hát a Trianon után ugye Erdélyben föl kellett állítani egy magyar kulturális életet, el kellett indítani folyóiratokat, könyvkiadást, ezeket is tudta támogatni, de azért érdemes ennél megmaradni, ennél az életrajzi ténynél, mert Reményiknek az a megfoghatatlan, sokszor szentimentális, sokszor olyan elégikus költészete innen értető, hogy az élet nagy kihívásával, harcaival személyesen nem találta szembe magát, mert hát jó sorsa ilyen pályautat engedélyezett neki. Aztán megint mondom, hogy nem a kegyeletsértés, ez se ugye kegyeletsértés, de hát ezt el kell mondani. Igézetében mondom, hogy Reményik Sándornak nincsenek szerelmes versei, illetve 3 hölgyhöz, megözvegyült hölgyekhez vannak, az egyik katolikus volt, másik evangélikus, harmadik református, de vannak olyan versei, amelyet Babits Mihály, amelyeket Babits Mihály Ady Endrének egy érdekes szavával szerelmetlenségnek nevezett. Szerelmetlenség. Vagyis az, hogy ő igazából nem volt szerelmes, ő nem akar családot alapítani, ő egy végletesen érzékeny, elvonuló ember volt, aki egy evangélikus lelkész, akiről most egyébként a Duna Televízióban filmet adtak, Járosi Andor, Járosi Andor körében élt, aki szerette az értelmiségi és író-költő társaságokat, és olyan plátói szerelemmel volt a másik nem iránt, megmaradtak levelei meg versei ezekhez az asszonyokhoz, mondom, általában megőszvegyült asszonyok ezek, de Babits úgy mentegeti ebben az írásában, hogy ezért ne ítéljék el Reményiket, mert ugye megint ha költőkre gondolunk, hát a költők általában a szerelmes versekkel lépnek fel, meg szerelmes verseikről híresek. Persze van néhány kivétel, mert ugye a szomorú szerelmes versek költője Vajda János, akinek az örökkikösének vallotta Reményik magát, vagy Juhász Gyula, aki szintén nagyon magányos volt, és csak ilyen távoli szerelmi ábrándozásai voltak. De Reményik még az ő körükből is kiválik, mert mondom, hogy ő neki a szerelemről, vagy a családról, vagy a családalapításról így általában talán a nagyon jól szituált helyzetével összefüggésben is nem voltak elképzelései. Sokszor ezzel a csipke galléros kisfiú képpel mentegeti magát, ugyanakkor azt mondja, hogy ő gyerekkorában volt ilyen tiszta tekintetű, azután már nagyon sok betegsége volt, és az élet sok-sok visszássága őt is kikérte magának. Egyik ilyen szerelmének írja, hogy ő benne ezt a csipke galléros gyereket lássa. Ez is érdekes, hogy valaki 40-50 éves korában arra hivatkozik, hogy ő 8-10 éves korában levő fénykép alapján ítéljenek meg. Tehát egy nagyon különös alkat ez a Reményik, egy nagyon különös alkat emberileg is, ha nem lenne költő, akkor is egy érdekes alkat. Nos, ez mint költői alkat, mit tud létrehozni egy ilyen ember? Nyilván létre tud hozni finom megfigyelésen alapuló verseket, létre tud hozni olyan kis verseket, amelyekkel ő betört a magyar költészetbe, és amelyeknek bizonyos értelemben párjuk nincsen. Tehát azért nincsen párjuk, mert azt mondja Pilinszky János egy helyütt, hogy a mi költészetünkben vannak komoly hiányosságok. mert nekünk nagyon nagy közéleti költészetünk van, nagyon nagy hazafias költészetünk van, de például mondja Pirinszky, a mi költészetünkből hiányzik a vallomásos jelleg, hiányzik a bensőségesebb tónus, hiányzik az, ami a franciáknál, főleg a németeknél vagy szlávoknál megvan, hogy egy költő őszintén bensőségesen vall a saját belső küzdelmeiről, például a hit küzdelmeiről is. És azt mondja Pirinszky, hogy ez nagyon hiányzik a magyar költészetből. Mivel Reményik ezt a hiányt pótolja nagyon sok versében, ezért tudott ő az 1920-as évektől berobbanni a magyar költészet vérkeringésébe, nem csak azért, mert határon túli költő volt, hanem mert ezt a hiányt pótolta. Nézzünk erre egy példát. Csak híres verseket fogok ma este önöknek olvasni. Reményiknek van 10-15 híres verse, nagyon jó verse, de már Sárközi György megmerte írni, hogy Reményiknek nagyon sok a rossz verse. Olyan sok a rossz verse, hogy nehéz őt olvasni. Azért nehéz olvasni, mert az ember, ha néhány jó verset elolvas egy költőtől, óhatatlanul azt várja, azt a színvonalat várja, és amikor aztán beleütközik az ember, hogy olyan sok rossz verse van, hogy szinte kedvetlenül letesszük a kötetét, hogy ennyi sok rossz verset hogy mer valaki magának megengedni egyáltalán, mert rossz verset mindenki írt, de nem mindenki közölt. Mondjuk Ady Endre is nagyon sok rossz verset írt, de mondjuk az első két kötetét úgy kicsit mellőzte, és azt mondta, hogy ezt azért ne tegyék emberek elé. Vagy Babis is annyira megritkította a verseit, hogy egy 30 évvel ezelőtt Meltzer Tibor, egy irodalomtörténész, egy külön kötetet adott ki a Babisnak, kötetbe fel nem vett. Nem is annyira rossz verséből, de azt mondta, hogy hát ezt úgy magamnak írtam pro domo, ahogy mondta, pro domo, házi használatra, de Reményik ezeket közölte. És ezekkel önöket nem szeretném untatni, ebbe a versgyűjteménybe én vagy 10 Reményik verset választottam be, talán a legtöbb verssel ő szerepel, mert ennek a versgyűjteménynek a célja az, hogy a magyar költészetnek a hitküzdelemmel, az istenkereséssel kapcsolatos verseit csoportosítsa. A szőnyeg visszája, biztos sokan ismerik Reményiknek ezt a rövid 12 soros versét, a szőnyeg visszája. Kétségbe estem sokszor én is a világon és magamon. Jó kezdés, nagyon egyszerű kezdés, de nagyon fontos, húrt pendít meg, hogy a világot szemlélve is van mind kétségbe esnünk, és hát ha őszinték vagyunk, a magunk életében is nagyon sok kétségbeejtő mozzanat van. Tehát rögtön megragadja a figyelmet, kétségbe estem sokszor én, esem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott svakot. Van benne egy ilyen kicsit szinte már Isten káromlásig menő, megint csak a feszültséget erősítő két sor, hogy hogy jött létre ez a világ ennyi bajjal, ennyi gonoszsággal, ennyi visszássággal, és az ember is valami kiismerhetetlen lény, hát így kerültünk mi ki az Isten kezéből. Hát mit alkotott az Isten? Mint amikor Vörös Marti azt mondja a nagy versében, hogy az Isten, amikor az embert alkotta, akkor megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember, egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot s az ember, te félig Isten, félig állatot, elborzadott az ordon műfelet és bánatában őszlett és öreg. Az Isten beleőszült abba, hogy az ember mivé lett. De ott legalább Vörös Marti azt mondja, hogy az ember lett ilyen rosszá, nem biztos, hogy eredetileg ilyen rossz volt, de Reményik azt mondja, hogy kétségbe sem sokszor én is a világon és magamon, gondolva, aki ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. Tehát ő Istennek tulajdonítja ezt, hogy ilyen szörny szülemény jött létre, mint az ember. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava. Nagy tével a testvér. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki még itt járt föld angyala volt, s most már a mennynek angyala. Sejtelmesen beszél Jézusról, nem akarja néven nevezni, testvérnek nevezi, aki itt a menny küldötte, tehát angyala volt, de most már újra a mennybe van, tehát azért tudjuk, hogy kiről van szó,
1: De érdekes, hogy tovább fokozza a feszültséget a versében. Na mit is mondott akkor Jézus az emberről? Miért nem kell kétségbe esni? Miért enyhített téged meg? És Jézusnak mely szava enyhített meg? És akkor most idézőjelbe teszi, mintha Jézus ezt mondta volna. Jézus soha nem mondott ilyet, de az biztos, hogy Jézus tanításaiból mondjuk összerakható ez, amit itt Reményik mond, Jézus szavaként. Tehát most jön idézőjelbe, mintha Jézus mondaná. A világ Isten szőtte szőnyeg. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt. Mi csak visszáját látjuk itt. És néha, legszebb perceinkben, a színéből is valamit. Tehát mi az, ami Jézustól számára balzsamcsepp? Az, hogy a világ nagyon bonyolult, nagyon kiismerhetetlen. Mi nem a szőnyegnek a színét látjuk, hanem a fonákját látjuk, a visszáját látjuk. Ezért ne keseredjünk el, mert ha következtethetünk a fonákjából, hogy azért milyen lehet a színe, ha visszájából következtethetünk, hogy milyen lehet a színe, majd valamikor összeáll ez a szőnyeg, majd az Isten ítéletében, amikor az Isten jobbra-balra elválaszt majd embereket, és egy új világot indít el, akkor majd valami ki fog derülni. Még egyszer felolvasom önöknek, mert lehelet finom kis vers, de ebben a lehelet finom versben nagyon sok a feszültség, nagyon sok a rájátszás, nagyon sok a visszatartás, a sejtelenség, és végül is kikerül, ez egy 43 éves költőnek egy nagyon figyelemreméltó alkotása. Na, ilyen a magyar költészetben valóban kevés van. Ilyen költeménye, ilyen rövid lehelet, finom, sejtető költeménye, ilyen se Vörös Martinak, Petőfinek, Aranynak is nem nagyon van, nagy költőinknek sincs. A magyar költészet másod és harmad vonalában sincsenek ilyen típusú versek. Kétségbe sem sokszor én is, a világon és magamon, gondolva, ki ilyet alkotott, őrülten alkotott és vakon. De aztán balzsamként megenyhít egy drága testvér halk szava, ki míg itt járt, föld angyala volt, s most már a mennynek angyala. A világ Isten szőtte szőnyeg. Mi csak visszáját látjuk itt, és néha legszebb perceinkben a színéből is valamit. Jellegzetesen persze impresszionista vers, már csak abból is, hogy azt mondja, hogy legszebb perceinkben, tehát a világ gona az életünk eléggé monoton, eltelik sok minden csipcsuk dologgal, de akkor, amikor valami felragyog nekünk, amikor a világot úgy véljük, hogy látjuk, akkor valami felragyog, ez az impresszió, ez a benyomás, ez az érzés aranyozhatja be az életünket. Ezt ígéri nekünk Jézus, hogy ne kedvetlenedjünk el, mert mi ne tegyük magunkat az ítélő helyzetébe, mi csak a világ visszáját látjuk, majd a színét legszebb perceinkben az Isten megmutatja. Na most, ami ebből várható, most egy hosszabb verset mutatok be, de ez is csak 20 sor, ez is nagyon híres verse, legtöbb antológiában szerepel Reményiktől, csendes csodák. Csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, és tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsin csodái nagyobb és titkosabb csodák. Megint nyílt lapokkal játszik, már a felütésben elénk tárja, hogy nagy dolgokról akar beszélni, ne várjunk az életünkben nagy csodákat, földrendítő dolgokat, hanem legyen kifinomult szemünk a hétköznapokban megbújó kis apró, cseprő dolgokra, amelyek ugyanakkor nagyon sokat adhatnak nekünk. Tedd a kezedet a szívedre, hallgasd, figyeld, hogy mit dobog. Ez a finom kis kalapálás nem a legcsodásabb dolog. Elindul tényleg nagyon egyszerű, szinte banális dolgokból, hogy hát milyen rendszeresen ver a szívünk, szinte számon nem tartjuk, természetesnek vesszük, hogy élünk, de hát azért nem is olyan természetes, hogy van egy szervünk, amely, ha valaki már 80 éves, mondjuk 8 milliárdszor dobban, kiszámították. Amikor olvastam ezt a verset, még élt szegény anyósom, mindig panaszkodott a szívére, már 80 év fölött volt, és mondta, hogy nem ér már semmit ez a hitvány élet. Meg már minek is élet. És akkor mindig ezt a verset idéztem neki, hogy volt egy magyar költőke, azt mondta, hogy ez a kis kalapálás. Mondom, anyuka, hát van olyat, készített már az ember olyan szerkezetet, hogy 8 milliárdszor működésbe lépett, és nem kellett javítani, kivonni a forgalomból, még mondjuk 20 másodpercre sem. Mikor állt le anyukának 20 másodpercre ez a hitvány szíve? És akkor a szegény anyosom mindig megvigasztalódott, és ez számomra egy elég nagy győzelem volt, hogy a költészet mire képes, mert azért, hogyha valaki szomorú vagy kedvetlen, de egy ilyen gondolatot elmondunk neki, azért más fénybe látja az életet. Folytatja tovább reményük. Nézd a sötét kép végtelenbe. Nézd a kis ezüstpontokat. Nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Akkor nézzük a csillagokat, nézzük az életünk, ugye a vágyaink vannak, elképzeléseink, és hogy akarunk valamit, és érünk, és tervezünk. Nézd, árnyékot hogy fut előled? Hogy nő, hogy törpül el veled? Nem csoda ez? S hogy tükröződni látod a vízben az eget? Tehát nagyon kis apró dolgokat, hogy az árnyék az fut előttünk, hogy a vízben az ég tükröződik. Tehát elmond néhány ilyen nagyon egyszerű, banális dolgot, de mint az előző versnél is tetszettek látni, nagyon ügyel arra, hogy a verset valami olyasmivel zárja, ez egy régi szerkesztési jelv, hogy valami szentencia legyen a végén, valami örök tanulság, valami fogalmilag is megragadható, megjegyezhető örök tanulság. És ez következik itt az utolsó verszakban. Ne várj nagy dolgokat életedbe. Ne várj nagy dolgokat életedbe. Kis hópelyhek az örömök. Kis hópelyhek az örömök. És most jön egy rendkívül finom, megfoghatatlan, csodálatos, tehát tényleg azt mondjuk, hogy jó költő ez a reményik, mert ezt így befejezni, hogy ne várd nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Tehát a kis dolgokban mindig Isten közelít. Aki észreveszi a kis dolgokban a nagyszerűségeket, meg azt, hogy az Isten hogy ad 100 és 1000 bizonyságot arra, hogy létezik, hogy gondja van ránk, hogy örömöt, boldogságot tud szerezni az életünkben. Ne várj nagy dolgot életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló, halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Kedves hallgatók, hogy olvassuk ezt a verset, persze eszünkbe juthat, reményik egyik nagy ihletője, ki volt a magyar költészetben, aki először beszélt arról, hogy csöndesen és váratlanul átölelt az Isten, aki ráirányította arra a figyelmet, hogy mindig nagy dolgokat várunk, de nem jött harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel, és ez az Ady Endre milyen bibliai történetből nyert ezt az ihletet, amit önöknek is ajánlok, ezt a bibliai történetet sokat kell olvasni, amikor valakivel nagyon nagy dolgok történtek, irtózatos nagy dolgok, olyan csodák vették körül, hogy Isten meg tudta őrizni 3,5 évre, egy király nem tudta utolérni, nem tudta az életét kioltani, hollók vitték neki az élelmet, aztán akkor angyalok vitték az élelmet, aztán akkor megjelent a király előtt, és azt mondta, hogy te vagy az Izrael megháborítója, levele kivégezni, és ő nyugodtan azt mondta, nem én, te vagy Akháb az Izrael megháborítója. És ennek a prófétának a szavája, tűz jött alá az égből, szóval döbbenetes nagy csodák. És mégis, amikor elkedvetlenedett, amikor ilyen nagy csodák után is elgyengült, az Isten mivel tudta vigasztalni? Még nagyobb csodákkal? Mivel tudott erőt adni? Még nagyobb csodatételeket, mint tűzszálat? Nem. Hanem Illés elfutott Isten elől, elfutott a Hóreb hegyéig, lefutott a térképről szintre, Izraelből, le most a Sínai félsziget déli részéig, és akkor ott az Isten oda beállította egy szikla közé, és akkor egy hatalmas nagy földrengés jött, hatalmas nagy tűzvész, szélvihar keletkezett, és utána egy halk és szelíd hang hallatszott. És az a halk és szelíd hang, ez adta meg, hogy Illés visszataláljon hajdani önmagához, és visszataláljon az Istenihez. Halk és szelíd hang. és ez most már közmondásos, Királyok első könyve 18-19. Fejezetében lehet ezt elolvasni, mondom, mindenkinek ajánlom, hogy olvassa ezt az illési történetet. Mendelssohn nagyon elolvasta, ezért a világ zenekultúrájának legnagyobb oratóriumát tudta egyik, tehát a Händel messiása mellett a legnagyobb oratórium Mendelssohn Éliása, Éliás ugye németül illés. Ebben az illés oratóriumban, amikor jön ez a halk és szerít hang, csodálatos, egyszerű, gyönyörű kvártett szint, hogy megfoghatatlan dallamossággal és halk szóval elénekli, hogy az Isten a halk és szelíd hang, mert Isten nem csodákkal akar, nem jelekkel akar embereket lefegyverezni, vagy a maga pártjára állítani, hanem a Szentléleknek az állandó, folyamatos küzdelmével, és a Szentlélek hangja a lelkiismereten, a felismert igazságokban szólal meg. Ne várj nagy csodát életedbe, kis hópelyhek az örömök, szitáló halk, szirom csodák, rajtuk át Isten szól jövök. És késlelteti, mert Isten itt is az utolsó sorban mondja ki, mint hogy Ad is mondja, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva üttem, csöndesen és váratlanul átölelt az, és az utolsó szó, hogy Isten. Ez a bizonyos késleltetéses szerkezet, amit a magyar költők olyan szépen megtanulhatnak, kitől lehetett ezt megtanulni. Az első, aki a magyar költészetben ezt nagyon nagy művészi szinten művelte, ez Kölcsey Ferenc. Kölcsey Ferenc. Ha elolvassuk az Elfolytódás című versét, ha elolvassuk a Vanitatum Vanitast, Kölcseit egyébként nem nagyon becsüljük meg. Ugye most két hete volt a Magyar Kultúra napja, engem ilyenkor szoktak hívni, hogy a himnuszról beszéljek. Hát ez évi felmérésem is elég lesújtó, mert kérdezem az emberektől, hát mit jelent a himnuszban az első két sor, hogy Isten áld meg a magyart jó kedvel, bőséggel. Mondom, ez annyit jelent, hogy legyünk vígak, hát egyébként is dáridózó nemzet vagyunk, ez a jó kedv, az, hogy ropjuk a táncot meg, meg bőségesen legyen hurka, kolbász, szalonna, ezt jelenti, mert sokszor Kölcsey versi az están, és mondom, mit jelent, mert Kölcsey idejében mit jelentett a jókedv meg a bőség? Mert ne tessenek elfelejteni, hogy Kölcsey idejében még egy nyelvújítás előtti korabeli magyar nyelv volt, a jókedv az annyit jelentett, mint Biblia olvasó emberek is tudják, hogy mit jelent a jókedv. 90. Zsoltárban mit mond magyar Károlyi fordításban Mózes mit kér? Hogy az Isten jó kedve legyen mi rajtunk, és a mi kezünk munkáját tegye maradandóvá nékünk. A jó kedve a régi magyar nyelvben kegyelmet jelentett. Kegyelmet. Tűnik az Isten jó kedvében, tehát ne sújtson, ne itt, jó kedve, az kegyelmet jelent. A kegyelem régi szava volt a malaszt, meg a jó kedve, Isten jó kedve. A bőséggel az pedig azt jelenti, hogy bőség. Tehát ezt így mondaná ma Kölcsey, hogy Isten áld meg a magyart kegyelemmel, de bőségesen. Mert erre van minden embernek szükség, hogy megbocsássanak neki. És hogy az ember érezze, hogy valaki megbocsát, az bocsát meg, aki az életét adta értünk. Ez Kölcsey így értette, ma már senki nem tudja, tehát a jókedv bőség, hogy hurrá, így kezdődik a himnusz, jól éljünk, legyen jókedvünk is, meg legyen mi nem. A legnagyobb szüksége az embernek, ez egy nagy bibliai tanítás, a legnagyobb szükségünk, hogy irgalmasok legyenek velünk, hogy nagy lelkűek legyenek velünk, hogy az emberek ne kaszaboljanak össze már a szemük nézésével bennünket, hanem az emberek kegyelmesek, kegyelmesek. Na hát aztán nem akarom folytatni tovább, mert nem ez a témám, de mindig felszoktam ilyenkor tenni, hogy mit keres a Bendegúz a magyar himnuszban. Őseinket felhozott Kárpát-Szent Bércére, által nyert szép hazát, Bendegúz. Mondom, ki ez a Bendegúz? Ki ez a Bendegúz? Nagyon hiányosan tudják, általában nem tudják az emberek, hogy a Bendegúz Attila édesapja volt. Na de mit keres a magyar himnuszban Attila édesapja? Kölcsey azért politikus is volt, egyszerűen tudni országgyűlési képviselő, meg szerkesztő, meg minden. Ő nem akarta István királyt bevenni a himnuszba, mert református volt. Na tehát akkor Bocskait se vette be, hogy a katolikusok se haragudjanak meg. Hát ha nem veszem be se István, se Bocskait, marad Bendegúz. Nem? Hát így ezt keresi Bendegúzza a magyar himnuszba, mert egyébként mondjuk a himnuszunknak az egyik legtörékenyebb sor ez, hogy Bendegúznak vére, mert őszintén szóval nem tartjuk számon ezt a Bendegúzt, vagy önök számon tartják, akkor mindig megszavaztatom a közönséget, hogy ki hisz a hun-magyar rokonságban. Erre kétharmad fölteszi a kezét. Mondom, akkor ez a Bendegúz mikor élt? Ez a Attila apja mikor élt? Mikor voltak itt Európában a hunok? 450 körül. 400, még a Római Birodalom összeomlása 470, tehát 450. Mondjuk, mi mikor jöttünk be ide a Kárpát-medencébe? 896 körül? Mondom, mit tetszenek kezdeni ezzel a majd fél évezredben? Ki tud itt rokonságot kimutatni fél évezredben? Jöttek a hunok, mi meg jöttünk fél évezreddel később. Na mindegy, nem ez a reményik megharagudna, hogy én most itt hunokat hoznék elő. Harmadik verse, ezért gyógyíts meg. Sok mindenből kell kigyógyítani a magyart, a sok hőzöngőségből is, meg ábrándozásból, meg nem tudom miből. Ez már reményiknek egy másik vers típusa. Ez nem ez a szakozott, egy ilyen egyvégtében írott vers típus, egy ilyen elégikus, sokszor nem is rímes, nagyon, megint csak nagyon egyszerű nyelven beszéli vers típus, én Istenem, gyógyíts meg engemet. Megint csak nagyon nagy téma. Oda kell, hogy figyeljünk. Ahogy odafigyel az ember a csendes csodákra, meg odafigyel az ember a kis örömökre, de mindannyiunknak nagyon sok bajunk van. És nem föltétlenül testi bajok a legnagyobb bajaink, hanem sajnos küzdünk az irigykedésünkkel, küzdünk az indulatosságunkkal, a sértettségünkkel. Lelki problémáink vannak. Mit tud erről egy költő mondani? Na, ez nagyon hiányzik a magyar irodalomban. Babics írt ilyen verseket, hogy mivele földön jónak lenni oly nehéz. Erényeid elhagynak, mint az ifjúság, de bűneid utána jönnek, mint a hű kutyák. Ez a Babics Intelen vezeklésed című versének a kezdet. Ilyet nagyon ritkán írt magyar költő. Hogy ilyen vallomásszerűen, hogy elég sok baj van velünk. Tehát ne az osztrákoknál kezdjük, ne a Habsburgoknál, ne a törököknél, hanem mi velünk, mi egyes embereken nagyon sok probléma van az életünkben, ki fog bennünket meggyógyítani. Ne felejtsük el, hogy a Bibliának is az egyik legnagyobb kérdése, a János Evangélium 5. fejezetében Jézusnak az a kérdése, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hogyha a Biblia kérdéseiből úgy kiszemelünk rövid kérdéseket, ez a két szó, amivel a betesdai beteghez fordult Jézus, akarsz-e meggyógyulni? Mert sokszor az ember nem is akar meggyógyulni. Sokszor nem is látjuk, hogy milyen problémáink vannak. Ha meg látjuk, akkor azt hiszük, hogy azért olyan rosszak nem vagyunk, annyira rosszabbak nem vagyunk a többinél, nem akarunk meggyógyulni. Megint csak egy nagyon fontos téma, a fél kezemen meg tudnám számolni a magyar költészetben, mondom, most állítom össze a magyar költészet tematikus összefoglását, ilyen fejezetet nem tudtam nyitni, hogy gyógyíts meg, mert én csak olyan fejezeteket tudtam nyitni, hogy az ember, ha kinyitja, akkor legalább mondjuk egy ilyen 5 kolumnányi vers legyen itt. Hát legalább egy 2-3-4 vers szóljon arról a témáról. Mint a csalódásról, hogyha akarok nagy magyar verseket hozni, akkor azt mondom önöknek, hogy ki ne hagyják a magyar költészetbe, hogyha csalódásról akarnak nagy dolgokat megtudni. Berzsenynek a Barátimhoz című versét. Én is éltem, mert több Barátimhoz című verse van, de az Én is éltem kezdetű Barátimhoz című versét. Vagy József Attilának a Kései siratót. Kit anya szült, az mind csalódik végül. Ki így vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd hát abba, ha meg kibékül, ebbe fog belehalni. Nagyon nagy versek. Na, a csalódásról tudok nyitni egy fejezetet. De például szerettem volna nyitni egy olyan fejezetet is, és Nagyítóval kerestem Revickinél, ahol a legtöbbet vár, Revickinél, Balassinál, Adinál, és nem tudok egy olyan fejezetet nyitni, hogy egy olyan vers típus, ami Istenhez fordul, hogy Istenem segíts, és most nem a fizikai betegségemről van elsősorban szó, hanem lelkileg nem vagyok ott, ahol kellene lennem is, már talán évtizedek óta, ki fog engem meggyógyítani. Én Istenem, gyógyíts meg engemet. nézd, elszáradt a fám, a testem, lelkem fája, de épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én, Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban, csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyékaképpen. Nagyon nagy sor. Rólam

Abból, tehát nem egy Arany János, vagy nem egy Petőfi, vagy nem egy Adi, vagy Babics. Tehát azért itt kötelességem felhívni a figyelmüket, hogy nagyon jó versezés, nagyon ritkán megszólaló életérzést szólaltat meg, rólam gondolt, roppant gondolatot torz árnyékaképpen, de ez a befejezés, milyen szépen indul neki a befejezésnek, én szeretni és adni akarok. Mint az eddigi sok-sok felsorolás után egy ilyen kitisztás, én szeretni és adni akarok. És most jön az utolsó három sor. Egy harmad cseppért is tengereket. Jó, egy harmad cseppért, de nagyon erős, tehát itt egy kicsit meg a... Egy harmad cseppért is tengereket, tehát ha velem valami kis jó dolog történik, én nagy jó dologgal akarom viszonozni. Ez is nagyon szép. De most ugye ebbe belekapaszkodik, és itt viszi tovább, és most tengereket látok felém jönni, miféle tengereket? Meg miféle tengernyi jó dolgot kapsz te most? Nincs ideje már, mert érzi, hogy be kell fejezni, nem beszélheti túl, de ez a rövid zárlat és ennyi új és súlyos dolgok szóbahozásával, és most tengereket látok felém jönni, és nem maradt egy könnyen megköszönni. Túl erősen rájátszik a csattanóra, tehát ennek a versnek a befejezését, hát igen, itt egy nagy költő, mint Arany János, mondjuk félreteszi a verset, rágódik rajta egy-két hónapig, egy-két évig, előveszi esetleg 15 év után, és akkor adja ki a kezéből. De a 20. században már ilyen rendkívül ritka, mert ugye gyorsan írnak a költők és az írók, és gyorsan akarják megjelentetni. Tehát itt jelzem azt, hogy nagyon jó a vers. Sajnos a vers vége esik. Vigasztalásul azt szoktam mondani, hogy van egy nagy magyar költő, aki nagyon sok rossz vers befejezéssel is az első számú magyar költő. Nem is hiszik, hogy kiről van szó. Arany János. Arany János nagyon sok vers befejezést elrontott. Nem várjuk tőle, de elrontott. Nézzünk meg egy hasonló ilyen verset, a gyógy is meg, utána a kegyelem. Megint csak nagy téma a kegyelem. Megint csak a fél kezemen meg tudom számolni a magyar költészetben a kegyelemről, hogy mi az, hogy kegyelem. Mi az, hogy megkegyelmezett életben élő emberek vagyunk. Mi az, hogy nem érdemből élünk, hogy valaki kegyelméből éltük meg a mai napot. Nem a fél kez, a fél kezem felé nem tudom megszámolni ezeket a verseket. Megint csak reményik a nyerő, mert ő írt ilyen verset, hogy kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyát. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mint hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. Akár vallásos egy ember, akár nem, mindenkinek az életérzését szólaltatja meg. Nagyon megrendítő és határozott fokon, hogy az életnek ebből a szürke mindennapiságából nekilódulunk, erőlködünk, elalélünk, megyünk, de körözünk itt a szürkeségben. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény, álomfáidnak minden arany ágán, csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. Tetszenek érezni, hogy mit tud kihozni a témából. Megint ez a késleltetéses szerkezet fölajzza a figyelmet, körbeján megszólaltat egy hétköznapi tapasztalatot, utána ez a, jön ez a magától, aztán ez a magától, és ez a magától. Amikor először olvastam ezt a verset, egyetemista voltam, és sokat hallgattam Johann Sebastian Bachot.
Hát az, nem azért hallgattam, mert én olyan jó gyerek voltam, hanem

Pirinszky Jánossal voltam jó barátságban, és őhoz, hogyha elmentem, azt láttam, hogy a lemez játszója mellett csak Bach lemezek voltak. Elég ronda, egymásra hány volt, már lepte a por, meg minden, még gondoltam is, hogy hogy lehet így, hát legalább a tokba visszatenni. De ő azt szokta ilyenkor mondani, hogy tudod, ha depressziós vagyok, csak egy valakit tudok hallgatni, Johann Sebastian Bachot, de az ki is gyógyít félig meddig a depresszióból. Hát én akkor ugye nem voltam vidéki gyerek voltam, és azt se tudtam, mi az, hogy depresszió, de hát ugye a költők általában depressziósok, mellesleg Reményik Sándor is nagyon depressziós hangoltságú valaki volt, és amikor úgy Pirinszky föltette nekem, volt egy csodálatos Johann Sebastian Bach, ilyen kantáta előjáték volt, és az egész zene valahogy úgy épült fel, hogy így mindig nekilódult a zene, erősen azt, hogy visszajött, mint a hullám, megint nekilódult, visszajött, mint a hullám, megint nekilódult, és így ment előre, mint ez a vers is, hogy az ember mindent megpróbál, és akkor hogy megoldjuk majd az életet, még akkor erre vágyunk, akkor újra visszaolunk, elalénk minden, és akkor egyszer csak egy már ilyen 8-10 ilyen nekibuzdulás után valami csodálatos módon, mint hogyha egy ketrezből, vagy egy kalitkából egy madár kiszabadult volna, a zene úgy áttört ezt a rácsot, és fölívelt, és egy olyan magaslati ponton, mint egy ilyen himnikusan áradt szét, és ezt soha nem tudtam elfelejteni, és már Pirinszky is mondta nekem, hogy Johann Sebastian Bachban ez a csodálatos, hogy ő mérnöki pontossággal leírja az életet. Ez az élet. De ugyanakkor a mérnöki pontossággal leírja azt is, hogy az Isten hogy van velünk, hogy látja, hogy mi nekibuzdulunk, visszaesünk, nekibuzdulunk, és ott van velünk, mi nem szólunk neki, majd mi megoldjuk, majd mi. És amikor már látjuk, hogy semmiképp nem tudjuk megoldani, akkor valami csodálatos könnyedséggel úgy kiszabadít ebből a tömlözből, és akkor úgy felviszi és megoldást. Pirinszky mondta nekem, hogy van egy szép izlandi mese, amit soha ne felejtsek el életemben, ezért elmondom önöknek is. Az izlandi mese szerint egy királylányt megszabadított egyszer egy cipészlegény, és hálából a család ezt a királylányt a cipészlegényhez adta feleségül. De hogy mint lenni szokott az ilyen nagy csodák után, egyik reggel felébred a cipészlegény, és azt veszi észre, hogy elrabolták az ő szeretett kedvesét. Nincs ott az újdonsült felesége. De kapja a hírt, hogy valahol nagyon messzire vitték egy nagy erdőn túl, de induljon el, mert megtalálható, nem halt meg, visszaszerezheti az imádott kedvesét. Mit csinál egy fiatal ember, hogy ha nagy erdőt mondanak, vesz egy nagy fejszét, és nekiáll ennek az áthatolhatatlan erdőnek, mert olyan sűrű az erdő, hogy még egy csapásnyomon se tud átmenni rajta, fogja, és elkezdi vágni a fákat, hogy átmegy ezen az erdő, mert úgy szereti a feleségét, hogy mindent megtesz érte, és biztos, hogy bírni fogja, de hát, amikor csak egy-egy métert halad előre, és már napok teltek el, soha nem fogom megtalálni a feleségemet. És akkor jön egy gondolat, hogy dobd el a fejszédet. Dobd el a fejszédet. Nem kell ide fejszed. Olyan sűrű ez az erdő, és olyan áthatolhatatlan, hogy másszál föl a magas fák tetejére, szépen menjél fönt végig az erdő. Mert olyan sűrű az erdő, olyan borzalmas által, hogy csak föl kell menni, és szépen átmegy a fák tetején, lemászik az utolsó fán, és megtalálja a feleségét. És aztán sokáig élnek, ha meg nem haltak. És azt mondja Pirinszky, hogy ilyen az emberi élet, mindent, fogjuk a vágyakat, az akaratot, majd mi megcsináljuk a mi életünket, és majd mi eljutunk valahova, és Istennek ezt végig kell néznie, ezt a sok erőlködést, ezt a sok minden dolgot, hogy majd mi. Na de az Isten megértő, és látja, hogy sokszor az ember jót akar, hát de így jót akarva is rosszhoz jut az ember. Ez a nagy tragédiája a mi életünknek. Ugye a Róma 7, amit Pál apostol mond, hogy látom a jót, de a rosszat teszem. De az Istennek olyan nagy a kegyelme, olyan nagy a szeretet, hogy mellettünk van, és ha egyszer az életünkben, ha csak véletlenül is úgy félrenézzük, hogy itt van mellettünk valaki, akire számíthatunk, és kérjük a segítségét, ő meg tudja oldani azokat a kérdéseket, amiket mi évek, évtizedek alatt nem tudtunk megoldani. És most jön Reményik Sándornak a legnagyobb verse.
Mert a legnagyobb vers, ezt azért helyeztem így el, ez a kötet úgy van fölépítve, hogy ha kinyitod, akkor egy verset el tudjál, tehát nem kell lapozni. Ezt azoknak írtam, akik a verseket szeretnék másoknak is felolvasni, netán, nagy luxus, megtanulni és elmondani másoknak verseket. Tetszenek tudni, hogy milyen nagy öröm ez. Mondom a gyerekeknek, fiataloknak, hogy gyerekek, hát anyunak, apunak születésnapjára adjál egy verset. Azt mondja, én verset írjak. Dehogy írjál verset, ne írjál verset, tanulj meg egy szép, mondjuk a füstbe ment terve, de szépen tanulj meg, mert már annyi magyar embertől kérdeztem a füstbe, ja, tudtam valamikor óvodás, vagy kisiskolás koromban. Mondom, jön most egy kis születésnap, névnap, tanuld meg újra a füstbe ment tervet, vagy tanuld meg ezt, meg tanuld, micsoda gyönyörű ajándék lesz ez. Akkor írtam egyszer egy kötetet, egy 15 évvel ezelőtt, az volt a címe, hogy Kisvers nagymesterek, és föltettem a címoldalára egy 4 soros verset. Arany János, az időkbe semmi nagyság, az ember mind csak pénze zsák, szólni hozzá hasztalan, szíve nincs, csak szíja van. És egy Vas megyében megvette egy tanárnő, és egyik szünetben ott felejtette a katedrán, és oda ment az osztály legrosszabb gyereke, fiúgyerek, aki soha verset nem szeretett se tanulni, se mondani. Na, 10 perc elég volt ahhoz, hogy ezt a 4 sort megtanulja. Hazament, vállalkozó volt az édesapja. És odaállt elébe, azt mondja, apu, egy verset megjegyezett. Te verset, fiam? Hát mikor tudtál te verset? Te verset? De azt mondja, apu, ez 4 sor, megengedett, hogy elmondjam. Odaállt az édesapja, az időkbe semmi nagyság. Az ember mind csak pénze zsák, mondja ő az apján. Szólni hozzá, pasztalan. Szíve nincs, csak szíja, ugye régen a bugyellári szíjjal húzták meg. Hát az apa egészen megrendült, hogy ilyet mond neki a gyerek, hogy neki nincs szíve, ő mindig csak a pénzzel foglalkozik. Ki írta ezt a verset? Hát Arany János. De honnan tudtál rá? Hát és mondta az én nevemet is, hát majdnem följelentett. De nagyon örülök neki, mert ez is mutatja, nagyon örülök neki, hogy a versek azért hatnak. Ez mondjuk Vas megyébe történt, de Tolna megyében meg az történt, hogy egy ilyen nagy vállalkozó bement és az igazgatót kereste, hogy ki ez a Reisinger? Ez verseket akar tanítatni a gyereken? Erkölcsről? Hitről? És kis iskola igazgatónő ekkora volt, a vállalkozó ekkora. Megáll előtt, és azt mondja, én nem azért irattam be a gyerekemet, hogy önök itt mindenféle maszlaggal, verssel, hittel, erkölcsel, lelkiismerettel, én az életre akarom tanítani a gyerekemet. Azért adtam be a gimnáziumba, önök az életre tanítsák. Kis igazgatónő kiegyenesedett, és a következő csodálatos választatta. Uram, mi az ön gyerekét az életre tanítjuk, csak más életre. Csak más életre. Egy perc alatt, egy mondatból megértette azzal az apukával, hogy kétféle élet van. Van egy erőszakos élet, meg van egy emberhez méltó élet. Ennél többet nem tudunk mondani, nem? És itt jön a nagy reményik vers, ami erről szól. És a szívem is elhagyott engem. Ez már ilyen hosszú. Ez már tényleg... Most remélem, nagyon sok hosszú verse van, írt ő Károlyi Gáspártól kezdve. Rossz versek. Letagadom, hogy ő írta. Rossz versek. Mit csináljunk? Petőfi mondjuk írt 856 verset, abból nem nincs olyan sok rossz vers, ez 100 van mondjuk. Adi írt 900 verset, abból 780 rossz vers. Nagyon rossz, bűn rossz. Igaz, hogy van egy 30-40, ami nagyon jó. Nagyon jó. Reményiknek van ez a 10-15 jó verse, de ez nagyon nagy vers. Megint csak hiányzik a magyar költészetből egy ilyen meditatív, egy ilyen vallomásos vers, mottója a 40. Zsoltárból való. Címe mottója a 40. Zsoltárból való. Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen, utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Ez van a 40. Zsoltárban. Ez a versnek a mottója. Ezt azért tárja elénk a költő, mert ugye ez ihletet, ennek a mintájára írom, mint Balassi is írta, hogy ad notam.
ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, s a legnagyobb nyomorúság is ez, elhagyott engem az én szívem is. Mert az életben sok rossz történhet velünk, támadhatnak bennünket, kudarcot vallhatunk, csalódhatunk, millió rossz dolog történhet, de mi van akkor, amikor az ember nem találja önmagát? Jézus erről külön megemlékezett. Jézus egyszer azt mondta, hogy mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall. Mi marad neki? Ezért én azt tanácsolom, mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, és nagy akar lenni ember, és sokat akar szerezni, meg minden, aki meg akarja tartani az életét, el fogja veszíteni azt. De aki elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Jézus is azt mondta, a legfontosabb dolog, hogy emelt fővel járhassunk, Bibliánk is ezzel kezdődik, hogy a negyedik fejezetben Kainnak mondja Isten, hogy ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. A legfontosabb dolog, hogy a magunk életét éljük, hogy tudjuk, hogy miért vagyunk itt, és mit akarunk. Amikor elkezdünk tétovázni, és nem találjuk magunkat, ez a legnagyobb bűn, ez a legszörnyűbb büntetés, és a legnagyobb nyomorúság is ez, elhagyott engem az én szívem is. Megint nagyon magas labdával kezd. Nagyon magas labda, mert ilyenre szoktuk mondani, hogy mit lehet ezután már mondani. Ezt általában a költők a versnek a közepén vagy végén helyezik el, de olyan Reményik Sándor, mint Luther Márton, azt mondja, erős váram Istenünk. Erős váram. Mindig a legmagasabb, és akkor utána mit fog csinálni? Ezért nagyon nagy költemény ez az Ein Festeburgis Unser Gott, mert óriási költemény, nagyon magas hangon kezdi, de végig ki is tud tartani a magas hang mellett. Figyeljük meg, hogy Reményik, hogy tud kitartani. Ülök a puszta homok közepén. Csügged nehéz fejem, ülök akár a kő, lomha, kietlen kő mozdulatokkal tapogatom magam, vad idegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lenni kellene. Nincs, nincs, elszállt, elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Szívet nem rögtön veszítesz el. Sokszor évek, évtizedek jönnek, nem figyelsz az életedre, csak élsz. Élsz, hogy a közvélemény mondja, ahogy az emberek mondják, ahogy mondja az újság, hirdeti a tévé. Nem is veszed észre, már nem a magad életét éled, már beszippantott a sok butaság, meggondolatlanság, divat, mit tudom én, micsoda. Hát ezért mondja, hogy évekkel, órákkal, tolvajokkal, illant el, szökött el, tűnt el, párolgott el, hagyott el engem az én szívem is. Még néha énekelnék, egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl, nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édes, meleget, vigasztalót, kimondom, koppan, érztelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemet. Ezek nagyon nagy tapasztalatok és nagyon nagy nyelvi kimondások. Tudnék, az embernek mindent át kell szűrnie önmagán. Ki volt az az egész 20. századot befolyásoló bölcserű, aki azt mondta, hogy a szüleitől, az idősektől még a jó dolgokat se veheted át automatikusan. Azt is meg kell, újra kell gondolnod. Minden érték újra értékelésére van szükség. Mindent át kell folyatnunk a szívünkről, mindennek utána kell jelni, hogy a miénk legyen, hogy mi belőlünk következzék. Ez a nagy költő és filozófus Nietzsche volt. Nagyon nagy gondolkodó volt. Adi, Babit, stb. Reményikig bezárólag mindenki adós neki, mert sajnos nem a Bibliának a világ szemléletét és filozófiáját sajátítják el a költők a 20. században, de hát Nietzsének nagyon kemény az egyházkritikája, nagyon keményen leleplezi a kereszténység farizeizmusát, tehát nagyon könnyen
visszajut az ember a Bibliához, akkor is, ha mondjuk Nietzsche például veszettül ostorozta magát Pál apostolt is. Kimondom koppan, érztelenül, csináltan, hidegen, nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit, közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba, de szeged szániként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya, a kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem, irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan koldus kezébe tenni, zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem. Úgy esedezem szívetlenül szívért, szárazon adom Istennek magam, hát ha reám bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engem körül, és a bajoknak szeres száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak, s elhagyott engem az én szívem is. Ugye mennyiszer visszatér, mennyit ismétel, de nem tudjuk megunni, mert sajnos az életről szól. Az ember belefásulásáról, az ember megfáradásáról, az ember kiúttalanságáról, céltévesztünk sokszor az életben, és próbálunk tenni valamit, de mindenről kiderül, hogy pótcselekvés. Hiába segítünk embereken, nincs mögötte a teljes személyiségünk. Hiába imádkozunk, úgy érezzük, hogy ez az ima csak a mennyezetig hatolt el, a szobánk mennyezetéig, az égig már nem hatolt el. Van még egy költő ebben a korban, aki ezt megírja. Azért mondom, hogy a fél kezemen a 3-4 ujjban még valami belefér, ennek a költőnek a korai verseit mindannyiunk számára ajánlom, hogy olvassák. Ez Vörös Sándor. Vörös Sándor. Kínok árnyékaiból, kínok árnyékaiból szólok hozzád, Istenem. Senki sem tör káromra, senki sem tör káromra, bensőm fordul ellenem. Nincs egy biztos pont a lelkemen. Vörös Sándor ír, a korai Vörös Sándor, tehát amikor még ilyen 10-20 éves volt, Bony sugaratba, kínok árnyékaiból, naplójegyzet, ezek a nagyon nagy vörös versek, amik leírják, hogy valami baj van az emberben, nem a külvilág a probléma, nem a társadalom, nem Európa, nem a világtörténelem, az emberben van valami probléma, hogy az ember nem él rendeltetésszerűen, az ember nem lélekből él, az ember nem meggyőződésből, csak él, mint egy fadarab, mert ez a modern világ olyan, hogy széttrancsírozza az embereket, és mindenkit belelök egy nagy húsdarálóba, és ott van az egész emberiség összezárva. Elhagyott engem az én szívem is. Nincs. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, zuhanó, suhanó szárgyú nagy sors madarak, hová vittétek az én szívemet? Ugye nagyon jól ismeri, hogy egy költő, amikor egy ilyen nagy verset ír, akkor ez olyan, mint a diszkoszvető. Tetszettek látni már diszkosz meg kalapácsvetőt? Én mindig még a tév előtt is félek, hogy nehogy kirepüljön és rám becsapódjon az az írtózatos, mert akkora forgató nyomatékot akar, na még meddig, meddig forogsz? Na ő addig akar forogni, míg ahhoz a pillanathoz ér, amikor elhajítja, a legerősebben és a legtávolabbra megy. Ezt csinálja a befejezésben. Elszállt, elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sors madarak, hová vittétek az én szívemet, hozzátok vissza az én szívemet, szeretni akarok. Ez a nagy befejezés. Szeretni akarok. Az egészet úgy foglalja össze, hogy várható ez a befejezés, de soha nem említette. Így nem említette. A költészetben mindig az a nagy, és én a költők pártjára azért álltam, mert egyébként filozófiát szerettem volna
tanulni, meg hát ugye végigolvasta az ember Platontól, Arisztotelészen, közben persze csináltam ezt is, de a költők pártjára engem az állított, hogy a költők mégiscsak közelebb vannak az élethez, a teljes élethez, bemerik vallani azt, hogy az embernek egyetlen egy problémája van, és nincs több probléma. Egy probléma van, csak mindig akörül körözünk. Az, hogy nem tudunk igazán szeretni. Na de nem azzal a majom szeretettel szeretni, nem egy ilyen emberi szeressük egymás gyerekek szeretettel, hanem azzal a szeretettel, amit a Biblia is hirdet, hogy csak az igazi szeretet az, ami mindig az igazsággal párosul. Igazság nélküli szeretet nem szeretet. Csak érzelmi szeretet gyorsan elmúlik. Ha csak hangulatoknak adjuk át magunkat szeretet címén, nagyon illó, foszlékony valóság. Az igazi szeretetben mindig ott van a felelősségérzet a másikért, a törődés a másikkal, hogy a másikat én úgy akarom szeretni, hogy ne csak egy jó érzés legyen nekem is, meg neki a szeretet, hanem egy közös fölemelkedés legyen. És talán eltetszenek hinni nekem, hogy ezt egy ateista szerzőtől idéztem a gondolataimnak a javarészét. Erich Fromm a szeretetművészetes. Erich Fromm a szeretetművész. Ki bevallja, hogy ateista szerző, tulajdonképpen egy elvallásra zsidó tudós volt, Amerikában élt, de amikor 1956-ban megjelentette ezt a könyvét, a szeretet művészetét, mind a mai napig az egyik legtöbbet, magyarul is már tizenvalahány kiadásban adták ki, és ő azt mondja, hogy tudják kérem, hogy mi az, hogy szeretet? A szeretet az felelősségérzet. A szeretet az törődés. A szeretet a másik ember vállalása, de nem csak úgy, hogy most rálökkintem a szeretetet, meg ő is adjon egy kis szószt, hanem az a szeretet, amelyben igazság van, amelyben a bűnöket nem nézzük el se magunknak, se másnak, de szeretettel kérleljük, hogy hagyd el a rossz dolgaidat, mert itt van a probléma az életedben, ezért nem tudsz másoknak adni, mert tele vagy lefelé húzó erőkkel, és azért nem érzed az életet, mert szövetséget kötöttél az ellenségeddel. És ez a bűn, a rossz. Tehát ez erről a reményik versről, erről a hosszú versről, mert hát ez mondom már egy kétoldalas vers, valóban el lehet mondani, hogy reményik nem csak a kis formák mestere, az előadáson fölemlített kis verseknek a mestere, és nem csak a középverseknek, mint a kegyelem vagy a gyógyis megnek a mestere, hanem néhány nagy versében is nagyot tud mondani akkor, hogyha tényleg az életének a legalapvetőbb problémáját tudja kidalolni. Van egy másik nagy verse, és én tulajdonképpen két nagy verset tartok tőle számon. A másik nagy versét azonban nem idézem, lehet olvasni és le lehet venni az internetről. A másik nagy versét 1936-ban írta, amikor Karl Barth, a német protestáns teológus Magyarországra jött, Budapestre és Kolozsvárra. Mindenki nagy várakozással volt, mert mit mondjak önöknek, hát most nincs olyan nagy teológus a világon, hogy Magyarországon megjelent, amikor egy 20 évvel ezelőtt a Karl Rahner Magyarországra jött, a vezető katolikus teológus volt. Karl Barth vezető protestáns református teológus volt, azért híres személyiség, mert az első világháború után kiadta a jelszót, hogy az a kereszténység nagy hibája, hogy nem tér vissza a Bibliához. Mi protestánsok meghirdettük, hogy térjünk vissza a Bibliához, de ki tér vissza, ki olvassa komolyan a Bibliát? Ki tud elszámolni azzal, hogy kutatja a Bibliát, új felismerései vannak, látja a proféciák beteljesülését, szóval Karl Barth fellépés, egy döbbenetes fellépés volt, és Európában a protestánsok nagy várakozással voltak a magyarországi látogatása iránt, hogy vagy ebbe az áporodott Magyarországra azért akik jönnek, meg kell ám kérdezni, hogy milyen levegőt szívnak itt. És a legtöbb azt mondja, hogy áporodott. Nem csak azért, mert nincsenek nagy hegyeink,
hanem Magyarországon ez a félfeudális. Ez a 300 évvel ezelőtt betokozódott. Ez az urambátyám rendszer. Állítólag egy Habsburg azt mondta, ránézett, hogy Magyarország egy Habsburg egy 100-150 évvel ezelőtt, azt mondta, a magyarokat csak korrupcióval lehet igazgatni. Itt csak korrupcióval lehet kormányozni. Itt mindenki, aki rokona, egymásnak az helyzetbe hozza, aki nem rokona, azt kidobja. A nyugati emberek, amikor eljönnek Magyarország és egy kicsit itt körbenéznek, azt mondják, hogy itt valami nagy baj van. Mondjuk Adit már említettem önöknek, hogy amikor azt mondja Adi, hogy csak magamban sírom sorsod, vérem népe, magyar népe. Sátorsarkon bort nyakalva, koldusvásár közepében, már menőben búsvilággá, fáradt lábbal útra készen. Itt mindenki menni akar. Az is, aki belekóstol és megérző, itt valami baj van, az is, aki ide született, szóval menjünk el innen, körülöttem kavarognak béna árnyak, rongyos árnyak, nótát sípol a fülembe, sípja régi babonának, édes népem, szól a sípszó, sose lesz jól, sose látlak. Szól a sípszó, átkozott nép. Ne hagyja az úr veretlen. Uralkodást magán nem tűr. Szabadságra érdemetlen. Ha bosszút áll, gyáva, lankat, ha kegyet áld, rossz, kegyetlen. Üzenhetnek már érettem, kézs már kegyem, majd én sikja, erdőszélén botot vágok, vérem többé sose issza, veszett népem, veszett földje, sose nézek többet vissza. Ezt énekli egy kuruc magyar, Adi Endre 1914-ben. Még néhány héttel a világháború kitörése előtt, hogy veszett nép, hogy uralkodást magán nem tűr, de amikor jön egy kis szabadság, hogy se a török nincs itt, se a Habsburg nincs itt, se más, akkor úgy összemegy a maga vérével, hogy szabadságra érdemetlen. Hát aki uralkodást nem tűr, szabadságra érdemetlen, annak milyen szerepet osszunk a népeknek a nagy szimfóniájában. Milyen csak sípja régi babonának, csak ezt a sejtelmes dal tudja, hogy sose lesz jól, sose látlak. Na most óriási várakozások. Jön Kár Bárt és megmutatja nekünk, hogy hogy legyünk igazi keresztények, hogy legyünk igazi magyarok. Vissza a Bibliához. Vegyük komolyan a Bibliát. És reményik, amikor Kár Bárt Kolozsvárra érkezik, ír egy ilyen kétoldalas verset, tessenek majd megkeresni és elolvasni, az a címe, hogy elkéstetek. Elkéstetek, elkéstetek vele az igével, mely az élet kenyere, mely nem kultúra, és nem pedagógia, mely az élet maga. De elkéstetek, mert nem adjátok az emberek kezébe a Bibliát. Az államtól ezt nem várom. Egyházaktól már várom, de nem adják az emberek kezébe. Lehet, hogy beszélnek imit, amot, kicsippentenek egy kis részletet a Bibliából, de az igazi megoldás, amit Jézus mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. Mert azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Ezt mondta Jézus. És erről ír verset, reményik, félelmetes nagy vers, az egész magyar kereszténységnek a leleplezése. Mondom, ennek a félfeudális, félbarok, félneobarok, ilyen ásatag hatalmi kereszténységnek a leleplezése visszaidézi ott az evangélikus protestáns őseit, hogy protestáltak, meg a magyar az még jobban protestál, mint a német, és csak a protestálás, de azt mondja, én már a hit ellen is protestálok. Én már ateista lettem szinte. Nekem már a hitért meg kell küzdeni. Döbbenetes mélységeket bejár ebben a versben, és aztán a címnek megfelelően nem segít rajtam a ti bartotok, kongó üres szó, minden szavatok. Mert ami régi új mérték,
abból nemzedékekből veszett ki az érzék. És ezért nem segít egy teológus, nem segít egy egyház, az segít, hogyha az ember személyesen veszi kezébe a Bibliát. Mert kongó üres szó minden szavatok, süket szívembe, hogy jusson bele, elkéstetek, elkéstetek vele. Nagyon megrendítő vers, nagyon megrendítő egyházbírálat. Itt hűséges reményik a magyar protestáns költészethez, mert ha megkérdezem önöktől, hogy protestáns költőink közül kinek volt bátorsága azt mondani, hogy itt az egyházak többet rontottak el, mint a politikusok, akkor mégiscsak Arany Jánosnak a János papországát veszem elő, Arany Jánosnak a János papországát, vagy Ady Endrének a Ne higgyetek a papok istenében című versét veszem elő. Magyar költészetben Arany és Ady nagyon világosan látta ezt a problémát, rá is utalt, ennek a sorozatába illeszkedik bele Arany és Ady után Reményiknek az Elkéstetek című verse. Ennyit szerettem volna elmondani ízelítő Reményik Sándorról, hogy aztán a következő alkalommal Dzsida Jenővel folytassuk, tehát egy protestáns költő után egy katolikus erdélyi költővel folytassuk a sort. De akinek Reményikről kérdése van, most is átadom a szót, hogy bármit lehet erről a költőről kérdezni. Reményik verseit Dávid Gyula adja ki Romániában. Most két vaskos kötetben megjelentek az összesnek nevezhető versek. Egyébként 42-ben kiadták az összes költeményt, az nem összes, az még összegyűjtöttnek sem felel meg. És ő álnéven is írt verseket, főleg Trianon után ezek a végvári versek. Végvári álnéven írt verseket. Körülbelül 10 kötetéből egy-két kötetet ilyen néven is adott ki. Többek között ezeket a plátói szerelem verseit is álnéven adta ki. Ha valaki a könyvtárból itt kikölcsönzi ezt a Reményi kötetet, a NAP kiadónak ezt a Lehet, mert kell remény, és ez ugye egy sorozat, amelyben nagyon sok költőnktől kiadtak, tele vannak fotókkal, kortárs bírálatokkal, emlékezésekkel, versekkel, levélrészletekkel, hát ebből sok minden világos lesz az olvasó számára. Most ugye Reményi kultusz van, tehát nagyon sok kiadása van a verseinek, antikvárokba is hozzá lehet jutni. Én azt ajánlom, hogy tessenek azért olvasni. Mondom, én itt ebben a versgyűjteményben 10 Reményik verset helyeztem el. Természetesen hát sok más egyéb, nem csak magyar, de külföldi költő verse mellett, ez 1000 forintba kerül egyébként.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, minden kedves barátot, testvért, legfőképpen benneteket, ifjú testvéreink. Ünnepélyes keresztségi istentiszteletünket kezdjük meg közösen, és énekeljük el a 187-es számú éneknek mindhárom verszakát.

Szerető édesatyánk, az ének szavaival is kifejeztük a mi örömünket, és most szóban is ki szeretnénk neked ezt fejezni. Köszönjük neked, hogy te nem hagytál bennünket magunkra, hanem te lehajoltál mindannyiunkhoz egyen-egyenként. Köszönjük neked, hogy te egy tervet készítettél, hogy bennünket megváltsál. Köszönjük, hogy ezt átélhetjük, eznek az örömét, ennek a békességét, ennek a tapasztalatát. Szeretnénk ezt örömmel átadni mindenkinek, hogy mindenki megismerjen téged, mindenki meglássa, hogy te mennyire szeretsz bennünket, és hogy te eljössz a te országodból, hogy elvigyél bennünket. Kérünk szépen, hogy te legyél most jelen ezen a mostani ünnepélyes alkalmunkon. Segíts, hogy a te szent lelked itt lehessen közöttünk, és mindannyian, mindenki megérezhesse azt, hogy te itt vagy jelen, és te áldásodat szeretnéd adni mi ránk. Jézusunk nevében kértünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Amen.

Kedves gyülekezet, az egyik legünnepélyesebb alkalomra kerül majd most sor. Leendő testvéreink meghozták életük legnagyobb döntését, és szövetségre kívánnak lépni Istennel, és ennek leszünk tanúi nem sokára. Keresztségi Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangélium a 25. fejezetéből szeretném olvasni. Máté evangéliuma 25. fejezetéből a 21. verset, amelyben azt az igét olvassuk, ahogy majd Jézus a vele szövetséget kötött, és a szövetségben végig hűségesen járó gyermekeit majd az ő visszajövetelekor köszönteni fogja. Máté evangéliuma 25. fejezet 21. versét így olvasom. Jól vagyon jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Az Istennel szövetségre lépő embert a Biblia többféle módon is nevezi. Akik szövetséget kötnek Istennel, Isten azt mondja róluk, hogy azok az ő követői, az ő gyermekei, azok Krisztus tanítványai. Jézus azt mondja, ti az én barátaim vagytok. Több mindent mond megnevezésként az Isten gyermekeiről az ige. De a Biblia arról is beszél, hogy az Istennel szövetséget kötött ember az ő szolgája. A Biblia arról beszél, hogy mi Krisztusnak, Istennek vagyunk a szolgái. Milyen szó nekünk ez a kifejezés, hogy szolga? A világban nem nagy megbecsülésnek örvend ez a szó. De hadd mondjam, ennél nagyobb megtiszteltetés nem létezik, mint amikor valakit Krisztus, maga az Atya szolgájává fogad. Szolgának lenni, hadd mondjam, Isten szolgájává válni, és így élni az ő szolgájaként az életben a legnagyobb megtiszteltetés. Ennél nagyobb megtiszteltetés nem létezik. Gondoljunk bele abba, hogy a Bibliában hithősök, akik a nagyok között is a legnagyobbak voltak, az életük legnagyobb áldásának és legnagyobb megtiszteltetésének tekintették, hogy Isten szolgái lehetnek. Gondoljunk egy pálapostorra. Gondoljunk egy pálapostorra, aki hogy mutatkozik be szinte minden levelében a gyülekezeteknek. Pál Jézus Krisztusnak szolgája. Szolga. Amikor egyik alkalommal ír a gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek, mert civakodás törti a gyülekezetbe, hogy ki kit kövessen, akkor Pál apostol mit ír nekik? Kicsoda Pál, kicsoda Apollós, akiről ti vitatkoztok, hogy ki kit követ, kicsodák ők. Mit mond? Csak szolgák, akik által hívőkké lettetek, csak szolgák. És Pál apostol hosszú évtizedekben, amikor szolgált Krisztusnak hűséggel, és élete vége felé közeledik, amikor fogolyként viszik Rómába, és egy nagyon komoly viharba keverednek a tengeren, a végén hajótörést is szenvednek, és ott azon a viharos tengeren az Úrnak angyala megjelenik Pálnak, és üzenetet, bátorító üzenetet közvetít neki, és Pál apostol elmondja ezt a hajóutasainak. De miért említem ezt? Nem tudom, ki emlékszik a történetre. Pál feláll a hajón, és elmondja a hajó utasainak, hogy ne féljetek, mert ez éjszaka megjelent nékem az Úrnak angyala, és utána mit mond? Akié vagyok, akinek szolgálok. Szolga. Évtizedeken keresztül hirdette Krisztus evangéliumát erők, csodatételek között, de soha nem tekintette magát többre, mint szolga, Istennek szolgája. Gondoljunk egy másik hatalmas bibliai személyre, Mózesre. Annyira elgondolkodhatott engem, amikor az igét olvasuk Mózesről. Figyeljük meg, hányszor mondja a Biblia, amikor Mózesről beszél, hogy nem csak az, hogy Mózes, hanem Mózes Istennek szolgája. Hányszor beszél így a Biblia róla? Amikor meghal Mózes, azt mondja, meghalt Mózes az Istennek szolgája, ott a Pizga tetején, stb. Hadd kérdezzem meg, hol olvasunk utoljára Mózesről úgy, mint az Isten szolgájáról? Hol említi a Biblia utolsóként ezt a kifejezést? Jelenések könyvében, Jelenések könyve 15. fejezetében. A megváltottak éneklik majd,
Nem azt mondja, hogy Mózes énekét, hanem Mózesnek, az Isten szolgájának énekét. Igen. És kedves testvéreim, ti, akik most pillanatok múlva szövetséget köttök Istennel, ti is Isten szolgái lesztek. És szívem mélyéből kívánom, hogy ahogy Mózes, ahogy Pál apostol életük legnagyobb eseményének és legnagyobb megtiszteltetésének tartották, hogy Isten elhívta őket szolgálatára, szívem mélyéből kívánom, hogy ti is ennek tekintsétek az isteni elhívást, a szolgálatra való elhívást. De nézzük meg, hogy mit is jelent, és mit takar ez a kifejezés, hogy szolga. A Biblia mit mond, hogy egy szolga életére mi jellemző, az Isten szolgájának az életére mi kell, hogy jellemző legyen. Mindenekelőtt János evangélium a 12. fejezetének a 26. verséből olvassuk el az igét, amit Jézus mond. János evangélium a 12. fejezet 26. versében ezt olvassuk. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Mit mond Jézus ebben az igében? Azt mondja, aki nekem szolgál, az engem kövessen. Aki nekem szolgál, aki az én szolgálatomban áll, az ne a saját elgondolásait kövesse, az ne különböző eszméket kövessen, ne vegyítsen semmit az ő életébe, csak ami az én igém. Aki nékem szolgál, engem kövessen. Ahogy én mondom, ahogy én mutatom. Gondoljunk bele a földi életbe, elképzelhető, hogy egy szolga önkényeskedik. Azt csinál, ami neki tetszik. A szolga szóban önmagában az van benne, hogy a mesterének, az urának az akaratát keresi. Azt keresi, hogy mit akar az én mesterem, az uram. Jézus mit mond? Aki nekem szolgál, engem kövessen. És utána olyan szépen fogalmaz Jézus, azt mondja, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. Figyeljük meg, az úr bárhova megy, a szolga mindig ott van vele, ugye? A szolga soha nem hagyja el az urát. És Jézus mit mond? Milyen ígéretet tesz? Ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És utána mit mond? És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Az Atyának a megbecsülését élvezik azok, akik az ő szolgálatába álltak, akik Krisztusnak a szolgái. Egy másik igét is szeretnék olvasni. A korintusi első levél 4. fejezetének az első 2 versében. A korintusi első levél 4. fejezet első 2 versében nézzük meg, mit mond Pál apostol, az Isten szolgája. Azt mondja, úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit, és Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik az, hogy mindenik hívnek találtassék. Igen, a szolga, sáfár, és ami megkívántatik, hogy hívnek találtassék, hogy hűségesen mindenben az ő ura akaratát keresse és kövesse. De nézzük meg, Péter apostol arról is beszél, Péter első levele 4. fejezetének a 11. versében, hogy ha valaki szolgál, ha valaki Krisztus szolgálatába áll, valaki elfogadja a szolgának való meghívást, az milyen módon szolgáljon, milyen módon kövesse az ő mesterét. Péter apostol ezt mondja az ő első levele 4. fejezetében, ha valaki szól, mint egy Isten igéit szólja, ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad, hogy mindenben Isten dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Mit mond az ige? Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amit az Úr néki áld. Isten szolgáira az a jellemző, hogy nem a saját erejükből akarnak szolgálni, nem a saját erejükből akarnak valamilyen kívánalomnak megfelelni. Az Isten szolgáira az jellemző, hogy elismerik, hogy maguktól nem tudnak szolgálni. A szolgálathoz, az ő uruktól, mesterüktől kérik az erőt. Bennetek most megvan az odaszánás, a lelkesedés, szolgálni Krisztusnak, az ő szolgálatába állni.
De nem akarlak elszomorítani benneteket, de nincs erőtök magatokban a szolgálathoz. A szolgálathoz is erőt kell kérni. És Pál apostol mit tapasztalt meg az Isten szolgálatában? Mit tapasztalt meg? Mit mondott? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. A szolgálat minden vonatkozásában megerősít engem. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát nekünk olyan Urunk van, aki várja a mi szolgálatunkat, utat mutat, megmutatja, hogy mit tegyünk, de erőt ad hozzá, nem hagy bennünket magunkra, hogy oldjuk meg úgy, ahogy tudjuk. Aki nékem szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Úr néki ad, és elmondja, hogy miért. Azért, hogy mindenben az Isten, az atyai dicsőítessék meg a Jézus Krisztus által. A szolgának mi a legfontosabb célja? Hogy a szolgálata által kidicsőjön meg, nem önmagának akar nevet szerezni, dicsőséget szerezni. A szolga mindig háttérben van. Melyik az a szolga, amelyik magát előtérbe helyezi, hogy majd én? A szolga háttérben van. És mit akar? Hogy a megtiszteltetés kitérjen az ő urát, az ő mesterét. Kívánom, hogy ti is ilyen szolgák legyetek, akik életetek minden pillanatában arra törekedtek, hogy a ti uratoknak, mestereteknek szerezzetek megtiszteltetést. A szolgának a másik jellemzőjét is szeretném megemlíteni Pál apostol leveleiből kiindulva, és ahogy már az elején is említettük, hogy a szolga az élete legnagyobb eseményének tartja, hogy őt az Úr elhívta a szolgálatra. Szeretnék ezzel kapcsolatban Pál apostol visszaemlékezéséből idézni egy részletet, a Timóteusi első levél, első fejezet, 12. és 13. versben Pál apostol az élete végéhez közeledve, visszatekintve a több évtizedre, amit a szolgálatban eltöltött, így fogalmaz. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Mi süt át ezekből a szavakból? Egy megrendült hálaadás. Évtizedekkel később visszaemlékszik, mit mond? Hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak. És azt mondja, hogy aki hívnek ítélt engem, rendelvén a szolgálatra. Ha most ilyen beszélgető formában lennénk, megkérdezném, hogy életeteknek mi volt idáig a legnagyobb eseménye? Mit tartotok a legnagyobb eseménynek az életben? Vagy az elkövetkezendő életben mit vártok? Hogy majd ez lesz, vagy az lesz, vagy ez fog bekövetkezni, vagy az fog bekövetkezni? Nem. A legnagyobb esemény pár perc múlva fog bekövetkezni. Szövetséget köttök Istennel. Az életetek legnagyobb eseménye. És szívem mélyéből kívánom, hogy ennek az öröme és az e felett érzett hála soha ne kopjon meg a szívetekben. Hálát adok az én Uramnak, aki hívnek ítélt engem a szolgálatra. És mit mond? Hadd kérdezzem meg, miért kell Pál apostolnak még évtizedekkel később is azt mondani, hogy aki előbb istenkáromló és üldöző voltam? Miért beszél erről? Hát ezt el kéne felejteni. Most már ő a nagy apostol, aki hirdeti az evangéliumot, csodákat tesz. Hát miért nem erről kell beszélni? Miért erről beszél, hogy én istenkáromló és üldöző voltam? Miért kell ezt megemlíteni? Hát csökkenti a renoméját. Hát miért mond ilyet? Miért mond ilyet? Mert soha nem felejtette el, hogy honnan hívta előt az Úr. Soha nem felejtette el. És ez volt az ő szolgálatának a titka, ezért tudott emberi szíveket Krisztusnak megnyerni, mert soha nem került az emberek fölé, hanem pontosan tudta, hogy Krisztus nélkül ugyanaz az üldöző lenne, mint aki volt, és Krisztus nélkül elveszítette volna az élet lehetőségét, amit pedig az Úr felkínált neki. Ki előbb istenkáromló és üldöző voltam, soha nem felejtette el. De soha nem felejtette el az Isten irgalmasságát, hogy ebben az állapotban megszólította, elhívta őt, és hívnek ítélte, és rendelte a szolgálatra.
Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, ti se érdemeltétek meg, mint ahogy egyikünk sem érdemelte meg, hogy az Úr elhívjon bennünket. Ezt nem lehet kiérdemelni. Az Isten végtelen kegyelme, hogy megszólított, olyan körülmények közé engedett, hogy meghallattátok az ő szavát, és engedtetek annak a hívásnak, hogy elfogadjátok, hogy az ő szolgái, az ő követői legyetek. De nézzük meg az igazi szolgának egy másik jellegzetességét. A korintusi második levélben, a 4. fejezetben Pál apostol nagyon érdekesen fogalmaz. A korintusi második levél 4. fejezet 1. versében Pál apostol így fogalmaz, és ezt mondja: annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Mit mond Pál apostol? Az igazi szolga, az végzi az ő szolgálatát. Hadd kérdezzem meg, egy szolgának az élete könnyű? Úgy emberi szemmel nézve, a szolga élete úgy általában nem könnyű. Krisztus benneteket nem azért hívott el, hogy akadályottól mentes életetek legyen. Nem ilyen életre hívott el. És Pál apostol, Krisztus szolgája mit mond? Ilyen szolgálatban vagyunk, ezért a nehézségek, a fájdalmak, a csalódások, a csüggedések nem vezetnek bennünket arra, hogy mi elcsüggedjünk. Ilyen szolgálatban vagyunk. Krisztus, a mi mesterünk, nem csüggedünk el. Hogyha végigolvassuk azokat a szakaszokat, amelyekben Pál apostol a nehézségekről beszél, amik az ő szolgai évei folyamán őt érték, akkor még azt lehet mondani, hogy a felolvasás is sokszor sok, amiket át kellett élnie. De ez a Pál apostol nem megrendült volt, nem azt mondta, hogy hát én a Krisztust követem, akkor hogy érnek engem a nehézségek, hanem örömmel fogadott mindent, amit Krisztus megengedett az ő életébe, tudva, hogy amit megengedett, ahhoz erőt is fog adni. Tudta, hogy egy pillanatra nem fogja magára hagyni, és ezért nem csügget el a nehézségek közepette sem. Szerintetek, kinek kell, hogy jobb élete legyen, az Úrnak vagy a szolgának? Nem az Úrnak kell, hogy jobb élete legyen? Hadd kérdezzem meg Jézusnak, milyen élete volt itt ezen a földön, milyen élete volt? Mennyi szenvedés, elképzelni nem tudjuk, nem tudjuk elképzelni. És mennyire furcsa, hogy akkor a szolga, amikor nehézségek érik ebben az életben, akkor panaszkodik és elcsügged. Mit mond Jézus? Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha mi el akarjuk kerülni a nehézségeket, ha mi nem akarunk szembenézni az élet megpróbáltatásaival, bajaival, fájdalmaival, akkor mi a mi szenvedő urunk fölé akarunk kerülni. És akkor soha nem részesülhetünk abban a megtiszteltetésben, hogy ővele legyünk majd ott, mint az ő szolgái. Az igazi szolgának van még egy jellegzetessége, és ezt Galata levélből olvassuk el. Pál apostol hogy fogalmazza ezt meg, mint Krisztusnak a szolgája, mire törekedett egész életében? A Galata levél 1. fejezet 10. versében Pál apostol a következőt mondja: mert most embereknek engedek-e, avagy Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Krisztus szolgájának mi a legfontosabb célja ebben az életben? Krisztus szolgájának az a legfontosabb, hogy az ő ura, az ő mestere legyen vele megelégedve. Nem emberek tetszésére törekszik. Nem úgy akar élni, hogy mindenki jót mondjon ebben a földi életben róla. Tudja, hogy úgysem lehetséges. Egyetlen egy dolog lebeg a szeme előtt, hogy az ő mestere, az ő ura legyen vele megelégedve. Mit mond? Ha én még embereknek akarnék tetszeni, embereknek akarnék, emberi igényeket akarnék kiszolgálni, annak akarnék megfelelni, akkor Krisztus szolgája nem volnék. Gondoljunk az alapigénkre. Mit olvastunk alapigeként? Jézus hogy fogja majd köszönteni az ő hűséges szolgáit? Jól vagyon jó és hű szolgám. Hadd kérdezzem meg, mi van ebben a néhány szóban?
Egy olyan elismerés, egy olyan végtelen szeretet és elismerés, amit kifejezni nem tudunk. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Az igaz szolga állandóan erre az elismerésre vágyódik. És az igaz, hogy az Isten kegyelméből ezt majd akkor hallhatjuk, ha Jézus visszajön és hazavisz bennünket, de a lelkünkben állandóan hallhatjuk ezt a megnyugtató, bátorító szót, amikor az ő akaratát keresve, az ő erejével szolgálunk. Jól vagyon, jó és hű szolgám. Lehet, hogy embereknek nem tudunk megfelelni. Lehet, hogy emberek haragszanak ránk, mert mi Krisztus szolgáljuk. De a Krisztus szolgájának ez a legnagyobb jutalma, hogy hallja belülről a Mestere megnyugtató szavát. Jól vagyon, jó és hű szolgám. De ebben a Biblia versben még egy másik vonatkozását is olvastuk. A szolgára vonatkozó gondolatnak. Jézus azt mondja, jól vagyon, jó és hű szolgám. Hű szolgám. Hűség. A Biblia arról beszél, hogy mi emberek általában olyanok vagyunk minden vonatkozásban, hogy hajlamosak vagyunk felbuzdulni jó dolgokra, nemes dolgokra, felbuzdulni. De az ember jellemének alapvetően nem része a hűség, a kitartás és a hűség. A Biblia Istent mutatja be úgy, mint aki hűséges Isten, aki hűséges Isten és nem csalárd, igaz és egyenes ő hű és igaz, a Biblia végig úgy beszél Istenről, mint a hű és igaz Istenről. De azt akarja, hogy az ő szolgái életében is a hűség nyilvánvaló legyen. Hogy a hűség az jellemezze a ti egész szolgálatotokat. Mint ahogy délelőtt is szóltunk róla, könnyű fölbuzdulni. Azaz sokszor nem is olyan könnyű, de az ember mégis felbuzdul, odaszánja magát. De amikor jönnek a nehéz napok, nehéz évek, a szolgálatban eltöltött, ki tudja hány év áll előttetek, nem tudjuk. De ebben végig hűségesen kitartani. Erre akar benneteket az Úr megerősíteni. És a Biblia arról beszél, hogy a hűséges szolga hallhatja majd ezeket a szavakat, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Igen, akik hűségesek voltak Istenhez, akik ebben a szolgálatban végig kitartottak örömben, bánatban, nehézségben, könnyebb napokban. Azok fogják majd hallani azokat a csodálatos szavakat, amikor a mennybe érkezéskor, a megváltottak mennybe érkezésekor fognak elhangzani. Ézsaiás könyve így írja a 26. fejezetben, nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Nyissátok fel a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. De Jézus még valamit említett ebben az igében, amiről most szólunk. Jól vagyon, jó és hű szolgám. És utána Jézus mit mond? Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. A Bibliában minden egyes szónak jelentősége van. Vajon mit jelent az, hogy sokra bízlak ezután? Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek mi lesz a földi élet szolgálatának a jutalma a mennyben? Mi lesz a legnagyobb jutalom? Hogy Istent szolgálhatjuk, hogy tovább szolgálhatjuk őt. Azt mondja, hogy az övéi látják az ő orcáját, az övéi szolgálnak neki, és ott lesznek vele éjjel és nappal. Ez a szolgálat nem fog befejeződni a földi életben, hanem Jézus azt mondja, hogy most kevesen voltál hű, parányi dolog, amiben kértelek téged szolgálatra. De ezután mennyei kincset bízok rád, olyan kincset, amiről most fogalmad nincs, sokra foglak ezután bízni. Ha itt megtanultad a hűséget, a hűséggel való szolgálatot, sokra foglak bízni ezután. Menj be a te uradnak örömébe. És én szívem mélyéből kívánom, hogy valóban a szolgának való elhívásotokat mindennél többre értékeljétek. Legyetek hűek a ti elhivatásotokhoz.
legyetek hűséges szolgák. És szívemből kívánom, hogy veletek együtt mindannyian hallhassuk majd ezeket az áldott szavakat. Jól vagyon jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Amen.

amikor tengeri úton, tehát tengeren hajóval mentek Róma felé. Ismeritek ugye a történetet, és hatalmas vihar kerekedik a tengeren, olyan vihar kerekedett, hogy mindenki azt hitte, hogy ott kell meghalniuk. Nézzük meg, mit mond a Szentírás. Apostolok cselekedete 27. fejezetében azt olvassuk, hogy olyan vihar volt, hogy több napon keresztül sem nap, sem csillagok nem látszottak. El tudjátok képzelni? Több napon keresztül sem nap, se csillag. És nem kis vihar szorongatott. És azt mondja, hogy továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Ilyen élethelyzet volt, ekkora hatalmas vihar volt, egyéb nem történt, mint hánykolódtak a szél, a vihar dobálta azt a kis hajót, nem is volt olyan kis hajó, hiszen tudjátok, mennyien voltak ezen a hajón? 276-an. Azért nem kis hajó volt ez. És a vihar hatalmas erővel dobálta ezt a hajót. És utána azt olvassuk, hogy mikor hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta, jól lehet, szükség lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt, mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Miért tudta ezt Pál apostol így mondani? Bíztatta őket, hogy ne féljenek, akár mekkora a vihar, akár mekkora a szél az orkán, nem fog elsüllyedni a hajó. Azaz, nem azt ígérte, hanem azt ígérte, hogy senki nem fog közülük elveszni. És utána azt mondja, hogy mert az éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akit szolgálok, és ezt mondván, ne félj Pál, a császár elé kell néked állanod, és imé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik veled hajóznak. Mit mondott neki az Úr angyala? Eljött az angyal, megállt Pál apostol mellett, és bíztatta őt, hogy ne féljen. Úgy tűnik, hogy mindennek vége van itt, de nem fog semmi baj történni velük. Miért? Mert az Úr megóvja Pál életét, és vele együtt a hajó összes utasának az életét meg fogja óvni. És utána majd az Isten tiszteleten még kitérünk a történetre, látni fogjuk, hogy valóban hogy valósult mindez meg, úgy, ahogy Pál megmondta, hogy az angyal kijelentette neki. És mi az, amit tanulságként szeretném, hogyha mindannyian elvinnétek ebből, és mindannyian elvinnénk? Lehet hatalmas vihar, lehet nagyon nagy veszély, akármilyen fenyegető körülmények közé kerülhetünk. Egy valamit biztosan tudhatunk. Mit? Hogy ki áll mellettünk? Jézus ott van velünk, és az ő angyalaival körülvesz bennünket. És a legnagyobb nyomorúság nehézség idején is bátorít, a legnagyobb félelmek közepette is, hogy imádkozzunk hozzá, kérjük az ő segítségét, és ő akkor is tud segíteni, amikor erre emberileg lehetőség nincs. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, a mai délelőtti Isten tisztelet keretében azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy hogyan élhetünk egy boldog, kiegyensúlyozott, megelégedett életet a legnagyobb nyomorúságok közepette is. Azt hiszem, hogy mindannyiunk életében vannak nyomorúságok, nehéz időszakok. Azt lehetne mondani, hogy nehezebb és még nehezebb időszakok. Ritka az, amikor olyan időszakban van részünk, amikor nem túl sok háborúság vesz bennünket körül. De azt hiszem, hogy alapvetően az életünknek a jellemzője a nehéz helyzet, a nyomorúság, vagy ilyen, vagy olyan szempontból való megpróbáltatás, hogy az ember hogy tud ekkor is az ilyen körülmények között is nyugodtnak, békésnek maradni, kiegyensúlyozottnak maradni, sőt, hogy tud az ember örülni és boldog lenni ilyen körülmények között is. Figyeljük meg, hogy amikor az ember nehéz helyzetben van, vagy egy betegségben, vagy akármilyen rossz körülményben, figyeljük meg, hogy mennyire hajlamos az ember, mennyire könnyen előfordul, hogy az ember csüggetté válik, lehangoltá válik, zúgolódik, elégedetlenkedik, legkülönfélébb rossz gondolatok támadnak az emberben, hitetlenség környékezi. Igen, az ember az ilyen nehéz életkörülmények között gyakran hajlamos erre a lelki magatartásra. Hogy lehet ennek az ellenkezője, amiről az előbb már szóltam? Egy életpéldát szeretnék megemlíteni erre vonatkozóan, Pál apostol életét, és Pál apostol életének nem azt a szakaszát, amiről beszél a Szentírás, Pál apostol így nyilatkozik önmagáról a korintusi első levél 15. fejezetében, csak idézném talán az igét, azt mondja, hogy én egy

Együtt, egyedül többet munkálkodtam, mint a többi apostol együttvéve, és a római levélben pedig elmondja, hogy milyen módon végezte a szolgálatát. Azt mondja a római levél 15. fejezetében, tényleg csak kifejezéseket szeretnék említeni. Azt mondja, hogy jelek és csodák ereje által, az Isten lelkének ereje által, és betöltötte a Krisztus evangéliumát hatalmas területeken. Így munkálkodott Pál apostol. Nem zavartalanul és nyugalomban, mert háborúságok közepette, üldöztetés közepette, de a Szentlélek erejétől kísérve hatalmas munkát végzett, jelek csodák kíséretében prédikálta az evangéliumot. Igen, de Pál apostol életének is volt egy szakasza, az ő életének a befejező szakasza, amelyben fogság várt rá. 2 évig fogoly volt, utána egy rövid ideig szabadlábon volt, de utána ismét fogság várt rá, és a végén meghal, kivégzik Pál apostolt. És én az életének erről az utolsó szakaszáról szeretnék néhány bibliai gondolatot megemlíteni, és majd innen fogjuk látni a bibliai tanítást, hogy lehetséges az, hogy amikor valaki börtönben van, valaki fogoly, valaki embertelen körülmények között van, akkor is örülni tudjon, akkor is kiegyensúlyozott legyen, és akkor is boldog legyen, és ne zúgolódjon, és ne vádoljon, ne okoljon senkit az ő helyzetéért, hanem igazából örömteli, kiegyensúlyozott életet tudjon élni. Ugye, mint ahogy említettük, Pál apostol hatalmas erővel hirdette az evangéliumot, 3 nagy misszió útja volt, és a 3. missziós útjának a végén, amikor Jeruzsálembe felmegy, akkor a testvérei meg nem értése, a helytelen tanácsuk, a zsidók gyűlölete miatt fogság vár rá, börtönbe kerül, elviszik Cézáreába, és itt 2 évig fogságban van. Nézzük meg, hogy mi történik Pállal a nyomorúság, a fogság éveiben. És azért mondom, hogy nyomorúság, mert azt lehetne mondani, hogy talán voltak ennél nagyobb nyomorúságok is Pál életében, amikor az a rengeteg veszedelem körülvette őt, meg megkövezik, meg a legkülönfélebb nyomorúságokat kellett átélnie. De azért gondoljunk bele abba, hogy 2 éves fogság, 2 éves börtön. Egy olyan ember számára, aki a tevékenységhez szokott, aki hatalmas területeket járt be, végezte a munkát, és most rab, fogoly, óriási megpróbáltatás egy ember életében. Nézzük meg, hogy milyen volt Pál apostol a 2 éves fogság után. Egy biblia verset szeretnék olvasni az apostolok cselekedete 26. fejezetéből. Apostolok cselekedete 26. fejezetében azt olvassuk, hogy Agrippa király előtt nyílik lehetősége bizonyságot tenni, beszélni arról, hogy ő miért fogoly, egyáltalán védeni önmagát, az ügyéről szólni. És nézzük meg, hogy ezt a beszédet 2 éves fogság után Pál apostol így kezdi. Agrippa király, boldognak tartom magam, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te előtted fogok védekezni e mai napon. Hogy kezdi Pál? Boldognak tartom magam. És szeretném, hogyha komolyan vennénk, hogy a Bibliában nincsenek csak olyan üres frázisok. Ez, hogy boldognak tartom magam, ez nem egy olyan kifejezés, mint mikor egy levelet írunk valakinek, és azt írjuk, hogy kedves XY, lehet, hogy az illető nem is kedves, de mégis így kell megszólítanunk. Tehát ez nem egy ilyen kifejezés, hogy boldognak tartom magam, hogy ez egy ilyen kegyes szófordulat, hanem ez valóban Pál apostol boldog volt, hihetetlen öröm töltötte el a szívét, hogy Agrippa király előtt most ő bizonyságot tehet. Nézzük meg, mi jelentette akkor Pál életében az örömöt, a boldogságot a fogság 2 éve alatt. Kezdjük ott, hogy a fogsága elején Félix helytartóval is többször beszélt, sőt a fogsága idején lehetőség nyílt Félixel is a helytartóval beszélnie, utána Agrippa király előtt tehetett bizonyságot, olyan emberekkel került kapcsolatba, akikkel lehet, hogy máskülönben nem került volna kapcsolatba. És ő nem úgy tekintette a fogságot, noha nyilván ő is másképp szeretett volna élni, szeretett volna szabadon munkálkodni, de ebben a megváltozott élethelyzetben nem az önmaga nyomorúságával volt elfoglalva, nem önmagát sajnálta, nem önsajnálat volt benne, hanem azt nézte, azt kereste, hogy az Isten miért engedte meg ezt az élethelyzetet az ő életében, és ha már megengedte, és nem hárította el, akkor mi az ő feladata ebben az élethelyzetben?
Gondoljuk végig, egy nehéz helyzetbe kerülünk, betegség, kórház, megváltozott körülmények, akármilyen élethelyzet. Mi az első gondolatunk? A keserűség, a panasz, hogy most velem ez történt? Vagy pedig, Uram, kivel fogsz most engem összehozni? Miért küldtél engem ide? Miért engedted meg ezt az élethelyzetet? Lehet, hogy azért vannak élethelyzetek, nyomorúságos élethelyzetek is, hogy olyan emberek közé kerüljünk, akiknek tudunk bizonyságot tenni az evangéliumról, és tudunk munkálkodni olyan emberekért, akikért különben nem tudtunk volna munkálkodni. Igen, itt mondjuk ki, és ez lesz az egész délelőttnek a vezérfonal a Pál apostol életére vonatkozóan is, hogy azért tudott ő nyugodt, kiegyensúlyozott, örömteli, békés maradni, mert minden élethelyzetben ő a másik emberért élt, nem önmagáért élt, nem önzően önmagáért élt, hanem a másik emberért élt, a szolgálat lehetőségét kereste minden élethelyzetben, a legnagyobb nyomorúságok közepette is. És ezért tudott nyugodt, békés és kiegyensúlyozott maradni egy ilyen élethelyzetben is. Szeretnék egy gondolatot megemlíteni, már említettem ezt a történetet itt, de azt hiszem, hogy eléggé régen, és lehet, hogy vannak, akik még nem hallották, hogy egyszer a rádióban volt egy riportműsor egy lelkésszel, aki azt mesélte el, hogy a gyülekezetében volt egy olyan hölgy, egy olyan testvérnő, aki mindig tele volt panasszal. Tele volt állandóan panasszal, vigasztra, bátorításra volt állandóan szüksége, állandóan járt a lelkészhez, állandó gondok, panaszok áradata hagyta el mindig az ajkát. És egyik alkalommal a lelkész karácsony előtt volt megbetegedett, azaz eltörte a lábát és fekvőbeteg lett, nem tudott már menni. És ez a hölgy, ez a testvérnő szintén tele panaszokkal nem bírta ki, hogy amíg majd meglátogatja a lelkész, elment a lelkészhez, és ott mondta a sírálmait, a panaszait. És ez a lelkész már nem tudott tényleg vele mit kezdeni, minden bátorítás kevés volt az ő számára, ennek a hölgynek a számára. És egyszer csak az a gondolata támadt, hogy azt mondta ennek a testvérnőnek, hogy XY család nehéz helyzetben van, és a lelkész, tehát ő megígérte nekik, hogy karácsony előtt elmegy és meglátogatja őket. De látja, hogy eltörte a lábát, és nem tud elmenni, és megkéri ezt a testvérnőt, hogy menjen el, és látogassa meg az ő nevében, ő helyette, látogassa meg ezt a családot. Hát hihetetlenül tiltakozott ez a valaki, hogy hát én, hát akinek annyi problémám van. Most én menjek el, hát nekem is vigasztra van szükségem. De a lelkész annyira kérte, hogy hát egyszer tegye meg az ő kedvéért, hát ő ma annyit segített neki, egyszer tegye meg ezt az ő kedvéért. Hát jó, ráállt ez a hölgy, elment, meglátogatta azt a családot, és utána a lelkész elmondta, hogy innentől kezdve ez a valaki volt a gyülekezet szíve és motorja. Elment valahova, egy nyomorúságban lévő családhoz, és valamit észrevett. Mit vett észre? Észrevette, hogy mások is nyomorúságban vannak, mások is küszködnek problémákkal, nehéz élethelyzetekkel, és rádöbbent valamire, azaz megtapasztalt valamit, ami az életünknek az alapja, a lelki életünknek az alapja. Példabeszédek könyve mit mond? A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Igen, rádöbbent arra, hogy amíg ő másokon akart segíteni, vigaszt akart mondani és nyújtani és segíteni akart megértéssel a másik ember élethelyzetében, közben olyan erőt kapott, amit nem kaphatott volna meg máskülönben, nem kaphatott volna meg akkor, hogyha őt kezdi el valaki vigasztalni. Olyan erőt kapott, amit csak így nyerhet el az ember, hogy a másik felé fordul, a másik ember felé, és közben az Istentől olyan erőt és áldást kap, amit valóban csak ezen az úton tud az ember elérni. Szeretnék itt kitérni arra, hogy mi az életünknek a célja és rendeltetése. Miért teremtett bennünket az Isten? Nem önmagunkért élésre. Nem azért, hogy a magunk élete legyen a saját életünk középpontjában. Lehet, hogy furcsa ez, de persze, nagyon fontos, meg kell tennünk mindent magunkért az élethelyzetünk javításáért, a hitéletünkért, mindent az Istennel való kapcsolatért.
de nem tölthetik ki ez teljes mértékben a mi gondolkodásunkat. Nem foglalhatja el ez teljesen a gondolatainkat. Az Isten szolgálatra teremtett bennünket, szolgálatra, a másikért való szolgálatra, önzetlen szolgálatra. És az Isten azt mondja, hogy igen, ember fordulja másik ember felé, nézzed, hogy hol van ínségben, hol tudnál neki segíteni. És akkor te is kapni fogsz. Olyat kapsz, amit nem tudnék különben neked adni, csak akkor, hogyha te segítesz másokon, ha mások felé fordulsz. Az az ember, aki magát akarja hízlalni, és csak azon van, hogy én magam tehát elnézést, hogy ezt a kifejezést mondom, ugye a példabeszédek könyvében, meg az egész Biblia a lelki jólét, tehát lelki kövérségnek mondja, ugye, hogy a mással jól tévő ember megkövéredik, ugye nyilván ez nem egy külső kövéredés, hanem a lelki jólét, a lelki hitbeli fejlődést jelenti, aki csak magának akarja ezt elnyerni ebben az életben, az azt fogja tapasztalni, hogy egyre soványodik. Egyre soványodik. És aki pedig valóban ezt a bibliai elvet követi, az élet értelmét megkeresi, és azt rendeltetésszerűen, amire rendelt bennünket az Isten, ez betölti, az azt fogja tapasztalni, hogy egyre gazdagodik, egyre gyarapodik, és egyre több lesz, egyre több vigasztalást fog magától az Istentől nyerni, és erősödni fog a hitben. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy Pál apostol életében ez jelentette a boldogságot. És én azt hiszem, hogy mindannyian, akik valaha ebben az életben próbáltunk emberek felé fordulni, és próbáltunk embereknek segíteni, én azt hiszem, mindannyian elmondhatjuk, hogy ennél nagyobb öröm ebben az életben nincs, mint mikor valakinek beszélünk Istenről, Jézusról, és azt látjuk, hogy valami ott lesz a szívében, és odafigyel, és vágy keletkezik a szívében Isten iránt. Vagy pedig egy nehéz helyzetben lévő embernek segíteni tudunk, és azt látjuk, hogy valóban könnyebb a helyzete, és megvigasztalódik a szeretet megnyilvánulásai által. Akkora örömöt kapunk, amit máskülönben nem tudunk elnyerni. És ez az önzetlen szolgálatnak az öröme. És Pál apostol életében ez volt jelen. És ettől nem vált ő egy magába forduló, megkeseredett, zúgolódó emberré. Nem vádolta a hittestvéreit, hogy miattuk került fogságba, nem kesergett, hanem megkereste abban az adott élethelyzetben a szolgálat lehetőségét, és ez boldoggá, kiegyensúlyozottá tette a nehéz élethelyzetekben is. Még egy igét szeretnék itt felolvasni. A 24. fejezet, apostolok cselekedete 24. fejezet 16. versében Pál apostol Félix helytartó előtt kimond egy gondolatot, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy az ő életfilozófiája volt. És nézzük meg, hogy ez hogy hangzik. Pál apostol ezt mondja. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Mit mond Pál apostol? Ebben gyakorlom magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Mit jelent ez az ige? Mit jelent a botránkozás nélkül való lelkiismeret Isten és emberek előtt? Én azt hiszem, hogy az Istennel való kapcsolatban egyértelműen érezzük, hogy mit jelent a botránkozás nélkül való lelkiismeret, hogy amire ő késztet, én azt megtegyem, mindig aszerint járjak. De mit jelent az emberek vonatkozásában a botránkozás nélkül való lelkiismeret? Mit jelent? Pál apostolban botránkoztak meg az emberek? Hányszor megbotránkoztak? A tanításán, a beszédén, beszélt Krisztusról, akik nem fogadták el, micsoda botránkozást keltett az ő beszéde. És mégis azt mondja, hogy ő abban gyakorolja magát, hogy botránkozás nélkül való lelkiismerete legyen Isten és emberek előtt is. Tehát akkor mit jelentett ez Pál apostol életében? Azt, hogy ő tudta, hogy az Istentől való elhívása, mint mindannyiunké, arra szólítja, hogy mindenki, akivel csak kapcsolatba kerül, tudja hirdetni neki az igét, tudjon neki segíteni, bizonyságot tenni az életével és a szavaival. És ekkor nyugodt volt a lelkiismerete a másik ember irányában is. Lehet, hogy az a másik ember akkor nem fogadta el a prédikációját, a beszédét, a segítését, azt a lelkületet, ami belőle áradt. Lehet, hogy visszautasította, de lehet, hogy magvetésként
később beérlelődött és gyümölcsöt termett. De az Isten előtt az ő keze mentes volt az emberek vérétől. Ő mindent megtett azért, hogy azoknak az embereknek az örök javát munkálja. Ezért volt neki botránkozás nélkül való lelkiismerete Isten és emberek előtt, noha nagyon sokan haragudtak rá a beszédéért, a prédikációért, a hitéért, de ő neki mégis botránkozás nélkül való lelkiismerete volt, mert ezt a szolgálatot hűséggel végezte, és ez volt az életének a célja, hogy bizonyságot tegyen az Isten evangéliumáról, a Krisztus evangéliumáról. Nézzünk meg egy másik történetet Pál apostol életéből ebben az időszakban, és arról a történetről szeretnék beszélni, amiről a gyerekeknek is szóltunk az előbb, a hajótörés története, amikor ő hajón a többi fogolytársal együtt Róma felé tart, és ugye kitör ez a hatalmas vihar a tengeren, és tényleg úgy tűnik, hogy mindenkinek el kell ott vesznie. A fogsága elején Pál apostol kijelentést kap, hogy neki a császár elé kell majd állni. És itt, amikor ez a hatalmas vihar szorongatta őket, akkor nézzük meg, még egyszer idézném azt az igét, amit már a gyerekeknek is olvastam. Azt mondja neki az angyal, az Istentől jövő angyal, hogy ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és imé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Azt hiszem, hogy az igét kívülről jól ismerjük, de hadd kérdezzem meg, hogy gondolkodtunk-e már arról, hogy mit jelent az, hogy ajándékként adta neked az Isten azokat, akik veled hajóznak. Miért mondja, hogy ajándékként? Mit jelentett ez önmagában? Ajándékként adom neked, akik veled hajóznak, nem fognak meghalni. De ezt miért nem azt mondja, hogy a többiek sem fognak meghalni, se te, és a többiek sem. Nem azt mondja, azt mondja, ajándékként adom neked, akik veled hajóznak. Az ajándéknak mi a jellegzetessége? Mikor adunk ajándékot, vagy mit akarunk az ajándékkal elérni? Hogy a másik ember örüljön neki, ugye? Olyat adunk ajándékba, aminek a másik nagyon örül. És amikor az Úr azt mondja neki, hogy az Úr angyala, hogy ajándékként adom neked azokat, akik veled hajóznak, akkor ez azt mutatja, hogy az ő legnagyobb gondja itt a viharban az volt, hogy igen, ő meg fog menekülni, az Úr ígéretet tett erre, hogy neki a császár elé kell állni. Noha hatalmas volt a vihar, és nyilván az ő szívét is egy pillanatra a félelem összeszoríthatta, de neki a legnagyobb problémája az volt, hogy mi lesz ezekkel az emberekkel, akik soha nem hallottak még Krisztusról. Mi lesz velük? Itt köztörvényes bűnözők is vannak, az ő életük is ugyanolyan drága az Isten szemében. És lehet, hogy soha nem hallottak az evangéliumról, és úgy kell nekik meghalni, hogy remény nélkül, az Isten szeretetének a megismerése nélkül elveszni. Ez szorította Pál apostolnak a szívét. Figyeljük még ebben a viharban is, itt a nyomorúságban, Róma felé haladva fogolyként, nem az ő bilincseivel van elfoglalva, hanem azokkal az emberekkel, akikkel együtt hajózik. És mit mond az Úr? Ajándékként adom neked mindazokat, akik veled együtt hajóznak. Igen, imája meghallgatásra talál, és mind a 276-an kivetődnek ugye egy szigetre, és megmenekül mindenki közülük. Nagyon érdekes ezt megfigyelni, majd még egyszer visszatérünk erre a gondolatra, de már az út elején is az látszott, hogy Július százados, akire az összes fogoly rá volt bízva, hatalmas kedvezésekben és előnyökben részesíti Pált. Végig azt látjuk az út során már a kezdetétől fogva, hogyha egy-egy helyre értek, ahol voltak keresztények, akkor megengedte Pálnak, hogy a keresztény testvéreinél időzön. Nem tudom, ezt el tudjuk-e képzelni. Ugye a százados, akinek a kezére vannak bízva a foglyok, megengedi Pálnak. És úgy az ember elgondolkodik, vagy látni fogjuk a Róma előtt, tehát az Olaszországban, Itáliában való kikötésnél is, látjuk, hogy ott is megengedő, hogy 7 napot itt időzzenek, utána indulnak tovább. Micsoda hatalmas nagy jó indulat és kedvezés Pál részére. Szeretném azt a kérdést feltenni, hogy vajon miért volt ilyen jó indulatú a százados Pállal? Vajon miért vette Pált körül egy tisztelet?
Még a hajótörés előtt is, mert most azt lehetne mondani, hogy nyilván a hajótörés alatt tanúsított magatartása, amikor bátorítja végig a hajó utasait, a 14. napon azt olvassuk, hogy feláll Pál, bíztatja őket, mindannyiuk előtt imádkozik, hogy egyenek. Tehát végig azt látjuk, hogy törődik velük. Azt lehet mondani, hogy persze hát ettől a magatartásától, de Julius századosnak a jó indulata már sokkal előbbre nyúlik. Szeretnék olvasni egy idézetet az Apostolok története 350. oldaláról, és így olvasom ezt az idézetet. Az a mennyei békesség, mely Pál arcáról sugárzott, sok lelket nyert meg az evangéliumnak. Figyeljük! Az a mennyei békesség, amely Pál arcáról sugárzott, sok lelket nyert meg az evangéliumnak. Pált mennyei légkör övezte, akivel csak érintkezett, megérezte Krisztussal való közösségének hatását. Az általa hirdetett igazságot saját élete szemléltette, ez adott meggyőző erőt prédikációinak. Ebben rejlik az igazság hatalma. Most figyeljük ezt a mondatot. A megszentelt élet mesterkéletlen, öntudatlan befolyása a legmeggyőzőbb prédikáció a kereszténység mellett. Igen, a megszentelt élet mesterkéletlen, öntudatlan befolyása, ez árad Pálból. Érvelések minél kevésbé cáfolhatók, annál nagyobb ellenállást idézhetnek fel. Azonban az istenfélő életmód olyan hathatós példaadás, melynek teljesen ellenállni lehetetlen. Pált mennyei légkör vette körül. Pál élő kapcsolatban volt a Szentlélekkel, Jézus Krisztus ott állt mellette, az angyalok voltak a kísérő társai, és ennek a hatását érezte mindenki, aki a közelébe került. És itt szeretnék ránk vonatkozóan egy idézetet olvasni a 7 per A kötetből, és nagyon elgondolkodtató idézet, így olvasom. Jobban be kell hoznunk életünkbe Isten szeretetének ragyogását. Amint hitáltal Jézusra tekintünk, az ő öröme és békessége tükröződik arcunkról. Figyeljük ezt a mondatot? Amint hitáltal Jézusra tekintünk, ha mi Jézust igazából megtaláljuk, akkor az ő öröme és békessége tükröződik arcunkról. Milyen komolyan kellene törekednünk, olyan kapcsolatra jutnunk el Istennel, hogy arcunk az ő szeretetének verőfényét tükrözze. Mikor a Szentlélek élteti élettel lelkünket, akkor fölemelő hatást gyakorolunk másokra, akik nem ismerik Krisztus jelenlétének örömét. És ez a hatás akkor is érvényesül, ha nem tudunk prédikálni, ha nem tudunk igét hirdetni. A Krisztus jelenlétének az öröme kisugárzik, és olyan örömöt ad, és olyan érzést kelt a többiekben is, hogy érzik, hogy ez valami több, ez valami más. Megéreznek valamit, amit ők eddig nem ismertek. És erre kell törekednünk mindannyiunknak, hogy így tudjunk Krisztusról minden körülmények között bizonyságot tenni. De nézzünk meg Pál életéből egy harmadik mozzanatot. Nézzük meg, mi történik velük, miután kivetődnek a hajótörés után, mind a 276-an épségben kivetődnek egy szigetre. Apostolok cselekedete 28. fejezet 7-től 10-ig terjedő versében a következőt olvassuk. Annak a helynek környékén voltak, mégpedig a sziget főemberének név szerint Publiusnak mezei jószágai, ki befogadván minket 3 napig nagy emberségesen vendégül látott. Történt pedig, hogy a Publius atya hideglelésben és vérhasban betegen feküdt, kihez Pál bement, és minek utána könyörgött, kezeit reávetve meggyógyította őt. Minek utána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek voltak a szigeten, ő hozzájövének és meggyógyultak. Kik nékünk nagy tisztességet is tettek, és mikor elindultunk, a szükséges dolgokkal elláttak. Mit csinál Pál apostol? Kivetődnek hosszú hánykolódás után, életveszélyes nehézségek után kivetődnek erre a szigetre, és nem önmagával van elfoglalva, hogy nem elég, hogy Rómába kell menni, nem elég, hogy mindez történik, még ilyen nyomorúságokban is részünk van, hanem mihelyt tud, cselekszik a környezetében élő emberekért. Ott folytatja a szolgálatot,
a nyilvános szolgálatot, mert ezt most már annak lehet valamilyen szinten nevezni, ahol abba hagyta a fogság a kezdetén. Töretlenül tudta Krisztust képviselni, gyógyítani hatalmas erővel. Hogyha megfigyeljük apostolok történetének a leírását, azt látjuk, hogy a kezdeti időszakban, a Szentlélek kiáradásának a kezdeti időszakában a jelek és a csodák hatalmas erővel nyilvánultak meg mindazok életében, akire kiáradt a Szentlélek. De ugyanakkor azt látjuk, hogy a század második felére, a század vége felé ezek csökkenő félben voltak. Ugye Jelenések könyvében olvassuk erről a korszakról, hogy csodálatos volt a korszak, az indulása is, de az első szeretetüket elhagyták. És emiatt ugye a léleknek ezek a megnyilvánulásai háttérbe szorultak. Egyre kevesebb volt a léleknek ilyen megnyilvánulásából. De Pál apostolnál mit látunk? Az ő életét végig kísérte. Miért? Mert ő töretlenül, nem önmagával, hanem a többiekért fáradozva érte, tehát nem önmagába fordulva, hanem töretlenül a Szentlélekkel élő kapcsolatban fáradozott az emberekért, és az Istennel való kapcsolatának az eredménye volt, hogy ugyanott tudta folytatni a munkáját, mint ahol abba hagyta. Nézzünk meg egy másik mozzanatot is az ő életéből. Amikor véget ér ez a hajó, ugye utána ismét hajóra szállnak, és elmennek Itália déli részének kikötőjébe, Puteoliban kikötnek, és innen még több mint 200 kilométer út, míg Rómába érnek, és azt olvassuk a Szentírásban, hogy a keresztények Rómából kijönnek Pál apostol elé őt üdvözölni és köszönteni. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy igét olvasni, a 28. fejezet 15. versét. Az apostolok cselekedetében így olvasom. De azért még a 14-et is hadd olvassam. Holmikor, tehát kikötöttek Puteoliban, holmikor atyafiakat találtunk, kértek minket, hogy náluk maradjunk 7 napig, és úgy mentünk Rómába. Ugye, amit az előbb említettem. Ugye az egész sereg, mindenki megáll, az összes fogoly, ott vesztegelnek. Miért? Mert Pál apostol ugye 7 napot tölt ugye az ő hittestvéreinél. És utána így olvassuk, onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallották, nékünk elünkbe jövének Appii fórumig és Trestabernéig, és mikor Pál meglátta őket, hálákat adván az Istennek, bátorságot vőn. Erre a fél mondatra szeretnék kitérni. Erre, amikor a keresztények elé jönnek, ugye körülbelül 60 kilométer távolságra Rómától eléje jönnek a keresztények, a keresztény hittestvérek, és azt olvassuk, hogy amikor Pál meglátta őket, hálákat adván az Istennek, bátorságot vőn. Hatalmas kijelentésű ige ez. Mit mond önmagában ez az ige szakasz? Szeretnék olvasni egy idézetet az apostolok története 307. oldaláról. Apostolok története 307. oldaláról, így olvasom. Amikor Pál a hittestvéreket megpillantotta, hálákat adván az Istennek bátorságot vőn. Kevesen tudják csak felfogni e szavak mély jelentőségét. A könnyező, részvétteljes hívők között, akik nem szégyelték Pál apostol békjóit, az apostol fennhangon dicsőítette Istent. Itt álljunk meg egy pillanatra, Pál soha nem volt Rómában ennek előtte. Honnan ismerték őt a testvérek? Honnan jöttek elé a keresztények, hogy jöttek elé, hogy akkor megismerték őt és köszöntötték őt? Claudius császár uralkodása idején a zsidókat kitiltották Rómából. És ők a különböző területeken, Pál apostol a különböző misszió útjain találkozott ezekkel a zsidó emberekkel, ezekkel a családokkal, sokan elfogadták az evangéliumot. És amikor a rendelet visszavonatott és visszaköltözhettek Rómába, akkor ott építették tovább a keresztény gyülekezetet. És ezek az emberek, akik Pál apostoltól hallották a különböző misszió útjain először az evangéliumot, most jönnek Pál apostol elé. És Pál apostol jön Róma felé. Pál apostolnak régi vágya volt, hogy Rómába jöjjön, de mit szeretett volna? Ugyanolyan erővel, jelek és csodák által hirdetve szabadon az evangéliumot, sok-sok lelket megnyerni az evangéliumnak. És most itt jön fogolyként,
És összeszorult az ő szíve, hogy nem tudja ezt a szolgálatot betölteni. Bánat felhő nehezedett a lelkére. Mennyire másképp képzelte el ezt az utazást. És azt olvassuk, hogy amikor meglátta az atyafiakat, akkor hálát adott az Istennek, és bátorságot vett. Így folytatom tovább az idézetet. A bánat felhő, mely előzetesen lelkére nehezedett, immár eloszlott. Keresztényi élete ugyan nem volt egyéb a bántalmazások, szenvedések és surlódások sorozatánál, de ebben az órában bőséges jutalmat vert. Most már bátrabban és vidámabb lelkülettel folytatta útját. Bilincsek és nyomorúság várt rá, azt igen jól tudta, de azt is tudta, hogy sokkal borzalmasabb rabságból szabadított meg lelkeket, és így örült Krisztusért viselt szenvedésének. Megy oda fogolyként, de meglátja azokat az embereket, akik a munkássága révén ismerték meg Krisztust és az evangéliumot, és ez minden bánat felhőt elsöpört az ő életéből. Miért? Mert örült annak, hogy az élete nem volt hiába való, nem volt haszontalan, mert embereket sokkal nagyobb rabságból tudott megszabadítani, sokkal nagyobb megkötözésből tudott megszabadítani, mint az ő fizikai bilincsei. És ez Pál apostolnak hatalmas örömet adott. Ezért élt. Ez volt az életének a legfőbb célja. És amikor fogolyként Pál Rómában tartózkodik, ott is mit látunk? Megengedik nekik, hogy 2 évig bérelt szálláson lakjon, és mindenkit befogadott, prédikálta az evangéliumot, gyülekezetekkel törődött, levelet írt nekik. Tehát másokért élt a fogsága idején is. És elmondta, hogy igen, az én fogságom előmenetelére volt az evangéliumnak. Nem hátráltatta, hanem előre menetelére volt. Ezt írja a Filippi belieknek. Nem azt írja, hogy milyenek az ő körülményei, nem panaszkodik, hogy ez sem teheti, vagy az sem teheti a hozzáláncolt őr miatt, hanem azt mondja, hogy tudatni akarom veletek, hogy a fogságom az evangélium ügyét szolgálja, és halad előre az evangélium. És olyan erővel terjedt az evangélium Pál apostol római tartózkodása idején, hogy Nérónak a dühét még inkább felkeltette a keresztények ellen. És azt látta, hogy az udvarába is bevonul a kereszténység. A testőrségnek a tagjai is elfogadják, nagyon sokan a kereszténységet, Krisztust elfogadják. Igen, hihetetlenül szaporodott a Rómában a keresztényeknek a száma ez idő alatt. Pedig Pál nem tudott nyilvánosan munkálkodni, de az élete és szolgálata által az Isten megáldotta az ő munkásságát, és hatalmasan tudott fejlődni a gyülekezet ez idő alatt. Már csak egyetlen egy mozzanatot szeretnék megemlíteni Pál apostol életéből, hogy a másokra való odafigyelés, a mások gondjainak, terheinek a hordozása mennyire segít a legnagyobb nehézségeket is átélni az ember életében. Szeretném azt a mozzanatot befejezésképpen megemlíteni, ami szerintem az egyik legmegrázóbb mozzanat Pál apostol életében, az élet történetének a legutolsó mozzanata, amiről tudomásunk van a Szentírás alapján. Tudnilik ezután a 2 éves fogság után, a római fogsága után, amikor ő bérelt szálláson lakhatott, ugye akkor volt a tárgyalása, és Néró teljesen szokatlan módon igazság érzetére, hát valamilyen módon, nem is tudom milyen szinten volt neki igazság érzete, de erre hallgatva szabadon bocsátotta Pált, hiszen a bizonyítékokat, az ellene felhozott vádakat nem tudták bizonyítani. És Pál ekkor azonnal elhagyta Rómát, és utána egész rövid idővel hatalmas keresztény üldözés tört ki, mert ugye Néró felgyújtotta Rómát, és utána ezt a keresztényekre fogta, ugye gyűlölte a keresztényeket, mert olyan mértékig szaporodtak az ő udvartartásában, és egyre többen lettek. Tehát és ennek az üldözésnek Pál biztos, hogy áldozatul esik, hogyha ott marad Rómában akkor. És így még volt egy rövid ideje arra, hogy a gyülekezetekért fáradozzon és utazzon. De a keresztény üldözés következtében, ebben a heves üldözésben Pált ismét letartóztatják, és visszaviszik Rómába fogságba, de ekkor már nem bérelt szálláson lakik, hanem nyomorúságos börtönben. És ezután kerül sor a kihallgatására, idézik Néró ítélőszék elé. Ebben a helyzetben, amikor azonnal, akikre ezt a vádat rásütötték, hogy részt vettek Róma felgyújtásában, vagy bújtogattak erre, hát ezekre egyértelműen halálos ítélet várt.
közmegvetés és utálat tárgyai voltak ezek az emberek, akikre ezt a bélyeget sütötték, és Pál apostol is így kerül Néró ítélő széke elé. Semmi remény nem volt arra, hogy itt valamilyen felmentő ítélet, vagy bármi jó dolog történhetne. És nézzük meg erről Pál apostol az utolsó írt levelében, a Timóteusi második levelében, amit ekkor írt, a fogságának ebből az időszakából írt, a következőt írja a Timóteusi levél 4. fejezet, 12. Timóteusi levél 4. fejezet 16 és 17. versében. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Először csak idáig olvasom. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Meg volt engedve mindenkinek, hogy védő ügyvédet fogadjon, vagy valaki képviselje az ő ügyét az ítélőszék előtt. És Pál apostolnak ekkor ez nem jutott ki. Mindenki elhagyta. Mindenki félt. Mindenki magára hagyta. Nem tudom, mit szólnánk egy ilyen helyzetben. Mennyit tett egész élete a szolgálat élete volt, gyülekezeteket alapított, testvérekért munkálkodott. És itt van ebben a helyzetben, és mindenki fél, mindenki elmenekül, és egyedül hagyják ott Pált. Milyen érzés lenne bennünk? Hogy gondolnánk azokra az emberekre, akikről tudjuk, korábban írja, hogy Démás is elhagyott engem, és írja tovább az embereket. Mit szólnánk mi akkor, amikor teljesen egyedül maradunk, és azt látjuk, hogy akikre korábban számíthattunk, és akikért sokat fáradoztunk és tettünk, ott hagy bennünket a legnagyobb nehéz helyzetben. Pál így folytatja, tehát olvasom még egyszer. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. És így folytatja, ne számítassék be nekik. Ne számítassék be nekik. Tehát nem haragszik ezekre az emberekre, nem önmagát sajnálja, hogy nekem most itt egyedül kell lennem ebben a nyomorúságban, hanem azokra gondol, megérti, átéli azoknak az embereknek a helyzetét, hogy nem merték ezt a kockázatot vállalni. Azt mondja, hogy mint egy ima az Isten felé, hogy ne számítassék be nekik. Uram, bocsássad meg nekik, ne számítassék be nekik. És utána azt mondja, de az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. Pál apostol még itt lehetőséget kapott Néró előtt, hogy bizonyságot tegyen a hitéről, Krisztusról, az evangéliumról, az ítéletről, Jézus visszajöveteléről. Pál apostol hatalmas erejű ige hirdetést tartott itt ebben az utolsó nyilvános beszédében. Kik hallgatták? Nem tudom, belegondolunk-e, hogyha valaha történelemben halljuk Néró nevét, gondoljunk arra, hogy az evangéliumot az Úr neki is felkínálta. Micsoda erővel tett bizonyságot Pál. Ennek az lett az eredménye, hogy Néró nem merte akkor kivégeztetni Pált, visszaküldte a börtönbe. De utána ismét előhozatta, halálra ítélte, és Pált lefejezték. De annak a súlyának, annak a hatására, az evangéliumnak, az ige hirdetésnek a hatására, amit Pál tartott, nem volt ereje ezt megtenni. A lélek hatott a szívére, kérlelte, igen, a kegyelem neki is fel lett ajánlva. És Pál apostol ezért tudott boldog lenni. Pál apostol ezért volt a legnehezebb körülmények között is kiegyensúlyozott, nem zúgolódó, nem magába forduló ember, mert az ő életének egy célja volt, ahogy fogalmazza is, hogy az én futásomat elvégezzem és betöltsem azt a szolgálatot, amiért megragadott engem a Krisztus, amiért elhívott, hogy embereknek bizonyságot tegyek az evangéliumról. És szeretnék annyit mondani, hogy mindannyian ezért lettünk megváltva. Mindannyian, akik itt ülünk, akik halljuk és hallottuk az evangélium örömhírét, ez a feladatunk, ezzel bízott meg bennünket az Úr, hogy adjuk tovább, ne magunkba tartsuk, hanem adjuk tovább az embereknek. Vajon betöltjük-e ezt a rendeltetésünket? Vajon ez a mi életcélunk is? Ha ez lesz a mi életcélunk, akkor minden körülményben megtaláljuk az örömöt. Akkor minden nehéz helyzetben megtaláljuk a bizonyságtevés alkalmát. És ha nem is tudunk szóval bizonyságot tenni,
De ez a lelkület, a másokért élő és fáradozó lelkület, az Isten lelkével élő kapcsolatban levő lelkület, az ki fog áradni, ennek a békéje, öröme és szeretete ki fog áradni. És emberek megismerik azt az örömet, azt a békét, amit nem ismernek, ami csak egyedül Krisztus közelében található. És én szívem mélyéből kívánom, hogy a mi életünk ilyen legyen. És az elkövetkezendő még nehezebb időben, a nyomorúságok közepette is, ez a béke, öröm és szeretet, az Istennel való élő közösség békéje, öröme és szeretete sugározzék rólunk, és ezáltal sok embert tudjunk megnyerni Krisztus evangéliumának. Amen.

Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te igédért, és köszönjük a te igédnek egyértelmű kijelentéseit, és köszönjük az életpéldákat, amelyeket adsz nekünk, köszönjük Pál apostol életének a példáját is. Köszönjük neked, Urunk, hogy megmutatod az ő életén keresztül, hogy a legnagyobb nehézségekben, nyomorúságokban is mi élhetünk örömteli, békés, boldog életet, hogyha az önzésünktől megszabadulunk. És valóban ez lesz a mi életünkben is, ami az ő életében is volt, Pál apostol életében is, amiért mindannyiunkat teremtettél, hogy másokért szolgáljunk, mások üdvösségét, boldogságát tartsuk mindenek felett fontosnak. Istenünk, tanítsál meg bennünket erre a lelkületre. Te látod, hogy mi olyan sokszor csak magunkért élünk. Te látod, hogy időnként teszünk emberekért. De te látod, hogy milyen sokszor nem ez az egész életünknek a célja. Sokszor nem érezzük át, hogy valóban te ezért adtál nekünk létezést, hogy a szolgálat életét éljük, hogy betöltsük a mi rendeltetésünket. Urunk, adjad, hogy megértsük, hogy ez az életnek az értelme. És köszönjük, hogy elénk tárod azt is, hogy a mennyben is a szolgálat folyik, a szolgálat élete, a másokért való szolgálat élete. Urunk, kérünk adjat, hogy fel tudjunk készülni az örök életre már most itt, azáltal, hogy megtanulunk szolgálni. És Urunk, köszönjük neked ezt a csodálatos kijelentést a te igédből, hogy a szolgálattal együtt boldogság, öröm és béke van az ember szívében. Urunk, kérünk adjat, hogy mindannyian ezt megtapasztaljuk. És Urunk, kérünk téged adjad, hogy mi mindig téged keressünk, a veled való élő kapcsolatot. Urunk, ne engedd meg, hogy csak formai legyen a mi hitéletünk, a mi vallásos életünk. Adjad, hogy veled élő kapcsolatban lehessünk. És Urunk, adjad, hogy a veled való kapcsolatnak az öröme, békéje és a te szeretetet ki tudjon sugározni belőlünk. És Urunk, adjad, hogy mindenki megérezze ennek a légkörét, ennek a befolyását. És Urunk, adjad, hogy a mi egész lényünk, teljes életünk prédikáció lehessen, és bizonyság a te szeretetedről, az evangélium hatalmáról. Urunk, add meg ezt mindannyiunk életében, és adjad, hogy megtaláljuk a környezetünkben mindazokat, akikért munkálkodhatunk. Urunk, hogyha mi ezért imádkozunk hozzád, mi hisszük, hogy te mutatsz nekünk utakat, lehetőségeket, hiszen mindannyiunknak elkészítetted a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Kérünk, adjál vágyat, hogy megismerjük ezt az utat, és kérünk téged, adjál nekünk kitartást ezen az úton. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságainkat, és köszönjük, hogy most is sokkal többet fogsz mindannyiunkért személy szerint cselekedni, mint kérni vagy elgondolni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.

A hatodik témához érkeztünk, Mózes és az egyiptomi kivonulás. A mai alkalommal Mózes élettörténete, középpontjában Mózes születéstörténetével, 40 évi tartózkodása Midian földjén, az egyiptomi kivonulás, és az előadás végén pedig Mózes kérése az Istenhez, és Mózes milyen választ kapott az Úrtól. A mai előadást ismét csak egy rövid visszatekintéssel kell kezdenem, ezelőtt József történetét tekintettük át, vagyis azt mutatom itt a térképünkön, ahogy József betelepítette a családját, ugye Jákobot és a testvéreit, Kánaán földjéről Egyiptomba. Itt Egyiptomban a Nílus deltájának a keleti részén található Gósen földje. Gósen földje rendkívül alkalmas volt állattartásra, Egyiptom egyik legértékesebb területe volt, és az akkori egyiptomi fáraó, akiről tudjuk, hogy Hikszosz uralkodó volt, megengedte azt Józsefnek, a kormányzójának, hogy édesapját, testvéreit, szóval az egész nemzetségét betelepítse ide Egyiptom földjére. Ezzel végeztük a József történetet. Azt kell, hogy lássuk, hogy időszámításunk előtt 1590-ben meghalt József. És a halála után 10 évvel, 1580-ban kiűzik az egyiptomiak a Hikszoszokat, tehát újra a délvidékről az egyiptomi fáraók felnyomulnak, és visszakaparintják a Hikszoszoktól az országukat, ugye több mint 150 évi számüzetés után, és ahogy az egyiptomi fáraók elfoglalják újra a trónt, ugye a zsidó nép gyűlöletessé válik a szemükben. Miért? Azért, mert az addigi ellenségeik, a Hikszoszok engedték meg, hogy betelepüljenek Egyiptom földjére, és azért is, mert a zsidók állattartással foglalkoztak, az egyiptomiak pedig folyami kultúrát, mezőgazdaságot műveltek, növénytermesztést, és nem állhatták ki, hogy egy idegen test, egy idegen nép éljen ezen a területükön. Úgyhogy 1580 után, tehát a Hikszoszok kiűzése után egyre nehezebb a zsidó nép élete Egyiptom földjén. Mózes második könyvére térünk most, ismert latin címén az Exodusra, vagyis a kivonulás történetére, és az Exodus első fejezetében a 13. és 14. versben ez áll. Kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak az Izrael fiait. Kemény munkával keserítették meg életüket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájukkal, amelyeket kegyetlenül dolgoztattak velük. Tehát a zsidó nép egy kiváltságos népből, a József népéből bizony egy rabszolga sorba taszított néppé válik. Pár évtized alatt, 1580 után egyre inkább megnehezítik az életkörülményeiket, ingyen munkát végeztetnek velük, és még ez is kevés, amikor látják, hogy a nehéz életkörülményekben is továbbra is fejlődik és gyarapodik a nép, akkor a fáraó magához rendeli az egyiptomi országban élő zsidó bábákat, és kiadja nekik a parancsot, hogy a zsidó fiúgyermekeket a szüléskor öljék meg. Így akar ezzel a drasztikus, kemény intézkedéssel gátat vetni a zsidó nép szaporodásának, de nem ér vele célt, mert ezek a bábák, ezek az asszonyok hívők voltak, az életet tisztelték, istenfélő emberek voltak, és nem hajtották végre a fáraó parancsát. Ekkor azonban a lehető legkegyetlenebb intézkedés születik meg, mégpedig az, hogy maguknak a héber családoknak kell az újonnan szedett fiúgyermek

harmadában 1526-ban született. Harmadik gyermekként látta meg a napvilágot, szülei Amrám és Jokébed voltak, és ők nem akarták végrehajtani a fárónak a parancsát. Megint csak arról van szó, hogy istenfélő, hívő emberek voltak, akik az életet mindennél nagyobbra tartották, és az Isten által adott életet ilyen módon kioltani ők nem akarták. 3 hónapig rejtegették a gyermeket, de 3 hónap után valamit dönteni, választani kellett, mert ugye milyen egy kisgyerek, egy kis csecsemő, 3 hónap után már a hangja hallatszik. Bárki feljelenthette volna a családot, bárki megölhette volna az újonnan született gyermeküket. És itt a Bibliának ebben a születés történet részében, amit a gyerekek nagyon kedvelnek, hogyha elmondjuk nekik, mert nagyon eseménydús és nagyon érdekfeszítő ez a történet, aki a gyerekeinek elmondta, az tapasztalhatja, hogy sokszor Jézus születésével hozzák párhuzamba a gyereket, összeszokták ezt keverni, mert mind a ketten úgy látták meg a napvilágot, Mózes is, meg Jézus is, hogy rögtön a születésük után már kockán forgott az életük. De ebben az érdekfeszítő, ebben a rendkívül feszült történetben, itt álljunk meg egy pillanatra, hogy mit is döntött ez a házaspár. Hogyan megy tovább ezután a történet? A Biblia szerint mi emberek a körülményeket, a politikai helyzetet, a társadalmi állapotokat, mi egyes emberek megváltoztatni nem tudjuk. Amrám és Jokébed is világosan látta azt, hogy ők nem tudnak változtatni a fáraó rendeletein. Nem tudnak mit tenni. A fejük fölött intézkedtek és hozták őket nehéz helyzetbe. De a Biblia szerint egy valamit tud tenni az ember. Dönteni és választani. Megoldást a legkevésbé tudunk adni az életben. De dönteni, választani igenis tudunk, és ez az, amit senki nem tesz helyettünk. És ha az ember helyesen dönt, akkor a Biblia azt mondja, hogy van valaki, aki megoldja az élete kérdéseit. Lehet, hogy nehézségeken megy át az ember útja a döntése után, de Isten a megoldás, a szabadítás és a szabadság Istene. Isten látta ezt a nehéz körülményet, látta, hogy kijön a világra, tudta, hogy Mózesből ki fog válni, mivé fog ez a gyermek formálódni. A szülőktől ezt várta Isten, hogy döntsenek. És a szülők döntöttek, hogy a gyermeket nem ölik meg, hanem gyékényből egy ládácskát, egy kosarat készítenek, bekenik annak az alját gyantával és szurokkal, és kiteszik a Nílusnak a vizére, a nád a sás közé, kiküldik majd a nővérét, hogy Mirjámot, hogy vigyázzon rá, és ha bármi történik, majd hozza a híreket a családhoz. Hogy hogyan is történt ez a döntés, ezt a Biblia nem részletezi. Minden esetre annyi biztos, hogy ezek az emberek egy hitbeli döntést hoztak. Nem azt tették, amit a világ vár tőlük, nem azt tették, amire a körülmények akarták őket rászorítani, hanem a világgal, a körülményekkel szemben és bízva az Isten segítségében ők egy hitbeli döntést hoztak. Az irodalom történetben van egy verses elbeszélés, egy Magyarországon ismeretlen, de a franciáknál ismert szerzőnek, Honoré de Saint-Amandnak a verses elbeszélése a 16. századból, nagyon szépen mutatja be, hogy Amrám és Jokébed, a két szülő, állandóan nap-nap után imádkozik Istenhez, és kéri az Úr segítségét, hogy adjon nekik kivezetést, adjon nekik megoldást ebből a helyzetből, és hogy este felkelnek az imádságukból, és kitekintenek az ablakon egy ízben, mondja ez a francia költő, akkor egyszerre csak felfigyelnek arra, hogy a hold fénye hova vetül, mire süt rá. Hát a Nílusnak a nádasára, a Nílusnak a partjára, és akkor kezdenek el gondolkodni, hogy ha nincs a faluban, nincs a házban elég oltalom, hát akkor lesz kinn a természetben, lesz a Nílus partján. És akkor döntik el ezt így, hogy veszik ezt a gyékény ládácskát, és kiteszik beléje Mózest. Hát akárhogy volt is, nem ez a lényeges. A lényeges az, hogy az embernek először döntenie kell, és először az embernek kell döntenie. Isten a megoldást csak akkor hozza, ha az ember döntést hoz. És az ember, mi nekünk embereknek valóban olyan helyzetekben kell döntést hoznunk sokszor, amelyek kilátástalan helyzetek, emberileg megoldhatatlan helyzetek. De a Biblia szerint Isten várja az embertől a döntést, hogy az ember akkor is dönte a jó mellett. Akkor is dönte az élet és az igazság mellett.

Ezek a szülők valóban emellett döntöttek és vállaltak minden kockázatot, hogy ami ezután történik, az az Isten kezében van. És nagyon érdekes, hogy Isten hogyan hozott megoldást. Mert kitették a gyermeket, Mirjám kint játszadozott, és egy ízben a fáraónak a leánya arra sétált, arra kívánt fürdőzni a Nílus vizében a palota hölgyeivel együtt, és természetesen megakadt a szeme ezen a kis kosárkán és a gyermeken. Egyből magához kérette, látta, hogy Héber ifjúról van szó, tehát az nyilvánvaló volt előtte, hogy itt a zsidók akarják menteni ugye ezt az életet, de mégis a fáraó leányában ki tudja, ki és mi és hogyan, de mégis a lelkében valami változás állt be, és ő vállalta azt, hogy ezt a gyermeket felneveli. Egyből kérette Mirjámot, hogy hozzon oda egy szoptatós dajkát, és még pénzt is adott, és vajon kinek, a tulajdon édesanyjának. Isten így hozta meg a döntést. Nem csak megmentette Mózes életét, hanem 12 évig biztosítva volt Mózes nevelkedése a szülői házban, mert 12 évig az édesanyja nevelhette Mózest, és ezért még a fáraó leánya pénzt is adott a tulajdon szülőnek, a tulajdon édesanyjának. A döntés után ilyen hatalmas volt a megoldás. Az emberi választás után Isten, ha a 24. órában cselekszik is, de ilyen gyorsan fordítja át az eseményeket, ennyire váratlanul old meg emberi élethelyzeteket, hatalmas és vigasztaló történet ez, Mózes születésének története. Valóban nem csak kisgyermekeknek szól olvasmány, felnőttek is elgondolkozhatnak ezen eléggé, hogy ez egy nagy bibliai törvényszerűség és összefüggés. Ember, hozd meg a döntésedet, és utána a megoldás már nem rajtad áll, de a megoldást valaki el fogja hozni. Kedves hallgatók, most az előadásban kis szünetet tartanék, mert a vetítés első részét most kell megejtenünk. Ugyanis fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy ki ez a fáraó leánya? Hihető ez a történet, hogy a fáraó, mi motiválta a fáraó leányát, hogy ő egy rabszolga népből származó gyermeket mentsen meg? A 18. és 19. században nagyon sokan fejezték ki a meg nem értésüket ezzel a történettel kapcsolatban, hogy a fáraó leány egy héber gyermeket magához vesz és nevel. Hát ez olyan meseszerű. De itt is a 19.-20. századi régészeti felfedezések döntő megoldást eredményeztek, és ezt szeretném bemutatni. Nos, hát ki volt ez a fáraó lánya? Az egyiptomi feltárások, a Théba melletti Deir el-Bahari feltárások hozták felszínre századunkban ezt az óriási szobrot, amelynek a leírását megtetszenek találni Castiglione Lászlónak az Ókor nagyjai című könyvében. 2 méter magas ez a szobor, és ma New Yorkban, a Metropolitan Múzeumban látható. Ez a szobor Hatshepszut fáraónőt ábrázolja, egyiptomi nevén Maat karét. Ez az asszony egy olyan fáraónak volt a leánya, akinek nem volt fiúgyermeke. Ő maga, akihez hozzáment, tőle sem született fiúgyermek, és nagyon is jól beillik a bibliai elbeszélésbe ez a mozzanat, hogy Hatshepszut, akinek nem volt fiúgyermeke, és Egyiptom trónjának nem volt át férfi fáraó várományosa, Hatshepszut Mózest akarta kinevelni, mint egy fáraónak, ezért vitte aztán 12 éves kora után az egyiptomi udvarba, és egész 40 éves koráig neveltette. Az apostolok cselekedetei erre úgy emlékezik vissza, hogy megtanítatott az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára, és hatalmas volt ismeretben és tudásban Mózes. Hatshepszut egyébként Mózesnek a most ezután tárgyalandó vétke miatt, ami miatt Mózesnek el kellett bujdosni Egyiptom földjéről, maga vette aztán kezébe a hatalmat, és mintegy 20 évig vezette az országot, az édesapja halála, majd a férje halála után, tehát Hatshepszut vagy Maat karé
fáraónő egyike volt a ritka asszonyoknak, akik fáraóként éltek. Három ilyen történelmi személyiséget ismerünk Egyiptomban, de a leghíresebb ő volt. Az életében rendkívüli nagy becsnek örvendett Hatshepszut felvirágoztatta az országot, és nem véletlenül lehetett 20 évig az ország élén. Akkor, amikor meghalt, akkor viszont az egyiptomiak kezdték szégyelni azt, hogy egy asszony volt a fáraó, és a rá vonatkozó emlékeket egyszerűen kivésték a művekről, és ezért a 19.-20. századról nem rendelkeztünk biztos képpel Hatshepszut vagy Matkaré működéséről. Ma Kairóban a Musée Égyptienben áll harmadik Thotmesz vagy Hatshepszut szfinxe, ennyire nagy volt tehát, hogy Sphinx alakként is ábrázolták az arcvonásait. A másik személyiség a férje volt, akitől tehát törvényes fiúgyermek nem született. A férjétől viszont született egy törvénytelen fiútód, örökös, és Hatshepszut az ellen akarta Mózest felléptetni, majd amikor Mózes elbújdosott, maga vette a kezébe a hatalmat. Tehát, kedves hallgatóink, ennyit szerettem volna elmondani Mózes születés történetéről és körülményeiről, és az, hogy egyáltalán nem mesés és hihetetlen ez a mozzanat, hogy a fáraó leánya fölemeli ezt a héber csecsemőt, és 28 évig tanítatja az egyiptomi királyi udvarban. Most az előadás második pontjára szeretnék rátérni, hogy mi is történik Mózessel 40 éves korában. Amikor eléri ugye az érett férfiúság idejét, Mózes kimegy Egyiptom földjére, Gósen földjére, hogy megnézze, hogy a vérei, a zsidók hogyan élnek. És Mózes látja, hogy egyre nehezebb életkörülmények között élnek. Mózes látja azt, hogy egyre nehezedik a zsidó népnek a sorsa, és éppen szemtanúja egy jelenetnek, amelyben egy egyiptomi ember sérteget, illetve bántalmaz egy héber embert. Mózes első könyv, Mózes második könyve második fejezetéből a 11. verstől olvastam föl ezt a részletet. Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevelkedett, kiment az ő atyafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, és látta, hogy egy egyiptombeli férfiú ütött egy héber férfit az ő atyafiai közül. Mikor ide-oda tekintett, látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptombelit, és elrejtette azt a homokba. Másnap is kiment Mózes, és íme két héber férfi veszekedett. És mondta annak, aki bűnös volt, miért vered a te atyád fiát? Ő pedig mondta, kicsoda tett téged főemberré és bíróvá mi rajtunk? Talán engem is meg akarsz ölni, mint megölted azt az egyiptombelit? Mózes pedig megfélemledett, és mondta, bizony kitudódott a dolog. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és Mózest halálra kerestette. De elfutott Mózes a fáraó elől, és lakozott Midian földjén. Kedves hallgatók, ez is egy döbbenetes történet. Mit tudunk meg ebből? Azt tudjuk meg ebből, hogy Mózes túl a bölcsességen meg a tudományon, amit magába szívott az egyiptomi udvarban, rendkívüli módon érzékeny és igazság szerető ember volt. És ő hogy úgy mondjam, nem szenvedhette azt, hogyha valakit igazságtanul bántalmaznak. Ez javára legyen mondva. Kiment ugye Egyiptom Gósen földjére, és lát, hogy egy egyiptomi ütlegel egy héber embert, és feltámadt az igazságérzete, feltámadta az, hogy hát ez méltánytalan, hogy lehet így élni, és hogy lehet így sértegetni valakit. Csak hogy Mózesben sajnos ez az igazság szeretet haraggal párosult. Lobbanékonysággal párosult. A természetének ott látjuk az egyik legjellemzőbb vonását, hogy most előttünk áll a 40 éves Mózes, indulatos ember volt, aki a maga igazság érzetét rögtön valóra akarta váltani, valóban bíróvá és osztóvá akart lenni gyorsan, nem viselhette el ezt a látványt, odament és leütötte, de sajnos halálra sebezve leütötte az egyiptombelit. Tehát Mózes gyilkosságba keveredett. Tetszenek látni, a Biblia senkiről semmit nem titkol el. A Biblia bemutatja azt, hogy az emberekben mi minden jó van, igazságérzet,
Ez valóban becsülendő dolog, de a lobbanékonyság, a harag, az ingerültség. Erre azt mondja Jakab apostol, hogy ember haragja Isten igazságát nem munkálja. Az ember az igazság érdekében ne engedjen meg magának haragot és lobbanékonyságot, mert ha az igazság igazság, akkor maga kezeskedik magáról. És ne tetézzük meg a fellépésünket gyűlölettel, haraggal. Mózes itt súlyos hibába keveredett. Nem tudta kiszámítani ezt a lobbanékonyságot, leütötte az egyiptombelit, és másnap, amikor kiment, és két héber férfiú között akart igazságot osztani, az egyik jól odavágta az arcába, hogy talán csak nem engem is le akarsz ütni, mint tegnap azt az egyiptombelit, és hiába temette el gyorsan azt a homokba Mózes, látta, hogy kitudódott a dolog. Tehát menekülnie kellett. A fáraóhoz is eljutott a hír, hogy az ő lányának a kedvence és kegyeltje, nevel gyermeke meggyilkolt egy egyiptombelit. Mózesnek menekülni kellett, és itt mutatom a térképen, hogy elég messzire, Midian földjére, tehát a sínai félsziget és a mai arábiai sivatagnak a nagyon messze fekvő területére kellett elmenekülni Mózesnek. De kedves hallgatók, ez a menekülés szükségszerű volt. Isten az eseményeket nem tartóztatta fel. Isten azt mondja, hogy a bűn következményeit nem tartóztatja fel. És Mózesnek tanulni kellett ebből az eseményből. Isten nem használhatta Mózest ilyen állapotban. Nem mondhatta most Mózesnek azt, pedig hát 40 éves volt, érett volt már talán fizikailag arra, hogy egy nép vezére legyen, de lelkileg nem volt érett. Mert vezető ember nem lehet olyas valaki, aki nem tud uralkodni önmagát. Mindannyiunknak meg kell tanulnunk az önuralmat az életben, de vezető embereknek még inkább meg kell tanulni, akiket pedig minden nap ostromolnak az embereknek az ügyes, bajos dolga, és sokszor kijöhetnének a vezető emberek a sodrukból, de egy népet nem lehet ilyen lelkülettel vezetni, mint amilyenben Mózes volt. Isten tehát megengedte számára azt, hogy a hazájától messze elbújdossék, hogy ott Midian földjén találjon otthon, biztosított számára otthont Jetró házában, az ő egyik lányát vette el feleségül, Cipporát, két gyermeke is született, tehát Mózes itt folytatta tovább az életét, minden valószínűség szerint itt írta a Genezis könyvét, továbbá Jób könyvét is, amelyet Mózesnek tulajdoníthatunk, a Bibliának a két legősibb irata ez. 40 évben sok minden belefért, ez a két hatalmas munka minden bizonnyal itt keletkezett. De Mózesnek nem ez volt a legnagyobb feladata. Nem a családalapítás, nem a művek írása, hanem Mózesnek az volt a legnagyobb feladata, amit a Biblia így mond, hogy mindannyiunknak ez a legnagyobb feladatunk. Győzni az emberi természetünk fölött. Győzelmet aratni az öröklött szokásaink, beidegződéseink, ösztöneink, indulataink fölött. Haragvó emberből Mózesnek olyan emberré kellett válnia, akire Isten rábízhatta a népét, a zsidó népet. És hogy ne sokat beszéljek erről a fejlődésről, hanem rögtön a végeredményt közöljem önökkel, mert ez egy nagyon vigasztaló végeredmény. Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 6. verse adja ezt hírül. Ezt nem Mózes írta, hanem a könyveinek a másolói és az összerendezői. Zárójelben van a mi Bibliánkban is ez a vers, tehát a Mózes 4. könyv 12. fejezet 6. verse, amely így szól. Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Ezt akkor jegyzi meg a Szentírás, amikor Mózessel a pusztai vándorlás során az történt meg, hogy a saját testvére is fellázadtak ellen, nem csak a népe zúgolódott, több mint 10 lázadás ütötte fel a fejét Mózes ellen a pusztai vándorlás során, hanem Áron és Miriam is fellázadt ellene. És akkor Mózes olyan magatartást tanúsított, amire a Biblia azt mondja, Mózes olyan szelíd ember volt, mint akit nem hordott a föld a hátán. Kedves hallgatók, ez mindannyiunkba csepegtessen egy kis reménységet. Mert Mózes látjuk 40 éves korában egy lobbanékony, indulatos Mózesnek, aki egyetlen egy csapással leterít egy egyiptombeli, gyilkol és öl, de ez a Mózes annyira megváltozott az életében, hogy olyan szelíd emberré vált, mint akit nem hordott a föld a hátán. Meg fogjuk még keresni a mai előadás során azt,
hogy mi volt a titka ennek a megváltozásnak. Hogy lehet ennyire megváltozni? Mi is szeretnénk megváltozni, mi is szeretnénk, általában ez a természetünknek egyik nagy fogyatékosság, hogy hirtelen haragúak vagyunk. Lobbanékonyak vagyunk, ingerültek vagyunk. Ami legtöbbször feltör a természetünkből, az ez. Vajon hogy lehet ezt teljesen legyőzni? Olyan szelíd ember lett, mint akit nem hordott a föld a hátán. Az előadás végén rá fogok térni ennek a titoknak a nyitjára. Most azonban hadd folytassam a történetek fonalát ott, hogy Mózes Arábia sivatagjában, ahogy a nyájat legelteti ott ezeken a kis oázisok között, egy ízben különös tüneményre lesz figyelmes. Messziről egy égő csipkebokrot lát. Lobog, lángol ez a csipkebokor, de nem hamvad el. Közelebb megy ehhez a tüneményhez, és akkor csak a csipkebokor mögül hangot hall, maga Isten szólítja meg, maga az Úr mondja neki, hogy oldd le saruidat a lábaidról, mert a hely, ahol áll, a szent hely. És Mózes megszólítja az Isten, hogy Mózes, most már véget értek a számüzetés napjai, indulj el, és menj vissza Izrael népéhez, és hozd ki ezt a népet Egyiptom földjéről. Mózes második könyve 4. fejezetéből szeretném felidézni Mózes válaszát az Istennek. És mondta Mózes az Úrnak, kérlek, Uram, nem vagyok én ékesen szóló, sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy te szólottál a te szolgáddal, mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok. Mit mond itt el Mózes? Nem azt mondja el, amit oly sokan spekuláltak ezen a mózesi kijelentésen. Például volt olyan zeneszerző, méghozzá zsidó származású zeneszerző Arnold Schönberg, aki azt hozta ki ebből a versből, hogy Mózes nehéz ajkú és nehéz nyelvű ember, hogy biztos dadogott. És azért kellett Áronnal együtt vezetni a népet, mert Mózes volt az eszmei kitervelője a dolgoknak, de Áronnak kellett szólani, hát erről szó nincs. Mózes azért mondja, hogy ő nem ékesen szól, hogy nehéz ajkú, nehéz nyelvű ember, mert kérem 40 évig élt a véreitől távol. Hát egyszertek találkozni már magyarokkal, akik nem 40 éve élnek távol az óhazától, hanem 5-10 vagy 20 éve, ugye? Törik a nyelvet már. Mózes erre hivatkozik, hogy én nem tudok olyan jól fellépni az emberek előtt. Talán nem győzöm meg, nem tudom meggyőzni az embereket, mert már felejtem a nyelvet is. Az Úr pedig mondta néki, ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává, vagy süketté, vagy látóvá, vagy vakká? Nem, de én az Úr. Most hát eredj, és én leszek a te száddal, és megtanítalak téged arra, amit beszélni kell. Ő pedig mondta, kérlek, Uram, csak küld, akit küldeni akarsz. Mózes ismét elhárítja, nem akar menni. És Isten itt, aki látóvá és szólóvá tud tenni, Isten ad itt csodálatos jelt Mózesnek, de a Biblia szerint Isten jelet csak akkor ad, és csodát csak akkor ad, amikor válságos, nehéz, végletes helyzetben van valaki, amikor a döntését ezzel lehet megkönnyíteni, vagy pedig a hitének a megerősítésére ad Isten csodát és jelet, sohasem előzményképpen. És azt mondja Mózesnek, hogy dobd el a botodat, és a botot eldobja, és kígyóvá változik. És fogd meg a kígyónak a farkát, és a kígyó visszaváltozik bottá. Ugye döbbenetes csodák voltak ezek. Aztán azt mondja Isten Mózesnek, hát akkor vedd a kezedet, és dugd a ruhádba, és húzd ki, és nézd meg, milyen az. És látja Mózes, hogy beteggé lett, elfehéredett a keze. És akkor azt mondja Isten, hogy a bélpoklosságtól szűnjél meg, tedd vissza újra a kezedet, és újra húzd ki, és látod, hogy éppé lett a keze. Szóval vonakodó, a prófétai küldetést vonakodva elfogadó Mózesnek Isten jeleket ad, csodákat ad, és Mózest ezután megerősítve küldi Egyiptom földjére, hogy gyűjtesd össze az egész népet, és Áronnal együtt légy a vezetője ennek a népnek, és hozd ki az én népemet Egyiptomból. Mindenkit bátorítok arra, hogy Mózes második könyvét a 12. fejezetig legalább olvassuk el. Egybefüggően, hiszen itt van benn az egyiptomi csapások története, a fáraónak a megkeményedése, Isten jelei Egyiptom földjén, de egy bizonyos aggályra szeretnék kitérni.
Nagyon sok ember feltette már nekem a kérdést, hogy én elolvastam ezt a szakaszt, de amikor odáig érkeztem, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, akkor azt mondtam, hogy miféle Istenről beszél az Ószövetség és a Biblia, hogy maga Isten akarta a fáraót belehajtani a megkeményedésbe, hogy ne engedje el a zsidó népet Egyiptom földjéről. Hát vajon az Isten rosszá tett embereket, például a fáraót? Isten játszik emberi személyekkel, hogy van, akiket fölemel, másokat meg, ha úgy kívánja a célja és az érdeke, akkor megkeményít. Nagyon figyelmesen olvassuk el ezt a történetet. Isten ad jeleket, hogy megmutassa Egyiptom fáraójának, hogy az ő népe, a zsidó népe, a választott nép, engedje ki az országából. Fáraó a jelekre megretten, kéri Mózes közbenjárását, hogy múljanak el ezek a jelek, ugye a véré vált vizek, ugye az állatok, békák, szunyogok, stb. Sáskák elterjedése, és akkor, amikor Mózes közbejár, és elmúlnak ezek a csapások, ezek a jelek, akkor a fáraó újra visszavonja az engedélyét, nem engedi el a zsidó népet, és ezt csinálja 10 alkalommal. És nagyon figyelmesen tessenek elolvasni ezt a történetet, mert a Biblia hajszál pontos leírást ad erről. A Biblia először azt mondja, hogy a fáraó keményítette meg a szívét. A fáraó dacolt az Istennel, és ezáltal megkeményedett a szíve, vagyis érzéketlenné vált már a jó dolgokra. És csak ezután, a 4.-5. csapás tájékán mondja azt a Biblia, hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét, de akkor már tudjuk, hogy ezt hogy kell érteni. Mert kedves hallgatók, itt egy óriási lelki törvényszerűséget mutat be a Szentírás. Ha az ember nem használja ki a jó lehetőségeket az életben a megjobbulásra, ha mi emberek van módunk és van alkalmunk megjavulni, jobb emberekké válni, de nem használjuk ki a lehetőségeket, hanem a világosan látjuk, hogy mi a jó, de akkor is a rosszat tesszük. Előbb-utóbb elsötétül a belső világunk, megkeményedik a szívünk, ez egy bibliai szakkifejezés. És akkor Isten utána hiába ad újabb jeleket az embernek, ezek az isteni jelek, habár az embert kiemelni akarják a rosszból, de az emberre már fordítva hatnak, annál inkább belemegy az ember a rosszba. A fáraó számára hiába volt az, hogy Isten újabb jeleket adott neki. Ő annyira megkeményedett már belül, hogy az újabb isteni jelek tovább keményítettek rajta. Ez a döbbenetes ebben a történetben, és az, hogy ebből a nyomorúságból, a rabszolgasorsból Isten egy éjszaka leforgása alatt a népét kivezeti Mózes segédletével, Mózes vezetésével. Egy döntő mozzanatáról szeretnék megemlékezni ennek a pusztai vándorlásnak, és ez Mózes második könyve 33. és 34. fejezetében van följegyezve, közvetlenül azután, hogy Mózesnek másodszor is fel kellett menni a Sínai hegyre, lehozni azt a bizonyos 2 kőtáblát, amelyet először Mózes összetört, mert a zsidó nép hűtlensége, bálványimádása miatt egy jogos felháborodással ugye ezeket a kőtáblákat a Sínai hegy tövéhez vágta. Mózes látta és érezte, hogy mi vár rá. Mózes tudta jól azt, hogy egy több milliós népet vezetni. És ugye milyen a tömeg, milyen a nép? Hálátlan és felejt. A nép azt mondja Mózesnek, amikor jönnek a nehézségek, hogy miért hoztál ki bennünket Egyiptomból a húsos fazekak mellől? Pár hónap és elfelejtették, hogy mi volt Egyiptomban, évtizedekig a soruk. Addig vaskemencének szólították Egyiptom földjét, ameddig ott éltek. Aztán, amikor kimentek Egyiptomból, de jöttek, kétségkívül jöttek a nehézségek, a próbák a pusztában, akkor meg húsos fazekaknak állították be Egyiptom földjét és tartózkodásukat. Szóval egy hálátlan, egy kemény nyakú népet kell vezetni Mózesnek, és Mózes e fejezetek tanúsága szerint egyszer Istenhez fordul, az Úrhoz fohászkodik, és azt mondja neki, Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Mintegy azt mondja az Istennek, hogy lépj ide elém, és mutasd meg magadat a mindenható hatalma teljes gazdagságában. Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, mert ha nem láthatlak téged, ha nem nyerhetek erőt abból, ahogy én látlak téged,
akkor én nem tudom vezetni ezt a népet, ezt az örökké zúgolódó, elégedetlenkedő népet. Mózes is valami olyan kérdést tesz fel, persze neki nagyon, sokkal több indítóka volt erre, mint hogy azóta is nagyon sok ember azt mondja, hogy bárcsak az Isten elém állna. Bárcsak látnám az Istent, ha az Isten velem beszélne, ha az Isten kinyilvánítaná létét előttem, hát akkor én hívő lennék és Istent követő ember. De hát ez nem történik meg. Mózesnek az Isten a következőt válaszolta. Megmutatom te néked az én jóságomat. Először is Mózes ezt a választ kapta az Istentől. Nem hatalmat, nem dicsőséget, nem nagyságot mutatok meg belőlem, megmutatom te néked az én jóságomat. És ez egy döntő válasz volt, mert Isten ezzel azt mondja, hogy az ő lényében nem a hatalom a fontos, bár Isten mindenható. Isten lényében nem az a fontos, hogy ő örökkévaló, bár Isten örökkévaló, hanem Isten lényében az a csodálatos, hogy ő igazságos is, meg szeretetteljes is. Hogy Isten egyszerre az igazság és egyszerre a szeretet. Isten, amikor szeret, akkor nem helyezi számon kívül az igazságosságot. És amikor igazságos valakivel, akkor a szeretettel teszi. Isten jóságos. És Isten azt mondta Mózesnek, hogy nem láthatsz engemet. És nem mutatom meg neked az én dicsőségemet. De megmutatom az én dicsőségemet az én jóságomban. És egy szikla hasadékába állította Isten Mózest. Elvonult Mózes előtt, eltakarta a Mózes szemét, hogy ne lásson semmit. De a 34. fejezet 6. és 7. versében Mózes hallott valamit, és a következőket hallotta. És az Úr elvonult ő előtte, és kiáltott. Az Úr, irgalmas, kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Kedves hallgatók, ezen Mózesnek is volt mit gondolkoznia, és nekünk is. Isten 8 alkalommal mondta ezt el Mózesnek, hogy én maga vagyok a szeretet. Nagy irgalmasságú, nagy igazságú, késedelmes a haragra, nem olyan vagyok, mint az emberek, meg mint az emberi szeretet. Aki megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, tehát 8 alkalommal mondja Isten Mózesnek, hogy én maga vagyok a szintiszta szeretet, aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. És kedves hallgatók, ez az, ami egy kicsit szöget kell, hogy üssön a fejünkbe. Hogy lehet megbocsátani a bűnt, és nem büntetlenül hagyni? Mit jelent ez? Hát mi úgy gondolnánk, hogy ha valakinek megbocsátunk, az annyit jelent, hogy büntetlenül hagyjuk, mert elfelejtjük azt a rosszat. De Isten azt mondja, hogy igen, ő tökéletesen megbocsát, de a bűnt büntetlenül nem hagyhatja. A bűnnek következményei vannak, ő azt nem tartóztatja fel, és a bűn nem maradhat rendezés és büntetés nélkül. De mit jelent az, hogy megbocsátani, és ugyanabban a pillanatban nem hagyni büntetlenül a bűnt? Ez csak egy valamit jelenthet. Mert ha Isten megbocsát nekünk embereknek, de a bűnt büntetlenül nem hagyja, az annyit jelent, hogy ő maga fogja magára venni az emberi bűnök büntetését. Az az ember, aki meg akar változni, aki egy haragvó emberből például egy szelíd emberi akar válni, és ő megbánja azt a sok rosszat, amit a haragjában elkövetett, és Istentől kér bocsánatot, Isten megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, az ember mentesül majd az ítélet alól, ha valóban igazi a megbánás az emberben. De hogy az Isten nem hagyja büntetlenül, az azt jelenti, hogy annak a bűnnek a büntetését valakinek el kell szenvednie. Ha nem az embernek, akkor csak egy valaki lehet, aki elszenvedi a bűnök büntetését, és ez az Isten. Isten elmondja Mózesnek, hogy Mózes, én egy olyan Isten vagyok,
aki az emberért az életemet adom. Aki megbocsátok hamisságot vétkefésbűnt, mint maga vagyok a tiszta szeretet, de az igazságosság kívánalmát sem tehetem félre. Nem hagyhatom büntetlenül a bűnt, de hogy ne az embernek kelljen egy végleges halállal meghalni a bűn miatt, ezért én magam veszem halálra, magamra a bűn kárhoztatását, a bűn büntetését. Tulajdonképpen hogy mutatkozott be tehát Isten Mózesnek? Úgy mutatkozott be, mint megváltó Isten. Úgy mutatkozott be, mint aki ezzel a szavával a Krisztusra vonatkozó ígéretet újra megerősíti. Én olyan Isten vagyok, aki emberré leszek, és az ember bűne büntetését magamra veszem, mert a bűn nem maradhat büntetlenül. És kedves hallgatók, ezért írtam fel a táblára egy új szövetségi igehelyet is, amelyben Pál apostol a következőket mondja Mózesről a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 25. és 26. versben. Azt mondja Pál apostol, hogy Mózes inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Mert Egyiptom minden kincsénél Mózes többre tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Vajon hogy kell értenünk ezt a rendkívül tömör, összegző két igeverset? Úgy kell értenünk, hogy Pál apostol azt mondja, nézzünk vissza Mózes életére. Mózes ott maradhatott volna Egyiptomban, bölcs ember volt, okos ember volt, megtanítatott az egyiptomiak minden bölcsességére és tudományára. De Mózes nem maradt ott Egyiptomban. Mózes nem akart a fáraó lányának a kegyeltje lenni, nem akart egy főember talán fáraó lenni, nem. Mózes inkább vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Mózes is meghozta a döntését. Hogy az előadást azzal kezdtem, hogy a szülei is meghozták a döntésüket. Mózes is meghozta a döntését, pedig láthatta, hogy miféle népről van szó. Emberileg könnyebb lett volna neki Egyiptomban maradni. Hát mondják meg, hogyha mi ilyen helyzetbe kerülünk az életbe, hogy egy szép állás, egy szép cím, nyugodt életkörülmények, vagy pedig pusztai vándorlás 2 millió emberrel, aki állandóan zúgolódik, és nem tudja megbecsülni az Isten szabadítását, hát ugyan melyiket választanánk, vagy melyik felé hajlana a választásunk. De azt mondja itt Pál apostol, hogy Mózes meg tudott hozni egy döntő lépést. Dönteni, választani tudott. Mi segítette a döntésében és a választásában? Mi segítette abban, hogy más emberé legyen? Többre becsülte a Krisztus gyalázatát, mint Egyiptomnak ideig, óráig való gyönyörűségét. Miért mondja ezt Pál apostol, hogy Mózes többre becsülte a Krisztus gyalázatát? Hát aki nem ismeri a Bibliát, vagy csak egy keveset ismeri, de az is tudja, hogy Jézus Krisztus Mózes után 1500 évvel élt. Hát hogy tudhatott Mózes Jézus Krisztusról? Márpedig, ha feltetszenek ütni a Bibliát, igenis ezt találják benne, ezt mondja Pál apostol, hogy Mózes többre becsülte a Krisztus gyalázatát. Kedves hallgatók, Jézus Krisztus előtt több ezer és több száz évvel is, ahogy mondja Péter apostol, nyomozódtak és tudakozódtak a próféták és az igaz emberek, hogy Isten milyen megváltást készít az emberiségnek. Mózes is tudakozódott a megváltás felől. Mózes is szerette volna, hogy Isten megmutassa neki magát, és Mózesnek ezt mondta az Isten, hogy én megbocsátok hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyom büntetlenül. Mózes megértette ebből azt, hogy Isten maga veszi magára az emberi bűn büntetését. Isten eljön ide a földre, ugyanolyan emberi életet élve, mint bármelyikünk, de bűnt soha el nem követve, és ad egy tiszta, igaz életet az emberért cserébe. És Mózes megértette a Krisztus gyalázatát. Nem látta még az új szövetségi jeleneteket. Nem lehetett tanulja az evangélium csodálatos lapjain levő elbeszéléseknek, de lélekben Mózes megértette azt, hogy ha az Isten úgy szereti az embert és az emberiséget, hogy az ő egyszülött fiát adja érte, ha magára veszi a bűnt,
hogy az ember felocsúdjon, hogy menekülni a rosszból, menekülni a bűntől, mert ez az Isten halálát is eredményezte ezen a földön, és én nem akarok abban a bűnben tovább élni, ami a tisztát, a szentet, az ártatlant, az Istent is megölte. Hát Mózes lélekben nagyon közel került Jézus Krisztushoz. Mózes ott volt lélekben azoknál az eseményeknél, amelyek később lejátszódtak. Valóban ezt írhatta Pál apostol, hogy Mózes hitáltal döntött választott, hogy ő nem Egyiptomban marad, vagy nem kívánkozik vissza Egyiptomba. Ő inkább vállalta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét, mert ő nagyobb kincsnek tartotta a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Kedves hallgatók, ezért tudott mássá lenni Mózes. Ezért tudott megváltozni Mózes. Mert ő vállalta a feladatot, a szolgálatot, ami az Isten ügyében való feladat és szolgálat volt, és eközben a feladat és szolgálat közben a régi, lobbanékony, indulatos Mózesből a természete, ugye legyőzött állapotba került, kikoptak ezek a régi beidegződései, reflexei. Mózesre valóban igaz ez, hogy szelíd ember lett, mint akit nem hordott a föld a hátán. A Biblia szerint hitáltal lehet megváltozni, és egyes-egyedül hitáltal lehet megváltozni. Máshogy az ember nem tud megváltozni. Az ember hiába akar magára erőltetni különböző külső dolgokat, nem változik meg. Az ember hiába dönt el belül magába valamit, hogy én más akarok lenni, nem sikerül megváltoznunk. De megismerve az Istent, az Isten jóságát, amely Pál apostol szerint megtérésre indítja az embert, ez az, ami megváltozásra késztetheti az embert. És a Biblia még ehhez azt fűzi hozzá, hogy Isten így akar megváltoztatni minden embert, nem kényszerrel, nem erőszakkal. Erkölcsi kérdésekben soha nem alkalmaz Isten hatalmat és erőt. Isten szeretet által és hit által akar megváltoztatni embert. És Mózes ezáltal változott meg, és ezáltal lehetett egy olyan próféta, egy olyan személyiség, aki a Bibliának az egyik legnagyobb személyisége. Ha Mózes 5 könyvét elolvassuk, akkor bizonyára ez az érzésünk támad. De akik még szeretnének Mózes műveiből olvasni, itt hívom föl a figyelmüket, hogy egy gyönyörű és párját ritkító darab a Zsoltárok könyvében a 90. Zsoltár. Mindenkinek melegen ajánlom. Mózesnek a hála éneke, Mózesnek egyetlen egy Zsoltár, ami bekerült a Zsoltárok könyvébe, csodálatos összegzés az emberi életről, döbbenetes mélységek vannak benne. Vagy még mást is hadd ajánljak, Jób könyvét az emberi szenvedésről, amelyet megint csak egy olyan ember tudott írni, aki kemény harcot folytatott a maga természetével, és aki megértett valamit. Megértette, hogy mi az megbocsátani, de büntetlenül nem hagyni. Megértette azt, hogy mit jelent választani Egyiptom kincsei és a Krisztus gyalázata között. Hitáltal Mózes is a szívébe fogadta a megváltást és a megváltót. Ezért adhatott Isten Mózesnek ilyen tökéletes jövendőlést Jézusról, Mózes 5. könyve 18. fejezete szerint. Amikor ezt mondatta Istent így közvetítette Mózes, prófétát támaszt néktek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. És kedves hallgatók, hogy ennek milyen hatása volt Mózes kijelentésének, azt ellenőrizhetjük János evangéliuma 1. fejezetéből, amikor az első tanítványok kezdtek csatlakozni Jézus Krisztushoz. Miért csatlakoztak hozzá? Amikor megindul András, meg János, a két galileai halász, aztán András szól a testvérének, Simon Péternek, aztán Filepet szólítja Jézus, aztán ő meg Nátánaelt, az első 5 tanítvány, amikor megy Jézus után, mit olvasunk? Azt mondja Filep Nátánaelnak, mi azért követjük Jézus Krisztust, mert amit írt Mózes a törvényben, megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát. Hát Mózes így tudta közvetíteni, jövendőlésekben, de hitáltal, mély hitáltal, hogy ki is lesz az a megváltó, prófétát támaszt köztetek az Úr, olyat, mint én, őt hallgassátok. És ezt 1500-1600 év múlva pontosan megértették Jézus első tanítványai, és azonosították
Jézust a Mózes által megjövendölt megváltóval. Ilyen ember volt Mózes, akiről azt írja az 5. könyvnek a vége, hogy amikor megöregedett, akkor sem gyengült meg az ő szíve, akkor sem homályosodott el a szeme. Idős ember korában, 120 éves korában halt meg a Biblia szerint, egy egész népet vezetett 40 évi kemény küzdelmek árán, de nem homályosodott meg a tekintete, nem gyengült meg az elméje, mert ő nagyobb kincsnek tartotta a Krisztus gyalázatát, mint Egyiptom minden kincsét. És az idős Mózes is teljes szellemi, lelki frissességben áll előttünk. És a következő alkalommal még egy bizonyos szempontból szeretnék róla megemlékezni, noha az érdeklődésünk középpontjában a 10 parancsolat lesz.

helyett nem a hegyre tekinteni, hanem az Isten ígéreteire. A másik döntő mozzanat, hogy megtanuljunk tapasztalatokat szerezni az Istennel, hogy nem csak úgy majd az Isten cselekszik, és majd ő mindent megtesz, hanem amit az Isten kér, amire az Isten utasítást ad, hogy ezt és ezt ne tegyük meg, vagy ezt és ezt tegyük meg. Tegyük meg azt a lépést, hogy utána az Isten csodáját megláthassuk. Csodálatos lehetett látni azt, hogy beleteszik a lábukat a Jordán vizébe a papok, és abban a pillanatban áll meg a folyó folyása. De ha nem teszik bele a lábukat a papok a Jordán vizébe, nem fog megállni a folyó. Az embernek is erre a mozzanatára szükség van. Tegyük meg azt a döntést. Hozzuk meg az életünkben azokat a döntéseket, ha csak kicsik is vagy nagyok is, amire az Isten kér bennünket. Imádkozzunk és igét olvassunk, és utána a döntéseinkben várjuk az Isten segítségét. A döntéseink nélkül, a személyes választásaink nélkül, a hitbeli döntések nélkül az Isten nem fog csodát tenni. Nem tudja az életünket megszabadítani, nem tud nekünk áldást adni, de azzal együtt viszont hatalmas áldás lehet az életünk minden pillanatában, és Isten kegyelme velünk van, és megáldja az életünket. Kívánva kívánom mindannyiunknak, hogy itt egy embernek volt hite ebben a történetben. Ezt a hitet tanuljuk meg, Jézus hitét, aki nem az apára, nem a körülményekre, nem a tanítványokra, hanem az Istenbe vetett bizalommal gyógyította meg ezt a fiatalembert. És bárcsak a mi életünkben is olyan életet élhetnénk, ahol gyógyulások vannak körülöttünk, jó értelemben, ahol látják az emberek, hogy itt az Isten jár velünk, az Isten van velünk. Olyan népet vár ma a világ, olyan embereket szeretnének látni, akik nem tudják, hogy mi van a Bibliában, hanem élnek a Bibliából, akik élnek az igéből, és bele tudnak kapaszkodni az Isten erejében, önmagukat nem tekintve, a hegyre nem tekintve, mert csak egy mustármag volt, ugye, de belevetették a bizalmukat az Istenbe, és ezáltal valódi csoda történt. Köszönöm a figyelmet, és kívánom, hogy mindannyiunkat ez a hit jellemezze, és már most gyakoroljuk ennek a hitnek a szabályszerűségeit. Amen. Szerető, mennyei jó Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük meg néked, hogy te arra bátorítasz bennünket, hogy igaz hittel rendelkezzünk, azzal a mustármagnyi hittel, ami ha valóban megszületik és beléd vetjük, abból hatalmas fa lehet, és arra a hegyek is a tengerbe mennek. Istenünk, segíts, hogy az a sok hegy, ami körülöttünk magasodik, és amire oly sokat tekintünk, azt hitáltal a tengerbe tudjuk tolni. Hitáltal úgy tönjenek el a mi életünk próbái és nehézségei, hogy valóban érezzük, hogy te velünk vagy, és te kegyelmeddel, a te igéddel bennünket mindig megerősítesz. Bocsásd meg, kérünk, azt a sok aggodalmaskodásunkat, hitetlenségünket, amit gyakran olyan fájdalommal tekintesz most is a mi életünkben. Adj nekünk, kérünk, tűzből megpróbált aranyat, hogy mi gazdagok legyünk, igazán gazdagok. Segíts bennünket, kérünk szépen, hogy hegyeket megmozgató hitünk lehessen. Segíts, hogy élni tudjunk a te igédből, valóban élni, valóban táplálkozni, ahogy a kenyeret megesszük, úgy vegyük magunkba, szívjuk magunkba te beszédedet, önmagunkat elfelejtve. És segíts bennünket, hogy amire kérsz minket, hogy tegyük meg, és amiért, hogy te csodát tudjál tenni az életünkben, azt a kis lépést, hogy beletesszük mi is a lábunkat a Jordán vizébe, segíts, hogy ezt magunk is gyakoroljuk naponta. Segíts, hogy ne resteljük a hitnek ezt a fontos mozzanatát megtenni, hogy a mustármagnyi hitünket beléd vetjük. Köszönjük neked, jó Istenünk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket, és hisszük, hogy már most akarsz nekünk hatalmas tapasztalatokat adni, vagy kicsiket is, de azok is nagyon értékesek lehetnek az életünkben. Jézus nevében jöttünk te hozzád.

0: Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Túrmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.
1: Kedves gyerekek, ahogy ezt már megszokhattátok, elsőként hozzátok szólnék. Még azt is elmondanám előjáróban, hogy lehet, hogy amit én most elmondok nektek, az egy kicsit komolyabb lesz, mint sem, hogy annak minden szavát be tudnátok fogadni, de visszagondolok arra az időre, amikor ilyen kisgyerek voltam, és tudom magamról, hogy bizonyos igeversek és kifejezések elkísértek engem, még akkor is, hogyha abban a egészen csekély életkorban nem tudtam velük mit kezdeni. Bizonyára mindannyiótoknak van barátja. És a barátság az az emberi kapcsolatokban, a gyermekek egymás közötti kapcsolatában rendkívül fontos tényező. Nem szeret senki egyedül lenni. Jó valakivel együtt játszani, megosztani a gondolatainkat, örömeinket, sok mindent együtt csinálni, mert amikor valamit közösen átélünk, akkor az maradandóbb. Valaminek együtt örülünk, valami jó kis kalandban együtt veszünk részt, az sokkal értékesebb, mintha ugyanazt egyedül éltük volna át. A példabeszédek könyve, tudjátok, a Bibliának az az irata, ahol egy nagyon-nagyon bölcs ember gondolatait olvashatjuk, többnyire Salamon gondolatait. És ez a könyv azt mondja a barátságról, hogy minden időben szeret, aki barát. Majd ha már egy kicsit nagyobbak lesztek és jobban tájékozottok a Bibliában, akkor látni fogjátok, hogy az igaz szó ugyan szerepel itt, de dőlt betűvel, ami azt jelenti, hogy a fordító szükségesnek érezte, hogy valamit betoljon. Én ezt az igaz szót kihagynám, és azt mondanám, hogy minden időben szeret, aki barát. Ami nem azt jelenti, hogy rajong értem, meg hogy puszilgat, meg ölelget, hanem hozzáteszi, hogy ez a szeretet, ez miben jut kifejezésre. Testvérül születik a nyomorúság idejére. Az igaz barát tehát, a barát, az minden élethelyzetben, amikor csúfolnak a többiek, amikor elestem az utcán, vagy amikor kellemetlen helyzetben vagyok, akkor is mellettem áll. Mert olyan, mintha a testvérem lenne, olyan, mintha egy családban élnénk. Annyira hozzám tartodik, és annyira el nem akar szakadni tőlem, hogy felvállal engem minden élethelyzetben. Tehát azt mondja a Biblia, hogy a barát az minden időben szeret. A nyomorúság idején is, a nehéz helyzetben is. Akkor, amikor, mit tudom én, esetleg én rossz jegyet kapok az iskolában, akkor is szeret. Nem áll be a csúfolóködés, nem mutogat ujjal rám, hogy én most ilyen mafla voltam, meg ilyen meggondolatlan. Nem azonosul a hibámmal, de mellettem marad. És tudjátok, mi felnőttek nagyon sok csalódást élünk meg, éppen az emberi kapcsolataink szintjén, és sokszor azt hiszük emberek, hogy barátok, aztán kiderül, hogy nem azok, legalábbis ennek a bibliai kritériumnak nem felelnek meg, mert hogy nem szeretnek minden időben, hanem időnként észrevesznek, időnként felmelegszik a kapcsolat, aztán újra kihűl, nem barátság az ilyen. Az ember nem tud kezdeni ezzel, és éppen ezért nagyon sok fájdalom kapcsolódik. Még néhány igeverset felidéznék, ami a barátsággal kapcsolatos, csak azért, hogy elmélyüljenek ezek. Az ember, akinek sok barátja van, szép töretik, de van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Ne azzal foglalkozunk, hogy a sok barát milyen hátrányos helyzetet terem, nyilván az ember nem tud mindenkinek megfelelni, és nem tud egyszerre mindenkivel játszani, és éppen ezért egyesek talán megbántódnak, hogy most éppen nem velük barátkozunk, ezért ne törekedjünk sok barát megszerzésére, hanem egy olyan barátot, vagy olyan barátokat keressünk magunknak, aki mindenkor szeret. És aki testvérül születik a nyomorúság idejére, olyan barátot, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Maga a Biblia is megfogalmazza ezt a nagy kérdést, hogy a legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá, de hű embert, azt kicsoda találhat. Hát a hű az igaz barát, aki mindenkor szeret. Attól hű, hogy mindenkor szeret. És azért, mert testvér adatik a nyomorúság idejére. Van a Bibliában egy példa, ezt majd otthon édesanyátok vagy édesapátok elolvassa nektek. Sámuel könyvében, a második könyvben található egy rövid leírás Dávid és Jonatán barátságáról, és ebben egy rendkívül szép gondolat, sajnálatos módon akkor fogalmazódott meg, amikor Jonatán meghalt már, de Dávid visszatekintve a barátságukra így fogalmaz: sajnállak, testvérem Jonatán. Kedves voltál nékem nagyon. Hozzám való szereteted csodálatra méltó volt. Csodálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél. Nos, ilyen az a barátság, amelyik minden időben szeret. És ilyen az a barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Az a barátság mély nyomokat hagy. Maradandó, el nem szakítható szeretett közösséget teremt. És mi emberek ilyen jó téteményekkel körülvéve élhetnénk az életünket, ha megtalálnánk ezeket a barátokat, és ha becsülnénk az emberi kapcsolatokat. És azt kérem tőletek, hogy gondolkozzatok el ezen. Bizonyára eljön majd az idő, amikor egyre többet és többet megértetek ezekből a gondolatokból, és én szívből kimánom, a saját tapasztalataimból kiindulva is mindannyiótoknak, hogy találjátok meg azt a barátot, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Amen. Kedves gyülekezet, kedves mindannyiótokat is szeretettel köszöntelek. Be kell vallanom előjáróban, hogy egy rendkívül szigorú hangvételű ígét választottam, és nem szeretném az ige mondani valóját tompítani, de majd ha az ige gondolatainak a mélyére hatolunk, akkor talán egy kicsit felenged az az első meghökkenés, amit az ige olvasása kapcsán bizonyára átélünk. Azt mondja Jakab levele a 4. fejezet 1. versében. Pontosan 4. versében. Tehát 4. fejezet 4. verse. Parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Először ezt a szót szeretném definiálni, ezt a bizonyos parázna szót, Súlyos szó ez valóban, és amikor az apostol használja, akkor minden bizonnyal ennek a szónak a súlyosságával akarja rádöbbenteni a hallgatóságát arra, hogy amikor az isteni mércétől eltérve akarja az életet élni valaki, amikor az Istennel kötött szövetségét másfajta értéktelen és a menny irányvételével nem azonosítható kapcsolatokra akarja felcserélni, akkor illik rá ez a nagyon súlyos kifejezés. A római levél 7. fejezetének az első néhány versében találjuk ennek a magyarázatát, ennek a bizonyos kijelentésnek a tényleges tartalmi összefüggéseit. Azt mondja itt a római levélben Pál apostol: nem tudjátok ki, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvény alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől úgy, hogy nem lesz parázna, a más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Azt mondja itt Pál apostol, hogy csak a hasonlat kedvéért használom ezt a gondolatkört, tudnék, hogyha valakinek él a férje, és a férje életében más férfihoz megy, akkor paráznának mondatik. De ha meghal a férje, akkor felszabadul a férj törvény alól, és felszabadul egy másfajta közösségre. De ha a férje életében próbál másfajta közösséget kialakítani, akkor az illegális, az törvényellenes. És hogy kiről beszél, azt mondja, hogy ti most Krisztus társai vagytok. Krisztussal vagytok közösségben. Ez a közösség akkor lehet teljes értékű és tartalmában igazán vállalható és működőképes, ha egyéb emberi kapcsolatok nem terhelik olyan súllyal, mint amilyennel esetleg a bűnhöz, az óemberhez, ami természetünkhöz való kötődés ezt megjelölte vagy jelentette. Mikor szabadulhatunk fel tehát egy másfajta közösségre? Mikor szabadulhatunk fel a Krisztussal való tartalmas, igazán valóságos életközösségre? Ha egyéb ilyen természetű és ilyen súlyú kötöttségeink nincsenek. A keresztség gondolata húzódik itt meg, hiszen az előző fejezetben Pál apostol a keresztségről szól, és azt mondja, hogy a keresztség a maga jelképes gondolatkörével arra utal, hogy aki hullámsírba merül, az hátat fordít, az lemond mindarról, ami eddig az ő életét vezérelte. Lemond a természet törvényéről, lemond az önzés törvényéről. Bizonyára megmarad a természete, megmaradnak a tagjai, megmarad ez a bizonyos irányvétel a természet ösztönzései felől, de ettől kezdve nem vállal vele közösséget. Olyannak tekinti a természete felől jelentkező impulzusokat, mintha nem lennének, mert azzal ő erkölcsi közösséget többé nem vállal, mert csak ez esetben tarthat igényt egy másfajta kapcsolatra. Ha meghalt az óember, ha halálra adtam és a halálban tartom, akkor mondhatom el, hogy a Krisztussal együtt meghaltam, és a Krisztussal együtt támadtam fel. Ha nem halok meg Krisztussal, akkor nem remélhetem, hogy új életre, vele való közösségre támadok vele. Azt mondja egy igazán magvas gondolatokat felvonultató 19. századi igehirdető, hogy nekünk mindenképpen meg kell halnunk. Meghaltunk egyedül, de meghaltunk Krisztussal is. A kettő között azonban minőségi különbség van. Ha Krisztussal halok meg, abból van életre támadás, a vele való közösségre támadás, de meghaltok egyedül is. Abból is van feltámadás, de annak nincsenek ilyen kedvező, örök életet hordozó következményei. De térjünk csak vissza Jakab leveléhez, ahol arról szól a Biblia, hogy ez a parázna kapcsolat, ez abban jut kifejezésre egyesek megnyilatkozásában, egyfajta tudatlanság jegyében, hogy nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. Ha valaki az Istennel való közösségre igényt tart, az nem tarthat fent közösséget egy másfajta erkölcsi irányt hordozó közeggel. Nem lehet közösség a világgal. Azt mondja a Biblia, a világ szereti azt, ami az övé. De nem szereti azt, ami nem az övé. Most ebből nem következik egyenesen az, hogy ha bennünket a környezetünk nem fogad be, akkor mi minden bizonnyal már nem vagyunk a világból valók, mert lehet, hogy a környezetünk azért nem fogad be minket, mert hát nem viselkedünk úgy, nem viselkedünk hitelesen, erkölcsileg megfelelően, rossz természetűek vagyunk és házsártosak, és azt mondják az emberek, hogy jobb bennünket elkerülni. De sok esetben az emberektől azért fordulnak el mások, mert a másságot nem bírják el. Azt a másfajta értékrendet nem bírják el. És Krisztust is ezért vetette ki a világ, és ezért kellett a táboron kívül meghalnia, mert hogy a világ azt szereti, ami az övé, de Krisztus idegen test volt ebben a világban, egy olyan értékrendet képviselt, olyan erkölcsi hitelességgel nyilvánította ki az Isten akaratát, hogy az a világ, amelyiknek a közegében egy másfajta értékrend érvényesül, nem tudott vele mit kezdeni, később aztán nem is akart vele mit kezdeni. És ha mi Krisztustól születtünk, hogy vele együtt szenvedhetünk, Krisztus szenvedése ez volt, hogy az, akikért jött, akikhez jött, akik irányában az Isten jóságát és szeretetét képviselte, az a közeg nem fogadta be őt. Ezért fogalmaz ilyen fájdalmas szavakkal János evangéliuma első fejezete, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Mert az övéi, legalábbis a zsidó nép, akikhez úgy jött, mint övéihez, e világ értékrendje szerint élte az életét, és számukra Krisztus idegen test volt, amivel nem tudtak és nem akartak mit kezdeni, végül halálra adták, megölték, mert a másságot a szeretet hiánya nem tudja elviselni. És amikor az utolsó időben majd a Biblia azt mondja, a szeretet sokakban meghidegül, ennek egyik nyilvánvaló jele lesz az, hogy a másságot, a valódi szeretet megnyilatkozását ez a világ nem tudja igazán tolerálni. És ezért fordul el azoktól, akik ezt hitelesen képviselik. Azt mondja tehát itt a Biblia, a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. A nagy kérdés úgy vetődik fel, kinek akarok megfelelni. Jól akarom-e érezni magam a bőrömben, abban a közegben, amelyben élek? Én emlékszem, amikor bevittek katonának, akkor sok jó tanácsot hallottam. Ha bajuszod van, vág le, ha nagy a hajad, vágasd le. Próbálj olyan szürkévé lenni, és olyan jelentéktelenné, hogy még csak egy picit se lógjál ki a sorból, mert ha kilógsz a sorból, észrevesznek, és beléd akadnak. Az, hogy mi egy másfajta értékrendet képviselünk, hát még ha hitelesen képviseljük, ez rögtön maga után vonja azt, hogy kilógunk a sorból. Kinek akarunk megfelelni? A világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. És aki azért a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Nem azért, mert az Isten szembe fordul fele, hanem azért, mert ő fordul szembe az Istennel. Azért, mert az Isten nem változik, és az Isten a maga értékrendjén nem változtat, és aki az önzés életformáját és életútját akarja tudatosan követni és felvállalni, az mindenképpen szembe kerül a szeretet életrendjével, és végül magával, a szeretet Istenével is, de nem azért, mert az Isten le akarná írni őt, hanem azért, mert egymást kizáró ellentétekről van szó. És nem tudom, hogy gondolkodtunk-e azon, hogy a keresztény élet is voltaképpen egymást kizáró ellentétekről szól. Nem ülhetek két lovon egyszerre. Azt mondja a Biblia, nem szolgálhatok egyszerre két úrnak. Vagy az egyiknek, vagy a másiknak. Mind a kettő teljes értékű szolgálata tart igényt, vagy egyiknek, vagy másiknak felelek meg, de mind a kettőnek egyszerre nem. És amikor valaki megtér, mert a megtérés definíciója is belefér ebbe a gondolatkörbe, amikor valaki megtér, rátalál valami értékesre, olyan értékre, ami minden korábbi értéknél értékesebb most a szemében, ez már önmagában hordozza az értéken megváltozását a Biblia fogalmi köre szerint, ez a megtérés. Mit tesz az az ember, aki igazán megtér? Jézus példázatokkal próbálta illusztrálni, és azt mondta, hogy amikor a drága kincsre találó ember, a szántóföldben kincset kereső, és ott a kincset megtaláló ember megtalálja végre azt, amire vágyott, eladta mindenét, amije volt. Mindenét. Csak hogy a kincs az övé legyen. És ez lehet, hogy nem hangsúlyosan, de mindenképpen érzékelteti azt a kizárólagosságot, hogy csak akkor lehet a kincs az enyém, ha semmihez nem kötődöm, ami korábban számomra értéket képviselt. Mindenemet eladom, hogy az az enyém legyen. Mert kettő egyszerre nem lehet az enyém. Csak akkor léphet be az életembe Krisztus, hogyha elengedtem azt a másfajta értékrendet, az önzés világát, és ha igényt tartok az önzés világára is, és itt is érvényesülni akarok, és itt is meg akarom találni a helyemet és a megbecsülést, ami emberek megnyilatkozásaiból majd körülvesz, előbb-utóbb széttöretek, mint az a valaki, akinek sok barátja van, mert hogy egyszerre nem tudok mindenkinek megfelelni. Vagy Krisztusnak, vagy a világnak. A világ értékrendjét követhetem, és bizonyára majd az önzés jegyében nagyon sok ember csapódik hozzám, aki úgy gondolja, hogy majd hasznot húz ebből a kapcsolatból. De a Krisztusra tartok igényt. Hogy Krisztust megvetették és kivetették. A Krisztushoz ragaszkodó, akinek nincs köze a világ értékrendjéhez. Ezért mondja János, akinek a levelét most tanuljuk, ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világból való. Nem az emberekről beszél, hanem arról az értékrendről, ami tűz és víz, a menny értékrendjével összevetve. Isten nem tud együtt lakni azzal, amit az önzés világa képvisel, és hogyha én Krisztussal való közösségre igényt tartva élem az életemet, akkor egyidejűleg nem tarthatok igényt egy másfajta értékrend jelenlétére. És testvérem, én azért vetettem fel ezt az ígét, nem azért, hogy sokkoljalak titeket, vagy hogy egy nagyon radikális gondolatkört képviselő ígét hozzak ide, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy mi nap mint nap ilyen jellegű kísértések keresztüzében éljük az életünket. Örökké ilyen jellegű kérdések bomlanak ki, és hoznak bennünket döntési helyzetbe, hogy most mit csináljak. És látom, a gyakorlatban látom, hogy sokan, akik belépnek, úgymond, e világ közegébe, és itt sikeres pályát akarnak befutni, azok olykor feledik a mennyei értékrendet. Beleviszik a hétköznapi életükbe azt a mentalitást, amit ez a világ képvisel. Sikeresek is. És közben szinte észre sem veszik, hogy a Krisztussal való közösségük megszűnt. Vallásos normáknak, formáknak úgy, ahogy eleget tesznek. Csak éppen az élő közösség a mennyel, az nincs jelen. Ezért aztán megpróbálnak szélsőséges dolgokat is felvállalni. Mint ahogy a hamisítvány általában mindig sokkal több olyan jegyet hordoz, ami az igazira utalna, de attól, hogy ennyit sűrítettek egybe, eleve nyilvánvalóvá teszi, hogy bizony ez nem igazi, hanem hamisítvány. Felvállal egészséges életmódot, szélsőségeset akár. Megpróbál megfelelni az itteni elvárásoknak emberi erőlködés formájában. Nem igazán hiteles. Nem hiteles. Önámításra, önbecsapásra jó, de nem hiteles. Az ember azt a belső űrt érzi, hogy bár vallásos normáknak eleget teszek, de nincs élő közösségem a mennyel, mert a menny azzal az értékrenddel, azzal az életformával, amit én a hétköznapokban képviselek vagy követek, nem tud közösséget vállalni. A Biblia ezeket a súlyos szavakat, hogy parázna férfiak és asszonyok. Nem tudjátok, hogy a világ barátsága. Nincs köze Krisztusnak a sötétséghez. Ahogy a világosságnak nincs közössége a sötétséggel, úgy Krisztusnak sincs. Emlékeztek, egy alkalommal felemítettük ezt a gondolatkört, ahol Krisztus és Beliál párosítása olvasható a Korintusi levélben, és akkor kérdeztem tőletek, hogy vajon ki ez a Beliál? Mondtátok, hogy az ördög szinonimája. Bizonyára van némi igazság abban, amit mondtok. Újra elmondanám, a szótár egy további lehetőséget is felkínál. Beliál azoknak a dolgoknak az összefoglaló neve, ami a menny szempontjából értéktelen. És ezért szerepel ebben a párosításban. Krisztus vagy Beliál? Krisztus és ami Krisztus értékrendjével össze nem egyeztethető. Egymást kizáró ellentétek. Nem lehetséges olyan életformát követni, olyan életet élni, ahol többféle értékrend próbál megférni egyidejűleg egymással. Nem lehetséges. Szakadj el mindattól, ami a menny szempontjából értéktelen. Ne vállalj közösséget azzal, amivel az Isten közösséget válni nem tud és nem akar. Próbálja tudatossá tenni a mindennapi életed döntési helyzeteiben, hogy te kihez tartozol. Mózes 4. könyvével foglalkoztam most az utóbbi időben, és érdekes dolgokat találtam. Nagyon nehezemre esett ezzel a bibliai könyvvel foglalkozni, mert úgy gondoltam, hogy a pusztában a zsidó nép élte a maga 40 éves vándorlásának az életét, és ott vajmi kevés olyan dolog van, ami számomra iránymutató lehet most. Egy a sok közül, népszámlálás, zászló. Álljunk meg itt a zászlónál egy pillanatra. Minden törzsnek meg volt a maga zászlaja. Mit jelent ez? Hát az, hogy Izrael népe egy gyönyörű, rendben felsorakozhatott, kiki a maga zászlaja alá. Milyen üzenete van ennek? Tudnom kell, hogy hova tartozom. Elég ennyi, nem? Többiről már is feledkezhetünk. Zászló, zászló. De ezt az üzenetet mindenképpen hordozza. Tudnom kell, hogy hova tartozom. És tudnom kell, hogy kinek a zászlaj alatt sorakozok fel. És hogy ez a hovatartozás, ez mit jelent? Nem a világhoz tartozom, nem annak a zászlaj alatt sorakozom fel, hanem a Krisztus zászlaj alatt. És ha ez tudatos, akkor a döntéseimben is meg kell nyilvánulnia. Akkor a hovatartozásomnak egyéb kifejezési formái is vannak, megnyilatkozásai. Annak az értékrendnek, ahova tartozom, nyilvánvaló jelei vannak. Ahogy a világosságnak is. És amikor azt mondja itt a Biblia, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel, akkor az a kérdés is felvetődik, hogy kivel akarok jóban lenni. A környezetem elismerése mindennél fontosabb, vagy esetleg a menny jóváhagyására vágyakozom inkább. Hogy mennyire csalárd az emberi szív, egy másik példát is hadd említsek, ez lehet, hogy közelebb áll hozzánk. Azt mondja a farizeusokról Krisztus, mindenő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Meg akarnak felelni. Meg akarnak felelni a környezetüknek, ez egy alapvető igény. Az emberben benne rejlő alapvető igény, én meg akarok felelni, nem akarok egy olyan közegben élni,
2: amely kivet magából. És éppen ezért az én környezetem elvárásának megfelelően szeretnék dolgokat tenni, hogy a környezet befogadjon. És azon a tehertétellel élni, hogy a környezet nem fogad be, az súlyos dolog. A keresztény nagyon sok esetben ezt a tehertétel tudatosan kell felvállalja, mert a világ nem szereti azt, ami nem az övé. De az Isten barátságára igényt tartunk. Akkor azt a gondolatot is felszínre kell hoznunk, hogy vajon mi értékesebb. A világ barátsága, vagy az Isten elismerése. A világhoz tartozás, vagy az Istenhez tartozás. Igaz, hogy ez megterhelő egy idegen világban, de igazán áldott kimenetele van pillanatnyi rövid szenvedés után. Hova tartozom? Testvérem, nehogy azt higgyétek, hogy ez egy olyan tetszetős gondolatkör, amivel én most idejöttem, és ez egyedül az egész a célja a témaválasztásnak. Szóval látom, hogy ezzel küzdünk, ha ez nem is tudatos. Látom, hogy mindannyiunk életében jelen van a kettősség. És sok esetben nem a megfelelő döntést hozzuk. És én azért hozom ide, hogy segítsek az ige eszközével abban, hogy a döntéseink, az állásfoglalásaink következetesen helyes irányba mutassanak. Hogy mindig vessük fel azt a kérdést, hogy vajon, ha én most állást foglalok, kinek az értékrendje szerinti lesz az állásfoglalásom? Vajon igényt tartok-e arra, hogy mindig a Krisztusnak megfelelő az értékrendjével azonos állásfoglalást hozza? Én bevallom becsülettel, hogy nagyon sokszor nem tudatosan hozom a döntéseimet, és csak a későbbiekben jövök rá, hogy a környezetemnek akartam megfelelni, és elfeledkeztem rövidebb vagy hosszabb időre a mennyei elvárásokról. Pedig az Isten jósága, szeretete elkötelezett engem az isteni életstílusra, az isteni értékrend követésére. Én a hovatartozásomat kifejezésre juttattam a keresztségkor. Én meghaltam annak a régi életnek, és feltámadtam egy egészen új értékrendre a Krisztussal közösségben kibontakozó és megnyilvánuló életvitelre, és nem léphetek vissza. Ugyancsak Mózes 4. könyvéből származik az a példa is, a nazireusi fogadalom kérdése. Nem akarok belemenni a részletekbe, amikor egy nazireus felvállalta, hogy ő nazireusi fogadalmat kötve bizonyos dolgokat nem tesz, de elbukott ebben a vállalkozásában, akkor ugyanott kezdte, ahol a legelején. Olyan ez, mint amikor a társas játékban az ember belelép bizonyos kockákba, és akkor előről kezdi. Én megrémültem egy kicsit attól, hogy lehet, hogy egy-egy bukás után az ember mindig a legelejére csúszik vissza. Mert újra tudatossá kell válnia benne annak, hogy hova tartozik. Egy másfajta értékrendet követett, nem akarok ennek a biokémiájával már foglalkozni, már többször elmondtam biztos, de átrendeződött megint egy hibás döntésnek megfelelően a korábbi helyes irányvétel. Elemi erővel lángolt fel a hibás döntés eredményeképpen az óember minden vágya és törekvése, mert elengedtem annak a valakinek a kezét, akihez tartozom, és kezdhetem előről. Az Isten egy újabb, egy erősebb motivációval megint meg akar nyerni magának, megint a maga oldalára akar állítani, és megint azt akar, hogy a szeretet elkötelezettjeként én hátat fordítsak annak a valakinek, aki voltam, és kövessem Krisztust, és vele legyek közösségben. És ez működik is mindaddig, amíg tudatos. Ha egy óvatlan pillanatban megint megingunk és elesünk, megint újraépül a rendszer. És megint egy erősebb motiváció, hogy megint induljon a rendszer. Szóval éppen ezért kell a döntéseinknek tudatossá válnia, Mert ha tudatos, ha megfontolás őrködik felettünk, akkor kisebb az esély az elbukásnak. Én emlékszem, hogy magamat próbáltam analizálni, és amikor úgy az emberben feltörekszik egy gondot, hogy most ezt kéne csinálni, megszól a lelkiismeret hangja is, hogy nem kéne ezt csinálni. És az emberben milyen készséggel nyilvánul meg a lelkiismeret szavát elhallgattató gesztus, hogy hagyjál most békén. És megy az ember a régi értéklen nyomvonalán. És amikor már az ember úgy benne van, és kezd józanodni, mert már a bűnidei korában gyönyörűsége sincs jelen, hanem az a mély keserűség, hogy megint szégyent hoztam Istenre, hogy megint itt csetlek, botlok, szerencsétlenkedek, noha a kereszténynek vallom magam, csak újraépül a rendszer. Megszomorodtam, aztán az Isten, aki megsebzett, be is kötöz, a maga szeretetének balzsamával gyógyítgat, és újraindul az egész. Ha tudatosabb lenne, gondoltam vissza, ha netántán tudatosabb lenne az, hogy én kihez tartozom, hogy egy-egy döntési helyzetben milyen irányban kellene tovább lépnem, és segítségül hívva az Úr nevét belé kapaszkodva lépni, ha ez tudatos lenne, és az életemet nem a spontaneitás jellemezni, akkor talán jobb helyzetben lennék, és ezért hoztam ide ezt az ígét, hogy váljon tudatossá az, hogy amikor mi elengedjük Krisztus kezét, de jogot formálunk, vagy igényt tartunk a vele való közösségre, akkor paráznák vagyunk. Mert egyszerre nem lehet két férjünk. Vagy a régi természet szerint éljük az életünket, vagy Krisztussal közösségben. És úgy gondolom, hogy ez elég sokkoló kijelentés ahhoz, hogy visszarettenjünk, mert közöttünk senki nem akar parázna lenni. Márpedig a menny értékrendje szerint ez a kettősség az. A világ értékrendje a hétköznapokban, az Isten értékrendje szombaton, paráznaság. Akár tetszik, akár nem. Ha az életvitelemben megjelenik akár a csalafintasság, vagy az érvényesülés jegyében a másik értékrend, hiába ámítom magam, Krisztus kirekedt az életemből, mindaddig, míg a másik értékrend jelen van. Ha a világ tetszésére vágyom, elismerésére vágyom, nem tarthatok egyideileg igényt Krisztus elismerésére. Ezek egymást kizáró ellentétek. És azért mondom el ilyen leegyszerűsítetten, ilyen szinte tőmondatos formában, hogy mélyen ülhessen, hogy mélyre hasson, hogy a maga axioma jellegű mi voltában ott működjön mindannyiunk tudatában, de még a tudat alattiában is, hogy nem lehetséges ez a kettősség. Egy pillanata sem lehetséges. Mondanám a két példát lezárásról és összegzésül. Igaz gyöngykereskedő eladta mindenét, amije volt. Eladta mindenét. Egyszer lapozzátok fel a minden szónál a Bibliát. Aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, újjá lett minden. Amikor minden újjá lesz, ez azt jelenti, hogy a régiből semmi nem marad. De ha nem lesz újjá minden, nem vagyok Krisztusban. Ennyire leegyszerűsített a Bibliában mindez. Pál azt mondja a saját megtéréséről, és ezzel szeretném összegezni, amelyek nékem egykor nyereségek voltak. A másik értékrend jegyében. Azokat Krisztusért, kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Benne van az, Krisztus csak akkor nyerhetem meg, ha mindent, ami korábban értéket képviselt, kárnak és szemétnek ítélem. Nem nyerem meg a Krisztust. Aki Krisztusban van, új teremtés, attól úgy, hogy nem régi. Mert a régiek elmúltak. Semmi nem köt a régi életformához és életrendhez. És így tarthatok igényt egy másfajta közösségre. És ezért mondta a római levélben Pál apostol, hogy lesznek a Krisztuséi. Így olvasom még egyszer. A római levél 7. fejezetéből. Atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. leírja utána, mert testben voltunk, stb. Hogy legyünk máséi. Ez legyen a célunk. Szívből kívánom, testvéreim, hogy valóban legyünk máséi. És a Krisztushoz tartozás minden áldott gyümölcse nyilvánvaló következménye láthatóvá legyen a mi életünkben. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy szeretsz bennünket, és hogy a te szereteteddel el akarsz kötelezni bennünket a jóra. Köszönjük, hogy a szívünkre beszélsz, nem használsz, nem alkalmazol erőszakot, hanem a szeretet hangján szólítasz meg, és arra vágyakozol, hogy mi önként, készséggel forduljunk feléd, és forduljunk el ugyanakkor attól a másik értékrendtől, ami a maga önző megnyilatkozásaival a veszedelemre visz. Urunk Istenünk, sajnáljuk és fájlaljuk, hogy sokszor megpróbáltunk rád hivatkozva e világnak is megfelelni. Sajnáljuk Istenünk, hogy e világ értékrendje is olykor jelen van a mi életünkben, és nem tudatosul bennünk az, hogy ilyenkor nem számíthatunk rád. Bár hivatkozunk ilyenkor is, de nem tudatos, hogy voltak éppen semmi közünk sincs te hozzád. Urunk, szeretnénk, hogyha változás állna be. Szeretnénk, hogyha mindaz, amit a mi keresztségünk kifejezése juttatott, hogy meghaltunk ennek a világnak, meghaltunk az önzés életrendjének, meghaltunk a mi régi természetünknek azért, hogy legyünk máséi, a tiéd. Vagy ha életre kelne és valóra válna mindannyiunk életében a gyakorlat területén. Istenünk, szeretnénk aszerint élni, aszerint a törvényszerűség szerint, amit te képviselsz. Szeretnénk, Urunk Istenünk, ha életünkben a mennyei elvek valóra válnának. És amit leginkább szeretnénk, Istenünk, az az, szeretnénk egész lényünkkel, egész valónkkal hozzád tartozni. Szeretnénk, hogyha te munkálkodnál bennünk, és mi a szeretet foglyaként veled járhatnánk egy egész életen át. Urunk Istenünk, tedd tudatossá bennünk, hogy a hozzád tartozás mit jelent, és hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha tőled eltávozunk. Segíts, hogy a döntéshozatal szintjén is tudatossá váljon ez a bibliai elv, amiről most elmélkedtünk. És légy ott, kérünk, a lelkiismeret szavával minden döntést hozó helyzetben, és késztess, és emlékeztess, és segíts nékünk, hogyha segítségét és beléd fogunk.

Kedves gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink, szeretettel köszöntelek benneteket. Ma délelőtti istentiszteleten két bibliai szakaszra és egy bizonyságtételre szeretném felhívni a figyelmeteket. Tehát két bibliai szakaszra és befejezésül majd egy bizonyságtételre szeretném felhívni a figyelmeteket. Miért nem alapigét választottam, hanem miért mondom így, hogy bibliai szakaszra, mert olyan időket élünk, amelyben nagyon nagy szükségünk van arra, hogy személyesen Jézus Krisztusnak a szavát és Jézus Krisztus hozzánk szóló üzenetét tanulmányozzuk. Jézus Krisztus az egyháznak a feje. Jézus Krisztus jelentette ki, hogy a mi időnkben milyen események fognak egymás után bekövetkezni, és Jézus Krisztus az, aki a hétköznapi gyakorlati életünkben szükséges dolgokat is előre kijelentette nékünk. Az ő proféciái nem olyan jövendőlések csupán, amelyek rámutatnak arra, hogy milyen események jönnek egymás után, hanem kijelölik a hívő embereknek a feladatát is az ő eljövetele előtti közvetlenül megelőző időben. Ezért most az első bibliai szakasz az Máté evangélium a 24. és 25. fejezete, ahol egyetlen egy összefüggést szeretnék kiemelni a számunkra, és ez az összefüggés az utóbbi években mind tisztában és tisztában körvonalazódott előttünk. Mint bizonyára jól tudjátok, Máté evangélium a

24. fejezetében Jézus Krisztus az ő eljövetele előtti közvetlen megelőző időszakot négy részre osztotta fel. Szoktam kérni a gyülekezeteket, hogy tényleg ezt a négy részt mindenki a maga számára fedezze fel, mindig el tudja mondani, mindig lássa maga előtt, hogy Jézusnak személyes kijelentése ez, ami mindannyiunk számára nem egy ismeret, hanem élet és halál kérdése. Életbe vágó fontosságú dolog. Ez a négy szakasz, amit Jézus megkülönböztetett a Máté 24. fejezetében, a nagy apokaliptikus beszédben, hogy a világra rátör egy minden eddiginél súlyosabb válság. Ez az első szakasz, ez a hatalmas válság, amit Jézus Krisztus a 4. verstől, tehát Máté 24. fejezet 4. versétől a 8. fejezet verséig részletezett. Ha van előttetek Biblia, amivel nem fogok mindent felolvasni, hogy közben be tudjatok pillantani itt a jézusi kijelentésekbe, a Máté 24. fejezet 4-től a 8. verséig nézzetek utána, és kérlek benneteket még egyszer, hogy mindenki ezt személyesen a maga számára fedezze fel, értse meg, sajátítsa el, mert Jézus Krisztusnak ez ugyanolyan fontos kijelentése, mint amikor az első keresztényeknek arról beszélt, hogy Jeruzsálemet mikor hagyják el, és aki elhagyta azt, túlélte az ostromot, és Pella városába elmenekülhetett, aki ezt számon kívül helyezte, az pedig odaveszett a városban. A Máté 24. fejezet 4. és 8. verse között, tehát az első szakaszt nevezte meg Jézus, egy a világ történelem legnagyobb válsága fog bekövetni. Minden eddig itt felülmúló válság, amit egyébként a Dániel könyve 12. fejezet első verse is jelez, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni a föld, és nem is lesz soha. A történelem utolsó rendkívüli megrázkódtatása, mint az elmúlt évtizedekkel már azonosíthattunk, ez a válság már régen elkezdődött, de az biztos, hogy 3-4 évtizede egyre inkább súlyosbodik, és egyre kegyetlenebb mélységek felé viszi az emberiséget, és benne természetesen az Isten egyházának az állapotát is. A második időszak, amit Jézus megjelölt, ez a 9. verstől a 13. tartó rész, amit röviden így szoktunk nevezni, hogy ez a rostálás időszaka. És hogy ebben vagyunk benne, hogy milyen könnyen meghatározható, hogy ebben vagyunk benne, erre majd még kitérek. A harmadik időszak az a 14. verstől, a 14. verstől, a 20. versig tartó időszak, a végső nagy evangélium hirdetés időszaka, amelyben még nem vagyunk benne, de amely előttünk áll, mint egy csodálatos, reményteli és az Isten művét megkoronázó időszak, amikor minden teremtmény, a több mint ma 7 milliárdan itt élő ember közül meg fogja ismerni a tiszta evangéliumot, és döntést tud hozni, hogy most Isten mellett, Krisztus mellett vagy ellene. És a 4. időszak, amelyet Jézus a 21. verstől, a 21. verstől egészen a 31. versig mondott el, ez a történelmünk végső nagy drámai összeomlásának, a 7 utolsó csapásnak, vagy a legnagyobb nyomorúságnak az időszaka, amikor közbenjáró nélkül kell majd Isten népének megállnia, a maradéknak megállnia, és akkor fog feltetszeni az ember fiának jele az égen. Ez már Jézus második eljövetele, amiben a 7 utolsó csapás bele is fut, hiszen ha elolvassátok a 7 utolsó csapás jelenések 15.-16. fejezetében, ott a 6. és 7. csapás között Jézus már megjelenik. Ez a 4 időszak. És ezt a 4 időszakot, hogy említettem, hogy könnyen meg tudjuk határozni, hogy most milyen időszakban járunk. Most hol tartunk ebben a végső esemény sorrendben? Most még nem kezdődött el az első, vagy éppen kezdetét vette? Én azt gondolom, hogy világosan megállapítható, régóta tanulmányozzuk ezeket a verseket, hogy az első időszak már régen, évtizedekkel ezelőtt elkezdődött, és egyre inkább mélyül. De azt is világosan láthatjuk, hogy a harmadik még nem kezdődött el, tehát végső nagy evangélium hirdetésről nem beszélhetünk. Tehát nagyon egyszerű alapon eldönthetjük, hogy ma a rostálás idő.